0: bíróság kúria, most mindegy, melyik szóhasználatot mondom, egyik kollégiuma lenne, és oda pályázhatna az összes jelenlegi alkotmánybíró, akik között zárójel most a saját véleményemet mondom, egy-két nagyon kiváló kollega van, ha csak a büntetőjog területén ugye egy hölgyre gondolunk, kiváló alkotmánybíró, és nem politikai szempontok alapján, mondhatom a nevét, dr. Cine Ágesről van szó, aki messze nem politikusi mi voltában lett híres, hanem ahhoz, mert érti a dolgát. Tehát ezek az alkotmánybírók, mondjuk, mint a kúria vagy a legfelsőbb bíróság egy kollégiumának a tagjai, pályázhatnának újra, és akkor majd eldönti a kúria akkori vezetése, vagy az országgyűlés, vagy bánom is én kicsoda, hogy ki alkalmas és ki nem. Kinek a döntéseiben voltak szakmai szempontok, és ki egyéb szempontok mellett döntött.
1: A kormány mai sajtótájékoztatóján beszélt erről is Magyar Péter, és arra a kérdésre, hogy is lenne-e jelöltje arra, hogy ki legyen a mostani helyett az új köztársasági elnök, mondta, hogy majd a parlament eldönti, ha egyáltalán ez lesz a megoldás, hogy a parlament dönt. Valahogy így fogalmazott. És ez nekem feltűnt, mert ez a gondolat nem először kerül elő, hogy nem a parlamentnek kellene megválasztani, hanem a népnek kellene megválasztani a köztársasági elnököt. Ugye ez egy 1990 óta keringő, bolyongó gondolat, amit akkor elvetettek, de hát időnként felbukka most is. Erről mit gondolnak?
2: Hát ez biztos lassítaná a folyamatot, mert egyébként nem ördögtől való gondolat.
1: Hát addig forsan fel Ágnesre hát ellátja
2: még
1: a teendőket.
2: Emlékszünk rá, amikor volt a háromigenes népszavazás. Bocsánat, aki még emlékszik erre, az egyik kérdése ez volt, hogy közvetlenül lehet-e választani a köztársasági elnököt, vagy sem, és akkor elvetették, mert akkor attól féltek, ugye, hogy az MSZNP jelölt a Posgai lesz esetleg a köztársasági elnök. De ettől még ezt most ki lehet újból elő lehet húzni, de ez lassabban fog folyni akkor ez a dolog. De talán még az alkotmánybíróságra visszatérve, ez egy jó megoldás, de még az is jó megoldás, ha azt mondani, hogy összevonni, elnevezni, ugye most akkor egy ilyen komplex bíróság lesz, alkotmány és legfelsőbb bíróság, és ez nem ugyanaz, mint amikor a Baka Andrást kirúgták azzal, hogy legfelsőbb öt kúriára nevezték, mert az csak egy névváltoztatás volt. Ez egy intézményes változtatás lenne, hiszen akkor összevonnák ezt a két szervezetet, és akkor már nyilvánvalóan két legyet lehet ütni egy csapat, az alkotmánybíróságot is, meg a kúria jelenlegi elnökét is.
0: Biztos, hogy egyébként egy jelentős időtartamú ex-lex állapotot idézne elő, hogyha most közvetlen szavazásra térne át. Én nem azt mondom, hogy a jövőben ez nem lehet, csak azt elő kell készíteni, mert ugye itt önként jelentkezők, talán a Hódmezővásárhelyi polgármester már jelentkezett is erre a tisztségre, meg van, aki Iványi Gábort akarta jelölni, aki mondta, hogy köszöni szépen, de nem. Nagyon helyesen.
1: Hát és nyilván lenne rengeteg olyan
0: jelölt, persze. Biztos nagyon sok. De egy hatalmas űr keletkezne, amit egyébként egy köztársaság elnöknek be kell tölteni. Most nem csak a törvényalkotásnál, hát mondjuk az igen furcsán nézne ki alkotmányjogilag, hogy az az országgyűlés elnöke, aki egyébként szavaz arról az adott törvényről, az mindjárt majd ő fogja ellenőrizni. Szóval ez nem
1: hát egy gyűltő helyében, ha jó, már ott van.
0: Hát ha már ott van, persze aláírhatja.
1: Ugye, mert hogy Forstoffer Ágnes lenne, igen, ebben az esetben igen, az ideiglenes állapfő.
0: Igen. Szóval én a magam részéről nem tartanám. Sokkal inkább szerencsések tartom, hogy addig, ameddig valamilyen új alkotmány, amit népszavazással tényleg erőre emel majd a politika, addig én azt gondolom, hogy jó volna, hogyha egy köztiszteletben álló, akit mindenki elfogad, és aki valóban...
1: Van olyan, akit szerintem mindenki elfogad? Egy ilyen előzmény után?
0: Itt egy dolgot kell látni, a pártpolitikát és a közpolitikát el kell választani élesen egymástól. Ne pártpolitikai érdekeket képviseljen a köztársaság elnök, hanem a köz érdekeit. Most mondok egy példát, ugye emlékszünk mindannyian arra, amikor ezt a gyermekvédelmi törvényt nagy hirtelenséggel elfogadta a magyar parlament, amit körülbelül 5 perc alatt írt alá Súlyog Tamás, anélkül, hogy végig gondolta volna azt, amit az Európa Bíróság végig gondolt, és azt mondta, hogy ez unió ellenes. Többen tiltakoztak, akkor volt valami foganatja? Átnézték? Nem. Na, itt kezdődnek, és ez nem pártpolitika, ez közpolitika.
1: Gatter László, Zamesnik Péter, köszönöm szépen.
0: Köszönjük a meghívást. Köszönjük.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Itt vagyunk a folytatással. Közgazdászok arra kérik Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, hogy vezesse ki a kormány az energiaárak, illetve egészen pontosan a benzin és gázolaj árak kapcsán az ársapkát, azt a meghatározott árat, amivel most tankolhatunk a kutakon, mondván, hogy azt a képzetet kelti a kormány, mintha meg tudná állítani a határon a nemzetközi folyamatokat. Ezügyben fordulunk információkért és a véleményért Mellár Tamás közgazdász professzorhoz. Professzor úr, jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok én is!
1: Ez egyszer megvolt, 1973-ban volt egy nagy olajválság, és akkor azt kommunikálta a kormányzat, tudom, nagyon régen volt, hogy megállítjuk a határnál. Most ezt nem mondják, és hát láthatóan megállítani a határnál nem sok mindent lehet, de hát a gázolaj és a benzinárát különösen nem. Meddig lehet fenntartani ezt a mostani intézkedésről, az, hogy most már elég régóta velünk van?
2: Hát igen, azt gondolom, hogy nem sokáig is, hogy visszautaljak arra a 73-as olajválságra, ugye akkor itt Magyarországon arról beszéltünk, hogy hát a szocializmus mennyire jó, mert hogy ide nem gyűrűznek be ezek a hatások, de ugyanakkor viszont a 70-es évek vége felé világos lett az, hogy tulajdonképpen azt a fajta alkalmazkodást Magyarország elvétette, amit azt hozott, hogy vége már az olcsó energiakorszakának, és attól tartok, hogy most is hasonló helyzet van, hogy azzal próbálta a Fidesz kormány ugye a saját népszerűségét növelni, hogy alacsonyan tartja az energiárat, miközben a világpiacon ugye jelentősen emelkedik. Nyilván ez hosszú távon nem tartható. Persze rövid távon népszerű az ilyenfajta döntés, ugye, hogy egy védett árat alkalmaznak, de hát a történelme azt mutatja, hogy a rövid távú népszerűségre törő intézkedések azok hosszú távon nem fenntarthatók és hosszú távon válsághoz vagy zsákutcához vezetnek, és ugye itt is arról szól a történet, hogyha tovább fog tartani, már pedig elég valószínű az iráni konfliktus, hogyha az olaj világpiacjára magas lesz, akkor az év második felében biztosan ez nem lesz tartható, és akkor egyre több és több állami forrást fog ezt fölemészteni, miközben amúgy is igen eladósodott Magyarország, magas az adósság, GDP hányados, és ez még magasabb lesz majd az idei évi deficit is, és ebből következően, hogyha szeretnénk, már pedig gondolom, hogy szeretnénk nagyon hamar az Európai Monetáris Unióhoz csatlakozni, akkor mindenképpen be kéne tudni mutatni azt, hogy a deficit is egy csökkenő pályán van, és az adósság GDP hányados is, mert ennélkül nem lesz esélyünk, és úgy látom, hogy most a rövid távú érdekek, mint ha felülírnák ezt a hosszabb távú célt, és ezért írtam én is alá, és ezért gondolom, hogy érdemes lenne erről a kérdésről valóban elkezdeni szakmai vitát folytatni.
1: Most adjuk azért meg, hogy ez egy nehéz helyzet egy új kormány számára, mert nyilván nem kezdheti azzal, hogy azokat az intézkedéseket azonnal eltörli, amik emésztik a közpénzt, de a lakosság számára jól hangzanak. Ugye itt van az ár és sapka például a kiskereskedelemben, élelmiszerekre, higiéniai termékekre. Ott is nagyon régóta kérik a kereskedők, hogy ezt vezessék ki, mert tönkreteszi az iparágat. Ehhez képest még mindig ott van, és nincs hír arról, hogy mikor akarják kivezetni. Ezzel a mostani a benzinnel és gázolajjal kapcsolatos intézkedés a kapcsolatban pedig azt mondta Kapitány István az RTL híradónak, hogy akár a második fél évben is megmaradhat, ami egyfajta ígéretként is felfogható.
2: De addig értettem én ezt az egész dolgot, ameddig a választási kampány volt, hiszen a kampányban nyilvánvaló volt az, hogy nem szabad előjönni azzal, hogy akkor most akkor majd mindent föl fognak forgatni, hiszen akkor a Fidesz rá tudott volna erre mindenképpen harapni erre az egész dologra, de én azt gondolom, hogy egy ilyen kétharmados győzelem után, amikor tényleg megvan egy támogatottság és egy bizalom, akkor talán eljött annak az ideje, hogy nyíltan és világosan szembenézzünk a problémákkal, és kezdjünk el valóban szakmai vitákat folytatni, és próbáljunk olyan megoldásokat találni, amelyek perspektívikusak lesznek. Tehát ezt én úgy elvárnám, mert hogy az elmúlt 16 esztendőben nem ez történt, hanem a politizálás mindig úgy nézett ki, hogy na, mi az, ami az emberek számára népszerű és elfogadható, és ebből következően mindig rendre rossz megoldásokat hoztunk. Tehát ezért is léptünk föl ebbe a kérdésbe, és hogyha kapitányminiszter úr azt mondta volna, hogy jelen pillanatban egy nagyon nehéz helyzetben vagyunk, és most ezt mindenképpen menedzselni és kezelni kell, de feltétlenül egy olyan megoldás felé akarunk elmenni, amely hosszú távon is fönntartható, és amelyik nyilvánvalóan azt célozza meg, hogy az árak, az üzemanyagáraknak alkalmazkodni kell a világpiaci árakhoz, és kidolgozzuk azokat a konstrukciókat, amelyek segítenek az alacsony jövedelműeknek, a munkába járóknak, a mezőgazdasági kisvállalkozóknak, a fuvarozóknak, a kisnyugdíjasoknak, hogy ehhez tudjanak alkalmazkodni, akkor azt mondom, hogy oké, rendben van, de ez a mondás, hogy a második fél évben is valószínűleg föntartják, ebben nem látom egyébként a rációt, és nem látom azt, hogy mitől lesz más ez a fajta probléma megoldás.
1: Professzor úr, önök az aláírók gondolkoztak azon, hogy saját maguk egy konkrét elképzeléssel állnak elő, hogy hogyan lehetne kivezetni, vagy hogyan lehetne ágazati vagy szociális szempontok alapján mégis valamiféle támogatást nyújtani?
2: Hát én csak a magam nevébe tudok beszélni. Én azt gondolom, hogy ez nem a mi feladatunk lenne, viszont hogyha különböző fórumokon viták indulnának be, szakmai viták, abban biztosan én is és a többi aláíró társam is szívesen részt venne, mert szerintem ez lenne a cél, ez egy újabb típusú működés lenne, amikor a kormány a döntése előtt egy széleskörű társadalmi és szakmai konzultációt is tart, és én reménykedem azért benne, hogy ez a metódus majd el fog indulni, de abszolút megértem azt, hogy egy olyan nehéz helyzetbe vette át a kormányzást a Tisza kormány, amelyikben hát kényszerek vannak, kényszerpályák vannak, rövid távú kényszerpályák vannak, de szerintem mindenképpen el kellene kezdeni már azt is, hogy akkor közösen gondolkodjunk a közös problémáinkról, a közös ügyeinkről.
1: Ez akkor most itt tekintsük úgy, hogy felvetődött, és reméljük, hogy lesz rá válasz is. Professzor úr, köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Mellár Tamás volt a vendégünk.
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.

0: értél valami?
1: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Komoly bírálatokat kapott Kapu Tibor a Fidesz szimpatizásaitól, miután a magyar űrhajós nyíltan vállalta, hogy szimpatizál a Tisza párttal, és a parlament előtti rendszerváltó rendezvényen is megjelent. Ferenc Orsolya korábbi űrkutatásért felelős miniszteri biztos ugyanakkor kiállt Kapu mellett, aki szerinte küldetése során nem egy politikai pártot, hanem a magyar embereket képviselte. Vendégünk Kapu Tibor.
3: Megbeszéljük, hogy hogy volt meg, hogy hogy lesz. Az egyik az ugye a személyes története Kapu Tibornak, a másik meg a magyar űrkutatás. Jó estét, örülök, hogy
4: jó estét, köszönöm szépen, hogy lehetek. Történt az van bőven, úgyhogy meglátjuk, hogy fog menni a beszélgetés.
3: Na lássuk. Szóval itt a szemrehányás oka az az, hogy a választás estéjén kiírta azt, hogy győzött a demokratikus Magyarország.
4: Így van.
3: Korábban meg Orbán Viktorral ült a színpadon, és mint bocsinálta riporter, interjút készített.
4: Róna Jégon típusú babérokra törtem, de hát aztán nem sikerült meg.
3: Én majd még megpróbálom az űrutazást. Hát, ha tudunk cserélni.
4: Kritek leszünk, így van.
3: Na de komolyra fordítva, melyik volt szívből?
4: Én a választás estén örültem, hogyha kezdhetem így ennyire őszintén, és hogyha a szívből való kérdést kérdezte a szerkesztő úr. Azért, mert vége lett egy olyan periódusnak, egy olyan időszaknak, ami szerintem sokak számára legalább 2 évig tartott ebben a társadalomban. És abban a periódusban rengeteg nagyon csúnya, kifejezetten gyűlölet és gyűlöletkeltő dolog hangzott el. És annak, hogy ennek legalább vége van, és ez a társadalom el tud kezdeni gyógyulni, én annak örültem, úgyhogy...
3: Ez kifejezetten a kampányról szólt, nem is a kormányzásról.
4: Pontosan ez kifejezetten a kampányról szólt, és aztán ugye rátérve a Facebook posztra, amit kiraktam, tanulnom kell ezt még eléggé rendesen, mert amikor még kiraktam, akkor ha jól emlékszem, akkor még csak a részvételi adatok jöttek ki, és az, hogy majdnem 80% volt a részvételi adat, az szerintem egy demokratikus országban igenis ünneplendő dolog, és az én posztom az legalábbis erre irányult, és aztán persze, hogy valaki 20-30 perccel később nézi, akkor már beleolvashat mást is.
3: Okkal vagy ok nélkül?
4: Okkal vagy ok nélkül írtam ki?
3: Nem, okkal vagy ok nélkül olvas bele valamit.
4: Ezt én nem tudom, ezt azt annak kell eldönteni, aki belelát ezekbe a dolgokba valamit. Hogyha már erről beszélünk is ez a téma, akkor szerintem nagyon-nagyon-nagyon fontos tisztázni azt, hogy magyar űrhajósként én valójában magyar űrhajós vagyok. Ami szerintem egy definíciós probléma itt Magyarországon. Azt tudjuk, hogy milyen az amerikai űrhajós, azt tudjuk, hogy milyen az orosz űrhajós. Az, hogy egy magyar űrhajós pontosan mit csinál, azt 45 évig nem tudtuk kvázi. Azt tudjuk, hogy egy olimpikon nem politizál, azt tudjuk, hogy más sem, mert nem fér bele a profilba.
3: Az olimpikon politizál nagyon sokszor. Az olimpián magán nem politizálhat, de hát aztán látjuk, hogy az olimpikonok hazajönnek, és hirtelen lesz véleményük.
4: Ez lehetséges, viszont megmondom tényleg őszintén, hogy az én bennem felkeltődött rengetegszer ez a definíciós probléma, hogy meddig nyújtózhatok én, mi az a pontos megnyilvánulás, amit én még tehetek. Ami viszont fontos ebben az egészben, hogy párpolitizálás, amit én ígértem még szeptemberben, hogyha jól emlékszem, vagy talán augusztusban, hogy nem fogok ilyet tenni, azt nem tettem akkor se, és azóta se.
3: Orbán Viktorral egy színpadon a választási kampányban, az nem volt az?
4: Szerintem az nem volt egyrészt választási kampány, másrészt meg szerintem a Mandineres interjúra gondol novemberben, hogyha jól emlékszem. Az pedig nem volt szerintem egyáltalán kampányrendezvény, pártrendezvény pedig főleg nem. Az egy díjkiosztó volt, hogyha jól emlékszem, ahol az én kategóriámban, ami egy közéleti kategória volt, és csak politikusokkal voltam benne, úgyhogy egy kicsit visszás volt, megmondom őszintén, már a nevezés is, ami nem tudom, hogy történt, de ott több ezren szavaztak meg engem, mint az év közéleti személyiség, amit én örültem, és nem akartam, bocsánat, ezt hadd fejezzem be,
3: igen,
4: nem akartam megbántani a szavazókat azzal,
3: hogy
4: nem.
3: Mennyire érezte menet közben, hogy használná a politika? Vagy hogy a kormány kisajátítaná, mintha a saját űrhajósa lenne?
4: Volt rá példa, és volt rá jelzés, sőt, azt is elmondhatom, hogy ebből adódóan volt rengeteg belső vívódás is. Volt rengeteg olyan meghívó, amit nem fogadtam el. Ugye voltam 1-2 rendezvényen, és aztán elmondtam az újévi beszédemet, amire megmondom őszintén, nagyon büszke vagyok, de rengeteg más olyan rendezvény volt, ahova szintén hívtak, amin viszont nem jelentem meg. Tehát engem meg lehet nyugodtan nézni, hogy ott voltam a békemeneten, vagy ott voltam-e bármelyik másik DPK
3: hívták
4: rendezvényen. A DPK-kra hívtak, a békemenetre szerintem nem. Évértékelőre hívtak, viszont évértékelőre, megmondom őszintén, a másik párt is hívott. És amikor arról beszélünk, hogy nem párpolitizálok, és szerintem a magyar űrhajósnak nem szabad párpolitizálnia, legalábbis ameddig ebben a minőségében van, ott tényleg minden magyar ember kell képviselnem, mert én Magyarország kutató űrhajósa vagyok, nem a Fidesz űrhajósa, és nem is leszek a Tisza űrhajósa. Aki szeretne ebbe belelátni valamit, azt én megértem, mert 16 évig nyilvánvaló, hogy egy rendszerben éltünk, és szerintem a kormány és a párt rengeteg fejben össze volt már keverve, ami szerintem egy érthető dolog, viszont azt szeretném tényleg hangsúlyozni, hogy nem egy Fidesz logóval mentem fel a világűrbe, és hogyha még egyszer felmegyek, akkor nem is Tisza logóval fogok felmenni. Szóval évértékelő, hogyha jól emlékszem, az februárban volt. Habár meghívtak mindkettőre, egyikre sem mentem el, pontosan ezért, mert nem szerettem volna párpolitizálni.
3: Olvasta a megjegyzéseket, hogy megváltoztatta a véleményét, hogy szélkakas, hogy köpenyek forgató.
4: Napraforgó,
3: és igen, és ennél csak durvábbak.
4: Ez pontosan, sőt az üzeneteket még nem is látják a kedves nézők, a kommenteket igen. Olvastam, nem esik jól a lelkemnek, amire szerintem rengeteget fogok most kommentelni, hogy mi az, hogy nem esik jól. Viszont nem esik jól az én családomnak sem, és nem esik jól a szeretteimnek sem. Én azt gondolom, hogy azok, akik ilyenkor kommentelnek, joggal lehetnek sértett érzetűek, mert lehetséges, hogy tényleg tévedtek akkor, amikor beleláttak valamit ebbe, hogy én a párt űrhajósaként mehettem volna fel, vagy mentem volna föl, sőt, ők tettek engem híressé, vagy gazdagá, vagy hasonló. Nyilván ennek semmilyen alapja nincsen. Az, hogy ők most kvázi sértetként érzik magukat, azt én elképesztően sajnálom, viszont azt szeretném tényleg elmondani, hogy soha nem kommunikáltam azt, hogy én a párt színeibe mennék fel. A kommenteket olvasom, én azt gondolom, hogy minden, amit most elmondtam, az a magyarok nagy többségének, a magyarok elsőprő többségének teljes mértékben egyértelmű, hogy egy magyar űrhajós az nem egy párt űrhajósa. És az, aki kommentál, az nincsenek olyan elképesztően sokan, sőt a támogató kommentek és a támogató üzenetek szintén ott vannak, amiket nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönök. Én nagyon remélem, hogy ez a definíciós probléma, amivel az elején kezdtük, akkor ez egyszer majd föl fog oldódni, és nem kapunk majd ilyen kommenteket.
3: Lehet-e az űrprogram, akár az ön űrhajós pályafutása rendszereken átívelő?
4: Annak kell lennie. Ez az űrkutatás témája, az pártok felett áll, ahogy eddig is mondtuk, és ahogy szerintem Ferenc Orsi a miniszterbiztos is elmondta, pártok felett és kormányokon átívelő kell, hogy legyen. Ehhez az kell, hogy valami olyasmit csináljunk, ami innentől kezdve permanensé tud válni. A Hunor program az egy projekt, annak van egy határideje, és van egy büdzséje. Ez sajnos le fog járni idén év végén, úgyhogy az új kormányzattal én nagyon remélem, hogy az lesz majd a megegyezés, vagy az ő hozzáállásuk, hogy ezt valamilyen szinten permanensen tudjuk folytatni. Azt, hogy ezt most hogy hívják, hogy űrügynökség, vagy űriroda, ezen a ponton kvázi mindegy. Aki ezzel szeretne foglalkozni, és rengeteg ilyen ember van az országban, akik rengeteg kompetenciát szereztek az elmúlt pár évben, nekik kell helyet biztosítanunk. Egy ország, egy modern Magyarország nem lehet modern Magyarország űrkutatás nélkül. Ezt azért be kell látni. Minden egyes területnek szüksége van rá, a földművelés, a katonaság, honvédelem persze, oktatás, és még sorolhatnánk. Úgyhogy a témának, magának, az űrkutatásnak tovább kell mennie. Meglátjuk, hogy az új kormányzat hogy áll ehhez a kérdés.
3: Mit nyerünk veled konkrétan? Ugye itt a kicsiségünk okán szokták azt gondolni, majd a nagyok ezt elintézik. Tehát, hogyha kellenek nekünk az űrből adatok, akkor azt majd vagy egy orosz, vagy egy amerikai, vagy egy kínai, valamilyen űrhajós majd azt szolgáltatja. Miért kell nekünk erre annyit költeni? Ugye ez a kérdés nem fel állandóan.
4: Így van. Nagyon jó a kérdés, és köszönöm szépen a kérdés feltevés módját is. Képzeljük bele abba a szituációba magunkat, hogy rengeteg magyar kutató egyetemekről, vállalatokról, kutatócsoportokból kitalál magyar űrkísérleteket, és beáll a sorba, vár arra, hogy egy francia, egy német, egy amerikai, vagy bármilyen más űrhajós azokat majd valamikor elvégezhesse. Szerintem természetből adódó, és nyilvánvaló, hogy ezek az űrhajósok, vagy az mögöttük álló űrügynökségek inkább nem ezeket a kísérleteket fogják priorizálni. Ezért volt nekünk elképesztően fontos az, hogy magyar űrhajóst küldjünk föl, nem csak azért, mert magyar űrhajós, és persze kell egy arc ennek a programnak, de magyar kísérleteket végezzen, és ez igazán fontos.
3: Kapott visszacsatolást már ezekből a kísérletekből? Hogy Tibor, amit lehoztál nekünk adatot, abból ez is ez lett.
4: Így van. Ezeknek a kísérleteknek kiértékelése az folyamatosan folyik. Van olyan kísérlet, ugye, amikor felvittünk retket, búzát, és ugye magyarok vagyunk, úgyhogy paprikát is felvittünk a világűrbe. Azok a növények, azok csak februárban jöttek vissza, ők fél évvel tovább voltak az űrállomáson, mint én lefagyasztva, úgyhogy sokkal tapasztaltabb űrhajósok, mint én, a kis retkeim. De ezeknek a kiértékelése még folyik. Rengeteg kutató dolgozik még ezeken. Nagyjából 8-10 tudományos publikáció már született abból a 25 kísérletből, amit felvittünk. léptünk, ezeknek a nagyon nagy része orvosbiológiai, vannak rengeteg fizikai kísérleteink. Azt lehet elmondani, hogy ezeknek a kísérleteknek gyakorlatilag az elnyomó többsége, vagy elsöprő többsége az űrkutatás következő nagy problémáit próbálja megválaszolni, és mondhatom tényleg, hogy a magyar kutatók ezt sikerrel tették.
3: Volt arra valamiféle utalójel, hogy vissza tud menni az űrbe, vagy egy másik magyar űrhajós lehetőséget kap záros határidőn belül?
4: Volt utalójel, hogy ha jól emlékszem, akkor október végén jelentette be Szijjártó Péter külügyminiszter, hogy szeretnének egy új programot. Nem utalta arra, hogy konkrétan Gyula lesz majd, ugye Cserényi Gyula a tartalékosom, aki repül, de azért érezhető volt, és szerintem mindenki ezt várja, mindenki ezt szeretné. Én nagyon-nagyon-nagyon szeretném, hogy Gyula, mint barátom és kollégám megtapasztalja ezt az érzést, de én azt gondolom, hogy Magyarországnak nem arra van szüksége, hogy Kapu Tibor űrben töltött óráin nőjenek, ha bár remélem, hogy egyszer ez is eljön, hanem az, hogy ez a névsor nőjön. A Kapu Tibor, a Farkas Bertalan, Csás Simonyi, remélem, hogy lesz ott egy következő név, és nagyon-nagyon hamar. Ennek nyilván van egy olyan vetülete, hogy egy egészséges időnek el kell telnie. Azok a kutatók, akik eddig kísérleteket csináltak, nekik egy új ötlettel kell előállni. Úgyhogy ezen dolgoztunk egy darabig, aztán azt hiszem, hogy április 12 előtt egy jó 2-3 hónappal az egész ország és a döntéshozók is beleértve őket átállt egy kampányüzemmódba, úgyhogy azóta nem igazán hallottunk olyan híreket, hogy ez tovább ment volna.
3: Értem a nagy vonalúságát, meg jó is ezt hallani, de egyébként visszavágyik?
4: Nagyon.
3: Ez egy olyan fertőzés, amiben nem lehet kigyógyulni?
4: Én azt gondoltam, hogy amikor visszajöttem július-augusztus, szeptember, amikor már itthon voltam, és rengetegen kérdezték, hogy nem vágysz-e vissza, én azt gondoltam, hogy nagyon jól menedzseltem azt, hogy nem hagytam fent magamat, hogy nem hagytam fent a lelkemet. Így 10 hónap távlatában nem vagyok ennyire biztos.
3: Egy kicsit ott vagyok.
4: És tegyenek ide egy rakétát, én most felülök rá, ez teljesen biztos.
3: De igazából mi az, ami visszaviszi? Az élmény, hogy fent vagyok, a föld kívülről, vagy a dolog maga az űrrepülés?
4: Inkább a dolog maga, a föld kívülről egyértelmű, az tényleg magától értetődően szép, elképesztően izgalmas, gyönyörű, színes, sokkal fényesebb, mint bárki gondolná. Nézzük a képeket, nézzük a videókat, sose fogja visszaadni. Amikor az ember a saját szemével tapasztalja, az teljesen más. Viszont ami tényleg azt mondatja velem, hogy szeretnék visszamenni, az az, hogy én abban a munkában nagyon jól voltam. És ami azóta történik, ugye az elmúlt 3-4 évet én tréninggel töltöttem, tanulással töltöttem, tudtam, hogy mi az irány. És aztán lesz egy küldetés, egy olyan küldetés életemben először, amire én úgy mentem el, hogy én tudom, hogy fel vagyok készülve, és tudom, hogy tudok bizonyítani. És ez végül bejött. És ezt az elmúlt tíz hónap az meg tele bonyodalmakkal és tele olyan dolgokkal, amire én nem készültem.
3: Hát ez a föld.
4: Ez a föld, pontosan. Úgyhogy visszavágyok az én másik otthonomba.
3: Egy újabb jó küldetést kívánok az életébe.
4: Nagyon szépen köszönöm.
3: Örülök, hogy találkoztunk, és remélem fogunk. Még Kapu Tibor volt a vendégünk. Vogyerák Anikó következik reggeltől estig. Szervusz, Anikó. Jó estét.
0: Akár csak te is. Spoilerezzünk, hogy holnap hajnalban is együtt várjuk így majd a nézőket. Nyilván szó lesz nálunk is majd a kegyelmi ügyről, meg annak folyományairól, és Súlyog Tamásról is. Ehhez kapcsolódik egyébként a napkérdése is. Mit gondolnak, lemond-e Súlyog Tamás a Magyar Péter által meghatározott május 31-i határidőig? Igen vagy nem? Kíváncsiak vagyunk a véleményükre. De egy picit túlmegyünk azért ezen, és gazdasági kérdésekkel is foglalkozunk majd, hiszen a kormányülést követő sajtótájékoztató, figyelnem kell, hogy ne kormányinfót mondjak, erről is szólt, komoly gazdasági kérdésekről, és egyik vendégünk Bakaev Zoltán, igazi gazdasági szakértő, úgyhogy majd érdekel az ő véleménye az ott elhangzottakról is, meg hát arról, hogy a hitelminősítőktől mi várható, és egyáltalán hogy vannak ezek a besorolások. És ugye Magyar Péter ezen a sajtótájékoztatón pont az ATV kérdésére úgy nyilatkozott, hogy a Tisza kormány alatt megszorítások nem lesznek, de akkor hogyan lehet majd kijönni a költségvetésből? Ez is témánk lesz majd. És az is, hogy van egy friss publikus felmérés, soha nem látott mélyponton van a Fidesz támogatottsága, hogy lehet ebből kikerülni, erről is tárgyalunk. Majd itt lesz Herman Veronika, médiakutató, és harmadik vendégünk pedig Novák Zoltán, politológus, úgyhogy várom önöket.
3: Köszönjük az ajánlást, szép estét kívánok valamennyiknek, és jó éjszakát, reggel találkozunk, legyen így. Viszontlátásra.

0: Műsorajánló. Civil a pályán. Négy vendég, hat téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Miért lett szinte elviselhetetlen számunkra az unalom? Hogyan alakítja át a személyiségünket a folyamatos online jelenlét, az impulzus elárasztás és a mindig történjen valami érzése? Miért érezzük úgy, hogy lemaradunk az életről, ha pár percre letesszük a telefonunkat? És közben hogyan veszítjük el a kapcsolatot saját magunkkal? Tari Anna Mária pszichológussal beszélgetünk a digitális túlstimuláltságról, az unalom eltűnéséről, a kapcsolati kiüresedésről és arról, hogyan fárad ki az idegrendszerünk egy állandóan gyorsuló világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az elmúlt napokban számtalan komolyabb szimbólumot láthattunk a kormányzat tekintetében, például, hogy azonnal kikerül az EU zászló, vagy akár a karmelita bejárása, vagy mondjuk a kordonbontás, amit most láthattunk nemrég pár napja, hogy mit jelentenek ezek kommunikációs szempontból, és miért van rájuk szükség. Ezt is átbeszéljük Böhm Kornél, krízis kommunikációs szakemberrel. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Túl sok egyébként az a szimbólum mennyiség, amit látunk, vagy ezek igazából szinte kötelezően elő kellett venni egyesével, és még hol van a sor vége?
2: Érdekes, hogy ilyen nagyon sokaknak feltűnik, hogy milyen sok szimbólum kerül elő ebben a mostani időszakban, de azért a szimbólumok tekintetében azt el kell mondani, hogy ezek ilyen közösen dekódolható jelek mindig. Tehát a szimbólum az mindig valamit kódol, valamire utal, és ezeket a fajta közös rítusokat vagy ceremóniákat a társadalomnak nagyon széles rétegei majdnem ugyanúgy értik. Tehát ilyen értelemben az, hogy tényleg nagyon erőlteti a Tisza kormány is, meg ugye előtt a kampányban is ezeknek a használatát, ez egy nagyon érthető gesztus. Sok szerepe van egyébként, azt mondják, a traumafeldolgozásban is annak, hogy közös, jól ismert szimbólumok emelődnek be a közbeszédbe, úgyhogy én azt hiszem, hogy egy darabig még nem tekinthetjük túl soknak, aztán hogyha előjönnek azok az ügyek, amiről itt most például Mellár Tamás beszélt, amikor ársapkákról és egyebekről kell dönteni, akkor nyilvánvalóan ezeknek a szimbólumoknak a használata már lejjebb kell, hogy csavarodjék.
1: Az előző kormányzatnál a szimbólumok helyett, de aztán majd kijavítasz vagy pontosítasz, hogy nekik mik voltak egyébként a fő szimbólumok, inkább az egyszerű üzenetek voltak azok, amik körülbelül ugyanezt takarhatták, ezt én jól érzem?
2: Abszolút így van szerintem. A szimbólum is leegyszerűsít, tehát ugye bonyolult, emocionálisan kapcsolódó elemeket kapcsol, ugye egymáshoz integrálja a közvéleményt, vagy nem csak közvéleményt, a társadalomnak az egyes rétegeit. A bizonyos értelemben ezek leegyszerűsítő dolgok, tehát egy zászló az önmagában ugye sokkal többet jelent, mint amit hosszan ki lehetne fejteni szakdolgozatokon, meg könyveken keresztül. Tehát ezek nagyon erős szimbólumok, nagyon erős jelek, és az egyszerű üzenetek, amik a nemzetre, hazaszeretetre vonatkoznak, amiket az előző kormány is előszeretettel használt. Ezek mind jelképezik azokat a bonyolult üzeneteknek egyfajta ilyen nagyon érzelmes és egyszerű, dekódolható átadását. Ezzel minden politikai kormányzat természetesen él, és szívesen él.
1: Hajlamosak vagyunk így az elején figyelve a Tisza kormányzatot mindenre rámondani azt, hogy ez szimbólum? Gondolok itt arra, hogy például Orbán Anitának kvázi az első hivatalos találkozása, ugye az orosz nagykövet bekéretése volt, mert hogy egyébként ugye rögtön volt egy aktuális ügy, ami ezt indokolta, ugyanakkor nagyon sokan azt mondták, hogy hát ez is egy szimbólum, hogy akkor megmutatja, hogy az új kormányzat tud ilyet.
2: Ugye Ez picit olyan, mint amikor szilveszter után mindenből minden az első az új év tekintetében, tehát hogy ez az idei év első, akár még itt az idei év, vagy az új kormánynak minden első lépése, első döntése természetesen az újdonság erejével hat, és beleilleszthetjük ebbe a sorba. Én azt gondolom, hogy az orosz nagykövetnek a berendelés én értelemben túlmutat azért a szimbólumon, ez egy nagyon fontos külpolitikai és tényleges érdemi aktus volt. Nyilván azoknak, akik követték az eddigiekben is a magyar kormányzatnak a mozgását mondjuk a orosz-ukrán konfliktus során, azoknak ez egy feltűnő és szimbolikus értékű gesztus volt, de azért ez túlmutat a gesztuson. De részben azokat, amiket soroltál, a kordonbontást, ugye akik figyelik a politikai életet, 2006-ban is már mondjuk figyelték, nyilván erre gondolnak, ezeknek a nagyon szépen elkészített épületeknek a bejárásai, és ugye a társadalomnak a meghívás, hogy megmutassák, ezek is nagyon rímelnek sokféle korábbi korszaknak a eljárásaira, tehát azért alapvetően ezek szimbólumok, és azt gondolom, hogy például az, hogy ugye Magyar Péter azt mondta, hogy az Alkotmány utcába kerül, nem tudom melyik lett, talán pont a miniszterelnökség. Is, igen, tehát ha akarom, ezek is szimbólumok, ha akarom, akkor egy picit ilyen mondva csinál dolgok sokszor.
1: Azt látjuk, hogy a Tisza kormányzatnak teljesen más a kommunikációja, mint az előző 16 évnek, kezdve azzal, hogy ugye három kormány szóvivő van, nagyon hangsúlyozzák azt, hogy minden kérdésre választ fogunk majd innentől kezdve újságíróként kapni, aztán persze majd az idő megmutatja, hogy így van-e. Egészen odáig, hogy gyakorlatilag egy ilyen non-stop live showban vagyunk, Magyar Péter élőzik nagyon sok helyszínről. Ez miben segít, vagy mennyiben más ez a kommunikáció?
2: Van egy nagyon nagy hype, tehát egy nagyon nagy fellendülése ennek a fajta kommunikációnak. Magyar Péter ott van minden helyszínen, valóban élőben hype, tehát egy nagyon nagy fellendülése ennek a fajta

0: hogy a felfogásában ez hosszan ki tud tartani, de annak a fenntartása, hogy ez folyamatosan így legyen, az nagyon hosszan szerintem talán nem is produktív eléggé.
1: Mekkora a kockázata a hibázásnak pont ebből adódóan? És akkor eszembe jut a 444 cikke Bódis Krisztáról, hogy gyermekekkel készült videófelvételt tett föl, holott egyébként ugye hangsúlyozták, hogy a gyermekeknek nincs helye kvázi a politikában, és rögtön úgy lehet fordítani, hogy akkor ő miért kampányol kvázi gyermekekkel.
0: Most erre a konkrét ügyre nem kitérve, ugye ez egy nagy vita volt, hogy akkor ez helyes volt, vagy nem, ebben most nem tudok állást foglalni, de abban igen, hogy igen, óriási a hiba lehetőség ilyenkor, hiszen minden élőben és minden a közönség szem előtt zajlik, ugyanakkor tulajdonképpen a korrekció lehetősége is nagyobb, hiszen számtalanszor, de sokszor látok azt, hogy visszalépnek belőle, akár elnézéskednek itt, és lecserélik a videót ilyenkor, tehát az, hogy ilyen dömpingje van az új posztoknak, új híreknek, új anyagoknak, így benne van az is, hogy hopp, ez most nem sikerült olyan jól, vagy nem pont úgy sikerült, hogy elterveztük, de megyünk tovább. Tehát ez a fajta nagy elánnal történő haladás, ebben mindig benne van, az élőben, meg aztán te tudod a legjobban, élőben mindig benne van a lehetőség, hogy valami félre megy.
1: A Fidesznek melyek azok a szimbólumai, amik egyébként így akár sok éven keresztül megmaradtak? És akkor gondolok itt rögtön arra, hogy hol a határ a jelkép és a szimbólum között, mert ugye Magyar Péter például már a legelején azzal kampányolt, hogy mondjuk a kokárdát azt vegyük vissza, a nemzeti zászlót vegyük vissza.
0: Ezt nagyon sokan várták is tőle egyébként, tehát én azt gondolom, hogy azok, akik vártak egy új hangra és egy új megközelítésre, azoknak ez egy nagyon fontos üzenet volt, hogy a kokárda, ugye ez egy fájó pont azért a korábbi ellenzék teljes táborának, hogy a kokárdát ugye kvázi, ha nem is hivatalosan, de mégiscsak kisajátította valamilyen értelemben a Fidesz és a jobboldal. Tehát azt gondolom, válaszolva a kérdésre, hogy ez a nemzeti jelző például, amiért most jelenleg is egy jó nagy vita zajlik, már ugye Ruf Bálint meghallgatás is ez előjött. Tehát például, hogy ki lehet-e továbbra is sajátítani, meg lehet-e így különböztetni, amihez például Orbán Viktor váltig ragaszkodik, ugye most még a mostani megszólalásaiban is liberális versus nemzeti megkülönböztetést. Tehát én azt gondolom, hogy ehhez a megközelítéshez körömszakadtik, fogja ragaszkodni, vagy megpróbál ragaszkodni a leköszönt kormány, és másfelől azért alapvetően most olyan nagyon nagy tudatosságot és stratégiai gondolkozást egyelőre nem nagyon lehet látni azon a térfélen. Én azt gondolom, hogy itt most sokan keresik a saját helyüket, érthetően, és azokat az üzeneteket, amiket még hitelesen el lehet mondani, de hát nagyon nagy fejtörés lehet most, hogy mit lehetnek ezek.
1: Röviden felül lehet írni egy új kormányzatnak az előző kormányzat szimbólumait, hogy más jelentéssel bírjanak?
0: A szimbólumoknak, mondtad, hogy röviden, a szimbólumoknak az a szerepe, hogy ugye nagyon régóta kötik össze azokat, akik ezt dekódolni tudják. Jelentés árnyalatokkal lehet gazdagítani, de azért szerepe van annak is, hogy azért a zászló, meg a címer, ezek mindig régről ugyanazt jelentik mindenkinek, ettől olyan jól használható kommunikációs eszköz.
1: Böhm Kornél köszönöm.
0: Köszönöm szépen.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Kedves régi ismerős a stúdióban, Jaró Pátrész, a külpolitikai szakértő a vendégünk, akinek műsora is volt nálunk, és végre újra itthon vagy.
2: Köszönöm szépen a meghívást, jó reggelt!
3: Örülünk, hogy itt vagy, szervusz!
1: Úgyhogy személyesen is át tudjuk beszélni az amerikai ügyeket. Én már reggel promoztam, hogy az egyik legfrissebb hír, hogy Trump kiírta az egyik közösségi oldalára, hogy ketyeg az óra, ketyeg az idő, már csak percek vannak hátra, és Iránnak üzent ezzel. Hát nem ez az első alkalom, amikor Iránnak üzent. Ilyenkor sokan máshol a világon ugyanúgy úgy vannak vele, hogy jó, ilyet már hallottam?
2: Hát egyrészt, hogy nyilván egy embernek vagy egy szervezetnek, ami figyeli a nemzetközi politikát, vagy az amerikai külpolitikát, minden egyes elnöki megmozdulásra, megszólalásra figyelni kell. Hát ez szakmában benne van. De bizony Trump elnöknél, és főként itt a második ciklusban azt látjuk, hogy rendkívül heves módon változnak az ő véleményei. Tehát akár Irán kérdésébe, akár a vámok kérdésébe, vagy meg annyi más politikai ügyben, az elnök tulajdonképpen egy nap leforgás alatt bárminek az ellenkezőjét is képes mondani. Tehát bármi, amit most hallunk, azt azért kétséggel és fenntartásokkal kell figyelni. Ugye február vége óta tart tulajdonképpen az etapja ennek az amerikai-iráni konfliktusnak, és egyelőre nem igazán látja senki, hogy mi lesz a vége. Amit látunk, hogy ez alapvetően egy kudarc Trump és Amerika számára. Ugye itt egy gyors sikert szeretett volna elérni az elnök, felmutatni, mint hogy egyébként minden támadó fél a történelembe gyors sikert szeretne elérni. Most sem sikerült, és bizony-bizony ennek nagyon komoly belpolitikai következményei is vannak Amerikában.
3: Azt mondják, hogy az amerikaiak rosszul mérték fel, hogy Iránban, hogy fogadják majd a támadás hírét, azt remélték, hogy egy népfelkelés elsöpri a mostani rezsimet. Ha ez így volt valóban, akkor azért az felveti azt a kérdést, hogy hogyan dolgoznak az amerikai szervezetek. Tehát milyen mélységig ismerik a világot?
2: Ugye ez egy olyan kérdés, amit már más esetben is feltett a szakma. Ugye 4 évvel ezelőtt nagy kérdés volt, hogy az orosz hírszerzés mérte mellé ugye ezt a támadást, vagy pedig a legfőbb politikai vezetés mondta azt, hogy nem baj, mi megyünk. Ugyanez a kérdés felvetődik.
3: Ez ugye Ukrajna.
2: Ukrajna, így van. Ugye vannak olyan híresztelések, vagy információk, amelyek szerint az amerikai szolgálatok, illetve egyes külpolitikai erőközpontok nem támogatták a támadásnak a tervét, de végül is az elnök így döntött. Tehát itt ezt nem tudjuk meg, hogy félremértéke, baj van-e az amerikai szervezeteknél, vagy például a legfelső politikai döntésnél volt probléma.
3: Az elemzők mindent elemeznek, azt is, hogy fogadják Trump különféle mondatait a világban. És ahogy mondtad, egymásnak szélesen ellentmondó kijelentései vannak. Amikor elmegy mondjuk Kínába tárgyalni, ami egy kulcsfontosságú tárgyalás volt, mert most igazából a másik pólus már nem Oroszország, ugye nincs Szovjetunió, nincs másik tömb, ma Kína a másik pólus. Akkor ott mennyire veszik komolyan azt, amit mond? Amikor feláll az asztaltól és kezet nyújt, mennyire garancia az a megállapodásra?
2: Szerintem ugyanúgy veszik, mint ahogy említettem, mint ahogy a szakma és az elemzők veszik. Bármit, amit az elnök mond, vagy az amerikai vezetés mond, azt komolyan is kell venni, muszáj, de közben ott van az, hogy ebben az adminisztrációban egy nap vagy két nap leforgás alatt teljesen más
3: elemény is.
2: Igen, ez egy nagyon nehéz helyzet. Alapvetően a nemzetközi politika rendkívül nehézzé vált. Nem csak amiatt a strukturális változás miatt, ami egyébként már Trump előtt megindult, én azt gondolom a 2000-es évek végén, hogy Amerika veszíti terét és helyét a világban, vonul ki a Közel-Keletről, most persze visszacsapott és megint ott van, vonul ki Európából, de itt Trump személye miatt is alapvetően előjött az, hogy nagyon-nagyon átalakul a nemzetközi politika. Beszélhetünk itt arról, hogy ugye nemzetközi bíróság, ENSZ, a NATO szerepe, és önmagában az a nemzetközi rendszer, amit 45 után a világ elfogadott, megszokott, az én azt gondolom lebomlóba van, és ebben a Trump elnökség egy nagyon meghatározó újabb mérföldkő.
1: Úgy fogalmaztál, hogy kudarc ez a mostani iráni nem gyors kiegyezés. Én hozzátenném, hogy újabb kudarc, mert hogy az orosz-ukrán háború kapcsán is arról volt szó, hogy na itt pikpak, majd ő jön, és akkor itt kibékíti a feleket, és azért mondjuk a vámok kapcsán is nevezhetjük kudarcnak az egyes intézkedéseket, amikből hátrált. Ez mind-mind együttesen vezet oda, hogy amikor van egy mérés, akkor azt látjuk, hogy brutálisan hanyatlik az ő népszerűsége odahaza.
2: Ugye Amerikában azért a külpolitika az nem a legfontosabb az emberek számára. Figyelnek rá, és van nyilván egy szűk csoport, aki kifejezetten figyel erre.
1: De a benzinár fontosabb.
2: A benzinár, az egészség, ugye a munkahelyek, az oktatás, az infláció, különböző mondjuk úgy strukturális problémák, mint a gyermekvállalás, az idősek gondozása, a felsőoktatási tandíjak, az egészségügyi költségek, ezek határozzák meg az amerikai politikát, az amerikai választónak a mindennapjait. De a külpolitika, és azt gondolom, a Trumpnak a terve ez lehetett, hogy amellett, hogy nyilvánvalóan Izrael helyzete, a közel-keleti helyzet kapcsolatrendszerében egy iráni hatalom rezsimváltás hozhatott volna neki valami fajta eredményt, mint Amerika, mint hegemon ország, de alapvetően belpolitikában is jól nézett volna ki számára, hogy az Epstein problémák mellett, a mondjuk úgy gazdasági fiaskó mellett, vagy a gazdasági kudarcok mellett felmutat egy gyors sikert. Na most ez csapott vissza az ellenkezőjére, és most azt látja nagyon sok választó, hogy nem elég, hogy Trump nem tudta a főígéretét teljesíteni, miszerint, hogy a gazdaság, a megélhetés könnyebb lesz, vagy jobb irányba fordul, emellett még a külpolitikában is kudarcot kudarcra halmoz.
3: Valamit elért a gazdaságban, csak nem lett az siker. Ugye azt ígérte, hogy hazahozza azokat a cégeket, amelyek külföldre helyezték a gyártást. Ez elindult. Ez inkább egyelőre úgy tűnik, hogy több problémát okoz, mint örömöt, nem?
2: Ez több probléma, és alapvetően még egy fontos dolog ehhez kapcsolódik, ugye a illegális bevándorlás, a deportálások, ugye? Ugye megindult az ICE nevű ügynökség, ugye tavaly évben felpörgette a deportálásokat, és ennek bizony nagyon komoly gazdasági hatásai vannak a erkölcsi problémák mellett, mégpedig az, hogy főként szegényebb államokban, vagy olyan vidéki körzetekben, ahol egyébként Trumpnak a fő szavazó bázisa van, zárnak be a különböző vállalkozások, mert egyszer nem találnak munkaerőt. Úgyhogy tulajdonképpen Trumpnak mindenfajta politikája ellene fordul.
1: Nem választás, félidős választás lesz novemberben. Itthon nem biztos, hogy értjük, hogy mi ennek a jelentősége, mert hogy Amerikában van, tehát sokan ítéletnapként hivatkoznak erre a választásra. Miért?
2: Ugye az amerikai elnöki rendszerben az elnöknek fix 4 éves mandátuma van, a ciklus 4 éves, de a kongresszusnak, a képviselőháznak 2 éves, tehát a képviselők 2 évig szolgálnak, és a felsőháznak, a szenátusnak, ahol 6 éves ciklusok vannak, a 1/3-át választják újra mindig 2 évente. És most ősszel fog sorra kerülni ez a úgynevezett félidős választás, amikor a képviselőházban, a szenátusban lesz választás, illetve nagyon sok tagállami és helyi pozícióért versengenek majd a politikusok. Na most ennek a jelentősége az, hogyha Trump és a republikánus párt, amelynek most többsége van, elveszíti ezt a többségét, akkor a törvénykezés Trump számára még a mostaninál is nehezebb lesz, és egy béna kacsa állapotába fog kerülni az utolsó 2 évére az elnök. Alapvetően ez nem újdonság. Bill Clinton elnöksége óta mindegyik elnök, az elnöksége 2, utolsó 2, sok esetben 4, vagy utolsó 6 évében is béna kacsa volt. Viszont Trump esetében emellett a béna kacsa állapot mellett még egy nagyon jelentős probléma lehet, mégpedig az ő alkotmányos, illetve alkotmány ellenes tevékenységei, amiért ugye már 2021-ben is impeachment eljárást indítottak. Tehát ha a demokraták többséget szereznek, akkor a politikai obstrukció, a politikai blokkolás mellett egyébként bizony-bizony nagyon komoly alkotmányos problémák is előjöhetnek az elnök számára. Január 6-a, az Epstein ügyek, különböző más, eléggé ellentmondásos tevékenységei, tehát vizsgálatok tömkelege fog elindulni az elnök ellen, ami nagyon megnehezítheti az utolsó 2 évét.
3: Hát ráadásul őt nem nagyon szokta korlátozni az, hogy mire van lehetősége és mire nem. Tehát időnként az embernek olyan érzése van, hogy nem veszi figyelembe az, hogy az elnöki rendszer igazán mit enged meg számára az Egyesült Államokon belül sem.
2: Ez így van. Hozzá kell tenni, hogy ezek mindig nagyon képlékeny dolgok. Alapvetően az, hogy az elnöki hatáskör meddig terjed el, az nincsen lefektetve. Ebben a legfelsőbb bíróság szokott egyébként döntéseket hozni, és Trump itt is ugye hát falakba ütközött, hiszen a bíróságon elméletileg konzervatív többség van most, többek között három olyan bírójelölt miatt, akit ő ültetett a padra, ahogy mondani szokták Amerikába, de számos jelentős kérdésben, például a tarifák, a vámok kérdésében is azt mondta a bíróság, hogy nem, ennek ez az elnöknek nincsen joga. Tehát ez is egy nagyon meghatározó a Trump politikájában, hogy a falig próbál elmenni, de ez a fal egyre inkább magasabb és egyre több falba ütközik.
1: Mennyire van személykultusz Amerikában? Gondolok itt arra, hogy mi most ugye túl vagyunk egy választáson, és körülbelül ez volt a választás tétje, hogy Orbán Viktor vagy Magyar Péter. Amerikában ugyanez van? Vagy mondjuk vannak olyan más republikánus arcok, akik menthetik ezt a helyzetet?
2: Óriási Trump személyi kultusza. Ugye itt Egon említette, hogy a népszerűségi számai nem jók az elnöknek, ez így van, de a saját pártján belül nagyon stabil a pozíciója. Épp egy szombati esemény, ugye a 2021-es impeachment eljárás során 7 republikánus szenátor volt, aki Trump ellen szavazott. Ezek közül Trumpot, úgymond sok Trump már sok szenátort nyugdíjazott, és ennek a legutóbbi esete volt Bill Cassidy, Louisiana-i szenátor, aki ugyanúgy a elítélés mellett szavazott, és Trump egy ellenjelöltet indított ellene a előválasztáson, és szombaton Cassidy szenátort megverte ez a jelölt. Tehát a párton belül Trump rendkívül népszerű továbbra is, és nem igazán látszik, hogy lenne a trumpizmuson kívül más út az amerikai jobb oldal számára.
3: Mondjuk ez gondot jelentett a következő választáson 2 év múlva.
2: Abszolút.
3: De az egy másik, az a bajlódjanak most ők. Viszont mennyire látszik Európa az amerikai politika felől nézve? Ugye itt nekünk számos az uniónak és magának Európának gondunk van az amerikai politikával. Kihívások elé került Európa miatta?
2: Európa fontos, de ahogy említettem, az átlag amerikai számára ez egy sokadrendű kérdés. Ugye alapvetően én azt gondolom, hogy az Amerikának az Európa politikája az a 2000-es évek közepe óta nagyjából egy irányba megy. Tehát Obama elnökség alapján is, idején is már azt láttuk, hogy egyre jelentéktelenebb ez a kontinens az USA számára, és én azt gondolom, hogy ezt a Trumpi elnökség csak felgyorsította. Ugye itt a NATO kérdése az egy olyan dolog, amit nagyon sokan szoktak említeni. Ugye itt Grönland kapcsán egy nagyon-nagyon nehéz helyzetbe került ugye ez a katonai szövetség. Most egyelőre úgy látszik, hogy Trump kihátrált, és ugye van neki más problémája, de én azt gondolom, hogy ez a Dánia és Egyesült Államok, illetve a NATO és a USA közötti kapcsolatrendszer, ez nagyon-nagyon ingatag lábakon áll. Úgyhogy itt bármi történik majd 2028 után, és itt nem beszéltünk a demokratákról, akik még próbálják kitalálni, hogy milyen emberrel lenne érdemes Trumpot megpróbálni.
3: Ha jól értem, a republikánusoknak is ki kell találni.
2: Ki kell találni, viszont amire utalni akarok, hogy egyre többen cikkeznek az amerikai sajtóban Magyarországról, most annak a kapcsán, hogy milyen tökéletes recept az, amikor egy a ancient regimehez tartozó politikus jelöli az ellenzék, aki tudja azt a nyelvet beszélni, ami sikere vezette a korábbi populista vezetőt.
3: Legyen egy republikánus jelöltjük a demokratáknak?
2: Hát vannak ilyen vélemények. Én csak azt akarom ezzel mondani, hogy Trump személyében azt gondolom, hogy tulajdonképpen megbukik. Nyilván jogilag Amerikában 4 év az fix, tehát ha ő egészségileg bírja, ki fogja tölteni, de a trumpizmus bizony velünk fog maradni. És ebben az amerikai-európai kapcsolatoknak is nagyon jelentős hatása.
3: Ha megengedtek még egy időn túli kérdést, ha már szóba hoztad azt, hogy mi látszik Amerikából, Magyarországból, akkor látszik már, hogy mi a megítélése a kormányváltásnak?
2: Nagyon sokat foglalkoztak ezzel Amerikában, a választás előtti napokban is, utána is. Alapvetően Amerikában a közvélemény döntő része, a politikai elit döntő része nagyon üdvözölte Orbán Viktor bukását, de nagyon sokan aggodalmakat fejeznek ki annak azzal kapcsolatban, hogy Magyar Péter és a Tisza párt az milyen típusú változást fog elhozni Magyarország számára, és az amerikai magyar kapcsolatokban ez milyen változást fog jelenteni.
1: Jaro Patrice, köszönjük szépen!
2: Köszönöm szépen a meghívást!

Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Miért lett szinte elviselhetetlen számunkra az unalom? Hogyan alakítja át a személyiségünket a folyamatos online jelenlét?

tesszük a telefonunkat. És közben hogyan veszítjük el a kapcsolatot saját magunkkal. Tari Anna Mária pszichológussal beszélgetünk a digitális túlstimuláltságról, az unalom eltűnéséről, a kapcsolati kiüresedésről,

egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

szellem dicsősége. Kérlek, Uram, áld meg az egyházat, hogy tényleg arról ismerjen meg bennünket a világ, hogy szeretjük egymást. Mi atyánk!

0: és a dicsőség mindörökké. Amen.
1: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja. A nagyváros hangja.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az érték állandó. Fizessen elő a nyomtatott hetekre, és mellé online előfizetést is adunk. Részletek hetek.hu/előfizetés.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással.
2: Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a Somos a pályán minden kedves nézőt, ez ma Feri a pályán lesz, Andris is pályán van, ha jól láttam a Facebookon, azt hiszem egy Újpest Radi meccsen, az ő szíve lila, az enyém semleges, ebből a szempontból is teljesen lényegtelen is, mert nem ezért gyűltünk ma össze. A mai adás vendégei Pulai András, Zsolt Péter, Lampert Mónika és Komlódi Gábor. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Bele is csapunk, mert elképesztő mennyiségű hír van. Miniszterelnök úrral nem lehet bírni, ahogy szintén a Facebookon olvasom. Ma délelőtt például bejárást tartott a teljes sajtó számára a Karmelita Kolostorban. Nézzük az összefoglalót.
3: A Karmelita elé érkezik Magyar Péter, hogy a várkapitányság munkatársaival együtt mutassák be Orbán Viktor volt hivatalát a sajtónak. Stábunk megtekinthette a kormányinfók helyszínét, a belső udvart, a könyvtárat és a kormányülések helyszínéül szolgáló termet. Jártunk Orbán Viktor volt miniszterelnök irodáiban és a Karmelita erkélyén is. Ezt követően a miniszterelnök Rogán Antal egykori minisztériuma felé vezette a sajtót.
4: Ez volt a Rogánféle propaganda gyárnak a központja.
3: A következő állomás a belügyminisztérium épülete volt a Szentháromság téren. Ide Pintér Sándorhoz tartozott az egészségügy is, ezért megkérdeztük Magyar Pétert, beengedik-e a sajtót a kórházakba is a későbbiekben.
5: Szerintem mindenkinek az az érdeke, hogy lássuk azt, hogy milyen állapotok vannak most, és hogy honnan kell majd fejlődni, úgyhogy szerintem semmi akadálya nem lesz.
3: A bejárás végén híradónk kérdésére a miniszterelnök azt mondta, visszamenőlegesen is, és a jövőre vonatkozólag is vizsgálják a várbeli építkezések szerződéseit.
2: Szóval innen dobbantanánk el, majd beszélünk a kormányzati átadás átvételről, ahol elég keményen beszélt Magyar Péter a távozó miniszterekkel, de előzőleg volt a minisztériumok éjszakája, ma a Karmelita bejárás előtt a kordonbontás, tehát pestiesen szólva, mintha folyamatosan alázná vagy betonba akarná döngölni a távozó politikai elitet. Ennek mi lehet a célja, mert nyilván van valami célja önmagán túl?
6: Nem csak akarja, hanem csinálja is, hogyha jól veszük észre.
7: Én azt gondolom, hogy folytatja tovább a kampányt. Ugye van egy ilyen közhelyes szólás, hogy a következő kampány az előző kampánynak a lezárultának az estén, váltások estején kezdődik, és természetesen ez most kezdődik. Nyilvánvalóan ő meg akarja tenni azt a, le akarja tenni azt a 0 km követ, hogy akkor honnét indulunk, és a 0 km követ úgy tudja leghatékonyabban letenni, hogyha minél rosszabb képet fest az adott az előző politikai helyzetről, meg elmondja mindent luxusnak, amit luxusnak kell mondani, és rossznak, amit rossznak kell mondani. Van erre azért egy választói igény, meg szavazói igény. Ezeknek a videóknak 100 000-es milliós nézettségeik vannak, az emberek felháborodnak és vagy ingatják a fejüket attól függ, hogy nekik éppen milyen az adott lelkiállapotuk, meg az adott felhorkanásuk ezeket a dolgokat látva. Szóval én azt gondolom, hogy a mediatizált, instagramozott, facebookozott világban ez így, hogy mondjam, természetes, hogyha úgy tetszik, akkor az a generáció, aki Magyar Pétert megválasztotta, és átlökte nagyon markánsan a kétharmadon, az a generáció az ezt kívánja tőle, és erre nagyon jól rezonál, tehát nagyon tud olvasni a közönségnek az igényeiből, és azt olvassa le, hogy erre szükség van, azt látja a számukból, azt látja az egyéb adatokból, azt látja hozzá visszajövő jelzésekből, hogy erre van szükség, hogyha úgy tetszik, akkor csinálja a sót, addig, ameddig kormányozni nem lehet, ugye még nincsenek államtitkárai, még a kormány felállt, de maga a struktúra, meg a rendszer az még ugye nem állt fel, hát addig is azért szórakoztatni kell valamivel a népet, és hát triumfálni kell a győzelmet. Ezek mindegyike szerintem zajlik most, és azt gondolom, hogy egy darab még el fog menni, addig, ameddig nem lehet érdemi döntéseket hozni, addig fogjuk látni a sót, és azt gondolom, hogy a többség ennek tapsolni fog.
8: Igen. Parancsol. Szerintem van más, még egy, én találtam még egy másik okot is, hogy a Magyar Péter a kampány alatt a Fidesz által befolyásolt médiától kapott eleget, hideget, meleget, hogy nem mond igazat, valótlanságot, és ő most a saját hitelességét erősíti azzal, hogy azoknak az embereknek, akik ezt elhitték, azoknak is megmutatja, hogy de hát kérem, mi igazat mondtunk. Bemutatja, hogy milyen luxizás zajlott a Karmelitában, meg a várbéli minisztériumokban, és már más dolgokat is bemutat, ami szerintem az ő hitelességét erősíti. Hogy mikor kezd el kormányozni, azt én is várom, mert az biztos igaz, hogy amikor megvan a választás, akkor másnap kezdődik a következő kampány, de azért közben van 4 év, és azért nekünk itt magyar állampolgároknak igényünk van bizonyos kormányzati mutatványokra is, de úgy tűnik, hogy arra is készülnek.
9: Parancsolj. Hát kétféle oldalról lehet közelíteni, az egyik, hogy miért nem kormányoz, a másik pedig, hogy ez kell az embereknek. Valószínűleg Magyar Péter ezt fogja csinálni végig, a saját ciklusa alatt, és pedig azért, mert ilyen a karaktere, mert nem biztos, hogy csak a népre rezonál, hanem a saját sérelmeire rezonál, azért, mert élvezi ezt a helyzetet. De másfelől meg nem hiszem, hogy ez tragédia lenne, hogy van a kormányban, aki szeret így kommunikálva alázni, hogyha a kormány többi tagjának más a stílusa, más a koncepciója, és ilyen szempontból pedig hát elég jó a kormánynak az összetétele. Úgyhogy szerintem részéről ez a stílus maradni fog.
2: Gábor, ezt akarsz hozzászólni, vagy menjünk tovább?
10: Menjünk tovább, minden elhangzott.
2: Mert Péter feldobta, amit következőleg akartam kérdezni, hogy azért felesküdött az új kormány. Az összetétel kapcsán van-e bármi, amit neked aggasztó volt, vagy amit kifogásolnál, vagy egyelőre még adjuk meg nekik a 100 napot?
10: Köszönöm, akkor én kaptam a jobbik kérdésre, nem szóval. Minden esetre én meg vagyok elégedve a kormánnyal, úgyhogy minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindennel meg vagyok elégedve, hogy klasszikust idézek. Én azt gondolom, hogy ahol kellett korrigálni a miniszterelnöknek, és megérezte, itt elhangzott ugye az előbb a kommunikáció kapcsán, hogy érzi azt, hogy az emberek hogyan szeretnék, hogy rezonáljon, és akkor ahhoz képest módosít. Ott megtette a módosítás, ugye itt az oktatási miniszterre,
2: és
10: az igazságügyi minisztere, így van. A másik, ami az én ízlésemnek egyébként, hogy is mondjam, nagyon fekszik, vagy nagyon közel áll, hogy olyan személyeket választott ki, akik önállóan, saját személyiségükben, nem tudom, hogy vele fogunk-e menni a miniszterekben, vagy a miniszteri meghallgatásokban részletesebben, de ezek a személyek nekem olyanok voltak, mindegyik, én végignéztem ezeket a miniszteri meghallgatásokat, kis kivételtől eltekintve, de még az, ahol mondjuk kivételnek tekintem, azok is inkább abban a tartományban vannak, akik habitusukban rátermettek. Tehát vitatkozósak voltak, beleállósak voltak, nem biztos, hogy mindegyik annyira, amennyire a Magyar Péter, de az kétségtelen tény, hogy ma az embereknek nem csak arra van igényük, hogy megnézzék azt, hogy hogyan létezett ez a kormány, hogy milyen luxizásban élt 16 éven keresztül, és közben pedig mi hogyan éltünk ezzel szemben, hanem azt is elvárja az újonnan megválasztott miniszterektől, hogy válaszoljanak, számon kérjék ezeket, és szembesítsék őket ezekkel a korábbi döntéseikkel, intézkedéseikkel, és én nekem azt vetítette előre, hogy azt a reményemet legalábbis, hogy nem csak szakmailag fognak tudni helytállni abban azon a területen, ezt még nem tudjuk, de remélem, hogy így lesz. Ugye egyesével megismerve ugye az önéletrajzukat mindegyikről azt gondolom, hogy szakmailag felkészültek, hanem én abban is bízom, mert ugye azt látjuk, hogy a Fidesz direkt egy olyan frakciót rakott össze, aki egy vitatkozós, feleselő, számonkérős, kötözködős, a médiában jól eladható, kiabálós asztal a csapos brigád. Hát abból, amiből van.
7: Szegény ember vízzel főz, ahogy ezt szokták pontosan mondani, most éppen
10: ez igen, én azt gondolom, hogy ezek a miniszterek, ahogyan helytálltak ezen a meghallgatásokon, a bizottsági meghallgatásokon, azt vetíti előre, hogy ezek nem lehet, ezek a plenáris ülésen, ezek az úgynevezett interpellációk, ezek nem fognak neki nehézséget okozni.
7: Ami szerintem érdekes lesz a közeljövőben, ugye ez az államtitkári sornak a bejelentése. Ugye ez péntekre volt tervezve, szombat este van, még nem történt meg, ugye elvileg nekik hétfőn munkába kell állniuk, tehát nagyon sok idő nincsen arra már, hogy ez húzódjon, meg ugye a kabinetfőnökök, meg ezek azoknak az állami igazgatásnak a politikai első számú, második számú vezetői rétege, az még azért hiányzik, és azért, hogy ott várok érdekességet, és várok vicces fordulatokat, és nem zárom ki, hogy ott még majd szükség lesz bizonyos helyzetekben korrekcióra. Kíváncsi leszek, hogy ebben azon a szinten is lesz a kompromisszumkészség a miniszterelnökben, mert úgy tudom, hogy egyébként a miniszterelnök személyesen hagyja jóvá az összes felső vezetői stábot. Kíváncsi leszek, hogy ott mi ez, de mondom, én ezt még nagy izgatottsággal várom, mert nyilvánvalóan a miniszterek személye fontos, de azért mindannyian te különösen tudod, hogy ez az államtitkárok szerepe is mennyire különösen fontos, és mennyire mélyreható munkát tudna végezni. Ha úgy tetszik, akkor ők a vízhordói ennek a munkának, ők azok, akik tényleg 16 órákat bent vannak, miniszterek is természetesen, de azért az államtitkároknak a szerepe sem elhanyagolható. Különösen úgy, hogy vannak olyan minisztériumok, ahol nagyon széles portfóliót tömeg van összehordva, nem annyira széles, mint ami a Pintér miniszter úrnál volt, ugye ez az egészségügytől a filharmonikus zenekarig minden benne volt a történetben, de azért most is vannak ilyen széles minisztériumok, és ott nyilván különösen fontos egy a miniszter területéhez távol álló, mag területétől távol álló területnek, mondjuk az államtitkárnak a személy, ez nagyon fontos tud lenni.
8: A minisztereket illetően van néhány egészen kiváló. Tehát az nagyon üdítő, ahogyan a külügyminiszter asszony az apparátussal beszélt, ahogyan ebben az egy-két napban dolgozott, ahogy behívatta az orosz nagykövetet. Szóval ez nagy, nem tudok jobb szót, üdítő ahhoz képest, amit a Szijjártó minisztertől tapasztaltunk. De én nekem nagyon szimpatikus a pénzügyminiszter, Kálmán miniszternek a szerepléseit, és én még a meghallgatás előtti időből is hallottam tőle egy-két szerintem nagyon megfontolandó, nagyon jó programelemet. És hát vannak, akikről nem tudom, hogy milyen lesz, de hát majd megvárjuk. Én kiszámoltam, augusztus 20-án telik le a 100 nap, hogyha kibírom, akkor én milyen lesz, de hát majd megvárjuk. Én kiszámoltam, augusztus 20-án telik.

0: volt a, van a kormányban.
1: Na ezt majd elmondom, hogy ez mi szerint.
2: És ezt még nem tudjuk, hogy pontosan
0: nem tudjuk, hogy mit jelent, ez így van, mert fogás. Ezt ugye meg hallottuk, világos, értem, de még erről még csak nem is hallottunk. Tehát azért nekem ez azt mutatja, hogy lesznek olyan célok, és ugye az, hogy persze elindul a kampány akkor, amikor megnyertük a választást, és tudjuk, hogy választást a választási tart a kampány, de a kampánynak a része az is, hogy hogyan politizál. Tehát nem csak az a része, hogy hogyan mutatja be a Karmelitát, és ezt, hogy meg hogyan vitatkozik a Havasi Bertalannal, hanem az is, hogy konkrétan mi lesz a családi pótlékkal, meg az egészség, ugye az oktatás, hogy általában. És én azt gondolom, hogy lesznek prioritások, és ezen a prioritásokban nekem ez például, hogy lesznek miniszterek, akiknek vétójoguk van, szerintem ezekben konszenzusra törekvés fog kialakulni, vagy az látszik az én szememben, hiszen közös érdekük az, hogy azok, azok a célok, ebből nem hiszem, hogy túl sok lesz, de legalábbis én a helyükben nem határoznék meg nagyon sokat, de hogy azokban egységű legyen a kormányban, ott, és abban szakmailag és politikailag is mindenkinek együtt kell gondolkodni, az egészen biztos. Apróságban elképzelhető, hogy engedékenyen lesz.
3: Hogy tegyek ehhez hozzá egy kommunikációs dolgot. Tehát attól még, hogy valakinek vétójogot adunk, nem biztos, hogy emberileg alkalmas arra, hogy bármikor nemet mondjon. Másik embernek nem adunk vétójogot, ő viszont ellent tud mondani. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy milyen az emberi minőség, amit úgy nagyjából elkezdünk sejteni, hiszen ezek az emberek nemzetközi kapcsolatokban, egyetemi magas szinteken funkciót betöltve megszokták azt, hogy az ő véleményük számít, hogy elmondhatják. Úgyhogy ez egy egészen más karakterű kormányzás lesz.
2: Hasonló dolgot akartam én is mondani, csak kicsit más megközelítésből. Ugye ezen politikusoknak a személyisége, a karakter az most bomlik ki előttünk. Azért őket nem igazán volt lehetőségünk megismerni az elmúlt időszakban. Ez nyilván egy nagyon Magyar Péter központú kampány volt. Mai napok is nagyon erősen Magyar Péter központúak, és azt gondolom, hogy ez későbbiekben is így lesz. De az, hogy melyik miniszternek mekkora lesz a valódi politikai súlya, azt szerintem még nem tudjuk. Vannak sejtésünk, hogy vannak, azt gondoljuk, hogy mondjuk például a kapitány az egy erősebb szereplő, és mondjuk azt gondoljuk, hogy tanács meg egy kevésbé erős szereplő, mert ezt azért nagyjából lehet sejteni az eddigi megszólásából, meg ki mekkora figyelmet, meg ki mekkora felületet kapott. De hogy kinek mi ez az érdekérvésítő képessége, ki az, amit át fog tudni keresztül fog tudni vinni a kormányzáson, kinek milyen stábja lesz, kinek milyen potens háttérbázisa lesz, arról még zéró tudásunk van, és nyilvánvalóan ezt. Jelen pillanatban szerintem nem is nagyon fogjuk tudni elmondani előre, hogy mi várható.
4: Nem is, de nem is várom el.
2: Egyetlen dolog nagyon fontos, az az, hogy ebben a kormányban mindenkinek a legitimációja az Magyar Péterből ered. Tehát nincsen olyan politikus, aki önálló jogán politikus volt az elmúlt időszakban, és ő azért került bele ebbe a kampányba, még Vitézi is azt gondolom, hogy a legitimációja az Magyar Péterből ered. Az összes többi kormányban voltak olyan politikusok, még mondjuk például Pintér a mostani kormányban, aki nélkül elkezdetett lett volna a kormány. A mostani kormányban nincsen egy se. Magyarul, és az azt vetíti előre, amit mondtál, hogy itt a politikai ráció az, aminek primátusa van, és az, ami szerintem döntő lesz ebben a kormányban. Magyarul, hogyha vita van, és azt nézzük, meg, hogy ebben a buliban ki az erősebb, akkor én azt gondolom, hogy legalábbis az elején senki sem fog tudni, és nem is fog tudni akarni szembe menni és ellentmondani Magyar Péternek, míg az előző kormányokban, beleértve a bajnai kormányokat, meg a gyurcsányi kormányokat is, voltak olyan szereplők, akiknek erre azért volt lehetőségük, és emlékszünk, hogy azzal volt tele az altévi híradója, hogy milyen belcsaták mentek a kormányban. Én most ilyenre sokkal kevesebbre számítok.
4: Monika mosolyog.
1: Igen, visszaemlékeztem néhány ilyen belső csatára. Én három kormányban dolgoztam tagként, és a frakció tisztségem okán voltam néhány ülésen, a Horn kormányülésén. Én nem emlékszem olyanra, nem is volt ilyen, hogy a kormányülésen szavazás zajlana. Tehát én ezért nem tudom értelmezni ezt a vétójogot. Persze meg lehet magyarázni, de ez általában úgy zajlik, hogy az előkészítés, a közigazgatási előkészítés, az ki kell, hogy hordja a megegyezést. Hogyha a két minisztérium vagy két miniszter nem tud megegyezni, akkor a rendszer maga, az egyeztetési mechanizmus, az kikényszeríti, hogy üljetek már le egymással. Nekem volt ilyen, tudnék konkrét példákat is mondani, nem akarom ezzel elhúzni az időt. És a vége az az, hogy a miniszterelnök kimondja a döntést. És az a kormány döntése, hogy a magyar kormányban, Magyar Péter kormányában ez mit fog jelenteni, ezt én az előzetes tapasztalataim alapján nem tudom elképzelni, de ez nem azt jelenti, hogy ilyen nem lehet. Tehát ők ki tudnak alakítani egy olyan eljárásrendet, amiben ez majd érvényesül, érdekes lesz.
4: Meglátjuk, viszont vannak azért már konkrét rendeletek, ebből kettőt még fussunk át.

0: hogyha egyetértetek. Az egyik, hogy június 5-ig kell előkészíteni a pénzügyminiszternek a vagyonadó jogi hátterét, tehát még nem akkor jön a vagyonadó, de el kell kezdeni a munkát. A kedves nézőknek mondom, hát ne ijedjenek meg a milliárdosok, de az a helyzet, hogy az első 1 milliárd az adómentes, utána viszont el kell kezdeni adózni, mégpedig milliárd, illetve milliárd fölött 1% per év, tehát akinek mondjuk 101 milliárdja van, az bizony évente 1 milliárdot fog adózni. A kérdésem az, hogy ezzel egyetértetek-e?
1: Hát sokaknak leesett itt a nagy kő a szívéről, hogy 1 milliárdig szerencsére most megúsztuk. Pont erre gondoltam, amikor az előbb azt mondtam, hogy lesznek prioritások, amiben nem lesz kérdés, hogy a kormány egy formán fog gondolkodni, és ezek a prioritások azok, mert azért logikusan gondolkodunk, ugye volt Magyar Péternek, még akkor is, hogy ezt sokan one man showként értékeli, de csak összerakott egy 106 emberből álló listát, csak megoldotta a kormány, stb. Tehát, hogy összerakott egy csapatot. Ő, amikor végig beszélt a kampány időszakában, akkor volt 3-4 olyan dolog, például a vagyonadó, hogy messzebb nem még, de például az Európai Ügyészséghez való csatlakozás, és még egy néhány dolog. És azt gondolom, hogy úgy gyűjtötte az ember, és ezért mondtam az előbb azt is, hogy a miniszteri meghallgatásokon nekem nagyon tetszett, hogy ezek a gondolatok vissza-vissza köszönnek tárcáktól függetlenül is egyébként, és akinek közelebb állt a tárcájához, mondjuk például a vagyonadókhoz beszélt róla, akinek távolabb vagy egy másik kérdés állt közelebb, az pedig arról beszélt. Tehát csak azt gondolom, hogy ezek azok az ügyek, amiben most nagyon egységesen fog dönteni a kormány, itt nem lesznek ebben viták, és nagyon örülök neki, hogy azokat, amiket ígértek, én azt tudom mondani, hogy színhelyes a kormány jelenlegi tevékenysége és a kampány van elhangzott üzenetek, és azért van ilyen elképesztő magabiztossága sokak által, ezt mondjuk nagy képviségnek, vagy nem tudom minek nevezett magabiztossága a jelenlegi kormánynak, mert azért kapta azt a rendkívüli felhatalmazást, amit most csinál. Tehát azért adtuk neki választók azt a sok 3,3 milliónyi szavazatot, hogy azt, amit a kampányban elmondott, azt hajtsa végre. És úgy tűnik, ezek intézkedések eredményét vagy látva, vagy előkészítését látva, hogy komolyan veszi saját magát, meg az ígéretét, és ez szerintem helyén van így.
0: Szóval Csányi Sándor például azt mondta, hogy nem érte egyet a vagyonadóval, és le is vezette, ezt most nem fogom elismételni, de vannak, akik nem értenek vele egyet.
2: A vagyonadónál a legérdekesebb dolog az lesz, hogy ezt hogyan lehet majd behajtani.
3: Megállapítani.
2: Erre mondanék egy ötletet, bár nem kapok érte semmilyen pénzt a kormánytól.
3: Azért csak mondjad.
2: Azért mondom. Önbevallást kell csinálni, és hogyha van egy ellenőrzés, és nem felel meg az önbevallásnak, akkor a plusz részt ezt el kell venni. Így rögtön megoldódik, hogy nem érdemes mást bevallani, mint amit...
0: Ez elég drasztikus lenne egy vagyon.
2: Nem az én ötletem, hozom egy dél-amerikai jogalkotási példából.
4: Ugye a vagyonadó az tipikusan olyan adó, amelyiket általában azok, akik nem érintettek benne, azok szeretik. Akik meg érintettek benne, azok meg inkább nem szeretik. Utalok itt természetesen Csányi úrnak a gondolataira, bár van több olyan megszólaló nyilvánosságban, aki érintett benne, és azt mondja egyébként, hogy támogatja.
0: Egyébként Európában vagy az Unióban csak 3 tagállamban van ilyen.
4: Ez lett volna a következő gondolatom, hogy azért ez, értem, hogy tehát komoly politikai támogatottság van mögötte, és ezt a kampányban mondták, tehát választó igény is van mögött, ezért nagyon nehéz megcsinálni. Kell mögött egy létező vagyonkataszter, ami hát nincs, tehát az szerintem évek, míg az föláll. Nyilván az önbevallós megoldás az erre persze egy válasz lehet, csak ugye az a kérdés,
2: sokkal hogy ki hogyan... nem kellene.
4: Hát, de ki hogyan értékeli az adott ingatlanát? Tehát mondjuk ugye most visszautalok Balázsi Gyulára, aki ugye építi a Rózsadomb oldalában azt az ingatlant. Az ugye most akkor az 1 milliárd forintot ér, vagy 9.999.000. Tehát, hogy azt nem olyan egyértelmű ezeket a dolgokat meghozni, és ugye hogyan fogom én eldönteni, hogy mennyit ér az ingatlanom, ki vagyok én, hogy eldöntsem, hogy mennyit ér az én ingatlanom, mert nyilvánvalóan a magyar embereknek az ingatlan tipikusan a legnagyobb vagyon eleme az emberek 99%-ának.
0: Valójában most arról beszélgetünk, hogy hogyan lehet beajtani. Engem az érdekelt van, hogy elvileg ti egyetértetek-e ezzel, hogy fizessenek többet a gazdagok.
4: Én elvileg ezzel abszolút egyetértek. Még egy dolgot tennék hozzá, hogy a tervek szerint én úgy hallom, hogy ez nem személyi alapú vagyonadó lenne, hanem családi alapú vagyonadó lenne. Tehát aki egy családi közösséget alkot, ő neki kéne a vagyonát egységesíteni, és azt kell majd bevallani, és ez alapján kell fizetni az adót, aki a vonatkozó törvények úgy határoznak meg, hogy illetékmentesen örökölhetnek. Ez a tervek szerint azon, hogy ez lenne az alapja a vagyonadónak. Ez még bonyolultabbá teszi egyébként a helyzetet, és az még nehezebbé teszi az egyén számára, hogy kiszámolja, hogy mennyi az ő alapja, de jogász kollega lehet, hogy ennek ellent fog mondani.
1: Én nem, csak azt szerettem volna hozzátenni, hogy ez nem a mi bajunk, tehát, vagy nem a mi problémánk. Tehát, hogyha ők ezt azt mondták, hogy ezt megoldják, akkor oldják meg, meg kritizáljuk. Nem két okból nem ami problémák. Egy például nem
0: akár nem leszel adó alany, úgy tűnik.
1: Igen, akár hanyad iziglen kell összerakni a családi vagyont, sem leszek vagy alany ennek az adónak. Másfelől pedig nem az én fejem fáj, hogy oldják meg. Itt teszem hozzá egyébként, hogy azt mondtad, hogy ez az adó, akinek fizetnie kell, az nem örül, a többiek meg ilyen. Jelzem, hogy ez minden adó.
4: Minden adó
1: az egyébként. Úgyhogy én azt gondolom, hogy, és azért azt is muszáj ide raknom, hogy azért én láttam már megoldást, hogy bírósági eljárásokban, hogy egy ingatlannak az értékét meghatározzák, még akkor is, hogy nem kell szakértőt kirendelni hozzá, tehát azért ezt meg lehet oldani, és végül, de nem utolsó sorban lehet európai példákat hozni pro és kontra, de olyan ország nincs még egy Európában, sajnos ezt kell kijelentenünk, ahol ilyen rövid idő alatt ilyen pofátlan mértékben gazdagodtak meg emberek úgy, hogy igazából ezt egy olyan szürke gazdaságban tették, ahol kizárólag a rokoni, baráti, haveri viszonyok voltak azok, amik mérvadóak voltak, és ezért van egy ilyen elképesztő társadalmi igény arra, hogy ennek legyen valamiféle következménye.
2: Meg a technikáról annyit, hogy azért nem működik az, hogy kiküldöm a fekete táskás embert, aki majd fölméri el a vagyont, mert akkor ezt a fekete táskás embert le fogják fizetni, hogy kevésbé értékelje a dolgot. Az önbevallással nincs szükség fekete táskás emberekre.
4: Ugye gyorsan, hogy meg is tervezte bevezetni a vagyonadót, és akkor el is indult a folyamat, és akkor a NAV elkezdett csinálni egyébként egy vagyonkatasztert, és az online felületre akkor belépve mindenki megnézhette, hogy a NAV mennyire értékeli az adott ingatlant. Azt gondolom, hogy ezt a folyamatot visz fel lehet utána újra húzni, és az el tud indulni, de szerintem évek lesz, míg ez bevezetődik.
0: Innen fogjuk folytatni, kedves nézők, a reklám után, tehát ennek a törvényi előkészítésének június 5-e a határideje, de van egy ennél sokkal szűkebb határidő, most hétfő, akkor kell nyilvánosságra hozni a K. Endre féle kegyelmi botrány aktáit. Ezzel jövünk a reklám után.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma a hét legfontosabb eseményeiről. Somos Andrással.
1: Köszönjük szépen a türelmet. Ott hagytuk abba, hogy az új kormány hozott 12 rendeletet, és ebből néhányat átveszünk. Pontosabban még egy van, ami engem igazából izgat. Hétfőn kell nyilvánosságra hozni a K. Endre féle kegyelmi botrány dokumentációját. Mit vártok, mire számítotok hétfőn? Igazából egy láncszem nincs meg, hogy miért adott kegyelmet K. Endrének Novák Katalin.
2: Egészen miért pontosan fél? Ez egy láncszem, igen, de amit ugye, ami mindenkit érdekel, szerintem, vagy legalábbis engem mindenféleképpen, ugye azóta a városi pletyka, hogy nem áll meg a dolog a miniszterasszonynál, hanem hogy vagy valószínűséggel így vagy úgy, de Orbán Viktor előtt tudott, vagy tudhatott, hogy ez megtörténik, vagy legalábbis a jóváhagyását kérhették. Ez például egy érdekes kérdés lesz. De az összes ilyen ügy szerintem olyan szálakat szed föl, vagy reméljük legalábbis, hogy ezeket nem darálták le, hogy ez is ki fog derülni, megvannak-e egyáltalán, amikre tényleg kíváncsiak voltunk, és ez ráadásul azért egy nagyon fontos emblematikus ügy, mert lényegében erre lett fölfűzve az egész történet. Ugye a vidéki prókátor, aztán utána a Magyar Péter megjelenése ugye a YouTube csatornán, és aztán ez e köré szerveződött lényegében az ellenállási mozgalom, most fogalmazzuk így. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon izgalmas kérdés, és én nagyon csak magamat ismételem, hogy nagyon örülök neki, hogy egyesével azokat a kérdéseket, amiket a kampány során megígért nekünk, azokat előszedik. Engem nagyon érdekel, hogy ki az a Zsolti bácsi.
3: Szerintem mindenki... ebben a dossziében ez gyanítom nem lesz benne.
2: Biztos.
3: Amit esetleg megtudhatunk, az... Ugye, amikor először Varga Judit igazságügyminiszterként azt mondta, hogy nem ért egyet ezzel. És ugye ő így terjesztette föl a köztársasági elnökhöz. Ott szokott lenni indokolás. Tehát én arra kíváncsi vagyok, hogy ennek az ügyiratnak meg kell lenni, hát normális esetben, hogyha most azt valaki onnan eltakarította és ledarálta, akkor nem fogjuk látni, de hogyha a közigazgatás normálisan működik, ennek ott kell lenni ennek az ügyiratnak, és ott kell lenni indokolásnak. És ahhoz képest, amit ott leírt Varga Judit, hogy miért nem ért egyet, ezzel a kegyelemmel, ahhoz képest adott kegyelmet a köztársasági elnök, és utána kerül vissza az igazságügyminiszterhez ellenjegyzésre, és akkor már ellenjegyezte. Hogy az indokolások között mi az, ami a papírokon szerepel? Mert azt, hogy egyébként a Magyar Péter által nevezett El Anikó vagy valaki más vitt valamilyen szerepet ebben az ügyben, az szerintem nincs benne az aktákban. De hát ettől még nagyon érdekes.
4: Én is azt gondolom, hogy ezek az informális kérések ezek nem lesznek benne az aktában. Szerintem nem szokás ilyeneket beleírni.
3: Nem szokás.
1: De valami hírérték kell, hogy legyen benne, ha már így beharangozták, és ráadásul ilyen gyorsan, hogy
3: hétfőn ezt. Ez, amit én mondtam.
4: Valószínűleg a motivációk, tehát nem az informális motivációk, mert nem a kérések, meg az, hogy kinek a milyen családja, meg kinek a nem tudom milyen barátja, mit gondolt erről a kérdésről, vagy lehet, hogy azt gondolom egyébként, hogy mondjuk Balogh Püspök úrnak, volt miniszter úrnak az informális ráhatása erre az ügyre, amiről ugye sokat írta abban az időszakban a sajtó, nem csak a miniszternek feleségére, szerintem te rá gondoltál.
3: Nem, én nem mondtam ilyet.
4: Mindegy is, ez akkor maradjon lógva levegőben. Szóval nem gondolom, hogy az ő informális befolyásuk azok meg fognak jelenni ebben az ügyben, de a valódi motivációk és a legalábbis a hivatalos válaszok, hogy melyik döntés miért született, az valószínűleg benne van, vagy benne lehet. Azzal együtt mondom ezt, hogy nem zárom ki, hogy egyéb családi összefonódások után Magyar Péter ezt tudja már régóta, hiszen mégiscsak az ő felesége volt abban az időszakban, aki ezt az egész ügyet elindította, és lehet, hogy otthon akkor még ezt megbeszélték, amikor a kanapén úgyben nézték a akkor még civil apájának nevezett műsort. Szóval...
1: Reméljük ma is nézni.
4: Erre adjunk esélyt.
2: Bocsánat, ezt hagyd tegyek egy apróságot hozzá. Én is azt gondolom, nyilván nem lesz odaírva, hogy jó napot kérnek, akkor most ezt itt ide... Én utasítalak téged, mert azt kérte tőlem, hogy ez nyilván nem lesz ott. De azért emlékezzük vissza két szerintem nagyon fontos dologra. Az egyik az, amikor azt mondta Magyar Péter, hogy két nőnek a szoknyája mögé bújt ez a kormányzat.
1: Igen.
2: Nyilván ezt azért mondta, ahogyan te is mondtad, hogy volt plusz információ. És a másik, ami nekem nagyon fontos, ami nagyon egy ilyen az egész történetnek az elharapását mutatta, amikor a leköszönő köztársasági elnök asszony bármilyen újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, hogy ő most testesen szóval, ő elviszi a balhét és hagyja békén.
3: Vállalja a felelősséget.
2: De ha ott lesz egy olyan leírat, ami az indokoláshoz fűzött magyarázat, hogy miért nem támogatja, és tudván tudva, akkor azért az egy új megvilágítást ad egy újságírói kérdésnek, hogy akkor volt köztársasági elnök asszony, hogy ennek tudatában mégis miért? Mi indokolhatta, hogy mi volt a motiváció?
4: Bárha erre válaszolni fog.
2: Rá, értem, amit mondasz, de azért ez mindenféleképpen újabb irányokat szerintem mutathat.
4: Meg még egy dolgot hagyták hozzá, hogy egy dolog sejteni és más dolog tudni, még hogyha ugyanazt tudjuk meg, amit eddig sejtettünk, ugye itt a Borka ügyet tudnám felhozni, Győr városa évtizedekig pletykált arról, hogy milyen szokásai vannak a polgármesternek, aztán amikor megláttuk, akkor mégis más gondoltunk arról, amit előtte korábban
2: hát a fekete pákornamesek is ezzel.
4: Itt is szerintem lehet egy ilyen faktor is, hogy...
1: Hadd éljek egy lélektani felvetése, vagy még ezt mondanám?
5: Csak egy rövid mondatot. Igen. Mivel mindannyian nem gondolunk valakire, hogy ez onnan ered, ezért, hogyha ez a papírokból nem derül ki, akkor a nép csalódni fog. Tehát ennek a...
1: Tehát akkor valami mégiscsak ki kell, hogy derüljön.
5: Nem fog kiderülni, nem fog. Mert mindannyian nem gondolunk valakire, de az valószínűleg
3: kiderülni. Akkor a nép kiderülni. Is nem fog gondolni valakire.
5: De, hát azok már eddig is gondolni. Mi vagyunk most a nép, akik nem gondolunk valakire. Szóval tudjuk a sztorit, A-tól Z-ig, csak éppen
3: bizonyíték.
1: Tehát hogy azt szerintetek, hogy élhetik meg ezek az emberek, akik most kizuhantok a hatalomból? Most utólag mi már tudjuk, hogy ez a kegyelmi botrány indított el az egész folyamatot, mert hiszen korábban is voltak ennél, korábban voltak olyan botrányok, amik közismertek voltak, hogy botrányosnak ismert ügyek, mesés meggazdagodások, rokonok, barátok, családtagok, stb. Ezeket megúszta, vagy ezekben nem bukott bele az Orbán kormány. Hoztak egy döntést, ami szerintem ilyen napi ügymenetben ilyen ezredrangú, azt se tudták, hogy valaki aláírta, meg megyünk tovább. És utólag kiderül, hogy ez az akkori, tehát ebben a mezőben egy nagyon kicsinek tűnhető ügy indította be azt a folyamatot, ami két év alatt a totális bukáshoz vezetett. Ezt, hogyha így visszagondolnak, szerintetek hogy dolgozhatják fel? Tudom, hogy nehéz kérdés, de hát...
4: Én nem lennék a helyükben, ők még a gyászfázisnak a legelején vannak, még a dűk szakaszában vannak a gyásznak, én azt vettem az átadás átvétel folyamatában is, meg az egyéb kommunikációkban is. Biztos vagyok benne, hogy ez nekik komoly nehézséget fog okozni. Ugye egyébként ezeket az eseményeket hívja a szakma fekete hattyú eseménynek, vagy Black Swan eseménynek, amelyeket ugye nem lát senki se előre, de mégis rettentő nagy hatásuk lesz az egész folyamatra. És annyival egész egészíteném még ki egyébként, hogy kicsit, hogy ez volt az a szikra, ami egyébként azt a lángra robbantotta, meg berobbantotta az egész történetet, és elindította a folyamatokat. De az én azt gondolom, hogy ennek annak, hogy Magyar Péter létrejön, szerintem van még egy másik politikai előképe, és most kilépek a mostani beszélgetés kereteiből, az pedig szerintem a 2021-es előválasztás utáni összefogásnak a kudarca. Tehát én azt gondolom, hogy Magyar Péter, bár akkor nem tudtuk, hogy ez Magyar Péter lesz, szerintem ő 2021 novemberében jött létre, amikor a választók számára elkezdett nyilvánvalóvá lenni, hogy az összefogás, amiben akkor nagyon hittek, és ugye akkor még Orbán Viktor is elmondta, hogy egyszer vezetett az ellenzék az elmúlt 16 évben, akkor egy vagy két hónapig, aztán utána az összedőlt. Szerintem az volt az a nulladik kilométerköve a Magyar Péternek meg a Tisza megjelenésének, de kétségtelen, hogy addig csak ott kezdett el gyűlni a gáz, és aztán jött a szikra, amit ugye már ez az ügy robbantott be, de az volt szerintem az origó, az volt az a null kilométerkő.
3: Te nem pont ezt kérdezte a Feri, ahogy én értettem, hogy ők egymás között ezt hogy
1: igen,
3: élik meg.
1: Hogy egy ilyen nulla százezredik számú ügyből lett a nagy baj.
3: Ezt is, meg más úgymond nagy bajokat is, mert vannak olyan mezítlábas képviselők, akinek nincsen semmilyen tisztsége, akinek az a dolga, hogy ott üljön a parlamentbe és megnyomja a gombot, amikor bólint a frakcióvezető, és mondjuk ő nem csinált olyan mutyikat, ami helyben beszélnek, bár állítólag nem sok ilyen van, de én személy szerint senkit nem akarok most bántani. Azok rosszul élték meg, amikor előjött Lázár János a luxizással, miközben mindenki tud a Batidai kastélyról, meg sok minden másról. És ez az ügy, amit te mondasz, nyilván ez a legerősebb, de hogy egymás között elkezdik azt feszegetni már, hogy hát akkor te mit raktál ebbe bele? Akkor mi az oka ennek, hogy én itthon járom a falukat, meg veretem a képemet a kampányba, és közben meg, és én emlékszem erre, mert hát én megéltem 2010-et, azért az elég nehéz volt. Tehát ott akkor nehéz volt szocinak lenni. És én pontosan tudom,
2: nehéz
3: hogy...
2: most is.
1: Ez nem volt elegáns.
3: Köszönöm szépen az együttérzésedet, igazán jól esik. De ez szerintem ez még hátra van. Tehát valószínűleg az van, amit az András mondta, hogy most az első fázisa van ennek a feldolgozásnak, most a dű van, de hogy utána elkezdik keresni a felelősöket, az egészen bizonyos, és szerintem csak idő kérdése, hogy mikor jutnak el odáig, hogy hát azért ezt az Orbán benézte, ezt az egészet.
2: Amit mondtál egyébként, szerintem az egy nekem nagyon fontos gondolat volt, hogy hát ezt megcsináltuk, behúztuk, majd nem megyünk tovább. Szerintem ebben, legalábbis én ebben látom a titkát annak, hogy hogyan élik meg ma, ugyanis ez az így szoktuk csinálni, logika működött. Szerintem annyira biztosak voltak benne, hogy mindig megnyerik. Hát vannak időpillanatok, amikor úgy tűnik, hogy valami történik, akkor kicsit megosztják az ellenzéket, kicsit adnak ide egy kis pénzt, kicsit indítanak még egy Magyar Pétert, meg fölpumpálnak ilyen pártokat, olyan pártokat, még több pénzt raknak a kommunikációba, stb. És meg fogják oldani. És egyszerűen szerintem, ha nagyon cinikus akarnék lenni, akkor a fideszes potentátok jelentős része örül neki, hogy nem az ő balhéja miatt bukott meg a rendszer, hanem egy ilyen piti történet miatt, amit elvisz valaki más, és nem neki kell elvisz.
4: Ez nagyon fontos, amit mondasz, mert szerintem el fog kezdeni az egymásra mutogatás.
1: Tehát, hogy kezdődött.
4: Igen, és ez fel fog erősödni, és mindenkinek a kis piti ügye, az fel fog erősödni, fel fog nagyítódni, és mindenkinek a piti ügye hirtelen óriási ügy lesz, és mindenkinek a piti ügye hirtelen egy kormányváltó sztorivá fog nemesülni ebben a harcban, és az ahhoz fog vezetni, hogy a Fidesz az még inkább darabosra fog törni, mert ennek már ugye az előjelei látszódnak, és most már kettő ilyen, hogy mondjam, csoportosulás azért körvonalazóan látszik a Fideszen belül. Ugye az egyik az, amelyiket amelyik a miniszterelnök körül van, aki nyilván a miniszterelnöknek a felelősségét elismeri ebben a történetben, de azt gondolja, hogy csak vele lehet folytatni. Ugye másik pedig az, amelyik úgy tűnik, hogy Cserpalkovics András környékén szerveződik, és ott van több olyan politikus is, aki egyébként például az ATV-ben is megszólalt, és elmondta, akkor még a dű, és most pontosítom magam, hogy a dű első fázisa ugye az a tagadás, amikor még a tagadásban voltak a többi politikusok, és ugye most van a második fázis, ugye az a dű, hogy még a tagadás fázisban neki ment ezeknek a politikusoknak, ők hirtelen ebben a másik Fidesz részben találják magukat. Izgalmas lesz nézni, hogy ez kettővé, vagy hárommá, vagy négyé szakad, vagy egyszerűen szublimálódik és eltűnik a semmiben.
5: Én ahhoz tennék valamit hozzá, hogy hogyan kéne megélniük, mert beszéltetek arról, hogy hogyan élik meg. Arra kéne talán ráébredni, mert a kérdésed is az úgy kezdődött, hogy egy ilyen piti ügy, hogy ez nem volt piti ügy. És azért nem volt...
1: Az a napi gyakorlat, tehát az nagyon sok ügy között, nem erkölcsi morális értelemben, igen, hanem az elintézendők között.
5: Épp ez a lényeg, hogy korábbiakban fölépített a Fidesz magáról egy olyan képet, mint hogyha rajtuk kívül senki nem törődne a gyerekekkel, és ők rettenetesen. És hát abban az időben vették át ugye a fóliázásnak az ötletét, meg a múzeumból, hogy ki kell tiltani azokat a gyerekeket, mert hát nehogy megzavarja őket egy kép, ami a valóságot ábrázolja. Tehát fölépítettek magukról egy olyan képet, ami emiatt, az ügy miatt összeomlott. Tehát amit föl kéne dolgozni, hogy nem szabad egy olyan hazug világot fölépíteni, amiben egy picike hiba az egészet összeomlasztja. Ráadásul ez nem is volt picike hiba. Tehát a Fidesznek egy ilyen identitás építésében egy hazugság buborékot fújtak föl, és azt ők maguk pukkasztották szét ezzel. Úgyhogy ez nem volt kicsi ügy.
1: Megyünk tovább. Beszéltünk már arról, hogy a héten zajlott le az átadás átvétel. Nézzük meg, hogy Pintér Sándor miként keveredett egy pici szóváltásba Magyar Péterrel.
6: Kérnék egy vizsgálatot magam ellen és a Belügyminisztérium ellen, de nekem úgy érzem, hogy semmiért nincs miért szégyenkeztem. Én 16 éve vagyok belügyminiszter, úgy gondolom, hogy egyetlen egy olyan ügy sincs, ami miatt nekem, vagy az általam irányított kollégáknak bármilyen szégyenkezni kéne. Kérem a vizsgálatot, soron kívül indítsák el. Köszönöm szépen, miniszterelnök úr!
7: Köszönöm szépen, miniszter úr! Teljesíteni tudjuk a kérését. Többiek pedig kérdés nélkül ugyanebben volt részes. Köszönjük szépen.
6: Köszönöm szépen.
7: Pintér miniszter úr, közül megkérdezhetne még, hogy a vizsgálat, amit kért maga ellen, az arra is kiterjedjen, hogy csak a büntetőjogi felelősségre terjedjen ki, vagy arra is, hogy egy olyan minisztérium, egy 100 milliárdos luxus minisztérium épületben egyeztetett azokról az ügyekről, például az egészségügyről, olyan területekről, ahol a kórházakban nem működtek a liftek, ahol zsíraszát ordult, ahol ráhapott az ott dolgozókra a mennyezet.
1: Tehát nem ilyennek ismertük meg Pintér Sándort a korábbiakban, még egyik korábbi minisztert sem, mintha meglettek volna szeppenve egy picit. Jó kifejezés ez?
5: Hát az, hogy kérjen maga ellen vizsgálatot, és aztán Magyar Péter azt mondja, hogy a többiek is meg fogják ezt kapni kérés nélkül, ezt ugye lehet úgy interpretálni, hogy a többieknek is kellett volna kérni, és egy Pintér valami olyas gesztust tett, ami az ő magabiztosságát azért mutatja. Nekem ezzel a jelenettel ez volt a héten számomra a legérdekesebb történés, és pedig azért, mert ezekből a jelenetekből kiderült, hogy valamit változatlanul nem nagyon értenek a Fidesz oldalán, és az előbb is ezt kezdtük el feszegetni abban a példában, hogy a fölfújt lufit kidurrani, nem kell fölfújni a lufit. Most a Pintér ott fújta föl a lufit, hogy elvállalt olyan területeket, amit nem kellett volna elvállalni. Tehát lehet, hogy ő neki jogi felelőssége nem lesz, vagy a politikai felelőssége óriási, mert hogyha valaki ennyire nem ért az egészségügyhöz, vagy az oktatáshoz, és oda a saját szakmai korlátaival akar bármilyen jót tenni, akkor ő nem ismeri a saját határait. És akkor ez a Fidesz rendszer ez úgy működött, hogy nem lehetett nemet mondani benne? Tehát ha valakit megbíztak valamivel, akkor ott nem lehetett nemet mondani, mert akkor rögtön kerültél a lapátra.
1: Én azt hallottam egyébként annó, hogy Pintér Sándor ezt kiszúrásként élte meg, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy az egészségügyet és az oktatást
5: persze, is kiszúrásként élte meg.
3: Elvették a titkosszolgálatot és kapta ezt az egészséget.
5: No, de hát az ember ne hagyja, hogy kiszúrjanak vele.
1: Valamiért mégis bele.
5: Hát egy olyan rendszerben ne akarjunk szerepet vállalni, ami a mi kiszúrásunkra épül.
4: Hát ugye az abban az időszakban a Rogán-Pintér belháborúnak volt az egyik eleme, hogy ugye Rogán megkapta a szolgálatokat, és Pintér pedig megkapta azokat a dolgokat, amikhez nem ért, meg még több más portfóliólem is egyébként vándorolt, sőt nem csak portfóliólem, hanem egyes vagyonelemek is vándoroltak, például ugye a civil biztonsági ZRT, ami ugye mindig is Pintérnek volt a
2: érdekköre,
4: igen, köszönöm, hogy segítettél, az átkerült ugye egyes a hírek szerint a Tiborcz érdekkörbe már abban az időszakban, tehát akkor volt egy Pintérnek egy háttérbe szorítása zajlott, és hát ugye Nyilván az a kérdés, hogy ebben miért nem mondott fel, és miért nem mondta azt, hogy köszönjük szépen, akkor én most megyek nyugdíjba, és nem várok még 3-4 évet időmenet erre. Hát ezt majd tőle kellene megkérdezni annak az újságírónak, akire lehetőséget kap. Nem sok ilyenre emlékszem az elmúlt 16 évből, vagy akár 26 évet is mondhattam volna, de hát ki tudja, lehet, hogy most majd lesz erre lehetősége valakinek, hogy ezt megkérdezze.
5: És nem érzett semmiféle szégyent. Tehát, hogy nem érzi azt, hogy probléma volt az, hogy ő ezeket a területeket elvállalta. Tehát az egész Fidesz oldalról jelen pillanatban a tagadás meg a düh van, de én szégyent nem láttam. Zavart, félelmet igen, mert az erővel szemben ugye félünk, meg hát van, aki most már a szemén látszott, hogy érti, hogy bajba van. Van, aki lehet, hogy még mindig nem érti, hogy bajba van. De a politikai felelősséget azt egyszerűen nem látjuk rajtuk.
1: Gábor?
2: Nem könnyű megfejteni valóban, hogy ezek a minisztereknek mi van a fejében, de azt simán el tudom képzelni, hogy ők tényleg azt gondolja, mert nem érzi meg, vagy nem érzi át azt a problémát, amivel mi szembesültünk nap mint nap, és azt nem azért, mert ő luxus, nem tudom, osztrák kórházban kezeltétlenül magát, a gyerekei pedig nem tudom, Svájcban tanulnak, hanem azért nem, mert volt egy más céljuk az ő cél, és értem, hogy ez ilyen hatalmi trükk is volt, de én simán tudom képzelni azt, hogy Orbán Viktor azt mondta, hogy túl sokat kibeszélnek az orvosok, itt volt ez a fekete ruhás nővér, a pedagógusok se egyszerűen kockásink, mit tudom én, adjuk oda a Pintérnek, az rendet tudott csinálni a rendőrsége, meg rendet tud csinálni, tehát ott is rendet, tiltsák meg, tiltsuk be, mert van egy magasabb cél, az pedig itt is az a keresztény, nemzeti, patrióta, Brüsszellel szembe menő, stb. És akármilyen hülyén is hangzik, persze mi azt gondoljuk, hogy ezek hagymázas gondolatok, és így visszanézve az időben, ráadásul egyiket sem bátotta be érdemben, na de azt el tudom képzelni, hogy az ott lévők, még akkor is, hogyha Pintért nem tartom egy ilyen naív alaknak, de azt látom képzelni, hogy azt mondja, hogy van egy közös célunk, ezt meg akarjuk valósítani, akár ennyi idősen is jelzéig ezt hozzá tudom tenni, és lehet, hogy úgy fognak majd rám, ha most játszunk el a gondolata, ha nyertek volna ezen a választáson, egészen máshogy alakulna az ő megítélése is 4 év múlva, hogy én simán látom képzelni, hogy azt mondta, hogy ő még egy dicsőséges 4 évet ebben lát.
1: Igen, van neki egy államtitkára, vagy volt államtitkára, Tasnádi László, utána néztem, hogy mit érdemes róla tudni. Például 2051-ig kapott jogot víz kiaknázásra, vagy kitermelésre, amit aztán egyébként az állam tulajdonában van a vízkészlet, a vízbázis, szóval ezt ő kitermeli az érdekeltségével, és az állam megveszi tőle. Úgyhogy voltak azért itt még ilyen jellegű dolgok, amik hát jó lett volna, ha kapnak még 4 évet az ő szemszögükből. A honvédelmi miniszter bizonygatta, hogy nagyon is fontos és jó szerződést kötöttek márciusban, mint egy 1311 milliárd forint értékben. Nézzük meg ezt.
8: Megszólította a honvédelmi tárcát egy olyan...
9: Mit leköszönjük, Masztelcs?
8: Egy olyan projekttel kapcsolatban, egy összkormányzati digitalizációs projekt, aminek az előkészítése nagyon régen, évekkel ezelőtt megindult, és 10 éven keresztül zajlik az ügyura teljes mértékben a tárca, és ha averokról annyit, hogy ennek a cégnek, amely Magyarország legnagyobb szolgáltatója, kisebbségi tulajdonosa a Rheinmetall is, a Európa egyik legnagyobb koncernje, én nagyon sok sikert kívánok ahhoz, hogy ezt a projektet következő miniszter végre tudja hajtani. Nagyon régen dolgoztunk rajta, és egy nagy siker lesz, hogy a Magyarország közkormányzati rendszere és a haderő is igazán, ha lesz a mai követelmény, ezt elvárjára szól.
7: Egyen úgy volt válaszolni, hogy ez 1.300 milliárd forintról szóló keret szerződés 10 évre egy olyan országban, ahol 2019 óta nem emelték a 4,5-5 milliárd forintos tűzifa keretet. Egy olyan országban, ahol 17 milliárd forintot tudtak adni pluszban az egészen gyalátható és embertelen állatokban lévő gyermekvédelemnek.
1: Még annyival szeretném kiegészíteni, amit a volt miniszter mondott, hogy igen, a Rheinmetall a kisebbségi tulajdonos, de a többségi tulajdonos a 4iG nevű cég, ami Jászai Gellérthez köthető, akiről úgy beszélnek állítólag, hogy ő az angolul is beszélni tudó Mészáros Lőrinc. Tehát így már kicsit közelebb lehetünk a megoldáshoz, de a kérdésem hozzátok, hogy miért kötöttek egy 1311 milliárdos szerződést márciusban? Azt gondolták, hogy hatalmon maradnak, vagy azt gondolták, hogy ha váltás is jön, ez a szerződés érvényben marad?
2: Hát nyilván ezt az utóbbit gondolták szerintem, és én már annak is örülök, hogyha Mészáros Lőrinc magyarul is tud beszélni, nem bárhol lehet, hogy angolul. Az kétségtelen, hogy hogy ez egy arcátlan döntést így meghúzni 2-3 héten a választások előtt. De ami szerintem ami nagyon fontos, függetlenül a forrácsitól, függetlenül az elképesztő mennyiségű összegtől, arról már is beszélek, hogy azért történtek digitális átállások, akár csak az én szakmámat is idehozva, ugye akár a bíróságokon, akár a földhivataloknál, akár máshogyan, és hát nem máshol is, és nem mentek ezek zökenőmentesen még a mai napig sem. És hát ugye Hankó úr meg előállt egy DVD-vel, úgyhogy úgy látszik, hogy van szükség az informatikai fejlesztésre, a kormányzat is így látja. De olyan, ez a terület, a honvédelem területe, az is egy olyan stratégiai túl azon, hogy hát szerintem ott az a legnagyobb olyan tárca, ahol nagyon érdekes dolgok fognak még előkerülni, hiszen ott általában titkosítva vannak a szerződések, ott a költések mindig egy kicsit olyan gyanúsak, meg furcsák, az átlagember által nem megvizsgálhatóak. Szóval, hogy a honvédelmi tárca az, ami egy stratégiai kérdés. És itt nem az összeg a kérdés, hanem hogy hosszú évekre leköti magát a magyar állam, úgy, hogy még nem tudja azt, hogy ki lesz a magyar állam képviselője 3 hét múlva. Szerintem ez egy finoman szó és nem elegáns dolog, még akkor is, hogyha ez 10 forintról szólna. De hogyha már ekkora összegről van szó, akkor az ember él avval a gyanúperrel, hogy nagy valószínűséggel azért alakították így, mert gondolták, hogy megvan az esélye, mert függetlenül attól, hogy milyen számokat publikáltak, mint olyan Németh Balázs, aki szerint 2 fejhosszal vezetnek a körzetébe, aztán kapott a 6%-ot. Szóval, hogy milyen számokat publikáltak, azt ők tudták, hogy hogy állnak, és azt gondolták, hogy itt ezt még így gyorsan le lehet mutyizni, most pestiesen szól.
1: Ez a végszó. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást. A kedves nézőknek köszönjük a megtisztelő figyelmet. Az egyik legnagyobb, vagy legizgalmasabb témára már nem maradt idő, de majd jövő héten úgy szerkesztjük a műsort, hogy legyen. Nevezetesen, hogy azért itt megígértek egy nagyon súlyos, sőt, nagyon szigorú elszámoltatást is. És Hatházi Ákos például már a héten azt nyilatkozta, hogy elkerülhetetlen Orbán Viktor őrizetbevétele. Szerintem innen vesszük majd fel a fonalat, én már Somos Andrással 1 hét múlva. Most búcsúzunk, viszontlátásra!

Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Miért lett szinte elviselhetetlen számunkra az unalom? Hogyan alakítja át a személyiségünket a folyamatos online jelenlét, az impulzus elárasztás és a mindig történjen valami érzése? Miért érezzük úgy, hogy lemaradunk az életről, ha pár percre letesszük a telefonunkat? És közben hogyan veszítjük el a kapcsolatot saját magunkkal? Tari Anna Mária pszichológussal

0: állandóan gyorsuló világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kellemes tavaszi időre számíthatunk. Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó uniós források ügyében, közölte a kormányülés után tartott tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, egyeztetett az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az uniós testület Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a támogatások hazahozatalát. Ma kezdődnek az egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. A mai első alkalom online lesz. Idehaza több döntést is hozott tegnapi ülésén a kormány. A végrehajtási rendszer átalakítását június közepéig kell előkészíteni az igazságügyi minisztériumnak. A hatályba lépésig azonban javasolni fogják a kilakoltatások felfüggesztését, emellett átalakítják a közjegyzői rendszert, megvizsgálják a paksi atomerőmű bővítését és a harmadik országból érkező munkavállalók helyzetét is. Szigorítják továbbá a kék villogó és a honvédségi repülőgépek használatát. A fizika, illetve a mozgókép és média ismeret írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap francia nyelvből, valamint filozófiából vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbeliei pénteken fejeződnek be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a Budai Vár Oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekordkísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében folytatódik a héten a szúnyogírtás. A biológiai kezelés más élőlényekre ártalmatlan. A ház körüli pocsolyák, vízzel teli edények kedveznek a szúnyogoknak, ezért érdemes ezeket felszámolni. Ma a gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak elszórtan lehet kisebb eső, futó zápor. Megélénkül a szél. Délután 19-23, késő este 8-15 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: Reggelt kívánok! A fővárosban tart a csatorna javítása 6. kerületben a Nagymező utcában a Dezsőfi utca közelében. Az érintett útszakaszt egyirányúsították az Andrássy út felé. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelt útvonalon jár. Nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. A 11. kerületben a Neszmély utat egyirányosították a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelt útvonalon közlekedik, a Neszmély út megállót nem érinti a Gazdagréti tér felé. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, itt felújítják a gázvezetéket. Szintén a 13. kerületben a Gogol utcában a Váci út felé a Visegrádi utca után csatorna javítása kezdődött, útszűkületen kell áthajtani. A 9. kerületben a Viola utcát lezárták az Üllői út és a Tűzoltó utca között, mert gázvezetéket javítanak. A 10. kerületben a Fehér úton az éles sarok felé a Gyakorló utca után a külső sávot lezárták átépítés miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. spiritfm.hu.
1: Egyszer más lesz minden más.

0: műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en! A műsorvezető Vogyerák Anikó és Rólai Egon.
1: Jó reggelt!
2: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, aki néz minket, és a Spirit FM hallgatóit külön köszöntjük.
1: Május 19-én tesszük mindezt, amikor a milánok ünneplik a névnapjukat, úgyhogy nekik sok boldogságot, meg a szülinaposoknak is.
2: Épp tudod, mi van ma férfi nap?
1: Férfi nap? Na, én már megyek
2: gondolom is. Köszönöm szépen.
1: Ennyi volt. Azt nézem, hogy megváltoztak az újságok az elmúlt mondjuk bő egy hónapban, tehát azok a lapok, amelyek tele voltak mindenféle politikával a címoldalon, most mit tudom én mutatom, Virágos Chelsea. Ez egy címlapfotó tud lenni egy napilapban, vagy van itt a másik, azt mondja, hogy az Exatlan Hungary férfi győztese. Hamar el fog fogyni a pénz. Szóval egész más,
2: meg
1: ezt
2: a másik
1: kérem.
2: Párhuzamos valóságot is a Magyar Nemzet címlapján az ígéretekből megszorítások lehetnek, címszóval foglalkoznak gazdasági kérdésekkel, a Népszava pedig azt írja, hogy meghamisított büdzsé. Erről is szó lesz egyébként majd a
1: mindjárt Gáspár Andrással nyitunk, és a gazdasági szakember létére nyilván megvan a véleménye erről.
2: Aztán lássuk, hogy mi minden lesz még. Például beszélünk majd a Publikus legfrissebb felméréséről, mi szerint a Fidesz hát rég vagy soha nem látott mélységben van. Erről is kérdezem majd Pulai András, meg arról is, hogy mi van a többi úgynevezett kis párttal, ugye a kutyapárttal, például akik próbálják összeszedni a pénzt, hogy visszaadják. 600 millió forintot kellene nekik, és kb. 100 millió forintnál.
1: Talán valami haladékot most kaptak is.
2: Vagy a DK, velük mi a helyzet, ezt is kitárgyaljuk majd.
1: Jön a Nemzeti Tudós Képző Akadémia programigazgatója Hegyi Péter, nyilván Krausz Ferenc vitájáról fogunk beszélgetni, amit a kormánnyal vív a több száz milliárdos támogatás ügyében, ugye egy nyílt levelet is megfogalmazott, ott van a címoldalon az újságban, amit Anikó az előbb idézett, mi is beszélünk róla.
2: Tegnap Magyar Péter egyébként a sajtótájékoztatóján a kormány ülés után olyan annyira nehéz, hogy ne kormányinfót mondjunk, nem?
1: Nekem még rá nyelvem.
2: Nem kormányinfó, de akkor mi majd még kitalálják. Egyébként erről a Krausz ügyről is beszélt, és akkor mondta, hogy majd ki fogják vizsgálni ezt az egészet, meg majd ő szívesen ül Krausszal is, hogyha arról van szó, úgyhogy ez is úgy tűnik, hogy először gyorsan befagyasztottuk, és aztán megnézzük, hogy hogy mire költötték volna, vagy mire költenék azt a
1: hát
2: pénzt.
1: Hát annyiból ez jogos, hogy hamarabb nézzük meg, mint ahogy kifizetjük az első részletet.
2: Igen, bár ugye az előző kormány azt mondja, hogy ők megnézték, és jogosan ítélik oda. Mindenesetre van, aki azt mondja, visszacsatolva a költségvetéshez, hogy bizony minden forintot meg kell nézni, hogy mire költünk most.
1: Oldódnak a kapcsolatok Ukrajnával, ez a legfelső szinten is igaz. Ugye Magyar Péter tegnap a sajtótájékoztatón, a kormányinfón is elmondta, hogy ő szívesen találkozik Beregszázban a ukrán kormányfővel, és hát a alsóbb szinten is megvannak már a kapcsolatok. Erről is beszélünk, meg arról is, hogy a gyermekvédelem hogyan alakulna, hogyha az UNICEF-re bíznák ezt az ügyet, vagy hát az ő szakértőjük hogyan gondolja, mik lennének a legsürgősebb tennivalók itt ma Magyarországon ebben az ügyben. Van bőven.
2: 8 óra 30-kor, ugye Magyar Péter élőben ígérte, hogy a kegyelmi ügy részleteiről tájékoztat minket, ezt egyébként adjuk majd élőben az ATV Extra.
1: Nem úgy volt, hogy Lengyelországban megy?
2: Hát majd utána, vagy útközben is lehet.
1: Ez igaz.
2: Úgyhogy akkor már okosabbak leszünk, ez biztos, de most lapszemle.

0: Itt van már velünk Gáspár András, az M4 és a Privát Bank alapigazgatója. Szervusz, jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
0: Itt nagyon erős állítások hangzottak el a tegnapi sajtótájékoztatón az előző kormány által eltitkolt több száz milliárdról, ami bűncselekmény, hogyha ez igaz, de vajon igaza van-e a mostani kormánynak és kormányfőnek, vagy az a kommentár lehet a valóság, amit rögtön hozzáfűztek a fideszesek, mi szerint is ez úgy volt, hogy ott volt az, meg kell találni.
1: Igen, hát nyilván a vád az erős egyik szempontból, mert hogy azért mégiscsak az van, hogy azt állítjuk, hogy hát megkamisították a költséget, és nem a valós számok alapján történtek a dolgok. Azért fura, hogyha ez tényleg így történt, mert ugye amikor egy időpillanatra kell beállítani mondjuk egy adott államadósságot, vagy egy tartozást, hát erre vannak, ahogy szokták mondani, trükkök százai, amik egyébként teljesen legálisak, mondjuk szokott jelenni, amikor el kell érni egy adott államadósság szintet, vagy legalább egy csökkenő pályát, akkor évvégén gyorsan visszavásárolnak mondjuk államkötvényeket, és aztán meg az első pár hónapban pedig kibocsátják azokat újra, de akkor volt egy olyan pillanat, amikor kisebb volt az állomány. Nyilván a költségvetésben is lehet ezeket úgy időzíteni, kifizetéseket, úgy időzíteni bevételeket, tehát hogy azért ezt sokféleképpen meg lehet oldani. Na most, hogyha ez esetleg mégsem így történt, az jelentheti akár azt is, hogy ezek a mondjuk úgy legális trükkök már nem voltak elegendőek, akkora volt a probléma. Lehetett akár bűnös hanyagságról is szó, vagy pedig arról, hogy egyszerűen már tényleg nem volt mód arra, hogy ilyen módon legyenek szebbek azok a számok, mint amilyen valójában voltak. Nyilván erre kell majd egy vizsgálat. A jó hír egyelőre talán annyi, hogy nem is olyan nagyon sok pénz az a 280 milliárd forint. Persze ez olyan, mintha golfklubba szivarozgatva mondanánk ezt, de nem, hanem ezt makroszinten, hogyha költségvetés szintje nézzük. Ez nem egy hatalmas összeg, ezért is fura lenne, hogyha ennyit akartak volna szándékosan adott esetben eltitkolni, de hogy erre magyarázatot kell adni biztos, mert nem csak az összegszerűség miatt kérdéses ez, hanem hogyha a piac elkezdi megkérdőjelezni a magyar költségvetés számait, hogy azok valóban a valóságot mutatják-e, hogyha bármilyen ilyen hivatalos statisztikával kapcsolatban felmerül a kétség, akkor azért az jelenthet komoly kockázatot, és mondjuk a hitelminősítők is felhúzhatnák a szemöldöküket.
0: Látszik már, hogy az új kormány gazdaságpolitikája merre felé indul? Azért is kérdezem, mert a forint elkezdett gyengülni. Ugye volt egy hurra optimizmus a piacon, és hát egészen elképesztő erősödés volt ahhoz képest, amiket láttunk korábban forint euró árfolyamban, vagy a dollár majdnem 300 forint alá ment. És hát ehhez képest gyengül a forint, ami lehet nemzetközi okokra magyarázható, de közben meg történt itthon valami?
1: Igen, egy nagyon-nagyon erős megelőlegezett bizalom volt az, amit tulajdonképpen kapott a kormány. Ez mindenképpen köszönhető, vagy ennek mindenképpen köszönhető a forint ilyen szintű erősödése. Ami látszik egyelőre, és amit a piac el is vár, az a hitelességnek a visszaszerzése, a bizalomnak a visszaszerzése és megerősítése. Ezen azért látszik, hogy dolgozik a kormány. Látszik az, hogy sokkal nyitottabban áll olyan közvetlen partnerek felé, mint például az Európai Unió, akiktől a magyar gazdaság nagyon erőteljesen függ, és ez egy igen fontos viszony. Tehát ez a része, ez mindenki megvan. Átláthatóságot ígérnek, és azért történnek is olyan intézkedések, amik ebbe az irányba mutatnak. Hát önmagában az is, hogy elmondanak egy ilyet, hogy 280 milliárdos lukat találtunk, vagy költséget, és ezt azért...
0: Jó, ez most politikailag még jól jön?
1: Hát természetesen egy politikailag hasznos labdát sem fog kihagyni természetesen, vagy helyzetet a miniszterelnök, efelől nincsen kétség. Szóval ilyen intézkedések látszik az is, hogy milyen személyeket választottak például, hogy nem politikai, erős politikai pályafutással vagy lojalitással rendelkező személyek, hanem sokkal inkább komoly szakmai gazdasági múlttal rendelkező személyek vannak például a gazdaságért felelős irányításban. Ezek mindenképpen azok az irányok, amiket kedvelni fog a piac. Az, hogy a forint egyébként gyengül vagy nem gyengül, hát nyilván azért egy erőteljesen nyitott gazdaságról beszélünk, ami devizánknak igen komoly befolyásolt, hogy mi devizánkra komoly befolyásolt, hogy ez az, hogy mi történik a világban. Hát ott most erős dolgok azért tudnak történni. Ehhez képest továbbra is kiváló erőben van a forint. Nem is biztos, hogy pontosan itt van a helye. Lehet, hogy az egyensúlyi árfolyam feljebb alakul majd ki, de minden esetben jobb a helyzet, mint volt.
2: Még viszonylag frissen vagyunk egy átadás-átvétel után. Mikorra látható át igazából mondjuk a költségvetés helyzete, vagy mikor eshetnek ki, vagy eshetnek-e még ki egyébként csontvázak a szekrényből, és most éppen ugye, ahogy említettem a reggeli lapokat is, két narratíva van. Az egyik oldal azt mondja, hogy lám-lám megszorítások lesznek, ugye egészen biztos, és majd arra fogják, hogy az előző kormányzatra. A másik oldal pedig azt mondja, hogy hát át kell látnunk, hogy mi a helyzet, úgy tűnik, hogy itt nem minden volt azért úgy lepapírozva, ahogy mi gondoltuk. Eznek mi a realitása, mikorra látható a kép költségvetés szempontjából?
1: Szinte biztos, hogy mondjuk így, hogy csontvázak fognak még kiesni. Hát látszik is, hogy dolgozik is nagyon rajta a kormány, hogy kiessenek azok a csontvázak. Azért az első lépése tényleg az bármilyen átalakításnak az, hogy először is lássunk tisztán, és látszik, hogy erre komoly szándék van. Azért minden szerződést felülvizsgálnak, legyen szó akár támogatási szerződésről, akár beruházási szerződésről, ezek most folyamatosan vannak. Vannak olyan óriási projektek, amikről még egyelőre nagyon sokat nem hallottunk, hogy ott mi újság van, tehát ugye például a gázszállítási szerződéshez is tegnapi sajtótájékoztatón elhangzott, hogy még ahhoz nem jutottak hozzá, hogy azt át tudják tekinteni. Sejtem, hogy a Budapest-Belgrád vasútépítési projekt körül is azért még biztos, hogy bőven fognak kiesni olyan szerződések, megbízások, amiket ott esetben átértékelésre fognak kerülni.
0: Hát és talán Paks 2-t sem ismeri senki a maga mélységében.
1: Pontosan a Paks 2 ügyében is, amiből most még mi csak egy nagy gödröt látunk. Nyilván, hogyha az ember a szerződésekben néz bele, akkor sokkal többet fog látni, és van is szó róla, hogy ezt az átvilágítást megkezdik, tehát nagyon sok ilyen dolog lesz még, és ebből biztos, hogy megpróbálnak majd mozgásteret teremteni ahhoz, hogy adott esetben átalakítsák a költségvetés helyzetét, de nem csak a megszólítások az egyetlen lehetséges út, tehát hogy mindig azt szoktam mondani, hogy a kiszámíthatóság beárazása az mindig elmaradt itt az elmúlt években, inkább a kiszámíthatatlanságnak, most akkor mondjuk úgy, hogy reméljük a kiszámíthatóságnak, az önmagában nagyon sokat tud jelenteni, a piaci bizalom nagyon sokat tud jelenteni, tehát látjuk, hogy az árfolyamnál egészen másra lehet számolni, anélkül, hogy valóban bármi, ahogy mondtad is, bármi történt volna, már most egy másik árfolyammal dolgozhatunk. Ennek következtében másik kamatszinteken is dolgozhatunk, vagy dolgozhat a kormány adott esetben, ami a finanszírozásnál ekkora államadósság mellett, ugye óriási jelentőség van annak, hogy milyen kamatszintek mellett tudjuk újra finanszírozni ezt a hatalmas adósságot, illetve a költségvetési hiányt, és ezek önmaguktól már most egy előre lejjebb vannak. Nyilván az uniós források, amik nem közvetlenül fogják majd csökkenteni azt, hogy nekünk mekkora az államadósságunk, azt nem beutalják a kasszába, és ott lesz, de azok a projektek, amiket ezek mondjuk lehetővé tesznek, azok olyan plusz adóbevételeket, beruházásokat tudnak generálni, amik szintén tudják segíteni. Tehát nem a megszorítás az egyetlen út ahhoz, hogy ezt rendbe tegyük. Ugye egy GDP arányos mutatónak egy kis matek a végére, ugye hát az egy osztás, a felső, a számlálójában van a GDP, az aljában pedig mondjuk az államadósság. Nem csak az államadósság csökkentésével lehet ezt, hanem a GDP növelésével is lehet ezt a mutatót adott esetben javítani. Az előző kormány mind a kettőben elég gyengén muzsikált, nem is nagyon volt nekik, úgy tűnik fontos a mostani adatok alapján, hogy ebben jól teljesítsenek, mert hogy azért a mutató azért látszik, hogy hova került ez a pénz, azért leginkább a választási osztogatás környékén dőlt ez meg, tehát azért vannak erre itt, van arra mozgástér, hogy adott esetben súlyos megszorítások nélkül is rendezhető legyen a helyzet.
0: Tegnap azért szerintem Magyar Péter kiosztott egy fülest például az önkormányzatoknak. Az egy egészen meglepő mondata volt, ami arról szólt, hogy előbb a szolidaritási adót most be kell fizetni, utána majd leülünk megbeszélni azt, hogy hogyan tovább. Miközben van egy bírósági ítélet a szolidaritási adó mértékének túlzásáról, és van egy alkotmánybírósági ítélet is ugyanerről. Ráadásul volt egy választási ígérete Magyar Péternek, ami arról szólt, hogy hát ezzel azonnal csinálni kell valamit. És Karácsony Gergely azt is várta, hogy ezt majd nem kell befizetni.
1: Igen, ez tényleg lehetett egyébként egy hideg zuhany, ezt el tudom képzelni. Az is biztos, hogy hajlamosak vagyunk egy kicsit megfeledkezni arról, hogy mennyi idő is telt el a választások óta, meg mennyi idő telt el mondjuk a kormánynak a hivatalba lépése óta. Hát lassan nem is az első 100 nap eredményeit, hanem az első 100 óra eredményeit is lehet már összegezni. Olyan sok bejelentés, olyan sok intézkedés megalapozása kezdődött el. Azért az is igaz, hogy mindez úgy, hogy a eddigi leggyorsabb tempóban állt fel az új kormány, és jelölték ki, vagy választották meg a miniszterelnököt, jelölték ki, és tették le az esküt a miniszterek. Tehát, hogy amellett is, hogy ez roham tempóban történik, a választási ígéreteknek olyan széles volt a sora, vagy olyan hosszú volt a sora, hogy azért bőven van mit csinálni, nyilván itt van egy ilyen sorrendiség, úgy tűnik, hogy nem az önkormányzatoknak a lobby ereje volt elég erős ahhoz, hogy ők ebbe a sorba valahogy előre kerüljenek, és elsők között rendezzék az ő helyzetüket.
0: De hát azt lehetne mondani, hogy felfüggesztjük ennek a végrehajtását. Akkor nem kell rendezni semmit. Ugye, ahogy Krausz Ferencék esetében az alapítványi kifizetést fel lehetett függeszteni, miközben még érvényes a szerződés, ez kontrában is igaz lehetne. Tehát az az üzenete Magyar Péternek, hogy majd segítek Karácsony Gergelynek takarékoskodni, mert már átlátom a főváros ügyeit is, azért ez nem egy baráti üzenet.
1: Igen, ez lehet, hogy ebben a majd lesz a hangsúlyos, és a két ügy között, amit említett, az egyik különbség, vagy van egy jelentős különbség, az, hogy egészen gyorsan egy kifizetés, tehát egy állami kiadás volt az, amit rendelkeztek, hogy az ne valósuljon meg, a másik esetben pedig az állami bevételnek a beérkezésére nem annyira kapkodva mondták azt, hogy ez nekünk ráíradott esetben később is, vagy ezt függesszük fel. Tehát azért mondom, ezt azért látni kell, hogy szerintem mostanában kezdi jobban felmérni, vagy igazán felmérni a valós helyzetét a kormány, meg hogy mekkora mozgástere van, és lehet, hogy emögötté látok azért egy ilyet, hogy a bevételről egy kicsit nehezebben és lassabban fognak lemondani azért, mint a adott esetben a kiadása.
2: Az, hogy szintén még a tegnapi sajtótájékoztatón Magyar Péter egyértelműen kijelentette egyébként pont az ATV kérdésére, hogy a Tisza kormány alatt nem lesznek megszorítások, az egy elhamarkodott politikai ígéret, vagy egyébként, ahogy vázoltad, egy gazdaságilag megvalósítható dolog?
1: Hát én már nem is tudom, vagy 20 éve nem emlékszek megszorításokra, mindenféle spórolás volt itt, meg minden, csak minden volt itt, csak megszorítás.
0: Utoljára kimondhatatlan nevű Bokros Lajos volt, ugye Hazafi Zsolt kollégánk említette éppen Bokros Lajos példaként, és mondta Magyar Péter, ezt a nevet nem akarja hallani.
1: Igen, és ezt a nevet nem akarja hallani, se a megszorítás szót. Tehát valójában, hogyha lesznek is olyan intézkedés, ugye, az állam a költségvetésből a bejövő pénzeket kell nekik valamilyen úton módon elosztania, meghatározni azokat a célokat, hogy mire adnak és mire nem. Nyilván, hogyha elkezdenek valamilyen célra kevesebbet adni, akkor azt hát egy erős kommunikációs táb meg tudja oldani, hogy elmondja azt, hogy hogyan jelent ez igazából mégiscsak jót az adófizetőknek. Tehát nem lehet egyszer mindenkinek többet adni, ezt mindenki tudja, hogyha valahol többet adok, akkor vagy a bevételeimet kell erőteljesen növelni, ami már eléggé a megszorításokra hajaz, hogyha ez az adóbevételekre vonatkozik, vagy valaki másnak kevesebbet kell adni, ez már megint megszorításokra hajaz. Tehát akár nézhetnénk ezt így is, de nyilván lehet ezeket az intézkedéseket úgy tálni, hogy adott esetben ne érezze feltétlenül fájónak ezt a dolgot. Szerintem fontos is abból a szempontból mondjuk adhatok igazat mindenképpen, hogyha elkezdjük nem fekete-fehéren nevezni ezeket, vagy vizsgálni ezeket az intézkedéseket, mert azért korábban divat volt az, hogy annyira végletekig leegyszerűsítették, hogy a hatásokkal már nem foglalkoztak. Nyilván a pozitív üzeneteknél volt ez inkább korábban jellemző, azt mondták, hogy árstopp, mindennél kevesebbet kell fizetni, örüljünk, ez egy jó dolog. De nem jutotta meg senki igazából az, hogy mi van valójában emögött, és hogyan járhat valami. Nagyon nehéz volt ezt elképzelni, közgazdász is háttérismeretek nélkül, hogy lehet ebből egyszer rosszul kijönni. Ugyanez igaz lehet a megszorítás a másik irányból is, ha csak azt mondja valamire a kormány, hogy most akkor oda kevesebbet adok, az kész. De ha elmagyarázzák, hogy ez miért van, hogyan lesz a végén ebből mégiscsak össztársadalmi szinten, makroszinten egyébként valami hasznos dolog, akkor azért ez egy nem egy lehetetlen dolog, egyszerűen csak felnőttként kell kezelni a polgárokat, és el kell nekik mondani, hogy mi történik, ami eddig nem volt.
0: Van itt egy érdekes sztori, a Balási Gyula féle cégek ellen végrehajtást rendelt el a NAV, és a magyarázata az, hogy a tavalyi évből nem fizették be az áfát. Én úgy emlékszem, hogyha egy vállalkozás nem fizeti be az áfát az adott hónapban, akkor egy hónap türelem után azonnal rákerül a végrehajtás a számlájára, mindenfajta kommentár nélkül. Tehát itt valami nagyon fura.
1: Igen, hát itt sem tudjuk pontosan, hogy ezek most milyen számlákról, vagy milyen bevételekről van szó, vagy ezek hogy voltak adott esetben eltárolva.
0: 2025-ben nem fizetett áfát, 2026 májusában.
1: Hát ha tényleg ez lenne, akkor valóban mindenképpen fura. Hát egyébként ez egy pikáns ugye abból a szempontból, hogy nyilván, ha mostani adófizetéseket kellene nézni, mert akkor azt, vagy akár csak később is be akarná fizetni, hát nem tudja befizetni a cég, hiszen be van fogyasztva a számlája. Ennek egyébként nyilván van köze ahhoz is, hogy ahogy a lapszemlében mutattad, hogy változtak az újságok címlapjai, mert hogy nem csak arról van,
0: meg
1: annak is van köze hozzá, hogy influencerek, meg propagandisták, meg sajtótermékek tűnnek el, illetve szűkülnek nagyon erősen a tevékenységük, a finanszírozásuk elapadása miatt, mert hogy nem csak Balási Gyula nem tud meg az ő cégei áfát fizetni, hanem azok a cégek, akik nem számíthatnak a jövőben azokra a megbízásokra, amik rajta keresztül az államtól érkeztek, hanem korábbi megbízásokat sem tud kifizetni egyébként a cég.
0: Tömeges összeomlásra számítasz?
1: Abszolút mindenképpen, tehát nem csak, hogy nem kapják meg a jövőbeli megbízásokat, a korábbi megbízásokat, amiket teljesítettek, és nyilván várták, hogy annak kifizessék az ellenértéket ezek a számlák, most nincsenek kiegyenlítve, mert nem csak az adóhatóságnak nem tudnak fizetni ezek a cégek, hanem nem tudnak fizetni azoknak, akik futtatták a nyúl ennek a kampányait. Viszont cserébe ezek a cégek, akik a számláikat viszont kiállították, áfát kell, hogy fizessenek. Tehát nem, hogy a bevétel nem jön, még kiadásuk is van nekik ebbe az ügybe. Hát ez igen meg tud terhelni egy olyan szerkesztőséget, ami a piacról nem finanszírozza.
0: Persze az egy jó kérdés, hogy az a szerkesztőség mennyiben büntethető azáltal, hogy zárolták a nyúlrend számláját például, de ez megint egy ilyen körbetartozásos
1: történet. Igen, nem aggódom, értük ezt, ha vállalták ennek az előnyeit, akkor a hátrányait.
0: Nyilván, ez így van.
2: Gáspár András, köszönjük.
1: Köszönöm szépen, hogy hívtatok.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
2: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
3: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Kellemes tavaszi időre számíthatunk. Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Fizikából és média ismeretből érettségiznek ma a diákok. Köszöntöm Önöket, Novák József vagyok az MT híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó uniós források ügyében, közölte a kormányülés után tartott tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, egyeztetett az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az uniós testület Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a támogatások hazahozatalát. Idehaza több döntést is hozott tegnapi ülésén a kormány. A végrehajtási rendszer átalakítását június közepéig kell előkészíteni az igazságügyi minisztériumnak. A hatályba lépésig azonban javasolni fogják a kilakoltatások felfüggesztését. Emellett átalakítják a közjegyzői rendszert, megvizsgálják a paksi atomerőmű bővítését és a harmadik országból érkező munkavállalók helyzetét is. Szigorítják továbbá a kékvillogó és a honvédségi repülőgépek használatát. Ma kezdődnek az egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják. A mai első alkalom online lesz. Megkezdődtek a kormányalakítási tárgyalások Romániában. Az államfő parlamenti mandátumuk száma szerinti sorrendben fogadta a frakciók küldöttségeit, de egyelőre nem jelentette be, kit bíz meg kormányalakítással. A pártvezetők nyilatkozataiból továbbra sem körvonalazódik működőképes kormánytöbbség. Egy hét alatt már másodjára rongálták meg ismeretlen elkövetők a strasbourgi Petőfi szobrot. A költőről elnevezett téren álló emlékmű feliratát részben levésték, a bronzplakettet lefeszegették és ellopták, valamint összeverték, festékkel leöntötték és összefirkálták a tartóoszlopot. A vandalizmus indítéka egyelőre ismeretlen. A helyi rendőrség nyomozást indított az ügyben. A fizika, illetve a mozgókép és média ismeret írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Holnap francia nyelvből, valamint filozófiából vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbelije pénteken fejeződik be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Ma a gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor. Megélénkül a szél. Délután 19-23, késő este 8-15 fok várható.
4: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
6: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalom előtt, illetve a 11-es főúton a Pünkösfürdő utcánál. Lassú a haladása a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északra, telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt. Mától Újpesten a Homoktövés utcában a Külső Szilágyi útnál az autóbusz végállomásnál, illetve Pest-Erzsébeten az Eperjes utca, Veselény utca kereszteződésében félpályás korlátozásra kell készülni, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. A 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárták a külső sávot átépítés miatt. A 9. kerületben a Viola utcát zárták le az Üllői út és a Tűzolt utca közötti szakaszon, itt gázvezetéket javítanak. A 6. kerületben a Nagymező utcát egyirányosították az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. Siling Zsolt, BKK Info.
4: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
7: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorpi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outletárnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorpi Designer Outletben.
8: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
9: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n. Reklámot hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó és Rónai Egon.
1: Jó reggelt kívánunk a most ébredőknek.
2: Jó reggelt.
1: Aranyosan vártunk egymásra.
2: Hát igen, mert nem beszéltük meg, hogy ki kezd ilyenkor, mindig illik.
1: Ki köszön előbb jó reggelt.
2: Te kezded, én kezdem. Együtt nem kezdhetjük mégsem.
1: Mindenkit köszöntünk, és akkor lássuk, hogy még mivel foglalkozunk. Ugye a gazdasági kérdéseket körülbelül átbeszéltük Gáspár Andrással. Politikával folytatjuk.
2: Egy hát vár felmérés kutatás. Majd.
1: Így van, vár rám egy kutatás. Itt van már velünk Zoomon Pulai András, és megbeszéljük majd, hogy mit mutat az ő legfrissebb kutatása. Hát a Fidesznek körülbelül 20%-ot mért, azért az okokat is megpróbáljuk majd felfedni.
2: Aztán megbeszéljük, hogy mi a helyzet Krausz Ferenc pályázatával, illetve azzal az intézettel, amelyik kapott 290 milliárd forintot megítélve már, és abból le itt számlázt az első részlet, de azt már nem fizeti ki Magyar Péter kormánya. Lenne értelme ennek az intézménynek, amit ő létre akart hozni a magyar tudósítás, de azt már nem fizeti ki Magyar Péter kormánya. Lenne értelme.

0: civil szervezetének alapítójával.
1: Jön a Magyar Bírói Egyesület elnökségi tagja, megbeszéljük a bírók helyzetét, meg a bíróságokét, mert hogy a bíróságok nem úgy néznek ki, mint ahogy azt lehetett látni a kúria épületében készült videókon, amit ugye Magyar Péter mutatott be nekünk, hanem egészen más, hogy omladozó falakról, elképesztő állapotú mellékhelyiségekről szólnak a hírek, meg a fotók. Elég nagy a különbség a kettő között, megbeszéljük.
0: Van egy jegyzőbarátnőm egyébként, aki bíróságon dolgozik, és azt mondja, hogy most például azt tervezik, hogy elveszik majd a home office-t a jegyzőktől, ami azért érdekes, mert így is irgalmatlan szakember hiány volt ott is, hiszen nincsenek iszonyatosan túlfizetve, és ez egy ilyen plusz juttatásnak számított, hogy heti kettő napot otthon maradhatnak. Ő most egyébként azt mondja, hogy nagyon sok kollégája azt mondja, hogy ha így lesz, akkor bizony felmondanak, úgyhogy ez is.
1: Közben van ígéret ott is bérrendezésre a bíróságok tekintetében, de hát ígéretből tele a padlás, vagy meglátjuk, hogy mi az, amire van pénz.
0: Most Pulai András.

0: Mindössze 20%-on áll a Fidesz a biztos szavazók tekintetében, ez derül ki a Publikus friss felméréséből, és a Tisza párt 73%-on van mindeközben. Az okokat kutatjuk Pulai Andrással, a Publikus Intézet stratégiai igazgatójával, aki Zoom kapcsolaton keresztül van itt velünk. Jó reggelt kívánok! És ez már sokak szerint túlmutat azon a bizonyos győzteshez húzás elméletem.
1: Így van, ezzel én egyetértek, szép reggelt kívánok én is mindenkinek. Persze az is van, de az azért nem nagyon szokott lenni mondjuk 5-10%-nál több. Nem zárjuk ki persze, hogy most egy kicsikét több ennél, mert mégiscsak óriási volt a győzelem. De hát mégiscsak azért 20%-ponnyi elmozdulás van, ami azért ezen is bőven túlmutat. És én azt gondolom, hogy hát itt eltűntek az alátámasztások a Fidesz alól. Eltűnt az a média többség, az a médiaerő, amelyiket alátámasztotta a Fidesznek a eddigi támogatottságát, illetve eltűnt az a varázserő, ami bent volt Orbán Viktorban, meg bent volt ebben a világban, és amikor ezek így eltűntek, így elmentek a levegőbe, akkor utána ez hirtelen elpárogott a Fidesznek a támogatottsága. Azt hiszem, hogy úgy fogalmaztam a Népszavában tegnap, hogy összedőlt a kártyavár, amit az alternatív valóságnak az építése, illetve fenntartása tartott össze. Eltűnt az alternatív valóság, eltűnt a Fidesznek a támogatottsága, kiderült, hogy a király mesztelen.
0: Ez azt jelenti, hogy igazából az a bizonyos max szavazói réteg, amire a Fidesz mindig hivatkozott, és amiből azért láthattunk is számokat a választáson, az gyakorlatilag mégsem úgy van? Nem létezik? Mégsem annyi az annyi?
1: Hát én azt gondolom, hogy az annyi volt, mondjuk egy évvel ezelőtt, vagy adott esetben akár még fél évvel ezelőtt is, de hát a magszavazók is meggondolhatják magukat, és egy politikai csoportosulásnak a magja is el tud kezdeni természetesen lehámlani arról a csoportosulásról. Illetve még egy dolgot én még hozzátennék ehhez a folyamathoz, ugye az, hogy azért nyilván most már egy hónap eltelt a választások óta, nyilván az adatfelvételünk is nagyjából akkor készült, direkt így időzítettük, hogy azért legyen is idő arra, hogy az emberek átgondolják a döntésüket és megéljék a döntésüket. És szerintem az is számít, hogy ez az egy hónap alatt mit csinál a két politikai szereplő, mit csinál a Tisza, mit csinál Magyar Péter, mit csinál a Fidesz és mit csinál Orbán Viktor. És itt elsősorban a másodikra térnék ki, a volt kormánypárta és a volt miniszterelnökre, ugyanis ők úgy mentek tovább, mint hogyha semmi se történt volna. Nyilvánvalóan persze elmondták, hogy vesztettek, és elmondták, hogy le kell vonni a következtetéseket, de aztán nem vonták le. És ugyanazokat a kommunikációs elemeket pufogtatták tovább, mint amit előtte, és ugyanazokat a mondatokat ismételgették, mint amiben hát azért nagyon látványosan megbuktak. És azt gondolom, hogy a választók ezt is érzékelték, hogy jó, hát akkor itt nincsen semmi önreflexió, nincsen semmi változásra való képesség, amit én egyébként igazából őszintén megértek, mert azért ekkora sok után, meg ilyen hosszú kormányzás után, 2-3 hét alatt azért nagyon nehéz érdemi változásokat elérni, de mégis, nyilván választók ebből a szempontból nem voltak ennyire türelmesek, mint én, és azt mondták, hogy jó, hát oké, akkor köszönjük a viszontlátásra. Ebből viszont hát ugye alakul egy

0: egy nagyon erős hegemon, hogyha úgy teszik egy újabb potenciális centrális erőtér, hogyha ez megmarad fél évig, egy évig, akkor egy hegemon pártrendszer fog kialakulni, amiben van egy erős párt, és aztán körülötte balról-jobbról köröznek, jelenben egyébként inkább csak jobbról, köröznek olyan szereplők, akik nem tudnak érdemben beleszólni majd a politika alakításába, de nyilván persze azért jelen vannak.
1: Nézzük ezt a balról-jobbról körözést. Van félnivalója egyfelől a Mi Hazánknak, hogy mondjuk a Fidesz vagy Orbán Viktor az ő szavazóikat akarja majd megszólítani ahhoz, hogy mondjuk újra erősödjenek?
0: Én nagyon nem félek attól. Mi Hazánknak potenciálisan szerintem az érdektelenné válasz az, ami egy veszélyforrás, és ami őt átalakíthatja. De azért szerintem kiderült, hogy a Mi Hazánk meglehetősen reziliens. Az elmúlt időszakban azért a Tisza is megpróbál bemenni az ő térfejére, Fidesz is megpróbál bemenni, nem igazán tudott senki se, és ez szerintem elsősorban azzal van összefüggésben, hogy nagyon speciális szavazói bázisa van, és ez szerintem nem elsősorban a szélső jobboldaliságából fakad, hanem abból, hogy ott nagyon sok olyan szavazó van, aki leginkább különböző féle összeesküvés elméleteknek a hívője. Ez a Mi Hazánk mozgalomnak a legfőbb megkülönböztető jegye, ez a világító színes mellény, amit a Mi Hazánk felvesz és kitűnjön a tömegből, amikor még nagyon sok párt volt, és azt szerintem nem változott az elmúlt időszakban. Minden olyan mainstream politikai ügy, amit más párt is képviselni tud, az ebben az egyébként most már beszűkült mezőnyben képviselve van. Ez az egy, ami nincs, és nem látom azt, hogy ezen túl tudna lépni, viszont azt se látom, hogy ebbe a térbe olyan nagyon más be akarna lépni, mert az mégiscsak nagyon komoly arcvesztéssel járna egy mainstream párt számára.
1: Mi a helyzet a másik oldallal, az úgynevezett baloldallal? Mennyire lehet feléledni abból, amiben most van az úgynevezett óellenzék, ami gyakorlatilag már nincs?
0: Hát ugye ez a pontos kifejezés, hogy ők már nincsenek jelen pillanatban. Ugye két párt van a régi pártrendszerből, ami van a Mi Hazánkon túl, ugye a DK, illetve a két farkú, mind a kettőt 1-1%-ra mértük, ez nagyjából megegyezik az ő választási eredményeikkel. És ugye ilyen pillanatban az van, hogy minden olyan szavazó, aki kormányváltást akart, az megkapta, de nem ezektől a pártoktól, hanem a Tiszától, és ő most boldog. És ő most 5 méterről a felt felett jár. Nem látom azt, hogy a következő fél-egy éven belül ezek a pártok érdemben ezeket a szavazókat vissza tudnák csábítani, illetve azt sem látom, hogy ők olyan újat tudnának mutatni, amely ezek szavazók számára érdekes lehet. Hogyha majd valamikor a messzi távoli jövőben létre fog jönni valamiféle törés a Tiszán belül, valamiféle kiábrándulás, akkor persze elképzelhető, hogy szavazók ezen irányokba is fognak csorogni, de én talán sokkal inkább azt látom, hogy sokkal nagyobb esélyt adok annak, hogy valami új formáció fog egy ilyen, még nagyon a messze távolban lévő hipotetikus helyzetben feljönni, hiszen az fontos észrevennünk, hogy én nem emlékszem arra, és megnéztem az adatokat az elmúlt napokban, ahogy a rendszerváltás óta, amióta több pártrendszer van, azóta egy pártnak van ekkora támogatottsága. Az utolsó, amit találtam, ilyen magas támogatottságot, az 2002 és 2003 fordulója volt, amikor Medgyessy Péter a 100 napos programmal megemelte mindenkinek a közfélában a fizetés duplájára, és nagyon sok pénzt osztott ki a szavazóknak a választás után, akkor volt az MSZP 60%-on, vagy 60-61%-on. Ez se tartott sokáig egyébként, ilyen kb. Fél, 3-4 év múlva már 20%-os magasságokban volt, vagy 25%, aztán pontosabb. De hogy ekkora előnye senkinek sem volt, amióta van a rendszerváltás, és azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon nehéz amortizálni, nagyon nehéz ebből eljutni egy olyan szintre, különösen a többi pártok állapotát figyelve, ami egy nagyon komoly szakadás jelent. Ugyanígy, hogyha megnézzük a Fidesznek a támogatottsága egy számjegyű, hát 20 éve volt, vagy inkább 25. És nem tudunk felidézni olyan időszakot, ami a politikai emlékezetben, az aktív politikai emlékezetben, amelyik ilyen Fidesz mutatott volna. Mindazonáltal nem zárom ki, hogy Fidesznek a támogatottsága tovább fog csökkenni. Nem gondolom azt, hogy mondjuk ez is még megfeleződik, nem tudjuk kizárni, mert azért van egy nagyon nagy adag szavazó, akinek továbbra is Fidesz az identitása, és nem lát maga mellett előtt más pártot, és nyilván azt se látjuk, hogy nagyon ebbe a térben nagyon sok párt be tud mozogni. De tehát én azt gondolom, hogy körülbelül 1,5 millió közötti szavazója Fidesznek meg fog maradni egy darabig, mert nekik ez a lényeg. De hogy hát azért az viszont a Fidesznek az irányába víz vissza, az a támogatottság, amikor a Fidesz még kormánypárt sem volt, és arra készül, hogy megkormányozzon valamikor a 90-es
1: évek. Nagyon röviden, itt most 73%-ot látunk a Tisza pártnál, és ugye te is beszéltél róla, hogy a korábban a Fidesznek is azért komoly támogatottsága volt, ami most ugye nem látszódik. Honnan lehet ezt tudni, hogy a 70%-nak hanyad része az, akik effektíve Tisza szimpatizánsok vagy szavazók, vagy melyik a másik része, akik körülbelül bárkire szavaztak volna, csak ne Orbán Viktorra? Röviden.
0: Hát ezt azért nagyon nehéz ilyen pontosan megmérni, különösen akkor, mikor ilyen eufóriában van a tábor, de hát azért azt gondolom, hogy mivel egy hónappal vagyunk a választások után, ezért tudjuk, hogy hányan szavaztak a Tisza pártra, és mivel a mi mérésünk volt a legfontosabb az elmúlt időszakban, ezért bátran állíthatom, hogy körülbelül 20% az, aki az eufória hatására érkezett ilyen vagy olyan okból kifolyólag. Ők azok, akik egy nagyon könnyen elmozdíthatóak a Tisza környékéről, de azért ennek időnek el kell tenni, hogy ez be is következzen.
1: Pulai András, köszönöm.
0: Köszönöm én is.

0: Folytatjuk a startot méghozzá Enrédi Zoltánnal, a Magyar Bírói Egyesület elnökségi tagjával. Jó reggelt kívánok, örülök, hogy itt van.
1: Jó reggelt kívánok. Én azt hiszem, hogy én az egyel ezelőtti program leszek Hegyi
0: Péterként. Na, látja? Ennyire reggel van. Bocsánat.
1: Igen, a kávé még ott van.
0: A kávé még itt van, igen, meg kéne innom talán. Elnézést kérek még egyszer. Akkor viszont a Nemzeti Tudásközpont Akadémia programigazgatójával fog beszélni, tehát nem Varga Zsé Andrásról fogom kérdezni, hanem Krausz Ferencről. Illetve erről az ügyről magáról, ami hát azért meglepő, mert Krausz Ferenc tervéről elég régóta lehetett hallani. Tehát ez nem egy ilyen búvópatak volt, ami hirtelen előbukkant, és azt is lehetett tudni, hogy ez nagyon komoly kormánytámogatást kap. Itt a közvéleményt és a politikát is az összeg mértékelette meg először, aztán majd beszélünk a program mélységéről és tárgyáról is.
1: A szakmát biztosan nem, mi nagyon örültünk nekik, hogy végre hosszú évek, évtizedek alulfinanszírozása után egy komoly összeg kerül a tudományba. Itt a fő problémát abban láttuk, hogy egyszerűen egy nem ismert, úgymond titkosított szerződésről beszélhettünk, tehát a szakma nem ismerte a részleteket, a szakma ki volt hagyva az előkészületekből, sőt, még amikor aláírásra került ez a szerződés, akkor senki nem tudta, aki ott ült Gödöllőn a nézők között, rektorok, kutatóintézetek igazgatói, hogy mi áll a szerződésben, még akkor az összeget se ismertük. Most már megismertük a szerződést, most már egyértelműen kimondható, hogy a probléma az nem az összegben, nem a célkitűzésben van, hanem a szerződéssel magával, hiszen ez egy bianco szerződés, ez egy bianco csekk, ami annyit jelent, hogy itt egy korlátlan felhatalmazásról van szó, mintsem egy részletesen szabályozott mechanizmus.
0: Hát ha így nézzük, akkor az összeggel is baj van, mert hogy nem tudjuk, hogy mire megy majd. Meg a tartalommal is baj van, mert ezek szerint, ha ez egy bianco csekk, akkor az sem számon kérhető, hogy milyen tartalom valósul meg.
1: A tartalom az nagyon fontos, hogy ha tartalom, a fő célkitűzések megvalósulnak, akkor ez egy brilliáns, azt tudom mondani, célkitűzés, és egy olyan összeg, aminek szüksége van a magyar tudománynak, a magyar oktatásnak, a magyar jövőnek. A probléma az, hogy közpénzek esetében nem lehet az a logika, hogy korlátlan felelősséggel ruházunk fel egy szemét vagy egy alapítványt.
0: Hogyha egy Nobel-díjas tudós azt mondja, hogy hoz ide még néhányat. Az nem elég felhatalmazáshoz?
1: Közpénzeknél nem.
0: Mi az, amiről itt igazából szó van? Akkor beszéljünk a dolog tárgyáról, magáról. Mit ígér Krausz Ferenc és csapata ezzel a szerződéssel, ezzel az üggyel?
1: A szerződésben 4 pont van benne. Az egyik egy épület, beruházási struktúra azzal, hogy vállalkozásokat hoznak ide, az van benne, hogy külföldi kutatókat hoznak ide, és ami egyébként az én területem, a tehetséggondozás, ott azt ígérték, hogy 55 ezer diákot fognak bevonni a tehetséggondozásba, ami annyit jelent, hogy Magyarországnak egy nagyon komor jövőképet fognak hozni, és egy jövő embereit fogják képezni.
0: Mennyire hiteles ez? Mennyire van mögé rakva az, hogy hogyan?
1: A hitel, ahogy ön is említette, az ebben a struktúrában a Nobel-díj. A múlt...
0: De hát azt nem tehetséggondozásra kapta Krausz Ferenc. Ettől még elhiszem, hogy értene hozzá.
1: Nagy tisztelője vagyok a felfedezésének, hiszen az, hogy valaki az elektronokat le tudta fotózni, és ezért Nobel-díjat kapott, az tényleg óriási büszkeség, mint magyaroknak. De az, hogy egy néhány hónapja bejegyzett alapítvány, egy hónapja vagy 2 hónapja most már aláírt szerződés, és egy 22 milliárdos átutalás. Ez így ebben a struktúrában a magyar tudományos életnek nem gondolom, hogy elég bizalmat tud adni, pláne úgy, hogy sem a Magyar Tudományos Akadémia nemrég nyilatkoztak, sem a rektori konferencia, ami több mint 40 egyetemet foglal magába, se a Nemzeti Tudósképző Akadémia, akit mi képviselünk, nincs benne a szerződésben, sőt, hát legutóbb Lovász László, mint a Krausz Ferencen kívüli egyedüli kuratóriumi tag úgy nyilatkozott, hogy az összeggel tisztában volt, de azzal, hogy keletkezett ez az összeg, vagy mit tartalmaz, azzal még a kurátorok sincsenek tisztában. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen bianco jellegű szerződés nem maradhat érvényben.
0: Nem lehet az, és akkor most nézzük ezt pozitívan, ezt a történetet, hogy nagyon előre szaladtak az ügyek. Tehát, hogy Krausz Ferenc szándéka tiszta, jó és támogatható, csak itt valakik nagyon siettek ezt bejegyezni, elutalni, aláírni, intézni.
1: A szándék az nem kérdés, hogy brilliáns. És úgy gondolom, hogy Magyarországnak szüksége van pénzre, sőt én megjegyzem, én egy kicsit alulértékelem ezt az összeget, hiszen a jövőre nézve a magyar tudománynak ennél sokkal több pénzre van szüksége. Magyarország 1,4% körül költött a GDP-be tudományba, az európai átlag 2,2%, az északi országok 3,3%-ot költenek, Tajvanon például 4,6%-ot, tehát azt azért fontos, hogy a nézők tudják, hogy iszonyatosan alulfinanszírozott a magyar tudomány, és ez körülbelül ilyen 0,05%-ot jelent ez csak az összeg. Tehát szeretném, hogyha amikor a beszélgetés véget ér, akkor az emberekbe az maradjon meg, hogy ennek az összegnek a tízszerese kellene a magyar tudományban. Tehát nem az összeggel van.
0: Jó, de ez a gondolat, Krausz Ferenc cél, ez nem a teljes tudományt fedi le, tehát ez nem a tudománynak ment, ez egy ügyre ment volna a tudomány világából.
1: A célkitűzés az nagyon jó. Tehát ha én elolvasom a célokat, 55 ezer középiskolás, 75 kiváló kutatócsoport, új cégek jelennek meg a tudományon belül, épületek jönnek, én azt hiszem, hogy nincsen olyan ember a tudományon belül, aki vitatná ennek a szükségességét.
0: Önök a Nemzeti Tudósképző Akadémia mivel foglalkoznak? Mivel foglalkoznak, ami nem az, amit Krausz Ferenc ígér?
1: Azt így nehéz megfogalmaznom a végén, hiszen a Krausz Ferenc azt ígéri, amit jelen pillanatban a Nemzeti Tudósképző Akadémia végez ebben a negyedik pontban. Amit mi csinálunk, az nem más, mint gimnáziumi szinten fölkutatjuk a tehetségeket. Magyarországon körülbelül 600 gimnázium van. Mi 375 gimnáziumból tudtunk egy tudományterületen az orvosbiológián belül 5500 középiskolás behozni a programba, 400 biológia tanárt, 5 komoly egyetemet, ELTE, Semmelweis, Szegedi Tudományegyetem és a többiek, 260 mentort, tehát egy olyan rendszert építettünk fel, nagyságrendekkel kisebb pénzből, ami reményt adhat Magyarországnak arra, hogy egy nagyon komoly tehetséggondozást legyen. Tehát a Nemzeti Tudósképző Akadémia egy nagyon komoly tehetséggondozást végez ma.
0: Akkor miért nem önök? Miért kell ez egy új fórum? Vagy miért nem önökkel együtt, Krausz Ferenc gondolata?
1: Hát az, hogy az Élvonal Alapítvány létrehozásába senki nem lett bevonva, mi sem. Az Élvonal Alapítványt megítélésem szerint úgy képzelték el, hogy ez egy ernyő szervezet, nekünk is ezt mondták, és azért nincs jelenleg szerződésünk. Hiszen a fő probléma a mi oldalunkról, hogy nekünk nincs finanszírozási szerződésünk erre az évre, nekik van, nekünk aktívan 400 fő van a kifizetési listán, diákok, tanárok, nem tudunk kifizetni bért, míg a másik oldalon csak egy jövőkép van, nagyságrendekkel, nagyobb összeggel. A fő probléma itt ebben a pillanatban az, hogy amikor leültünk tárgyalni az Élvonal Alapítvánnyal, akkor nyilvánvalóvá vált, és egy 600 millió forintos átutalást nem tudtunk elérni az év elején, hogy ők ezt nem úgy képzelik, hogy a Magyarországon jelenleg kiválóan teljesítő egyetemekkel, kutatóintézetekkel, tehetséggondozó programokkal együtt dolgoznak, hanem majd önmaguk akarják a jövőben ez az intézményrendszer nélkül kiépíteni ezt a programot.
0: Akkor önök valójában most ellenérdekeltek abban, hogy ez a program elinduljon Krausz Ferenccel?
1: Mi nem lennénk ellenérdekeltek, nekünk egy dolog a fontos, hogy a mi programunk megkapja a finanszírozást. Tehát Krausz Ferenccel szemben nekem ilyen jellegű problémám nincs. Nekünk a fő problémánk az, hogy a mi kuratóriumunk mögött egy több mint 5000 fős tehetséggondozó program áll, és a diákok, tanárok jelenleg nehezen tudják, vagy egy-két hónap múlva már nem is biztos, hogy meg tudják kapni a fizetésüket.
0: Miért nem? Kitől nem kapnak pénzt, vagy milyen indokkal nem kaptak tőle pénzt?
1: Jelenleg ugye a Bianco szerződés miatt, így tudom mondani, mert egy felelőtlen szerződés lett aláírva. Nekünk a minisztérium tavaly nyáron azt mondta, hogy a mi pénzügyi keretünk az be van kalkulálva ebbe a szerződésbe.
0: Melyikbe?
1: Az Élvonal Alapítvány.
0: A Krausz Ferenc fél év? De mi közük hozzá önöknek?
1: Nekünk eredetileg természetesen nem volt közünk. Nekünk 5500 diák van mögöttünk, de ha megnézzük ebbe a szerződésbe, 55 000 diák van. Hát ez elképzelhetetlen nélkülünk is. Mi meg azért örültünk neki, hát a Nobel-díj azért valljuk be őszintén, ahogy én is mondtam, nagyon büszke vagyok arra, hogy egy magyar Nobel-díjassal lehetett volna együtt dolgozni ebben a, ezen a területen, ebben a témában. Hát ennek szerintem mindenki, aki tehetséggondozással foglalkozik, örül. A probléma az ott kezdődött, hogy mi nem ismertük a szerződést, nem tudtuk, hogy egyébként mi nem is vagyunk benne megnevesítve, mert ha én ezt tudtam volna, vagy a mi alapítványunk, kuratóriuma tudta volna, hogy mi nem is vagyunk benne megnevezve, akkor visszamentünk volna a minisztériumba. Ez nekünk az elmúlt héten derült ki, hogy ez a szerződés nem tartalmaz.
0: Figyelmetlenek voltak, vagy át voltak verve?
1: Én azt tudom mondani, hogy egyik se titkosítva voltak a papírok, és ezeket a titkosított papírokat nem ismertük. Információhiányban voltunk, én így fogalmaztam.
0: De a titkosított papírokra hogy lehet üzleti tervet bazírozni?
1: Ezt szerintem őket kell megkérdezni erről.
0: Köszönöm, és elnézést a kéretlen keresztelőért az elején.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Egyi Péter volt a vendégünk, a Nemzeti Tudósképző Akadémia programigazgatója. Köszönöm.
1: Köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó és Rónai Egon.
1: Előbb már ígértem, hogy itt lesz, úgyhogy itt is van Endrédi Zoltán. Szeretettel köszöntöm, a Magyar Bírói Egyesület elnökségi tagja. Örülök, hogy itt van.
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a nézőket
1: is. Sok mindent tudtunk meg a bírói kar vezetőjének gazdagságáról. Már amennyiben a kuria épülete bármilyen módon ezt leképezi. Önök mit szólnak az ott látottakhoz, bírók?
2: Hát a posztunkat a Facebookra amiatt tettük ki, mert arra az aránytalanságra kívántuk felhívni a figyelmet, ami a kúria régi új épülete, illetve a többi bírósági épület állapota között fennáll.
1: Azok döbbenetes képek voltak a mellékhelyiségek állapotától kezdve a folyosó borzalmas külsejéig. Ott sok csodát láttunk.
2: Ez így van. Én megpróbáltam az AI-jal értelmeztetni az egyik ilyen metlahis folyosós képet. Azt írta, hogy egy elhagyatott kórház valószínűleg a régi Opni épülete lehet. Ez vicces, de azoknak az ügyfeleknek, akik ilyen bíróságokon kell, hogy az ügyüket intézzék, vagy a kollégáknak, akik ott dolgoznak, ez nyilván azért, hogy mondjam, hosszú távon kellemetlen.
1: Az, amit a kurián látni lehet, gazdagságot.
2: Igen.
1: Azt felesleges fényűzésnek gondolják, vagy végül is mégiscsak ez a kúria?
2: Két dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban hangsúlyozni. Egyrésztről a kúria épülete megérdemli azt, hogy egy megfelelő, a kúria maga megérdemli azt, hogy egy megfelelő elhelyezést nyerjen. Mégiscsak az ország legfelsőbb bíróságáról van szó. Tehát azt gondolom, hogy nem túlzó az a fajta helyreállítási munka, ami ott folyik. A kontraszt erős a többi bíróság és ezen új épület között. Ezzel kapcsolatban néhány számot szeretnék mondani. Nagyságrendileg ilyen 2400-2500 bíró dolgozik ma Magyarországon, ebből 80 dolgozik a kúrián, mi többiek ugye a többi épületben. 250 körüli bírósági épület van, ebből 140-ben folyik ítélkező munka. Ezekre az épületekre jut évi 6 milliárd forint. Fenntartásra, karbantartásra, bútorvásárlásra, minden egyébre.
1: Hát a kúria épülete elképzelem tudom, mennyiből épül és szépül, de hát...
2: Folyosói hírek szerint ez 70 milliárdos nagyságrend lehet, tehát ez egy tízszeres különbség.
1: Azt mondja Magyar Péter, hogy a kúria elnökének, Vargasi Andrásnak távoznia kell ennek a látványnak a tudatában. De vajon ezért kell-e, ha kell?
2: Én ezzel kapcsolatban azt gondolom, és az Egyesület is azt az álláspontot képviseli, hogy rendkívül fontos a hatalmi ágak elválasztása. Többek közt az ilyen helyzetek miatt is. Ugyanis, ha a hatalmi ágak megfelelő módon szét vannak választva működésükben, finanszírozásukban, mert hogy ugye azt hangsúlyoznom kell, hogy erről a finanszírozásról nem az igazságszolgáltatás, mint hatalmi ág döntött, akkor ezek a helyzetek megoldhatóak.
1: Kell szivarszoba a kúriában?
2: Nem tudom, hogy van-e ott szivarszoba. Ugye az építési terület, ez kikerült
1: a... Elnöki lakosztály kell.
2: Azt, hogy elnöki lakosztály kell-e, ezt nem tudom, de a kúria elnökének, a kúria mindenkori elnökének azért szüksége van egy olyan környezetre, ahol ő tud reprezentálni. Hogy ez most ekkora fényt kapott, ez nyilván más bíróságon kívüli okok miatt van így. Alapvetően azt gondolom, amit az imént is mondtam, hogy magának a kúriának, mint intézménynek szüksége van egy szép épületre. Ez most a kontraszt miatt veszi ki magát egy kicsit talán máshogy, mint kéne.
1: Nem közelről ismerve, de mégiscsak filmeken látva és azon nevelkedve az amerikai igazságszolgáltatás működését nagyjából az ember el tudja képzelni. Nagyon nem lehet távol a bírák tisztelete attól, mint ami a valóságban van, mint ahogy a filmeken látjuk. Ez Magyarországon önöknek megadatik?
2: Ez egy érdekes kérdés, mert a bíróságon belül ezt az ember ugye a tárgyalóteremben, ahogy fellép, ezt önmagának alakítja ki. A tárgyalótermen kívül ez akkor merül fel, amikor valakiről kiderül, hogy ő bíró. Hogy bíróként megfelelően viselkedik-e, vagy bíróként baráti társaságban, ha összefutunk valakivel. Rajtam például szoktak csodálkozni, hogy te bíró vagy. Ugye ez nem egy gyakori szakma, mondtam, nagyjából 2400-an vagyunk. Tehát viszonylag kevés bíróval lehet találkozni. Emiatt nem kapok szebb karajt a közértben, ez egész biztos. De amikor kiderül, akkor azért lehet érezni egyfajta meglepetést, megrökönyödést, hogy egy élő bíró, és itt van.
1: Itt van köztünk, itt jár köztünk.
2: Így van, itt jár köztünk, és igazából ugyanolyan egy közülünk.
1: Hát egyébként persze. Az igazságszolgáltatás reformjáról elég sok szó esik mostanában, itt rengeteg felvetés hangzik el, hogy mi mindenhez kellene hozzányúlni. Most az alaptörvénytől kezdve a jogszabályokig és a polgári törvénykönyv, a büntetőt, minden van. Na de önöket kérdezi erről valaki?
2: Hát szerintünk a legfontosabb reforma az lenne, ha visszatérnénk azokba a jogszabályok által is előírt keretek közé, ahol régen voltunk, hogy megkérdezik a bírói kart az őket is elérő döntések meghozatala előtt. Ugye erről szólt a tavalyi... Nem, sőt. A tavalyi demonstrációnknak is ez volt az egyik fő üzenete, hogy semmit rólunk nélkülünk, mert hogy ezek az egyeztetések, ezek teljes mértékben elmaradtak. Az Egyesület eközben is dolgozott, tehát folyamatosan készítettük a magunk kis jogszabálytervezeteit, problématérképeit, most is folyamatos ez a munka, csak senki nem kérdezett.
1: Hát talán változik ez most.
2: Hát ugye az előző igazságügyi kormányzatnál többször jeleztük, hogy nyitottak lennénk a párbeszédre, nem kaptunk választ, most az új igazságügyminiszternek is már küldtünk egy üdvözlő gratuláló levelet, és ugye Facebookra is kitettük, és a honlapunkra is azt, hogy mi nyitottan állunk az együttműködéshez.
1: Hát akkor ez egy...
2: És várjuk, felkérés
1: táncra.
2: Igen.
1: A közjogi méltóságok elmozdítása láthatóan Magyar Péter politikai arculatának egyik nagyon fontos eleme itt a miniszterelnöki időszaka elején. Önök mit gondolnak erről? Ön mit gondol erről bíróként?
2: Itt ennél az asztalnál erről nem szeretnék nyilatkozni, ez egy politikai kérdés, és ugye a bíráknál egy rendkívül fontos alapelv, hogy pártatlannak kell lenni is a tárgyalóteremben, és annak is kell látszani.
1: Ez csak politika? Ez jogi kérdés is, nem?
2: Ez jogi kérdés is, de túl sokat emlegetem a Facebookon. Átvette életünk egy része fölött az irányítás, de hogy volt ugye nekünk erről is egy olyan posztunk, hogy a bíróságokat berántották a politikai térbe, ahova mi nem kívánkoztunk, nem akartunk. Mi a saját szakmánkról szerettünk volna csak értekezni, és hogy a politikai térbe való berántás az egy rendkívül kellemetlen élmény volt mindenki számára, azt gondolom, a bírói karban.
1: Most igyekszik kimaradni belőle.
2: Mindenki igyekszik ebből kimaradni. Nyilván a szakmai véleményünk erről megvan, de egy ennyire erősen átpolitizált helyzetben azt nem lehet szerintem annyira óvatosan fogalmazni, hogy ezt ne érezze valaki úgy, hogy a tyúk szemére léptek.
1: Endrédi Zoltán, köszönöm szépen.
2: Nagyon szépen.
1: A Magyar Bírói Egyesület elnökségi tagja volt a vendég. Köszönöm.

0: Több fronton indult el az ukrajnai kisebbség jogairól való egyeztetés. Magyar Péter az Európai Tanács vezetőjével beszélt erről, Orbán Anita külügyminiszteri szintű megbeszéléseket tart. Mit szólnak ők ehhez, és melyek a legsürgetőbb kérdések? Erről is beszélünk most. Zoom kapcsolaton keresztül itt van velünk Skirják Krisztián, elnézést kérek, csak nehezen mondom ki. Az ukrajnai magyarok civil szervezetének alapítója. Jó reggelt kívánok, Krisztián.
1: Jó reggelt, Anikó. Induljunk
0: onnan, hogy éreznek-e egyébként változást a magyar külpolitikában?
1: Alapvetően az ukrán társadalom is, a kárpátaljai magyarok is úgy mondanám, hogy melegen fogadták azt a legutóbbi reakciót, ami például a kárpátaljai dróntámadás esetében történt a magyar kormány oldaláról, és ez volt szerintem egy ilyen áttörő pont mindenkinek a reakciójában, amit én láthattam, ezért igen egyértelműen, tehát ez egy olyan fontos pont volt. Az is ugye egyértelműen jól hangzik, hogy már végre van egy őszinte igény és nyitottság ahhoz, hogy konstruktívan történjen a párbeszéd a kisebbségi jogok kérdéseinek terében. Ezért pozitív a benyomás, és egyértelműen jó jeleket látnak az ukrán emberek is, és a kárpátaljai magyarok is többek közt.
0: Itthon pont ezt, amit említett, hogy az esemény után Orbán Anita bekérette az orosz nagykövetet, szimbolikusnak tekintették. Az Ukrajnában élő magyarok ezt szimbólumként gondolják, vagy igazából ugye üdvözölték rögtön azt, hogy nagyon gyorsan intézkedett Orbán Anita?
1: Putyin szereti a szimbolikus dolgokat, sajnos egyrészt. Másrészt, ami szimbolikus volt, megint csak én az ukrán társadalom részéről tudok nyilatkozni arról, hogy kérdéseket vet fel az, hogy a továbbiakban is lesz-e reakció, és lesz-e valamilyen elítélése, valamilyen konszolidált ellenállás politikai, gazdasági, jogi, azokban az esetekben, amikor alapvetően Ukrajnának más területeit is támadja napi szinten Oroszország, tehát erre is figyelmet vetnék, mivel ugye most Kárpátalja esetében. Persze ez a mondjuk az új magyar kormánynak az első napjairól beszélünk, ezért ez így történt, de gondolom a továbbiakban is fontos lenne reagálni minden olyan háborús dolgokra, meg olyan háborús bűnökre, amelyeket Oroszország elkövet egyrészt, de másrészt pozitívan fogadták a magyarok is, és a szimbolizmust, ami Putyint illeti, igen, gondolom ebben, tehát ami Oroszországot illeti, ebben biztos megvannak ennek a jelei.
0: Igen, Magyarország tekintetében gondolták egyébként ugye azt, hogy szimbolikus igen. Az, hogy Orbán Anita rögtön hamar intézkedik, és van bátorság a kvázibe hívni az orosz nagykövetet. Kisebbségi jogokról beszélünk, melyek ezek közül az, ami igazából a legsürgetőbb, vagy a legfontosabb, vagy akár a legvitatottabb?
1: Mindenképp a legvitatottabb, és az, amit eléggé gyorsan kéne lerendezni a kisebbségi kérdések terén, az oktatási kérdések, meg az oktatási törvény, azok az oktatási programok, például az ukrán nyelvtan esetében, amelyeket kiegyensúlyozottan adaptálni kéne a magyar közösség részére, de itt érteni kell egy dolgot, hogy az oktatás terén bármiféle kisebbségi jogok terén, tehát hogyha az Ukrajnában a kisebbségekről szóló törvényről beszélünk, akkor ez körülbelül 130 etnikai csoportot és nemzeti közösséget érint, így egyben, tehát ez nem csak külön a magyar kisebbségről szól, és hát ami megmaradt, tehát a vitatni való kérdések közül ez a magyar közösség oldaláról azok a felhívások, meg azok a kívánságok az oktatási törvény esetében, például megint csak mondom, hogy az ukrán nyelvtannak annak a kis részének az adaptálása a magyar közösség számára. Az érettségi vizsgák magyar nyelvre fordítása és magyarul a lehetőség az, hogy magyarul tudjanak érettségezni a diákok. Tehát Elsősorban gondolom az oktatási kérdések azok a legfontosabb dolgok, amiket le kéne zárni.
0: Hogyha valaki hallgatja a beszélgetést, akkor joggal merülhet fel benne, hogy itt most mi kisebbségi jogokról beszélünk, meg diplomáciai kapcsolatokról, igazából esetlegesen változó külpolitikáról Magyarország és Ukrajna tekintetében. Ugyanakkor háborúban áll Ukrajna. Miért nem az az első kérdés, hogy a kárpátaljai magyarok hogyan lehetnek biztonságban, hogyan ne sorozzák be őket? Ez mennyire hot topic? Milyenek a mindennapok most Kárpátalján?
1: Igazából egy kárpátaljai magyar semmivel sem különbözik egy átlag ukrán állampolgártól, mivel a kárpátaljai magyar is ukrán állampolgár, és akár gyakran hát negatív reakciókat vetnek fel ezek a kérdések, konkrétan a mozgósítás kérdése, de ebben mivel arról beszélünk, hogy a nemzeti kisebbségeknek is, és egy ukrán állampolgárnak is a jogai azok egyenlőek kell, hogy legyenek, és egy állam esetében, amely háborúban áll, ez az egyenlőség, ez meg kell, hogy maradjon, ezért mindenkit, sajnos mindenkit érint a mozgósításról szóló törvény is, maga a mozgósításnak a jelensége sajnos, ami egyértelműen nem legszebb jelenség, de sajnos ez a valóság.
0: A kisebbségi alapjogok biztosítása úgy tűnik, hogy gyakorlatilag alapfeltétele annak, hogy támogatva legyen Ukrajna pénzügyileg, legalábbis ugye Magyarországról most ez a kommunikáció. De mi van akkor, hogyha Zelenszkij vagy a kormányzat megígéri, hogy rendben, pipa, aláírom, akár a korábban követelt 11 pontot, ami a kisebbségi jogokra vonatkozik, de kinézi azt, hogy betartja-e, vagy egyáltalán hogyan fognak viselkedni a kárpátaljai magyarokkal, miközben mondjuk esetleg ez a támogatás megérkezik?
1: Én gondolom, hogy ez a 11 pont, ami elvileg kezdetben a Szijjártó Péter kezdeményezte, vagy ő volt az egyik szerkesztője, néhány pont belőle eléggé megvitatható. Tudtommal a múlt kormány esetében, amikor a múlt kormánnyal, a volt kormánnyal voltak a konzultációk, nem jutottak tovább, mint sem a harmadik pontig, azt hiszem. És ez még csak az oktatásnak volt a része, de ez egy ilyen pletyka, most nem vagyok ebben biztos. Abban vagyok biztos, hogy Ukrajna sokkal nyíltabb, és sokkal egyértelműbben az ukrán kormány is akar beszélni, és akar tárgyalni egyrészt a magyar kormánnyal, másrészt a kárpátaljai magyarok érdekképviseletével, amely vegyes kéne, hogy legyen, mert ugye tudjuk, hogy az előző években azért néhány szervezet, meg néhány különálló kárpátaljai magyar személyiség eléggé erős politikai befolyás alatt kommunikálta azt, amit kommunikált innen Ukrajnából. Ezért most lenne fontos, hogy ez egy igazi kétoldalú kapcsolattá váljon Kijev és Budapest között, és nem csak Kárpátalja szemszögéből, vagy nem csak Kárpátalján keresztül értelmezze Magyarország is azokat a folyamatokat, amelyek Ukrajnában vannak. Ezért gondolom, hogy a konstruktivitás és az a jel is, hogy már egy telefonos egyeztetés után másnapra kezdődnek az online tárgyalások, ez egy szuper pozitív jel, és gondolom, hogy ez csak a továbbiakban javulni fog, és hát személyem szerint én is ahhoz fogok törekedni, hogy kiálljak ezekben a kérdésekben a magyar kisebbség érdekében, és hogy mi hamarabbi változások történjenek, és stabilizálódjon az ukrán-magyar viszony.
0: Követjük Skirják Krisztián, az Ukrajnai Magyarok Civil Szervezetének alapítója. Köszönöm.
1: Köszönöm szépen.
2: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Kelleves tavaszi időre számíthatunk. Várhatóan jövő kedden ül össze az országgyűlés. Holnap jár le az SZIA bevallás határideje. Köszöntöm Önöket, Novák József vagyok az MT híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Ma délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy kikészítette és jegyezte ellen a kegyelmi kérvényt. A kegyelmi dossziét a kormány.hu/igazságtétel oldalon teszik közzé. Magyar Péter miniszterelnök egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy ő is hozza nyilvánosságra a Sándor palotában lévő dossziét, hogy a teljes ügy megismerhető legyen. A nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés országos kezelésének megkezdéséről döntött a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvivő. Közölte, a cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek feltárása és a felelősök tisztázása. A kabinet megvizsgálja az Ausztriából érkező kőzetanyagok behozatalának felfüggesztését is. Holnap jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala, a 1819 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Idén nyáron átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Ma a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futó zápor. Megélénkül a szél. Délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Hasonlóan kellemes tavaszi idő lesz a következő napokban is.
2: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
4: A fővárosban lelassult a haladása a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál észak irányban, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve a Szabadság hídtól az Erzsébet hídig, a Rákóczi úton a Baross tértől. Telítettek a sávok az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, az Üllői úton szakaszonként a Városközpont felé, a Váci úton a Megyeri út előtt, illetve a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópontnál. Lassan lehet haladni a Budaörsi úton végig, az Egér úton a Balatoni úttól, a 10-es és a 11-es főúton a Városhatártól, illetve a Szerémi úton a Rákóczi híd előtt. A 6. kerületben a Nagymező utcát egyirányosították az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében csatorna javítása miatt. A 70-es és a 78-as trolibusz terelt útvonalon közlekedik, a Kossuth Lajos tér felé nem érinti a Zicsiani utca és a Bátori utca Bajcsi Zsilinszky út megállót. A 9. kerületben lezárták a Viola utcát az Üllői út és a Tűzolt utca közötti szakaszon, mert gázvezetéket javítanak. Siling Zsolt, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották.

0: következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó és Rónai Egon.
1: Ma 8 óra 30 perckor, vagyis egészen pontosan 20 perc múlva élő adásban sajtótájékoztatón bejelentést tesz Magyar Péter a kegyelmi ügy részleteivel kapcsolatban, legalábbis ezt ígérte, és valószínűleg tesz is, aztán várjuk, hogy abban milyen részletek derülhetnek ki. Mindeközben egyébként ugye azt is megerősítették, hogy augusztus 31-éig egy teljes kvázi átvilágítást tartanak a Bicskei Gyermekotthon ügye kapcsán. Erről is beszélünk Szlankó Violával, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatójával. Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Mert hogy ti is megfogalmaztátok UNICEF szinten az ajánlásokat, hogy egyébként mi kellene, hogy a fókuszba kerüljön első körben. Bicskénél ott mire derülhet fény, vagy mi az, amit leginkább vizsgálni kell? Mi a legfontosabb feladat?
2: Hát azt hiszem, hogy ez az egész társadalmat és az országot foglalkoztatja jó ideje, hogy pontosan itt mi történt, és miért kapott kegyelmet, aki kegyelmet kapott. Egyébként ez elképesztő és nagyon tanúságos, hogy ennek kapcsán a gyerekvédelmi ügyek, vagy akár a bántalmazási ügyek mennyire akár a kampány homlokterébe kerültek, akár a társadalmi érdeklődés homlokterébe, tehát tulajdonképpen azt vettük észre, hogy ezen keresztül a gyerekvédelem az egy ilyen top prioritássá vált a politikában és a közügyek tekintetében. És hát azt mondhatjuk, hogy amilyen fontos az, hogy mondjuk Bicskén vagy Bicske ügye kapcsán tisztálásunk, az is nagyon fontos, hogy azért azt láttuk, hogy nagyon sok egyéb esetben is történt bántalmazása a gyerekvédelmi szakellátásban. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez nem új keletű történet, tehát évek óta mondják a szakemberek, mondjuk előkerülnek jelzések, nyilván a média is felkapja a legdurvább eseteket, de rendszer szinten fordulnak elő akár a hasonló, akár a kevésbé súlyos bántalmazási esetek, és az, hogy ezeknek a alapos kivizsgálása, tanúságok levonása, és az ebből következő rendszer szintű hát fejlesztési javaslatok megfogalmazódjanak, az most egy hát a legfontosabb feladat.
3: Nem ez a kiáltó felszín, ez a bicskei történet? Tehát nem azzal van dolgunk, hogy most azt látjuk, ami hirtelen előbukkant, és nem látjuk a mélyét ennek az egésznek?
2: Valószínűleg így van, és ez mindig így van. Tehát mindig van egy-egy ordító eset, mindig van egy legdurvább eset, vagy mindig van egy olyan eset, ami valami miatt megragadja a társadalom, vagy a politika, vagy a közügyek figyelmét, és az egy lehetőség arra, hogy akkor egy kicsit tovább menjünk ezeknél az eseteknél. Tehát ahogy most is történt nagyon helyesen tulajdonképpen, hogy olyan emberek is, olyan szakemberek, akár influencerek, akár politikusok kezdtek ezzel a témával úgy foglalkozni, hogy most bízhatunk abban, hogy valami igazán nagy volumenű változás történik, és nem csak a felszínt kaparodjuk.
3: Ti szakemberek látjátok, hogy hol kéne ezt elkezdeni? Tehát, hogy mi az alap, amire építkezni kellene? Vagy ennél sokkal bonyolultabb a helyzet, és most kéne felgöngyölíteni az egészet?
2: Szerintem nagyjából sejtjük, tudjuk, le is írtuk már többször is, az UNICEF is megfogalmazta ezzel kapcsolatban korábban is az ajánlásait, illetve a Gyerekjogi Civil Koalíció is, aminek az UNICEF is a része. Szerintem érdemes ajánlásait, illetve a Gyerekjogi Civil Koalíció

0: hivatás, ami a gyerekekkel érdemben foglalkozik, tehát mondjuk egy ilyen trauma, tudatos szemlélettel, vagyis hogy a figyelembe veszi a gyerekeknek a sorsát, azokat az előzményeket, ahogy ők az intézménybe érkeztek. Tehát azért ezek elég tipikus problémák, elég tipikus rizikófaktorok, amik a bántalmazáshoz vezetnek, úgyhogy ezeket kell valahogy jól elkapni most.
1: A legsürgetőbb feladatok között van a kórházban maradt csecsemőknek a helyzetének a rendezése is.
0: Igen.
1: Róluk mennyit tudunk, és ott hogyan kellene rendezni a helyzetet?
0: Igen, hát szerintem, hogyha egy nagyon nehéz ugye egy gyerekvédelmi problémát kiemelni, ami a legfontosabb feladat, vagy legsürgetőbb feladat, talán a kórházban hagyott vagy maradt csecsemőkről beszélünk, akkor mindenki egyetért abban, hogy az ő helyzetüket rendezni kell. Most körülbelül 130-140 csecsemőről tudunk hivatalosan, ez egy áprilisi szám. Ugye ők azok a csecsemők, akik valami miatt kórházban vannak. Nem azért, mert betegek, hanem azért, mert a szüleik vagy nem tudják őket hazavinni, vagy valami miatt nem akarják hazavinni, vagy egyszerűen a gyámhivatal úgy döntött, hogy a szülők, családok nem alkalmasak arra, hogy ezeket a gyerekeket neveljék. És minthogy nincs elég képzett nevelőszülő, sőt, többnyire a nevelőszülői rendszer általánosságban hiányos, de akik csecsemőket vállalnak, ott még inkább egy hiány van. Ezért ezeket a gyerekeket gyakran egyszerűen a kórházban tartják.
2: Az gyorsított örökbeadásuk elképzelhetetlen?
0: Történtek erre egyébként már kezdeményezések, és jelenleg egy gyorsított eljárásban örökbeadhatóak, tehát hogy ebben az irányban már történtek lépések, csak az a helyzet, hogy a gyerekeknek nagy része nem örökbeadható, tehát nem mondanak le róluk a szüleik, szeretnék adott esetben őket hazavinni, csak valami miatt oda beragadtak, tehát a gyámhivatal mondjuk úgy dönt, hogy erre nem képes az a szülő, de hogy ilyenkor az adekvát válasz az lenne, hogy vagy a családot kell nagyon erősen támogatni, akár anyagilag, akár mentálisan, akár szociálisan, vagy pedig erre az időre, amíg tényleg nem tud hazamenni a gyerek, addig egy képzett nevelő szülőhöz kerüljön. Most jelenleg egyébként csecsemő otthonokba került a gyerekek egy része, így egyébként jelentősen csökkent a kórházban maradt gyerekek száma, hiszen mondjuk pár hónappal ezelőtt is akár még 350-400 gyerek volt így kórházban, most csak 130, de az, hogy a csecsemő otthonokba rakták ezeket a gyerekeket, az valójában teljesen jogszabályellenes, és a nemzetközi gyerekvédelmi normákkal is teljesen ellentmond, hiszen ez egy hasonló intézményi környezet, teljesen alkalmatlan gyakorlatilag egy intézmény arra, hogy a csecsemőket, kisbabákat olyan módon gondozza, ami az ő fejlődésüknek megfelel.
1: Beszéltél a szakember hiányról, ami azt gondolom, hogy még inkább súlyosbodik, annál is inkább, hogyha a Bicskére, Szőlő utcára gondolunk, akkor a társadalomban körülbelül az a kép alakulhatott ki az ügyek kapcsán az elmúlt időszakban, hogy aki a gyermekvédelemben dolgozik, az vagy pedofil, vagy bántalmazó, és nyilvánvalóan ez nem így van, sőt, iszonyatosan károsak ezek az ügyek azokra az egyébként nem megbecsült és nem megfizetett szakemberekre, akik küzdenek ezekért a gyermekekért. Hogyan lehet azt helyrehozni vagy megfordítani ennek a szakmának az elismertségét, hogy mondjuk nem csak ott maradjanak azok az emberek, akik jól dolgoznak, hanem mások is menjenek segíteni.
0: Igen, ez valóban az egyik legnagyobb tragédiája ennek a szakmának, hogy nem csak, hogy kevesen vannak ezek a szakemberek, hanem most még kevesebben vannak, és úgy tekint rájuk a társadalom, mint tehát negatív sztereotípiákkal. Ezen már én is sokat gondolkodtam, és talán az egyik fontos lépés az, hogy ezeket a szakembereket úgy vonja be a jelenlegi kormányzat, hogy szakemberként tekint rájuk, tehát hogy rendszeresen egyeztet velük, és figyelembe veszi a javaslataikat, gondolataikat, valódi problémáikat, ez kommunikálja kifelé a társadalom felé, tehát hogy kicsit így a legmagasabb szintről kommunikálni azt, hogy ők szakemberek, és nagyon számít az, hogy ők mit gondolnak, szerintem ez felemelhetné ezt a szakmát. Nyilván rajtuk is múlik a gyerekvédelmi szakembereken rajtunk, hogy hogyan lépünk fel, hogyan kommunikálunk, milyen módon kommunikáljuk a problémákat, kihívásokat, és hogyha egy professzió, tehát egy szakmaként tekintünk erre, vagyis mondjuk komoly képzéseket kapcsolunk ehhez a hivatáshoz, olyan képzéseket, amit tényleg mondjuk nem feltétlenül a legegyszerűbb megszerez, és nem akárki

0: mehet gyerekvédelmi intézménybe felügyelőnek mondjuk, hanem komoly képesítéseket kell megszerezni hozzá, az szerintem mindenképpen emeli a társadalmi megbecsülést. Az anyagi juttatások emelésén túl természetesen.
1: Az, hogy Gyurkó Szilvia került pozícióba, az mit jelent a blokka szakágnak, hiszen egy szakember került oda.
0: Szerintem ezt mindenki üdvözölte, ezt a döntést, és nagyon bizakodó a szakma a tekintetben, hogy jó irányba fognak haladni a dolgok. Gyurkó Szilvi gondolatai, írásai, az egész korábbi munkássága tulajdonképpen a szakmával nagyon egy irányba mutat, úgyhogy abszolút bizakodóak vagyunk, hogy jó irányba.
2: Ő lett az államtitkár ennek a területnek.
1: Így van, nemrég még itt ült a kanapénkor, reméljük, hogy
2: ezután
1: hamarosan is.
2: Viola, köszönjük. Franco Viola szépen. Volt a vendégünk, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatója.
0: Köszönöm a meghívást.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó és Rónai Egon.
1: Megyünk a völgybe idén is, 35. Azt hiszem a 35. művészetek völgye az, ami idén ránk vár, úgyhogy Kapolcs és környéke ismét megnyitja az összes kaput és az összes portát, ami csak ott rendelkezésre áll, és hát a környező települések is, mert ott is lesznek események, meg szállások bőséggel. Nagy Adrián, a művészetek völgye programigazgatója, Katona Tamás, a művészetek völgye programszervezője.
2: Jó reggelt!
3: Jó reggelt! Sziasztok!
1: Változik az első 34-hez képest, mert kell neki? Tehát kell valami újat csinálni?
4: Szerintem mindig próbáljuk évről évre izgalmasabbá tenni a programjainkat, megszínesíteni. Tehát most is szerintem nem tudom, vagy 500-al túlléptük, tehát most idén több mint 4000 program lesz, és ez 40 helyszínen. Úgyhogy így minden évben szerintem így dolgozik a csapat ezen, hogy minél színesebb legyen.
1: Hát van bárkinek nyilván... a fejében van az összes?
3: Mi ugye olyan hosszú ideig szervezzük igazából egész éve, már szeptember-októbertől rákanyarodunk, úgyhogy egy ide után azért megjegyezzük, az az igazság, hogy így
4: Adrinak
3: a kis programszervező csapatunkkal, de nyilván a 35. jubileumra azért mi készülünk pár különleges olyan előadással, amit mi, mint így producerek hozunk létre, ez a Völgy Szimfónik például, amikor megkértük a Danubia zenekart, hogy pár ilyen jelenleg kortárs könnyűzenei zenekar, akik a völgyben mindig ikonikusan fellépnek, az ő dalaikat hangszereljék át, és akkor ebből lesz egy ilyen speciális koncert, Völgy 35, Völgy Szimfonik 35.
1: De ők együtt lesznek? Tehát
3: igen,
1: a zenekar
3: ugye, megadok, hogy a szimfonikus zenekar felel, és akkor áthangszerelte az Elefánt, a Kóli, a Betonhofi, a Szena,
4: Giorgio,
3: Giorgio, tehát a Carson Coma, Begzoli 30Y33 dalát, és ebből egy nagy koncert fog kialakulni.
1: Azért a Betonhofi az melós lehetett.
3: Mindegyik.
4: Izgalmas
3: igen,
4: lesz.
3: Már hallottunk pár etüdöt, amit átküldtek, ez egy szuper izgalmas dolog lesz. Szóval ezért készülünk pár ilyen 35-ös jubileumra.
2: Mint ahogy külföldi fellépőkkel, előadókkal is.
1: Ez az egyik kedvenced.
2: Így van, a szünetben én már így elmeséltem nektek, hogy én Befele jövet jelentem, készültem, és José González-t hallgattam reggel 4 óra 30-kor az autóban, ami azért annyira nem volt pörgető, tehát jobb valószínűleg nálatok hallgatni egy pohár fröccs vagy bor mellett. Az új albumával érkezik ő, és még ki.
4: Igen, így van, tehát a panorámán José González lesz úgymond a fő külföldünk, de ezen kívül más színpadainkon elég sok külföldi előadó fel fog lépni. Együttműködünk az X-Side Selection-nel, ami azért felel, hogy az európai feltörekvő zenészeket futtassa Európában, és például köztük ott lesz Ninon, Luxemburgból, Alexander Motto, ugyanúgy Mart Ellen Wells-ből, tehát hogy így próbáltunk ilyen szempontból is színesíteni a programon. Ezen kívül amúgy a panorámán meg visszatér, vagy úgymond amióta a Kispál újra összeállt, visszatér hozzánk így a panorámára, úgyhogy fel fognak ők is lépni.
1: Na most van az, hogy mennyit is tudsz fejből a hány ezerből?
4: Azon szoktunk nevetni mindig, hogy meg kb. Vagy 90 zenekarra vagyok kapcsolatban, így a színpadoknál, és akkor mindig így belekeveredünk. A panorámán amúgy külföldi José González lesz, és a többi meg ugye itthonról, Magyarországról.
1: Van nálatok színházi élet is, és azt például én mindig nagyon bírtam, mert egész más hangulata van ott egy színházi előadásnak, mint bárhol mondjuk a kőszínházakban. Miközben ugyanaz a darab sok esetben.
3: Igen.
1: Egészen más atmoszférája
3: igen,
1: van.
3: Teljesen más egy fesztivál napba beiktatni egy színházi előadást. Most már több színházi helyszínünk is van. Rendesen a Talján Dörögdi Művelődési Házban lehet a nagyobb színházi előadásokat megnézni. Pont szembe vele van egy kis templom, ahol 40-50 fő fér el, és akkor ott ilyen kis kamaradarabokat egy templomi környezetben nyilván nem odaíródott darabokat lehet megnézni. De egyébként a Sire de Tókert helyszín helyszínünk, ami meg Vigán Petenden, az egy ilyen nagy monumentális helyszín, ott is lehet látni például operát, balettet, modern táncot, kicsit így kiszélesítve most a színházat, tehát hogy olyan előadásokat helyezünk el olyan fesztivál környezetbe, amik ilyen teljesen egyedülálló élményt tudnak nyújtani.
1: Azt számon tartjátok, hogy azok a fiatal előadók, akik a világból érkeztek hozzátok az elmúlt években, évtizedekben, azok hova jutottak? Hogy lesz belőlük nemzeti vagy világsztár a maga környezetében? Mert ugye szerintem teljesen, mi már akkor láttuk, amikor még.
4: Sok olyan van, hogy tehát főleg így Magyarország viszonylatában, például akár Carson Coma egy példa, aki még nagyon pici volt, amikor elkezdte, vagy Platon Karatev, akik szintén a kis színpadoktól végig követtük a lépésüket, és most meg már ugye nagyon nagynak számítanak itthon, és, de hogy rengeteg van, és folyamatosan vannak, tehát hogy így azt veszük észre, hogy évről évre jönnek fel újabb és újabb olyan tehetség, akiket kell figyelni, és így szerencsére végigkövethetjük a lépéseket.
1: Van egy ilyen kötődés, hogy nálatok, van. Nálatok kezdtük, igen. Tehát boldogan jövünk?
3: Igen, azért a Völgynek van egy ilyen kikeltető célja is, tehát, hogy az, tehát például a Bagosi Brothers, a legeslegkisebb színpadunkról, mondjuk egy 100 fős, 200 fős helyszínről indult pár évvel ezelőtt, és évről évre annyira jó nézni, ahogy ugye 41 helyszínből azért mi tudunk válogatni, hogy éppen ki hol tart, és melyik helyszín a megfelelő számára, és hogy mondjuk a Bagosi, vagy a Carson Coma, ahogy megteszi ezeket a lépcsőfokokat, és egyszer csak már meg vagyunk hívva mi is az MVM Domus koncertjükre, vagy a még nagyobbakra, hogy ezeket tényleg nekünk is egy ilyen mély kötődés alakul ki az
4: de,
3: évek
4: de most is például a frissek a... közül Kóli is, igen, ilyen Lenke, tehát hogy egy női előadót is mondjuk, tehát ő is nagyon szépen épül fel, tehát úgyhogy ez is szerintem szuperül működik.
1: Hát és generációk nevelkednek nem csak a színpadon, hanem a színpad előtt is nálatok.
3: Igen,
1: tehát azért,
3: igen,
1: ez a 35 év, ez adja magát.
3: Közönségünk is, abszolút.
1: Igen. Lassan nagyszülőként járnak vissza az unokák.
3: Van ilyen, abszolút vannak ilyenek, hogy már az anyukák, apukák hozzák, és akkor most idén először megengedik, hogy ők egy másik sátorhelyen sátrazzanak, már a fiatalok, de együtt is vannak, de külön is vannak, úgyhogy ez egy sok generáció.
1: Hol találjuk a teljes programot, hogy ne fejből kelljen nekünk is, mint nektek.
3: Hát a honlapunkon már fenn van a teljes program, a művészetekvölgye.hu programmenüben mindent meg lehet találni, sőt, ugye mi korán, ilyenkor május elején már a sajtótájékoztatónkat is megtartottuk, tehát kinyomtatott formában, ezért ez rengeteg program, ez egy 100 oldalas műsorfüzetben összegyűjtöttük, ez megtalálható az országban szerte 40 ezer példányban, szóval bárhol igazából színházakban.
1: A dátum pedig a szokásos, a július vége.
3: Július vége, most egy héttel azért később vagyunk, úgyhogy érdemes figyelni, júli 24-től augusztus 2-ig.
1: Nagy Adrien, Katona Tamás, Művészetek Völgye, köszönjük szépen.
4: Köszönjük szépen.
0: Május 20-a a méhek világnapja. Egyes elemzések szerint annyira fontosak, hogy az emberiség élelmiszer termelésének mintegy harmada függ a rovarok beporzó tevékenységétől. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Milyen színt nem látnak a méhek? Start 1. Kék. Start 2. Piros. Heti nyereményünk egy páros belépő a Fenyő Miklós emlékére rendezendő Micsoda Buli koncertre a Papp László arénában. Valamint egy páros belépőjegy a TNT július 17-i Tokaji koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
2: Alig jegyeztük meg azt, hogy hantavírus, és hogy nem kell annyira rettegnünk, bár majd erről is szót ejtünk, most ebola járvánnyal riogatnak minket, hogy ez pontosan hol van, mennyire terjedhet, és mit jelent ma egy ilyen járvány. Erről is beszélünk Kemenesi Gábor virológusnak.
1: Mennyire kell rettegni, igaz?
2: Hát nem. Aki Zoom kapcsolaton keresztül van itt velünk, és azért, hogyha a régi filmekre, gyermekkorom, fiatalkorom filmjeire gondolok, azért az ebola járvány, az egészen biztos.
1: Jó, volt egy vírus című film, szerintem ne abból induljunk ki. Gábor, jó reggelt!
2: Gábor, jó reggelt!
5: Jó reggelt,
2: szóval
5: kívánok!
2: Ebola járvány már van, vagy kialakulhat? És Kongóról beszélünk.
5: A járvány már van, rettegni nem kell, ezt mindig elmondom. A járványok nem arról szólnak, hogy rettegjünk. Tudom, hogy mindenki nagyon várja, hogy mikor lehet újra rettegni. Az ebola vírusnál el tudom már így az elején mondani, hogy nem kell rettegnünk. Az a mostani bejelentés, amit a WHO tett, ez egy nemzetközi koordinációs eszköz, hogy segítse ott a régiót abban, hogy ez a járvány minél hamarabb elzárásra kerüljön. Ami miatt ez kihirdetésre került. Ugye itt a Kongói Demokratikus Köztársaságnak egy ilyen északkeleti tartományáról van szó, ami ráadásul egy kereskedelmi utazás kutatási központ is Uganda, Dél-Szudán és Kongó között, tehát egy eléggé gyakran embereket cserélő rész, és a probléma az, hogy azok az esetek, vagy vélhető esetek, amiket most ott látnak, egyelőre nem látni, hogy milyen kapcsolatban vannak. Ez magyarra fordítva azt jelenti, hogy a járvány jóval nagyobb lehet annál, amit most látunk, emiatt a vészhelyzet.
2: Uh-huh. Mit jelent az, hogyha valaki ma elkapja az ebolát, ahhoz képest, mint hogyha nem tudom, 20 évvel ezelőtt kapta el? Ugyanott tartunk, vagy fejlődött a tudomány?
5: Nagyon fontos azt leszögezni, hogy a mostani járványt az ebola vírusoknak egy ritkább faja okozza, ez a bundibugyó, nagyon vicces neve van, de általában a felfedezés helyéről nevezik el őket. Bundibugyó, ez a neve. Biztos, hogy sok szóvic fog erről születni, de a viccet félretéve, erre az adott ebola vírus fajra jelenleg nincs jóváhagyott gyógyszer vagy vakcina. Vannak olyan vakcinák, amik preklinikai fázisban vannak, tehát ez a járvány most talán jó lesz arra, hogy ezeket egy picit előrébb tolják. Amit nagyon fontos elmondani, hogy senki ne keresse a tüneteit magán, tehát ez a történet, ez egy régiós történet. Afrikában, egy olyan régióban, amiről az előbb beszéltem, nagyon komoly járványt képes potenciálisan okozni. Ugye láttuk Nyugat-Afrikában, hogy mit csinált már az ebola Zaire törzs egyébként. Szeretné a nemzetközi közösség ezt megelőzni, és emiatt most a nagy figyelem. Nagyon sokszor, és most is talán jó, hogy erről beszélünk, a médiában már úgy jelenik meg, hogy már mindenki a villamoson azt lesi, hogy ki az ebolás mellette. Ez nem erről szól. Európában az SCDC szerint és a WHO szerint is nagyon alacsony annak az esélye, hogy ez kockázatot jelentsen. Maximum azt lehet elképzelni, később ne legyen ez, ha ez a járvány elszalad Afrikában, esetleg a behurcolt esetekre lehet készülni, de egy fejlett egészségügyi háttérrel ez nem okozhat problémát.
2: Egyfelől persze jogos, nyugtassunk meg mindenkit, másfelől azért a Covid alatt szerintem megtapasztaltuk az elején azt, hogy mindenki nyugodjon meg, és aztán sokan haltak meg, akár ismerőseink is. Jó, nem keresem magamon a tüneteket, de mégis mivel jár ez a járvány? Mik a tünetek?
5: Nagyon,
1: azért csak kielősz akarod.
5: Nagyon jó, hogy szóba került a Covid. Nagyon jó kérdés volt, mert az átlagemberen is mindig felvetődik. Ugye a Covid a hasonlítási alap, tehát az, amit mindenki megélt. Nagyon fontos leszögezni, hogy ebola vírus az nem egy Covid. Tehát nem légúton terjed, nem tudjuk könnyen elkapni egy tüsszentéssel. Ez a vírus akkor tud fertőzni másokat, amikor már súlyos tüneteket mutatunk. Ezért van az, hogy általában Afrikában látunk komolyabb járványokat. Egyébként már most is 4 egészségügyi dolgozót már meg is erősítettek, hogy elkapta. Tehát azokban a rossz kórházi közegekben, azokban a kulturális közegekben, egyébként a betegségben elhunytaknak a temetése során is érintkeznek ezekkel a halottakkal, ennek kulturális háttere van, itt nagyon könnyen tudnak fertőzni. Tehát ezek mind olyan történetek, amik azért nehezen transzlálhatóak Európára, ez megint megerősíti azt, hogy azért ez nem rólunk fog szólni, ez most arról szól, hogy ezt a járványt minél hamarabb ott, ahol van, feltárják, hogy pontosan mekkora, és minél hamarabb elzárják.
1: A hantavírusról sem gondoltuk, hogy Európáról fog szólni. Aztán csak itt van. Na mondd el, Gábor, kérlek, mondd el, hogy milyen tünetei vannak az ebolának.
5: Az ebola vírus az súlyos vérzéses lázat tud okozni, tehát ezért a kezdeti tünetek mindig általánosak, magas láz, hányás, hasmenés. Sokszor ez egyébként átfed azokban a régiókban, ahol az előfordul most is, például a maláriával, tehát nagyon fontos ilyenkor az ottani diagnosztikánál, hogy ezeket elkülönítsék, de amikor már jön a vérzéses lázas, hasmenés és hányásos tünet együttes, akkor szoktak fertőzni a betegek, tehát ez tényleg nem egy Covid, ezt nagyon fontos megint leszögezni, ezért is szoktam mondani, tényleg ne keressük magunkon a tüneteket. Európa és Magyarország is felkészült arra, hogy az esetleges beurcolt betegeket azonnal felismerje, el is zárja. Nálunk vannak védőfelszerelések is. Azért ne áltassuk magunkat ebben a régióban, ez egy súlyosan az elmúlt időszakban milíciák által, stb. Minden által érintett régió. Itt azért az is problémás, hogy azok az egészségügyi dolgozók, akik ezekhez a betegekhez érnek, egyáltalán megfelelő védőfelszerelésben tegyék ezt. Tehát ez egy nagyon más világot, ez nagyon fontos érteni, és megint csak ezért kell ez a nemzetközi jelentőségi közegészségi vészhelyzet, hogy a nemzetközi közösség mi hamarabb belépjen és segítsen.
1: Megnyugodtál, nincs ebolád?
2: Egyelőre nincs, okay. Remélem.
1: Nem is lesz. Hantavírus, beszéljünk két mondatot erről, mert itt is most egy kis zavart okozott, hogy az terjed azok körében, akik mondjuk a hajón ott voltak, miközben azt lehetett hallani, hogy hát ez nem egy tüsszentéssel terjedő vírus.
2: Erre is azt mondják, hogy nem Covid. Hangsúlyozta még az egészségügyi miniszterünk is.
5: Az egyetlen ismert hantavírus típus, ez ugye az andoki törzs, amiről hallottunk a hajón, ami képes emberről emberre terjedni. Ráadásul egy hajón, amiről már korábban tudjuk, hogy tényleg egy inkubációs közeg bármilyen fertőző betegségre, sokszor hallottunk már kalícia egyéb járványokat. Ez most megmutatta magát, hogy na most akkor egy hantavírus is tud ilyen környezetből terjedni. Amire jó volt ez a történet, nagyon fontos, hogy vannak az óvilági hantavírusok, meg az újvilági hantavírusok. nálunk is léteznek hantavírusok, és láttam ezeket a clickbait címeket nemrég, jól fel is bosszantott, hogy úristen, itt a hantavírus, persze, itt is volt, azok a mi saját hantavírusaink, és talán ez egész hantavírus történet arra jó, hogy felhívja a figyelmet, hogyha otthon kisöpröm a padlást, vagy a szerszámtárlót, akkor figyeljek oda, hogy a egérürülékkel, vizelettel szennyezett port, azt ne szívjon be, mert bizony el lehet kapni ezt a ritka megbetegedést.
1: Mert hogy ez egy teljesen általános tünet, vagy okozási pont a por maga, ugye?
5: Porral lehet elkapni, amit az egér beszennyez vizeletével, ürülékével, de bakteriális fertőzéseket is elkaphatunk, tehát az ilyen közeggel érintkezni sose jó. Nagyon fontos még elmondani, hogy ez az andoki törzs, ami ott a hajón volt, ez Dél-Amerikára jellemző, ez nálunk nincsen. Nálunk az eurázsiai törzsek vannak, ezek egyéb hantavírusok.
1: Megnyugtattál minket, ugye?
2: Hát amennyiben mondjuk, nekem a macskák napi szinten hoznak egyébként egéreket, tudod, ajándékként.
1: De port nem hoznak vele.
2: Port nem hoznak, de és ha összeszedik, ne féljünk, hanem tájékozódjunk. Emenesi Gábor, nagyon köszönjük.
1: Gábor,
5: köszönöm. Köszönöm szépen.
6: Támogatott tartalmat hallottak.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Vogyerák Anikó és Rónai Egon. Május 20-a a méhek világnapja. Egyes elemzések szerint annyira fontosak, hogy az emberiség élelmiszer termelésének mintegy harmada függ a rovarok beporzó tevékenységétől. Ehhez kapcsolódik e heti kérdésünk. Milyen színt nem látnak a méhek? Start 1. Kék. Start 2. Piros. Heti nyereményünk egy páros belépő a Fenyő Miklós emlékére rendezendő Micsoda Buli koncertre a Papp László arénában. Valamint egy páros belépőjegy a TNT július 17-i Tokaji koncertjére a fesztiválkatlan.hu felajánlásával.
1: Perlai Bálint sportújságíróval folytatjuk, és a Győr bajnoki címével labdarúgásról van szó, és hát az az igazság, hogy azok után, hogy a Ferencváros milyen sorozatban volt az elmúlt években, önmagában meglepetés, hogy nem a Fradi lett a bajnok. Örülök, hogy itt vagy. Jó reggelt!
2: Jó reggelt! Jó reggelt.
1: A Fradi a terheléssel, a megváltozott szabályokkal, az öt fiatalt érintő fiatal szabállyal, ami ugye kötelezi a klubokat, hogyha pénzt akarnak az MLS-től, akkor játszassák a fiatalokat. Szóval ilyenekkel magyarázza, hogy nekik nem sikerült. A Győrnek ugyanilyen kihívásokkal kellett szembesülnie, jó, a nemzetközi életben azért kevésbé. Nekik miért sikerült?
3: Igen, szerintem azzal érdemes kezdeni, hogy megnézni, hogy a Győr tényleg az elmúlt évek kapcsán, amikor ugye a Fradi sorozatban 7-szer bajnok lett, hogy akkor nem volt meg, hogy egy olyan kihívója legyen, mint most a Győr, amely abszolút felnőtt a feladathoz, és ez talán a legvégén látszott még igazán, hogy az utolsó 9 mérkőzésből 6-szor nyertek, egyszer kaptak ki, az is meg március legelején.
1: Pedig milyen nyomás alatt játszottak.
3: Igen, és a játékosok, meg Borbély Balázs edző is mindig ezt mondta, hogy nyomás alatt vannak, de nem foglalkoznak a Fradival, csak a saját dolgukkal. Pedig a végén, amikor például Debrecenben játszottak a 31. körbe, sokan ott gondolták, hogy ott meginokhat a Győr, de nem ingott meg. És itt, ha Fradira áttérünk, a Fradi is a végén azért hozta a győzelmeket, főként utána, miután az Európa Ligából ugye a Braga ellen kiesett a 8-döntőbe, de a Fradinál részben azzal magyarázzák, hogy miért nem lett meg a bajnoki cím, hogy az ősz az kifejezetten gyengére sikeredett, ami megfigyelhető trend már, hogy az Európa Liga mellett a Fradi egész egyszerűen nem tud a hazai szinten is hétről hétre ősszel még olyan teljesítmény nyújtani, mint mondjuk tavasszal.
1: Ami azért érdekes, mert a Fradinak egy 35 fős kerete van.
3: Így van.
1: Ami, hát majdhogy nem, azt mondanám, hogy három csapatra elég. Nyilván így nem, mert hogy ezek azért posztonként nem stimmelnének minden esetben, de hát mégis. Tehát ha van mélysége egy keretnek, az a Fradi.
3: Igen, mélység abszolút van, és erre mondták Robi Kínék azt, hogy itt a mélység, de nagyon sok a külföldi, és ugye az említett magyar szabály miatt, hogy öt magyarnak hát nem kell, csak az MLS ugye egy pénz egy részét ehhez köti. Tehát Robikin sokszor ezzel magyarázta, hogy ugye 18 külföldi van, ebből 6, ha jó, ha játszik, a másik 12 meg az öltözőbe dühös. De azért szerintem ezzel ezt nem lehet magyarázni, hogy mondjuk ősszel hazai pályán 4-szer is kikapott a Fradi a Groupama arénában, és januárban az Eto'o ellen is, és tehát amióta 33 fordulós a bajnokság, a Fradi ilyen rosszul nem teljesített még hazai pályán.
1: Ez Robikin hibája, mondanám, hogy bűne, de hát azért ez mégiscsak sport és játék. Frászt akkor a pénz van benne, hogy ez már nem tekinthető játéknak. Szóval itt Robikint lehet hibáztatni?
3: Szerintem részben lehet Robikint elővenni abszolút, főleg, ha itt a hazai mérkőzéseket nézzük, mert az kifejezetten látszott, hogy Robikin taktikája az Európa Ligában ott működött. Tehát az alapszakaszban ugye veretlenek voltak, de ott ugye főként a játékok lényege az volt, hogy nem náluk volt többet a labda, hanem kontratámadásokra álltak be. Ezzel szemben ugye a bajnokságban, főként a Groupama arénában, ott ugye az ellenfelek nem akarták birtokolni a labdát, hanem beállnak
1: mindenki. Ugyanezt játszották
3: ellen. Fordítva játszották, igen. És ezzel viszont a Fradi szenvedett. És ezzel igazából tavasszal is szenvedett, amikor itt a végén mondjuk a Paksot 2-0, vagy a Zalaegerszeget már 3-0 legyőzték, de azért ezek a mérkőzések se úgy néztek ki, hogy akkor itt a Fradinak annyi helyzete lenne.
1: Vargát és Tóthot elvitték az őszi szezon után a téli szünetben. Azt mondja Robikinnak két legjobb játékosa. Oké.
3: Ez így van valószínűleg.
1: Oké, de akkor minek kell itt ennyi külföldi?
3: Igen, hát ugye itt ez abból a szempontból is érdekes, ugye Varga és Tóth eladásával kettővel, tehát a magyar szabály szempontjával úgymond hátrányba került a Fradi, mert kettővel kevesebb lett. Ugye Robikin is ezzel magyaráz, vagy az utolsó mérkőzés után is ezt mondta, hogy hát igen, eladtuk a két legjobbunkat, pénzügyileg ez nagyon jó volt, mert ugye rengeteg pénzt kaptak érte, de így ugye kevesebb lett a magyar, miközben azért az ebből befolyó összeget úgymond lehetett volna ebből magyar játékosokat is venni. Ugye erre voltak is hírek, hogy még téren is próbáltak a keretet erősíteni, de a magyar szabály miatt a hazai, az NBA-ben a magyar játékosok olyan szinten drágábbak lettek, hogy már nem érte meg, tehát abszolút nem piaci alapon ment ez. De azt szerintem most a nyáron mindenképp nagy kérdés lesz, hogy ennyi külföldinek tényleg van értelme itt maradni a Fradinál. Főleg úgy, hogy Robikin azt mondta, hogy a következő szezonra mi a tervük, hogy mit tanult ő mondjuk ebből az évből, azt mondta, hogy ha ez a szabály marad, akkor tényleg kettő, fel kell húzni két keretet, két csapatot, ami jó az NBA-ben, jó az Európa Ligában.
1: Hát ez egy elég drága mulatság.
3: Igen, ez drága mulatság, ha megnézzük. És,
1: jó, legyünk pozitívak. Nézzük meg, hogy mit tud Borbély Balázs. Mert ő valamit tud, hiszen történt valami Győrben, ez a csapat pár évvel ezelőtt az NB3-ból alig tudott felkerülni, aztán kinkeservesen az NB2-ből, ehhez képest magyar bajnok.
3: Igen, az NB2-ből is eltöltöttek valami 5-6 évet. Két évvel ezelőtt jutottak fel, és amit szerintem a Győrnél, meg mondjuk Borbély Balázsnak ki kell emelni, hogy a Borbély Balázsnál ez külön érdekesség, hogy a Fradinál dolgozott előtte, az NB3-as csapatot is vezette, Hajnal Tamással ugye jó viszonyban volt, ez azért ad még egy kis pikantériát szerintem a történetnek. A Győrnél szerintem azt ki kell emelni, hogy nagyon, az építkezésük nagyon jó volt felépítve. Ha mondjuk visszaemlékezünk arra, amikor ugye a 24-25-es idényben először szerepeltek, akkor még azzal kerültek be a hírek, hogy rengeteg a külföldi játékosuk. És már a szurkolók se tudták, hogy akkor most melyik külföldit igazolják le melyik héten. És ugye akkor az első 5 meccsen nem is nyertek, tehát nagyon rosszul kezdtek, de az építkezés ott látszott még igazán, hogy ebbe bíztak. És ugye ez már, ha visszaemlékezünk, a tavaly idényben is meglátszott tavasszal, amikor tavasszal veretlenek voltak végig, és utána az utolsó körben pont a Fradi ellen kaptak ki ugye az Etóparkban, és a Fradi ugye azzal lett akkor bajnok. És igazából, ha megnézzük, a Győr nagyon stabil teljesítmény nyújt. A támadójáték is kifejezetten jó, nézhető mérkőzéseket játszanak, a letámadásuk is kifejezetten jó. Tehát Borbély Balázs egy olyan csapatot rakott össze, ami abban szerintem példátlan, hogy a legtöbb igazolás bevált az elmúlt 2 évben, amire azért akkora példa nincsen.
1: Az, hogy Anikó nem szólal meg, az nem azért van, mert elalud, hanem mert nem nézi a focit.
2: Mert alázatos vagyok ahhoz, hogy ti tudjatok beszélni.
1: Mi erről órákig tudunk.
2: Amihez nagyon értetek, és egyébként már okosabb vagyok, feljegyzeteltem a mélysége a keretnek.
1: Igen, igen.
2: Fejezés. Tehát körülbelül azt hiszem, hogy úgy érzem magam, mint hogy egy antialkoholistának próbálnád elmagyarázni azt, hogy a bor testessége, meg azok a...
1: Ugye, az amat.
2: De a lényeg az, hogy vélhetően a nézők ugyanúgy, mint ti értenek a focihoz.
1: Egy olyan kérdésre készültem a legvégére, ami még talán téged is igen. Érdekel. Itt most mindenki arról beszél, mescsere. Hogy új lesz. A mescsere, nem. Az minket, férfiakat kevésbé vonz látványát tekintve.
2: Tudok én mondani.
1: Esetleg női meccsen, de ott meg nincs. Szóval, vagy ritka. Szóval, hogy a foci és a pénz. Azt mondja Robi Kín, hogy kéne még egy keret. Tehát gyakorlatilag duplázna, de hát ez rengeteg pénz, és közben arról beszél mindenki, hogy el fog fogyni a foci háta mögül az az irgalmatlan pénzdömping, ami eddig volt. De ezt hogy látod?
3: Hát ugye a Fradinál sokszor mondták, hogy piaci alapon működnek ők már. Ezt azért, aki kételkedik ebben, azt meg tudom érteni. Tehát az biztos, hogy a Fradinak át kell állni egy új modellre, de így, hogy az Európa Ligába indulhat, azért a külföldi bevétel az továbbra is jelentős lesz. De ha azt mondjuk, hogy lehet a hazai bevétel kevesebb lesz, akkor biztos, hogy ez a 35 fős keret 18 légióssal, ez nem fenntartható. Szóval szerintem ez abba fog megjelenni először, hogy a nagyon sok külföldi, aki nem játszik, de hatalmas fizetésért van itt, őket el kell adniuk.
1: És ez az összes többi csapatra is igaz, mert hogy számos ilyen játékos van.
3: Puskás Akadémiát is lehetett olvasni, hogy ott is át akarnak állni egy olyan modellre, hogy csak magyarok játszanak.
1: Jé.
2: Perlai Bálint, a Magyar Nemzet Sport újságírója. Köszönjük, hogy szakértettél itt nekünk. Köszönöm. Rónai Egonnal együtt. Köszönjük szépen.
1: Önöknek meg a figyelmet. Képzeljék, este találkozhatunk újra. Egyenes beszéd, aktuál. Jövünk, remélem, hogy
2: velünk. Somos András pedig a fórumban. Várjuk Önöket, és holnap reggel is. Szép napot.
1: Így.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Miért lett szinte elviselhetetlen számunkra az unalom? Hogyan alakítja át a személyiségünket a folyamatos online jelenlét?

0: állandóan gyorsuló világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap 2-szer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kellemes tavaszi időre számíthatunk. Jövő kedden ülhet össze az országgyűlés. Holnap jár le az SZIA bevallás határideje. Köszöntöm Önöket, Novák József vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó képviselői között. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte szintén a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Nyilvánosságra hozzák a Bicskei kegyelmi ügy dossziéját. A dokumentumot ma délelőtt teszik közzé a kormány.hu/igazságtétel oldalon. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, a dossziéből kiderül, hogy Novák Katalin korábbi köztársasági elnök milyen okokból adott kegyelmet K. Endrének, annak ellenére, hogy azt az igazságügyi miniszter nem javasolta. Az MTVA teljes körű átvilágításáról döntött a Tisza kormány, jelentette be a kormány szóvivő. Szondi Vanda hangsúlyozta, céljuk egy olyan közszolgálati média kialakítása, amely valóban közszolgálati feladatokat lát el, ellenőriz, edukál és kiegyensúlyozott tájékoztatást ad. Holnap jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Ezért hosszabb nyitvatartással várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infóvonala, a 1819 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személyi jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Idén nyáron átlagosan 2350 forintos órabérre számíthatnak a diákok. Ez éves szinten 9%-os növekedést jelent, derült ki egy iskola szövetkezet adataiból. A legmagasabb fizetéseket most is az IT és telekommunikációs szektor kínálja, ahol az órabérek a 3200 forintot is elérhetik. Pünkösdi programokkal várják a családokat az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban a hosszú hétvégén. A látogatók pásztor találkozón, néptánc bemutatókon, kézműves foglalkozásokon és hagyományőrző programokon vehetnek részt. A hétvége egyik leglátványosabb eseménye a lovasügyességi versennyel egybekötött pünkösdi királyválasztás lesz. Ma a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futó zápor. Megélénkül a szél. Délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Hasonlóan kellemes tavaszi idő lesz a következő napokban is.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultúra. óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Különleges téma a kultúrában. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok. Arról fogunk beszélgetni, hogy vajon a fiatalokat miért nem vonzza a fizikai munka. És hát ez egy költőinek látszó kérdés, de nagyon is van ennek gyakorlati oldala. Erről fogunk szólni Dénes Rajmond Rolanddal, a Humán Centrum Kft. Vezetőjével. Jó napot kívánok!
3: Szép napot kívánok, üdvözlöm, megvan, és a kedves hallgatókat is.
2: Rengeteget beszélünk a mesterséges intelligenciáról, meg arról, hogy alakítja át a világot, hogy alakítja át a munkaköröket, és hogy a munkavállalóknak mi mindenre kell figyelniük. A legkevésbé talán a mesterséges intelligencia pont a fizikai munkaköröket érinti, illeti, mert bár támogatja, segíti eszközhasználatban, lehetőségekben az ő munkájukat is, de kiváltani nem tudja. Legalábbis most így látszik, igaz?
3: Abszolút, de teljes mértékben ebben az irányban megy a világ. Tehát a fehér galléros adminisztratív, pénzügyi, adatelemző előkészítő munkaköröket váltja ki, tehát ezekben a munkakörökben kevésbé lesz népszerű, vagy kevésbé lesz ilyen értelemben lehetősége a fiataloknak elhelyezkedni, és pont az lenne a normális, hogy egyébként ennél sokkal népszerűbb fizikai munkakörök irányába forduljanak, amit egyébként ugye nem tudnak a munkáltatók, vagy egyre jobban még egyelőre nem tudnak a munkáltatók népszerűvé tenni. Pedig a sima egyszerű operátori és betanított munkakörnél is most már digitális felületeket, tehát számítógépes programozás és digitális felületeket használnak, tehát amennyiben ugye meg tudnák szólítani a fiatalokat, vagy vonzóbbá tudnák tenni ezt a területet, akkor sokkal népszerű lenne, és sokkal biztosabb munkahelyen a fiatalok számára.
2: Ugye ez egy társadalmi folyamatnak az eredménye, hogy a fehér galléros a menő, és hát nagyon sok évtizeden keresztül a szülők pont arra törekedtek, hogy bár adott esetben ők lehető fizikai munkát végeznek, de a gyerekeik már ne végezzenek fizikai munkát, menjenek egyetemre, tanuljanak olyan szakmákat, ahol az úgynevezett elegáns élet vár rájuk. Közben megváltozik a világ, de nagyon nehezen változnak a társadalmi szokások ennek megfelelően.
3: Abszolút, és nem csak a társadalmi szokások, hanem a demográfia is. Tehát amíg az 50 éves korosztályban körülbelül 180 ezer főt számlálnak a KSH adatok alapján, addig a 20 éves korosztálynál ez 101 ezer környékén van, tehát valahol olyan 44%-kal kevesebb van munkáltató, aktív munkavállaló szempontjából ebbe a korosztályba is. És valóban ez egy kicsit egy ilyen társadalmi elvárás, hogy ha már én nem tudtam tovább tanulni, ha már nem volt nekem lehetőségem, akkor fiam, te tanuljál és próbálj meg mondjuk egy mérnöki állást, vagy valami technológiával összefüggő állást, vagy valami ügyvédi, vagy jogi állást, vagy orvosi állást, tehát mindenféleképpen fehér galléros munkakört betölteni. De szerintem ez már azért nem jó megközelítés, mert én amikor középiskolába, technikumba jártam, akkor is kötelező volt szakmai gyakorlat, és próbálták egy kicsit a fiatalokat közelebb hozni a szakmához, megszerettetni a szakmával, és a csapatnak egy része elment ebbe az irányba, és a technikusi végzettséggel elhelyezkedett, és teljesen boldog abban, hogy ilyen jellegű szakmunkával, de ilyen jellegű feladatokat, munkákat végez. És mi meg, akik mondjuk tovább tanultunk főiskolán, és próbáltuk keresni az életet, próbáltuk keresni a lehetőségeket, és főiskolán még azt se tudtuk, hogy mik szeretnénk lenni, inkább azt tudtuk, hogy mik nem. Segített ebbe tulajdonképpen tájékozódni, és ezért is jó mondjuk egy ilyen diákgyakornoki foglalkoztatás, vagy ez a projekt szemléletű mondjuk munkaerőkölcsönzés is, mert ki tudják a fiatalok próbálni magukat az egyetemi főiskola, vagy akár a középiskolai tanulmány mellett több munkakörben, több területen, és egy kicsit megismerik, kicsit szélesebb látásmódot kapnak arra vonatkozóan, hogy itt azért sokkal több lehetőség van, mint az, hogy a fizikai munka meg kell fogni, kézzel rakodni, mert ezt már mind gépek meg automatizálás végzi. És hogyha egy jó közösséget épít a munkáltató, jól szólítja meg a fiatalokat, szeretnek egyébként is csapatban dolgozni, közösséghez tartozni. Egyre kevésbé érdekes látszik az, hogy kevésbé szeretik hazavinni a problémát a munkahelyek után, ami a nyilván a fehér galléros munkakörnél jellemzőbb, a kék galérosoknál kevésbé. És hogy egy jó szakmát választ, ugyanúgy meg tud belőle majd élni a jövőben.
2: Hát ez egy erős döntés tehát, hogy ne csak abból induljunk ki, hogy jó lenne egy diploma, hanem abból is, hogy jó lenne mellé egy szakma. Mert hogy lehet, hogy a diploma 2-3-5-10 év alatt teljesen új tanulást, vagy akár egy értelmet is veszít, mert hogy az a szakma, az a szakterület megszűnik úgy működni, mint ahogy azt tanították. De egy villanyszerelőre arra mindig szükség lesz.
3: Abszolút, tehát látszik az, hogy egyébként a legtöbb munkakörben, ami logisztikai, raktári, gyártás technológiai, akár hegesztőről, CNC kezelőről, lakatosról, villanyszerelőről, raktárosról vagy targoncavezetőről beszélünk. Erre még mai napig nagyon nagy szükség van, és az állások, felkínált álláspozícióknak a jelentős része erről szól, és a betöltetlen állásoknak a többsége is egyébként ez. De hogyha arról beszélünk, hogy most már a mi életünk része is az élethosszig tartó tanulás, és a gyerekeink, ez a jövő generáció nemzedéke számára, ez most már elengedhetetlen lesz, akkor miért nem tudunk abból kiindulni, hogy legyen egy szakmai ismerete. Tehát legyen egy, akár egy szakmunkás végzettsége, és legyen mellette egy diplomája is, és abban a munkakörben vagy pozícióban adott esetben sokkal kreatívabban fog tudni gondolkodni, ami egyébként a mesterséges intelligencia mellett, most már ahogy keresnek munkaerőt a munkáltatók, egyre jobban elvárás az, hogy olyan mérnök, olyan minőségbiztosítási szakember legyen, olyan gyártástechnológus, aki egyébként kreatív, gondolkodik. Tehát nem mint egy biodíszlet, hogy oda teszik a géphez, adnak neki egy technológiai leírást, vagy egy feladatleírást, és azt szerint kell dolgoznia.
2: Hát és akkor itt jön vissza az a képlet, amivel kezdtük, hogy a mesterséges intelligencia majd nekik is segít, de a helyükre nem fog lépni. És ez számukra egy óriási előny lesz.
3: Így van, így van. Gondolkodni nem fog helyettük.
2: Ennyi. A Humán Centrum Kft. Szakemberét kerestük, hogy megtudjuk, hogy hogyan tovább, merre megyünk ezen az úton, és hát megtudtuk, hogy tessék szíveskedni, szakmát tanulni. Dénes Rajmund Roland, köszönöm szépen.
3: Én is köszönöm a lehetőséget.

0: Kult óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: A Spirit FM-et hallják, folytatjuk a műsort, ahol például egy olyan kampányról fogunk szólni, ami 8-szor indul útjára, de most beszélünk róla itt először. A Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége hirdette meg a Botra Fel kampányt, és ennek részleteiről kérdezem Füzesi Brigittát, a szövetség elnökét. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Ugye itt igazából a testmozgás az, ami a legfontosabb. A Botra Fel az csak egy módszer, egy lehetőség, hogy miért pont ezt ne. Ugye itt a Nordic Walking alapján indulnak el, és gyalogolnak azok, akik a kampányban részt vesznek.
2: Igen, és hogy miért pont ez a testmozgás? Hát ugye ezt alapvetően a finn sífutók találták ki maguknak nyárra, amikor nem volt hó, és hogy egy edzésbe tudjanak maradni. De ez a kutatások és a különböző vizsgálatok alapján olyannyira hatékony testmozgás, hogy szinte bárkinek ajánlható, hiszen a két bot segítségével folyamatosan mozgatjuk a felső testünket is, miközben gyaloglunk, tehát gyakorlatilag a testünk izomzatának a 90%-a intenzív mozgásban van.
1: Hogyha én jól sejtem, ez nem egy olyan kampány, ahol egy helyre össze kell gyűlni, és akkor együtt elkezdünk gyalogolni, hanem pont az a lényege, hogy az ország számos részén elindult ez a fajta mozgalom, és akkor most ahhoz kellene és lehetne csatlakozni.
2: Hát igen, gyakorlatilag a hétvége közbeszólt, mert jó sok helyen esett az eső, tehát ami hétvégére meg lett hirdetve 27 hely, annak a fele legalább elmaradt, úgyhogy a jövő hétvégén újra megismételjük. A ceos.hu oldalon lehet látni azokat a helyszíneket és időpontokat, ahonnan a séták indulnak szerte az országban.
1: Honnan fogja megtudni egy érintett, hogy neki ez mennyire jó hatású? Mert hogy persze fárasztó is, tehát nehéz elindulni, ha egyszer rákap az ember, akkor könnyebb mozogni, de hát nyilván kell valami ösztönző.
2: Hát pontosan ezért találtuk ki azt, hogy a séta előtt és után is megmérjük a vércukrát mindenkinek, aki ezt szeretné látni, illetve a vérnyomását is, és akkor ebből lehet látni azt igazán majd, hogy egy másfél órás kellemes környezetben, remek társasággal eltöltött intenzív testmozgás az akár két egységgel is csökkentheti a vércukor szintet.
1: Ez ennyire közvetlenül visszacsatolódik a szervezetünkre? Tehát, hogy megyünk egy kicsit és már is jobb?
2: Hát igen, ezt sajnos sokan nem tudják, pedig mi ezt azért próbáljuk szajkozni, hogy a testmozgás az nem egy kényszer, tehát az egy lehetőség, és gyakorlatilag a lehető legjobb kvázi gyógyszer még az egészségesek számára is, hiszen az izmok a legnagyobb cukorfelhasználók, tehát amikor elfogyasztjuk a szénhidrátot, akkor ezért is ajánlatos legalább egy 10 perces sétát étkezések után megtenni, mert sokkal könnyebben felhasználjuk, a szervezetünk felhasználja az elfogyasztott szénhidrátokat.
1: Mi itt Budapest környékén, meg Budapesten sugározzuk az adásunkat, persze interneten bárhol hallgathatók vagyunk, de mégis inkább azt kérdezem most, hogy itt a fővárosban is környékén, ez a következő hétvégén, a most előttünk álló hétvégén hol lesz ez a program?
2: Gyálon lesz a következő környéki, ami most következik, illetve hát néhány héten belül Monoron, ami a fővároshoz közeli terület.
1: Lehet csatlakozni, Botra Fel, és tessék sétálni, és mérni az adatokat, hogy a bizonyosság is meglegyen, hogy ennek igenis van értelme. Köszönöm szépen, hogy beszélt róla. Füzesi Brigittát hallották, a Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetségének elnökét.
2: Én is köszönöm, minden jót.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban tart a baleseti helyszínen és a Podmanicki utcában a Bajcsy-Zsilinszky út előtt, illetve a Pesti úton a Csabai útnál sávlezárásra készüljenek. Lassan lehet haladni a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, az Egér úton a Balatoni úttól és a Szél-Kálmán tér környékén. Lassú az előrejutása a Budai alsó rakparton a Petőfitől északirányban és a Zsigmond tér vonalától délre. A Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Pesti alsó rakparton a Szent István parttól délre, illetve az Erzsébet hídtól északra. Nem működnek a jelzőlámpák a 12. kerületben a Németvölgyi út, Orbánhegyi út csomópontban karbantartás miatt, várhatóan ma délig a forgalmat rendőrök irányítják. Mától Újpesten a Homoktövés utcában a Külső Szilágyi útnál az autóbusz végállomásnál, illetve Pesterzsébeten az Eperjes utca, Veselény utca kereszteződésében félpályás korlátozásra kell készülni, mert új gyalogátkelő helyet létesítenek. A 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárták a külső sávot átépítés miatt. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Elképesztő klimatikus adatok jöttek az elmúlt évekről, és ez nagyjából azt bizonyítják, hogy nagyjából azt is ki lehet mondani, hogy megállíthatatlannak látszik a Föld felmelegedése. Ez olyan információk tartoznak, mint hogy mit tudom én, a 2025-ös év kicsikét jobb volt, mint az előző évek, így aztán a harmadik legmelegebb a Földön. Szóval egészen szörnyű jövőkép, és ehhez képest itt van nekünk az elmúlt 100 év legszárazabb áprilisa. Itt van az a teljesen világos képlet, hogy elsivatagosodik az Alföld, és így tovább, és így tovább. Kovács Erika, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, köszönöm a hallgatókat.
1: Mostanában ez úgy van, hogy egyrészt minket riogatnak a klímatudósok, másrészt pedig az emberek egy nagy része legyintéssel fogadja az egészet. Olyan régóta hallgatom, már mindegy, de hát soha nem mindegy. Viszont hát mit tudunk tenni?
2: Ez így van, hát ez is, hogy megvédjem magunkat, ugye a klímakutatók nem azért riogatnak, mert ez ennél jobb dolgok nincs.
1: Ja, nem szemrehányás volt, persze.
2: Persze, tudom, csak az, hogy ugye fel kell hívni az emberek figyelmét, illetve ami nagyon fontos, a döntéshozók figyelmét is arra, hogy nagyon nagy problémák vannak, és sajnos azt látjuk, hogy ezek csak fokozódni fognak. A felmelegedés az tovább fog gyorsulni, sajnos, ez tovább fog gyorsulni, ugyanis már maga az éghajlatnak a fizikai rendszere már nem képes annyi energiát elnyelni, illetve annyi plusz hőt elnyelni, mint korábban. Ugye egyre nagyobbak a kibocsátások is, és ez pedig azt szüli maga után, hogy gyakorlatilag egyre több a szélsőség. Ugye önmagában maga a hőmérséklet emelkedés az nem probléma, hanem a hozzá kapcsolódó szélsőségek, mint a csapadék intenzitásának a változása, mind a csapadék mintázatoknak a változása, illetve a szélsőségek növekedése. Hát ha belegondolunk Magyarországon, nyaranta egyre súlyosabbak az aszályok, egyre több a hőhullám, és ami nagyon fontos, egyre több a nagy csapadékú nap is. Tehát egyszerre több olyan jelenség is van, ami extrém szélsőségnek mondható, és ez sajnos a következő évtizedekben csak növekedni fog, ez is nagyon fontos az, hogy alkalmazkodjunk hozzá.
1: Itt van egy nagyon fura jelenség, az El Niño jelenség, amelyre szintén nem régóta figyelt fel az emberiség, vagy legalábbis nem régóta lett ez közbeszéd témája. Ahhoz képest, hogy azt mondják a tudósok, hogy a Föld történetének legsúlyosabb tömeges kihalását, a nagy kihalást is valami hasonló idézhet elő, és most azzal fenyegetnek minket, látja, megint a fenyegetés szó, bocsánat érte, hogy ez áll előttünk, tehát, hogy a következő nagyon szűk időszakban, akár már ettől az évtől kezdődően is, egy hasonlóan extrém időjárási jelenség fogja a Földet sújtani. Mennyire reális ez a kép, és mennyire kell félnünk tőle?
2: Én azért még kicsivel óvatosabban fogalmaznék, én nem gondolom azt, hogy itt annyira súlyos kihalási időszak fog bekövetkezni. Tehát azért tudni kell, hogy maga a környezetünk az nagyon könnyen tud alkalmazkodni a változó körülményekhez. Tehát ez inkább ezt azt mondanám, hogy kicsit egy föl van fújva ez a téma. Az tény is való, hogy most az előrejelző modellek azok azt mutatják, mint az óceán, mint a klímamodellek azt mutatják, hogy egy erős El Niño időszak következik. Ugye ez önmagában nem lenne probléma, ez egy több millió éves folyamat, ugye egyszer van El Niño, aztán van az ellentétje a La Niña, aztán vannak semleges fázisok. Most itt a probléma az, hogy ugye nagyon erőteljes a felmelegedés. És hogy ehhez még hozzájön még egy a csendes óceánon egy nagyon meleg plusz felmelegedés, tehát egy ilyen hatalmas nagy anomália, 7-12 fokos anomália is lehet egyes előrejelzések szerint a csendes óceánon. Ez annyira képes megnyomni a hőmérséklet emelkedését, tehát a globális hőmérséklet emelkedését, hogy az gyakorlatilag a földbolygónak egy jelentős részén, vagy ha nem is az egészén, de átmenetileg befolyásolja a különböző légköri folyamatokat. Ez nálunk például Európában úgy csapódhat le, hogy így is egyébként nagyon intenzív a nyári felmelegedés, de most még melegebb lesz a következő egy-két évben a nyarak.
1: És hova még? Hova még? Hát igen. Amikor 40 fokokat súrolja a hőmérő higanyszála, meg amikor eltelik egy hónap csapadék nélkül, akkor az ember azt kérdezi, hogy hogy lehet ezt túlélni. Nyilván túléljük, mert hogy nyilván vannak a Földön olyan helyek, ahol ez a természetes. Nálunk ugye ez attól tragikus, hogy semmi az emberi szervezet, sem a mi környezetünk, a természet körülöttünk nem ehhez van hozzászokva, és nem így működik.
2: Igen, ami nagyon fontos, a környezet az könnyebben tud alkalmazkodni, tehát az élővilág az könnyebben alkalmazkodik, viszont mi emberek sokkal nehezebbek. Ugye a modern technológia is a korábbi, a 70-es, 80-as éveknek az éghajlatára lett beállítva, és még a mai napig nem változtatott ezen az emberiség. És sajnos ez a hirtelen nagyon gyors melegedés, ez gyakorlatilag az embereket viseli meg a legjobban, mind egyébként az élő szervezetét az embereknek, tehát humán egészségügyi szempontból, mind egyébként a gazdaságot, tehát gondoljunk csak magára a mezőgazdaságra. Az északi félteke az elmúlt 10 évben gyakorlatilag szenvedett ettől a szélsőséges időjárási eseménytől, csak 2022-ig menjünk vissza, amikor volt a történelmi nagy aszály, ami körülbelül 300-400 milliárd dollár kiesést okozott. Ez a közvetlen kiesés, de ez eléri egyébként egy jóval magasabb, tehát trillió dollárnyi értéket is lehet hozzávenni. És sajnos ez a közeljövőben egyre gyakoribb lesz, de ettől nem félni kell. Én mindig azt szoktam mondani, hogy a klímaváltozástól nem félni kell. Ahhoz a sérülékenységet csökkenteni, illetve alkalmazkodni. Csak gondoljunk bele Magyarországon. Ha időben megvalósulnak a vízmegtartási stratégiák, azok a cselekvésbe fognak átmenni. Aztán javítjuk a talajokat. Aztán megfelelőképpen fenntartható módon képesek vagyunk öntözőrendszereket képíteni az országban, akkor már avval tudjuk mérsékelni a problémákat. Sőt, hogyha még egy picit, hogyha nem megengedi, maradnék a mezőgazdaságnál, mert nálunk ez a legsérülékenyebb indikátor. Ha például az új fajtáktól nem fogunk óckodni, és azt fogjuk mondani, hogy beengedjük az új fajtákat, vagy más fajtákat fogunk majd termeszteni, akkor a mezőgazdaságnak nem az, hogy vége lesz, hanem a mezőgazdaságunk továbbra is tud majd akkor szárnyalni. De mindenféleképpen az alkalmazkodás, és egyébként ez az összes többi ágazatra, és az embereknek a mindennapi életére is igaz. Ha jól alkalmazkodunk, akkor nem kell félni a szélsőséget, illetve a klímaváltozástól. Természetesen akkor is lesznek, akkor is fog okozni komoly problémákat, de kisebb problémákat, mint hogyha csak nézünk, és félünk tőle, nem kell tőle megijedni.
1: Viszont tenni ellene annál inkább, hát hogyha nem akarjuk, hogy egy ilyen anomália szintű 3 Celsius fok körüli hőmérséklet, átlagos hőmérséklet növekedés jöjjön el, már pedig ugye most azt mondják a szakemberek, emlékszünk, régen a 1,5 fok volt a remény, azt most gyakorlatilag elértük, a 2 Celsius fok az szinte bizonyos, e fölé meg nem kéne menni, nyilván tennünk kell ellene. Mit tudunk mi tenni ellene?
2: Igen, ezzel nézzük a hosszú távot, hogy mit lehet tenni. Ugye egyértelműen a kibocsátásokat kell csökkenteni, az üvegházhatású gázok kibocsátását, de ameddig az Egyesült Államok, Kína, India, Oroszország nem tesz érte érdemben, addig az Európai Unió hiába tesz bármit is, az összes kibocsátás 7%-áért felel, 93%-a nem minden származik tőlünk az Európai Unióból. Tehát ameddig mit teszünk, az országoknak a nagy többsége nem tesz semmit. Ez mit jelent? Egyre inkább mennek ki az üvegházhatású gázok a légkörbe, amelyek ugye melegítő hatással bírnak. Ez az egyik legfontosabb dolog. A mindennapi életben mi olyan kis pici dolgokat tudunk egyébként segíteni ebben, hogy elültetünk egy fát. Évente mindenki elültetne egy fát, komoly szén-dioxidot tudnánk, szén-dioxidot az elnyeléséhez tudnánk hozzájárulni. Ez egy nagyon fontos dolog. Zöldítsünk. Ugye most hirdette meg a miniszter úr, hogy a vágatlan májust.
1: Tehát igen, Gajdos miniszter.
2: Gajdos miniszter úr. Igen, ebben meg tudjuk azt oldani, hogy maga a növényzet, ugye ez egy pufferzóna a talaj, illetve a légkör között, több nedvességet tudjon bentartani a talajban. Ezeken mind tudunk javítani. Nálunk, ami nagyon fontos, itt Magyarországon, hogy a vízzel nagyon jól kell gazdálkodni. Ugye a legtöbb ember azt hiszi, hogy Magyarország egy vízben gazdag ország, egy víznagyhatalom vagyunk. De sajnos ez nem igaz. Tehát mind geológiailag, mind geomorfológiailag mi nem vagyunk vízben gazdag ország. Nekünk ebből a 300-320 köbkilométernyi csapadékkal kell gazdálkodnunk, ami lehullik évente. Ennek a nagy részét valahogyan vissza kell tartani, illetve meg kell fogni az országban. Ez egy óriási nagy munka, ez a vízszabályozás, tehát a folyók szabályozásával kezdődő probléma. Minél hamarabb meg kell oldani, vagy legalábbis meg kell próbálni megoldani ezt a problémát. Tehát nagyon sok mindenféleképpen tudunk tenni Magyarországon. Csak ez türelem játék, mert ez évtizedekbe telik, mire ezt úgy nagyjából meg lehet oldani, de itt azt is el kell mondani, hogy 100%-osan megoldani ezt a problémát nem lehet. Magyarországon alapvetően is az Alföld, különösen a Dunakisza köze, az alapvetően is egy arid térség, tehát szárazságra hajlamos térség, ott ezt 100%-osan megoldani nem lehet. A dunántúliak sokkal jobb helyzetben vannak, ott a csapadék ellátottság sokkal jobb lesz a jövőben is, mint például az ország középső vagy keleti részén.
1: Bár úgy hírlik, hogy ott is próbálnak most valami megoldást találni a szakemberek elárasztásos technikával és hasonlókkal. Próbálnak valahogyan újra lenni ezen az elképesztő aszályon a sivatagosodáson. Kovács Erik, köszönöm szépen, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója számolt be nekünk a klímaváltozás helyzetéről, állapotáról, meg a lehetséges teendőinkről. Köszönöm én is, ez volt a Kultúra. Nagy Angéla szerkesztette, Rónai Egon vagyok, viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
2: 1000 forintos ajándékkupon a Rossmanos bevásárlásodra. Szerezd be a Nőklapja, Blikk, Kiskegyed vagy Meglepetés magazinokban található kupont, és használd fel május 18-a és 24-e között a vásárlásod során. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
3: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4. Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Kellemes tavaszi időre számíthatunk. Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügy dosszéját. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak egy börtön udvarán. Köszöntöm Önöket, Zilai Zsuzsanna vagyok, a hírszerkesztő Takács Erika. Nyilvánosságra hozta a kormány a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának egy részét, amelyből kiderül, az igazságügyi tárca eredetileg nem támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján azt mondta, az akkori igazságügyi miniszter Varga Judit támogatás nélkül továbbította az ügyet Novák Katalin köztársasági elnöknek. A dokumentumok alapján a köztársasági elnök később mégis megváltoztatta a döntést, amelyet Varga Judit végül ellenjegyzett. Magyar Péter azt mondta, az ügynek még nincs vége, a dokumentum a kormány.hu per igazságtétel oldalon olvasható. Az idei költségvetés átláthatatlansága miatt a büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát rendelte el a kormány. Az erről szóló határozat már megjelent a Magyar Közlönyben. A vizsgálat határideje június 30-a, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az ez évi költségvetést 2025. júniusában fogadta el az előző országgyűlés, a dokumentumot azonban a leköszönt Orbán kormány többször is módosította. A Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését rendelte el a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán úgy fogalmazott, nem szeretnének olyan programokat, illetve célokat támogatni, amelyek nem a közjavát szolgálják, illetve ahol a korábbi döntések jogszerűsége kétségbe vonható. A tárca vezető közölte, minden tervezett, beütemezett kifizetést megvizsgálnak, hogy a támogatások a teljesítmények alapján a megfelelő helyre juthassanak el. Az MTV a teljes körű átvilágításáról döntött a Tisza kormány, jelentette be a kormány szóvívő. Szondi Vanda hangsúlyozta, céljuk egy olyan közszolgálati média kialakítása, amely valóban közszolgálati feladatokat lát el, ellenőriz, edukál és kiegyensúlyozott tájékoztatást ad. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak a budapesti Fegyház és Börtön udvarán egy biztonsági ellenőrzés során. A kerítésen átdobott, összekötözött burgonyákból 10 darab SIM-kártya nélküli mobiltelefon került elő. Az ügyben ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek. Pünkösdi programokkal várják a családokat az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban a hosszú hétvégén. A látogatók pásztortalálkozón, néptánc bemutatókon, kézműves foglalkozásokon és hagyományőrző programokon vehetnek részt. A hétvége egyik leglátványosabb eseménye a lovas ügyességi versennyel egybekötött pünkösdi királyválasztás lesz. Ma a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor. Megélénkül a szél, délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Hasonlóan kellemes tavaszi idő lesz a következő napokban is.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
5: A gazdasági magazin jelentkezik a Több-kevesebb című itt a Spirit FM-en. Jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, Meszlény Zsófia, mai szerkesztő, és Rusvai Miklossal indítunk, ami egyrészt jó hír, mert kedvelt doktor, másrészt pedig rossz hír, mert akkor mindig van valami vírus, van valami ok, indok, amiért magyarázni kell, hogy milyen veszélyeket vett fel egy-egy vírus megjelenése. Itt van rögtön például a hantavírus, erről most rengeteget hallunk, amióta Hondius tengerjáron ez felütötte a fejét. Hát és kiderült, hogy ez nem csak a tengerjáróra jellemző, hanem ez jelen van. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
5: Szóval akkor a hantavírusról. Először is vicces a neve, és nagyon sokan kérdezik, hát főleg inkább persze a gyerekek, hogy hogy kapta ezt a nevet?
6: Ez egy földrajzi névből származik. Az első hantavírusokat a koreai háború idején az 1950-es években amerikai katonákból mutatták ki a Hantam folyó mellett, és a Hantam folyóról kapta a nevét tulajdonképpen a hantavírus, tehát ez az úgynevezett óvilági hantavírusok első képviselője volt, amit ott kimutattak. Ez Európában, Ázsiában honos vírusokat jelent, tehát ne felejtsük el, hogy ezek a hantavírusok nálunk itt Magyarországon is jelen vannak, több típusok. Hantavírusoknak ugyanúgy, mint azt korábban megszokhattuk a koronavírusoknál, számos mutánsa, variánsa, alváltozata van. Ez az eurázsiai változat, ami kevésbé veszélyes, ami nálunk is van, viszonylag többen fertőződnek vele évente itt Magyarországon is, erdőjárók, kirándulók, erdőmunkások, erdészek, mert ennek különböző vadrágcsálók a hordozói, erdei egerek és így tovább. A másik változat, az újvilági változat, a veszélyesebb, míg az eurázsiai változat, tehát az óvilági változat, az enyhe náthás tüneteket idéző megbetegedést idéz elő, tehát fejfájás, láz, adott esetben enyhe légzőszervi tünetek, és súlyos esetben pedig vesekárosodás, Az újvilági változatok azok súlyos tüdőgyulladást okoznak, tüdőödémát, következményes keringési elégtelenséget, és sajnos sokkal nagyobb a halálozási arány, akár 30-40% is lehet az újvilági hantavírusoknál, aminek az andoki változatát mutatták ki a Hondiuson, és ami több ember halálát is okozta.
5: És amivel kapcsolatban megjegyezték a szakértők, vagy legalábbis egy részük, hogy viszonylag új, hogy emberről emberre is terjedne a fertőzés, idáig ez nem volt ennyire világos, ez valóban egy új felfedezése a hantavírus egyik tünet tulajdonságának?
6: Igen, bár ne felejtsük el, hogy itt különleges körülmények voltak, hiszen a hajón összezárva nagyon szoros közösséget alkottak azok. Ugye az első két megbetegedés az férj és feleség volt, tehát ott tényleg rendkívül szoros kapcsolat volt a két első beteg között. Utána pedig a hajón a hajóorvos, a hajóápoló és a házaspárnak az asztaltársasága fertőződött meg a vírussal, tehát az emberről emberre terjedésnél meg kell jegyezni, hogy itt nagyon-nagyon szoros kontaktus kell, tehát például közös eszközhasználat, vagy ugye az orvosi vizsgálat során a különböző vizsgálatok során a testi érintkezés, ez mind-mind kellett ahhoz, hogy átjusson egyik emberből a másikba.
5: Hogyha most a hantavírust hirtelen felkapták, ez jelenti azt egyúttal, hogy sokkal nagyobb a veszélyeztetettség, mint korábban volt, vagy egyszerűen csak ez a tengerjáró hajón megjelenő összpontosítása ennek a történetnek, ez felhívta rá a figyelmet, de hát ez eddig is ilyen volt, és hát ilyen is.
6: Ennyire halmozott haláleset nem fordult elő. Még egyszer mondom, hogy lehet, hogy itt csak a speciális körülmények játszottak ebben közre, és ráirányította a figyelmet erre a víruscsoportra. Most kezdik el Dél-Amerikában is vizsgálni, hogy az ott, ahol fertőződött ugye az első páciens egy kirándulás során, egy ilyen természetjáró túra során fertőződött az első személy, és adta aztán tovább a feleségének, meg a többieknek. De minden esetre a helyileg ott Dél-Amerikában is föl kell deríteni a fertőzöttséget, milyen rágcsálófajok hordozzák, hogy jut át az állatról az emberre, illetve az emberről emberre terjedésnek is. Jó lehet azt mondjuk, hogy nagyon szoros emberi kontaktus kell hozzá, de ne felejtsük el, hogy ez is egy nagyon mutációra hajlamos vírus, ami során bármelyik tulajdonsága, például a terjedő képessége is megváltozhat, és ebben a járvány esetben is volt egy nagyon új jelenség, mégpedig az, hogy a második halott mielőtt meghalt volna Johannesburgban repülőgépre akart szállni, és a KLM stewardess, aki nem engedte a gépre szállni, és mindössze pár percig találkozott vele és beszélt vele, ő is megfertőződött, és aztán Hollandiába hazatérve kórházba is került, és jelenleg is intenzív osztályon van. Tehát ott ez megcáfolódni látszik, hogy csak tartós és szoros együttlét során fertőző a vírus. Tehát nagyon nagy figyelemmel kell kísérnünk azt is, hogy hogyan változik, és ez van most tulajdonképpen folyamatban egy ilyen járványtani nyomozás és megfigyelés.
5: Van-e közvetlen járványügyi fenyegetés Magyarországon emiatt?
6: Biztos, hogy nincsen. Az összes Európába visszakerült fertőzött, az nagyon szoros megfigyelés alatt van, karantén körülmények között kórházakban, tehát magyarul nem valószínű, hogy terjedhet. Az egyetlen gond az, hogy nem sikerült minden utast lenyomozni, aki Szent Ilona szigetén kiszállt a hajóról, még mielőtt ez az egész kirobbant volna. 29 utasot elhagyta a hajót, és ők közülük még nem sikerült mindenkit, illetve mindenkinek az összes kontaktját megtalálni, de ezzel együtt reméljük, hogy ebből nem lesz nagyobb baj.
5: Rusvai Miklós, köszönöm szépen a tájékoztatást.
6: Köszönöm az érdeklődést.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint világgazdasági témával, de hát olyannal, ami az egész világot tényleg érinti. Trump és Xi Jinping találkozása, tárgyalása az elmúlt hét eseménye volt. Az Egyesült Államok és Kína között elég jelentős a feszültség, és hát az is látszik, hogy ez most a világban a két szuperhatalom. Hogy mire jutnak, ez volt a kérdés, és ezt a kérdést teszem fel én Salád Gergely Kína kutatónak is elsőként, hogy jutottak-e valamire egyáltalán, és elérte-e Trump, amivel Pekingbe indult. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Ha a konkrétumokat nézzük, akkor nem sokan jutottak, és azért nem tudjuk megmondani, hogy elérte, amit akart, mert nem tudjuk, hogy mit akart. Tehát egyszerűen nem rajzolódott ki olyan világos stratégia, hogy ő ezt meg ezt szeretné elérni, ezért aztán értelmezni sem tudjuk. De homályosan beszélt mindenféle nagy üzletekről, meg hogy több szóját, meg Boeing repülőgépet, meg egyebet fog eladni a kínaiaknak. Ezekből hát ilyen konkrét vállalásra nem igen került sor.
1: Hogyha a vállalások hiányát tekintjük, akkor ez így egy kudarc volt Trump számára ez a látogatás? Vagy függetlenül attól, hogy milyen kijelentések hangzottak el, önmagában a tárgyalás ténye is sikernek tekinthető?
2: Én azt gondolom, hogy az önmagában egy eredmény, hogy a két szuperhatalom vezetője leül egymással beszélgetni, ráadásul nem borítják egymásra az asztalt, hanem tulajdonképpen kibírják két napon keresztül ugyanabban a városban, anélkül, hogy őre mennének, sőt, tulajdonképpen kifejezetten baráti volt a hangulat. Ez is volt a lényege a dolognak, tehát azért egy elnöki csúcs találkozás nem arról szól, hogy akkor is megalkudjanak, hogy egész pontosan hány tonna szójababot fognak vásárolni a kínaiak, vagy nem tudom, hány százalékos lesz a vámtarifa, ezt ugye az alacsony stábok, alacsony rangú stábok letárgyalják egymás között, jó esetben. Itt inkább egyfajta keretet kell adni a két ország kapcsolatának, és én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb eredménye ennek a találkozónak, hogy így kirajzolódik valamiféle keretrendszer, aminek a lényege az, hogy most már elismerik, a kínaiak eddig ezt tagadták, de most már legalább elismerik, hogy verseny van a két fél között, de hát ígéretet tettek arra, hogy ezt a versenyt ezt hát korlátok közé szorítják, tehát valamiféle ilyen menedzselt versengés van közöttük, és nem hagyják, hogy a teljes körű konfliktus irányába sorduljon ez a kapcsolat.
1: Nyilván valamiféle gazdasági egyensúlyra törekszik mindkét vezető, mert az egyensúlytalanságnak mindig rossz vége van, de közben mások, egészen mások az érdekeik. Ugye Trump megpróbál valahogyan kibonyolódni a belebonyolódott közel-keleti konfliktusába, amellett, hogy ott van neki az orosz-ukrán konfliktus, amivel kapcsolatban azt vállalta, hogy ezt megoldja. Ott Kína például Oroszország oldalánál, itt viszont Iránnal van nagyon komoly üzleti kapcsolatban, lásd kőolaj és még sok minden más, például fegyverszállítás. Tehát, hogy itt egészen mások az érdekek. Ezeket lehet-e egyensúlyban tartani egy ilyen tárgyalás után?
2: Hát összességében a globális ügyekben két külön filmet néz a két vezető, illetve a két szuperhatalom, tehát teljesen elbeszélnek egymás mellett. De azért lehet átfedési pontokat találni, és pont a közel-keleti helyzet olyan, hogy ott Kínának is, meg az Egyesült Államoknak is az az érdeke, hogy a hormuzi szoros megnyíljon, és ez a háború lehetőleg véget érjen. Ez Kína számára különösen fontos lenne, hát ő a világ legnagyobb olajimportőre. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez pont egy olyan kérdés, ahol nagyjából egybeesnek az érdekeik. Aztán persze van egy csomó olyan kérdés, például Tajvan, amely kapcsán soha nem fognak megállapodni, tehát ott még csak közeledni se fognak az álláspontot, nem hogy megegyeznének.
1: Az, hogy Tajvan ügyében látszólag Kína egyelőre visszafogott, miközben mindig hangoztatja és hangsúlyozza a saját érdekeltségét Tajvan visszaszerzésében, ez egy fenntartható helyzet? Itt nagyon sokan tartottak attól, hogy az amerikaiak iráni beavatkozása, az oroszok ukrajnai előrenyomulása precedens teremt Kínának arra, hogy lerohanja Tajvant. Ettől most is sokan félnek egyébként, joggal?
2: A kínaiak teljesen máshogy gondolkodnak. Nekem meggyőződésem, hogy az A forgatókönyv Kínánál nem a katonai megoldás, egyszerűen szeretnének akkorára nőni, és olyan módon bevonni a saját gravitációs mezőjükbe Tajvant, elsősorban gazdasági eszközökkel, kulturális kapcsolatokkal, turisztikai egyéb kapcsolatokkal, hogy eljöjjön az a pont, amikor egész egyszerűen a tajvani a lakosság már nem tud nemet mondani a kínai ajánlatokra, és ehhez képest csak a B verzió valamiféle erőszakos fellépés, amiben persze bele lehet provokálni a kínaiakat, vagy akár mondjuk egy saját otthoni válság is elvezethet oda, hogy maguk a kínaiak úgy döntenek, hogy hát akkor életben lév a B-ter, de elsősorban nem ebben gondolkoznak a kínaiak. Minden más tekintetben is inkább ezt a lassú vízpartot most taktikát szeretik, vagy inkább stratégiát szeretik alkalmazni, azt gondolom, hogy Tajvan ügyében is.
1: Hogyha Trump visszatért az Egyesült Államokba, mi az, amit el tudott mondani? Mert hogy ő mindig csak a sikerről beszél. Mi volt itt számára a siker? Hogy ott volt?
2: Hát nyilván ő ezt így nem fogja bevallani, hogy az volt a siker, amit ott volt. Hát ő nyilatkozott többször, mióta visszatért, sőt már a repülőgépen is. Elmondta, hogy fantasztikus üzleti megállapodásokat kötöttek, rengeteg olajat, elképesztő mennyiségű, nem tudom, Boeing repülőgépet, meg mezőgazdasági termékeket fognak vásárolni a kínaiak. Ezek nagyon jól hangoznak, csak hogy a kínaiak ezt semmilyen módon nem erősítették meg. Tehát nem lehet felmutatni egy papírt, hogy na itt a kínaiak aláírták. Úgyhogy a Trump-féle kommunikáció az egyértelműen üzleti sikerekről beszél. Tehát ugye Trump általában nem annyira beszél azért nem tudom geopolitikai, vagy egyáltalán politikai ügyekről, hanem ő hát a saját választói fele azt akarja megmutatni, hogy ő ugye a deal csinálásban, az üzletkötésben egy fantasztikus, elképesztő történelmi jelentőségű szereplő. Ezt próbálta most is prezentálni. Szóval, hogy ennek van-e valamilyen valóság alapja, az már más kérdés.
1: Salád Gergely, kínakutató, köszönöm szépen.
2: Én köszönöm a lehetőséget. Szép napot.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Balatoni úton a Bartók Béla útnál, mindkét irányból korlátozásra kell készülni. A 12. kerületben a Németvölgyi út, Orbánhegyi út csomópontban nem működnek a jelzőlámpák karbantartás miatt, a forgalmat rendőrök irányítják. Mától Pesterzsébeten az Eperjes utca, Veselény utca kereszteződésében, illetve Újpesten a Homoktövis utcában a külső Szilágyi útnál új gyalog átkelőhelyet létesítenek, ezért korlátozásra kell készülni. A 10. kerületben a Körücsi Csoma Sándor úton a Dréhel Antal út és a Vaspálya utca között szakaszos és időszakos sávlezárásra kell készülni, ma és holnap napközben veszélytelenítés miatt. A hatodik kerületben a Nagymező utcát egyirányosították az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. A 70-es és a 78-as trolibusz terelt útvonalon közlekedik a Kossuth-Lajos tér felé, nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Báthori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, mert felújítják a gázvezetéket. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint. 150 Corvinus oktató követeli a Kekva modell megszüntetését, meg az akadémiai autonómia helyreállítását. Ez két különböző, de nagyon súlyosan összefüggő téma, úgyhogy ezt jól meg is fogom tudakolni, hogy mit kell ez alatt értenünk. Itt van ugyanis Toronyai Gábor, a felsőoktatási dolgozók szakszervezete, Budapesti Corvinus Egyetemi intézményi szervezetének elnöke. Nem hittem, hogy ezt végig tudom egy levegővel mondani, de sikerült, úgyhogy öröm itt, jó napot kívánok. Önnek.
2: Jó napot kívánok én is önnek, és üdvözlöm a hallgatókat. Köszönöm a lehetőséget, a beszélgetést.
1: Nem önök az elsők, ugye a MOMEM oktatói szólaltak meg először, és a kuratórium lemondott ott, és most ugye ezek szerint a Corvinus folytatja a sort ezzel a követeléssel, a Kekva modell megszüntetésével. Igazából, ha le lehet írni két mondatban a Kekva modellt, akkor megteszi?
2: Megpróbálom, tehát a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, ennek a rövidítése ez a csúnya betűszó. Nem egyszerűen a vagyonkezelő alapítványok ismert jogi formájára hozták létre ezeket elsőként a Corvinus számára 2019-ben, hanem módosítottak azon. Tehát ott jellemzően magánvagyonoknak a kezeléséről van szó, az átörökítésnél biztosítani a vagyonbirtokosának a szándékát, vagy hogy arra a célra, amire ő szánta. Nos, itt közpénzekről van szó.
1: Igen, itt ugye az Európai Unióval folytatott az előző kormány által zajló vita, ez folyamatosan például ezeknek az alapítványoknak a létrejötte, az alapítványok vezetésének személyi körülményei és személyiségei, meg a juttatott vagyonok és annak a felhasználása körül összpontosultak. Hogyha ettől egy picikét ettől az uniós vitától ellépünk, már pedig ez az önök kommunikációja sem erről szól. Igazából mi a baj a Kekvával a Corvinus szempontjából? Mert ha Hernádi Zsoltot hallom, aki az egyik vezetője ennek a modellnek, akkor ő arról beszél, hogy ez teljes siker.
2: Természetes, hogy ők sikerről beszélnek. Kudarcot nem vallhatnának be. Kérdés, hogy milyen szempontból beszélnek sikerről. Tehát az alapvető baj egyrészt az, hogy ezek az egyetemeket fenntartó kekvák, alapítványok, és döntően azoknak a kuratóriumai, tehát egyrészt közpénzt, közvagyont kaptak, másrészt viszont hát semmifajta elszámolással nem tartoznak senkinek, sem a fenntartott egyetemeknek, sem a társadalomnak. Megkapták az alapítói jogokat, önmaguk választhatták ki az, hogy kik vannak benne ezekben a kuratóriumokban. Senkinek semmit nem kell mondani arról, hogy mit csináltak, kivéve az évente a civil szervezetek számára előírt pénzügyi beszámolókat, abból lehet utólag látni dolgokat, de teljesen átláthatatlan volt ez korábban, ilyen önbetorzó jellegű, ahogy az egyik ezzel foglalkozó cikk megjegyezte.
1: Önöknek hát van gyanújuk azzal kapcsolatban, hogy lenne mit vizsgálni a Corvinus környékén?
2: Hát ez egy 7 éves időszak, mindenképpen át kell tekinteni. Én személy szerint azt gondolom, hogy itt nagy lopások nem történtek. De mivel teljesen átláthatatlan volt a dolog, történtek olyan események, a Székesfehérvári kampusz, ilyen digitális beszerzések, amik homályosak, értetetlenek voltak ebben az időszakban, esetleg ott történhettek ilyenek. Én magam nem számítok erre. Talán túlzottak voltak a jövedelmei az alapítványi, a kuratóriumi tagoknak, de mondom, a mi esetünkben lopásra nem számít.
1: Itt most két modell versenyez egymással a 150 Corvinus oktató követelése nyomán. Az egyik a modell, a Kekva modell megszüntetését és az akadémia autonómia helyreállítását követeli, a másik pedig az egyetem vezetése által létrehozott álláspont, ez egy 114 oldalas vitaanyagban öltött testet, ami egyfajta hibrid átalakítást javasol. De ha jól értem, az oktatók nem valamiféle hibridet szeretnének, hanem szeretnének visszamenni az eredeti modellhez.
2: Nem egészen. Tehát egyrészt az aláírások már 180-nál tartanak. Ez igen jelentős. Tehát a 450 oktatóból a 180 aláírásnak a 90%-a oktató. Tehát a kollégák nagy számban támogatták azt, amit mi javasoltunk. Ezek sarokpontok, nem egy konkrét modellt javasoltunk. De ugyanakkor utána megjelent a rektor úrnak, Bruno von Pontesbergnek, a elnök rektor úr elnöki pozíciót is betölti, a saját javaslata. Tehát rektor úr fellép vezetőként egy konkrét javaslattal állt elő, és emögé igyekszik az egyetem közvéleményét beállítani maga mögé.
1: Akkor tehát az mégis igaz, hogy itt két különböző álláspont ütközik.
2: Két különböző.
1: Miközben van egy harmadik a jelen idejű.
2: Igen, de nem az a másik álláspont. Tehát egyrészt mindjárt mondom, sajnos mi a magunk részéről ebben a formában a rektor úr ajánlatát nem tudjuk így támogatni. Remélhetőleg majd konvergálnak az álláspontok. Ő ugyanis nagyjából egészében a jelenlegit folytatná kisebb változtatásokkal, és ezt nem tudjuk elfogadni. Tehát az, hogy a fenntartó alapítványi féle, ugye ennek meg kell változnia, nem Kekva lesz, de hogy a között és a szenátus között a hatáskörök megosztása a maihoz hasonló maradjon, ez elfogadhatatlan. És a szenátus összetételére vonatkozó javaslata is elfogadhatatlan. Tehát kulcspontokon nem tudtuk egyelőre elfogadni ezt, hogy a rektor úr tud az álláspontunkról. Ami a jövőt illeti, ott két lépcsőben kell minden bizonnyal gondolkodni, ahogy a kormányzat, a felsőoktatási szakértők és az egyetemi véleményeket is nézzük egy átmeneti helyzetről, és utána egy-két éves periódusról, ahol az egyetemekkel megbeszélve alakulnak ki azok a formák, hogy milyen formában működjenek tovább. Az átmeneti állapotnál pedig ez a kétlábú konstrukció, tehát az egyetem, a szenátus, amelyiknek a hatásköre kiterjed, illetve a másik, amelyik valami fajta fenntartó, ugye az állam a fenntartó, finanszírozó, de formailag, technikailag gyalapítvány lenne továbbra is a fenntartó, amelynek azonban tulajdonképpen csak gazdasági gazdálkodási kérdésekre terjed neki a hatásköre. Tehát ezt lehetne gyorsan meglépni.
1: Egyúttal, amit most elmond, az modell az összes többi ügyben is, mert hát a Tisza kormány egyik alapvetése volt oktatási ügyben, és érdekes lesz, izgalmas lesz követni, hogy például ehhez az ügyhöz, az önökéhez hogy viszonyulnak, hogy az alapítványi működését az egyetemi struktúrának meg kell szüntetni, vissza kell húzni az egyetemeket az állam közvetlen közelébe. Ebből a szempontból izgalmas lesz, hogy alakul az önök sorsa.
2: hogyha gondosan olvassuk a TISZA nyilatkozatokat, akkor nem pontosan ezt mondják. Tehát abba belefér az, hogy a jelenlegi konstrukciót rendezik át, tehát hogy marad valami fajta alapítvány, csak lényegesen megváltoztatják. Tehát a rektor úr javaslatával ez a gondunk, hogy a jelenlegi helyzetet nem változtatná meg.
1: Hát nyilván mások az érdekek. Hát persze, nyilvánvalóan. Viszont hadd vessem azt fel, hogy az mindig elhangzott, és idéztem ugye Hernádi Zsoltot, aki elmondta, hogy mennyivel jobbak a Corvinus eredményei, amióta nemzetközi összevetésben, amióta az alapítványi fenntartásba került át. Illetve mindig elmondta, hogy a modellváltás eredménye a bérek meg az infrastrukturális feltételek javulása. Ezt lehet a pozitív oldalra írni?
2: Bizonyos fokig lehet, igen. Igen, a bérek tekintetében nem vagyunk annyival jobb helyzetben, mint amiről talán így sejtésszerűen, amire gondolnak a más intézményekben lévők.
1: Habzsi Dőzsi nem lett a Corvinuson sem.
2: Nem lett. Az infrastrukturális feltételek, a technikai segítés az oktató-kutató munkának az javult. És a hallgatókkal kapcsolatos dolgok is, bár az ügyintézés ott állandóan átalakítottak mindent, és ebben már végletesen belefáradt mindenki.
1: Egyenlő esélyeket, emberhez méltó munkaterhelést, kollektív szerződést, átlátható pályázati rendszert, vonzó életpályát a fiatal kutatóknak, európai béreket a dolgozóknak, és így tovább. Van 15 pontjuk azoknak a szervezeteknek, amelyek aláírták a dokumentumot, és hát ez a 15 pont, ez nyilván valamennyi fővárosi és vidéki egyetemre, felsőoktatási intézményre ugyanígy vonatkoztatható. El tudja azt képzelni, hogy közeljövőben egy közös szervezeti keretben a kormányzattal tudjanak erről tárgyalni?
2: Igen, ebben a kezdeményezésben is benne vagyunk a Corvinus szakszervezeteként. Ez több egyetem szakszervezetének, illetve a HUNREN, tehát a volt akadémiai kutatóintézetek szakszervezetének a közös kezdeményezése, ebből született ez a 15 pont. Tehát ez nem ugyanaz, mint amit mi itt
1: a... Mint a Corvinus sajátja, igen.
2: Igen, de mi is aláíróként csatlakoztunk ehhez. Igen, bízunk benne, hogy az új kormányzattal lehet ezekről beszélni. Emellett van a felsőoktatási dolgozók szakszervezetének is egy kezdeményezése, amelyik egy kiterjedt kérdőívvel kérte ki a tagszervezeteinek a véleményét. Múlt csütörtökön volt választmányi ülés. A szakszervezet elnöksége levelet írt a Lannert Juditnak, mint miniszternek, és szintén egyeztetés kezdeményez a későbbiekben, immár a tagszervezetek véleményére támaszkodva.
1: Hát ez most izgalmas időszak lesz, és hát mire a vizsgai időszak véget ér, és eljön a nyári szünet, talán addigra következik az a pillanat, amikor erről valóban lehet tárgyalni. És hát ahogy az előbb mondta, ez nem egy-két hónapos döntéssorozat lesz, hanem itt évek telnek el, amíg vissza lehet rendezni, és rendezni lehet a rengeteg ügyet.
2: Igen, a felsőoktatás kutatók, vagy ezzel foglalkozó szakemberek azért javasolják ezt a két lépcsős modellt, és a kormányzat is úgy tűnik erre hajlik, mert hogy borzasztó erőforrásokat köt mele minden szerződésnek az újrakötése, tehát nem csak a munkaszerződések, hanem minden egyéb szerződés, az ingatlanok, az esetleges jogállásváltozások rendezése. Tehát ez most a közvetlen érv arra, hogy maradjon meg ez a kétlábúság. Lehet a későbbiekben is, majd sok intézménynél megmarad, de hogy most így legyen, rendezzük át az összetételét a fenntartó alapítványnak, és a hatásköröket alapvetően rendezzék át úgy törvényileg, hogy a szenátusok kapják vissza a döntő hatásköreiket. Új összetétel is kell. Számos ilyen Kekva intézménynél, tehát úgy próbálták az alapítványok biztosítani azt, hogy a benne ülő emberek akarata érvényesüljön, hogy kiválasztották a felső vezetét, átrendezték a szenátusok hatásköreit, megcsorbították alapvetően plusz a személy összetételben a vezetőktől függő emberekkel rakták gyakran tele, nem mindenütt nagy itt a skála. Például Szegeden semmit se változtattak szinte, de Sopron az ellenkező véglet. Tehát ez a helyzet, ez nem maradhat így. Én hadd mondjak a szóhasználatra is egy dolgot. Tehát mindenki akadémiai szabadságról beszél, az Unió hát szövegei is gyakran ezt említi, de egyetemi autonómiáról és a tudományos élet szabadságáról is kellene beszélni így egyre tágabban, mert az akadémiai autonómia az a jelenlegi alaptörvényben is szerepel, de a korábbi alkotmánynak a tudományos élet szabadságára vonatkozó passzusát írták úgy át, hogy aztán megcsinálhassák ezt a gyalázatot, amit később elkövettek az egyetemen meg a tudományos életen. Tehát nem elég akadémiai szabadságról beszélni, mert az túlzottan leszűkíthető csak arra, hogy ne nagyon avatkozzanak bele abba, hogy az egyes kutatók, oktatók mit kutatnak, mit oktatnak, illetve az egyetem, a szenátus ezzel kapcsolatos hatásköreire. De hát számos egyébre ez nem vonatkozna, a személyek kiválasztása, ami kulcsfontosságú, a szervezet alakítás, a működés, a gazdálkodás, ugye, a szabadságára.
1: Számos szempont van még, persze. Persze,
2: igen. Tehát jó volna ilyen differenciáltan beszélni, mert a rektor úr javaslatával is ott az akadémiai szabadság, de hát ezen túlmenően az egyetemi autonómiáról és még tágabban a tudományos élet szabadságát kell itt biztosítani újra.
1: Toronyai Gábornak köszönöm szépen, a felsőoktatási dolgozók Corvinus Egyetemi Szakszervezetének elnöke beszélt nekünk a helyiek követeléséről és úgy általában a felsőoktatás problémáiról a jelenlegi működési modellben. Köszönöm még egyszer.
2: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
1: És köszönöm az önök figyelmét, ez volt már a több-kevesebb a Spirit FM gazdasági magazinja. Jövünk holnap is ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
4: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555, elektroshopdebrecen.hu.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Kellemes tavaszi időre számíthatunk. Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügy dossziéját. Holnap éjfélig lehet nyilatkozni az SZIA 1+1%-áról. Köszöntöm Önöket, Zilai Zsuzsanna vagyok, a hírszerkesztő Takács Erika. Nyilvánosságra hozta a kormány a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának egy részét, amelyből kiderül, az igazságügyi tárca eredetileg nem támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján azt mondta, az akkori igazságügyi miniszter Varga Judit támogatás nélkül továbbította az ügyet Novák Katalin köztársasági elnöknek. A dokumentumok alapján a köztársasági elnök később mégis megváltoztatta a döntést, amelyet Varga Judit végül ellenjegyzett. Magyar Péter azt mondta, az ügynek még nincs vége, a dokumentum a kormány.hu/igazságtétel oldalon olvasható. Az idei költségvetés átláthatatlansága miatt a büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát rendelte el a kormány. A vizsgálat határideje június 30-a, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az ez évi költségvetést 2025. júniusában fogadta el az előző országgyűlés, a dokumentumot azonban a leköszönt Orbán kormány többször is módosította. Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán úgy fogalmazott, Krucsai Néherter Anikó az elmúlt napokban nyilvánosságra került közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján. A tárcavezető hozzátette, hogy belső vizsgálatot indít a szervezetnél. Még több százezren nem rendelkeztek személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról, amelyről május 20-án évfélig lehet nyilatkozni. Az adóhatóság felhívta a figyelmet arra, hogy a határidő után beküldött felajánlások érvénytelenek. Az adózók civil szervezeteket és egyházi közösségeket vagy a Nemzeti Tehetségprogramot támogathatják az összeggel. Krumpliba rejtett mobiltelefonokat találtak a budapesti fegyház és börtön udvarán egy biztonsági ellenőrzés során. A kerítésen átdobott, összekötözött burgonyákból 10 darab SIM-kártya nélküli mobiltelefon került elő. Az ügyben ismeretlen tettes ellen feljelentést tettek. A technológia és társadalom kapcsolatát vizsgálja a Budapest Galéria új kiállítása. A nemzetközi tárlat bemutatja például az okos eszközök és a mesterséges intelligencia működésének korlátait, az informatikai eszközök használatának egészségi, környezeti és szociális hatásait, valamint az online térben megjelenő megfigyelés és manipuláció kérdéskörét. A kiállítás augusztus 9-éig látható. Ma a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor. Délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Hasonlóan kellemes tavaszi idő lesz a következő napokban is.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Somos Andrással.
6: Köszöntöm azokat, akik most kapcsolódnak be a munkánkba, vagyis hát a műsorunkba. Magyar Péter, azt látták, hogy elég részletes bevezetőt, vagy ilyen kalauzos műsort, ahol elkalauzolja önöket az egykoron miniszterekhez tartozó épületeknek a belső világába. Szóval, hogy ezek után nyilván nem lesz meglepő, hogyha ott, ahol egyébként iratok ledarálására bukkan az új miniszterelnök, vagy annak stábja, ott legalábbis bejelenti, hogy hát mondjuk ennek jogi útra terelését határozzák el. Ilyen volt az építési minisztériumban is, ahol Lázár János hagyatékát dolgozzák fel a jogi szakértők. Nem lesz meglepő az, hogy Súlyog Tamás nem mond le, az államfő azt vallja, hogy sem jogi, sem alkotmányos, bár az ugye mondjuk az is jogi, indok nincsen arra vonatkozólag, hogy neki miért kellene lemondania. Egy interjúban közölte a köztársasági elnök, hogy nem tesz tehát eleget a miniszterelnök kérésének. Az alaptörvényre tett esküjére hivatkozva indokolja a döntést. Minden esetre, hát nyilván még el lehet vitatkozni május 31-éig, hogy van-e indok, vagy nincs indok a köztársasági elnök távozására. Sulyog Tamás szerint államfőként egyébként nincsenek politikai céljai, egy kormánynak vannak céljai, egy pártpolitikának vannak célkitűzései, az államfő az alkotmányos feladatait végzi, és létével fejezi ki a nemzet egységét, itt nincsenek politikai célok, és nincs a magyar alkotmány szerint nem lehet politikai programja egy köztársasági elnöknek. Ezt jól látja Sulyog Tamás. Miután egyébként mondjuk azt, hogy új kormány lett, Sulyog Tamás elég behatóan tanulmányozta az alkotmányos pozícióját. Igazság szerint ez tök jó lett volna, hogyha már a kinevezése után megteszi ezt. De mondjuk azt, hogy nyilvánvaló, hogy a kétharmaddal akár Sulyog Tamás elmozdítása is egy megélhető valóság lehet egyszer. Nem hiszem, hogy egyébként ennél ne lennének fontosabb problémák. Az államfőnek meg a tekintélyét és a gerincét magának kell óvnia. A kormány tehát ma hozhatja nyilvánosságra egy bejelentés szerint a kegyelmi ügy részleteit, ezzel is majd foglalkozunk. Irént szólítom, én meg önökkel leszek egész nap, mert a Jegesi kollega megbetegedett, innen is jobbulást kívánunk neki. No, Irén!
7: Jó napot kívánok, András!
6: Üdvözlöm!
7: Nagyon örülök, hogy bekerültem a műsorba, mivel az előző beszélgetést Orbán Viktorral fejezték be. Csak egy rövid kitérőt tennék, hogy egyik nyilatkozatában Orbán Viktor azt mondta, hogy nagyon sajnálja, hogy ő nem fejezte be, amit akart. Neki gyakorlatilag még 4 éve kellett volna, hogy legyen ahhoz, hogy amit ő célul tűzött ki, azt megvalósítsa. Na hát erre mondtam én, már egyszer beszéltem önnel, és erre mondtam én, hogy gyakorlatilag tényleg ez a 4 év kellett volna, hogy teljes mértékben megvalósítsa azt a célt, hogy olyan legyen ez az ország, mint Putyin Oroszországa, csak ezt Orbán Magyarországának hívják. Úgyhogy ebben az egyben igazat mondott az Orbán, hogy neki még 4 év kellett volna, hogy a célját megvalósítsa. Aztán hát a felvetett témákkal kapcsolatban én csak a középsőhöz mondanék egy gondolatot, hogy Sulyog Tamás érdekes módon akkor nem nyilatkozott, amikor az Alkotmánybíróság élére kinevezték, hogy hát én nem vállalom el, mert jogszerűtlenül raknak oda. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy...
6: Mármint hova? Mármint az Alkotmánybíróság élére?
7: Igen, hát ő egyáltalán ugye...
6: Ja, hogy nem volt meg neki az elméleti munkássága és az ahhoz szükséges feltételrendszer. Így van, így van.
7: Igen. Amit én szeretnék csak még visszatérni egy korábbi dologra, ami ment a híradóban, a hírekben, a Toroczkai.
6: Igen.
7: Kivonult a Mi Hazánk a kisgyerekek fellépése előtt. Na most hiába mondja Toroczkai, hogy a Magyar Péterék megcserélték a menetrendet, hogy úgy mondjam, gyakorlatilag még az alakuló gyűlés előtt egyszer egy nyilatkozatában elhangzott a Toroczkainak, hogy szégyen, hogy az Országházban elhangzik a cigány himnusz.
6: Igen.
7: Tehát nem tudom már, hogy hol hallottam, melyik híradóban, megmondom őszintén, én megnézem az ATV híradót, utána megnézem a RTL híradót, ott természetesen a közügyekkel kapcsolatos dolgokra fókuszálva az érdekel, és nem tudom, melyikbe hallottam, de ez elhangzott, tehát ne kenje másra, ők mindenképpen kivonultak, tehát még akkor is, ha ott helyben tudták, meg látták, hogy bejönnek a gyerekek, őnekik ez volt a lényeg, hogy a cigány himnusz a szégyen, hogy elhangzik a parlamentben.
6: Hát ez az egész kivonulás sztori, ez úgy nem kerek, ahogy van. Nyilvánvaló, hogy azok után, ami történt, az a politikus, akinek van lélek jelenléte, az nem hivatkozhat arra, hogy csapdába csalták, mert akkor mindenki azt fogja gondolni, hogy ennyire egyszerű a történet.
7: Hát igen. A másik pedig ugye annak idején, illetve a múltkori beszélgetésünknél csak úgy megemlítettem ezt a Orbán által mondott a pokol legmélyebb ugrába dolgot. Hát én változatlan azt mondom, hogy ők fognak oda kerülni, nem fognak tudni, hogy is mondjam, feltámadni, hogy úgy mondjam, mikor például Rétvári Bence is azt nyilatkozza, hogy ugyanazokért a célokért fognak ellenzékben is dolgozni, amiért azért, amiért kormányon voltak. Hát ez a baj, azért kerültek le a kormányzásról, és ha ellenzékben ezért dolgoznak, hát akkor annyi nekik szerintem.
6: És mi van akkor, hogyha ő arra gondol, hogy nem sikerült kormányon megvalósítani azokat a célokat, amelyek miatt ők kormányon voltak 16 évig, és hogy nem a célok kitűzésével, vagy azokkal a célokkal van a baj, hanem a megvalósítás hiányával.
7: Hát ezt nem fogják tudni megvalósítani ellenzékből, szerintem 42, azt hiszem 10 a KDNP, és 42 a Fidesz.
6: Igen.
7: Na, szerintem nem fogják tudni. Nem, hát ezért váltották le őket az emberek.
6: Hát ez igaz.
7: Amit viszont én amiben a segítségét kérném, én meg kell, hogy mondjam, én borzasztó hülye vagyok az internethez. Tehát én nekem a fiam megcsinálta, hogy legyen 1-2 gigabájtom a mobiltelefonomon, és csak a Viberig jutottam, csak azt tudom használni. Viszont a 24.hu meg a Telexet, nem tudom, hogy mondják, lehet, hogy hülyeséget mondom, a fiam, tehát azoknak a cikkeket, a újságoknak a cikkeit tudom olvasni, nézegetni, ameddig van ez az 1-2 gigabájton, és ott olvastam, de nem tudom, hogy melyikben, hogy ugye Navracsics úrról azt mondják, hogy ő az emberarcú fideszes, hát valóban ő nem beszélt csúnyán meg drasztikusan, de én attól függetlenül végig ott volt a miniszteri rangokban a Fidesz körül, tehát a legmagasabb polcokon. Én azt szeretném megkérdezni öntől, hogy én valamelyik újságban olvastam még Balázsi Gyula riport környékén.
6: Igen.
7: Az egyik cikkben, hogy arról írt a cikk, ugye, hogy került a 100-as listára, hányadik helyre, meg mit tudom én, ez a Balázsi, a leggazdagabb,
6: igen.
7: Igen, 100 magyar közé. És ott olvastam, még kétszer is elolvastam a nevet, mert a Navracsics meggazdagodásáról én soha nem hallottam. És azt olvastam, hogy a 30-valahányadik helye egyel előrelépve még Navracsicsot is megelőzte, hogy rajta van a 100-as listán a Navracsics, vagy az ő meggazdagodásáról?
6: Nincs, biztos, hogy nincs.
7: Hát, hogy kétszer elolvastam ezt a nevet, és az úgy piszkálta a csőrömet, hogy én ezt nem értem, meg kizárt dolog, hogy akkor
6: nincs.
7: 16 év alatt nem hallottam volna róla.
6: Nincs. Ez
7: rajta.
6: Biztos.
7: Én ezt elhiszem önnek, de nem tudtam ezt mástól megkérdezni. Úgy gondoltam, hogy ezt megkérdezem öntől.
6: Jól van.
7: Mást igazából nem. Ez volt ami miatt telefonáltam, én mást igazából nem szerettem volna mondani, átadom a szót inkább másnak, és további szép napot.
6: Önnek is, Irén, minden jót, viszontlátásra. Judit?
8: Halló, itt vagyok.
6: Jó napot kívánok.
8: Jó napot, üdvözlöm kedves András és a tévénézőket is. Hát megint rengeteg témám volna, de megpróbálok rövidre járni.
6: Na.
8: Ami engem nagyon-nagyon sok minden fölháborít, de ami most legelőször is, ami most bennem van, az, hogy most elkezdte az Orbán Viktor, hogy nagyon nagyszerű állapotban hagyták itt az országot. A Szalai Piroskát, az többször is megjelenik, az a másik kedvenc, nagyszerű állapotban hagyták itt az országot. A Szalai

0: A másik dolog, hogy azért én visszatérnék a Magyar Péterre, hát ugye most nagyon zajlanak a dolgok, végtelenül haladunk előre, tényleg le a kalappal, ez az energia, amit ő itt most mindenféleképpen bevet, hát ez egyszerűen dicséretre méltó, csak bírják a többiek is szuflával, ez nem egyszerű. De azért én bízok benne, hogy azért addig nem jutunk el, hogy éjszaka is törvényeket hozzanak. Ugye mire fölébredtünk, akkor ára ott volt az asztalon, ha tetszett, ha nem. Bár azt gondolom, hogy ha ők hoznának, talán nem volnának az, hogy mégse olyanok, mint amit idáig láttunk.
1: Igen.
0: Ami viszont engem egy kicsit aggaszt, András, mondja már ön nekem, legyen szíves, hogy én nem jól látom azt, hogy én féltem a magyar túlzás.
1: De hát hogy miért? Féltem, azért, miért félti?
0: Azért féltem, mert olyan szinten, hogy mondjam, olyan szinten, nem is tudom a kifejezést megmondani, azt mondja, hogy ilyen verbálisan bántja az ellenzéket, ezt a volt kormánytagokat, hogy én attól félök, hogy nehogy valami történjön vele. Tehát én azt gondolom, hogy kétharmaddal kicsit lazában is hátra lehet dőlni, és ezeket a dolgokat talán nem kellene mindig előhozni, hogy ki milyen báb, ki milyen ilyen, olyan, tehát én nekem ez úgy annyira nem is tetszik, tehát nem kellene, na, szóval kicsit elegánsabban kellene kezelni a dolgokat, és én a másik dolog, hogy ami miatt talán még azért is féltem, mert van ő neki három gyereke, van családja, helyes anyja, apja, normális emberek. Én ettől a mostani ellenzéktől én nagyon félnék. Pontosan azért, mert tudjuk azt, hogy nagyon sok olyan disznóság van, ami majd biztos ki fog derülni, akik nem tetszettek, azokat sajnos eltötték lábalól. Tehát most ez durva dolog, de én ezt gondolom, és én szeretném ezt azért, hogy egy kicsit most úgy nyugodjanak már le a kedélyök, túl vagyunk a választás nagy akármint, tehát kicsit most ezt léjebb kellene venni. Én ezt érzékelem, és ettől félök. A másik dolog, amit szeretnék mondani...
1: Ugye ez nehéz mit hozzátenni, mert ezek érzések nyilván.
0: Ez az én érzésem.
1: Így van, az ön érzése.
0: Igen, de beszélgetünk itt a többiekkel, korombeliekkel, azért nem vagyok egyedül ebbe. Tehát azért nem szabadna ennyire belemászni. Vannak itt dolgok amúgy is, úgyhogy van itt intézni. Hál' Istennek, nagyon kíváncsi vagyok a mai napra, mi fog kiderülni, hogy a gyerek ügyel kapcsolatban biztos lesznek meglepetések. A másik dolog az, hogy...
1: Bocsánat, csak közben a kollégákat hadd kérjem, hogy én közben pörgettem a 100 leggazdagabb név sorát, és nyilván az, aki ja, nincs tükrözve mindjárt. Jó, figyelek közben, Irén!
0: Igen.
1: Judit, bocsánat.
0: Mondhatom?
1: Igen.
0: Jó. Na most a másik dolog, hogy itt vannak ezek a volt társasági elnökök, itt van ez az Áder János is, András. Hát azért ne haragudjon, ez már mégiscsak borzasztó, hogy egyszerűen annyi pénzöket fizetünk ki. Én nagyon remélem, hogy ez a kormány ezeket is fölülvizsgálja. Én nagyon... Nem tartom ezt igazságosnak.
1: Itt fogjuk folytatni, Judit, jó? Egy pici reklámot adunk, és akkor utána jövünk vissza.

0: műsorajánló. Kultóra, az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz, mit olvas, mit hallgas. Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultóra, Rónai Egonddal, a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban nem működnek a jelzőlámpák a 11. kerületben, a Budafoki út, október 23-a utca, Idin József utca, illetve a 12. kerületben a Németvölgyi út, Orbánhegyi út csomópontjában áramszünet, illetve karbantartás miatt. A forgalmat a rendőrök irányítják, vezessenek fokozott figyelemmel. Zuglóban a Nagy Lajos Király útján a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtte lezárták a külső sávot, mert közműjavítása kezdődött. A Pesti úton a Ferihegyi út és az Zrínyi utca között napközben mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni, csatorna karbantartása miatt. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, itt felújítják a gázvezetéket. A 9. kerületben lezárták a Viola utcát az Üllői út és a Tűzoltó utca között, mert gázvezetéket javítanak. Budafokon a Mária Terézia utcában a Szavolyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósába terelik egy rövidebb szakaszon, mert vízvezetéket javítanak. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak.
2: Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Somos Andrással.
3: Édesapám hívott az előbb, és azt mondta, hogy az előző hölgy a Fidesz országos listáját keverte össze feltehetően a 100 leggazdagabb magyar listájával, mert hogy Navracsis Tibor maga nyilatkozta, hogy nem akar bemenni listáról sem, ha már kikapott egyéniben. Ezt én is ismertem, ezt az interjúját, de hogy összekeverte volna az előző hölgy a Fidesz országos listáját a 100 leggazdagabb listával, azt mondjuk egy érdekes dolog lenne. Judit, öné a szó.
4: Vagyok. Itt vagyok, András, nem is tudom, már hol is hagytuk abba most.
3: Hát ott, hogy az elszámoltatásnál.
4: Az elszámoltatásnál.
3: Valami hát hasonló, igen, hogy ön szerint mit kéne csinálni az új kormánynak.
4: Igen. Na,
3: azt hiszem.
4: Nyilván ezt nagyon jól tudják. Én nekem nagyon tetszik ez az Orbán Anita, rendkívül intelligens, nagyon tetszik a kapitány is, kapitány István is, igen, tehát ezek azok, akiket a legtöbbet látunk, nagyon tetszettek a hozzászólások, egyáltalán az egész szervezés, és kimentek ópuszteraszere, nekem az is nagyon tetszett, úgyhogy amit én most többel olvastam, amit el akartam mondani, hogy ezt a Pócs János nevű illetőt, akit rendkívüli módon utálok, nem tudom másképpen kimondani, a stílusát meg egyáltalán az egész embert, és most panaszkodott, hogy elveszítette a pert a Romulusszal szömbe, mert ugye volt annak idején ez a nagyon látványos disznóvágás.
3: Igen.
4: Ugye? És akkor rá volt írva a disznóra, hogy ő a Soros Romulus, valami ilyesmi volt.
3: Nem, rajta. Az két külön sztori.
4: Ja, igen, szóval nem tudom már, csak én ezt láttam most.
3: Igen, ez két külön történet.
4: És akkor, hát ugye most elmondja, hogy a nagy szabadság tulajdonképpen ez az egész dolog azt, hogy ő kimondta a véleményét, és hát éljen a haza, éljen a szabad hozzászólás, szóval valami ilyesmivel méltatta magát, és hát külön kiemelte, hogy nem kell pénz, mert neki van, az örökségéből ki fogja fizetni az egészet, úgyhogy gyakorlatilag nagyon büszke magára. Hát én annyira nem vagyok rá büszke, örülök neki, hogy legalább valamennyivel hozzájárult a dolgokhoz. Ami nekem mondjuk kifogás, és mondja meg András, ha nem jól látom, ez a megint csak a sajátom, hogy én inkább kikértem volna, ha a kormánynak vettem volna az Iványi Gábornak a véleményét. Ő nagyon tisztában van a magyarországi szegénységgel, a gyerekekkel kapcsolatban szerintem, és én azt gondolom, hogy először talán itt kellene segíteni a magyarokon, aztán mehetünk Kárpátaljára mindenféleképpen. Azt se tetszik nekem, hogy az a kárpátaljai cég, ahova utalják a pénzt, állítólag a Fidesz patronálta, és nem azzal a háttérrel utalgatják oda a pénzüket, hogy majd visszakapják. Mit gondolom
3: ezt? Hogy majd egyszer visszakapják?
4: Hát igen, mert ugye jó a kapcsolat azokkal.
3: Én azt nem tartom reálisnak, hogy ők arra számítanak.
4: Hát én ők sajnos.
3: Mert ugye annak van egy meghatározott rendje, hogy kiutalják a pénzeket, és aztán, hogy majd egyszer, amikor már nincsenek hatalmon, majd vissza is kell csorgatni, ezt nem hiszem, ezt nem tudom, nem hiszem.
4: Hát mondjuk nem addig kell azt várni, hát nem tudom. Hát most az a helyzet, hogy utána néz a kormány, ezt mondták, hogy meg fogják nézni, és ki fogják tenni, hogy mire költik azt a pénzt. De én akkor is azt mondom, hogy inkább itt kellene kezdeni Magyarországon. Van itt elég sok probléma, a mentők rettenetes rossz állapotban vannak, panaszkodnak, van ismerősöm, aki azt mondta, hogy gyalázatos, és egyszerűen félelmetes, hogy mennyire, hát magam is érzékeltem, amikor visszamentő. Jó, hogy nem voltam terhes, mert lehet, hogy a gyerekök kirázta volna belőle, itt a sima Tiszaparton, ahol még gödöt se lát az ember, szóval tragédia, ami itt van. Nem kellene nekünk Kárpátaljára menni, András, maradjunk már itt Magyarországon, aztán foglalkozunk a magyarokkal. Tényleg, szóval ez, én így gondolom, és nem csak én gondolom, nincs, hanem ezt nagyon sokan. A másik dolog, amíg mondhatok valamit, a Pintér Sándorral kapcsolatban, ami nagyon főháborított, na hát ő aztán a legbecsületesebb ember. Na hát, ha erről az emberről remélem, hogy most már megnyílnak azok a titkos akták, amiket róla majd kiderítenek, és most nem merem kimondani azokat a dolgokat, amit szerintem mindenki tud, szegediek is, ugye minden való dolgok voltak itt annak idején régen, hogy ne tartsa magát olyan nagyon becsületes embernek, hogy őt nyugodtan kivizsgálhatják. Én biztos vagyok benne, hogy az ő vagyon a külföldi bankszámlákon van, van neki a régi varbúgja, azt hiszem, amivel dicsekedni szokott, az már múzeális darab, az már biztos nagyon sokat ér.
5: Igen.
4: Az egyik legvitatottabb miniszterünk, hagyd mondjam már ki legalább, jó? Tehát én nagyon várom azt a vizsgálatokat, amikor majd kiderülnek róla azok a bizonyos dolgok, ami hát igazából ugye nyilvánvaló, és mindenki tudja. Visszamenőleg azt nem tudom, hogy mondtam-e már, hogy én azért utána néznék a volt köztársasági elnöknek, és mondjuk azért én ezeket a fizetéseket nem szeretném már, hogyha ezeket továbbítják, mert ez olyan fantasztikus, hatalmas összegök, hogy ez egyszerűen, én már azt mondom, pazarlás.
5: De Judit, az mit jelent, hogy utána nézne a volt köztársasági elnököknek? Hát azt tudjuk, hogy az utolsó kettő köztársasági elnök, nem, az utolsó köztársasági elnök, ő megbukott konkrétan, tehát hogy már, hogy leváltották, lemondatták, inkább ezt mondom. Áder Jánosnak lejárt a mandátuma, ugye? Aztán Schmidt-pár esetében szintén a bukása jó szó. Szóval, hogy az ő juttatásuk az egy törvény képében jelenleg is aktuális, vagyis hát hatályos. Nevezetesen azt az országgyűlés többsége határozta meg, hogy mi jár a volt köztársasági elnököknek. Az ő esetükben nem vethető fel a vagyon visszaszerzés kérdése, mert ugye, ha felajánlanak nekik egy lakhatást, hogy majd akkor korszerűsítik, akkor egy bizonyos keretben szerintem a törvény alapján ők azt meghatározhatják, hogy mit szeretnének bele. Azt nem mondhatni, hogy nagyon visszafogottak voltak a volt köztársasági elnökök, de ha jól értem a jogi szabályozás és a valóság összhangját, akkor ez nagyjából úgy nézett ki, hogy ők a kereten belül kitöltötték a lehetőségeket.
4: Jó van, hát biztos igazuk is volt. Ha lehetett, akkor miért ne? Hát, amit megadhatnak, azt kérem.
5: Igen. Áder János esetében egy hosszú évekig tartó lojalitás az, ami az elnöki stallum képében jutalomként kinézett. Novák Katalin esetében egy másik szempont nyilván az, hogy sosem volt még Magyarországnak hölgy köztársasági elnöke, és ez szavazatszerző képesség szempontjából talán jó ötletnek tűnt. Igazság szerint Novák Katalinnak még talán az intellektusa és a tájékozottsága, vagy a nyelvismerete is megvolt ahhoz a pozícióhoz. Ő volt a legtöbb nyelvet beszélt köztársasági elnökünk. Úgyhogy ilyen szempontból vele nem volt emberileg probléma, tehát ilyen karrierút szempontjából probléma. Schmidt-Pál esetében pedig szintén a sok nyelven való beszélgetési képessége az megvolt. Schmidt-Pál esetében inkább gerinc problémák voltak, mert ugyanúgy volt a Hon kormány nagykövete Madridban, ahogy később az Orbán kormány alatt is volt külszolgálaton, de hát egyébként Schmidt-Pál azért lett fideszes, mert a szocik lezárták a főpolgármesterséghez vezető utat előtte.
4: Hát, igen.
5: Na jó.
4: Na jó. Hát van, ezt elfogadomandás, hát lehet itt magyarázni, igaza van teljes mértékben, mert ugye a jog meg a törvény meg a stb. Tehát remélem azért, hogy ezeken is fognak változtatni. És a másik dolog, amit én rendkívüli módon várom, ezt az ügyészséget, ezt a nemzetközi ügyészséget és ezt a román hölgyet, mert ugye arról van szó, ha jól emlékszem, hogy 2017-ig visszamenőleg. Jól tudom.
5: Ebben nem vagyok otthon most, de azt láttam a magyar közlöny legfrissebb számában, hogy már megjelent az erről szóló kormányhatározat, úgyhogy meg fogom nézni, hogy a vizsgálatok azok milyen időtávlatra mennek vissza.
4: Igen, igen. Na most ugye Budapesten fognak egy irodát nyitni.
5: Igen.
4: Mondhatom tovább, igen.
5: Persze.
4: Tehát azt olvastam, hogy alig várják, meg van már a szakorja, a szerv, és nem menekül senki. Tehát ez konkrétan elmondta ez a hölgy, én neki hiszek, és nagyon várom azokat a dolgokat, amik majd kihullanak itt a szekrényből, mert ugye vannak itt még ennél érdekesebb dolgok, amik nekünk, amiről nekünk fogalmunk sincs. Minden esetre látva azt a luxust, amiket bemutattak igazából, nem is a luxus, mert jó, hát végül is jó, csináltatnak Karadai, Vörösmárvány, ilyen-olyan, amolyan listájából, nem ez az érdekes, hanem az a rengeteg milliárd andás, amikkel saját pénzként foglalkoztak, szántak. Hát egyszerűen ez valami elképesztő. Én remélem azért, hogy ezek a dolgok azért mégiscsak kiderülnek, hogy azért lesz itt még a pintérnek is szerintem bevallani valója. Úgyhogy én nagyon kíváncsi a várom.
5: Judit. Köszönöm, hogy hívott minket, Judit. Közben megmutatom a kollégák segítségével, hogy mik a legfontosabb sarokpontok az Európai Ügyészséghez csatlakozás kapcsán. Ugye itt van a vezetője, önök is olvassák, főügyész, egy magyar, részben magyar származású főügyész, aki üdvözölte a magyar csatlakozást, és azt jelentette be, hogy a szervezet hatásköre a folyamatban lévő ügyekre és a visszamenőleges hatályú vizsgálatokra is 2017-ig kiterjedt, tehát Judit ezt jól tudta. József!
6: Halló!
5: József, parancsoljon!
6: Itt vagyok.
5: Hallgatom.
6: Tiszteletem, uram, és a kedves nézőknek is. Hát ahogy nézem, az eső is a Magyar Péterrel van.
5: Miért?
6: Hát ugye most voltak, hogy szárazság és külön intézkedés, erre elerett az eső.
5: Na jó, de ha hatalmas elmaradás van, akkor mindegy, hogy éppen egy napig esik az eső, nem?
6: Jó, ez csak egy kitérő lett volna.
5: Nem, hát viccesnek vicces volt. József, praktikus javaslatom van, mert hamarosan az adás véget ér, 10:30-kor, de hogy én leszek délben, meg délután is, úgyhogy lesz időnk beszélgetni, visszahívjuk. Mit szól?
6: Megtisztel, uram, akkor
5: miről készüljek, vagy miből?
6: Hát egyrészt, hogy kérik a támogatást.
5: Igen.
6: Akkor a...
5: Az uniós? Hát
6: hát önök kérik az 1%-ot, ahogy láttam.
5: Ja, hogy mi kérjük? Oké, igen.
6: Így van. Akkor a BL döntő Pesten lesz.
5: Igen. Igen.
6: És akkor hát egy-két szót a választás meg itt megemlítette, ugye, hogy a Fidesz támogatói csökkentek.
5: Aha.
6: Erre egy-két gondolatot.
5: Jó, akkor ezekről fogunk beszélni délben. Köszönöm, József, a türelmét, önöknek a figyelmét, és remélem, hogy velünk tartanak majd a híradó után közvetlenül 12:25-kor jövünk. Viszontlátásra!

Az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Miért lett szinte elviselhetetlen számunkra az unalom? Hogyan alakítja át a személyiségünket a folyamatos online jelenlét?

0: Letesszük a telefonunkat, és közben hogyan veszítjük el a kapcsolatot saját magunkkal. Tari Anna Mária pszichológussal beszélgetünk a digitális túlstimuláltságról, az unalom eltűnéséről, a kapcsolati kiüresedésről, és arról, hogyan fárad ki az idegrendszerünk egy állandóan gyorsuló világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kellemes tavaszi időre számíthatunk. Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügy dossziéját. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások. Köszöntöm Önöket, Zilei Zsuzsanna vagyok, a hírszerkesztő Takács Erika. A megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést a bicskei kegyelmi ügyben, mondta a kormányfő. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a kormány.hu per igazságtétel oldalon közzétették az esettel összefüggő, az igazságügyi minisztériumban található dokumentumok egy részét. Emlékeztetett arra, hogy K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta kegyelemre. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin azonban ezzel ellentétesen döntött, a kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter még aznap ellenjegyezte. Reagált a miniszterelnök sajtótájékoztatójára a Fidesz frakció. Közleményükben úgy fogalmaznak, a tájékoztatón semmi új nem derült ki. K. Endre kegyelmi kérvényét az akkori igazságügyi miniszter nem támogatta, de a köztársasági elnök döntését követően mégis ellenjegyezte. Azt állítják, a kormány tagjai csak 2024. februárjában értesültek az ügyről. Az érintettek lemondásával egyetértettek. Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán úgy fogalmazott, Krucsainé Herter Anikó az elmúlt napokban nyilvánosságra került, közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján. A tárca vezető hozzátette, hogy belső vizsgálatot indít a szervezetnél. Megkezdődtek a kormányalakítási tárgyalások Romániában. Az államfő parlamenti mandátumok száma szerinti sorrendben fogadta a frakció küldöttségeit, de egyelőre nem jelentette be, kit bíz meg kormányalakítással. A pártvezetők nyilatkozataiból továbbra sem körvonalazódik működőképes kormánytöbbség. Egy hét alatt már másodjára rongálták meg ismeretlen elkövetők a strasbourgi Petőfi szobrot. A költőről elnevezett téren álló emlékmű feliratát részben levésték, a bronzplaketteket lefeszegették és ellopták, valamint összeverték, festékkel leöntötték és összefirkálták a tartóoszlopot. A vandalizmus indítéka egyelőre ismeretlen, a helyi rendőrség nyomozást indított az ügyben. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a Budai Vár oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekord kísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. Ma a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor. Megélénkül a szél, délután 19-23, késő este 8-15 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
2: Köszöntöm a tisztelt nézőt. jó étvágyat, egészségükre, függően attól, hogy melyik az igaz. És itt van velünk József, akivel elkezdtünk beszélni már reggel. József.
3: Tiszteletem, uram, és a kedves nézőknek is. Ahogy látom, kérik a támogatást, például az 1%-ot.
2: Igen.
3: Na most én kerestem az atv.hu főoldalon az adó és a bankszámla számot, de nem találtam meg.
2: Aha.
3: Tehát nem érné meg erre egy fület létrehozni? Tehát hát, ha lenne valaki, aki utalna egy kis zseppénzt.
2: Aha. Igen, abszolút. Igaz, de hogyha beírja, hogy ATV gondolatjel, akkor biztos, hogy kiadja.
3: Hát én lehet, hogy én vagyok a béna, de nem találtam meg az alapítványnál se.
2: Akkor
3: se
2: a kérem, ja, még nincsen tükrözve. Mindig azzal küzdök, hogy leakad a rendszer a tabletről, és akkor nem tudom bejátszani azt, amit én megtalálok gyorsan. Az egyébként valós dolog, hogy miért nem az atv.hu-n van rajta, majd ott is szétnézek, de most legalább megtaláltam egyrészt a technikai számot, másrészt az adószámot. Igen, szóval, hogy itt van egy ilyen, hogy ATV gondolatjel az objektív hírszolgáltatásért alapítvány, és akkor ezt tulajdonképpen...
3: Ott se találtam. Mert számla számra lehetne ugye utalni, mint támogatás.
2: Aha.
3: Mert 1%-om nincsen, mert nyugger vagyok.
2: Ja, értem, tehát ez most nem az 1% felajánlása, hanem egy...
3: Támogatás, így van.
2: Aha, hanem egy bankszámla szám lenne. Megnézem a cég, hát a cég információban nem nagyon szokott benne lenni bankszámlaszám, az biztos, azt előre mondtam volna, de itt az atv.hu-n, mondjuk itt is megtaláltam valamit, aztán, hogy azt egyébként, hát igen, itt ez a kampány, ez kifejezetten csak az 1%-ra szűrt, ugye az, amit a nézők, a műsorvezetők arcképével láthatnak, ugye, és hát igen, a számlaszámot azt nem rakják ki. Utána nézek, hogy ez miért van, és akkor segítek, vagy megmondom, hogy rakják ki, vagy ilyesmi.
3: Hát nem azért, hogy fényezzem magam, de úgy évente szoktam egy kicsit utalgatni kórházaknak, gyerekétkeztetéseknek, és hajléktalan, és
2: derék.
3: Egy filmekhez. Hát nem egy nagy összeg, de hát egy kávéra elegendő lenne.
2: Ez derék dolog.
3: De nem éhezek, szerencsére nincs gondom, a családnak sincs gondja, és úgy döntöttem, szegények voltunk, megszoktam a zsíros kenyeret hagymával, és mai napig is a egyik kedvenc kajám. Na, jó, bocsánat, uram!
2: Aha. Egyébként azt megtaláltam. Mire nem jó az AI? Az AI az arra is jó, hogy az ember megtaláljon egy számlaszámot. Hogyha a kollégák ezt ki tudja. Van tévéje most jelenleg?
3: Van, csak hát nézem, le van halkítva.
2: Hát mondjuk az elég, hogyha ránéz a képernyőre.
3: Igen.
2: És akkor ott a számlaszám is, hogyha látja.
3: Majd akkor felvetetem az ismerőssel a műsort, és akkor onnan majd kiírjuk. De így meg fogom én is találni az AI alapján akkor. Köszönöm szépen.
2: Jó, de nézze, itt van?
3: Itt vagyok.
2: Hogy akkor mondom önnek, ha fel tudja írni.
3: Nem húznám bele az időt, meg fogom keresni, jó?
2: Okay.
3: Tehát elnézést, jó?
2: Jó.
3: Hát szerintem, uram, sorsdöntő napokat élünk. Hát úgy, mint a EU csatlakozás, a határnyitás, tehát a pán-európai piknik, vagy a munkavállalás engedélyezése, vagy a Schengeni egyezménybe való csatlakozáshoz. És hát gondolom, uram, ön is nézte most a miniszterek, hát akkor még jelöltek, most a miniszterek meghallgatását.
2: Igen.
3: Hát szerintem egy csodás csapatot raktak össze szakmailag, politikailag, nem tudom, milyen karrierjük lesz.
2: Igen.
3: De szerintem szakmailag csodás a csapat.
2: Aha.
3: Csodáltam például a görög Márta igazságügyi miniszter úrhölgyet, ugye ő jelent tette, hogy az igazságszolgáltatásban a bizalom helyreállítása lenne az egyik fő feladata.
2: Aha.
3: És hogy emlékszik ön, hogy a végrehajtási perekben voltak ülnökök, vagy esküdtek?
2: Hogy mi van a végrehajtási perekkel?
3: Ott volt ülnökös bíróság, vagy nem volt?
2: Ülnök?
3: Igen.
2: Hát, azt én nem tudom. Szerintem a munkaügyi perekben volt.
3: Mert ugye az is a bizalomnak az egyik alapvető tézise szerintem, hogy a társadalom, az emberek képviseltessék magukat az igazságszolgáltatásba. És szerintem, ha ülnökök vannak ott, amikor a bíróság megítélte a végrehajtóknak a sok milliós hasznot, akkor az szerintem az ülnökök leszavazzák simán, hogy nem engedik át. De ez csak az én véleményem.
2: Igen, de amikor én tanultam az ülnöki rendszernek a sajátosságait, akkor én egy típusú pernél tapasztaltam ezt, az pedig a végrehajtási perek voltak. Az pedig a munkaügyi perek voltak, bocsánat.
3: Munkaügyi. Igen. Én voltam annó, tudom, mindenhol voltunk. Polgári perben is, bírósági perben is. Jó, köszönöm szépen.
2: Én köszönöm, József, köszönöm szépen.
3: A másik, ugye a BL döntő itt lesz Pesten most 30-án.
2: Igen, igen.
3: Hát a új belügyminiszter úrnak kívánok erős pajzsot és Budapestnek.
2: Erős pajzsot? Erős pajzsot?
3: Igen, igen. Hát jön a Paris Germain.
2: Igen.
3: Jobban örültem volna, ha Bayern München jön, de sajnos őt megverte, ugye?
2: Igen.
3: És hát ahogy hallottam, hogy a Paris Germain szurkolók azok szétverik mindig a várost. Felgyújtják, szétverik. Hát egy ilyen, hát mondjam, részvétem a budapestieknek ezzel kapcsolatban?
2: Hát, és ahogy, nem igen? Tudom pontosan, hogy ugye, mert azok, akik otthon vannak, Párizsnak a Saint-Germain stadion, a Parc des Princes-ben, nem tudom pontosan, hogy hogy azok eljönnek-e, vagy el tudnak-e jönni azokra a mérkőzésekre, amelyek idegenben vannak. De az biztos, hogy egy angol-francia szurkolói összejövetel, vagy összetalálkozás, az nem biztos, hogy így elsőre, hogy a kiemelt kockázat szempontjából a legbékésebb találkozók egyike lesz.
3: Hát ahogy hallottam, hogy 17 ezer jegyet kapnak a franciák. Azért az a nem kis mennyiség azért.
2: Nem, az nem. Az nem.
3: Jó, hát kicsit váltanánk, ugye megemlítette ön, hogy a pártámogatások változtak.
2: Igen.
3: Most azt én négy csoportba osztanám be, vannak a hívők, azokkal nem tud mit csinálni. Tehát akik valamikor, valamiért, valamiben hittek, azok maradtak.
2: Igen.
3: A kettes csoportba raknám, akik ebből élnek, hát vagy éheztek, jól keresnek.
2: Igen.
3: Hármas csoportba raknám, akik tapasztalásból, tehát megtapasztalja, utaz, kórházba jár, bevásárol, tetszik érteni.
2: Igen.
3: Négyes csoportba raknám, akik a médiából informálódnak. Hát ugye brutális média fölény volt az egyik oldalon, de most az megszűnt.
2: Igen.
3: És elvileg ugye illik bízni a vezetőinkben. Hát ez egy ilyen alapkövetelmény lenne, vagy szokásjog, nem is tudom micsoda, ugye?
2: Igen.
3: Hát például bízunk a buszvezetőbe, a sofőrbe, ugye, hogy a Hősök terére visz, és nem a temetőbe.
2: Így van, általában ez igaz a BKV-re, abszolút.
3: Na most, nekünk meg olyan vezetőink voltak sajnos, akik hát nem a Hősök terére vittek.
2: Hanem?
3: Hát másik irányba vittek.
2: Értem. Aha.
3: Hát hanem is a temetőbe, de hát közel mellé.
2: Értem. Mellé.
3: Hát uram, köszönöm részemről, ennyit szerettem volna.
2: Köszönöm szépen, József, a hívását, és akkor remélem legközelebb is lesz szerencsénk. Viszontlátás, a Klári, halló!
4: Halló, üdvözlöm kedves András és a hallgatókat is, én Klári vagyok. az a Klári, akivel már beszélt, és nagyon hálás vagyok, hogy üzent nekem a múlt héten, hogy örülne, ha újra jelentkeznék, és még egy köszönettel tartom, ugye, mert elhangzott ott, hogy egy hölgy beszólt, hogy mennyire szimpatikus neki az én békés beszédstílusom.
2: Így volt.
4: És hogy ezzel többen így voltak.
2: Így volt.
4: Én ezt, hát azt tudom mondani, hogy ez egy ilyen születési ártalom nálam. Úgyhogy mindenkinek hasonló jókat kívánok. És akkor Andrissal még ott folytatnám, ha jól emlékszem, ahol abba hagytuk, hogy nekem különleges kapcsolatom van a Fidesz-szel, amennyiben ugye nem vagyok a pártnak tagja, amit most elmondok, mert Andris olyan jó hallgatóság az ilyen viszonylag közérdekű élettörténetek.
2: Figyelek, ugye? Nagyon kíváncsi vagyok.
4: Én az fiatal kislány koromban egy fogadalmat tettem a Jóistennek, mivel ugye én szintén gyárilag vallásos is vagyok, mert az apukám pap volt, görögkatolikus pap, ugye, akik nősülhetnek, igen, ellentétben a római katolikus papokkal. Tehát én az anyukám, ugye, mivel özvegy papné volt, a kommunista években bekényszerítették a pártba, magyarul megfenyegették, ha nem lép be a pártba, akkor a négy gyerekét nem fogja tudni fölnevelni özvegyen, mert nem elkirúgják az állásából.
2: Értem.
4: Hát ugye ez gyakori volt, erre vannak példák, akik még emlékeznek. És akkor utána viszont kidobták, hogy megszégyenítsék. Mert ugye egy nagyon köztiszteletben álló...
2: Kidobták a pártból, tehát belépett...
4: Igen.
2: Tagsági könyvet váltott, majd kidobták.
4: És megalázva kidobták. A felállt a pártitkár a pártgyűlésen, hogy na eltársak, sok problémák voltak, az özvegy papné befurakodott közénk, hogy na eltársak, sok problémák voltak,

0: ahogy félrevezették Magyarországot, ugye?
1: Hát igen, hát igen.
0: És akkor én megfogadtam, és hála Istennek meg is tudtam tartani ezt a fogadalmat, hogy politikai pártba én soha be nem lépek. No, most jön azért a lényeg, hogy én rendkívüli módon szimpatizáltam Orbán Viktornak és a Fidesznek az árszpoétikájával, ami ugye az volt, hogy Isten, haza, család. És ez nekem nagyon tetszett, és ezt én most is vallom, hogy ebben nem tévedett és nem hibázott a Orbán kormány. Viszont most jön a másik lényeges üzenetem, és üzenet azoknak, akik sajnos itt szinte lincs hangulatban követelik az azonnali igazságszolgáltatást. Tehát nem lehet azonnal igazságot szolgáltatni. Andrissal már nagyon nyugodtan és vagy hatékonyan beszéltünk erről, hogy az törvényes utat be kell tartani ahhoz, igen, hogy megtudjuk, hogy ki az, aki a magyar vagyont ellopt, aki meglopta az országot, hát nevezzük egyszerűen nevén a gyereket. Na most én szerintem, én és a 2.400.000 fideszes ugyanúgy szeretné ezt az igazságszolgáltatást, és ugyanúgy vágyik rá, csak nem szereti ezt a gyűlölködő, a miniszterelnök, az új miniszterelnök által még most is gerjesztett borzasztó, gyűlölködő hangulatot. Tehát ez nagyon-nagyon nem tetszik nekem, és nagyon, hát megmondom, ezt én meg vagyok döbbenve a Magyar Zoltán, Magyar Péter stílusán, hogy szóval még mindig, mintha folytatná a kampányt.
1: Klári, két apró kérdés, vagyis mondás. Az első, hogy pici türelmét kérem, mert most reklám van, és hogyha ha nem veszi rossz néven, akkor utána folytatjuk önnel.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Én köszönöm. Másrészt, hogy ugye annyi szavazója már nincs a Fidesznek, mert úgy nagyjából a 6 millió szavazóból olyan 20%-ot jegyez a Fidesz, az nem... az korán sem, az nagyjából egy 1.200.000 ember. Legalábbis ezt mérik legfrissebb közvéleménykutatások, de itt fogjuk folytatni.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban, Zuglóban a Nagy Lajos Király útján a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítása kezdődött, ezért a külső sávot lezárták. Budafokon a Mária Terézia utcában a Savoyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelik egy rövidebb szakaszon, itt vízvezetéket javítanak. A 11. kerületben a Neszmély utat egyirányosították a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelt útvonalon jár, nem érinti a Neszmély út megállót a Gazdagréti tér felé. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, itt felújítják a gázvezetéket. A 18. kerületben a Szurmai Tábornok utcát lezárták a Bajcsy-Zsilinszky út és a Rozsnyó utca között felújítás miatt. A 10. kerületben a Fehér úton az Éles Sarok felé a Gyakorló utca után a külső sávot lezárták átépítés miatt. Kőbányán a Körösi Csoma Sándor úton a Dréher Antal út és a Vaspálya utca között szakaszos és időszakos korlátozásra kell készülni ma és holnap napközben, mert kertészek dolgoznak. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is, Somos Andrással.
2: Itt van-e Klári?
3: Itt vagyok, András, természetesen. Igen. Tehát ott hagytuk abba, hogy lecsökkent a Fidesznek a tábora, a statisztikák szerint.
2: Így van.
3: Erre két kérdésem lenne, hogy kiket kérdeznek meg ezek a közvéleménykutatók? Komolyan mondom, sem engem, sem a baráti körömben senkit soha meg nem kérdeznek. Hogy zajlik egy ilyen közvéleménykutatás?
2: Ez egy jó kérdés, de hogyha hinni lehet annak a törvényszerűségnek, hogy például a medián pontosan eltalálta a végeredményt, az a felmérés, ami a Publikusnak a tegnapi napra eső publikációja, hogy 1 millióval van kevesebben a Fidesz tábor, az nagyjából egybeesik azzal, amit a medián is mért, közvetlen a választás után.
3: Értem.
2: Úgyhogy, de nem is ez a legizgalmasabb kérdés, mert ugye a teljes népességnél is, ugye mondjuk a választókorú népesség az értelmezhető, ami jelenleg 7.648.544 szavazó a legutolsó választás alapján, és hogyha megmérjük ezt a nagyjából 17-18%-nyi szavazót, ami kijön a Fidesznek, akkor ez pont 1.300.000 vagy 1.335.000, tehát hogy nagyjából egy ilyen tényleg majdnem 1 millióval vannak, de hát ez tök természetes, mindig ilyen a választás után a helyzet.
3: Értem. András, csak az a baj, hogy nem akarok a szavába vágni, mert nem tudom, hogy mikor beszél.
2: Klári drága, én akartam öntől kérdezni valamit. Ön említette...
3: Elnézést, csak erre még egy válaszom lenne. Ki is mondta azt, András? Churchill mondta, hogy én annak a statisztikának hiszek, amit én hamisítok.
2: Igen, állítólag, állítólag nem mondott ilyet, de hogy neki tulajdonítják, az igaz.
3: De van benne valami. Na, mondja Andris.
2: Igen. Tehát, hogy azt akartam megkérdezni, Klári, hogy sose volt-e olyan, vagy volt-e valamikor olyan érzése az elmúlt 16 évben, hogy az, hogy Isten haza család, az persze tök jól hangzik, de hogy igazából a Fidesz a kormányzását tekintetve nem ezen érték alapon kormányzott.
3: Most mire gondol, Andris? Hát biztos elfogult vagyok, úgyhogy...
2: Nem erre gondoltam, hogy ön elfogult, hanem például ugye az, hogy ugye a 10 parancsolatban is egészen kiugró helyen van a más vagyonát, ugye...
3: Ne lopj!
2: Hát
3: ne
2: igen, ne érintsd!
3: Na, igen.
2: Nekem mindig Pokorni Zoltán ugrik be, aki ugye azt mondta, hogy ha valaki megtér...
3: Le kell vágni a kezét. Igen.
2: Így van, és így van. Azért az egy általános közérzet volt, hogy a Fidesz kormányzásához nem ez az igazán szigorú átláthatóság és tisztaság kapcsolódik, hanem valami egészen más.
3: András,
2: igen?
3: Akkor válaszolnék.
2: Jó.
3: Mindig működött az ország, és itt mindjárt megemlíteném, hogy ez egy félrevezetése volt a mostani kormányfőnek, tehát a kormányfő félrevezette a választókat, mert mindig azt mondta, hogy ő majd egy működő országot akar. Hát Andris, ön segítsen már nekem, egy működő ország, ott ismerszik meg, hogy mindenkinek munkája van, jönnek a nyugdíjak, jönnek a emelt fizetések, megvan a közbiztonság. Hát azért nekünk, a polgároknak úgy tűnt, hogy működik az ország. Ami pedig a lopást illeti, András, ezt már vártam, hogy elmondhassam, és köszönöm a lehetőséget. Megismétlem, az összes létező, összes biztos vagyok benne, hogy az igazságot akarja megtudni. Ami azt jelenti, hogy jogi úton végig kell vezetni a gyanúsítottak eseteit, el kell ítélni mindenkit, aki a közvagyont megcsorbította, viszont most jön egy lényeges dolog, akit hiába gyanúsítottak meg alaptalanul, üzenem ezt a miniszterelnöknek is, azoktól bocsánatot kell kérni. Egyetért, András?
2: Igen, ez tiszta sor.
3: Biztos voltam benne.
2: Ez tiszta sor. Csak igen. Ugye nekem az volt az érzésem, hogy két dolgot mondok az Istennel kapcsolatban is, meg a hazával kapcsolatban is. Ugye a két dolog az egy-egy. Ugye a baltásgyilkos kiadásából az következik, hogy az az Isten, amely közös az örményekkel, az tulajdonképpen zárójelbe van téve, mert az azeriek részére kiadtunk egy olyan gyilkost, aki éjszaka Alattomban ölt. Ráadásul egy keresztény embert. Ez szerintem elég nehezen magyarázható az Isten nevében.
3: Hát András, nem vagyok demagóg, és ez bennem is fölvet kérdéseket. Igen.
2: Jaj, de jó, Klári, hogy ugyan tehát hogy ez egy asztal, amiről...
3: Nem vagyok demagóg, nem.
2: Tudom, értem, és hogy mondjam, én azt gondolom, hogy ezekben a legfőbb kérdésekben kell, hogy egyetértsünk. A másik ugye az, hogy a magyar sírokon ugráló román elnökjelöltnek a támogatása, az milyen hazafiság amúgy?
3: Hát ez egy átértelmezett hazafiság. Egy
2: értem, csak ugye ez a célelvű hazafiság az, hogy a minden országban a patrióta, az úgymond patrióta jelöltet kell azért hatalomra juttatni, mert akkor Európa képe megváltozik, és akkor Európa képét a kereszténység általános elvének jegyében lehet védelmezni, de úgy, hogy védelmezzük, hogy magyar sírokon ugráló, magyar ellenes jelölteket támogatunk.
3: No, Andris, hát akkor két válaszom van erre. Két verzió, jó?
2: Jó.
3: Az egyik, hogy ugye a Biblia azért, hála Istennek, erősen sugallja, hogy minden bűnt megbocsájt a Jóisten, ha meggyónjuk, és mind a legnagyobb bűnöket is meg lehet gyónni. Igen. Ez az egyik verzió, tehát a kormány is gyónhat, minden kormány. A másik verzió pedig, hogy hát mindenki tévedhet. Tehát minden politikai vonulatnak vannak tévedései. Ja igen, és amit el akartam már mondani, hogy én minden bukásunknak leírtam a természetrajzát. Mm. És tudja, annyit elárulok önnek, hogy minden bukásunkban alapvető pontok egyeznek. Mm. Úgyhogy ezt most nem adom ki, meg nem küldöm el a Fidesznek sem, mert mondom,
2: Klári,
3: nem vagyok.
2: Klári, ön az átlagosnál sokkal intelligensebb a megközelítései alapján. Ugye nem ismertjük egymást, nem találkoztunk, csak az eddigi beszélgetéseinkből indulok ki. Azt meg tudja mondani, hogy ez milyen családpolitika, ahol az egytényezős pár nélküli vagy házastárs nélküli családot nem tekintem azonos rangú családnak, a apa, anya, gyermekek klasszikus családmodellhez képest.
3: Hát nézze, András, ez olyan dolog, amin még finomítani kell valóban, szerintem is, mint ahogy nagyon sok témát. András, viszont nem haragszik, ha egy kicsit témát váltam?
2: Persze, Klári, öné az éter, most akkor ugye, hallgatom.
3: Mert mi egy kicsit, hogy úgy mondjam, úgy privatizáltunk is, és igen. Ugye Andris elkezdte fejtegetni az én életemnek a fázisait, ugye, és ott a modellségre már sor került.
2: Igen.
3: Most viszont ugye én nem, szóval a modellségről nekem az a véleményem, hogy én arra nem vagyok nagyon büszke, mert hát a Jóisten nekem olyan adottságokat adott, hogy 10 centivel magasabb és 10 kilóval kevesebb vagyok, mint az átlag magyar nő, és ennél fogva alapjában véve alkalmas voltam egy olyan foglalkozásra, ami hát kétségtelen, hogy nagyon sok pluszhoz juttatott. Viszont utána én ugye megismertem ezt a holesténes festőművészt, akit azért hoztam haza 20 éves tényfeltáró munkával, mert magyar festő. És vonatkozik, amit most elmondanék, és remélem, hogy ezzel nem vonom önt bajba, hogy szeretném önt megajándékozni egy poszterrel, aminek az ára 400 forint, viszont ez egy olyan poszter, képzelje el, a Holess Dénes, nyomja be majd a Google-ba, Holess Dénes udvarlás című posztere, amiből 1 millió példány kering a világban, képzelje el.
2: Jaj,
3: már megint idehozta ezt a hűvös londoni reggel.
2: Igen, de azon gondolkoztam, hogy igazából az, hogyha valaki a magazinok címlapjára kerül, én is úgy vagyok vele, mint ön, hogy ez, én nem vagyok a címlapon, hál' Istennek, de azért...
3: De lehetne.
2: Nem, de hogy azért a szülei csak büszkék voltak önre.
3: Képzelj el, nem.
2: Nem?
3: Nem. Ugye én egy ekte értelmiségi családban nőttem föl.
2: Igen.
3: Mi a latin közmondások és magyar versek között kommunikáltunk, és az, hogy én csak manöken lettem, azt bevallom, az édesanyámnak semmi büszkeséget nem okozott, de ami engem bántott egy kicsi ideig, de megértettem őt. Ő azt szerette volna, hogy én férjhez menjek, a falusi állatorvoshoz, doktor XY-nél legyek, tisztelendben állok.
2: Tényleg?
3: Nagyságos asszony, igen, igen. És volt 4 fiú testvérem, akik szintén ezt várták el tőlem.
2: De érdekes.
3: Abszolút konzervatív család voltunk. No, Andris, szóval azt szerettem volna mondani, hogy ugye nem okozok gondot, vagy nem, hogy is mondjam, nem ellenkezik a rendtartással, ha én elküldök önnek egy ilyen posztert.
2: Nem, sőt. Sőt. Megköszönöm, csak azt mondja meg nekem, hogy ha van 1 millió darab ebből a poszterből,
3: akkor világban mindenhol.
2: Akkor igazából, mert azt mondta, hogy különleges viszonya van a szerzőhöz, vagy az alkotóhoz.
3: Igen.
2: Akkor mi adja meg az értékét a ennek a műnek, például ennek a poszternek, amit el szeretne küldeni nekem?
3: Hát az adja meg az értékét, hogy jegyzi a... Elnézést. Tehát jegyzi a Holess Dénes magyar festőművésznek az értékét. Hát ez
2: hogy ez tulajdonképpen ezeket így számon tartják, hogy 1 millió darab van, és akkor mindegyiknek van egy...
3: Ha benyomja a Google-ban, hogy New York... egy nyomda, a Triton Press, ha nyomja, hogy New York Triton Press.
2: Igen.
3: Udvarlás. Courtship. Tud angolul.
2: New York Triton Press.
3: Triton Press. 1950 valamennyi.
2: Igen.
3: Udvarlás. Holess Dénes udvarlás.
2: Jó, azt benyomom, hogy Holess Dénes udvarlás. Jó.
3: Udvarlás. Okay. Körülbelül 30 példány fog bejönni most magának.
2: Aha. Oké.
3: No, tehát azt, és még ha Lúd legyen kövér, akkor még megkérdezném, hogy elküldhetném-e önnek, hála Istennek, csak linkben, mert meg lehet nyitni, a festő életéből készült díjnyertes filmünket. És itt van a lényeg, itt van a kutya elhantolva, hogy ez az ember egy világra szóló történetet írt meg, az élettörténetét a saját életével, hogy mit jelent a szabadság, amiről beszélünk.
2: Világos. Drága, Klári, nézze, lejárt a műsoridőnk, de mondom, hogy én szívesen visszahívom.
3: Adja meg a címet, Andris, nem tudom a címet, és nem lehet az ATV elérhetőségét.
2: Klári, segítek önnek, visszahívom adáson kívül, jó? Megígérem.
3: Jó, nagyon kedves. Köszönöm szépen, Andris. Szép napot kívánok.
2: Önnek is minden jót.
3: Pihenjen is egy kicsit.
2: Minden jót, viszont látásra, viszont hallásra. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Amit Klári mondott, az most nem fog összejönni a pihenés, de délután találkozunk 4-kor. Nem ulasszák el, viszlát.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Magenta Podcast, ahol a technológia nem csak kütyükről szól, hanem az emberekről. Miért lett szinte elviselhetetlen számunkra az unalom? Hogyan alakítja át a személyiségünket a folyamatos online jelenlét, az impulzus elárasztás és a mindig történjen valami érzése? Miért érezzük úgy, hogy lemaradunk az életről, ha pár percre letesszük a telefonunkat? És közben hogyan veszítjük el a kapcsolatot saját magunkkal? Tari Anna Mária pszichológussal beszélgetünk a digitális túlstimuláltságról, az unalom eltűnéséről, a kapcsolati kiüresedésről és arról, hogyan fáradt ki az idegrendszerünk egy állandóan gyorsuló világban. Kedden délután 2 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:45-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Kellemes tavaszi időre számíthatunk. Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügy dossziéját. Több száz drónnal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg. Köszöntöm Önöket, Zilai Zsuzsanna vagyok, a hírszerkesztő Takács Erika. A megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést a bicskei kegyelmi ügyben, mondta a kormányfő. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a kormány.hu per igazságtétel oldalon közzétették az esettel összefüggő, az igazságügyi minisztériumban található dokumentumok egy részét. Emlékeztetett arra, hogy K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta kegyelemre. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin azonban ezzel ellentétesen döntött, a kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter még aznap ellenjegyezte. Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadják a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát Magyar Péter miniszterelnök kérte. Jelképértékűnek nevezte Magyar Péter miniszterelnök ma kezdődő kétnapos lengyelországi látogatását a Reuters hírügynökség. A kommentár szerint az új kormányfő első hivatalos külföldi útja Magyarország európai fősodorba való visszatérését is szimbolizálja. Egy lengyel kormánytisztviselő a hírügynökségnek úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter látogatása a befagyott kapcsolatok szimbolikus újraindításának tekinthető, amely alkalmat nyújt az európai kérdésekről és Ukrajnáról szóló párbeszéd újrakezdésére is. Több száz drónnal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg éjszaka. A légvédelem az eszközök zömét elfogta, de a csapásokban legalább egy ember meghalt, többen megsebesültek. Infrastruktúrális létesítményekben és lakóépületekben is károk keletkeztek. Csernyihív megyében több gázipari üzemet is csapásért, kiemelten fontos berendezések rongálódtak meg. Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek kérésére elhalasztotta a már tervezett Irán elleni újabb katonai támadást az Egyesült Államok, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán az Iránnal zajló komoly tárgyalásokra hivatkozva jelezte, hogy eleget tesz a három arab állam vezetőjétől érkezett kérésnek. Két erdőtűz pusztít Dél-Kaliforniában, csak nem 30 ezer embert kellett kitelepíteni a veszélyeztetett területekről. A legsúlyosabb helyzet Simi Valley környékén és Santa Rosa szigetén alakult ki, ahol a lángok már több 10 négyzetkilométeres területet érintenek. A tűzoltók helikopterekkel és repülőgépekkel próbálják megfékezni a lángokat. Ma gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor. Megélénkül a szél, délután 19-23, késő este 8-15 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Tiszteltel köszöntöm Önöket, a Konkrétan Rónai Egonnal adását látják, ahol most egy közös régi ismerősünk, a vendégünk Réz András esztét, akivel megbeszéljük a hatalom esztétikáját, meg azt, hogy változik körülöttünk a világ. Örülök, hogy itt vagy, szervusz.
3: Alihosszasz.
2: Szóval, hogy változik körülöttünk rendesen ez most, és hát csomó olyan dolog felszínre kerül, amiről beszéltünk, sejtettük, gondoltuk, de nem láttuk. Például ugye a budai várbeli épületeket nagy előszeretettel mutatja meg belülről Magyar Péter, ezek kiváltságok voltak, hogy valaki ezt közelről látta.
3: Ugye, figyelj, te most olyan vagy, mint Szilveszter Stallone az Oscar című filmben.
2: Ez nem hangzik rosszul. Az,
3: tudtam, de nem sejtettem.
2: Ennyi. Igen. Hát ennyi. De ezzel szerintem itt nagyon sok dologgal kapcsolatban, és még egy csomó dologgal kapcsolatban, amit egyelőre nem is látunk. Pontosan így fogunk érezni. Stallone jó analogia, de most azért, ha elengedjük, te mit gondolsz például arról, amit a várban láttunk? Az egy kivagyi, rongyrázó, ízléstelen, busztustalan pénztórás, vagy az épület és a környezethez illő és méltó látványosság?
3: Kérdésed jogos, mert hogy én 10 évig éltem a várban, idejében elköltöztünk. Tehát ezt nem kellett elszenvednünk. Hogy ez esztétikai kérdése, azt nem tudom. Ugyanis én egyszerűen azt láttam, hogy iszonyatos mennyiségű betont, acélt, üveget kellett felhasználni ahhoz, hogy ki lehessen belőle venni a közpénzt. A következő kérdés az, hogy ha már ez egy kifizető hely a rezsim kegyeltjeinek, meg partnereinek, meg üzletfeleinek, miért nem fordult meg a fejükben, hogy valami más szülessen?
2: Mert hogy jó, értelmes,
3: hát ezért szép. A pénzért.
2: De ez nem az. Ugye nyilván azzal az igényel születtek ezek meg, hogy ebben ne lehessen majd belekötni, hát ez szép, elegáns, könyvtárszoba, szivarszoba, de figyelj, új terasz.
3: A hatalom megkérdőjelezhetetlen, ott ki köthetne bele?
2: Hát mondjuk a megrendelő. Nekem ez nem tetszik.
3: De figyelj, ha a hatalom a megrendelő, a hatalom bírálja el, hogy a végeredmény sikeres volt-e, jól költötték el a pénzt, akkor mondhatsz, amit akarsz. 16 év, így telt el félreértés elség. Ez a mi időnk, a mi világunk, mi döntünk, a mi ízlésünk fog érvényesülni. A többiek meg, hát tetszettek volna győzni.
2: Ez milyen ízlés, amit látunk?
3: Vegyes. Ugye még gyerekkoromban falon azt mondták, hogy elegyes, mint a koldús szar. Ez lehet, hogy nem hangzik túl szalonképesen, de pontosan kifejezi, hogy itt nem az volt a szándék, hogy egyáltalán a 21. századot képezzék le. Az egyik, az kétségbeesett kísérletet tesz arra, hogy a 19. századot valahogy átmentse, a másik meg azt mondja, hogy nem fogunk átmenteni semmit, ez maga a 19. század úgy, ahogy vagyunk, tökéletesen össze-vissza, úgyhogy úgy gondolod, hogy talán az építésznek, belső építésznek túl sok szavait nem lehetett. Az volt a feladata, hogy költsön el mérhetetlenül sok pénz, amiből, hát ugye világos, hogy valahova kerülnie kellett egy meghatározó hányadának. Teljes összevisszaság, a budai vár, nem állítom neked, hogy tökéletes lett volna. De a budai vár, amikor ott éltünk, akkor még egy furcsa kis falu volt. Ez most tudom, hülyén hangzik, de ha nem mentünk le a várdombról, akkor ott éldegéltünk, köszöntünk egymásnak, tudtuk, hogy mi a neve a szomszéd kutyájának, és a jeles színművész, amikor a az aprócska gyerekünkhez sétáltattuk, mindig megkérdezte, hogy és akkor Anna hogy van? Ezért mondom, hogy falu. Volt egy kis patyolat, volt egy kis bank, volt egy közért. Hát igen, picit romos volt. Picit érzékeltük, hogy vizesedik. Önkormányzati lakások. Az önkormányzatnak túl sok pénze nem volt arra, hogy felújítsa. Ja, de ott emberek éltek, lakók. Na most ezek a döntések, amelyekről most beszélünk, azért meglehetősen furcsák, mert egy, ha a kormányzati negyedet hozol létre, akkor előbb-utóbb...
2: Eltűnik a lakosság.
3: Hát igen. Akkor már nincs falu, viszont ezeket az ingatlanokat nyugodtan felajánlhatod. Úristen, kinek is ajánlhatnánk fel? Kik fognak ide beköltözni? Nem. Kik fognak itt ingatlannal rendelkezni? Így aztán a vár megszűnt, mint igazi lakóövezet. Még van ismerős barát, aki ott lakik. Ez egy másfajta világ lett.
2: Viszont most azon töpreng nyilván sok mindenki, akinek ez dolga lesz, hogy mit kezdjen ezekkel az épületekkel. Magyar Péter kijelentette, hogy ő nem költözik be a Karmelitába, és hát ott azért épült sok minden, aminek ilyen módon a funkciója megváltozik, vagy még el sem nyerte a funkcióját, és már is kiürül. Oda iskolákat vinnél, hogy legyen élet a várban? Vagy múzeumokat vinnél? Vagy mire valók ezek így?
3: De figyelj, engem kérdezel?
2: Téged.
3: Ők ezt kellett volna megkérdezni akkor, amikor belefogtak ebbe a projektbe, hogy mi lesz ezzel? Fenntartható-e? Most nem ilyen zöld értelemben fenntartható, hanem egy világos analógiával éljünk. Mert ugye a stadionok pontosan ugyanezzel a szándékkal épültek fel, meg mindenféle emlékművek, meg egyebek. Ezek addig voltak hasznosak, amíg épültek. Mert hogy addig kifizető helyként működtek. Abban a pillanatban, amikor befejezték őket, használni kellett volna.
2: Na de akkor ott is tartunk, amit én felvetettem, hogy beszéljünk róla, a hatalom esztétikája.
3: Igen. Hogy kell-e, hogy legyen?
2: Hát nem kellene? Hát dehogy nem.
3: Nem biztos.
2: De ha az az esztétika csak, hogy a bankszámlánkat nézegetjük, és azt szépnek látjuk, az de elég kevés.
3: Nem biztos, hogy a hatalomnak kell, hogy legyen ízlése.
2: Nem?
3: Nem.
2: De hát a hatalom teremt is. Ha nem akarod, akkor is előbb-utóbb, mert hatalom vágya lesz rá, hogy valami nyomot hagyja.
3: Jó, de most egy olyan kérdésről beszélgetünk, és ez abszolút nem pénzkérdés. Tehát nem is szeretném beárazni. Amit nevezünk kultúrpolitikának az egyszerűség kedvéért. Ez arról szól, hogy vannak a források, vannak a kifizetőhelyek, az elmúlt másfél évtizedben más se volt. Mi van akkor, hogyha azt mondod, hogy a kultúrpolitika azt jelenti, hogy szabadságot adok azoknak a mindenféle artistáknak, tervezőknek, alkalmazott művészeknek, filmeseknek, egyebeknek, akik megpróbálnak valamiképpen saját korukra, meg a saját közönségükre reagálni. Nem azért vannak, nem azért tartjuk őket. De az egy teljesen más helyzet, amikor azt mondod, hogy a kultúrpolitika azt jelenti, hogy mit vár el a hatalom tőlük. Ez nagyjából azt jelenti, hogy leváltjuk a népet. Mert hogy a művész, bármilyen meglepő, beszélő viszonyban van a közönségével. Oké, van, aki azt mondja, hogy egymilliós nézettségű film, sok emberrel beszélgetünk, és aki azt mondja, hogy én kortárs galériában beszélgetek, azzal a néhány száz emberrel, aki oda betévet, de ő tudja, hogy kivel akar beszélgetni, kinek csinálja ezt az egészet. Az egyik azt mondja, hogy legyen siker, legyen nézőszám, verjék szét a pénzszárat. A másik azt mondja, hogy oké, mi vagyunk a kifinomultak világa, nem is biztos, hogy ezen a körön túlra merészkednénk, mert ez az újító, a szokatlan, a meglepő, a friss.
2: Úgysem érti a tömeg.
3: Igen.
2: Aki érti, az itt lesz velünk.
3: De figyelj, igen. A kultúrpolitika ilyenkor azt a kérdést kell, hogy föltegye.
2: De ez,
3: hogy...
2: amiről te beszélsz, kultúrpolitika, hogy beleavatkozik, ezt láttuk, az egy kicsit átnevelő tábor jellegű. Hogyne. Tehát nyomjuk, ezt támogatjuk, ne adunk pénzt. Az összes többi valahogy éljen meg. És az volt a csodálatos az elmúlt időszakban, hogy kiderült, hogy az összes többi valahogy szörnyen, nagyon nehezen, méltatlanul, de megél, mert megy utána a közönség.
3: Hát, amit mondasz, az azért érdekes, mert azon rágultam folyamatosan, hogy én leúsztam 3,5 évet még a Sötét kommunista filmfőigazgatóságon osztályvezetőként. És nem fogok nosztalgiázni, mert félreértésre esek egy adott pontot. Azt mondtam a főnökömnek, hogy és akkor ne arra, hogy elsőjétől én nem jövök be. És ott véget ért a mi kapcsolatunk. De az egy érdekes rendszer volt, és érdemes felidézni, még ha nem is kellene pontosan kopírozni. Ez az a korszak volt, amikor stúdiók voltak. Maradjunk a játékfilmnél, hogy mindenki számára világos legyen. A stúdiók, volt belőlük 4, az 5. sajnálatos módon felszántották, beszántották. 4 stúdió úgy működött, hogy volt minden évre költségvetése. És ez volt a szabály, hogy durván, hogy évente 4 egész estés játékfilmet kell gyártaniuk. Be kellett küldeni a forgatókönyveket, azért tudom, mert oda került a kezembe, amiben nem pofázhatott bele a minisztériumi ember. A lényeg ugyanis az volt, hogy a stúdióban olyanok ülnek, akik ehhez értenek.
2: És vállalják a felelősséget.
3: Hát ez volt a dolog lényege, hogy amikor jött a filmelfogadás, akkor nem arról szólt a történet, hogy édes főigazgató úr, hát ezt tetszett rendelni, hanem az mi döntöttünk, sajnálom, ha nem tetszik, örülök, ha tetszik. Ezek néha nagyon érdekes beszélgetések voltak, mert hogy a stúdiók bizonyos értelemben véve versenyeztek egymással. Ez is egy érdekes helyzet, erről már leszoktunk. Ja, meg volt egy másik nagy előnye. Jó, elnézést, nem akarok tippeket adni, nem vagyok döntéshozó, és nem is akarok bejelentkezni.
2: De azért csak mond.
3: A dolnak az volt a lényege, hogy mivel a stúdió tudta, hogy minden évben nagyjából ennyit kap, esetleg valamivel többet, lehetett tervezni. Mert a filmcsinálás például egy olyasfajta meló, hát figyelj, ha egy játékfilm 2-3 év alatt készül el, az normális. Ötlet, szinopszis, forgatókönyv, megbeszéljük. Hát, még egy kicsit dolgozni kellene rajta. Gyártás előkészítés. Macera. A lényeg az, hogy ők tudtak tervezni, és ha valaki jött, hogy kéne egy filmet csinálnom, azt mondták, hogy nagyon sajnáljuk, de a jövő évre meg az azután következőre már elfogyott a pénz, de kezd el tervezni úgy, hogy 3 év múlva a te filmed lesz a soros.
2: Meg úgy emlékszem, hogy meg voltak a rendezőik ezeknek a stúdióknak. Olyan. Tehát, hogy az úgy el volt osztva nagyjából, hogy a piacon, akik rendezők vannak, hova tartoznak, lazában vagy kötöttebben.
3: De ez annyira laza volt, hogyha az egyik rendezőnek azt mondta a stúdió, hogy te figyelj, ez most nem aktuális, akkor fogta a matyót, átment a másik stúdióhoz, és megkérdezte, hogy nem érdekel-e benneteket. Ja, és a stúdióvezetők elég érdekes sávok voltak, mert értettek a filmhez, dramaturgok voltak a csapatban, tehát a forgatókönyv az nem ilyen volt, hogy majd valami személytelen izé eldönti, hanem ők házon belül vitatkoztak, marakodtak, és a végén jutottak valamire.
2: Ezzel azt mondod, hogy ezt a központosítást ebben is, és hogy általában is a kultúrában el kéne felejteni?
3: Büdös franc. És a végén jutottak valamire.
2: Ezzel azt mondod, hogy ezt a központosítást

0: iszonyatos forrásokat emésztettetek föl, és most nem csak pénzről van szó, emberekről. Ha egy embert egy ócska silány moziba dobsz be, hogy itt dolgozzatok rajta hónapokig vagy évekig, akkor ti nem csak a pénzt veszítettétek el, kedves elvtársa, hanem ennek az embernek a tudását, a hozzáértését, a rokon szemvét, az elkötelezettségét is.
1: Vannak rendezők, akik 10 éve nem rendeznek, miközben korábban sikeres filmeket készítettek, vagy a szakma által megbecsült filmeket. De, és nem jutnak hozzá, mert nem jutnak forráshoz.
0: De figyelj, megint a pénzről beszélsz.
1: Én most arról beszélek, hogy az ő tehetségük az úgy veszett el.
0: Igen.
1: Én arról beszélek.
0: Na, erről van
1: hogy
0: szó.
1: 10 éve nem készít filmet, lehet, hogy élete legproduktívabb 10 évében ücsörgött otthon és reménykedett.
0: Na, ez már rendben van. Tehát az, hogy...
1: Hát a lehetőség, amit megadsz, vagy nem.
0: De például, ha belegondolsz, hogy a független filmek az elmúlt években, mégis csak elértek valamit.
1: Hát erre utaltam, hogy lehet, hogy átnevelés zajlott volna, de azért a független filmek megmutatták azt is, hogy másra is kíváncsi a közönség, sőt, nagyon is. Oké, nem voltak ideológiai filmek, oké, nem voltak művészfilmek, nem voltak alapvetően zsáner filmek sem sok esetben, hanem egy ilyen micsoda volt. De közben meg dőlt a nép, mert jól érezte magát a moziban.
0: Na most a dől a nép azért egy ilyen zűrös...
1: 1 millió? Hát azért az nézettség.
0: Az teljesen rendben van, de ha belegondolsz, hogy 2024-es éve, igen, lényegében 2 magyar egész estés játékfilm mentette meg, mert a dőlt a nép, na jó, ezzel átlépünk egy másik zónába, mert hogy a mozik nincsenek túl jó állapotban. Tehát a nézettség halványan ereszkedik. Ez nem csak a mozik bűne félreértésnenség, ha nincsenek filmek, miért mennénk moziban? A marketing ezt nem tudja megoldani. Pár évvel ezelőtt egy matekos csapat készített egy fura képletet, amelyik arról szólt, hogy hogyan jutsz el odáig, amcsik a srácok, hogy az első hétvégén parádés legyen az eredményed. Zseniális. Az online tér, ezt mondom, azt mondom, csak pénzkérdés. Aztán elkezdték használni, ez ugye azt jelentette volna, hogy minden film sikeres lesz. De egy szörnyű dolog történt, mert amikor megkérdezték tőlük, hogy és mi lesz a következő héten, sajnos azt nem tudjuk megmondani, mert addigra az emberek megnézik a filmet.
1: Hát igen, az
0: ha
1: néha
0: film rossz,
1: hát igen.
0: Nagyon sajnáljuk, akkor megbukott. Na, ez csak azért hoztam föl itt példának, hogy világos legyen, hogy a magyar filmek, független és támogatott magyar filmek együtt, talán azért lettek sikeresek, mert mi úgy gondoltuk, hogy közünk van ezekhez a filmekhez. És ezek a filmek, valójában a futni mentem is, ahogyan tudnék nélkül, élni nélküled volt a dagykasszat csináló. Az azért volt fontos, mert mintha egyébként meg magasul tojnának arra, hogy a néző jelen van ebben a történetben. Most, ha nagyon durván akarok fogalmazni, itt van 3 terület ennek a filmes akármi csodának. Az egyik ugye maga a produkció. A másik az, hogy hogyan juttatod el a nézőhöz, a harmadik pedig maga a néző, a befogadó. Nos, normális körülmények között ez úgy zajlik, hogy van valamilyen képed a nézőről, a befogadóról. Különben is ő fizeti azt a bizonyos támogatást, meg ő veszi meg a mozi jegyet. Ha van képed róla, akkor az a feladatod, hogy ennek szellemében hoz létre olyan tartalmat, üzenetet, akármit, mozgóképet, ami képes találkozni vele, ha nem is 1 milliós nézőszámban, de találkozik a nézőivel, és van a közszer zóna, amelyik rohadtul nehéz, és erről hát basszus 36 éve nem sikerült normálisan beszélgetni, hogy eljut egyáltalán a nézőkhöz, milyen csatornáink vannak, hogy oké, elkészítetted a filmet, pénz, emberi munka, kreativitás, minden van benne, elérje a nézőket.
1: Hát most a közösségi média, ezen én úgy látom, de megint leginkább a független filmek mutatják meg azt, hogy ez egy valódi út,

0: sokat tud segíteni az alkotóknak.
1: Például, vagy igen, mondom, vagy nem.
0: Például nézd meg, hogy messze nem volt még Megrovas Roziék filmje a moziban, amikor már lehetett tudni, hogy egy ilyen nagyon kemény, nagyon pszichós, szinte thrilleres hangvételű magyar film igen. készül, és kerül ki, tehát várta a közönség, hogy mikor jön ez a film. Ez fel volt építve, ez a kampány. És ügyesen a főszereplőkön keresztül volt felépítve.
1: Ez egy abszolút helyén való dolog volt, de a következőkre kell gondolnod. A kínálat az online világban, digitáliában elképesztő méretű. Hogyan válogatsz? Eleve a mozik is bajban vannak, nem tudom, megfigyelted, de hogy az utóbbi években a mozik kínálat elég rendesen eltolódott. Nem tud ellenállni annak a nyomásnak, amelyet a streaming platformok gyakorolnak rá. Tehát másképp nézed a filmeket, másképp látsz, másképp hallod a hangjait egy mozgóképnek. És az eltolódás, az például nagyon érdekes, koncertfilmek, zenészfilmek,
0: igen.
1: sportfilmek. Na de ember, akkor most a koncertet és a meccset fogjuk helyettesíteni? Az F1, a Forma 1-es világát felidéző film, hát maradjunk abban, hogy nem halhatatlan műremek. Emellett magas volt a nézettsége. Ja, ki jutsz a Forma 1-ese? Nem.
0: Belelátsz abba, hogy mi történik a háttérben? Nem.
1: Wow, a rohadt
0: életben. Bizony. A varázslatot mutatta meg, igen. úgy, ahogy megmutatta.
1: Igen, jön a jeles énekes, énekesnő, együttes akárki, és ott a moziban a hatalmas vászon, már-már olyan, mintha ott lennél a nem tudom, ilyen stadionban, dómban, akármicsodában, akkor lehet, hogy leszokóban vagyunk a hagyományosan értelmezett filmekről, amelyek ilyen bonyolult történeteket és emberi viszonylatokat mesélnek. Igen.
0: Viszont könnyen. Durván rászokóban vagyunk a streamingre.
1: Így van.
0: És a sorozatokra.
1: Abszolút.
0: Tehát, hogy ráadásul nagyon furcsa módon a sorozatnak az a lényege, hogy egy nap alatt néz meg 10 részt. Mm-hmm. Ezt egy csomó ismerősömtől hallom.
1: Binge watching.
0: Hát ennyi. És mert hogy ez így van, tehát valójában megnézzünk egy 5-2 órás filmből álló hatalmas maratont. Mert hogy hát ennyi erővel beülhetnénk a moziba reggeltől estig is. De arra nem vagyunk kíváncsiak, mert az nem vonz úgy be.
1: Hát nagyon fura a dolog, mert a moziba el kell menni. A mozi az egy esemény.
0: Na jó, de otthon meg nem kapok az asszonytól mindig popcornt. Nachoszról nem is beszélve.
1: De figyelj, ez megint csak nem pénzkérdés. Amikor valaki azt mondja, hogy egy moziba megyünk, akkor ő jegyet vált a többi nézőre is. Igen. Tehát, hogy ott legyen velük egy térben, hogy együtt nevessenek, együtt hatódjanak meg.
0: Igen, de ez ugye, most, ahogy te ezt mondtad, szerintem a kedves nézők fejében is hirtelen egy negatív kontextusban jelent meg, miközben, hogy a többi néző is hát ott mocorognak, zizegnek, zörögnek, hallom, hogy eszi a chipset, de például a vígjátékot egyedül nézni, annál lelombozóbb a világon nincs. Tehát vígjátékot tömegben nézünk, mert végig röhögjük a legrosszabb poénokat is.
1: De figyelj, ezek azért a chips, a nachos, a izé meg a mifene, ott vannak, és ezért esemény. Amikor elmegy a meccse, bocsánat, hát de ezek az emberek ott nem feltétlenül nagyon jól nevelt népek. Csúnyákat kiabálnak, közben esznek, meg hagyjuk a fenébe, kikérem magamnak, fertelen. Hát ember, a meccsnek ez a lényege.
0: Hát persze.
1: Tehát, hogy emberek nem feltétlenül illendően, de ott vannak a reakciójuk, a hangjuk,
0: közösség.
1: A jelenlétük. Na most a mozi kezd ebbe az irányba eltolódni, hogy amikor én is moziba megyek, jó, hát egy csomó mindent meg lehet nézni online. Kérlek, a filmklub filmeket máshol úgy se látom, online készülök. De a mozi, az arról szól, hogy emberek, egy ismerős, összefutunk, lötyögünk, kifelé jövet, megbeszéljük a filmet. Na most ez egy másfajta kultúra, nem lennék boldog, hogyha ezt leváltanánk úgy, ahogy van. De látod, például ez is egy nagyon fontos kérdés. Lehet, hogy rossz a fogalmazásom, szóval, hogy mire optimalizálsz egy filmet? Az optimalizálást az úgy kell értelmezni, hogy arra a marha nagy vászorra, a te édes, népes közönségedre,
0: Vagy a telefonra.
1: Televízióra, vagy az okos telefonot kijelzőjére.
0: Bárhol megnézem, tudod, ülök a vonaton és nézem. Persze.
1: Jó, de...
0: De ez a te döntésed is. Hát hogyne, ez az alkotói döntés.
1: Alkotói döntés?
0: Ma már igen.
1: Ezért meséltem neked a stúdiókról.
0: Ma már igen.
1: Az egykori stúdiókról, hogy feltehetőleg azt közösen kell megdumálni, hogy ember, mi a jövője a filmednek? Hol van a helye? És ezért sajnálkoztam, amikor a Magyar Televízió úgy, ahogy van, elfelejtette a drámai műveket, mert hogy annó volt egy ilyen fura gondolkodás, hogy oké, mozifilmnek nem biztos, de mi van, hogyha egy tévéfilmben gondolkodunk? Kicsit szerényebb kivitel, de amúgy alkotói lehetőség.
0: És félreértés több néző, mert akkor még több néző volt.
1: Hát persze.
0: Ugye ma azért az egy érdekes kérdés lett fel, és hogyha itt most erre elkanyarodunk, akkor akár a közszolgálati televíziózás jövőjéről is beszélgethetünk pár mondatot, hogy ami hajdanában evidens volt, hogy mi a dolga a televíziónak. Drámákat közvetít, tévéjátékokat készít, igen, és így tovább, és így tovább. Ezeknek a súlya, funkciója vajon megvan-e ma még?
1: Fogalmunk sincs, mert eltűntek.
0: Eltűntek, de megnéznének-e az emberek egy tévéjátékot ma?
1: Na, mondok egy fura példát.
0: Miközben elképesztő a kínálat.
1: Ugye voltak, vannak nekem ilyen kedves csatornáim, én egyébként keveset televíziózok. Talán 2000-ben indult el a Filmmúzeum, ha még emlékszel.
0: Hogyne.
1: Volt egy ilyen csatorna, amelyeken abszolút üdítő dolog volt. Úristen, akkor a magyar filmtörténet izgalmas darabjai, néha bekerült valami a televízió archívumából. Aztán egy bő évtized múltán megszűnt. Most van egy magyar mozi. A magyar mozi hasonlóképpen azt mondja, hogy túrjuk fel az archívumat, a filmarchívumat, a tévéarchívumat. Ja, és mint kiterült, elég sokan nézik.
2: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Nyilvánosságra hozta a kormány a bicskei kegyelmű dokumentációjának egy részét. A költségvetés teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát rendelte el a kormány. Pünkösdi programokkal várják a családokat az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban. A gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. Nyilvánosságra hozta a kormány a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának egy részét, amelyből kiderül, az igazságügyi tárca eredetileg nem támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján azt mondta, az akkori igazságügyi miniszter Varga Judit támogatás nélkül továbbította az ügyet Novák Katalin köztársasági elnöknek. A dokumentumok alapján a köztársasági elnök később mégis megváltoztatta a döntést, amelyet Varga Judit végül ellenjegyzett. Magyar Péter azt mondta, az ügynek még nincs vége, a dokumentum a kormány.hu per igazságtétel oldalon olvasható. Magyar Péter hozzátette, a megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést a bicskei kegyelmi ügyben. Súlyog Tamás köztársasági elnök hivatala közölte, amennyiben hivatalos megkeresés érkezik hozzájuk, a Sándor Palota a kegyelmi ügy iratainak nyilvánosságra hozatalában közreműködik, és átadja azokat a kormány képviselője részére. Reagált a miniszterelnök sajtótájékoztatójára a Fidesz frakció is. Azt állítják, a kormány tagjai csak 2024 februárjában értesültek az ügyről, az érintettek lemondásával pedig egyetértettek. Az idei költségvetés átláthatatlansága miatt a büdzsé teljes körű és soron kívüli felülvizsgálatát rendelte el a kormány. Az erről szóló határozat már megjelent a magyar közlönyben. A vizsgálat határideje június 30-a, felelőse pedig Kármán András pénzügyminiszter. Az ezévi költségvetést 2025 júniusában fogadta el az előző országgyűlés, a dokumentumot azonban a leköszönő Orbán kormány többször is módosította. Az MTV a teljes körű átvizsgálásáról döntött a Tisza kormány, jelentette be a kormány szóvivő. Szondi Vanda hangsúlyozta, céljuk egy olyan közszolgálati média kialakítása, amely valóban közszolgálati feladatokat lát el, ellenőriz, edukál és kiegyensúlyozottan tájékoztat. Pünkösdi programokkal várják a családokat az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkban a hosszú hétvégén. A látogatók pásztor találkozón, néptánc bemutatókon, kézműves foglalkozásokon és hagyományőrző programokon vehetnek részt. A hétvége egyik leglátványosabb eseménye a lovas ügyességi versennyel egybekötött pünkösdi királyválasztás lesz.
2: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Konkrétan. Közélet, politika, belföld, gazdaság. Az ATV és az Index közös műsora már a Spirit FM-en is. A mikrofonnál Rónai Egon.
0: Igen, de ebben van egy nagy adag nosztalgia is. Ha ma készítesz egy tévéjátékot, van-e benne olyan érzésed, hogy jé, újra? Vagy azt látnád, hogy hát mai lehet, színészekkel itt van valami, érdekel, vagy nem?
1: Lehet, hogy egyszerűen arra gondoltak, hogy ezek ilyen rendesen elmesélt történetek. És ez még a sorozatokra is
0: visszahoznád?
1: Igaz.
0: Egy közszolgálati televízióban a tévéfilmgyártást? Hát vagy a tévéjátékgyártást?
1: A filmgyártást és a tévégyártást többé nem választanám el egymástól. Sőt,
0: már tévéjátékgyártást.
1: Tévéjáték, tévéfilmgyártás, hanem azt mondanám, hogy jöjjenek létre stúdiók, és ezek a stúdiók gondolkodjanak azon, hogy jó, most megcélozzuk a mozikat, tudomásul véve, hogy a mozik nem tudnak végtelen számú filmet befogadni, megcélozzuk a különféle televíziós csatornákat, vagy megcélozzuk az online felületeket, mert szeretnénk helyet adni olyan fiataloknak, pályakezdőknek, akik lehet, hogy már eddig is forgattak a telefonjukkal, vagy akárhogyan, de tele vannak ötlettel, új gondolattal. Tehát a mozgóképet, mint olyat, nem szedném szét többi ilyen elemekre, hogy van a mozi, ugye a rangos felsőház, aztán van a televízió, amelyik azért még mindig mutatós, de ez, és aztán vannak ugye az ilyen youtuberek, meg mifelé. Mi lenne, hogyha olyan stúdiók működnének, amelyek azt mondják, hogy összegyűjtjük a kreatív embereket. A
0: honnan lesz erre piacképes kereslet? Csak az állami forrásokból?
1: Nem feltétlenül. Mi van akkor, hogyha ezeknek a stúdióknak az élén, ugye andó, ezek többnyire ilyen stúdióvezető típusú emberek voltak. Mi van, hogyha producerek kezébe kerülne? Akik rögtön elkezdenek tájékozódni, hogy fölveszi a streaming, kívánja a műsorszóró televízió ebből kivenni a részét, valamilyen módon hozzájárul-e. Ja, és közben az is rágódhatna, hogy hú, a fenébe mi lenne, hogyha egy kis fesztiválfilmen is bepróbálkozna. Ez egy tök normális állapot lenne, hogy többé ne úgy gondolkodj, hogy te be vagy zárva egy adott világba, a mozi, a tévé, a streaming, a nem tudom micsoda. Mozdulj ki, gondolj bele, hogy a skandinávok,
0: amit tettek a krimiértásra.
1: Rövid idő alatt. A skandináv krimi meghódította a világot. A skandináv filmesek, hát inkább rétegfilmesek, tehát nem ők azok, akik ilyen nagy franchise, lövöldözős, űrmissziós filmeket csinálnak. Ebben a pillanatban, ha fölmegy valamelyik streaming platformra, te jó Isten, hát ez is valami skandináv cucc. Hú,
0: és ezek és nagyon jó minőségű cuccok.
1: Mert megtanulták, hogy hogyan lehet ezeket fölépíteni. Ja, bennük ráadásul ott van az, hogy nem feltétlenül sztárokra épül ez az egész.
0: Hát a helyi sztárokra jó esetben.
1: Ócsóbb.
0: Igen. Igen.
1: Tehát nem az bizsereg bennük, hogy majd jól megmutatjuk, hanem az, hogy érdekes új történeteket, fura lélektani helyzeteket mutatnak meg.
0: Az, amit felvetettél, a stúdiók visszaalapítása és egy stúdiórendszerben működő filmes világ, ez valakivel már tárgyalt ötleted, vagy
1: miért valójában... Neki nevek egy bejelentkező hülyeske.
0: Hát de lehet, hogy valakinek elmondtad, és azt mondták,
1: neked
0: hogy...
1: mondom el.
0: András, hát gyere!
1: Hogy menj be a fenébe. Jó. Nekem nincsenek ilyen ambíciói. Én csak egy film iránt nagyon
0: elkötelezett
1: csávó vagyok.
0: Okay.
1: Úgyhogy most neked azért mondtam el, mert jó, hát hozzám képest te fiatal vagy, de még emlékszel a sötét múltra, és hogy rágódjunk azon, hogy vannak ennek a sötét múltnak olyan elemei, amelyeket egy teljesen új formában érdemes lenne előhozni, és azt mondani, hogy legyen a filmek finanszírozása olyan, hogy tervezhető legyen a működés. Tehát ne egyes filmek játszanak, hanem mondasz, hogy ezek műhelyek. Amit mondtál, rohadt fontos volt, hogy a stúdióban ott van a rendező, hogy ott van a dramaturg, hogy ott vannak azok az emberek, akik képesek együtt gondolkodni.
0: Hát csapatokat alkottak Hajdanában. Ugye ez legendás, hát igen. Ebből következett az, hogy voltak olyan iskolák, ahol a rendező, az operatőr, a dramaturga, a film alapötletének szerzője, az egyként működött egy évtizeden át.
1: Az egyik jeles filmrendezőt azzal gyalázták annak idején, hogy ott van persze a forgatás helyszínén, de bealszik. Mondom, hogy? Hát az első asszisztens, meg az operatőr, meg a többiek megcsinálják helyette a filmet. Mondta, akkor nem értem, hogy mi a gond. Hát ez az ember fölállított egy olyan csapatot, amelyik önjáró, ismeri a stílusát, jól működik. Ember, hát bealszik, hát egy forgatás nem unalmas tud lenni olykor. Jó, viccelődtünk, de a dolognak tényleg az a lényege, hogy van egy csapatod, hogy ott vannak-e azok az emberek, akikkel egyáltalán meg tudod vitatni, hogy mit szeretnétek létrehozni. Én még Bacsónál tanultam a Bacsó osztályban a filmírást, hát nem voltam én olyan baromi jó, nem is kerültem be a filmgyárba, de az, hogy ott beszélgettünk arról, hogy hogy lehet megoldani helyzeteket, ezt magányosan nem tudod megcsinálni. Ez a Hofi helyzet, és ha többet fizetek, akkor sem, mert nem lesznek ott azok az emberek, akiknek az arcán tükröződik az én gondolatom.
0: Kanyarodjunk vissza a közszolgálati televízióhoz. Ugye, az önmagában kérdéses, hogy lesz-e kulturális lába önállóan. Most ugye van az M5 csatorna kinevezve ennek, és hát annak a sorsa lehetne például az, hogy ezeket a filmeket be tudja fogadni, és még számtalan dolgot, például a színházak rögzítették az elmúlt évtizedben a televíziózás helyett az előadásokat, ott jogdíjat kell vásárolni, és ott a dráma be lehet mutatni. Tehát rengeteg lehetőség lenne. De mi lenne igazából a közszolgálati televízió dolga? Mert ezen azt hiszem, hogy elég keveset vitatkozunk, csak vágyunk valamire, hogy legyen már végre egy rendes közszolgálati tévé, de az milyen?
1: Nem tudom, csak kérdéseim vannak. Ugye nyilvánvaló, hogy az én válaszom az lenne egy közhelyese, hogy hát a honi kultúra ápolása és a magyar ügyön, nem tudom mi, de egyáltalán nem biztos. Sőt, lehet, hogy a köztelevíziónak inkább olyannak kell lenni, amelyik elirányít ebben a kulturális bőségben. Lehet, hogy ez a jó válasz. Ja, de ezek a műsorok elfogytak, ahol arról beszélgettek, hogy mi van a színházban, milyen kiállításra érdemes menni, hogy milyen filmek vannak a moziban, és mire ügyeljünk, amikor könnyelműen jegyet váltunk.
0: Ebben a klasszikus ugye a stúdió volt, igen. Ami 2000-es évek igen. Elején még prosperált, és aztán hirtelen vége lett.
1: Az még a 80-as évek elején indult el.
0: Így van, 80-ban.
1: Kereken.
0: És hát azóta voltak erre kísérletek. Ugye Tillának volt műsora a kereskedelmi televíziózásban, Tillának, ami ezt a célt szolgálta, és voltak olyanok, amelyek jól, rosszul, de megszűntek.
1: Igen, igen.
0: Biztos-e, hogy kell? És nem biztos-e az, hogy azt a fajta kulturális tartalmat, amiről beszéltünk, azt mutassa meg, és egyébként meg egy közszolgálati televízió a politikát mutassa meg a közélet összes ágával, bogával, viszonylag pártatlanul.
1: Ja, ezért mondom, hogy csak kérdéseim vannak. Hmm? Mert te azt mondtad, hogy mutassa meg a politikát. Oké, de a hatalomipart? Az egymással marakodó pártokat és csoportokat, mi fenéket.
0: Hát a civilizációnk vagy... ez akkor ezt tudja mutatni. Nem az, biztos, esetben, az esetben, ha beszámol a napi ügyekről.
1: Figyelj, nem biztos, hogy ez a civilizációnk. Most ebben élünk. Azt mondja, ki kinek az anyját emlegeti sűrűbben. De a közélet az valami más, és remélem, hogy ez a mostani fölhevült és izzó, és nem tudom én milyen, akármilyen átváltozik az. ne személyzeti kérdéseket tárgyaljunk folyamatosan, hogy alkalmas-e az arca és izé, összecsinálta magát, rettenetes, nézz ezt a pofát, meghízott, múmia, szörnyűséges az egész, hanem itt a beszélgetés arról szóljon, hogy van-e például az iskolának esélye arra, hogy a gyerekek szeressenek iskolába járni? Ez, tudom, így elsőre nagyon hülyé hangzik.
0: Nem. Szülőként hallgatva ezt nem hangzik hülyén.
1: De én a nagyobbik unokámmal erről sokat szoktam beszélgetni, hogy mi a helyzet, és akkor elmondja, hogy mi van a suliban, és akkor véghallgatom, és fölteszem a kérdést, hogy örülnék-e én, ha most kellene suliba járnom.
0: És akkoriban örültél?
1: Igen. Kapaszkodj meg.
0: És most mit válaszolsz?
1: A gimi az számomra ilyen abszolút meghatározó.
0: Ja, a gimi nekem is. A gimi már nekem is.
1: Abszolút meghatározó. De az általánosan se volt különösebb bajom, de a gimi az ilyen sorsfordító hely volt. Ja, nem volt minden tanár remek, és nem volt mindegyik zseniális. De meglepő módon nagy szabadsággal tanítottak.
0: Hova jártál?
1: Második Rákóczi Ferenc gimnázium.
0: Ugyanezt tudnám elmondani a Kölcseiről.
1: Na,
0: a Kölcse is voltam. De az egy kor volt, amikor azt hiszem, hogy nagyon furcsán néztük azokat a volt párt szekötő tanárunk, aki ráadásul a történelem tanárnak volt egy darabig. És nagyon furcsa volt, amit ő ott képviselt. És nem is értettük, ezt most miért? És közben jött a másik, aki azt mondta, hogy olvas Proustot. Mert lehet, hogy most nem érted, de olyan szókincsed lesz, hogy megőrülsz.
1: Na most akkor a válaszod az, hogy ettől lettünk ilyen hülyék?
0: Igen, vagy épp valószínűleg ez a válaszom, hogy ettől lettünk ilyen hülyék.
1: Vagy épp ellenkezőleg kaptunk egy lehetőséget arra, hogy sokféle nézetet ismerjünk meg. Megtanultuk leszűrni ezt a sok mindent. Tehát nem az történt, hogy megbolondultunk, hanem
0: nem volt
1: hát
0: egyforma.
1: Hát ő a pártitkár öcsém, hát akkor ez egy munkásőr van. A másik meg, tudod, ő annak idején még paptanár volt, de, és ez is szép, de még megtartották.
0: Igen.
1: Ja, hogy miért tartották? Mert bitang jó, mert ennél jobb matek tanár a világon nincs. Szóval ilyen halálfura világ, ránk volt bízva, hogy elemezzünk, értékeljünk, hogy eldöntsük, hogy kitől akarunk. Nem is, hogy kitől akarunk tanulni, hanem hogy kitől mit tanulunk. Na most ma egy olyan rendszerbe kerülnek a gyerekek, ahol oszposz ugyanazt tanulják, amit még én általánosban. Én már akkor is rohadtul untam.
0: Igen.
1: És amikor beszélgettem az unokámmal, mondom, hogy mi van, Toldi. Úristen, hány verszak? Jaj, oké, majd kikérdezze. Ugyanez a gyerek, szintén Arany Jánosnál tartunk, amikor a verszibárdokból kellett valamit megtanulni, akkor másfél nap alatt az egészet önként és dalolva tanulta meg.
0: Persze.
1: Ja, miért? Ne, bocs, a verszibárdok...
0: Az izgi.
1: Egy dráma.
0: Persze.
1: Izgalmas.
0: Persze.
1: Na most a cél az, hogy a Toldi tanulja, vagy hogy a nemzeti identitás Toldi Miklóson, mit tudom én, de ha tanár azt látja, hogy jobban mennek a balladák, mert azok drámák, emberi helyzetek a gyerekek számára,
0: igen,
1: akkor tanítsa azt a rohadt életben.
0: Most ezt ígérik, és egyébként az jutott eszembe, hogy a közszolgálatiság az is lenne, hogy ezekről úgy beszélgessünk, hogy mi változik, vagy mit akarunk változtatni, vagy mit ígérnek most nekünk, hogy változzon meg, de merre változzon, hogy jó irányba változzon?
1: Na most, amit mondtál, az rohadtul fontos. Tehát a politizálást hogyan kell értelmeznünk? Mert ha azt mondod, hogy a politizálás az a közéletiség, akkor nagyon tudnék bírni egy olyan televíziót, egy állami televíziót, amelyik azt mondja, vállalom a közéletiséget. Tehát magyarán ne a magasztalás, a minden szarozás, az ők tehetnek róla, hát például beszélgessünk arról, hogy mekkora szabadságot kellene élvezni egy kórháznak, egy orvosnak, ahhoz, hogy ne fulladjon bele a saját
0: de ez
1: munkája.
0: Egyfajta szolgáltató közszolgálatiság.
1: Mert, hogy, ezért mondtam
0: mert
1: neked,
0: hogy információt pontosan ad és vár is tőled információt.
1: Pontosan. Na, ezért mondom, hogy nincs válaszom, kérdéseim vannak. Mert én egy ilyen szolgáltató televíziót abszolút hasznosnak fogadnék el, és azt mondanám, hogy oké, dumáljuk meg. Ja, Még beleférne az is, hogy egyszer csak derítsük, hogy mi van akkor, hogyha te állampolgárként segíthetsz az intézményeknek. Tehát ha nem ül fönt a piramis csúcsán egy ilyen izéi intézmény, majd megmondja, hogy mit taníts, hogyan viselkedj, hogyan kösd be a cipődet. Majd megmondjuk, hogy egy kórháznak hogyan kell működni, hanem azt mondja, drágáim, ti vagytok a gazdái. Ja, nincs pénzetek, de most azt mondta egy beteg, hogy bejönne, és a WC-t egy kicsit bevakolná, és utána
0: azt nem lehet, hát nem adott be költségvetést.
1: De,
0: és nem volt megversenyeztetve.
1: Ember, ha nem adsz lehetőséget arra, hogy az állampolgárok akár ingyen bérmentve a közügyek iránti elkötelezettségükből fakadóan segítsék az állami intézményeket.
0: Amiről beszélsz, annak volt egy önkormányzati lába, amit szépen kirúgtak az önkormányzatok alól. Tehát amikor a helyi közösség így maga van. Tudott gondoskodni arról, hogy az STK az rendben legyen, az orvosi rendelő ki legyen meszelve, az iskolában legyen kréta, de hát ezt elvették mindent.
1: Figyelj, van egy ronda szó, nem szívesen használom, mert amikor mindenki azt mondja, hogy úgy hívják, hogy szubszidiaritás.
0: Igen, ez egy csúnya szó.
1: És ez egy nagyon ronda szó.
0: Olyan, mint a tűzszentelél.
1: Olyan. Miközben csak annyit jelent az egész, hogy dönts ott, ahol a problémák felmerülnek, és intézkedj ott, ahol a problémák felmerülnek. Na most az elmúlt 36 év meg arról szólt, hogy itt minden hatalomtól megittasolt ember egyed úgy gondolta, hogy tessék ideadni, majd én meghozom a döntést. Ehhez képest ott helyben te azt mondtad, hogy közöm hozzá, semmiféle felelősség nem terhel.
0: Csinált.
1: Eltűntek persze. A gondnokok. Tudom, én hülye vagyok, mert mindig arra hivatkozom, hogy ebben az őrült digitáliában a legnagyobb veszteség a gondnok és az ügyintéző. Mert azt mondja, törődj magaddal. Elromlott, hát akkor menj el, vásárolj valamit a barkácsáruházban, a villamossági szaküzetben, akár csináld meg te. Az ügyintéző, az meg ott van az online térben, aki azt mondja, regisztrálj, írd be anyád nevét, adjál egy 17 karakterből álló jelszót, meg nem tudom mi fenét. Na most miért nem lehet a világot úgy bonyolítani, hogy a szerelést végezze el az, aki ért hozzá, hogy az ügyintézés meg az ügyintéző, nehogy amikor én bemegyek a kormányhivatalba...
0: Azért, mert olcsóbb a világnak, hogyha te intézed el.
1: Nem, ez nem
0: a
1: olyan
0: digitális
1: egyszerű.
0: Világ is olcsóbb, hogyha nincs ott Jucika a végén.
1: De így rendben vagy, Jucikát nem kell fizetned, így viszont a haveroknak kifizethetsz 17 milliárd forintot azért, hogy fejlesztenek egy olyan digitális rendszer, amelyik vagy működik, vagy nem.
0: Ez nem a lényeg,
1: de te dolgozol.
0: Ez az eredménye. Vissza, nem engedlek, de mindjárt engedlek. Az, ami most elindult, az téged optimizmussal tölt el? Tehát látod azokat a folyamatokat, ha csak a kultúrát nézed, vagy a közéletet nézed, amitől jobb lesz nekünk itt?
1: Igen, ez teljesen egyértelmű. És miközben ez a rendszerváltás olyan fellengzős kifejezésnek tűnt, most van rá esély, ha már 1990-ben elmulasztottuk.
0: Van arra esély, hogy azt, amit ott elrontottunk, azt most helyrehozzuk? Hát eltelt 35 év.
1: Nem sajnáljuk. Akkor most úgy kell rendbehozni, hogy azok az emberek csinálják, akik egy lehelettel fiatalabbak, mint mi voltunk akkor, és próbálják újra berendezni a világot. Szóval ez nem megy. 90-ben hatalmat osztottak újra egymás között az elvtársak. Tök mindegy, hogy milyen színűek voltak. 3,5 évtized úgy telik el, hogy erről folyik a diskurzus. A hatalomról. És közben felnő egy olyan nemzedék, amelyeknek nincs beleszólása. Tehát ez olyan, hiszen azzal kezdted éppen, hogy a várban hogyan is néz ki a Szent Háromság téri palota, a
0: Karmelita,
1: a propaganda minisztérium, a nem tudom én mi fene. Na most nekünk meg úgy kellett élni, hogy berendezték a világot nekünk a mindenkor hatalmon lévők, és ezzel elveszítettük azt a lehetőséget, hogy azt mondjuk, hogy anyukám, a szekrényt mégis inkább oda kellene állítani. Kiszorultunk a saját életünkből, és ez a kiszorulás tényleg drámai volt. Megbélyegzések, kirekesztések, ja, nem feltétlenül az, hogy hogy verik az ember talpát, vagy letépik a körmét. Ez egy óriási tévedés. De az, hogy nem lehetsz részese a saját életednek, az egy nagyon durva büntetés.
0: Miért tartott ennyi ideig?
1: Én nagyon optimista voltam, félreértésre.
0: És miért tartott ez ennyi ideig? Ugye ez egy nagyon hosszan tűrő társadalom volt mostanáig.
1: Hát most jönne az, hogy kifelel ezért.
0: Nem gondolom, hogy, hogy ezt most itt meg kell határozni.
1: Sokat szoktunk vitatkozni, ugye teljesen másképp látjuk a világot. Ő azt mondja, hogy vannak olyan emberi gyarlóságok és gyengeségek, amelyek ellen hiába próbálnál hadakozni, az egy módon szüntethető meg, hogyha az emberiség fölismeri a megvilágosodáshoz vezető útját, és megváltozik. Én meg egy ilyen hülye idealista vagyok, aki azt mondja, hogy szerintem az emberek alapvetően jók, jó szándékúak, és nem lenne szabad a jó szándékukat aljas módon mocskos célokra felhasználni. Na most ott valami olyasmi történt, hogy az első mondataik úgy hangzottak, tudom, akkor még volt ilyen, hogy értelmiség, és én se vagyok büntelen. Hát a demokrácia az, az olyan, mint ugye az angol pázsit. Hány száz éve nyírják már. De ez egy hazugság volt. Saját magunkat vezettük félre. A demokrácia az nem az angol pázsit. A demokrácia az egy működés. Ha azt mondod, hogy várjunk 3-400 évet, és jó lesz, akkor cseszheted, ember. Tehát sokkal inkább arról volt szó, hogy egy kis beletörődés, majd csak jóra fordul. Majd jön az új kormány, majd az új kormány alatt jobb lesz. Miért lenne? Ez a hatalomipar.
0: Na, de akkor most miért lesz jobb? Ugye most is jön az új kormány, és pontosan ugyanezt várják az új kormánytól automatikusan.
1: Egy nagyon fontos dolog van az, hogy én is egy kicsit bepánikoltam, hogy a fiatalok, a nálam fiatalabbak, mert a fiatal adott esetben 40-es embert is jelenthet, hiszen ne feledd el, hogy ő kijött mondjuk az egyetemről, és akkor volt 23-24 éves, szóval én már középkorú, már családapa, családanya, több gyermek nevelője, de mi van akkor, hogyha ők feladatokat kapnak? Mert hogy felelősségről addig nem beszélhetsz, amíg nincs feladatuk, meg dolguk. Tehát ez itt van az a felelősség. Milyen felelősség? Próbáld először megvizsgálni, hogy volt-e dolga a világban, és utána kért számon rajta. Na most jön az új csapat, és én rohadtul bízom bennük. Amúgy ők fordították meg most a világot. Tehát nem az én nemzedékem. Az én nemzedékem, te is hallottad, most úgy emlékezik, hogy volt-e valami a múltban, amit föl lehet melegíteni? És lehet, hogy ez ostobaság. És meg kell kérdezni azokat, akik most egyszer rádöbbentek, hogy közük lehet a saját világukhoz, hogy öcsém, mondd el, hogy te hogy csinálnád? Milyen lenne az a munkahely, az a izé? Hova tegyük azt a rohadt szekrényt ebben a
0: na,
1: világban?
0: Na, de most akkor visszajutottunk oda, hogy ez lenne a közszolgálatiság. Hogyha ezeket a vitákat, ezeket a kérdéseket nyilvánosan tudnánk feltenni, és nyilvánosan születnének különböző válaszok, aztán majd lesz belőlük valami.
1: Mondom, hogy ez a fajta közszolgálat, ez nekem nagyon barátságos lenne, amelyik azt mondja, hogy beszéljük meg, hogy jól bánunk egymással, beszéljük meg, hogy jó dolog-e, hogy a postás kisasszony megszűnt. Beszéljük meg, hogy helyén való-e túlszabályozni azt a világot, amelyben élünk. Helyén való-e, hogy a döntés nem ott születik, ahol a probléma. Oh, hát ez nagyon szép lenne. Reménykedem.
0: Jó, én is. Köszönöm. Önök is reménykednek nyilván, mert az ember mindig azt reméli, hogy jobb lesz egy kicsikét. Vannak itt most csalódottak és boldogok, mert ezt látjuk és tudjuk. Ebből az egészből kell valamit gyúrni nyilván.
1: De ez, figyelj, ez most már a mi dolgunk a francban. Szóval most már nem fog menni ez a dolog, hogy hát akkor majd jönnek a választások, és a világ megváltozik. Vagy csinálod, vagy olyan lesz, amilyennek csinálják helyetted.
0: Réz András, köszönöm. Köszönöm önöknek is, jövünk egy hét múlva újra a Konkrétan programjával. Viszontlátásra.

0: hogy láttam ekkora idiót.
1: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
2: Holnap napos idő lesz, csak néhol eshet. Elsőként Lengyelországba utazott Magyar Péter és delegációja. Most szombaton is látogatható a Karmelita. Jó napot kívánok, Seyfried Adéla vagyok. Lengyelországba látogat első külföldi útján a miniszterelnök. Magyar Péter kora délután érkezik Krakkóba, majd vonattal utazik tovább Varsóba. A kormányfőt elkíséri több miniszter is, köztük Orbán Anita külügyi, Kapitány István gazdasági és energetikai, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási, valamint Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős tárca vezető. A politikusok mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyalnak majd. Jelképértékűnek nevezte Magyar Péter miniszterelnök ma kezdődő kétnapos lengyelországi látogatását a Reuters hírügynökség. A kommentár szerint az új kormányfő első hivatalos külföldi útja Magyarország európai fősodorba való visszatérését is szimbolizálja. Egy lengyel kormánytisztviselő a hírügynökségnek úgy fogalmazott, Magyar Péter látogatása a befagyott kapcsolatok szimbolikus újraindításának tekinthető, amely alkalmat nyújt az európai kérdésekről és Ukrajnáról szóló párbeszéd újrakezdésére is. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert miniszterelnök helyettessé nevezte ki Magyar Péter. A kormányfő közölte a döntést arra az esetre hozta meg, ha ő és Orbán Anita külügyminiszter egyszerre lenne akadályoztatva. Hivatalos megkeresés esetén átadja a bicskei kegyelmi ügy iratait a kormánynak a köztársasági elnök hivatala. A Sándor Palota közölte, együttműködnek a Kay Endre ügyében született dokumentumok nyilvánosságra hozatalában a kormánnyal. Az iratok nyilvánosságra hozatalát Magyar Péter miniszterelnök kérte. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyereknek, összesen 25 napközés, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A gyerekeknek változatos programokat szerveznek, melyekkel játékos formában segítik a fejlesztésüket, felzárkózásukat. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül bármekkora összeggel, míg a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita palota és a volt miniszterelnöki kabinet iroda épülete, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy az első hétvégén 2000-en járták be a vezetett túra keretében Orbán Viktor és Rogán Antal egykori munkahelyének épületét. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén folytatódik a program. Bárki megnézheti a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a Szabad Karmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északi a szelet nagy területen kísérhetik élénklökések. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
1: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Hogyan formálja a digitalizáció a mindennapjainkat? Mire inspirál? Mitől félünk? És hogyan használhatjuk okosan? Magenta Podcast. A digitális élet emberi oldala. Tényleg boldogtalanabbak lettünk, vagy csak túlingerlődtünk? Miért nem tudunk már unatkozni? Miért nyúlunk folyamatosan a telefonunk után? És hogyan alakítja át az online tér a kapcsolatainkat, az önképünket és a figyelmünket? Mi történik velünk, amikor az impulzusokat összekever?

0: gyerekről szól. Tari Anna Mária pszichológussal beszélgetünk a digitális túlterhelés pszichológiai hatásairól, az unalom szerepéről, a fiatal generációk mentális állapotáról, és arról, hogyan tanulhatnánk meg újra jelen lenni a saját életünkben. A mikrofonnál Mészégető Marci és Manc László.
1: Túlingerlődtünk, magányosak vagyunk, miközben a világ összes jósága egy kattintásnyira van tőlünk. Míg a digitális rendszereink soha nem látott mennyiségű örömet, meg ingert biztosítanak számunkra, úgy tűnik, mi mentálisan egyre inkább túltelítődünk és szorongunk. Miért történik vajon ez velünk, és miért lesz szinte elviselhetetlen számunkra az unalom? Többek között erről fogunk ma beszélgetni Tari Anna Máriával, klinikai pszichológussal, pszichoterapeutával. Szia Anna Mária, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Sziasztok, köszönöm a meghívást.
1: Nagyon sokat beszélgetünk ezekről a témákról, és arra gondoltunk, hogy egy kicsit eltávolodunk, sőt nem is annyira kicsit, hanem egészen az ókorig visszamegyünk, hogy vajon, hogyha Arisztotelészt feltámasztanánk, és megkérdeznénk őt arról, hogy mit szól ehhez a világhoz, milyenek vagyunk mi emberek ebben a világban, akkor milyen kérdéseket tenne fel nekünk, és az egyik gondolatunk az volt, hogy talán megkérdezné tőlünk, hogy jobb emberekké tesz-e minket ez a rengeteg technológia, amit létrehoztunk. Mit gondolsz erről?
2: Azt hiszem, Harari mondja, hogy meglettünk volna nélküle, de még mielőtt így mindenki rám hallucinálja a zsabos blúzt vagy a rizsporos parókát. Hát én azt gondolom, hogy nem feltétlenül leszünk jobb emberek, pláne nem feltétlenül műveltebbek, pláne nem feltétlenül életkészebbek, ha lehet ezt így fogalmazni, leszünk. Mert akárhogy is az ember személyisége és idegrendszere egy jóval lassabb életre van kalibrálva, az érzelmeink tudnak látványosan gyorsak lenni, élményeket nagyon gyorsan át tudunk élni, de a pillanatokat éljük meg, és ezekből maradandó emlék nem úgy lesz, mint amikor az életben, bizonyos szituációkban, hosszú-hosszú percekig, vagy akár órákig benne vagy valamilyen helyzetben. Szerintem a 21. századnak az az egyik nagy ilyen tévképzete, mondjuk így, hogy lehet gyorsan élni, akkor lehet gyorsan érezni, akkor lehet gyorsan jó dolgokat lényegében bekebelezni, és mindenki nagyon meglepődik, amikor kiderül, hogy egyébként azt ugye tudjuk, hogy háromnapos parmezán se létezik, és nincs ilyen módon gyors élet sem, ami nagyon a hasznunkra válna. Tehát ha azt mondom, hogy az emberi életnek, vagy a kapcsolódásainknak, vagy inkább azt mondanám, hogy ahhoz, hogy egy ember jól érezze magát a bőrében, vagy ha elcsépelt szavakat használunk, boldog legyen, ahhoz nem árt, ha van működő szociális környezete, tehát valódi emberi kapcsolatai olyan emberekkel, akiktől kap érzelmet, és akiknek ad, szóval van kölcsönösség, van empátia, ha már most úgyis ilyen múlt század ilyen beszélek, van tisztelet, mert tudjátok, hogy ilyen régi szavak. Szóval, hogyha van egy ilyen típusú kapcsolati tőkéje, akkor nincs elveszve. Hogyha a saját személyiségét nézzük, akkor pedig feltételezve egy viszonylag nyugodt, optimális gyerekkort, amiben az ő anyukája figyelt rá, ugye a bemutatóban azt hangzott el, hogy pszichoterapeuta vagyok, de most így akkor töredelmesen bevallom, hogy pszichoanalitikus vagyok, tehát valójában engem a mi szakirodalmunk főképp a 0 és 1 és 0 és 3 év közötti szakasz kiemelkedő fontosságát taglalja mindig, hogy az a fajta anyai jelenlét, a mentalizáció, az érzelmek megtanítása, az egyben azt is jelenti, hogy egy viszonylag nyugodt, érzelmileg elérhető és megközelíthető anya és apa biztosítja azt egy gyereknek, hogy később azt gondolja, hogy a világ biztonságos lesz, érzelmileg elérhető, megközelíthető, és ebben ő is elérhető és megközelíthető lesz, nem épít nagy falakat maga köré, mert nem kell túlzottan védekeznie. Na most ezek olyan tudattalan érzelmi stratégiák, amik nyilván meghatározott idő alatt tudnak csak fejlődni, ahhoz, hogy tartósak legyenek, ahhoz, hogy egy személyiséget a saját élet működésében, hogy úgy mondjam, megtartsanak. Ez akkor azt fogja jelenteni, hogy vannak nagyon fontos olyan, az énnek olyan fontos részei, amelyeknek a működése meghatározza, hogy mekkora önbizalmad lesz, van-e önbecsülésed, amire támaszkodni tudsz, van-e legalábbis nem túlfújt, de pozitív önértékelésed. És az egyik legfontosabb, hogy képes vagy-e egyedül lenni önmagaddal, vagyis van-e egyáltalában érzelmi kapcsolatod önmagaddal. Már amikor még csak a fogyasztói társadalomról beszéltünk, a 2000-es évek elején is még annyira nem volt jelen, tehát én 2001-2002, akkor is az volt, hogy kezd gyorsulni a világ, mert mindenki fogyasztani akar, mindenki halad a merkantilista szemlélettel, a pénz kell vásárolni akar. Ha ez megvan, boldog leszek, ha van egy nagy tévém, egy nagy autóm, egy nem tudom én mi. Innen csatlakozunk rá az információ technológiára, a sebesség megduplázódik, a vágyak meg 70-szereződnek, az illúziók száma meg 200 000 szereződik, és akkor már egy mókuskerékben szaladgálunk.
3: Értem. Bocsánat, gondolhatjuk azt, most hallgatva téged, hogy nem is boldogtalanabbak az emberek, csak túlingerlődöttebbek, hogy ilyen szép nem létező magyar szót használja?
2: Végtelen mennyiségű impulzus elárasztás az, ami azt gondolom a napjainkat már rutinná tette, szóval, hogy így nem tűnik. Pont ellenkezőleg az tűnik fel, ha nincs impulzus elárasztás. Mm. Akkor jön az a nyugtalan fura érzés, hogy hol a telefonom, mi történt. Mm. Az ember alapvetően a kapcsolati tőkéjétől lesz boldog vagy boldogtalan, azoktól az érzelmektől, amelyek az ő személyiséget jellemzik, az ő tudattalan érzelmi apparátusa vezérlésével lesz boldog vagy boldogtalan, de azért az nagyon fontos, hogy például ő mit gondol arról, hogy ő mikor érzi jól magát.
3: Vagy hogy mik azok a kapcsolatok, amikre ő azt gondolja, hogy kapcsolat.
2: Így van, így van. Ugye azért az még a több tízezres Facebook ismeretségi körünk, és az Instagram, és a TikTok, és a minden kommunikációs felület iszonyú számait tekintve is, a valóság az, hogyha van 2-3 igazi barátod, az igazit most úgy értem, hogy megbízol benne, őszinte lehetsz vele, nem fogja kikotyogni a titkaidat, nem fog ítélkezni, tényleg rendes, mert szeret, jó esetben még az oviból van, amikor még érdek nélkül barátkoztunk, vagy mondjuk jó általános
3: hát
2: iskolából.
3: Hát attól függ, hogy nála volt a kedvenc itt a forma.
2: Na jó, hát igen. Vagy igen. A kiskacsa.
3: Így a kiskacsa, így van.
2: Igen. Szóval, hogy ebben az értelemben, ha van 3 igazi jó barátod, van egy elfogadó, nem borzasztó családod, vannak olyan szüleid, és ettől olyan gyerekkorod volt, hogy még mindig jól érzed magad. Voltam nemrég egy impro előadáson, ahol amikor felvezettük a játékot, mondta a műsorvezető, a Farkas Peti, hogy annyira rossz, amikor az ember a saját szülei társaságában kellemetlenül érzi magát. És ez nem egy szakszó, nyilván az én számból talán furán is hat, de ugye ez az, amikor ilyen, azt mondjuk, hogy lehet, hogy nem traumatizált ez a kapcsolat, de hogy valami túlzó elvárás biztosan van, azt így borítékolni lehet. De mondjuk, ha egy optimális hollywoodi szituációt veszünk, hogy valakinek múltszázadi módon is jól működnek az emberi kapcsolatai, akkor valószínűleg az általa kitűzött célok, a saját tervei az életre vonatkozóan, azok, hogy úgy mondjam, a valóságra optimalizáltak lesznek, nem az illúziókra. És ez adja az életben a csalódottság egyik fő forrását szerintem, hogy mi szeretnél lenni, mit akarsz elérni, hogy tudod-e valójában, hogy te mikor érzed jól magad, vagy nézel-e valakiket, hogy ők mennyire jól érzik magukat egy bizonyos helyzetben, és te is szeretnél olyan helyzetet, és közben nem biztos, hogy ez a helyzet neked jó. Azt a rendelőben is nagyon sokszor szoktam mondani, amikor akár így életcélok, akár párkapcsolat tekintetében valakinek ugye van a tökéletes keresése, tökéletes munkahely, tökéletes lakás, tökéletes pasi, tökéletes nő, Hát én nem tudom. Szerintem, ha elég jó, akkor elég jó. Mert attól, hogy valaki tökéletesnek látszik, és valaki látszólag egy tökéletes életet él, amit ugye azt a Facebookon, meg az Instán nagyon tudja tolni minden ismerősünk az orrunk alá, hogy hadd érezzük remekül magunkat, hogy ők milyen boldogok. Ugye az egyáltalán nem jelenti azt, hogyha én oda bekerülnék, hogy akkor nekem az egyébként menne, vagy jó lenne, vagy jól érezném magam.
3: Hát itt vagy csak abban a szeletben, a 24 órában, abban az egy szeletben, amikor az a szelfi elkészült a nem
2: hát
3: tudom
2: igen,
3: milyen tópartján.
2: Csak tudod, az igazság, hogy az emberi viselkedés utánzáson alapul persze. A kisgyereked téged utánoz. A szülői modell is mint a nagyon fontos. De azért, ha abba gondolunk, hogy a közösségi média felület felnőttkorú embereket is folyamatos utánzásra késztet, mert az orruk elé lógatja, hogy na egyébként, hogyha valaki akarsz lenni, akkor ezt hordod, ide mész, ezt csinálsz, szóval, hogy folyamatos mintaadás, akkor egy viszonylag a biológiai életkorunkat meghazudtoló infantilizálódással elkezdünk vágyni olyan dolgokra, amik egyébként, hát azt nem mondom, hogy közünk nincs hozzá, de hogy az utánzás miatt lennének. Mm-hmm. Tehát egy ilyen szempontból tényleg egy pszichés műterméknek tekinthető, következményesen alakul, nem pedig természetesen.
1: Nem egy csapda az, hogy azért küzdünk a mindennapokban, hogy állandóan boldogok, meg örömteliek legyünk, miközben igazából csak valamiféle harmonikus jó életre kellene törekedni, és most direkt ugye Arisztotelész hivatkoztam meg az elején, Arisztotelésznek volt ez az egyik veszőparipája jó életre való törekvés, ami egyáltalán nem arról szól, hogy mi állandóan boldogok és örömteliek vagyunk.
2: Hát most kezdhetném onnan, hogy a 20. századi hollywoodi filmek mint az utánzás első nagy formátumai, elhozzák azt a képet, az összes párkapcsolat és szerelmes, és nem tudom milyen film, hogy boldog akkor leszel, ha 0-24-ben veled csak jó dolgok történnek. És ugye ez így egyébként nem igaz. Boldog akkor leszel, hogyha vannak nehézségek, amiket le tudtál küzdeni, vannak dolgok, amiket meg tudtál érteni, vannak élmények, amiket tényleg jó érzésekkel élvezni tudsz, vannak vágyaid, amikről tudod, hogy teljesíteni tudod, tudsz ábrándozni és fantáziálni arról, hogy mit szeretnél, és saját magadnak valamilyen realizálható jövőt tudsz csinálni. Egy szóval vagy annyira jól önmagaddal, hogy be tudod puhítani a saját környezetedet, a saját érzelmeiddel. Ugye jó lenne egy agórám sétálni tógában, egy iszonyatosan nyugodt életben, hát meg picit félhetnénk, hogy felakasztanak, vagy valami történik, szóval, hogy azért az se volt fenékig tejfel, de hogy ami az időkezelést illeti, abban szerintem az egyik nagyon nagy probléma, azt már 13 éve írta le nagyon sok okos tudós, hogy a 21. század egyik legerősebb megatrendje a gyorsulás. Ha minden gyorsul, akkor az élményszerzés is gyorsul, akkor az örömszerzés vágya is gyorsul, és akkor az a nagy baj, hogyha túl gyors minden, akkor az ember végig rohan az életén. Azt én valahol elég szomorú dolognak tartom, hogy 20 éves páciensek szokták azt mondani néha, hogy valahol elég szomorú dolognak tartom, hogy 20 éves páciensek

0: 10. Szóval, hogy van egy ilyen felcsévélt spulni érzésem is, de ugyanakkor az is tény, hogy az impulzus elárasztott a folyamatos pörgetés, az előidéz egy olyan kicsit kényszeres cselekvést, amiben az impulzusok állandó keresése és mondjuk megélése lenne hivatott eltüntetni azt a fura érzést, hogy velem nem történik akkor semmi. Ugye ez egy ilyen nagyon fura dolog, hogy azt hiszük, hogy amikor így nem csinálunk semmit, nem történik velünk semmi, amire egy pszichoanalitikus, és egyébként, ha ezt hangozna rettenetesen, nyilván Arisztotelész is, és Platón is, azt mondaná, hogy rengeteg minden történik akkor, vagyis rengeteg mindennek kéne történnie akkor, hogy például gondolkozol, vagy hogy például csak így az érzéseidet végigveszed, vagy csak például végig gondolod, hogy mi történt veled az elmúlt egy hétben, vagy egy napban, hogy kinek mit mondtál. Hogy, tehát azt hívnánk egyébként önreflexiónak, amikor így nagyjából azért így képbe kerülök, hogy ki van körülöttem azokkal, milyen viszonyban vagyok, hogy nem a robotpilóta visz, én gondolom végig, hogy kivel szeretnék találkozni, mit szeretnék csinálni, stb. Most inkább az a helyzet, jó pár éve volt az, hogy egy ilyen nagyon... Ezt egy anya mesélte nekem, és annyira, tényleg annyira pregnánsan mutatja ezt a helyzetet, hogy egy 16 éves lány mondjuk, ha jó fej, és azt mondja neki az anya, hogy add ide a telefonod, és akkor tényleg jó fej, odaadja, akkor utána azt mondja kicsit ilyen fancsali arccal, hogy és akkor most én mit csináljak? És na hát akkor volt az a pont, amikor én először azt gondoltam, hogy akkor itt ugye van egy mérleg, létrejött egy mérleg. Ha az egyik serpenyőjében az online tér, közösségi média felületek, és akkor még azért az AI nem is volt itt, a ChatGPT mérhetetlen gyorsaságával, a kiszervezett gondolkodással és a mindennel, amit ad. Hogyha ez van az egyik serpenyőben, hihetetlen gyorsan, akkor a másik életben lesz a valóság, vagy a másik serpenyőben, amelyik ehhez képest mindig lassú lesz, szintelen, hát tele van olyan dolgokkal, amik nem halljuk, nem olyan, nem szeretném annyira, nem pont így képzeltem, tenni kéne érte, tele van kellemetlen helyzetekkel, összevesztem a barátnőmmel, ki kéne békülni, nem sikerült egy nem tudom én, ki kéne javítani, nem tudok logoutolni a saját életemből, csak itt benne nekem ragadok.
1: Nekem ez nagyon meghozza azt a gondolatot, hogy az unalom az mennyire fontos, és én szeretek az unalomról olvasni, meg az unalommal foglalkozni, és egyszer elgondolkodtam rajta, hogy milyen világ az, ahol megíródott egy olyan című könyv, hogy hogyan unatkozzunk. Tehát, hogy erre tanítani kell minket egy könyvvel, meg egyébként jó sok könyv van, ami az unalommal foglalkozik. Hogy pedig ez régen, mondjuk a nagyanyámnak, hogyha annó mondtam volna, hogy mama, én unatkozni tanulok, hát nem is tudta volna, hogy miről beszélek.
0: Bizony nem.
1: Igen, ez teljesen abszurd. És azért ez nem volt olyan régen, amikor mondjuk a mamámtól ezt megkérdezhettem volna.
0: Persze.
2: Félünk az unalomtól, mert hogy az önreflexiótól félünk, és inkább mondjuk úgy, hogy a stimulációt keverjük össze az élettel. Tehát kicsit a Matrix és Neo jut eszembe, hogy jobb abban menekülni abba a világba, mert miután még nyomorultabbul érzem magam, mint előtte, mert hogy félek saját magamtól, vagy egyszerűen nem tudok saját magammal kapcsolódni már.
0: Ez utóbbi egy nagyon nagy félelmem nekem, meg nagyon sok kollégának világszerte, hogy egyre kevésbé tud a fiatal korosztály kapcsolódni önmagához, ami ugye azért később felvet majd komoly problémákat, akár a kapcsolati életükben, akár valójában önmagukkal való érzelmi viszonyban. De a problémát én igazán abban látom, hogy amikor csinálunk valamit az online térben a telefonunkon, akkor azt hiszük, hogy történik valami. Pedig igaziból nem.
2: Maximum besötétedik, ugye? Tehát, hogy soká veszük
0: észre. Velem egyébként nem történt semmi. Most a bullyingról nem beszélek nyilván. Szóval, hogy nézem a híreket, negyed óránként újra végigpörgetem azokat az online oldalakat, kicsit belenézek az ebbe, meg az abba, és akkor még az e-mailek, a messenger, a nem tudom, van egy ilyen körkörös nézegetés, ugye ennek az alapja valójában a FOMO, ugye ez a fear of missing out, hogy nehogy már lemaradjak valamiről, mintha, na mindegy is.
2: Ha bármiről lemaradnánk.

0: Igen?
1: Igen, de mintha bármihez közöd lenne, tétét, most akkor később tudod meg, hogy Trump mit mondott, akkor mi van? Tehát, de ha bárki bármit mondott, és mi van, úgy, csak úgy mondom az átlag ember életében, tehát nem vagyunk nagy dolgok, nagy beavatkozó személyiségei, legalábbis azt gondolom, hogy inkább a saját életünkben kéne körbenézni, és ott kéne valahogy azért néhány dolgot tenni. Szóval van egy ilyen kép, hogy mikor van az, hogy te tényleg megélsz valamit, és mikor van az, amikor csak azt hiszed, és akkor ez egy mintha állapot. És a mintha állapotban, ugye, amitől az emberek nagyon tartanak, az valóban az unalom, csak az a baj, hogy az unalom, mint fogalom, összekeveredett az üresség érzésen. Az ürességérzés az egy szorongáskeltő valami, mert egyébként az lélektanilag azt jelenti, vannak kórképek, vagy most ezt ne jegyen meg senki, szóval vannak olyan érzelmi állapotok, amikor látjuk, hogy ez ennek így a következménye, de akkor az egy belső, inkább azt mondanám, érzelem nélküli állapot, amikor nem, hirtelen nem is tudnád megnevezni, hogy most hogyan vagy, vagy mit érzel, hanem valami kongó dolog van bent. De ez nem az unalom. Az unalom az az, amikor egyébként így vagyok, és az, hogy mi a túrót kéne csinálni. És ahelyett, hogy kitalálnék valamit, ahelyett így előveszem a kicsi örömmágnesemet, és megnézem, hogy nem tudom, mit nézek meg. Miközben az unalom valójában alapvetően régen is a kreativitás és fantázia egyik forrása volt. Nagyon jó pihentető egyébként az agy időnkénti busztolására. Kéne hagyni időt arra, hogy az idegrendszerünk pihenjen, ez amikor, én régen úgy hívtam ezt, hogy amikor az ember csak ül és néz maga elé, és csak van. Uh-huh. Tehát a vanás az egyik legjobb állapot, ami az idegrendszeredet életi. És akkor ha az unalom leválna az ürességérzés fantomjáról, akkor az azért lenne nagyon jó, mert akkor megértenénk, hogy az unalom az idegrendszernek egy ilyen start állapota, amikor ki tudsz alakítani pár dolgot. De ha az élet már olyan, hogy a folyamatos impulzus elárasztás, a gyorsaság és az azonnali érzelmi szükségletkielégítés, amit átélhetünk, valójában ollóval lenyírta a monotónia tűrési képességünket, mert ugye ez a második ilyen nagy kognitív veszteség, hogy ha állandó impulzus elárasztás van, akkor egy ilyen nagyon negatív állapotot élek át, ha az éppen nincs, mert akkor leszek nyugtalan, miközben a nyugtalan állapotból jövök még nyugtalanabbnak, és teljesen paradox módon ugye visszaveszem a nyugtalanságot előidéző eszközt, hogy egy kicsit jobban érezzem magam, szóval, hogy ez egy ilyen sajátos paradox helyzet, de hogy közben meg azt gondolom, hogy az unalom és a monotónia tűrés az azt jelenti, hogy dolgokat, amik, erről beszéltem is, ugye repetitívek, tehát ismétlődőek, nem mindegyik rész fantasztikus, azt az embert azért tudja végigcsinálni, mert egyébként közben tud gondolkodni, meg akkor se rémül halálra, ha éppen akkor így nem gondol semmit, csak így csinálja. Tehát ugye ez rendben lenne. Ezek normális dolgok.
2: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira.

Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Hogyan formálja a digitalizáció a mindennapjainkat? Mire inspirál? Mitől félünk? És hogyan használhatjuk okosan? Magenta Podcast. A digitális élet emberi oldala. Tényleg boldogtalanabbak lettünk, vagy csak túlingerlődtünk? Miért nem tudunk már unatkozni? Miért nyúlunk folyamatosan a telefonunk után? És hogyan alakítja át az online tér a kapcsolatainkat, az önképünket és a figyelmünket? Mi történik velünk, amikor az impulzusokat összekeverjük az élettel? És hogyan lehetne újra kapcsolódni önmagunkhoz egy olyan világban, ahol minden a gyorsaságról és az azonnali élményekről szól? Tari Anna Mária pszichológussal beszélgetünk a digitális túlterhelés pszichológiai hatásairól, az unalom szerepéről, a fiatal generációk mentális állapotáról, és arról, hogyan tanulhatnánk meg újra jelen lenni a saját életünkben. A mikrofonnál Mészégető Marci és Manc László.
1: Itt vagyunk a nyárnak az elején, és ahogy ezt meséled, ugye eszembe jutnak azok a kerti munkák, meg a befőzés, a cukorborsó pucolás, ezek nem véletlenül gondolom a nagymamám ról jutottak ezek eszembe, ezek pont erre voltak jók, és ezeket ma már nem annyira csináljuk. Vissza kellene térni ezekhez a szokásokhoz, vagy a modern életben új ilyesfajta repetitív szokásokat kellene találnunk ahhoz, hogy ezt újra elő tudjuk idézni?
2: Szerintem a slow mozgalom az eléggé fel tud lángolni, hogy már néha látom el tűnni, de aztán előkerül, mert hogyha pörgetted a Facebookot nyilván, akkor nagyon sok poszt jön arról, hogy tanulj kötni, horgolj, tanulj megszőni, főzzél be lekvárt. Tehát valójában érdekes módon most ilyen különleges trendként nyúlunk vissza az egyébként viccesen közel 30-40 éve ezelőtti, tehát nem arról van szó, hogy két évszázaddal korábban, nem tudom, így akkori cselekedeteket így most akkor nem tudom, rebootolunk, hanem arról van szó, hogy van a nők körében mindenképpen van egy ilyen erőteljes vágy, az érezni a lassulásra, meg valaminek a kreatív létrehozására. Szóval a monotónia az azért régen is azt jelentette, hogy én nem tudok szőni, csak ugye, ahogy látod, hogy nem tudom hány ezerszer húzzák le azt a, nem is tudom mit, szóval azt a, na.
3: Egyik fát a másikon.
2: Igen, szóval, de hogy miért csinálja ezt? Ez az ő kreatív alkotása, hogy a milyen szín, milyen fonal, és lesz a végén egy sáv vagy egy szőnyeg, hogy a cukorborsóból aztán a végén lesz egy nem tudom mi, hogy a málnából, amit görnyetten leszettél, abból a nagymama csinált lekvárt is, meg szörpöt is. Szóval, hogy a repetíció az mindig elvezet valahova. Egyébként még a zenében is, ugye, hát szóval ugye a refrének után egy új rész jön. Szóval, hogy ezek nem borzasztó dolgok, csak akkor lesznek azok, furamód más köntösbe kerülnek, ha azt gondoljuk, hogy a 21. században ezek olyan, hát olyan, nem is tudom milyenek, ilyen, kinek van arra ideje? Ez a nehogy már, mit kössek, ugye? És akkor elmész, és megveszed azt a fast fashion pulóvert, amire most már mindenki azt mondja, aki a bolygót védi, hogy könyörgöm, megnevedd a 75. ugyanolyan pulóveredet. Szóval, hogy nyilván kell valamilyen átalakulás ebben, de a legelső pont az kéne, hogy legyen, hogy felismerjük, amikor kifáradt az idegrendszerünk. Mert ugye az unalom érzése után nem sokkal megjelenik egy irritált, fura, azt mondom, ilyen nyugtalan érzés, hogy még kell valamilyen impulzus. Ilyen állapotban találkozni egy tinédzserrel, vagy egy kiskamasszal, ott erősen fel kell kötni az alsó nemüt egy szülőnek, hogy kihozza őt ebből az állapotból. Ez a nyugtalanság egy idegrendszeri nyugtalanság, de a 20 évesek is átélik ezt. És tényleg az a, nekem az a legborzasztóbb élményem ilyen szempontból, amikor Két éve egy kulturális rendezvényen találkoztam két 20 évessel külföldön, és kérdeztem tőlük, hogy milyen filmeket szeretnek nézni, és mondták, hogy tévében miket néznek, mert töltött filmeket. És valahogy így szorongatta a telefonját, és tényleg így megkérdeztem tőle, hogy de ezt akkor így végignézitek, ugye? És akkor mondták, hogy nem, közben muszáj nyomkodni a telefont. És mondtam, hogy egy filmet nem bírsz végignézni, moziba se? Nem. És nyilván most, aki hallja, az ugyanúgy felsziszem, mert önmagát egy olyan embernek gondolja, aki nem egy, hanem 6 filmet végig tudna nézni, anélkül, hogy nyomkodja a telefon, és nem is velünk van a probléma ilyen szempontból, hanem azzal a trenddel, ami elkapja a fiatal korosztályokat, hogy ez így rendben van, hogy körbenézel egy moziban, és számtalan ezért fogsz látni világító képernyőt, és hogy koncertek előtt, és színház, szólni kell, hogy kapcsolt ki, tedd le. Sokszor elmondom, de hogy azért értsük ezt a dolgot, a Bethesda manifestóját szakmai kollégiumi gyerek klinikusoknak a kiáltványát azért most már érdemes lenne elolvasni, ez lassan 2 éves lesz, hogy 3 éves kor alatt például érintőképernyőt egyáltalán nem kéne látni egy gyereknek, még 1 percre se, nem hogy 3 órára. Azért, mert egyrészt másképp fejlődik a beszéd, mondjuk a beszéd fejlődése nagyon másképp alakul, megakad, adott esetben leáll, mert nem dajka beszédet hall, ne a passzív szókincs gyűjtése nem indul meg, nem kezd el úgy kontaktálni a környezetével, ahogy kéne, azt már csak hozzáteszem, hogy a frontális lebenyben másképp fejlődik a fehér állomány, szóval, hogy olyan komoly problémák indulnak el, amiknek a végére ott van mondjuk egy 3-4 éves gyerek, aki az óvodapedagógusok szerint ül leginkább a szőnyeg szélén, vagy a sarokban, nem tud szociálisan kapcsolódni, kerüli az interakciókat, és a nevére se igen hallgat. Na most ez szerintem nagyon nagy ár azért a digitális cumiért, amit a szülők szerintem remélem most már kezdenek felismerni, hogy ez egy nagyon nagy hiba. Ugyanígy a digitális póráz, amikor egy szülő azért vesz a gyerekének telefont, mert neki tudnia kell, hogy a gyerek hol van, és hogy tudnia kell vele beszélni, és közben nyilván én kicsit reménykedem, hogy majd most az oktatásban is lesz olyasmi változás, hogy megértjük, hogy vannak azok az életkorok, amik alatt én értem, hogy 21. századnak kell nevelni egy gyereket, de hagyjuk már az idegrendszerét kialakulni előbb. Mm-hmm. Tehát, hogy miért gondoljuk azt, hogy fejlesztő játékkel tableten egy óvodába? Mit? Mire? Mm-hmm. Szóval, hogy ezek olyan döntések, nyilván, amikben én értem azt is, hogy nagyon nehéz kijönni a fősodorból, hogy 21. században, most akkor csak a Waldorf iskolák az egyetlenek, akik nem adnak oda eszközt, sőt nem is engedik, meg nem tudom én mi, de meg lehet nézni azt a 14 évest, aki kijön egy ilyen suliból, hogy egy olyan nyugodt 14 éves. És nagyjából tisztában lesz önmagával, meg a céljaival. Én amikor arról beszélünk, hogy a felnőttek hogy érzik magukat, azt is mindig nagyon sajnálom a 20 éveseket, mert túlságosan depressziósak, sajnálom a 30-asokat, mert mindenki gyorsan él, túl gyorsan. És igen, megnézni most egy, nem tudom, Kalambó felügyelőt, ahol kiszoktam próbálni néha, hogy hát rendesen vissza kell lassulni, hogy de lehet olyan kísérleteket is tenni, én most így megpróbáltam, hogy nem évadokat töltök le, hanem választottam egy-egy olyan sorozatot, amiből péntekenként jelenik meg az új. Hogy kibírjuk-e, kibírom-e, hogy egy hét. Mert régen ez, hogy úgy mondjam...
3: Persze, ez volt az alap.
2: Ez volt, igen. Most meg mintha nem bírnánk ki. De hogy miért nem bírjuk ki? Ugye ez a fajta mohóság, az élménykeresésnek az azonnali vágya, ez egyébként szintén nem egy természetes emberi igény. Ez teljesen rendben van 3 éves kor alatt. Felnőttként azt éred el vele, hogy addig töltöd magadba az élményeket, amíg így valójában egyébként telítődsz. Tehát amikor annyi időd van, hogy megegyél egy francia krémest, de hirtelenében 12-t teszel meg, akkor azt...
3: Hát, igen, komfortérzete nem jó, mondjuk így.
2: Igen.
3: Igen, nagyon nehéz úgy, bocsánat, csak szülőként is a gyerekektől, vagy a fiataloktól elvenni úgymond a szert, miközben a szülők is, és ezt ne rakjuk félre, sokszor aktív szerhasználói ebben a közegben, tehát tőled elveszem, de én ugyanúgy nyomogatom, és ugyanúgy része vagyok. Vajon az a rész miért van, mert mindig bántjuk az eszközöket, miközben az eszközök sosem a hibásak, vagy legalábbis úgy gondolom, hanem mi emberek vagyunk a gyenge láncszem. Tehát sok olyan funkciója van, ami jó, hogy ott van, nem tudom, eltévedsz, segít jegyet venni, tehát jó, csak hogy nem kellene mindig nyomkodni, tehát sokkal tudatosabban kéne használni, és mi felnőttek is, nem tudom, mint régen, gyerekkorunkban, a Tamagocsit, a Tetris, stb. Úgy érezzük, hogy ott van nálunk egy ilyen eszköz, egy ilyen játék. Uh-huh. És nem akarjuk lerakni, mi se. Uh-huh. Tehát semmivel se vagyunk jobbak, mint a gyerekek.
2: Nem, csak jobbak az indokaink. De én erről azt gondolom egyébként úgy, hogy a Margittal a fülemben, a Google Maps-en számtalan parkolóban jártam, mert nem figyeltem, csak a hangüzenetre is bekanyarodtam, anélkül, hogy gondolkodtam volna, a kukatárolóba is sokszor mentem, így vidéki előadás helyszíneken. De azért azt kell mondjam, hogy persze a sok funkció nagyon jó, csak közben egyébként ott is van egy csomó veszteségünk. Például így csak mondanám, hogy a digitális eszközök használata, például az ilyen digitális útvonal navigátorok, és az persze jó, hogy én meg tudom nézni, hogy nem tudom én, hol dugó van, és már baleset is történt, mert ott a kis piros izéke. De közben az is van, ez két hete történt, vagy nem is tudom, mindegy, volt egy nagy üzleti konferencia, és ott beszéltem arról, hogy milyennek az új vezetői skillek, meg, és milyen a gyorsaság, meg az eszközök, meg az applikációk, és kijöttem, és kiruhant utánam egy 20 éves, látszott, hogy üzletember státuszban van, és azt mondta, hogy hát ez így nagyon érdekes volt, amit mondott, hogy én belegondoltam, hogy 6 éve én csak a Waze-zel közlekedem. Én azt hiszem, hogyha azt kikapcsolom, én eltévedek Pesten. De hogy ez nem normális, mondja. És mondtam, hogy így van. Tehát nem az a baj, ha használjuk a kiegészítő eszközt. Az a baj, ha kitettek vagyunk, mert eszköz nélkül nem megy. Uh-huh. Tehát az, hogy ne jegyezzek meg semmit, mert úgyis majd ott van az én helyettem gondolkodó, az egy nagyon, hát az egy olyan szituáció, amiben lényegében azt mondom, hogy nem számít, ha egyszer bármi miatt ez nincs, akkor majd feltalálom magam. Még inkább infantilisabb helyzetben azt gondolom, hogy soha nem következik be olyan helyzet, hogy ez ne legyen ott. Tehát közben bekövetkezik.
1: És milyen érdekes, hogy mindezeket az eszközöket a hatékonyságunk növelésének érdekében kezdjük el használni, nem? És miközben egyre többet használjuk, kiszervezzük bizonyos képességeinket, és ezáltal el is tompulnak ezek a képességünk. És mostanában sokat gondolkozom azon, hogy ez a hatékonyság, ez a mi életünkben ez egy ilyen kulcs szó, imádunk egyre hatékonyabbá válni, de közben meg ebben megyünk tönkre, most már kezdem belátni. Te erről mit gondolsz, és egyáltalán így az eszközhasználatoknak a tükrében?
2: Szerintem sokan átélik ezt, én nem tudom, amikor elmész ilyen lakberendező áruházba, vagy akár csak nem tudom, ilyen a Google kereséssel nézel valamit, akkor ugye mindig olyan lakásokat látsz, amik ilyen tökéletesek. Hát amúgy műtermi, tehát hogy egy porcica sincs, meg senki nem lakik ott, meg nem, csak utána így körbenézel a sajátod, ahol laksz, hogy hát, ugye, nagyon nem olyan. Ugye kiderült, hogy ugye nagyon népszerűek lettek azok a videók, amik a valamilyen nem packaging, és nem is az unboxing, hanem tudod, amikor kihúznak egy fiókot, és csak így elrendeznek dolgokat. Mm-hmm. Ceruzákat, egy kis dobozok, most nem jut eszembe a neve, hogy ennek is van egy iszonyú nagy követő tábora, hogy azt akarod látni, ahogy tökéletesen, hatékonyan, egy tiszta helyre, tiszta dobozba, logikusan elrendezve be van téve.
1: Isten áldja Marie Kondót, aki ezt meghonosította az életünkben.
2: Igen. Elképesztő. Elképesztő, hogy hogy mennyire kihangosítódik ez a fajta vágy. Amivel nincs baj, ha ez téged arra ösztönöz, hogy szépen minden szombaton ne egy múzeumba menjél délelőtt, ez most egy ilyen, nem is tudom, miért mondtam, szóval piacra, vagy ilyen, tudom, ilyen emelkedett intellektusra, hanem neki állj takarítani. De ehelyett azt gondolom, hogy az történik, hogy nem az életet kezdett cselekvés szinten megváltoztatni, hanem megnő a vágy a tökéletességre. A tökéletesség vágya az nagy fokú hatékonyságot igényelne, hogy akkor te majd azt így megoldod. Na, ehhez akkor ugye a felajánlott eszközök úgy tűnik, hogy nagyon praktikusak, hogyha te ezt csinálod, ekkor csinálod, így csinálod, akkor minden fantasztikus lesz. Na most ez nem pont az a fajta hatékonyság, amit meg kéne élni. Tehát amikor én klinikusként azt mondom, hogy nem a tökéletes kell, hanem az elég jó, akkor abban az van, hogy belefér, hogy nem olyan tökéletes. Hánnak most olvasom a Szépség megmentése című nagyon vékony, mindig ilyen nagyon vékony tanulmánykötetet, de zseniális ez, hogy van egy ilyen mondata, hogy az okostelefonok optimalizált felületein árván tükröződünk. Ez milyen gyönyörű. Igen. És azt mondja, hogy a valódi szép az sosem sima. Amihez hozzászoksz, az az okostelefon két dimenzióján a tökéletes bőr, a tökéletes arc, a tökéletes test, a tökéletes tárgy, a tökéletes minden, és ehhez képest a valódi az kicsit ráncos, kicsit deformált, kicsit nem olyan, kicsit. Szóval, hogy nem sima, hanem textúrája van, és attól szerethető, mert ha szép, akkor a befogadás folyamatában nem az egyszerűt kell megélned, hogy teljesen a kétszer-kettő egyszerűségével értelmezed, hanem az ott akkor egy másik fajta érzelmi élmény. Ha az életünkre így nézünk, hogy simát akarsz belőle gyártani, akkor csalatkozol, azt gondolom. Az nem baj, ha vannak benne huplik. Ez úgy jó.
3: Én csak nem kötekedés jelleggel, csak hogy úgy, mégis az jutott igazából eszembe erről, hogy, és kapcsolódva hozzád, hogy az elég jó érzés, hogyha a tökéletesért, mondjuk ezt a Marie Kondos dolgot, amit Marcsi behozott, meg te is behoztál, ez a polcban, nem tudom, a fehér nemük, a ceruzák és különböző dolgok úgy van, hogy nem a tökéletességre törekszem, hanem egyszerűen csak azt mondom, hogy legyen nekem mondjuk elég jó, és tulajdonképpen ez, hogy én itt rendet rakok, nem a telefonomat nyomkodom, de kicsit olyan, mint a cukorborsónak a hámozása, vagy a, nem tudom, a barack pucolás. Mert hogy elfölöm magam, és mert különbözőek vagyunk, lehet, hogy nekem ez pont arra elég, hogy közben ugyanúgy, mivel ismétlődő cselekvés, közben tudok ábrándozni, gondolkodni, unatkozni. Tehát lehet ez valakinek jó, és lehet, hogy valakinek meg teljesen nem jó, aki ténylegesen vonalzóval hajtogatja az alsógatyáit is, hogy azok ugyanúgy nézzenek ki.
2: Hát persze, csak ez két külön dolog. A tökéletes hatékonyság, meg az, hogy egyébként, hogyha képes vagy repetitív dolgokra, attól te még tökéletesen elő tudod állítani azt, ami neked elég jó. Szóval, hogy én inkább azt mondom, hogy ha valaki át tudja gondolni, hogy őt milyen műveletek nyugtatják meg, mit szeret csinálni, hogyan szereti jól érezni magát, és ezek valódi események, dolgok, helyszínek és emberek, akkor minden jól alakulhat az ő életében, mert akkor a realitásban az ott tesztelt képességeivel és személyiségével gondolkodik önmagáról. Ha ezt egy túl sima, túl tökéletes modell után vágyva, a vele való azonosulás vágyában próbálod megalkotni a sajátodat, akkor ott megnő a veszélye annak, hogy az már nem a te sajátod. Tehát én kicsit ideges leszek az úgynevezett a me time, tudjátok, az én idő, hát ez komolyan, na mindegy. Szóval, hogy ez így amúgy egy normális dolog lenne, hogy kicsit gondolkozzál már magadon. De most így olyan, mint hogyha az utóbbi időben, nem tudom, 10 éve divat ez a szó, hogy így az egy ilyen dolog lett, hogy na majd akkor most, akkor nem tudom, mit csinálok önmagammal. Kozmetikushoz megyek, vagy jogára, vagy nem tudom, mi micsoda. És olyan fura, hogy hogy ez így kiemelkedik a napból, vagy a hétből, vagy, és akkor az összes többi mi van? Ott ki van jelen?
3: De nem lehet, hogy azért címkézzük ezeket, mert hogy ez egy figyelmeztető, egy ilyen vörös zászló, hogy azzal dolog van, és értsd már meg, hogy kell én idő. Mert egyébként tényleg régen nem volt ilyen az én gyerekkoromban se, hogy édesanyám meg nagyanyám nem mesélte arról, hogy most akkor én időre van szükség, egyszerűen élték, vagy éltük az életünket. És én azt veszem észre, amikor valamilyen ilyen vörös, nem tudom, matricát kap, hogy az egy ilyen jelzés a társadalomnak, hogy gond van, foglalkozz magaddal. De lehet, hogy rosszul gondolom.
1: De mit, igen, de mit csinálsz te a többi időben, amikor igen. nem magaddal foglalkozol?
2: Igen.
3: Hát igen, de az igen. hogy nem akarok lemaradni, csomó mindenről, mert nézem a híreket, nézem, akkor még dolgozunk, nézzük meg a híreket, jaj, mennyi minden van, a sorozat közben még pörgettem, hogy mit mondott, nem tudom, az amerikai miniszterelnök, igen, miközben nem magammal foglalkozom.
2: De igen, de hogy közben ez meg nagyon fura, hogy ez így, mint egy ilyen dedikált külön idő, azért azt sugalmazza, hogy az a napod többi részében, nem tudom, rabszolgaként tengődsz egy olyan telepen, ahol téged leláncoltak. Ez akkor így, ha klinikusként nézem, akkor azt mondom, hogy hát az elég nagy baj, hogyha dedikálni kell ezt az időt, mert különben képtelen vagy figyelni önmagadra. Mert ugye ez akkor azzal a veszéllyel jár, hogy akkor heti 3x1 óra, akkor ez így, akkor le van tudva a személyiségem, és akkor a többiben meg így csinálom azt, amit csinálok egyébként is. És közben meg azt gondolom, hogy a legnagyobb merészség a 21. században csak hagyni folyni az életedet, mert túl gyorsan kifolyik alóla. De és ezt most nem ilyen fenyegetően mondom, hanem annyi élményről lehet lemaradni, hogyha így egyébként elengeded, azt a fajta önreflexiót, ami például segítene abban, hogy örülj önmagadnak vagy az életednek, hogy az egy hiba szerintem. De ugyanígy probléma szerintem az is, a me time-tól a nem tudom én még, hogy lesznek ilyen nagyon erős narratívák, hogy ilyen trend narratíva, hogy érted, ha te ilyen igazi 21. századi vagy, akkor így elmész ide, meg megcsinálod azt, egyébként hajszolt vagy, és kiégsz, és nem tudom, és most nem gúnyosan mondom, de könyörgöm, vannak egészségügyi munkák, mint az onkológia, ahol így napi szinten ég ki az ember, szóval, hogy így, hogy én sokszor azt gondolom, hogy a trend narratívák húznak be embereket olyan állapotba, amit nem is biztos, hogy megél tényleg, de mint egy posztit rá tudja tenni az érzelmi állapotára. Tehát ha rossz kedvem van, nem vagyok depressziós. Az egy teljesen másik állapot. De még csak disztímiám sincs, hanem átmenetileg rossz kedvem van. Hogyha azt érzem, hogy fáradt vagyok, akkor nem égtem ki. Ha 3 napig vagyok fáradt, sem égtem ki, mert az nem ez. Szóval, és van, tehát, hogy úgy gondolom néha, hogy a nagy szavak, nagy posztitek, nagy izék arra szolgálnak, hogy valahogy az illető önmaga helyett valami időrendi hétfő-vasárnap órarendbe berendezzen egy ilyen élettáblázatot, hogy akkor néven tudja nevezni, meg tudja csinálni, és közben ezzel távolodunk el önmagunktól. Én időnk van, minden ébren tölt, egyébként alvó állapotunkban is, szóval 0-24 egyébként az az én idő. Tehát úgy lehetne normálisan foglalkozni ezzel, nem kéne ilyen
1: Zárásként én még megkérdezném azt, hogy mi az egy dolog, amire az idegrendszerünknek nagy szüksége lenne szerinted most ebben a rohanó létezésben. Tudom, hogy nagyjából erről beszéltünk az elmúlt 50 percben, de hogyha egyet kellene kiemelned, akkor mit mondanál?
2: A restaurációt, tehát leállást, vesző, komoly zenehallgatást, vesző testmozgást.
1: Nagyon szépen köszönjük, Tarianna Mária, hogy itt voltál velünk, és beszélgettünk erről a témáról, és reméljük még találkozunk. Köszi nektek is, sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz, és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként délután 3:30-kor a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Holnap napos idő lesz, csak néhol eshet. Átadja a kegyelmi ügyaktáit a köztársasági elnök. Életrajzi könyv jelent meg Novai Gáborról. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Közzétették a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját. A Sándor Palota közölte, hogy átadják a náluk rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta pozitív elbírálásra. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin azonban másként döntött, a kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter soron kívül még aznap ellenjegyezte. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, így elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Magyar Péter tegnapi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy vannak vitás kérdések a felek között, de megvan az egyetértés abban, hogy ezek a pénzek járnak Magyarországnak. Felfüggesztett tisztségéből a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tarz Zoltán közösségi oldalán úgy fogalmazott, Krucsainé Herter Anikó felelt az elmúlt napokban napvilágra került közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért, melyeket Hankó Balázs korábbi miniszter utasításai alapján utaltak ki. A tárca vezető hozzátette, hogy belső vizsgálatot indít a szervezetnél. Holnap jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Ezekben a napokban hosszabb nyitvatartással 9:30 és este 6 óra között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infovonala, a 1819 is, amely holnap este 8 óráig hívható. Holnapig lehet nyilatkozni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról is. A felsőoktatási hallgatók több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel, és csak nem ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról. Egyebek közt erre figyelmeztet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb tanulmánykötete. Ebből kiderül, hogy a magyarországi felsőoktatásban résztvevő hallgatók mentális egészsége kritikus helyzetben van. A fiatalok gyakran a közösségi médiát használják a szorongás enyhítésére, ami általában csak súlyosbítja a már meglévő pszichés problémákat. Életrajzi beszélgetős könyv készült Novai Gáborról. A dalszerző, basszusgitáros, producer legnagyobb slágereit a Hungária előtt a Generálnak, majd a Dollyrollnak írta, de népszerű lett az általa alapított Marut Viki és a Nova Kultúr zenekar is. Producerként, illetve dalszerzőként dolgozott a GM49, a Padödő, vagy éppen a pályája elején járó Zámbó Jimmy karrierjén. Fenyő Miklóssal elkészítették a Hotel Mentor musicalt, és 2025-ben dupla koncertet adott a Hungáriával. A beszélgetés beszélgetőtárs Radnai Péter a Mi ez a tánc fiatalok című kötetről azt mondta, Novai Gábor életén túl több mint fél évszázad kor rajza is. Holnap túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel, délután helyenként zápor esetleg zivatar előfordulhat, a hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Az életért. Mindent a testi és lelki egészségről. A mikrofonnál Vogyerák Anikó.
2: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Szabó Betti nevében is, és Pavelka Mártát köszöntöm a köszönöm mai adásban. Köszönjük, hogy itt vagy, aki diplomás szülésznő a Czajzel Intézetnél, és te magad is, vagy nem csak, csak te, vagy mások is, tartasz szülésfelkészítőt.
5: Jelenleg én tartom a szülésfelkészítőket.
2: A szülésfelkészítő, a Czajzelen, ahol lehet, hogy már nyáron nem csak mindenféle vizsgálatra lehet menni, hanem úgy tűnik, hogy majd ott is szülhetnek az adott kismamák. Egy picit induljunk az elejéről, általánosról, aztán majd beszélünk egy konkrét témáról, amit meghatároztatok nekem. Amikor szülésfelkészítésről beszélünk, akkor konkrétan mi az, amire mondjuk te fölkészíted az adott kismamát?
5: Vannak csoportos felkészítőink, és vannak egyéni felkészítőink. Egy picit másról szól a két felkészítő. A csoportoson ott általános információkat mondunk el, olyan dolgokat, hogy mik fordulhatnak elő a szülőszobán, amikor megérkezik, mivel fog ott találkozni, mik azok a fogalmak, dolgok, amik előfordulhatnak, hogy ott ne legyen már ismeretlen neki, hogyha elhangzik egy-egy kifejezés, hanem sokkal komfortosabban érzi magát, sokkal nagyobb biztonságban érzi magát egy kismama akkor, hogyha tudja, hogy mi az, ami történik körülötte. Az egyéni felkészítőkön ott viszont sokkal nagyobb hangsúlyt helyezünk arra, hogy mi az, ami neki fontos, és mi az, amire ő kifejezetten szeretne felkészülni. Mi az, amit nagyon szeretne, hogy legyen a szülőszobán körülötte, mi az, amit nagyon szeretne elkerülni esetleg, és ezeket beszéljük át jobban. Hogyha van valami egyéni kívánsága, akár korábbi szülése, amit szeretne átbeszélni, akkor ott van erre lehetőség.
2: Mi a tapasztalat, mi az a kifejezés, ami mondjuk egy ilyen csoportos foglalkozáson előkerül, és így nem feltétlen ismerik, vagy lehet, hogy nagyon edukáltak egyébként a kismamák, mire eljutnak 9 hónap alatt odáig, hogy
5: akkor nagyon, igen.
2: Számtalan
5: igen.
2: Csoportban benne vannak meg.
5: Így van, igen. Ami újdonságként szokta érni őket, az a gátfák készítésénél egy-egy gyakorlat, vagy egy-egy eszköznek a használata. Az mindig számukra is új dolog, és arra felcsillan a szemük, hogy akkor most van valami, amit itt tanulhatnak. Vagy különböző testhelyzeteket bemutatunk nekik, amiket tudnak hasznosítani a szülőszobán, és előre otthon gyakorolni még. De nagyon sok ismerős dolog is előjön nekik, amik kicsit ilyen mumusok a szülészetben is tartanak tőle, és nem értik, hogy miért fordulhatnak elő, akkor azokat ott át tudjuk beszélni, hogy mi az, ami miatt esetleg egy oxitocinos infúziót bekötünk, mi lehet a háttérbe, és is sokkal jobban megértik, és hogyha szükség van rá a szülőszobán, akkor könnyebben el is tudják fogadni, hogy mi történik körülöttük.
2: Akkor bontsuk ki ezt egy kicsit, ugye a gátvédelemről igen. Beszéltünk, vagy ezt említetted, ami nem egy új keletű kifejezés, de mondjuk azért, hát egy pár évvel ezelőtt, mondjuk ilyen 10-15 évvel ezelőtt szerintem még az én fiatal koromban, amikor kismamák voltak körülöttem, akkor a szülésnek az egyik legrémisztőbb részének tartották azt, hogy hát ott biztos, hogy történni fog velem valami, ami életem végéig elkísér, amitől kezdve gyakorlatilag egy életminőségromlásom lesz, és akkor nem ecsetelem ezeket, mindenki vagy tudja, vagy nézzen utána, hogy mi történhet. És még olyan hangok is voltak, hogy pont emiatt annyira rettegtek tőle kismamák, hogy gondolták azt, hogy akkor inkább legyen az, hogy megcsászároznak, mert akkor az is fáj, de azt túl lehet élni, és utána rendben leszek.
5: Igen.
2: Ez már talán változott egy kicsit?
5: Egy kicsit.
2: Még de az valid, hogy félnek a szülés kapcsán
5: igen.
2: ettől?
5: Nagyon. Ez egy nagyon kritikus pont szokott a kismamáknak lenni. És épp ezért keresnek meg bennünket, hogy ők nagyon gátvédelembe szeretnének szülni. Egyébként ez annyira nagyon valid, hogy még egy ilyen, tényleg egy 10 évvel ezelőtti szülészeti adatokban is a gátmetszéseknek az aránya az rémisztően magas volt. Mára azért szerencsére ez változott, de még mindig vannak olyan intézmények Magyarországon, ahol mondjuk az először szülőknél rutinszerűen végeznek gátmetszést. Egyre több intézményben változik ez, és mert a kismamák egyre jobban ezt kérik, és erre szükség is van, hogy ezeket minél jobban jelezzék a szakemberek felé, és talán úgy egy kicsit nagyobb nyitottság lesz arra, hogy gátvédelemben legyenek a szülések kísérve. De ez egy nagyon jellemző dolog. Viszont van most már nagyon sok olyan eszköz és lehetőség a kezünkbe, amivel a gátvédelemre lehet készülni.
2: No, mit jelent maga a gátvédelem? Ezt tegyük helyre.
5: Gátvédelem
2: milyen esetben igen? működik? Azt is, mert egyáltalán nem biztos, hogy igen, mindenkire igen. működhet.
5: Igen. A gátvédelem az mindig egy nagyon-nagyon összetett folyamat, és egy nagyon sok tényezős dologról beszélünk egyáltalán. Már az is kérdés, hogy történhet-e gátvédelemben az adott szülés, vagy nem. Gátmetszést akkor végzünk, hogyha legalábbis ez lenne a terv, hogy akkor végezzünk, és a magyarországi családbarát szülészeti irányelvekben is az szerepel, hogy rutinszerűen gátmetszést nem kell végezni, csak abban az esetben, hogyha a gátvédelemhez szükséges többletidő megadása valami miatt nem megengedhető.
2: Tehát beszéljünk magyarul. Túl gyorsan jön ez a gyerek, vagy túl nagy az a gyerek?
5: Nem. Itt arról van szó, hogyha ugye a kitolási szaknál mi hallgatunk szívhangot a babánál. És hogyha ő azt jelzi nekünk, hogy az a plusz 20-25 perc, ami a gátvédelemhez szükséges lenne, az neki már túl sok, és már nem születne jó állapotba, igen, akkor nem kérdés, akkor meg kell csinálni a gátmetszést. A másik eset, amikor gátmetszést csinálunk, az az, hogyha azt látjuk, hogyha nem csinálnánk, akkor egy sokkal nagyobb fokú, akár több irányba terjedő sérülés lehetne, és akkor inkább legyen egy pici metszés, mint egy nagyobb sérülés.
2: No, ez mit jelent magyarul? Tehát szakadhatok
5: igen.
2: szülés közben magyarul, és ott más szervek is érintve lehetnek?
5: Azért az ritka, hogy más szerv érintve legyen, az már egy nagyon nagyfokú sérülés, azért hál' Istennek az nem annyira gyakran fordul elő, de a gátizomzatának különböző rétegei szakadhatnak. És ez az, amit igyekszünk megelőzni. És itt jön elő nagyon az, hogy a gátvédelemre lehet készülni. Több eszköz is van a kezünkben, amikkel lehet. Az egyik dolog azért nagyon-nagyon nagyban befolyásolja az, hogy egy gátvédelem sikeres tud-e lenni, hogy az a gát mennyire van megerősítve, akár intim torna által, vagy mennyire volt a kismama életében korábban olyan sport jelen, ami nagyon-nagyon erősítette a gátizomzatot. Sokszor ez van a háttérben. És ilyenkor nagyon-nagyon fokozottan kell dolgozni ezzel a gáttal, általában az ilyen 35.-6. hét környékétől, hogy ezt minél rugalmasabbá tegyük.
2: No igen, ezt is megállítalak folyamatosan, okay. és aztán te meg kifejted majd. Hogyha valaki nem ilyen sportoló, kismama lesz, egy teljesen normális hétköznapi, nem tudom, irodai munkából, ahol nincs ideje még, nem tudom, heti szinten 2-3 edzeni se. De abban teljesen biztos, hogy ő természetes úton szeretne szülni, és mondjuk hallgatja ezt az adást, vagy csak egyáltalán utána néz, ahogy edukálják magukat a kismamák, és hall erről, hogy gátvédelem. Mi az a pont, amikor még nincs elkésve, hogy ő előkészítse? Mert ha jól értem, akkor ennek igazából van egy kvázi a kismama szempontjából egy előkészítő szakasz, tehát ami a szülés előtt kell, hogy történjen. És aztán a szülésznöknek is így van utána dolga.
5: Igen.
2: Szóval az előkészítés az mit jelent, és mikor nincs elkésve?
5: Az előkészítést általában betöltött 35. héten szoktuk elkezdeni. Odáig legfeljebb, amit érdemes csinálni, különböző kismama tornákra el lehet járni, bármi olyan mozgás, ami nem megerőltető, azt lehet csinálni. Egyetlen egy dolog van, amit én nem javaslok a szülés előtt, az az intim torna, a gátizomnak a tornája. Annak a szülés után nagyon nagy jelentősége van, és akkor nagyon fontos. Viszont itt arra kell készülnünk, hogy ne megerősítsük a szöveteket, hanem minél rugalmasabbá tudjuk tenni. Erre kettő módszer van, amit én szoktam javasolni. Az egyik az a gátmasszázs, ami azért egy elég ismert dolog a kismamák körében. Nagyon sokan készülnek is rá, és már úgy érkeznek meg hozzánk, hogy mutassuk meg, hogy hogyan is kell ezt csinálni. Ehhez vannak különböző illóolajkeverékek, amik direkt úgy lettek összeállítva, hogy ezek nagyon jól rugalmasítsák a gátat. Ez minden nap egy ilyen pár perces folyamat. Nem kell erősen, tényleg csak nagyon óvatosan be kell masszírozni ezt az olajat a gátizomzatba. A másik dolog, ami viszont nem szokott ismert lenni nekik, és ez az, ami egy újdonság szokott a felkészítők során is lenni, van egy olyan eszköz, ami lényegében egy ilyen szilikonból készült ballon, egy ilyen lufi-szerű dolog, aminek a végén van egy pumpa. És ezt a lufi-szerű szilikont, ezt kell behelyezni a hüvelybe, és minden nap egy picit lassan el kell kezdeni ezt felfújni.
6: Rögtön eszembe jutna, hogy jó, de hát akkor a szegény gyerekkel nyilván nem csúszik ki, de azért mégis az nem biztos, hogy jó neki.
5: Miért ez nem érinti, mert őt ez nem érinti. Ezt az eszközt, ez még a mészáját sem érinti, tehát a babát meg sem közelíti, ez csak a hüvely és a gát területét készíti és rugalmasítja. Ugye azáltal, hogy ezt mindig egy picit nagyobbra fel kell fújni, nagyon lassan és nagyon fokozatosan, ez egy alap dolog vele, hogy fokozatosan. Ezáltal meg tudjuk úgymond tanítani a szöveteknek, hogy nekik hogyan kell alakulni és alkalmazkodni, és amikor már majd ott lesznek élesben a szülőszobán, és a baba feje érkezik a hüvelygát területéhez, akkor már a szövetek sokkal könnyebben tudnak alakulni és alkalmazkodni, ezáltal sokkal könnyebben is tud megszületni a baba, le is lehet rövidíteni ezt az időszakot, és minimálisra tudjuk az esélyét csökkenteni annak, hogy bármilyen sérülés legyen.
6: Van arra vonatkozóan bármilyen, ha nem is hivatalos felmérés, de akár tapasztalatot, hogy akik egyébként ezeket a, ha nem is teljesen új, de viszonylag újnak mondható módszereket alkalmazzák már, ők sikeresen tudnak utána a gátvédelemben szülni?
5: Igen, igen. Akik használják ezt az eszközt, és ezzel készülnek, nekik a nagyjából 80%-uknál vagy nincsen sérülés, vagy csak valami minimális felületes sérülés lesz.
6: Ez az, amit a kismama tehet.
5: Igen.
6: Jól viselkedik, betartja ezeket. Onnantól kezdve mondjuk az adott orvosnak ő előrejelezheti, vagy hogyha mondjuk nem a Ceyzel intézetben, hanem máshol szül, ott ugye lehet, hogy spontán orvosnál fog szülni, akkor ő mondja, hogy figyelj, én már hetek óta azon dolgozom, úgyhogy léci, figyeljetek, tehát mi a dolga, még effektív a szülés előtt, és utána a szakemberek mit tudnak tenni?
5: A szülőszobára való érkezéskor az a szülésznő, aki őt fogadja, ő neki érdemes első körben ezt jelezni. Mert a szülésnél a gátvédelem az nagyon nagy részt a szülésznőn múlik, és nem az orvoson, aki ott van. És hogyha a szülésznő egyrészt tudja azt, hogy a kismamának ez egy nagyon fontos kérés, és számára ez tényleg nagyon sokat jelent, hogy gátvédelembe legyen a szülés, akkor ő ott nagyon sok mindent tud tenni még ennek az érdekében.
6: Mit?
5: Tehát neki kell jelezni. Egyrészt azt, hogyha szépen lassan és fokozatosan engedjük a babát megszületni, és nem nagyon gyorsan, úgymond csak kirepül. Ezzel is lehet nagyon jól védeni a szöveteket, szintén a fokozatosság, ami a felkészülésnél is számított, itt ugyanúgy számít, hogy szépen fokozatosan lassan szülessen meg. Ami egy nagyon fontos dolog még a gátvédelemben, az az, hogy ha minden rendben van, akkor a kismama tudjon olyan testhelyzetben szülni, ami számára a legkedvezőbb, és leginkább azt érzi, hogy ő is jól tudja segíteni a babát, és a baba is sokkal könnyebben tud mozdulni. Hogyha ez megvan, akkor sokkal nagyobb eséllyel tud szépen gátvédelemben megszületni.
6: Megszületett ez a baba, remélhetőleg egészségesen, és akkor nézzük a két forgatókönyvet, illetve innen ismerül fel a kérdésem, hogy ugyanaz a regenerálódási folyamat zajlik egyik vagy másik, tehát amikor sikerül gátvédelemben szülni, és per amikor nem sikerül, és valamiért mondjuk gátmetszés lesz a vége, ugyanúgy kell regenerálni a testet, mondjuk ezzel az intim tornával, vagy egyébként ez eltér?
5: Az első egy-két napban van egy kicsi különbség. Ugye, hogyha volt gátmetszés vagy sérülés, akkor ott mindig egy varrat lesz. Ezt a varratot nagyon fontos, hogy folyamatosan tisztán kell tartani. ilyenkor szoktuk mondani, hogy naponta akár 6-7-szer zuhanyozni, hogy tényleg teljesen tisztán legyen tartva a gát, és különösen ennek a sebnek a környéke. Egyébként pedig a 6-7-es kontroll az, amit szoktunk javasolni, hogy azt érdemes megvárni, hogy szépen mindenbe gyógyuljon, utána viszont az intim tornával el lehet kezdeni dolgozni, és akkor viszont már nagyon jó ezeket a szöveteket erősíteni.
6: Amikor valaki gátvédelemben szült, ez nem azt jelenti, hogy nincs utána semmi dolga, megúszta.
5: De.
6: Utána már nem is kell semmiféle tornát alkalmazni, azt jelenti, hogy nincs utána semmi dolga, megúszta.

0: hogy nincsen sérülés rajta.
1: Amikor ilyen csoportos előadást tartasz, vagy foglalkozást, vagy amikor mondjuk egy per egy találkozol egy kismamával egy ilyen magánfoglalkozáson, akkor mi a tapasztalatod, mennyire mernek mondjuk kérdezni ezekről a kvázi tabu témának számító dolgokról? Tehát nyilván egy kicsit fura, hogy mi most mondjuk erről beszélgetünk, ugyanakkor nagyon sok olyan tabunak, vagy eddig tabunak tartott dolog van, ami azért edukatív jellege, nem baj, hogyha ha eljut sokakhoz.
0: Sokan pont ezért az egyénire jönnek el inkább, mert ott azért bátrabban felmerik tenni ezeket a kérdéseiket. Van, amikor ez a csoportos szülés felkészítőn is előjön, sőt, én azért ott azon vagyok, hogy minél több tabut előhozzak, mert hát azért jönnek, hogy új ismereteket szerezzenek, és ami tabu, azt megismerjék, és tényleg ne váratlanul érjék őket helyzetek a szülőszobán. De akinek akár az előzményébe volt valami, amit szeretne megbeszélni, vagy valami nagyon nagy félelme van a szülés kapcsán, ők inkább az egyéni felkészítőre szoktak pont emiatt eljönni, és ott bármit meg lehet beszélni.
1: Eljut hozzád, szoktál kapni visszajelzéseket egyébként kismamáktól?
0: Sokszor kapok visszajelzéseket. Igen, és azoknak nagyon örülök a visszajelzéseknek. Az nekem is nagyon sokat segít abba, hogy mi az, amit érdemes még jobban elővenni, ami számukra nagyon sokat jelentett, akár a szülésnél, és mi az, amit csak általánosságban érdemes megbeszélni.
1: Igen, mert azon túl, hogy köszi akkor, hogy ezt mondtam, erre kellett figyelni, jön az is, hogy mondjuk mi az a leghasznosabb tipp, amiért hálásak.
0: Hát talán a gátvédelemre való felkészítésért, és azért, hogy azt én nagyon hangsúlyozom minden felkészítőn, legyen ez akár csoportos, akár egyéni felkészítő. Ugye a szülés az normál esetben egyrészt egy élettani folyamat. Úgy van megalkotva a női test, hogy meg tudsz szülni. És ezért nagyon fontos az, hogy egyrészt ezt ők megérezzék, és elhiggyék magukról, hogy képesek megszülni, megtanulják azt, hogy odafigyeljenek magukra, és tudjanak a saját testüknek a jelzéseire figyelni. Az egy szülésnél nagyon fontos. A legnagyobb segítség az, hogyha saját magukra oda tudnak figyelni, és az alapján tudnak akár testhelyzetet változtatni, a nyomásoknál segíteni a babának. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és amikor ezt ők megérzik, elhiszik magukról, hogy erre képesek, akkor sokkal könnyebben megy a szülésnél minden.
1: Volt olyan tapasztalatod, hogy valaki mondjuk pont akár a félelmekből adódóan úgy állt hozzá, hogy hát ő biztos, hogy időzített császárra fog menni, és aztán mondjuk akár egy személyes beszélgetés kapcsán megváltoztatta a véleményét, és ebből adódik az a kérdés is, hogy egyébként egy ilyen típusú szülésre is van felkészítő a cézárnál?
0: Van, abszolút van.
1: Na, akkor bontsuk ketté, tehát van egy ilyen története?
0: Van. Aki utána nagyon szépen és sikeresen megszült. Olyan is van, akinek az előzményben volt egy viszonylag nagy gátsérülése, máshol szült. És úgy jött vissza hozzánk, hogy emiatt ő lehet, hogy inkább a császármetszést szeretné, mert nem akarja ugyanazt átélni még egyszer. És nagyon sokat beszéltünk, és ő elkezdett ezzel az eszközzel készülni, és végül lett egy gyönyörű álomszülése sérülés nélkül, és boldogan ment haza. Tehát vannak ilyenek is, de aki mindenképp császármetszéssel szeretne szülni, akár orvosi indok miatt, akár a saját kérésére, mert már ez is lehetséges, akkor ilyen felkészítőnk is van, ahol a műtétet megelőző és azt követő időszakra készülhetnek fel.
1: Igen, ez is egyfajta tabu téma, lehet, hogy érdemes lenne majd egyszer külön beszélgetni róla, nézek ki, mert hal a Bettire, mert ez egy teljesen más típusú szülés. Igen. Tehát magyarul a Czeisel intézetnél ezek szerint akkor mind a két fél
0: mind a kettő.
1: Szülésre fel lehet készülni.
0: Sőt, van külön olyan felkészítőnk is, ahol a császármetszést követő hüvei szülésekre készítjük fel a kismamákat, akinek az előzményben császárja volt, és most nagyon szeretne szülni, akkor ehhez van egy külön felkészítőnk is.
1: Innen folytassuk egyszer.
0: Köszönöm
1: Pavelka Márta, diplomás szülésznő, a Czeisel Intézettől volt a vendégem. Köszönöm.
0: Köszönöm.

csak én maradtam. Jó most a víz, épp hogy elvisz, kérek rajta. Lassan bejebb kéne menni, megnézni, hogy hol az alja. Játsz, játsz, amíg én elindulok. Játsz, játsz, félek, hogy mellé nyúlok. Játsz.

0: ebben. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: Budapesten sávlezárásra kell készülni a Gyáli úti felüljáron kifelé egy rövidebb szakaszon, mert javítják a burkolatot. Akadozik az előrejutás a Pázmány Péter sétány Műegyetem rakpart útvonalon, a Szél Kálmán tér környékén, a Margit körúton, a Szerémi úton befelé a Rákóczi híd előtt és a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban. Lezárták a külső sávot a Nagy Lajos Király útján a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt. A 17. kerületben az 501. utcában szakaszonként félpályás lezárásra számítsanak ma és holnap, mert javítják a burkolatot. A 22. kerületben a Mária Terézia utcában a Savoyai Jenő tér előtt a forgalmat a parkolósávba terelik egy rövidebb szakaszon, vízvezeték javítása miatt. Egyirányosították a 6. kerületben a Nagymező utcát az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert javítják a csatornát. A 70-es és a 78-as trolibusz terelve közlekedik a Kossuth-Lajos tér felé, nem érinti az Icsi-Jenő utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. A 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárták a külső sávot átépítés miatt. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok, már idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555, elektrosopdebrecen.hu.
3: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár július 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Holnap napos idő lesz, csak néhol eshet. Átadja a kegyelmi ügy aktáit a köztársasági elnök. Életrajzi könyv jelent meg Novai Gáborról. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Közzétették a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját. A Sándor Palota közölte, hogy átadják a náluk rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta pozitív elbírálásra. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin azonban másként döntött. A kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter soron kívül még aznap ellenjegyezte. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, így elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Magyar Péter tegnapi sajtótájékoztatóján arról beszélt, vannak vitás kérdések a felek között, de megvan az egyetértés abban, hogy ezek a pénzek járnak Magyarországnak. A BYD a Szegeden létesítendő gyár építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi előírásokat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. A miniszter felszólította a kínai autóipari cég vezetőit, hogy azonnali hatállyal fejezzék be a környezetkárosító tevékenységet, és tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek. Ausztriából bérel Intercity kocsikat a nyári balatoni szezonra a MÁV, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a 10 vasúti kocsi kölcsönzésére azért van szükség, mert a Dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC kocsi fővizsgák miatt jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsi van, mint a korábbi években. Hozzátette, dolgoznak a tartós megoldáson is, vagyis a teljes távolsági flotta megújításán, aminek tendereit a korábbi miniszter 2022 végén visszavonta. Átlátható állami finanszírozást ígért az ország filmes ágazatában a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter egy internetes brit filmes szaklapnak nyilatkozva. Tar Zoltán elmondta, a forrásokat érdemek és nem politikai lojalitás alapján osztják szét, a filmes testületeket pedig az ágazat javaslata alapján megválasztott új tagok fogják vezetni. A tárcavezető arról is beszélt, hogy meg akarják tartani a filmek adójóváírását, és korrekt partnerre akarnak lenni a nemzetközi filmeseknek. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén átadták az integrációhoz és az uniós értékekhez való jelentős hozzájárulás elismerésére létrehozott európai érdemrend első kitüntetéseit. Az érdemrend legmagasabb fokozatát Angela Merkel volt német kancellár, Lech Walesa volt lengyel elnök, valamint Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök kapta. Holnap túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
5: Jó napot kívánok, ez a Több-kevesebb a Spirit FM gazdasági magazinja. Rónai Egon vagyok, a szerkesztő Szakál Erzsébet. Az első vendég pedig Erdősi Éva, a hitelsikerek.hu közgazdász szakértője. Jó napot kívánok, kedves Éva!
6: Jó napot kívánok!
5: A babaváró lassan kifut, megszűnik, és hát ezzel kapcsolatban nyilván lehet teendő, vagy érdemes figyelni. És itt van a kamatstop intézménye, amivel kapcsolatban meg azt mondják, hogy hát valamit biztosan fog lépni a kormányzat, úgyhogy ezeket beszéljük most át.
6: Rendben, beszéljük.
5: Babaváró. Ugye a babaváró hitelt felvették sokan, de van köztük biztosan olyan, akik nem tudták teljesíteni a gyermekvállalási feltételt a megadott 5 éves periódusban. Velük mi történik?
6: Hát ugye 2019, 20 és 21-ben megkötött szerződésekre vonatkozik most ez a lejáró futamidő, ugyanis úgy nézett ki az eredeti rendelet, hogy 5 év van arra, hogy megszülessen az első gyermek. 2024. decemberében ezt a rendeletet módosították, és egységesen 2026. július 1-ére tolták ki ezt az 5 éves futamidőt. Tehát ez azt jelenti, hogy most itt nem csak az egy 5 évben beleeső szerződéseknél élesedik ez a helyzet, hanem a 2020 és 21-es szerződések esetében is. Tehát ilyenkor most a hozzátartozik, hogy 2020-ban 65 ezer szerződést kötöttek, 21-ben 57 ezer szerződést.
5: Hű, ez rengeteg.
6: Igen, ez nagyon sok szerződés, tehát ez azt jelenti, hogy durván egy 130 ezer családról van szó, ahol kérdés, hogy megszületett-e a gyermek, vagy nem. De ha ennek csak a 10%-át nézem, és azt mondom, hogy ugye itt a gyermekvállalási kedv azért nem nagyon növekedett az elmúlt években, akkor az azt jelenti, hogy több mint 10 000 családnál lehet ez probléma, hogy nem született meg a gyermek, és akkor velük mi van. A babavárónál volt még ilyen fontos kitétel, hogy akkor házasságnak kell lenni, és egyebeknek. Nem láttuk még, hogy ezzel kapcsolatban bármilyen nyilatkozatot született volna. Én néztem a tegnapi kormányinfót is, ezzel kapcsolatban egy szó nem volt, tehát hogy nem volt arról még szó. Egy szerencsés idézőjelbe lehetőség van, ugye mivel ez nem törvény, hanem rendelet, ezt viszonylag gyorsan tudja módosítani a kormány, tehát még nem vagyunk erről az időpontról lekésve, hogy 2026. július 1-én mi történjen.
5: Igen, viszont csak a kérdés az, hogy ez már egy meghosszabbított időpont, hogy ezt meddig lehet úgy meghosszabbítgatni, hogy közben meg ne derüljön ki az, hogy hát ez így parttalan és semmi értelme.
6: Igen, igen, és hát tulajdonképpen ugyanide csúszunk majd bele a kamatstoppnál is, hogy amikor nem a piac határozza meg, hogy mi történik, és nem egy eredeti rendelet, hanem ezt különböző módokon befolyásoljuk, és azt mondjuk, hogy akkor bár azt gondoltuk, hogy ez így lesz, de akkor mégse így legyen, stb. Ami nyilvánvalóan könnyebbség az emberek életében, ezek a dolgok most elérnek egy olyan határidőhöz, amikor valamit mondani kell. És ugye megnéztem, hogy mivel most több minisztérium állt föl, nem is igazán tudtam megmondani azt, hogy melyik az a miniszter, aki ezügyben majd mondani fog valamit, de én hármat írtam föl magamnak: a gazdasági és energetikai minisztert, a kapitány Istvánt, a pénzügyminisztert, mint Kármán András, illetve a szociális és családügyi minisztert, a dr. Kátai Németh Vilmost. Az ő hármójuk közös munkájának kell lenni annak, hogy itt valamilyen változás legyen, és hogy mi legyen az a változás. Ez az, amire kíváncsiak vagyunk, de hát egyelőre még erről nem volt szó, tehát nem tudok mondani semmi konkrétumot, hogy akkor most innentől kezdve július 1-től már mindenki felett ott lebeg az, aki nem tudta, nem született meg az első gyermek, és azért itt tudjuk, hogy sokféle oka lehet annak, hogy miért nem született meg az a baba, akit szerettek volna, de innentől kezdve meglátjuk, hogy mi lesz ezzel a határon.
5: 32 000 olyan házaspárról lehet tudni állítólag, ahol még nem született meg a gyermek, és ők a támogatás visszafizetésére kényszerülnek, vagy kényszerülhetnek, hogyha másképp nem gondolja a kormányzat. Mekkora összegről van itt szó?
6: Hát ugye 11 millió forint a babavárónak az összege. És ugye, hogyha megszületik az első gyermek, akkor onnantól kezdve ez kamatmentes. Viszont, hogyha nem születik meg a gyermek, akkor itt büntető kamatot kell fizetni. Mindig a felvétel időpontjában érvényes kamatokkal kell ezt számolni. 2020-ban és 2021-ben még ezek a kamatok nem voltak olyan magasak. Tehát azt mondom, hogy ez még talán nem is olyan veszélyes, de az ő esetükben is ez 2-3 millió forintos többletet jelent. Van még lehetőség türelmi idő kérésére és egyebekre, mert azért ez a rendelet elég bőszen részletezi azt, hogy mi is az, amit csinálni kell. Én mindenkit arra hívnék föl, hogy egyrészt böngészze ezt, hogy neki milyen lehetőségei vannak, hiszen a kormányhivataloknál lehet előterjeszteni bármiféle kérelmet is, hogy azt tegye meg, hogy ne az legyen, hogy ez a határidő lejár, nem történik semmilyen módosítás, és akkor pedig viszont nagyon nagy teher esik akkor erre a 32 000 családra.
5: Erre például egy összegűség érvényes, vagy itt lehet kérni részletfizetést?
6: Egy összegű lenne a visszafizetési kötelezettség, de lehet kérni méltányossági alapon részletfizetést is. Én azt mondom, hogy mindenféleképpen ezt meg kellene tenni, mert azért ekkora összeget így hirtelen előkapni, nem igazán gondolom, hogy a 32 000 családból mondjuk 30 000-nek sikerülne.
5: Kamatstop. Ugye ezt 2021-ben átmeneti megoldásként intézte a kormányzat, és hát folyamatos hosszabbításokkal fenntartotta. Hát most nagyjából azt mondja a Nemzeti Bank, hogy körülbelül 280 000 családot érint a kedvezmény. Hogyha ez megszűnik, akkor ők is bajban lehetnek.
6: Ez így van, de a kamatstoppal kapcsolatban még volt az új miniszterelnöknek egy felhívása a régihez, hogy ennek kapcsán, mivel ugye ez a háborús vészhelyzethez kapcsolódó módosítás volt, hogy ezeket hosszabbítsák meg. És április 17-én megjelent a 84/2026-os kormányrendelet, ami kivette a június 30-ai lejáratot a kamatstopp esetében, és mivel ezt kivette, akkor most jelen pillanatban úgy néz ki, hogy a kamatstopp határidő nélküli. Tehát az, hogy mikor történik ebben változás, és az milyen mértékű, az most már az új kormány feladata lesz ennek a meghatározása. Ugye a nyilatkozatokból azt vettük ki, hogy az új gazdasági miniszter azt mondta, hogy ő nem támogatja az ilyen mesterséges beavatkozásokat, tehát szeretné, hogyha a piac az piaci módon működne. Ezzel ellentétes ugye, amit a pénzügyminiszter mond, hogy hát ugye azért itt nagyon nagy a hiány, és hogy ezzel valamit kezdeni kellene, de azt már láthatjuk, hogy megjelentek a hírek, hogy a pénzintézetek és a kormány között ilyen hallgatólagos megállapodás volt, hogy fogják vissza a profit égségüket, és ne emeljék a díjakat, amire kapcsolatban ugye itt a szolgáltatók már nyilatkoztak, hogy ilyen 4-5% közötti banki költség emelésekre lehetne számítani. Na most, hogyha ehhez még a kamatstopp is kivezetésre kerül, akkor bizony azt a lakosság nagyon-nagyon meg fogja szenvedni, mert ugye én úgy olvastam, hogy mivel ez az maximum 5 éves kamatperiódusú jelzálók hitelekre vonatkozik, ez durván egy 943 milliárd összegű hitel, amiről beszélünk, ami ilyen 200, ahogy mondtad, 240 ezer körüli szerződést érint. Hogyha ezt most erre rávetítem, akkor ez ilyen 15-30%-os törlesztő részlet emelkedést is jelent.
5: Kemény, az kemény. Ugyanakkor persze kemény. Az is egy izgalmas kérdés, hogy... És nem akarok érzéketlennek tűnni, egyszerűen csak érteni akarnám a dolgot, hogy miért kellene bizonyos családokat kedvezményes kamatelszámolásban részesíteni, miközben más családoknak ez nem jár.
6: Igen, tehát itt mindig van egy dilemma, hogy ki az, aki jogosult bármire, és ki az, aki nem. Nyilván, aki jogosult, az kihasználja ezt az előnyt. Akkor is, ha szüksége van rá, meg akkor is, ha nincs szüksége rá, ha nekem ez jár, akkor ez jár. Innentől kezdve jön az a kérdés, hogy milyen típusú lesz majd az új kormányzati, vagy milyen típusúak lesznek az új intézkedések. Ugye a régiről tudtuk, hogy ő azt mondta, hogy munkaalapú és családalapú legyen, ehhez képest rendelt az összes támogatást és mindenféle egyebet, és próbált így segíteni. Viszont a támogatási részben, amilyen kvázi, mint a kamatstopp is, ez egy láthatatlan támogatás, hiszen nem úgy van, hogy meg kell fizetnem, és abból majd visszakapok, hanem eleve nem kell megfizetnem. Tehát ezt nem is érzem. Ezt a típusú jólétet, most ezt nevezzük jólétnek, de azért egy 30%-os törlesztő részlet emelkedés, azért az már érezhető. De mivel ezt idáig nem éreztük, innentől kezdve nem is tudjuk, hogy ez mekkora segítség volt, és hogy egyébként azok, akik ezt megkapták, azok ténylegesen rászorultak-e erre, vagy nem, hiszen unblock az összes ilyen hitelre, ez került kimondásra, hogyha valaki egy ilyen hitelt fölvett, nyilvánvalóan az infláció és a háború és az energiaválság és minden, ami erre rárakódott és emelkedett közöttünk minden, ezt mégiscsak mesterségesen ebbe a 21-es tetthalotti állapotban tartotta.
5: Hát ha a Nemzeti Banknak igaza van, akkor a 280 ezer ebben érintett család közül körülbelül 20 ezernek okozhat valódi nehézséget, ha kivezetik az intézkedést. Ebből nem az következik, hogy a másik 260 ezernek nem segített semmit, pont úgy, ahogy mondtad az előbb, hanem az következik, hogy ők azért ki tudnák fizetni, 20 ezer család meg valóban bajban lenne, lehet, hogy velük kéne csak foglalkozni, és az összes többit elengedni, bár elnézést, hogyha valaki érintett, és nem tetszik ez a mondat neki.
6: Igen, a hitelezés az nem egy szociális intézkedés.
5: Hát igen.
6: Tehát hogyha valaki felvett egy hitelt, azt, hogy mekkora kamatot fizet utána, ott nem lehet megkülönböztetni azt, hogy egyébként a te jövedelmi helyzeted milyen. És az is lehet, hogy amikor felvette, jó volt, és most már nem az. De ugyanígy lehet fordítva is, hogy akkor éppen ki volt élezve a helyzete, de az elején megpróbálta ezt erőn felül teljesíteni, és azért mostanra már konszolidálódott. Tehát ebben a helyzetben egy kamat százalék megállapításának azt kijelenteni, hogy és akkor egyébként ehhez bevezetek egy szociális szálat, biztos vagyok benne, hogy nem lehetséges, nem is lenne igazságos, és a rendszernek nem is szabadna így felépülnie. Tehát, hogy én azt mondom, hogy igen, az előző kormányzatban a ló egyik oldalán voltunk, nem szabadna átesni a másik oldalára. De ez mindenképpen teher, hiszen a banknak ez egy meg nem fizetett jövedelem, profit, amit nem szerez meg. Ezzel szemben azért, hogy most lesz-e banki különadó, vagy nem, erről se tudunk úgy konkrétan semmit.
5: Bár a különadó kivezetéséről beszélt Kálmán András.
6: Beszélt róla, igen, de az, hogy én valamiről beszélek, és hogy ez hogy fog megtörténni, azért az két külön dolog, hiszen a szolidaritási adó is megmaradt az önkormányzatoknál.
5: Nyilván,
6: amiről
5: persze.
6: Szintén tudjuk, hogy teher, de és hogy segíteni akarunk, tehát hogy ez egy nagyon komplex kérdés, és ugye most már kezdünk majd eljutni oda, hogy a kormányzásban lévő felelősséget a mostaniak is meg fogják érezni, hogy egy döntés nagyon sokféle kihatással járhat. Én abba bízom, hogy a bölcsesség az majd előre víz bennünket, de az biztos, hogy a kamatstopp az egy nem egy időzített bomba, jelen pillanatban határidő nélkül van, tehát mindenki abban az állapotában van, de ha ebben lesz intézkedés, akkor az viszont komolyan fog érinteni mindenkit.
5: Erdős Éva, a hitessikerek.hu szakértője, köszönöm szépen.
6: Én is köszönöm.

Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en, a hét minden napján.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Csak egy mondat, de hát elég sok mindent jelent a következő állítás. 4,5 éves csúcsra emelkedett az államadósság. Hogy ez mit jelent, az ügyben Beke Károlyhoz fordulunk, a portfólió elemzőjéhez. Szeretettel köszöntelek.
2: Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Óriási finanszírozási igény jelent meg a magyar államháztartás oldalán. Ezt látjuk itt?

0: Igen, ezt látjuk. Ugye ez részben egy megszokott folyamat, megszokhattuk eddig is az elmúlt években, hogy az év elején mindig megnő az állam finanszírozási igénye, és a költségvetési hiány nagy része az az év első hónapjaiban szokott realizálódni. Így történt ez idén is. Ugye arról már van egy képünk, hogy hogy néz ki most a költségvetés állapota, ez nem túl bizalomgerjesztő. Az első négy hónapban az egész évre tervezett hiány több mint 90%-a megvalósult, és ezt köszön most vissza az államadósság adatokban. Ugye a március végi statisztika szerint 77,9%-ra emelkedett a GDP arányos államadósság, ami valóban 4,5 éves csúcsot jelent.
1: Volt egy terv, még a Fidesz az alaptörvénnyel is bajlódva bele is írta, hogy csökkenteni kell az államadósságot. Ráadásul a Maastrichti követelmények szintén előírnak egy ilyen típusú tendenciát. Ehhez képest ez most itt az utóbbi időben nemhogy nem csökkenne, hanem inkább növekszik. Magyarázható ez valamiféle logikus gazdasági folyamattal, vagy egészen egyszerűen a választási logika volt az, ami a pénzköltést előidézte?
0: Ugye, valóban az úgynevezett alkotmányos adósságfék szabálya, hogy ezt annó elnevezték, ez eléggé felhígult az elmúlt években. Ez eredetileg arról szólt, hogy nem lehet úgy költségvetést elfogadni a következő évre, hogy ez az államadósságráta emelkedését mutassa, és ez alól ki is bújtak, tehát jogilag ez teljesült, hiszen az elfogadott költségvetésben mindig egy minimális adósságráta csökkenést írtak be, kivéve ugye a 2020-as COVID időszakot, csak aztán menet közben ezek a célok nem valósultak meg, illetve rontani kellett az előrejelzéseket, és ez okozta az elmúlt években az államadósságráta emelkedését. Ugye ez két fő okra vezethető vissza, az egyik része az a költségvetés állapota, tehát az, hogy a költségvetési hiány viszonylag magas most már évek óta, a másik pedig az, hogy gyakorlatilag 3 éves stagnál a magyar gazdaság, tehát a GDP nem tud növekedni. Ebből a szempontból az idei első negyedév talán egy pici bíztató momentumot villantott fel, tehát ahogy mondani szokták, látjuk a fényt az alagút végén, csak még nem tudjuk, hogy ez a vonat, vagy pedig az alagút vége, de minden esetre az idei első negyedévben már egy pici növekedés látszott, viszont a költségvetési hiány az úgy néz ki, hogy rosszabb vagy magasabb, mint ahogy azt előzetesen számítottuk, és ez okozza az államadóságráta további emelkedését. Ugye azt kell látni, hogy magában az adósság rátában és a költségvetésben évről évre van egy szezonalitás. Tehát, hogyha az adósság rátát nézzük, akkor az eddigi években az volt a megszokott, hogy az év első negyedévében vagy első felében emelkedett, és aztán az év második felében csökkent a GDP arányos adósság ráta, de ez nem tudott annyira csökkenni, hogy az előző évi alá menjen. Tehát most az elmúlt két évben, 24-ben és 25-ben emelkedett az évvégi GDP arányos államadóság ráta is. Tehát azt gondolom, hogy most is valami hasonlóra lehet számítani, hogy erről a 78% körüli szintről azért valószínűleg az év végére lejjebb fog jönni az államadóság, de jó eséllyel a tavalyi évvégi érték fölé.
1: Hát a fiskális politikát, a fiskális pályát helyre pofozni, az egy eléggé erős kihívás lesz Magyar Péter új kormányának. Látva azt is egyébként, hogy a lakosság meg azt az állami pénzszórást, amiben részesült, lásd fegyverpénz és a többiek. Szóval, hogy ezt szépen elrakta a bankszámlájára javarészt. Tehát nagyon szépen megnövekedett a háztartások finanszírozási képessége, és ez azt mutatja, hogy nem elköltöttük, nem beruháztuk, hanem elraktuk.
0: Igen, ez látszik az adatokból, és valóban most úgy tűnik, hogy talán még az előzetesen vártnál is nagyobb kihívás elé néz a kormány a költségvetés területén. Ugye előzetesen azt gondoltuk, hogy az előző kormány által megcélzott 5%-kal szemben nagyjából 5,5-6% lehet a költségvetési hiány az idei évben, és emiatt lesz szükség egy kiigazításra az év második felében. Most ugye az új kormány és Magyar Péter nyilatkozataiban elhangzott már egy 6,8%-os hiány előrejelzés, tehát ő azt mondta, hogy az átadás átvételnél az derült ki, hogy 6,8% lenne az idei deficit.
1: Sőt, nagyon vicces, bocsáss meg, hogy közbeszólok, hogy ez úgy hangzott el tegnap a sajtótájékoztatón, hogy Nagy Márton az átadás átvétel közben odasúgta, hogy hát ez lehet, hogy 6,8 is már. Igen. Azért ez egy hivatalos közlésnek és egy átadás átvételi folyamat kellős közepén, hát inkább vicces, mint azt gondolom normális folyamat.
0: Igen, igen. Én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban, ha most a tegnapi sajtótájékoztatón elhangzottakat vesszük alapul, akkor azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban nagyjából egy másfél hónapon belül fogunk tiszta képet kapni. Ugye most a pénzügyminiszter június 30-áig kapott időt arra, hogy megvizsgálja az idei költségvetés helyzetét és az államadósság helyzetét, és az ezzel kapcsolatos esetleges lépésekre javaslatot tegyen. Tehát én azt gondolom, hogy június végéig itt valaminek ki kell derülnie, hogy valóban most reálisan nézve mekkora az idei költségvetési hiány, és hogy ezt esetleg milyen intézkedésekkel lehet csökkenteni. Elhangzott itt egy 280 milliárd forint körüli összeg, ami nem szerepel a költségvetésben a kiadási oldalon, de önmagában ez azért nem okozna olyan nagy hiányt. Tehát azért ez a 280 vagy 300 milliárdos összeg, ez a GDP 0,3%-a, tehát hogy önmagában ettől nem kellene, hogy 7% közelében legyen a hiány. Kérdés az, hogy találnak-e még ilyen úgynevezett csontvázakat, amik majd kiesnek a szekrényből, és aztán ugye a kormány ezzel mit tud kezdeni, tehát ugye a nagy kérdés az, hogy az Európai Uniós források esetleges felszabadítása azt tudja tehermentesíteni a költségvetést. Én azt gondolom, hogy az idei évben nehéz lesz érdemi uniós forrást bevonni a magyar gazdaságba, tehát hogyha még ha ezek a tárgyalások sikerrel is járnak, akkor is mire ezeket a pályázatokat kiírják és azt a pénzt elköltik, az hosszú hónapok kérdése. Tehát én arra számítok, hogy ez inkább a 2027-es évtől jelenhet meg érdemben a gazdaságban az uniós források hatása. Kérdés, hogy ettől eltekintve milyen mozgástere van a kormánynak, hogy ezt a hiányt lejjebb faragja, vagy akarja lejjebb faragni, vagy pedig megpróbál alkudozni az Európai Bizottsággal arról, hogy egy vártnál rosszabb helyzetből fut neki, és emiatt átmenetileg engedjék számára azt, hogy egy picit magasabb legyen a költségvetési hiány.
1: Ez miben egyébként az Európai Bizottság mostanában egy picit engedékenyebb, mint mondjuk egy 10 évvel ezelőtt lett volna. Még egy utolsó kérdés, mert a pénteken várható az egyik hitelminősítő állásfoglalása a Moody's-é. Mit gondolsz, mennyire hatja meg őket az, hogy az új kormánynak mozgástérre van szüksége és időre, vagy mennyire abból fognak kiindulni, ami most a számokból látszik?
0: Én azt gondolom, hogy mindhárom hitelminősítő időt fog adni az új kormánynak, tehát ugye a következő 3 hétben lesznek ezek a felülvizsgálatok, most pénteken az első, és aztán jövő hét pénteken, illetve az azt követő pénteken érkezik még két nagy hitelminősítő felülvizsgálata. Én azt gondolom, és látva az általános piaci és gazdasági hangulatot, hogy van egyfajta megelőlegezett bizalom az új kormány felé, szerintem ez fog tükröződni most a hitelminősítői döntésekben is. Tehát legalább az idén őszi, november-decemberi felülvizsgálatokig fognak időt adni az új kormánynak, hogy konkrét intézkedésekkel előálljon. Éppen ezért nem számítok arra, hogy lépés történne. Ugye negatív lépésre lenne esély, hiszen mindhárom cégnél negatív a magyar besorolás kilátása. Azt gondolom, hogy itt most egy pici türelem lesz. Pozitív irányú lépés pedig akkor jöhet, hogyha ezek a kormányzati ígéretek megvalósulnak, tehát ha valóban egy hiteles euróbevezetési tervet sikerül letenni az asztalra, lesz egy hiteles költségvetési pálya arról, hogy hogyan szeretnénk a következő években csökkenteni a hiányt, akkor jöhetnek pozitív irányú lépések, első körben kilátási javítás és aztán esetleg felminősítések, de ez már inkább a következő évek kérdése lesz.
1: A portfólió elemzőjét Beke Károlyt hallották, köszönöm szépen.
0: Köszönöm szépen.

Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Lezajlott a 44. kongresszusa a pedagógusok szakszervezetének, amelyen ajándékként új oktatási minisztert, eleve oktatási minisztert kaptak. Lannert Judit személyében, aki el is látogatott személyesen a kongresszusra, és így aztán meghallgathatta, hogy mit követel a pedagógusok szakszervezete tagsága nevében. Gosztonyi Gábor, a szakszervezet alelnöke a vonalban. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
1: Arra is volt módjuk, hogy leüljenek egyeztetni, beszélgetni a miniszterrel, vagy csak arra, hogy vendégül lássák, fogadják, és ő meghallgassa a követeléseket?
2: Hát ezt nem nevezném klasszikus egyeztetésnek, ez inkább azt gondolom, hogy ez egy bemutatkozó látogatás volt, illetve hát a miniszter részéről egy hatalmas gesztus, hogy a PS kongresszusát személyes jelenlétével tisztelte meg. Azt mondta, hogy egy órát ér rá körülbelül, tehát egy óra hosszát, ehhez képest egy bő másfél órát azért beszélgettünk. Itt a küldöttekkel, tehát nem az elnökséggel ülte beszélgetni, hanem bizony a küldöttekkel, hát mondom azt, hogy diskurált.
1: Ez de ez is egy fontos gesztus, mert hogy nem a vezetőkkel, hanem a gyakorló pedagógusokkal akart tárgyalni.
2: És ez így is van, mert ezt akartam én is mondani, hogy abszolút a frontvonalról kapta azokat a látszólag kis problémákat, ami egyébként, hát ha kívülről nézzük, akkor rendszer szintűek, úgyhogy meg kell mondjam őszintén, füstölt a toll a miniszterasszonynak. Jegyzetelt rendesen, valamire ott helyben válaszolni is tudott, valamit azt mondta, hogy köszöni ezeket a jelzéseket, utána fog nézni. Még egyszer mondom, itt az egésznek a lényeg az volt, az egyik kollega meg is érte az első felszólalók között, hogy hát nagyon örül neki, mert utoljára miniszter 13 évvel, 14 évvel ezelőtt járt PS kongresszuson, és az se az volt. Tehát már, hogy ő se oktatási miniszter, az legutóbb egyébként Balogh Zoltán nem sokkal a kinevezése után tette tiszteletét egy kongresszusunkon. Hát azóta semmi ilyen nem volt, úgyhogy ott a kollégák is, hát hogy úgy mondjam, kellemes meglepetésként és nagy örömmel fogadták Lannert Judit oktatási és gyermekügyi minisztert, ugye ez is fontos, igen, hogy itt egy kézben lesznek a dolgok. És én azt gondolom, hogy egy nagyon jó hangulatú tárgyalások megkezdését vagy előkészítését, mondjuk az, hogy megbeszélő találkozó volt.
1: Ez ugye egy nagyon nagy előny, hogy lett egyrészt oktatási miniszter, ráadásul egy oktatáskutató szakember, aki pontosan tudja, hogy mik az oktatás kérdései, problémái, hiszen ő maga is felmutatta ezeket korábban. Mondott is pár dolgot, visszaállítja a szakszervezeti és sztrájkjogokat, ez például az utóbbi főleg nagyon komoly sérelme volt a pedagógusok egy jelentős részének. Viszont hát az önök követelései is megfogalmazódtak, és azok között is szintén vannak nagyon régiek, és hát nagyon jellemzőek, tehát az adminisztratív terhek csökkentése, a tankönyvrendelés felszabadítása, a rengeteg tananyag csökkentése, a bérkorrekció rendezése. Szóval ezek az állandóan visszatérő és évtizedes problémák.
2: Így van, és ezeket, tehát látszott miniszterasszonynak a rövid expozéjában, hogy egyébként ezzel tisztában is van. Tehát, hogy érezte meg, hát ő maga a kutatásai során is, ugye még miniszterség előtt is, hát ő is kutatta ezeket a dolgokat, tehát, hogy ő teljesen tisztában van ezekkel a problémákkal. Ő volt az első, aki igazán nyíltan tudományos szakértőként mondta ki, hogy ez az oktatási rendszer, ez egyszerre nagyon alulfinanszírozott, és mégis pazarló, és hát ő ennek szeretne véget vetni. Azt gondolom, hogy nagyon sok elképzelés az oktatási tárca és a pedagógusok szakszervezet által képviselt munkavállalók érdekei egybevágnak, lefedik egymást. Nyilván itt a bérkorrekcióról most nem volt szó, de ezt azért finoman jeleztük neki, hogy hát ez ugye EU-s kötelezettség, tehát ez nem akarom kérdése, ezt legkésőbb június 30-áig meg kell, hogy kapják a kollégák. Ha már itt a nagyon nagy szimbolizmusnál tartunk, mert ugye ez az új kormány, ez a szimbólumokban rettenetesen jól gondolkodik és működik ebben a keretrendszerben, hát mi azt gondoljuk, hogy adott esetben, ha ezt mondjuk pedagógus napra ezt a bérkorrekciót megkapnák a kollégák, ez nyilván megint egy plusz gesztusérték lenne. itt a NOX béremeléssel van egy kis olyan problémánk, hogy mi nagyon szeretnénk, ha szintén azok a kollégák, akik nem tartoznak ugye itt a köznevelési jogviszony bérpályája alá, nagyon jó lenne, ha ők is a kormány, a jelenlegi kormány által választásokon megígért 25%-os béremelést megkapnák. Értjük, tudjuk, sok mindenre kell a pénz, és azt is értjük, hogy sok sebből vérzik ez a költségvetés, de csak hogy számokat is mondjuk, hogy mi az a követelés, mi kiszámoltuk, hogy ez a 25%-os béremelés, ami tényleg a nagyon méltánytalan, alacsonyan tartott fizetést egy kicsit elfogadhatóbbá tenni, ez nettó olyan 52-53 milliárd forint, ami nyilván egy ilyen összköltségvetési szinten ez tényleg elenyésző, és azt gondoljuk, hogy nem mi fogjuk tudni megtalálni, de itt a költségek átrendezésével ez a fedezet, ez előteremthető, és ez nyilván már ősztől egy olyan plusz jobb hangulatot eredményezhetne a nevelési oktatási intézményekben, amivel szerintem sokkal vidámabban indulhatna majd a 2026-27-es tanév.
1: És ha már a jövő tanévről beszélünk, ugye itt nagyon sokan abban reménykednek, hogy villámgyorsan pillanatok alatt új tantervek lesznek, új nemzeti alaptanterv lesz, új tankönyvek jelennek meg, kevesebb lesz a gyerekek terhelése, több idejük jut a pedagógusoknak is regenerálódásra, de hát azért azt érdemes leszögezni, hogy ezek nem szoktak ilyen gyorsan menni, ugye?
2: Hát ezt mi sem a rövid távú tervek közé soroltuk be. Nyilván az egésznek a felsorolása, az, hogy a tankönyvrendelést felszabadítsák, az tényleg egy jogszabály. Elméletileg és szerintem gyakorlatilag is megvannak még azok a régebbi tankönyvek, itt gondolok akár a teljesen vegzált és hát mondjuk abszolút gyűjtólistára kerülő Mozaik kiadónak az egyébként világ szerte ismert és elismert tankönyv csomagrendszere, de hát vannak még régebbiek. Nyilván ezeket föl kell újítani, kicsit le kell porolni, és a megfelelő korszerű változásokat átvezetni, de ezek nem olyan hosszú távak. Hosszú távú, az nyilván, hogyha szeretnénk, és már pedig szeretnénk egy 21. századi jól működő oktatást csinálni, ahhoz elengedhetetlen a nemzeti alaptantervnek a teljes átírása. Na ez nem az egyik napról a másikra fog meg tudni megtörténni, ezzel mi tisztában vagyunk. Nyilván az adminisztratív terhek csökkenését már bejelentette miniszter asszony, hogy azért a kréta rendszert egy kicsit átalakítják, és mondjuk fölöslegesen egyébként például itt főleg az igazgatóhelyetteseknek volt ilyen másfél órájuk, hogy olyan adatszolgáltatásokat kellett kérni, amit elméletileg egy picit is hozzáértő ember egy Excel táblából 3 másodperc alatt le tudna szűrni, tehát hogyha ezek már elmaradnak, ezek nagyon jó dolgok. Nyilván valószínűleg egy kicsit csalódott lesz a pedagógus társadalom a teljesítménytékési rendszerrel kapcsolatban, mert nagyon sokan azt várják, hogy ezt töröljék el. Ezt nem lehet eltörölni, mert az Európai Unió és a magyar kormány megállapodásában ez benne van, ez a teljesítménytékelés. Itt annyit lehet tenni, hogy sokkal objektívvá kell tenni, és egy olyan keretrendszert megszabni, amit aztán az intézmények a saját képükre tudnak formálni, és ez alapján lehet majd ezt a teljesítményértékelést, eljárást lefolytatni. Többek között például az, hogy ez a 3 ingyen vállalás, ez teljesen fölösleges, ez nem más, még egyszer sokszor elmondtuk, ez egy ilyen bújtatott ingyen munka, tehát kollégák vállalják be plusz olyan dolgot, amit ha megcsinálnak, ugye ez nincs az alapfeladat ellátás között, aztán ezt vagy kifizetik nekik, vagy nem, hiszen nem tudja senki, hogy a teljesítményértékelésben mekkora összeget fog kapni a következő tanévtől. Tehát ezeket lehet rendezni, lehet finomhangolni, észszerűsíteni, és azt gondolom, hogy az már egy jelentős hangulatváltozás, egy pozitív hangulatváltozást eredményezhet a tanulói és az iskolai környezetekben.
1: Így legyen.
2: Hosszú meg az folyamat. Óvodaiban is, bocsánat, igen, meg az óvodaiban is, mert hogy azt mondják, hogy nem gondolunk az óvodákra.
1: Gondolunk, mert hogyha valakinek kisgyereke van, más sem tesz. Gusztonyi Gábor, köszönöm szépen, a pedagógusok szakszervezetének alelnöke bizakodott a jövőben, végre bizakodott a jövőben. Köszönöm szépen.
2: Én köszönöm a megkeresést, minden jót, viszont hallásra.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Egészen elképesztő számban nő a rollerbalesetek mennyisége, erről fogunk beszélgetni a biztosítások oldaláról Besnyő Mártonnal, a Netrix csoport felelős regionális ügyvezetőjével. Jó napot kívánok! Ön Ausztriáért és Magyarországért felel. Van az adatok között különbség?
2: Alapvetően van, és én azt gondolom, hogy ez a szabályozottságból származik. Ahogy ön is említette az előzetes beszélgetésünkben, egyre több balesetet okoznak a rolleresek, illetve a mikromobilitási eszközzel közlekedők. Ugye mi általában elektromos rollerről beszélgetünk, de ide tartoznak a szegvélyek, az elektromos egykerőkűek is. Ezekre is immáron Magyarországon 2 éve kötelező felelősségbiztosítást kötni, és ennek köszönhetően egyébként egyre tisztább képet látunk, hogy ez mekkora kockázattal, illetve milyen felelősségükörökkel jár Magyarországon.
1: Azt mondják, hogy van vagy 100 000 elektromos roller Magyarországon, bár a pontos számát nem tudják. Ehhez képest önöknél, a Netrisknél 7200 ilyen biztosítást kötöttek tavaly, tehát ez még 10% sincs. Ez nem túl jó arány, gondolom.
2: Így van, ugye nagyjából 100 000 darab elektromos roller van. Biztosítást csak azokra kell kötni, amelyiknek a saját tömege meghaladja a 25 kg-ot, és legalább 14 km/h sebességre képes elérni, vagy pedig ha 25 km/h-nál gyorsabban képes haladni az a roller, akkor gyakorlatilag a tömege nem számít, ebben az esetben már kötelezővel biztosítást kötni. Ugye 100 000 darab rollerből kb. 60-70 000 az, ami képes erre a sebességre, illetve beleesik ebbe a kategóriába. Az országos nyilvántartás szerint ugyanakkor mindössze 30 000-re kötöttek biztosítást. Nem igazán érdemes ezen spórolni, ugye 2 éve kötelező biztosítást kötni ezekre a járművekre. 2 évvel ezelőtt még 4000 forint volt az éves díja a biztosításoknak, ma nagyjából 8200 forintért találhatjuk meg a legkedvezőbb, legolcsóbb ajánlatot. Mind a 14 biztosító kínál ilyen szolgáltatást, akár több 100 000 forintért is találhatunk biztosítást.
1: Jó, de ők nem akarnak ilyen biztosítást kötni velünk, nyilván az ő áruk ehhez van kalkulálva.
2: Valószínűleg igen.
1: A személy sérüléses balesetek szempontjából vizsgálva a villanyrollerek biztosítottságát, ugye itt azzal kell számolni, hogy ha a baleset megtörténik és nincs biztosítás, akkor a balesetet okozó saját személyében, akár egy polgári bírósági eljárásban is felelőssé tehető és kártérítésre kötelezhető, és nincs biztosítása.
2: Így van, sőt, ugye ha kötelező lett volna felelősségbiztosítást kötni, akkor a rendőr ugyanúgy meg fog bírságolni minket, mint hogyha az autóra nem kötöttük volna meg a kötelező felelősségbiztosítást. Ez a két biztosítás azonos, ez feltétele annak, hogy ezekkel a járművekkel részt vehessünk a forgalomba. Ha pedig mi okozunk kárt, akkor valóban akár ez több millió forintos is lehet, ilyen esetekről is tudunk már, illetve asszisztáltunk és segítettük az ügyfeleket a kárrendezés során. Ezeket a károkat fedezheti a kötelező felelősségbiztosításunk, illetve fedezi is. Tehát például, hogyha meghúzzuk egy autónak a festékét, vagy pedig személyi sérülést okozunk, mert sajnos már erre is volt például, hogy a rolleres vagy a szegvélyes elgázolt egy járókerült, és az ő rehabilitációs költségeit is ebben az esetben a biztosító fedezte.
1: Szóval 8300 forintért ezt meg lehet előzni már, és ráadásul kötelező is. Hát igazából ez a lényege az egész beszélgetésnek, mert ne a legrosszabbról beszéljünk, hanem a pozitív kifejletről. Tudjuk magunkat biztosítani.
2: Így van, így van. Talán még amit fontos is kiemelnék, mert ezzel nagyon sok tévhit kering a szóbeszédben, illetve ezzel kapcsolatosan nagyon sok rossz tapasztalattal találkozunk. A elektromos rollereket kizárólag egy fő használhatja, tehát kifejezetten tilos ketten utaznunk rajta, amennyiben ketten utazunk, akkor ez mentesítheti a biztosítónak a díjfizetését.
1: Pedig hány ilyet látunk?
2: Így van, és ezekre a járművekre is zéró tolerancia vonatkozik az alkoholfogyasztással kapcsolatosan, tehát ittasan, akár egy pohár sör elfogyasztása után szigorúan tilos használni ezeket a járműveket, tehát egy éjszakai bulinál nem megfelelő alternatív utazási eszköz, hogyha emiatt tettük le az autót.
1: És ráadásul még önveszélyes is lehet, mert Nyilván az éjszakai buli után kevésbé fogjuk észrevenni azokat a gödröket, amik egy rollernek veszélyesek. Belső Márton, köszönöm szépen, fontos dolgokat mondott el, és a kiegészítést az alkohollal kapcsolatban külön köszönöm. A Netris csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetőit hallották itt a több-kevesebben a Spirit FM gazdasági magazinjában. Róna Jégon vagyok, tartsanak velünk holnap is, ugyanebben az időpontban jövünk. Viszonthallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok. Álláspont. Két hetente, szerdánként, délután 3:30-kor. A Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jégonnal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
4: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandor Pi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandor Pi Designer Outletben.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Holnap napos idő lesz, csak néhol eshet. Ismét energetikai rendszereket bombáztak az oroszok Ukrajnában. 64 éves korában váratlanul meghalt Scherer Péter. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Az orosz hadsereg éjszaka az ukrán energetikai rendszert vette célba. Az eddigi adatok szerint 2 meghaltak, 21-en megsebesültek, miután Oroszország ballisztikus rakétával csapást mért az észak-ukrajnai Csernyihív megyére. Kramatorszk városát is találat érte, ott 6 sebesültről tudni. Az ukránok eközben az orosz olajipari létesítményeket lőtték. Közben egy újabb kárpátaljai katona esett el a háborúban, a 31 éves beregszászi férfi a páncéltörő szakasznál szolgált. A BYD a Szegeden létesítendő gyár építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi előírásokat, írt a Kajdos László élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. A miniszter felszólította a kínai autóipari cég vezetőit, azonnali hatállyal fejezzék be a környezetkárosító tevékenységet, és tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek. A MÁV 10 Intercity kocsit bérel az osztrák vasúttól a nyári balatoni forgalom idejére, írt a Facebook posztjában Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, a MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsija van, mint akár tavaly vagy tavaly előtt, ezért azonnali megoldást kellett keresni. Hozzátette, hogy dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. Átlátható állami finanszírozást ígért az ország filmes ágazatában a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter egy internetes brit filmes szaklapnak nyilatkozva. Tar Zoltán elmondta, a forrásokat érdemek és nem politikai lojalitás alapján osztják szét, a filmes testületeket pedig az ágazat javaslata alapján megválasztott új tagok fogják vezetni. A tárcavezető arról is beszélt, hogy meg akarják tartani a filmek adójóváírását, és korrekt partnere akarnak lenni a nemzetközi filmeseknek. Meghalt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításai, komikus és drámai szerepei, valamint színházi rendezései révén a hazai kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe figurája. Játszott a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Munkásságát egyebek mellett a Színi Kritikusok díjával, a Filmkritikusok díjával ismerték el. Megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét, valamint a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt. Scherer Péter barátai ma este 9 órától virrasztanak a színész emlékére. A nem sajtó nyilvános esemény a B32 galériában lesz. Túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Legkisebb eséllyel a középső ország részben, az északi, a szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Kultúra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Itt a Kultúra, a Spirit FM kulturális műsora. Róna Jegon vagyok, tudják, minden hétköznap ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Cserdi Zsolt szerkeszti a mai műsort, és az első beszélgető társam Horn Márton, a Magyar Zeneháza intézményigazgatója, a Freddie Mercury kiállítás egyik kurátora. Jó napot kívánok!
6: Szép napot kívánok!
1: Mit nem tudunk Freddie Mercuryről, amit most fogunk megtudni a Zeneházában?
6: Hát elsősorban talán az apropó az érdekes, mert egyrészt 40 éve volt a nagy budapesti koncert, az első és utolsó is egyben, Freddie Mercuryval, 1986. július 27-én, és hát ez a koncert azt gondolom, hogy sokak számára emblematikus koncert volt, hiszen azelőtt ilyen világsztár nem volt Magyarországon, és hát az egész régióban sem, és nem is ment a zenekar máshova. Maga, ahogy létrehozták a koncert, az is egyébként nagyon izgalmas, mert hogy nem tudták kifizetni a gázsit, úgyhogy egy olyan megállapodás született, hogy felveszik a koncertet, és egy nagy koncertfilm is készül magából az eseményből.
1: Zsombolyai János rendezte egyébként, remek koncertfilmet.
6: Így van, és hát Hegedűs László, aki pedig akkor nagy promótere volt, és ő hozta ezt tető alá, Jim Beach-el a menedzserrel voltak, vagy lettek nagyon jóba, és így tudták lealkudni igazából a koncertnek a költségeit, és hát ez mai napig, ugye 2012-ben ezt felújították, és újra kiadták, és játszották a mozikban is szerte akkor is, és most 12-ben is ismét. És hát a másik nagy apropó, amit talán nemes megemlíteni, hogy 80 éves lenne Freddie Mercury idén, és mi úgy gondoltuk, hogy ez a két nagy évforduló, ez kellően fontos ahhoz, hogy ennek apropóján készítsünk egy nagy kiállítás Freddie Mercury munkásságából és életéből. És talán elmesélném azt is, hogy hogyan jött ez létre, mert korábban volt egy másik nagy kiállításunk Divák címen, ami a londoni Victoria and Albert Múzeumból érkezett hozzánk, és ebben a kiállításban egyetlen egy fotó erejéig szerepel Freddie Mercury, és hát mi megkérdeztük a kurátort, hogy hát hogy csak ilyen szolidan jelenik meg a magában a kiállításban, és akkor elmesélték, hogy a Sotheby's-nél akkor volt a nagy aukció, és hát a film is akkor volt az a nagy film, amit készítettek az életéről, és mindent eladtak ezen a nagy aukción, úgyhogy nekik nincsenek tárgyaik, de összekölt a legnagyobb gyűjtővel, aki egy cseh gyűjtő, és hát a cseh gyűjtőn keresztül megismerhettük Freddie Mercury-nak a személyi asszisztensét, aki 12 évig együtt élt vele a Garden Lodge-ban, ahol a film is, a játékfilm is készült, és hát ő rengeteg történetet igazából mindent tudott az életéről, az utolsó 12 évnek az alkotó munkájáról és az összes tárgyról, mert több mint 400 tárgy, eredeti tárgy van ebben a kiállításban, és őt kértük fel, hogy legyen a narrátor ennek a kiállításnak, úgyhogy valójában végigmegyünk Freddie Mercury életén, kicsit fordított sorrendben megismerjük azt, amit egyébként látunk, vagy ismerhettünk a sztár oldaláról, az alkotót, és aztán szépen megyünk előre, kicsit belépünk a backstage-be, megismerjük az otthonát, a ominózus nagy bulikat, amiket rendezett, és a kreativitását, hiszen ő nem csak zenészként, hanem egy eredetiként grafikusként dolgozott, és az albumborítókat is nagyrészt ő tervezte. És aztán eljutunk abba az időszakba, amikor már visszavonult, ugye 80-as évek közepétől visszavonult, és hát az utolsó nagy koncertjei között volt a budapesti koncert, amivel külön kiemelten foglalkozunk, és a legvége az gyakorlatilag az elmúlás, hogy amikor már Svájcba visszavonult, és alkotott ugyanúgy tovább, de már a betegsége miatt nem lépett föl többet, és a legvégén meg egy kicsit a mával foglalkozunk, hogy hogy van az, hogy még a mai napig egyébként az egyik leghallgatottabb előadó a zenészek közül.
1: Hát ő legenda, és hát nagyon fura ez, mert valóban valamelyik cikkben olvastam, hogy legenda volt életében és halála után is, és ez tényleg így van. Tehát valahogy ez a Queen varázs és a Mercury varázs nem múlt el azzal, hogy eltelt most lassan 35 év azóta, hogy nincs köztünk.
6: Igen, így van, és hát ezt nehéz megfejteni, de azért nem nagyon telik el olyan esemény, vagy rádiós nap, ahol legalább egy-egy dal ne szólalna meg a Queen-től vagy Freddie-től. Én is azt gondolom, hogy ő egy legenda.
1: Az, hogy most itt láthatunk személyes tárgyakat, az nekünk egyszerű zenefogyasztóknak, akár rajongóknak hozzáad valamit arról a kialakult képhez. Ugye őt egy elég extravagáns, eléggé öntörvényű előadóként ismerte meg a világ. Nyilván ez vezetett oda is, hogy ennyire különleges volt előadóként. Ilyen magánemberként is?
6: Érdekes ezek a történetek, mert... Ha jól emlékszem, 14 vagy 15 baráttal és kollégával készítettünk interjút, ebben több zenész és más módon kapcsolódó ember, tehát itt most gondolhatunk a személy testőrére, vagy gondolhatunk a divattervezőjére, és ezek a tárgyak azért kellnek, azt mondom, hogy ilyetből életre, mert hogy nem csak magát a tárgyat látjuk, hanem tudjuk mögötte a történetet, és tényleg nagyon izgalmas történetek kerülnek elő, ahogy beszélgettünk ezekkel az emberekkel, hiszen, hogy csak egyet mondjak, hogy hogyan jött létre, összesen két dal született Michael Jacksonnal közösen, őt nagyon sokáig szerették volna ezt összehozni, és aztán nagy nehezen sikerült Amerikában felvenni ezt a két dalt Michael Jacksonnak az otthonában, és ott ez a dal egy WC-ben, ezt egy WC-ben vették föl, mert a Michael Jackson azt mondta a Freddie-nek, hogy ott a legjobb az akusztika, vagy és ezeket mai napig meg lehet hallgatni ezeket a számokat, vagy mondjuk a divat tervezője mesélt arról, hogy voltak ezek a ominózus silly hat parties, amikor ilyen nagyobb évforduló vagy születésnapon bulikat rendezett az otthonában, és ilyenkor mindenkinek személyre szabottan barátoknak készítetett egy-egy kalapot, és ezek a kalapok is megjelennek, és itt elmeséli az alkotó, hogy mi volt a koncepció, hogyan készültek ezek a kalapok, de számtalan olyan történet, például a japán iránti rajongása, hogy milyen hatalmas gyűjtő. Egy időben ő volt az egyik legnagyobb japán tárgyaknak, illetve elsősorban bútoroknak a gyűjtője Angliában, és hogy ezekből is van egy kollekció, amit bemutattunk a kiállításon. Tehát igazából a tárgyakon keresztül a személyes történetek életre kelnek, és én azt gondolom, hogy sokkal mélyebben megismerhetjük az ő emberi oldalát, mert hogy a Peter Freestone sokat mesélt arról, hogy ő kifelé teljesen más, ő egy extravagáns, és egy azt gondolom, hogy úgy látjuk, hogy ő egy harsány figura, miközben a háttérben egy nagyon introvertált és visszahúzódó ember volt, és nagyon szoros kapcsolatot ápolt a barátaival, és ezeket mind-mind megértjük a kiállítást végigjárva és megismerve. Ez körülbelül egyébként egy 2,5 órás idő, amíg ezt az egészet bejárjuk a zeneházában.
1: Szól a zene?
6: Szól a zene, az nagyon jó, hogy ez is egy headsetes kiállítás, tehát ahogy megyünk, ahogy belépünk, kapunk egy headsetet, ami a pozíciónkat felismeri, és bárhol lépünk, a kapcsolódó zene és a kapcsolódó narráció megszólal. Tehát igazából ez egy kicsit olyan, mintha egy filmen vagy egy színházi előadáson sétálnánk végig egyedül, és hallgatnánk meg a legfontosabb zenei munkákat.
1: Hát február 28-áig, tehát nem egy rövid záros határidőn belül megtekinthető ez a kiállítás, hogyha valaki szereti a Queent meg Mercuryt, nem hivatkozhat majd arra, hogy nem volt rá ideje, tehát 27. február 28-áig nézheti meg a Magyar Zeneházában. Az igazgatót hallották, Horn Márton, köszönöm szépen.
6: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: Spirit Óra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Klímaügyek következnek, ez egészen furcsa, de nem szokatlan megközelítésben, de nem nagyon szoktunk abba belegondolni, amikor megveszünk egy pólót mondjuk, mert ez csak egy póló, hogy ennek a klímaügyek tekintetében is van bizony ára, nem csak a zsebünk tekintetében. Somosi Zoltánt, a Klímapolitikai Intézet kutatóját pont erről kérdezem, jó napot kívánok!
2: Egy jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Ugye a ruhavásárlás az egyrészt kötelező, muszáj feladat, másrészt nagyon sokak számára egyfajta szenvedély is, és egyáltalán nem szoktunk mögé gondolni, hogy mivel mit okozunk, de most akkor gondoljunk mögé, mivel mit?
2: Igen, hát ugye láthatjuk a ruhavásárlásban egyrészt a trendeket, és egyre gyakrabban jönnek a kollekciót, és talán többet is vásárolunk, és a darabokat kevesebbet viseljük, ezt mutatják a statisztikák. Mindeközben viszont egy-egy pólónak vagy farmernek az igénye, akár például víz szempontjából több ezer liter, illetve van egy kibocsátás energiaigény, és bizony vannak azok az emberek is, akik ezt megtermelik, nem mindig a legjobb körülmények között.
1: Hát igen, viszont a fenntartható textilfogyasztás egy szintén megjelent trend, mekkora elővel és mennyire hatékonyan jelenik ez meg a közvélemény előtt?
2: Egyelőre sajnos még nem túl hatékonyak, a statisztikák azt mutatják, hogy minimálisan sikerült elmozdulnunk az eddigi fogyasztási szokásainktól. Vannak egyre több mozgalom erre, hogy akár fenntartható anyagokból, akár hosszabb fogyasztásra használjuk a ruhacikkeinket, de bizony még teljes lakossági szinten ezt erősíteni kellene.
1: Van itt egy adat, nekem ez egészen hihetetlen, de hát lehet, hogy így van. Az Európai Unióban a textil fogyasztás átlagosan 19 kg per fő. Tehát, hogy egy nagy bőrönnyi ruhát veszünk minden évben. De hova tesszük?
2: Igen, ugye egy része a szekrényekben marad. Az átlagos élettartam az 4-5 év a ruhák esetében, de vannak sajnos ezek a 5-7-esen darabok, amiket egy éven belül például kidobunk, és hát csupán 1%-a kerül a ruháknak újrahasznosításra. Az összes többi egy idő után vagy szétfoszlik, vagy lerakatokba kerül, vagy sajnos égetésre.
1: Mennyire lehet becsatlakoztatni ezeket a textíliákat egy körforgásos gazdaság működésébe? Ugye az lenne az, ahol, hogyha én meguntam, az nem jelenti azt, hogy megy a szemétbe és a megsemmisülésbe, hanem lehet abból újabb textília, és nem kell előről kezdeni a folyamatot.
2: Igen, ugye erre tudtam azt mondani, hogy hát jelen pillanatban tényleges újra-újra hasznosítás, amikor az egykori alapanyag újra ruhává válik, az kevesebb, mint 1%. Nyilván a second hand movementek, tehát az, hogy továbbadjuk a ruháinkat és olyanokat is vásároljunk, ez működik. Vagy további, de maga akárcsak az, hogy ténylegesen új ruha készüljön, egy műszálas ruhából újra feldolgozzuk, vagy akár más ipari hasznosítása legyen, az rendkívül ellenőrző egyelőre.
1: Mit gondol ezekről a fast fashion boltokról, amelyekkel egyébként az összes bevásárlóközpont tel is tele van? Ugye ezek azok,

0: A szinte eldobható minőségű termékek, amikért mondjuk, hogyha valami baja van, hogy hát nem kár érte, csak ennyibe meg annyiba került.
1: Igen, ezek jelentik talán a legnagyobb problémát. Nyilván ezek azért léteznek, mert van rá egy fogyasztói igény. Ezt tudatosítani kell, hogy nem feltétlenül teszünk azzal jót, és esetleg alakulni fog a szemlélet ilyen szempontból.
0: Az látszik a ruhán, hogyha újrahasznosított alapanyagból készül?
1: Igen, a címkén meg kellene jelennie, illetve vannak olyan márkák már, amik kifejezetten ezzel próbálják hirdetni magukat.
0: Ez egy fura dolog, nem? Mert hogyha egy ilyen címke valahol kivillan, az inkább ma a közmegítélésben kínos, mint menő, miközben pont fordítva kellene, hogy legyen.
1: Igen, szerintem számít az is, hogy milyen közösségről beszélünk, és hogy és miként nőtt fel az ember, de az az igazság, hogy ezeknek a ruháknak nincsen csökkent értéke, ami például újrahasznosított anyagból készül részbe vagy egészbe, ugyanis hát a műszálat újra feldolgozni ugyanaz a műszál lesz végső soron.
0: Hiszen műanyagban járunk javarészt, már ugye a pamut az az, ami igazán kényelmes. Na, mindegy, ez egy megint másik történet. A fiatalok másképp gondolkoznak erről, mint mi idősebbek?
1: Szeretné azt mondani az ember, hogy igen, és ez részben igaz is, hogy elindult az átalakulás, azonban továbbra is azt mondom, hogy statisztikát megnézve, az idősebb generáció még mindig jobban figyel a ruhadarabjaira, és akár többször viseli, jobban megérzi, mint általánosan a fiatal generáció, hibában van már egy tudatosítás, de a fiataloknál lehet látni azt, hogy viszont ők már, náluk már van egy csoport, egy bizonyos mennyiség, bizonyos réteg, aki viszont ténylegesen törekszik az újrahasznosítottat vásárolni például.
0: Hát nekik van igazuk, és kövessük mi is őket. Somosi Zoltán, a Klímapolitikai Intézet kutatója. Köszönöm szépen.
1: Én is köszönöm szépen. További szép napot kívánok.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Már a cím is egy nyelvi játék, kölcsönhörcsög. Latfi János a vonalban, a nyelvi játékok nagy tudója, és ráadásul egy születésnapos Latfi. Bár nem tudom, hogy most én nem néztem ennek utána, hogy pontosan mikor kell téged az 55. alkalmából ünnepelni, de azt mondja a kiadó, hogy a kölcsönhörcsög ennek a tiszteletére jelent meg, úgyhogy hát akárhogyan is Isten éltessen, Latfi János.
3: Nagyon szépen köszönöm.
2: Kossuth és József Attila díjas költő vagy, író vagy, és nagyon népszerű, és ez azért is izgalmas, mert az írók nem szoktak sztárok lenni. És vagytok páran most a kortárs irodalom kiválóságai közül, akik tulajdonképpen azzá tudtatok nőni. És ez szerintem az egész irodalom számára hasznos. De egyébként kényelmes is? Tehát van neked alkotói csended?
3: Van, igen, meg én egy kétféle modulban élő ember vagyok. Egyrészt nagyon szeretek feltűnősködni, kifelé fordulni, megosztani, egyfajta ilyen pedagógikus láz is van bennem, ami nem annyira arra irányul, hogy másokat leuraljak, hanem hogy ami engem szenvedélyesen érdekel és izgat, azt megosszam úgy másokkal, hogy ők is örömüket lejjék benne, és akkor amikor ilyen üzemmódban vagyok, mint tegnap is a születésnapomon, mentünk Balázs Jancsival és komoly zenészekkel állatok farsangját tartani, Saint-Saëns és mások művei alapján, és az én állatos verseimmel, úgyhogy ez egy nagyon jóféle fürdőzés. Egyrészt a figyelemben, másrészt a kapcsolatban, a közösségi érzésben, hiszen azt hiszem, hogy az ember közösségben létre született. És egy olyan korban, amikor a legtöbb magányos háztartás létezik, ami valaha volt a világtörténelem során, mondják a társadalom kutatók, akkor a közösség például irodalom által, szavak által megteremtődve nagyon értékes kincs tud lenni. A másik fele pedig, hogy azért nagyon sokat vagyok itthon is alkotók, ugye szív- és érrendszeri betegként elő van írva nekem a napi 10 000 lépés, és az általában ezt sikerül is meglépnem, legyalogolnom a környező nagyon-nagyon szép természetben, Zsámbékon élek, vagy amikor a családommal vagyok, vagy amikor a kicsi lányommal biliárdozok, vagy scrabble-öztünk a születésnapom alkalmából. Úgyhogy van mód és lehetőség a töltődésre, és e kettő között, vagy imákban is egy intenzív jelenlétben, az Istennel, csendben, az is egy olyan feltöltődés, amit aztán, amiből kilépve aztán megint lehet szórni a dolgokat, illetve akkor is egyfajta zajos csendben vagyok, amikor alkotok, hiszen akkor a csendből hívom elő, illetve hát mindig zenét szoktam hallgatni, tehát csendből vagy a hangból hívom elő azokat a világokat, amik eddig úgymond nem léteztek, vagy nem úgy léteztek, vagy hát más az irat. A műalkotás más, mint maga a világ, de mégiscsak valahogy magát a világot modellezi, ilyen mini világ maketteket készít ilyenkor az ember.
2: Hát azért is jó, hogy ezt szóba hoztad, mert amúgy is kérdeztem volna, hogy a gyerekeid mennyire modelljei a gyerekverseknek, mennyire belőlük építed ezeket?
3: Éppen ebben a kölcsönörcsök könyvben talán egy-kettő van csak olyan, ami előbb személyesen szerepelnek, de a Bögre család kötetem, ami megjelent régebben, abban tulajdonképpen az ők is mindennapi kalandjaikat rögzítettem, Johanna is a fiú WC, vagy Dorottya is a hiszti, és akkor hát nyilván, amikor ők kamaszok voltak, vagy kiskamaszok, akkor ebből kezdett úgy hát elegük lenni, hogy most akkor a kaláka megzenésítésében az egész ország összes gyereke a Dorottyával hisztizik tulajdonképpen.
2: Legalább ne írd le a nevem, apa, igaz?
3: Hát igen, igen, igen. Akkor még ez a GDPR nem volt ennyire élesen a középpont.
2: Jó, búj,
3: nem tudom, mi volt, valamilyen torkomra jött hirtem. Szóval ez még nem volt ennyire a középpontban ez a GDPR kérdés, úgyhogy én teljesen vegan felhasználtam őket. Aztán volt persze olyan könyvem is, amit azért nem adtam ki, mert túlságosan benne voltak ők, és igazándiból nem szerettek volna ennyire nyilvánosságra kerülni, és én ezt tiszteletbe tartottam, de a gyerekkori versek, ahol megvannak ők említve, azok azt mondják most már így utólag, hogy
2: most már büszkék.
3: Jó emlék, hát, igen, és őrzi valahogy őket, az akkori énjüket.
2: A kölcsönhörcsökben nem is írtál új verset? Mert ugye a kiadó azt mondja erről, hogy a Robban az iskola és a Részeg elefánt verseiből válogatott Lovász Andrea te új kötetedbe. Ebben nincs is új akkor?
3: Ebben most nincs új, mert ez a két könyv nagyon szépen elfogyott, és nem fellelhető a piacon, talán néha egy antikvár példány röpdös a levegőben, de annyi, és akkor akartunk egy új egységet létrehozni ebből, ha már olyan népszerű volt, hiszen nőnek föl az újra és újra neki zsendülő generációk, és hogy nekik is legyen ebből élményük. Hát ezek olyan versek, amik egyébként Hartban edzettek, vagy hogy is mondjam, bejártam velük Tolnád Baranyát, egész Magyarországot, tehát hogy rázunk a fáról, malacot hámozzuk meg a barackot, és így tovább, tehát ilyen játékos szövegekkel nagyon-nagyon sok gyermek tudott együtt zsizsegni, vagy a rendes állat a bocsáska nem támad rá a postásra, vagy hasonló történetek, vagy akár egy ülőgarnitúra, amit a mező közepén láttam, és akkor elképzeltem egy semmi családot, aki ott ül abban az ülőgarnitúrában, és az az ő közege, és nézik a semmi tévét, és isszák a semmi sört, és hasonlók, szóval ilyenfajta, hol nyelvi játékok vannak benne, hol elég sok tényleg állatos, tehát méltán lett kölcsönhörcsög a címe, mert elég sok játékos, állatos történet van, de van, hogy maga a nyelv, a főhős, mondjuk alkohol, antilop, alpakka, borbolya, burgonya, bőrbönce, tehát akár olyan szavakat is elő húzgálok, amiket nem föltétlenül minden nap használ.
2: Ezekre vadászol? A bőrbönce az nem hiszem, hogy csak úgy a nyelvedre jött.
3: Igen, a bőrbönce ez a tubákos szelence. Persze nagyon is vadászok, tehát régi irodalmat, új irodalmat, ha olvasok, mert ugyan a mai szavak is nagyon izgisek tudnak lenni.
2: És keletkeznek újabbnál újabbak, állandóan jönnek.
3: Abszolút, hát mondjuk a punnyadni, tulajdonképpen mindannyian tudjuk, mit ilyen punnyadni, de nehéz meghatározni, vagy azt, hogy csofat. Tehát, hogy igen, sok mindent lehet mondani, hogy kicsi, meg töpörödött, meg acott, meg ilyen, meg olyan. Tehát egyik sem, de mindegyik együtt. Szóval olyan nyelvi árnyalatokat szül a nyelv folyamatosan. A nyelvi divatok, tehát a szemetet is felszínre dobnak, de hát izgalmas dolgokat is, vagy hát az is olyan guszta, amikor megkérdezi a rendőrségen, ki kiabál az egyik ügyintéző a másiknak, hogy akkor most mit írjak be, hogy gari vagy csopi gari? Ugye, hogy garázdálkodás vagy csoportos garázdálkodás, tehát hogyha valakit így csopi gariért marasztalnak el felfüggesztett börtönbüntetésre, az milyen cukin.
2: Hát ez még a csiripöri koviubi korszakban teljesen azonos módon működik, úgyhogy igen, ezt szerintem értjük, csak megfejteni nehéz néha. Tavaly neked volt egy novellás köteted, a Magam szakállott, rengeteg mindent elárultál magadról, ez egy kicsikét olyan Így jöttem kötet volt, nem?
3: Igen, abszolút önéletrajzi novelláknak is alcímeztem ezeket a történeteket, és ilyen időszakállast összegyűjtött szakállaim, mert hiszen ugyan nincsen szakállam, de mégis van, csak így leborotválva a különböző lefolyókban tartom őket, őt világszerte, és egy picit hát ez a nyomunk, vagy alig láthatatlan nyomaink a világban, meg azok a történetek, elég kalandos életünk volt, mert elég őrülten vágtunk bele 18, illetve 20 évesen, feleségem 18 volt, én 20 éves, és akkor 10 év alatt született 5 gyerekünk, úgyhogy egyetemet csináltunk közben, meg én mindent próbáltam a megélhetés, közösen is ilyen szociográfiai kérdőíveket értékeltünk, ilyen judo edzéseket tartottam, kritikát írtam, fordítottam, tolmácsoltam, mindent csináltunk, és valahogy sikerült felszínen maradni, és hát főleg Jóistennek a mindig alkalmas pillanatban érkező segédcsomagjaival, amik teljesen rejtelmesek és döbbenetesek voltak, és ezt a kalandparkot próbáltam megrajzolni, ahogy az életem kanyargott mindenféle ilyen sziklák és egyebek között, és tényleg elég személyes is, sok minden benne van velem kapcsolatban személyesen, és azt gondolom, hogy, hogy sikerült egy olyan történetes tárra tenni ezt, amihez sokan kapcsolódhatnak, hát nagyon szépen fogyott.
2: És igen, szerettük. Na most lett egy válogatás kötetet versekből, lett tavaly egy elbeszélés kötetet, most jön a nagy regény?
3: Hát igazándiból a nagy regény az nem majd egy novellás kötet jön, meg a Szívékszer című verses könyvem jelent még meg, ami felnőtteknek szól a Harmad kiadónál nemrég, tehát párhuzamosan ezzel a kölcsönhörcsöggel, és abban pedig ilyen szabadtéri, mondjuk így plener, ahogy az impressionisták mondanák, plener költészet van, mert valahogy ez a 3000 lépés, illetve 2000 lépés, amit az elmúlt 3000 kilométer, illetve 2000 kilométer, amit az elmúlt 2 évben megtettem, az kihúzott belőlem, inspirált egy csomó verset, zömmel istenes verseket, és azért is lett Szívékszer a címe, ugye, mert hát a két stent van a koszorú eremben, tehát be vagyok szívékszer, ezzel más a köldökében hoz piercinget, de azért a szívemben piercinggel éldegélni, az mégiscsak elegánsabb. És egy picit a világ, mint ékszer a szívemben, vagy az élet, mint a szívnek az ékszere. Sokféleképpen lehet ezt fejtegetni, és ezek ilyen dallamos, kicsit népdalos, kicsit himnikus történetek, úgyhogy ez is párhuzamosan történik, és aztán lesz egy, mint mondtam, egy novellás kötetem karácsony.
2: Hát tájára. Nem vádolhatunk azzal, hogy nem dolgozol, de nézd meg, ez milyen furcsa most nekem, mert az jutott eszembe, hogy az, hogy te rá vagy kényszerítve a gyalográs, az nyilván azt is hozza, hogy rá vagy kényszerítve a gondolkodásra, tehát állandóan valami új születik, miközben gyalogolsz.
3: Abszolút, én nekem unortodox és bizonyíthatatlan megfejtésem arra, hogy 26 éves korára Petőfi hogy tudott egy ilyen brutális életművet súlyát tekintve, meg azért terjedelmében is ahhoz képest jelentős életművet létrehozni, úgyhogy közben az egyik legtöbbet közlekedtem Magyarországon, és ugye nem volt hintója hozzá, mint Széchenyinek, aki szintén versenyben van, de hát azért hinton mégiscsak egy fokkal könnyebb. Viszont a lépések egyrészt hozzák a kádenciát, az ütemet, a taktust, másrészt pedig nagyon könnyen szöknek elő a gondolatok és szikráznak fel menet közben, illetve hát az ember a nem annyira jól sikerült ötleteket gyorsan el is tapossa, tehát hogy pláne szóval, hogy ez egy ilyen szelekciós módszer, és nagyon gyakran kényszerültem én is arra, ami ugye Petőfi korában nem volt adott dolog, tehát ő, neki valószínűleg brutális jó memóriája is lehetett, mert én belenyúltam a hátsó zsebembe, és elővettem a kis füzetet, vagy belepötyögtem a mobilba, de hát akkoriban egy kalamáris tintát elővenni, lehet, hogy azért lajbászt, ugye az akkor is volt, van azért ceruza, főleg az ácsok használták inkább, de lehet, hogy ilyen furfangokhoz folyamodott, ezt nem tudom, nem tudok róla, hogy lennének ceruzás feljegyzései, de lehet, hogy voltak, de én arra gyanakszom, hogy akkoriban azért az embereknek sokkal jobb memóriája volt, mert sokkal több mindent kellett megjegyezniük. Kányádi Sándor bátyám azt is mondogatta, hogy a ríma szegény ember Winchestere, mert ugye amit nem tudott megjegyezni, az berímelte, hogy és máig tudjuk, hogy minden vízbe mártott test a súlyából annyit veszt, amennyi az általa kiszorított vízsúlya, és ez csak egy az akkori ilyen tanügyi mondókákból, amelyekkel törvényeket rögzítettek, tehát mindenféle ilyen tudományos és egyéb irodalmi ilyen olyan definíciókat berímeltek, és akkor sokkal jobban megmaradt, tehát 90 éves emberek mai napig ezeket köpik, vágják, míg hát mi a kis definícióim, mert mindjárt meggooglizom, azt mondjuk legfeljebb, és hogyha nincs wifi, akkor meg vagyunk lőve.
2: Ez így van. Na, egy szó mint száz, rengeteg belehelyezett kilométert még a versekbe, és rengeteg verset ezekből a kilométerekből. Meg mindenfélét, amit írsz nekünk. Raszfi János, köszönöm szépen. A kölcsönhörcsög volt az apropója, hogy beszéltünk meg, hogy megköszönthessünk az 55. születésnapod alkalmából. Isten éltessen még egyszer.
3: Köszönöm szépen, szép napokat nektek is.
2: Laci Jánossal zárul ma a Kultúra. Örülök, hogy velünk tartottak, tegyék ezt máskor is, legközelebb például holnap ugyanebben az időben. Viszont hallásra!
1: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos idő lesz, csak néhol eshet. Kétnapos lengyelországi látogatáson vesz részt a Tisza kormány delegációja. Meghalt Scherer Péter színészrendező. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Magyar Péter megtisztelőnek tartja, hogy miniszterelnökként első hivatalos útja Lengyelországba vezetett. Erről Krakóban beszélt a kormányfő, hozzátette. Örül, hogy magas szintű tárgyalásokat folytathatnak, és a magyar-lengyel kapcsolatok méltó helyükre kerülnek vissza. Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, szeretné a visegrádi négyek együttműködését feléleszteni, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése. A kormányfő elmondta azt is, hogy szerdán tárgyalásokat folytat Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, Karol Navrocki államfővel, majd Lech Walesa volt elnökkel, a Szolidaritás mozgalom egykori vezetőjével találkozik. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszén Szendi Romulus közösségi oldalán közölte azt is, a magyar honvédség előtt álló időszak kulcskérdése nem csak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása is. Hozzátette, vezérkari főnöksége alatt az altábornagy volt a helyettese, aki vezetőként, katonaként és emberként is bizonyított. Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szinttől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. A Vártnál is nagyobb az érdeklődés a debreceni BMW gyárban készülő iX3-as modellre, közölte a BMW Group egyik alelnöke Budapesten. A sajtóbeszélgetésen elhangzott, eddig mintegy 50 ezer megrendelés érkezett erre a típusra, ezért a tervezetnél korábban már februárban elindították a második műszakot. A gyártás sikere a foglalkoztatásra is kedvező hatással lesz, de a szakember részleteket nem árult el ezzel kapcsolatban. Hozzátette, a debreceni BMW gyár azt bizonyítja, hogy Európában is lehet nemzetközileg versenyképes elektromos járművet előállítani. Meghalt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész, karakteres alakításai, komikus és drámai szerepei, valamint színházi rendezései révén a hazai kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe figurája. Játszott a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Munkásságát egyebek mellett a Színi Kritikusok díjával, a Filmkritikusok díjával is elismerték, megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovak keresztjét, valamint a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt. Scherer Péter barátai ma este 9 órától virrasztanak a színész emlékére. A nem sajtónyilvános esemény a fővárosi B32 galériában lesz. Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északi a szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Új nap és új remények, de Vince Emília továbbra is itt van velünk. Nagy örömmel köszöntünk mindenkit. Ez itt a Provokatőr, Dévényi István és Boros Tamás. És mindenkit arra biztatunk, hogy iratkozzon fel. Hú, de régen mondtam ezt. Iratkozzon fel a Spirit FM YouTube csatornájára. Lájkoljon, kommenteljen, szeressen, gyűlöljön, ami éppen jól esik. Orbán Viktor magyar nemzetes interjúját még nem beszéltük ki olyan mélységében, mint amennyit ez megérdemel, de akkor István át is dobom.
3: Igen, mert ugye ott maradtunk abba tegnap, hogy amit Emilia elmondott, az szerintem abszolút átgondolásra méltó, mert hogy a Magyar Péternek a politikai mozgása is benne van, és akkor aztán ott már nem egészen értettünk egyet abban, hogy az értelmiség, illetve az ideológiai bomlás lesz-e, vagy veszélyezteti-e a Tisza tábort, ugye te erre alapoztad az elméletre, mi meg azt mondtuk, hogy nem, mert azt az ideológiai sztorikat már meghaladta a világ, és jaj, egy szolgálati közlemény, csak gyorsan bedobnék, hogy azért nem beszélünk a kegyelmi ügyről, ha esetleg nyilvánosságra hozták, mert tegnap volt a határideje, hogy ezt mi hétfőn veszük fel ezt a műsort, és amikor itt ülünk a stúdióba, akkor még nem jelent meg semmi, úgyhogy nem azért, mert el szeretnénk hallgatni. No, hogy én az Orbán mozgásánál maradnék, a Magyar Péterét azt én még csak sejteni se. Tehát, hogy mi is történhet itt, vagy mi történik itt is. Igen, ez a szélsőjobbra kihúzódás, ez nekem nem a Fidesz tábor egyben tartásáról szól, hanem pont a kettébontásáról. És nagyon röviden az én fejemben meg egy olyan forgatókönyv van, hogy Orbán kimegy a szélsőjobbra, egy kicsit kinyomja onnan a mi hazánkot, meg be is szipkázza onnan, amit lehet, hozzácsapja az orbánistákat a Fideszből úgymond, ugye ők is inkább ott a szélen vannak, meg az elhivatottabbak, és amikor ez így megvan, ott már az egy ilyen szemben látható, mit tudom, 1,5 milliós tábor például, akkor szépen a Fidesz ketté válik, és a középre húzódva meg ott marad mondjuk a Ferenc Orsolya nevével fémjelzett alakulat, akik meg azt mondják, hogy igenis, most mi végrehajtjuk akkor ezt a polgári megújulást, amit Orbán Viktor nem tett meg, hanem kiment szélső jobbra, és akkor ők megcsinálják. De valószínűleg nem Ferenc Orsolya, de most per pillanat nem látunk más, hogy ki lehetne ez, csak hogy kb. Hogy milyen figuránk. És akkor ott szépen a Fidesznek a maradék része megmarad ebben a polgári középben, ott megpróbál valamit terjeszkedni, mégiscsak vannak olyanok, akik velük tartanak, hiszen azért ez a nemzeti gondolat az sokaknak fontos, meg a polgári eszmény, és az most mindegy, hogy a Fidesz mit tett ezzel, de igenis sokaknak fontos, úgyhogy próbálnak ezzel az új alakulattal valamit, és aztán ez a kettő mondjuk a választások előtt egyszer csak így összekacsint, és azt mondják, hogy mi most mégiscsak valamiféle koalícióba próbálunk valamit.
4: Ebbe is lehet egyébként, szerintem jó meglátás, annyi van, hogy talán a mi hazánknak elvenni a szavazóit, vagy beszipkázni őket, nem biztos, hogy fog sikerülni, mert én az elmúlt egy évben is, vagy kicsit több, mint az elmúlt egy évben is azt láttam, hogy nagyon sok olyan megmozdulása volt a Fidesznek, ami kimondottan a mi hazánk szavazóira ment rá, tehát ugye nem tudom, volt ez a készpénzes sztori, a Pride, hát ami aztán lett, ami lett, de hogy alapvetően ott az nagyon ment egy ilyen radikalizálódott irányba, és ennyit sikerült. Ennyit sikerült összeszedni belőle, amennyit egyébként itt a választásokra összeszedtek, hogy szerintem nem tudom, hogy van-e ebben még mozgástér. Ez egy nagy kérdés. Én azt mondom, hogy most még nyilván türelmesnek kell lenni, mert nem sokára lesz itt egy Fidesz kongresszus, és majd ott biztosan mond valamit.
3: Elmaradt a provokatív állítás, látod? Én is mondok, Orbán gyáva.
2: Orbán valóságtagadásban van. Te is mondj egyet.
4: Orbán a hős. De Avasi Berci a hős, ha már a tegnapra.
3: Hát és ez Orbán a néze is végtelenül szomorú.
2: Ebből az interjúból kigyűjtöttem néhány érvelési hibát és ilyen manipulatív technikát. Például ugye a vereséget nem a saját kormányzati hibákra, hanem még mindig a 4 globális összeesküvő erőszámlájára írja. Soros hálózat, Brüsszel, ukránok, multik. így nehéz lesz szembenézni azzal, hogy mi is történt itt valójában, de hiszen ezzel nem is akar foglalkozni, tehát nem. Neki egyetlen szóval sem fogja elhagyni a száját.
3: Csapott, figyelj,
2: bármit is
3: csapott elszúrni. Papot hátrahagyott a minisztéreit, a minisztéreit, a Fideszt, abszolút mindent. Tehát ez a, de egyébként ez tipikusan az egyik személyiség zavar jeggyel együtt járó megoldás. Dehogy nem, hasítás.
2: Ez politika.
3: A kettő nem zárja ki egymást.
2: Ne, ez politikai számítás, el nem tudom képzelni.
3: Tehát benne, szerintem benne
2: sokkal
3: van.
2: Sokkal tehetségesebb.
3: Nem nézhetsz rá úgy egy politikusra, hogyha nem nézel rá a személyiségére, és hogyha a személyiségében problémák vannak, az a politikájában is meg fog jelenni.
2: Biztos amit gondok vannak a személyiségével.
3: De amit most csinál, az a hasítás, a mások hibáztatása és a István, problémának az otthagyása.
2: De a mások hibáztatása is, ha ebből egy politikát legyártasz, akkor előtte neked tudnod kell azt, tudnod kell azt, hogy neked milyen felelősséged van. Mert akkor abba az irányba kell terelni azt, hogy egyébként ukránok, háború, tudnod kell, hogy mit kell elfedned, amiben neked minden. Valamilyen deficited van.
3: Minden. Itt most minden. Jól el vagyunk mi.
2: Akkor azt állítja, hogy az új minisztereket külföldi cégek és erők adták. Nekem már kampány során is azzal volt problémám, emlékeztek, amikor Rónai Egonnál járt, hogy hát még senki nem kérte ki, Rónai úr, basszus, még senki nem kérte ki azokat az adatokat, hogy akkor az ukránok milyen mértékben támogatják, és ez így húgy kihúzták. Tehát ezzel az a gond, hogy a választók fejében, ha ennek nincs egy happy endje, nem jelennek meg számok, nincs ráhúzva Magyar Péter, akkor nem az az érzés, hogy hát ti bocska, musztok, hogy még ennyit sem tudtok fölmutatni, akár egy 200 milliós támogatást, ami nyilván egy ekkora horderejű kampány során, azt majd azt mondtam, hogy apró pénz, de amúgy igen, de hogy még ennyit se tudod fölmutatni a Fidesz. Nem voltak bizonyítékok a kezében, hogy csak ilyen tehát narratívák, hogy Shell, mit tudom én, Vanguard.
4: De ez, szerintem ebben is még korán vagyunk. Tehát, hogy ez majd, amikor már van a kormányzás, nem? Hogy nem akkor látszik majd, hogy valaki kinek az érdekét szolgálja, nem? Hát most nem azokra.
2: Kellett volna ezt lobogtatni.
4: Ja, de én most én arra gondoltam, hogy ha megválasztjátok őket, akkor ők majd a nem tudom, a multik kormánya lesznek, nem? Vagy most nem erre az állításra gondoltál, és
2: arra
4: akkor ezt majd
2: meg
4: akkor látjuk.
2: Meg amit az ATV-ben mondott Rónai Egonnak. Ja. Tehát, hogy nincsenek konkrét, tehát nem nincs egy dokumentum, nincs egy telefonhívás, egy szivárogtatás. Hát ott van Rogán Antal és a mögötte álló apparátus több száz milliárd forint. Nem igaz, hogy nem tudnak kideríteni egy olyat, hogy tudom én, Orbán Anita ezzel meg azzal egyeztetett, hogy akkor majd ez meg az lesz. Tehát minden csak így kieresztettek az éterbe, hogy mi itt a külföldi multik martalékává válunk, amiben lehet, hogy van igazság, csak hogy tényleg nincs egyetlen kézzel fogható. Tehát én annyit ütöttem Molnár Áront a kampány során, ahogy ő végezte az influencer munkáját, dolgát, ez a hergelésnek a magas iskolája. Én azzal nem értek egyet, nem tudok menni. De az, hogy most elkezdett konkrét dokumentumokat bemutatni, így megemeltem a kalapom, hogy hát ezt valahogy így kell csinálni. Ez tök jó. Ezt kellett volna a kormányzati oldalon is. Ez nem azt jelenti, hogy akkor semmire nem volt bizonyítékuk?
4: Azzal egyetértek, hogy innentől kezdve azért a hitelesség egy nagy kérdés lesz. De ez nem csak a Orbán Viktornál, nem csak a Fidesznél, a jobboldali nyilvánosságban, ha már tegnap ugye beszéltünk arról, hogy a Hann Endre számaitól elkezdve a különböző kutatóink, tehát a hitelesség az egy kulcs lesz innentől kezdve. Ki tud hiteles lenni, és hogyha nem tudsz bizonyítékokat hozni, innentől kezdve már szerintem negatív, tehát hogy már nem is nulláról indulnak itt az emberek, hanem ilyen negatív irányból, hogy már bemondok valamit, ezt már nem fogják elhinni. És ez szerintem, ami szerintem teljesen normális, mert hogy ugye erre cáfolt rá itt az egész kampány itt a végén. Tehát, hogy szerintem ez egy nagyon nagy feladata, azt akarom mondani a jobb oldalnak, hogy a hitelességét visszaépítse egyébként a választópolgárok felé is, hogy igenis bízhattok abba, amit mondunk. Ennek meg az első lépés egy ilyen szembenézés, és akkor hát el kell számolni ezekkel.
2: Írta egy kommentelő, hogy Hann Endrétől kértek-e bocsánatot.
4: De abszolút, persze.
2: Tényleg?
4: Én nagyon sajnálom, de egyébként ezt most minden mellett, hogy persze sokan, a Bogos Csaba sem nézte az adást, és a teljes egészében nem látta, hogy én...
2: Felkészületlen.
4: Igen, de hogy én egyébként mindig igyekeztem azt elmondani, hogy vagy az van, hogy az egyik irányból ilyen politikai, tehát hogy mondjuk az van, hogy Hann Endre politikailag befolyásolni akar, vagy ha nem így van, akkor én sajnálom, és már előre bocsánatot kérek, és egyébként ez többször elhangzott, hogy amennyiben Hann Endrének lesz igaza, akkor annak kell, hogy legyen következménye, és egy következménye az, hogy bocsánatot kér az ember. Ezt szerintem ez alap, tehát hogy nem lehet egy olyan gőg az emberbe, hogy nem az első, hogy akkor sajnálom.
3: Az a hitelesség, ez megütötte a fülemet, hogy tényleg ez fontos lemez, hogy ez fontos lenne, és aztán miközben ezen gondolkodtam, így ránéztem a kis papíromra, hogy én két másik idézetet hoztam Orbán Viktor interjújából, és az pont a hitelességet tapossa agyon. Tehát, hogy, és ezért is mondom, Tomi, egyébként, hogy tényleg nem szabad kiadni, nem diagnosztizálunk, pláne táv nem diagnosztizálunk, hogy fogalmazzak, hogy Orbán Viktor viselkedésében fellelhető bizonyos személyiség zavarra hasonló viselkedés minták, és itt, ahogy ezt a problémát kezelte, még egyszer mondom, a hasítás, a másiknak a hibáztatása, a saját hiba el nem ismerése, és a problémának egyszerűen az otthagyása, mint a gyerek, amikor kész, nem
2: engem foglalkozom veletek. Bedobta a hatajtásokat, mit írtál, nem. Hogy elmebeteg, bocs, Isten, ezt írtad?
3: Igen.
2: Bedobta a hatajtásokat, ezt írtad egy posztban, hogy elmebeteg.
3: Igen.
2: És aztán most kiderült, te aztán is javítottad magad. Megbántam, mert kiderült, hogy ez egy stratégia része volt.
3: Nem. Azt bántam meg, hogy azt írtam, hogy elmebeteg, az túlzás volt, és utána azóta elnézést is kértem meg a műsorban és megírásban
2: Orbán
3: is.
2: Orbán nem
3: hogy
2: az el azóta sem.
3: Hát, szerintem mi semmilyen viszonyban nem vagyunk, és nem rajtam múlik. Majd jó lenne pedig. Na, hogy itt van ez a kettő.
2: Nem adok mehez.
3: Ú, az kemény lenne. Fú, az nem jó.
2: Kedves miniszterelnök úr, meghívjuk a Provokatőr című műsor, de...
3: Nem jöhet.
2: Ezt most komolyan mondtad?
3: Nem látnám értelmét.
2: De jöhet.
3: Nem látnám értelmét. Tehát egy nagy találás lenne, nem? Egy
2: jó,
3: nyomnál,
2: ha a miniszterelnök úr
4: igent mond,
2: arra az adásra István majd kint kávézik.
3: Szomorkodik.
2: A sarokban. Onnan kintről szóval, nézi.
3: Szóval, ez az egyik, amit Orbán Viktor mondott. Amit viszont ma látok, hogy a hatalom el akarja hallgattatni a jobboldali nyilvánosságot. A marketing és média szerződéseket nem teljesítik, számlákat fogyasztanak be, utalások maradnak el. Ebből ugye az a icipici kis igazság magvacska, hogy Balázsinak a NAV befogyasztotta a számláit, és nem egyébként a hatalom, de hát ez mindegy, most ez ilyen apróság. Nincs ilyen. A Fidesz médiája önmagától esik szét, amiről tegnap például beszéltünk hosszasan, olyan okok miatt hullik szét, és nem azért, mert a hatalom. Tehát már itt van totális hitelességi deficit. A másik. A nemzeti oldal két részből áll, a polgári középből és a jobb oldalból. A polgári közép megtartásában Novák Katalin elnök asszonynak és Varga Judit miniszter asszonynak óriási szerepük volt. Őket semlegesítették, kilőtték, levadázták. Hát te voltál az ember.
2: Emília.
3: Hát te voltál Orbán Viktor, aki levetted őket. Tehát, és itt van vége a hitelességnek. Tehát, hogy én... Furcsa mód, én haragszom Orbán Viktorra a fideszesek helyén.
2: Ami itt körvonalazódik Orbánból, hogy ő milyen irányba akar elmenni, tudnál vele menni?
4: Szerintem én attól függetlenül...
2: Tudom, nézzük távolról.
4: Nem, azt akarom mondani, hogy szerintem Orbán Viktor nagyon sok mindent jól lát. Én továbbra is osztom azt, amit ő gondol a világról.
2: Egyet is értek veled.
4: De, tehát, hogy ő továbbra is egyébként egy jól gondolkodó ember, azt azért nézzük meg, hogy... amilyen irányba megyünk, az, hogy ő már nem lehet többet Magyarország miniszterelnöke. Tehát innentől kezdve már csak úgy lehet gondolkodni, hogy ő maximum, mert hogy ez lesz, tehát hogy szerintem, hogyha akarja Magyar Pétert, beleírja az alkotmányba, hogy akkor Orbán Viktor Mihály soha többet nem lehet a Magyarország miniszterelnöke. Tehát valahogy meg találnak rá egy módot, hogy ne lehessen. Innentől kezdve viszont ő már csak így a távolból mondhatja meg a tábornak, hogy nem tudom, akkor milyen irányba menjenek, és azért mondom, hogy egy kicsit úgy róla le is került a felelősség ilyen szempontból, vagy hogy így egy ilyen, nem? Tehát, hogy most így eltűnik, és akkor így...
2: Lekerült.
4: Ugye? Szerintem igen.
2: Orbánról.
4: Szerintem már nem a... Tehát, hogy
3: nem a
4: jövőre, így, nem a múltra gondolok, a jövőre vonatkozóan. Tehát, hogy ő most egy kicsit egy ilyen hátrébb is helyezi magát, és akkor majd itt nem tudom, hogy helyezget. Tehát, hogy ő
2: de
4: már nem
2: lehet, hogy senki nem nyúlt utána. Most hagyjuk a Tiszás tábort, de hogy a
3: még
2: másik
3: nem, még
2: táborban...
3: Még nem állt fel az a hivatal,
2: másik teszi majd. De másik táborban hogy? Hogy
3: de ezt hogy érted? Történt?
4: Igen, mire gondolsz most?
3: Igen, én is értem.
2: Hát, hogy neki menni Orbánnak. Hogy ezt te szúrtad el. Király.
4: De hogy itt van az egy királynóra, nézd meg a Fideszes.
2: De most tudsz mondani egy királynórát, egy Ferenc Orsolyát, még azon kívül ilyen kis
4: susmú. Szerintem nem támadta be a
3: Orbánt. Szerintem is Ferenc Orsolya, ő
2: még kitart. Még helyezkedik. De akkor jó, mondtunk egy királynórát. Aztán, tudom én, tücsök ciripelés után.
4: Ezért mondom, hogy meg kell válni a Fidesz kongresszust. Lehet, hogy egyébként... lesznek, akik azt mondják, hogy nem. Nem tudjuk, mert nem látunk a jövőbe. Nem tudjuk, hogy milyen
2: a... De én akkor várom az influencereket, meg újságírókat, akik úgynevezett függetlenek.
3: Helyezkedés van. Tehát ezt mondtam a tegnapi műsorban, hogy amikor ilyen radikálisan beszűkülnek a lehetőségek, akkor mindenki még jobban be van tojva, mint addig, amíg be nem szűkültek a lehetőségek. Tehát, hogy eddig a NER-től, a NER-en belül kellett tartani attól, hogy valamilyen következménye van annak, hogyha én kibeszélek, vagy más gondolok, vagy ellenvéleményt fogalmazok meg. Most már nem csak ettől kell tartani, mert ez is ott maradt továbbként, tovább ilyen fantomfélelemként, mert ki tudja, milyen hatalom van még Orbán mögött? Ki tudja, hogy ki melyik erős ember hogy mozog így a Fideszen belül? Inkább jobb, hogyha kusba vagyunk, észre se vegyenek, és közben meg rettenetesen beszűkülnek a lehetőségek. Ez a kettő, ez visszatart mindenkit, hogy most pont most nem fog senki Orbán Viktornak beszólni. Tehát még az se, aki beszólt volna.
2: Maximálisan egyetértek, azért annyi kulisszatitkot elárulok a nézőknek, így most már nem tudom, a 150. adáshoz közelítve, hogy vannak itt morális nézőpontok, meg racionális, és én szeretek kibeugrálni a kettőből, hogy egy kis vitát generáljak, mert amúgy én ezt értem, és teljesen igazad is van, meg nagyjából én ezt fölvázoltam. De minden ügynél van egy előre szaladás. Ott volt a Kónya Endre ügy, ott például Jeszenszky Zsolt volt az, aki előre szaladt, és akkor megvédte egy hosszú publicisztikában. Aztán jött a kormányoldali álláspont ezzel kapcsolatban, és akkor szegényt ott hagyták a pálya szélén. És ezen csodálkozom, hogy itt látszik egy hatalmas bukás, szakadás, és a helyezkedés nem indult el, hogy legalább egy frakció, érted, mondjuk a Mandiner szerkesztőség, azt mondja, hogy jó, akkor mi neki megyünk az Orbánnak, mert most már mindegy, de így még van esélyünk arra, hogy ha tőle megszabadulunk, vagy úgy dönt, mondjuk a kongresszus vagy a Fidesz berkeim belül úgy döntenek, hogy tőle megszabadulunk, akkor mi egy előnyösebb poziban vagyunk, mert mi már mikor mondtuk azt, hogy.
3: És ki lesz a közönsége ennek a hősies Orbán talanító akciónak?
2: Én.
3: Aha, és mennyire fogod támogatni a Mandinert?
2: Hát nincs az NCC-től át, utalom, nekem annak a 10%-et.
3: Gondolj már bele, itt van tényleg a földbe tiport fideszes tábor, és egyszer csak még nem elég, hogy az M1-et elvesztette, ugye? Na, ők ezt úgy érzik,
2: hogy elvesztették. És meg ezt is értem, minden egyet értek.
3: Nem elég, hogy a tényeket elvesztették, még most bárki kiállna, és akkor azt mondaná, hogy Orbán azonnal is.
2: Jó, de ott Kónya Endrét fel...
3: Annak nincs közönsége a Fideszen belül.
2: Annak se volt értem.
3: Orbán azonnal is.
2: Jó, de Kónya Endrét fel...
3: Annak nincs

0: Ez a másik mondatom, hogy Fidesz viszont nem nagyon van Orbán Viktor nélkül, tehát hogy szerintem szerintem nagyon-nagyon nagy bajban lesz a Fidesz, hogyha esetleg Orbán Viktor azt mondja, hogy ő ennek elengedi ennek a sztorinak a kezét. Nem tudom, hogy lesz-e, ilyen fogalmam sincs. De hogy a választópolgárok, a nézők, akik eltartják ezeket a médiumokat, ők szerintem nem akarják ebből, hogy kikerüljön Orbán.
1: Ezt az ördög lakatot, tehát kellett az zárt rendszer, hogy 16 évig kormányoz, viszont ezáltal, hogy ugye nagyon zárt a rendszer, és nagyon egy irányba mutat, minden nyíl Orbán irányába, nem lehetett előkészíteni azt, hogy majd egy Orbán utáni Fidesz az egyáltalán létezhet.
2: Így van.
1: Igazából alá vetették magukat, mindenki, aki ebben dolgozott, annak, hogyha ha Orbán bukik, akkor viszontlátás.
2: Egy picit hadd veregessen meg a vállam, mert hogy a választások után, nem, én egyből az első provokatőrben mondtam a választási eredmények ismeretében, nem te helyeseltél. Hogy nincs Orbán, nincs megoldás a problémának. Ha Orbán marad, az a probléma, ha megy, az a probléma. Tehát, hogy ez tényleg, és tényleg így van. Viszont én közben megalkottam a Fidesz új nevét.
0: Na.
2: Mert hogyha megújulás, akkor szerintem a Fidesz brand egyébként meglehetősen megviselt állapotban van. Lehetne a boomerek illiberális demokratikus szövetsége, és akkor nem kell nagyot változtatni, mert akkor azt hamar megszakják az emberek, mert ez Bidesz.
1: Jó, azért fűzek is magyarázatot hozzá.
2: A boomerek is az illiberálishoz miért kéne?
1: Vagy ez miért?
2: Jó. Nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy mi lesz Orbán valódi sztoria. Hogy mi ez az egész. Én ettől a kongresszustól olyan nagy duranást nem várok. Szerintem
0: iránymutatás lesz a kongresszus.
2: Gondolom. Nem, de fogalmam nincs. Ott is meg van mindenki illetődve szerintem.
1: De miért? Tehát ha ebben az állapotban ragadunk, akkor pontosan tudjuk, hogy mi fog történni ott.
0: Biztos?
2: Nem tudom, azt nem tudom, hogy pontosan.
1: Én nem látok ilyen energiamozgásokat, de ha az megint a háttérben megy, és ott már megy a susmus, és már frakciókra szakadtak, és Ferenc Orsolya már belesúgott, nem tudom hány társa fülébe. Ezt mondom.
2: Szerintem hogy... így a párton belüli erőviszonyok, háttérerőviszonyok azok egy darabig, lehet, hogy nem is valóságosak, de a képzelt erejüket megtartják. Tehát, hogy a Rogántól még azért mindenki tart, a Lázárnak még mindig nézik a mozgást. Tehát, hogy szerintem ezek még tartják, és túl közel van a kongresszus.
1: Gondolkodni egy picit.
2: A fideszesek?
1: Aha, úgy önállóan.
0: Hogy? De kérdés.
1: Ez volt a provokatív állítás, amire válaszolhatsz mindjárt itt a folytatásban.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévi István társaságában.
1: Bedobtam egy provokatív állítást. Kifeszítettem egy gondolatot, amit nem teljesen így értek és gondolok, hogy elfelejtettetek gondolkodni. Gondolkodtok nyilván, tehát nem kell szó szerint érteni. Arra gondolok, hogy lehet-e új stratégiai irányokat megvizsgálni, ha ez nem vagytok hozzászokva 16 évig a ti politikai közösségetek?
2: Abszolút szerintem a kérdés az jó. Most szerintem boncolgatják is ezt többen, nem tudom, legutóbb talán a Pontos Sajtóklubnál láttam ilyen hírt, hogy
3: Néző László.
2: Igen, igen. Tehát, hogy ez most egy releváns kérdés. Tudom, most az biztos, hogy sok minden fog elválni itt a következő időszakban. Szerintem lesznek még, akik lekanyarodnak, elmennek más irányba, nem lesz már tér, nem lesz hely, átalakul a médiapiac is teljesen, szerintem én erre számítok. Nézők nem tudnak eltartani ennyi médiumot, tehát hogy még hogyha egyébként erről beszélgettünk már korábban, hogy mondjuk közösségi finanszírozásból médiumot fenntartani, hiszem lehet, de nem ennyit, tehát hogy meg nem ilyen sokat, meg nem ilyen mértékben. Úgyhogy most biztos, hogy rá lesznek kényszerítve az emberek, rá leszünk kényszerítve a gondolkodásra. És szerintem azok fognak egyébként életben maradni, akik nem tudnak egyedi véleményt megfogalmazni, vagy van valami véleményük, arcélük. Szerintem igen, szerintem van. Szerintem adáson kívül került szóba, de mondjuk Kohán Mátyás, ő abszolút ilyen. Tehát, hogy ő róla is sokat rosszat is mondanak.
1: Csak nem későn kezdte el ez a kérdés.
2: Szerintem nem. Szerintem, hogyha elolvasod a régi, vagy régebbi írásait is a Mandinernek, neki sokszor voltak fejtegetősebb cikkei, csak nyilván az szerintem keves.
1: Nagyon-nagyon ritkán. Ugye Mankoz úrba állt bele, de ott meg az egy win-win szituáció volt akkor éppen a kormánynak.
2: Szőlő utcával kapcsolatban is volt. Én emlékszem, hogy ő ott beleállt.
1: Mondta, hogy Orbán Viktornak ezzel kapcsolatban?
2: Nem tudom, de hogy beleállt abba az ügybe, és hogy elszámolást kért, és
1: mindenki akkor ezt kért. Hát Orbán Viktor meg, tehát érted? Tehát ezek ilyen látszat beleállások. Ezek mind látszat beleállások. Orbán Viktor maga mondta el, hogy igen, ez felháborító, ami a Szőlő utcában volt, azonnal ki kell nyomozni, és az, hogy a rendőrség eddig nem tette meg, áttolta a felelősséget. Kohán Mátyás mondta azt, hogy nem, miniszterelnök úr, önnek ebben nincs igaza, önnek kell most azonnal olyan lépéseket tenni, hogy ez soha többet ne forduljon elő, mert erős kétségeim vannak.
2: Nem tudom, keressük vissza, de nem csak ez az egyfajta beleállás lehet, szerintem azért lehet más hangnembe, vagy más tónusba is, de én úgy emlékszem, hogy ő neki például többé, majd én nem akarok mondjuk a Kohán Mátyiról ennyit beszélni. Tehát, hogy azért, hát én csak azt mondom, hogy szerintem vannak azért olyan gondolkodók, vannak olyan arcok, vagy rá lesznek kényszerítve. Akinek meg nincs, az meg elmegy a süllyesztőbe, vagy nem tudom, keres más munkát. Ennyi. Mert nem nagyon van más út.
1: István.
3: Annyira szomorú gondolatok pörögnek a fejemben, mármint, hogy neked lehet, hogy az lesz számodra. Yeah. Mert most, hogy ugye megbeszéltük, aztán nagyjából abban egyetértettünk, hogy nem egyszerű a helyzet a Fidesz számára, se Orbánnal, se Orbán nélkül. Ugye te azt mondod, hogy nem egyszerű, mi azt mondjuk, hogy ez megoldhatatlan. A kettőt azért eltér egymástól, a miénk az radikálisabb megoldás. Én továbbra is azt gondolom, hogy ennek nincs megoldása. Na most, hogyha nincs megoldása, tehát az, hogy Fidesz Orbánnal, vagy Fidesz Orbán nélkül, ennek nincs megoldása, akkor nincs megújulás, képtelenség. Akkor nem lehet, akkor nincs szembenézés. Ha ugyanis Orbán Viktor ott marad a Fideszben, akkor a Fideszen belül úgy kellene végrehajtani a nagy szembenézést mindenféle csúnya dologgal, hogy közben Orbán ott van, és ő ült ennek az egésznek a tetején. Ergo nem lehet végrehajtani ezt a szembenézést. Tehát, hogyha Orbán marad a Fideszben, akkor nincs megújulás. Ha nincs megújulás, akkor nincs új médiatér, nincs új közönség, nincsenek új arcok, akkor viszont annál is durvább a helyzet, mint ahogy eddig gondoltam, mert Orbánnak az, amit maga köré épített NER-ként, és ami most be is zárja a NER maradványát, az magával ránt mindent. Az olyan, mint egy fekete lyuk. Nem csak Orbán Viktor fog sérülni, úgymond, hanem a nyilvánosság is, ti is, a NER sajtó is, az ilyen-olyan intézetek, mindent így beszippant ez a megoldhatatlan politikai fekete lyuk, amit Orbán Viktor személye jelent a Fideszben. Ha meg kiszáll Orbán Viktor a Fideszből, akkor az meg már nem a Fidesz, mert annyira maga köré építette, és valóban én is azt gondolom, hogy a legtöbb szavazó Orbán Viktorra szavazott, és nem a Fideszre. Tehát a Fidesz az egy nagy lópikula Orbán nélkül. Tehát nem, baj van, na.
2: Én abszolút egyetértek ezzel. Én is kb. Ezt mondtam, hogy szerintem itt nagy a baj. Hát, hogy itt most Orbán Viktor kiszáll teljesen a Fideszbe, nincs se utódlás. Igazából a Fidesz, mint párt így nagyon leépítette magát, hogyha most nagyon objektíven nézzük magát, akár nézhetjük a képviselőket, vagy bármi, mint maga, mint párt, ez szinte súlytalanná vált itt az elmúlt időszakban az emberek, Orbán Viktorra szavaztak. De akkor, és hogyha Orbán Viktor azt mondja, hogy legyen egy új párt, nem tudom. Szerintem nagyon nagyok a kérdőjelek, és azért nagyon nehéz, csak egy hónap telt el a választások óta, nagyon nehéz erre mit mondani.
3: Mikor lesz a kongresszus?
2: Úgyhogy június közepe.
3: Uh-huh. 13?
2: Igen, lehet,
3: nem vagy benne,
2: én is így emlékszem, igen.
3: Hát már sokat nem kell aludni, én nagyon kíváncsi vagyok. Őszinte meglepetéssel fogadnám, hogyha tromfosztás lenne, mert szerintem ez amiről mi itt most együtt gondolkodunk, az valószínűleg ott pörög az összes fideszesnek a fejében, aki majd ott ül.
1: Persze.
3: Küldöttként. És ő is azzal fog szembesülni.
1: Egymásra hogy, fognak várni.
3: Hogy a fené. Igen, és abban nem nagyon hát szoktak forradalmi tettek
1: igen,
3: születni.
1: Igen, az a külön-külön Jézust, vagy hogyan? Egyszerre Barabást? Fordítva.
3: Ja.
1: Mindegy, mindenki érti. Remélem, már én sem. No, Eritok Nóra a Partizánban, egyre több a bizonyíték a titkosszolgálatok felhasználására, ugye az Igaz Gyöngy Alapítvány vezetője a Partizánnak adott interjújában árult el, hogy a 2014-es norvég alapbotrány után az Alkotmányvédelmi Hivatal nemzetbiztonsági megfigyelés alá vonta, és egy éven át havi rendszerességgel hallgatta ki. És akkor beszámolta a civil szférát érő rendszer szintű megfélemlítésekről, telefonos lehallgatásokról, mint a kritikus civil szervezetek adminisztratív és pénzügyi fekete listázásáról. Provokatív állításunk, István. 3-2-1.
3: Erre nincs mit, szerintem majd írunk valamit utólag. Egész, számomra egészen döbbenetes volt, amit Eritok Nóra elmondott. Hoztam is belőle majd részleteket, hogyha belemérdünk, de mindenek előtt egy mea culpa, mert hogy ugye ezt a bizonyos norvég alapbotrányt, ezt a Heti Válasz cikke robbantotta ki annak idején 2014 tavaszán. Bódis András kollega írta ezt a cikket. Természetesen nem az volt a célja ennek a cikknek, ami aztán lett belőle, mert a Fidesz az nagyon durván ráakaszkodott, és aztán ide-oda forgatta az egészt, és hát abszolút másra használták az alapinformációkat, mint ami a cikk megszületésekor ennek a cikknek a célja volt, vagy szándéka volt, és én épp akkor mentem vissza a Magyar Távirat irodába a Heti Válaszhoz 2014 tavaszán, így elmondhatom, hogy bár nem aktívan, de én is ugye részese voltam annak, hogy magának a szerkesztőségnek, úgyhogy én nagyon, mint a Plutó a probléma, a nap körül úgy keringek itt a dolgok körül, de mégis részese voltam, ezért azt mondom, hogy én magam is beelnézést, hát bocsánatot kérek mindenkitől, és nem csak Eritok Nórától, akit ennek a cikknek a utó rezgéseibe aztán bármiféle hátrány ért.
1: Oké, ez... Korrekt. Mit gondoljunk ezekről a történetekről? Ugye erre utalhatott még az előző adásban egy kedves kommentelő, hogy itt dőlnek ki a csontvázak a szekrényből. Azért ezzel kapcsolatban sokkal óvatosabb vagyok, mert jó lenne itt bizonyítékokat látni. Egy szóval nem mondom, hogy nem hiszem el egyetlen szavát sem. Csak ha akarunk bármilyen következményt, hogy itt embereket rúgjanak ki, büntetőeljárást folytassanak velük szemben, megreformáljanak egy létező rendszert, és tudjuk, hogy hol és mi ment félre, és kik a felelősök, ahhoz én nem tudok mást javasolni azoknak, akik kárvalótjai voltak civil szinten ennek az egész rendszernek, hogy ha van bármilyen bizonyítékuk, hangfelvétel, dokumentum, bármi, elő kell vele jönni. Jöjjünk elő, halljuk mi is, lássuk mi is.
3: Tök jó, hogy... Szerintem ez itt nem...
1: Hogy ez lehetetlen?
3: Nem, csak ez egy más történet. Mert itt nagyon nehéz...
1: Ezt tudtuk eddig, hogy Eritok Nórának hetente kellett bemennie, és nem, piszkálták, nem, és nem. Telefonos lehallgatások.
3: Hozzámentek, meg telefonon hívogatták, inkább havonta, meg két havonta, de ez teljesen mindegy ilyen szempontból. Csak hogy ez egy más történet, mert ugye az volt, hogy ezt nehezen tudnád megfogni. Amiről te beszéltél, Tomi, szerintem az a társadalmi elvárás az létezik, de inkább ilyen gazdasági, politikai összefonódási ügyekre. Tehát, hogy itt ez egy annyira rafkós, egyébként ilyen kádárista, megfélemlítő titkosszolgálati akciónak tűnik most így, ahogy megnézte az ember, mert hogy nem bántják egyébként az Eritok Nórát, csak folyamatosan vegzálják, de nem konkrét dolgokkal, tehát nem az van, hogy rá úgy ijesztenek rá, hogy az ki van mondva, meg le van írva.
1: Persze.
3: Hanem csak úgy az a hangulat van fenntartva. Tehát, hogy azért gondoljunk bele, hogy havonta jön hozzánk egy titkos szolgálati tiszt, és akkor így kérdezget minket, és akkor visszakérdezünk, hogy de miért van ez az egész? Nem, azt mondták neki, ugye, hogy hát ön a szegregációs dolgokban itt van a terepen, tanulni akarunk öntől. És akkor utána nekem a legfájdalmasabb, és ez tényleg olyan, mint egy regény, amikor az antiszegregációs kerekasztal ülése után is megkeresték, és akkor azt mondja neki ez a titkos szolga, hogy sorolja fel, kik vettek részt a kerekasztal megbeszélésén. És Eritok Nóra elkezdte felsorolni, naivan, majd ezt is így megállt, hogy de miért is kell ezt nekem felsorolnom, hiszen ez egy nyilvános adat. És el azt mondta neki a titkos szolgálati ügynök, mert nem mindegy, hogy milyen sorrendben mondja. Tehát, hogy itt olyan szintű pszichés, és mert ugye itt most azon gondolkodott ebben a pillanatban, hogy mi az, hogy milyen sorrendben mondom az Alkotmányvédelmi Hivatal emberének. Hogyha valakit előre veszek, az a baj, ha kihagyom, az a gyanús.
1: Az a paranoia intézményesítése.
3: Mert erre mentek, és akkor a többi részéről még majd a politikai részéről is gondolom, hogy beszélünk. Tehát, hogy az, hogy a titkos szolgálatokat ilyen célból használta fel a NER, az jelzőket halmozhatnék ide. Tehát ez a legelcsépeltebbet mondom, nincsenek szavak.
2: Én nem akarok abba a hibába esni, hogy egy ilyen érzékeny ügyben érzéketlennek tűnjek, és azért is itt nagyon nehéz a pont, amikor az ember a hitelességet akarja számon kérni, akkor eszébe jut az, hogy kellenének bizonyítékok vagy valami, mert egyébként szerintem az a társadalmi igazságérzet azt elvárja, hogy ne csak vádak alapján jöjjenek ilyenek. Én is egyébként meghallgattam, elolvasom, és hogy amennyiben ezek tényleg így voltak, csak rossz az, hogy így kell kezdeni mondatot, hogy amennyiben ezek tényleg így történnek meg, én akkor azt tartom normálisnak, hogy ezt vizsgálják ki, hogy remélem, hogy akkor valamilyen ennek feltárása lesz, hogy azért valamilyen szinten csak dolgozott ott valaki, csak jön majd elő valaki, hát most leváltódott ez a rendszer, akkor most már nincs ez a félelem felettük, akkor jöjjenek elő, és akkor mondják azt, hogy akkor ez valóban így volt. Tehát, hogy egyelőre még ebben az ügyben, amíg itt nincsen más állítás, szerintem még egy kicsit ki kell várni, és akkor legyen az, hogy akkor vizsgálja ki Magyar Péter, mert akkor nem tudom, nézzenek rá erre ezekre az ügyekre, vagy jöjjenek elő más tanúk is, akik még erről tudnak beszélni. Úgyhogy ez nagyon nehéz.
1: És mindig el kell mondani, hogy nem kérdőjelezzük meg azt, hogy ő most igazat mondott volna, vagy hazudott volna. Nem ez a lényeg, nem ez a tét. Mert tábortól függően az egyik ezt gondolja, a másik azt gondolja, mert erre mondjuk mond egy olyat Rogán Antal, hogy ebből egy szó sem igaz, és akkor ott vagyunk, és akkor nézzünk megint egymásra a két tábor. Én azt akarom, hogy ennek legyen valami következménye. Mert itt azért voltak olyan ügyek, és lehet, hogy nagyon rossz az időzítés, hogy ezt behozom, de Juhász Péterék is, ahogy ütötték ezt a Zsolti bácsi ügyet, aztán a végén kiderült, hogy semmi nincs a kezükben, és nem tudnak beleállni, és nincs név. Szóval én már akkor is ugye elmondtam, hogy gyerekek, legyen már valami bizonyíték, és akkor valaki valljon végre. Mondjuk már ki azt a nevet, és akkor de ebből ne csináljunk hisztériát. És itt is, ha valaki megkérdezni, hogy elhiszem, azt mondom, hogy igen. De azt akarom, hogy ennek még egyszer következménye legyen, és ne csak a fűtőanyaga legyen ennek a hideg polgárháborúban, amiben létezünk.
3: Itt alapvetően egyetértek veletek, de. Ezt már annyiszor eljátszottuk, és annyiszor pofára estünk, de nem csak újságírók, hanem a nyilvánosság is, a társadalom is, amikor ilyen korrektül álltunk hozzá a dolgokhoz. Mert egyébként a újságíró felem egyik része azt mondja, hogy igen, valóban, az ilyen dolgokhoz, mint mindenhez is úgy kell hozzáállni, hogy valóban meghallgattuk az egyik felet, úgymond lássuk a bizonyítékokat, vagy szólaljon meg mellette valaki, vagy erősítse meg két egymástól független forrás, tehát hogy bármi, igen. És akkor, hát mondjuk ez a tényfeltáró újságíró része az ember újságírói gondolkodásának. A publicista persze az könnyebben veszi az ilyen akadályokat, mert elengedi magát is azt mondja, hogy azt arra csap, és hogy én a kettő között ingadozva óvatos lennék, csak most az jut eszembe, hogy mit összecivajkodtunk mi is egyébként, meg én is, amikor mentem még ilyen olyan vitaműsorokba, amikor az Indexen megjelent az állítólagos Tisza program, és minden ízéből sütött, hogy ez egy ordas nagy kamu, amit Rogánék találtak ki, és az egész akció, hát pontról
1: de
3: pontra
1: István, le lehetett mondani. De István, ha elmondod, nem vagyunk beljebb.
3: Igen, igen,
1: nem,
3: és állandóan azzal civajkodtunk veled is, megmondom a fideszesekkel is.
1: A fideszes propagandának segítesz.
3: Nem, és ott balhéztunk, és akkor mondták, hogy izé, hogy de hát miért ne lehetne ez izé is. Tehát, de mikor, és ezért izé abbajok benne, mert mi vagy, ha most nem ez a választás eredménye, mert a Fidesz nyer kétharmaddal. És úgy, hogy mondjuk az Indexnek ez a kamu cucca, egy nagyon fontos eleme a Fidesz kétharmados győzelmének. Hát akkor megfordult volna a történelem, hát tök más lett volna minden. Igen. Tehát, hogy nagyon-nagyon nagy súlya van a dolgoknak. Azért mondom, ez a kettő tusakodik bennem, mondom, újságíróként én is azt mondom, hogy igen, várjuk meg, meg tök jó lenne. Elritó Nóra személye meg egyszerűen akkora biztosíték amellett, hogy ez úgy volt, ahogy ő elmondta, hogy nekem ebben nincs kételjem, de ez meg a publicista rész. Na hát nem lettünk sokkal előrébb, de legalább.
2: Abszolút, illetve én, ha már szóba került, remélem, hogy az Indexnél lesznek következményei a, nem tudom, Tisza adócsomagnak, vagy nem tudom, mi volt az fontos.
3: Lehet, mert a főszerkesztőt áteltően nyűzték máshova.
2: Ja, nem, tehát következmény, tehát azért
1: és
2: igen.
1: És azok a fideszes politikusok, akik erről úgy beszéltek, hogy hát végül is igaz lehet, mert ugye már korábban beszéltek, és akkor azt mondta Tar Zoltán, hogy majd a választások után, addig nem szabad elmondani, annak lesz a következménye. És nem úgy kezelték, ahogy amerre én akartam, vagy szerettem volna terelni Istvánt is, szem nagyon sikerült. Mindenki mondott szó a témában, az a Fidesznek kedvez, itt röviden és többen nem. Ezt kicsit cizelláltabban akartam. Miről beszéljünk? Mi legyen a következő témánk?
3: Jaj, még a Ónodi Molnár Dórát csak hadd említsem meg. Tudom, hogy ha váltani akarsz, akkor én mindig visszarángatlak ide.
1: Gyere, mondd.
3: Az elhagyni kívánt témába. Hát, hogy Elritók Nóra arra is beszélt, hogy Balogh Zoltán felhívta, hogy Ónodi Molnár Dórával ne beszéljen ilyen szegregációs, meg gyermekszegénység ügyekről, és hogy nem csak azért, mert hogy a Dórával van egy ilyen kollégális viszony, hanem hogy ez milyen pitián elség már egy politikustól, amikor ilyeneket, hogy ki kivel ne beszéljen, és hogy mennyire...
1: De ez annyira amatőr, nem?
3: Hogy és amatőr is, abszolút amatőr is.
1: Mert amúgy miért ne beszélhetnek vele? És akkor megjelenik bármilyen cikk, hát azt cáfolják utána. Elhagyja a száját? Igen, mire gondol?
3: Benne van ez a nyomorult neres gondolkodás is. Hogy
1: ezt is megúszunk.
3: Na jó, Pócs.
1: Pócs.
2: Jó.
1: Pócs Bünti.
2: Jó, jöhet, Pócs.
3: Szegény Pócs, az legyen a provokatív állítás. Szegény Pócs János. Uh-huh. Nem.
1: Na, mondd, mi történt? Ugye én mondjam, 5,5 millió forint megfizetésére ítélte a bíróság, ugye Ruszin Szendi Romulus új honvédelmi miniszter becsületének megsértése miatt. Erről maga a jársági fideszes politikus számolt be. Azzal a felütéssel, hogy a büntetés a tokaleszívás és a véleményszabadság ára.
2: És bocsánatot is kellett kérnie. Amúgy.
1: Igen.
2: Igen, aztán.
1: Ugye tavaly nyáron posztolt egy zsírakció című videót, amelyben egy megperzselt disznóra írta fel Ruszin Szendi nevét. És Pócs a videóban arról beszélt, a mangalica zsír igen, Romulus nem. Amikor egy ilyen hír kijön, mondjuk egy ilyet csinál Pócs, és ugye ezt már említettem, hogy azért vannak olyan vörös vonalak szerintem, tehát ezt bárhova föl lehet már festeni, aminél én egyszerűen nem tudom elhinni, hogy a fideszes újságírók, influencerek, vélemény szabadsággal élő egyének nem nyitják ki a szájukat, hogy bocs, pócs, ez így nem oké.
3: Jó volt.
1: De nem, nem, nem, nincs
3: jó,
1: egy ilyen.
3: Jó, csak jó volt.
1: Nincs egy ilyen.
2: Szerintem ízlés kérdése.
1: Ez most komoly.
2: Szerintem abszolút. Szerintem most ezt teljesen komolyan mondom azt, hogy van olyan szavazói réteg, akinek amúgy ezt tetszik.
1: De én ezt értem, de nem menjünk el megint elemzőbe, mert értjük, hogy miért csinálta. Persze, persze, hogy valakinek ez bejön, és ő azokra lő. De itt most még egyszer, újságírói szinten, egy politikus szinten valaki megszólalja, hogy... Pócs János, ez nem volt szép.
2: Tehát, hogy az, hogy hol tart a magyar közbeszéd, meg a politika, ez a már nem tudom hány éve szörnyűködünk, nem? Tehát, hogy ez nem változott meg Magyar Péter színrelépésével sem. Én nem látok nagyon nagy változásokat ebben, tehát, hogy ilyen szempontból szerintem nincs egy javuló tendencia.
1: Hát, most soknál is megvan ez.
2: De az, hogy a kormányváltás óta sincsen egy olyan, hogy akkor most itt bejött volna nem tudom, ennek a szép kora, de hogy szerintem ez az, hogy ezt mi is hagyjuk, mert a nyilvánosság, ez egy probléma talán, nem? Tehát, hogy igen, hogy nem, de mit kéne?
1: De.
2: Tehát, de mit kéne? De miért valaki Magyar Péter ellen is szólt, mert nem? Tehát, hogy nincsen, és hogy...
1: De, hello.
2: Te szoktál? Jó, hát akkor nem tudom. Igen, hogy hát, nem, ez a stílus már nem.
1: Na jó, innen folytatjuk.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos idő lesz, csak néhol eshet. Kétnapos lengyelországi látogatáson vesz részt a Tisza kormány delegációja. Meghalt Scherer Péter, színészrendező. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Magyar Péter megtisztelőnek tartja, hogy miniszterelnökként első hivatalos útja Lengyelországba vezetett. Erről Krakóban beszélt a kormányfő, hozzátette. Örül, hogy magas szintű tárgyalásokat folytathatnak, és a magyar-lengyel kapcsolatok méltó helyükre kerülnek vissza. Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, szeretné a visegrádi négyek együttműködését feléleszteni, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése. A kormányfő elmondta azt is, hogy szerdán tárgyalásokat folytat Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, Karol Navrocki államfővel, majd Lech Walesa volt elnökkel, a Szolidaritás mozgalom egykori vezetőjével találkozik. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszén Szendi Romulus közösségi oldalán közölte azt is, a magyar honvédség előtt álló időszak kulcskérdése nem csak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása is. Hozzátette, vezérkari főnöksége alatt az altábornagy volt a helyettese, aki vezetőként, katonaként és emberként is bizonyított. Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szinttől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. A Vártnál is nagyobb az érdeklődés a debreceni BMW gyárban készülő iX3-as modellre, közölte a BMW Group egyik alelnöke Budapesten. A sajtóbeszélgetésen elhangzott, eddig mintegy 50 ezer megrendelés érkezett erre a típusra, ezért a tervezetnél korábban már februárban elindították a második műszakot. A gyártás sikere a foglalkoztatásra is kedvező hatással lesz, de a szakember részleteket nem árult el ezzel kapcsolatban. Hozzátette, a debreceni BMW gyár azt bizonyítja, hogy Európában is lehet nemzetközileg versenyképes elektromos járművet előállítani. Meghalt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész, karakteres alakításai, komikus és drámai szerepei, valamint színházi rendezései révén a hazai kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe figurája. Játszott a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Munkásságát egyebek mellett a színikritikusok díjával, a filmkritikusok díjával is elismerték, megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét, valamint a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt. Scherer Péter barátai ma este 9 órától virrasztanak a színész emlékére. A nem sajtónyilvános esemény a fővárosi B32 galériában lesz. Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északi a szelet nagy területen kísérhetik élénklökések. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Gavra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: De igen, válaszolva Emilián, vannak olyanok, akik szót emelnek, azokat beterelik egy ilyen karanténba, egy ilyen koncentrációs táborban, nem véletlenül használtam ezt így, és akkor mindkét irányból lőnek rájuk. Jelenleg ez így néz ki a közélet. Én azért gondolom azt, hogy aki közösségi finanszírozásból él, vagy egyáltalán szeretne gyors népszerűséget, annak el kell tolódni az egyik tábor felé. Most fideszes oldalon ez sokkal nehezebb, de tiszás oldalon, hát láttuk a puzséros hírt, ugye tegnap, van egy hihetetlen kemény elvárás, hogy ezt a személyi kultuszt ezt tovább kell építeni, és nem tűr semmilyen kritikát az új miniszterelnök tevékenysége. No mindegy, nekem ezzel kapcsolatban rengeteg sérelmem van, hogy kollégák és korábbi...
3: Hogyha
4: több ilyen bírság lenne, az annyira nem gyakori ez, nem? Hát, hogyha több lenne, kicsit alacsonyabban osztogatnák ezeket, akkor lehet, hogy nem tudom, meg lehetne regulázni itt a politikusokat, hogy szebben beszéljenek, csak akkor mondom, akkor elvárom ellentétes irányba is. Azért én láttam már, ha már csak az O1-gézésből kiindulunk, illetve én azért plakátokra ragasztva, fideszes plakátokra a harmadik kerületben láttam ragasztva azt, hogy pedofil, és akkor azért az úgy, na, tehát ezekért sem nagyon kért senki új bocsánatot, vagy nem nagyon lettek ezeknek így következményei, vagy kimondták politikusok a szájukkal ezt, tehát, hogy vagy összemosták ezeket. Én elvárnám erre is, meg arra is. Tehát, hogyha lenne egyébként valamilyen, vagy kicsit tényleg jobban osztogatnák ezeket a bírságokat, lehet, hogy egyébként meg lehetne szabályozni.
3: Magyarországon az egy nagyon furcsa, valahol furcsa joghelyzet, hogy a közszereplőknél irgalmatlanul magasan húzták meg az inger küszöböt egyébként. Mármint, hogy ugye ez az inger küszöb nincs konkrétan meghúzva, csak a bíróság úgy tárgyalja ezeket az ügyeket, hogy a közszereplőknek a átlagembertől lényegesen többet kell elviselnie, és talán már egy kicsit túl magasan is van ez a küszöb. Tehát ez nincs lefektetve, és ez tényleg a bírói gyakorlatból alakul ki. Az elmúlt másfél évtizedben, miközben a Fidesz próbálta beszűkíteni a nyilvánosságot és a demokráciát és a médiát, akkor ez inkább egy pozitív tartalmú dolognak tűnt, mert legalább ebben mégiscsak ott volt az, hogyha te neki mentél Orbán Viktornak, és esetleg egy kicsit elszabadult a billentyűzeted, akkor abból neked nem lett újságíróként problémád. De igen, én is azt gondolom, hogy valamit ezzel kellene kezdeni, mert mintha egy picit, nem a szólásszabadságnak és a sajtószabadságnak nem. Csak hogy talán lehet, hogy egy-két precedens azt mutatja, hogy nehezen születnek még bizonyos ítéletek, de Pócs János már olyan szinten tolta túl, tehát azért ezzel a Romulus zsír, és akkor ott kevergeti. Tehát, hogy,
4: de az ízléstelen, persze, tényleg
3: nem csak ízléstelen volt, igen, emberi méltóságában abszolút, hogy itt valóban már, hát az hülye hangzik, hogy nem tehetett mást a bíróság, de hát igen, az emberiség, a humánumnak a védelme miatt itt más döntés nem is születhetett. Hogy,
2: csak mi a stratégia a Fidesznél ezek után, hogy őt beküldik a
3: parlamentbe? Pont ezt írtam oda, hogy hitelesség, Pócs János, Romulus Zsír és Orbán Viktor meg mit benne akarnak? Látja egyik megújító személyiséget, hiszen bizalmat szavaz Pócs Jánosnak a saját maga által összefabrikált frakcióban. Tehát, hogy ez baromira nem áll akkor össze.
4: És bemegy Pócs János a választások után egy nappal a Partizánba, és azt mondja, hogy Orbán Viktor a hibás, nem? Nem ez volt? Ugye, nem?
2: De hát ezt a miniszterelnök kérte. Ugye?
4: Ja, jó, mindegy, de attól még a képzavar az megvan, az nem? Volt, tehát, hogy ez én se értem. Nem? Azért mondtam, az elmúlt egy hónap az kicsit olyan, hogy így ül az ember, és hogy mi történik. Igen, hogy azt mondja Gulyás Gergely, hogy konstruktív ellenzék, és akkor mégis Pócs János a konstruktív ellenzék, miközben tőle nem ezt láttuk, és nem azért, mert hogy őt feltétlen kritizálom, csak hogy az ő politikája az nem feltétlen az, amiről beszélnek, nem tudom.
2: Ha igen, meghívnak egy csapatba játszani, és abban a csapatban van valaki, aki...
3: Pócs
2: nem
3: János.
2: Tudom, oda csinál az öltöző közepére, azt szétkenni, na mindegy, nem megyek bele, értitek.
3: Nem, van később.
2: Akkor lehet, hogy azt mondom, hogy abban a csapatban nem igazolok. És ilyenkor csodálkozom ezeken az embereken, például Szűcs Gáborom, aki rendszeresen jár különböző vitaműsorokba, és azért ő egy jogász fiú, szellem képviselője, érvel, jól fejezi ki magát, ebben hisz. És akkor összeültetik egy Pócs Jánossal, hogy vele focizz együtt. Nem? Tehát még mindig itt tartunk, hogy egyszerűen nincsenek olyan elvi kiállások, vagy nem tudunk ezekről, hogy valaki azt mondja, hogy kap egy felkérést, hogy létszi, ne csináld, hanem ez a hihetetlen megalkuvás, ez engem annyira dühít, annyira, mert, hát illetve nem, mert ez lesz a Fidesz veszte, hogy senki nem hajlandó bármiféle arcélt villantani.
3: De figyelj, az a borzasztó ebben az egészben, hogy hogy senki meg se közelítette azt a kritikát, amit most te itt pár mondatban elmondtál. Tehát persze. Nyoma nincsennek, ír magva nincsennek az így egésznek, van. Hogy bárki a Pócs Jánosról bármit is, vagy valószínűleg most még ki is állnak mellette. Tehát hogy tényleg ebből nem tudom, hogy mikor lehet egy pártnak, lehet, hogy egy pártnak nem is, vagy egy párt nem is tud ez ebből kikavarodni, mert azt kéne megoldani, ezt a nem beszélünk ki, nem menjünk egymás ellen, problémát kellene valahogy feloldani, hogy oké, de bizonyos esetekben mégis kellene, hol húzod meg a, tehát nem ez legyen a pártoknak a problémája. Ami nagyon tetszett ebben a videóban, amit Pócs János nem az eredeti videóban, hanem amit most bocsánat kérésként elkészített, hogy hogy köszönt el?
4: Hogy?
3: Éljen a szólásszabadság. Mondja Pócs János, aki élet-halál ura volt a jászságban, és mindent, aki csak egy picit is ellene ment, azt megpróbáltak tönkretenni, kicsinálni. És a másikot el is pityerettem magam, az megint nagyon tetszett ebben a bocsánat kérő videóban, hogy hát ő megígérte az édesapjának, és Pócs János arcát és hangját tessenek ide képzelni, hogy megőrzi a hagyatékát, de már nem tudja, mert be kell fizetni a büntetést. És akkor így elősorakoztak azok a gazdasági ügyek, amelyek Pócs János nevéhez köthetők, az ingyen konyhától, amit a fiának a saját ipartelepét bérbevéve alakítottak ki uniós pénzből, meg az ilyen támogatás, meg az olyan támogatás, naperőmű pályázat, tehát a uniós föltámogatások, a közfoglalkoztatási botrány, és ő nem tudja befizetni az, hogy az a édesapja hagyatéka most oda lett. Komolyan.
2: Na jó. Gondolkodtam, hogy milyen témával folytassuk. Lett volna egy ilyen luxizás, és szerintem azt már így átbeszéltük az előző műsorokban, jó. Hogy ez miről is szólt, akkor Simon László beszólt Orbán Balázsnak.
3: Hát az is már megbeszéltünk.
2: Igen. Talán még az átadás átvétel, hogy ez a féle Magyar Péter nem tudom, leszámolunk az ellenféllel, ez most belefér-e, vagy nem
3: ugye
2: fér-e?
3: Ugye kedvezzünk a vendégnek, hogy
2: Válasz
3: ugye a témát, amiben
2: mivel
3: otthonosan érzed magad.
2: Itt a hátra lévő rövid időben.
4: Nem, na, a luxizás, nem, arra már nem akartok.
2: Szeretnél?
3: Nem, mert.
2: Tényleg? Szeretnél?
4: Nem tudom, én ezen sokat gondolkoztam, mint hogy nézem ezeket az élő videókat, vagy nem tudom, ezeket a bejárós videókat. Nekem tetszik, én kicsit örülök, hogy ilyen kulisszatitkokat látok. Most ez a gondolatot, ezt itt a Pista ültette el bennem, hogy azt mondja, hogy tényleg, mint egy ilyen valóságshowban, hogy azért követem, hogy az ilyen az extrákat
3: hova
4: tudjam.
3: Hova megyünk ma?
4: Igen, de hogy igen. De aztán persze benne mást kelt ez fel, mert hogy én abszolút én ilyen lelkesen nézem engem, ezek érdekelnek. Én tökre megnéztem volna eddig is, kár, hogy nem lehetett ebből, hogy nem mutattak ebből többet. Nekem tetszik, szerintem jó. Abszolút.
3: Eljött a te időt, Tom. Adj neki.
4: Gondoltam, hogy ebben lehet egy kicsit.
2: Tükrében egy kis attitűdváltás.
4: De az igazság, hogy nagy, végre van valami, ahol lehet egy kicsit, nem tudom, akár ütközni.
2: Hát ez... Tartalmilag nem tudok ütközni ezzel, mert tényleg ez a Netflix sorozat megy, és ezt már István is írta a Facebookon, hogy le kell mondani az előfizetést is, akkor most kell nézni ezeket a bejárásokat. Ez egy teljesen tudatos, és előre tervezett, tehát nem úgy értve, hogy előző nap, hanem már hónapokkal korábban tervezett ügymenet volt, hogy ők erről a feudalista világról leválnak, és visszatérünk az emberek közé. Erről szól a social media aktivitás is, hogy kommenteket ír, és arra te is írhatsz kommentet, betegelheted Magyar Péter. Lehet, hogy még válaszolni is fog neked, nem tudhatod, de hogy egy szinten vagyunk, ez egy nagyon ügyesen, okosan kitalált stratégia volt. Ez a központosított hatalomgyakorlásnak az egyik problematikája pont ez volt, hogy ez a hétköznapi embertől így eltávolodott. Nem voltak meg a Fidesz oldalán azok az emberek, akik leszállították volna a politikát a hétköznapi ember szintjére. Ez egy nagyon súlyos probléma volt, és ezért kellett volna kinevelnie Orbán Viktornak, mert második, harmadik évben olyan hiteles arcokat, akik utána helyette járják az országot, és ennyi csupán a dolguk. Nem a Facebookra kommentelnek, hanem mondjuk van egy 10 olyan neve, hogy őket egy ilyen 5-6 év alatt felépítve kiküld az országba, és nem csinálsz más, barátom, mint településről településre mondod, és gyártod erre a social media tartalmat, de találkozol az emberekkel, kezed fogsz, elmagyarázod nekik. Ezt úgy elfelejtették, mint a sicc.
4: Na, nagyon, pedig itt azt hittem, hogy itt a nagy vita fog eljönni, hát, de figyelj, hát ez nagyon, hogy itt mindig van ez a Magyar Péter, hogy leuralta a Facebookot, és ott nyerte meg a választást. Nem. A Magyar Péter, igen, elment naponta, nem tudom, 8 településre, meg már miket csinált ott a végén, amikor itt lehetett azon nevetni, hogy bütyök, meg izé feltörte a lábát a cipő, amikor Nagyváradra elgyalogolt. Ugye volt ez a... Hát,
2: mindegy, ez a bütyöközés, hogy... ez mennyire cringe volt.
4: De hogy ez egy...
3: Nem múlt el, a pesti srácokon.
4: Nem múlt el, így van. Tehát, hogy ezen nevetnek, hogy bütyök, meg így hívják, amikor az ember, hát látszik, ott van az eredményben, hogy kék lett az egész útvonal, ahogy Nagyváradra sétált. Az összes település tiszás lett. Mert az embereknek ennyi számít, hogy elmenjen oda egy politikus, kezet lehessen vele fogni, és úristen, itt volt a Magyar Péter, és igazából már teljesen mindegy, hogy mit mond, mert már megnyerte azokat az embereket, akikkel ő kezet fogott.
2: Ezt az eredmények tükrében vettétek észre, vagy volt-e olyan, ennyi kulisszatitkot talán elárulhatsz, hogy erre azt mondtátok egymás között, hogy basztus, ezt milyen ügyesen csinálja, milyen jól csinálja, csak mi erről nem beszélhetünk.
4: Nekem ez a Nagyváradig való elsétálás, ez ilyen volt. Én itt így fogalmaztam meg, hogy jelenleg lábon veri meg a Fideszt, tehát ez volt nálunk egy ilyen, és mondtam, hogy szerintem ez egy nagyon nagy hiba, hogy ez nem, nincsen semmi reakció. Nagyon
2: adáson kívül.
4: Hát, szerintem adásban nem is tudom, mennyire foglalkoztunk el, de hogy nagyon későn kezdett ebbe a Fidesz, Lázár Jánosnak ezek a Lázár infói, mi volt az is, heti 3, igazából kevés, jó volt szerintem a maga a produkció, csak kevés.
2: Akkor már ennek meg el is veszítette akkor már a kutyának.
4: Igen, a másik meg, hogy Orbán Viktor is jó volt, tök jók voltak ezek az utolsó országjárós programok, csak régen mindig azon nevettünk, vagy az volt így a vicc tárgya, hogy ha a DK meg az ellenzék elmegy országot járni, és elmennek Szombathelyre, és akkor elmentek, tényleg az volt az országjárás, hogy elmentek ilyen nagy településekre, ahol összegyűltek, nem tudom, 500-an, és akkor ez már milyen nagy országjárás volt. És most ugyanebbe a hibába esett bele valahol Orbán Viktor, hogy elment ezekre a nagy településekre, de pláne ugyanazokra, ahol előtte már DPK-k is voltak, mi volt annak az értelme? Nem tudom, hogy azt figyeltétek el, hogy megvoltak a DPK-k, majd ugyanazokra a településekre ment el országot járni, és se kis települések nem voltak semmi, úgyhogy...
3: Amúgy ez jobb téma, mint a luxizás, de azért visszakanyarodható. Nem, tényleg jobb téma. És ráadásul összekötődik Elritók Nórával, mert ő beszélt erről a jelenségről a Partizán interjúban, amikor ugye akikkel ő dolgozik, akikkel foglalkozik, hát abban a társadalmi rétegben, és ő erről is beszél, hogy maga az, hogy választás, hogy mi a tétje, hogy parlament, hogy egy képviselő az mit jelent, hogy ott nem, hiszen a szegénység kultúrája, hogyha valaki foglalkozott kulturális antropológiával, a szegénység kultúrája az azt jelenti, hogy a egyik napról a másikra való éléshez szükséges stratégiáknak a kialakítása. Mert tényleg egyik napról a másikra kell túlélned. Ott az van, hogy holnap, hogy szedek össze 500 forintot, és nem az van, hogy sérült a társadalom szövete, meg a nyilvánosság megcsorbult, meg ilyen izé dolg. Teljesen más világ. És hogy amikor Magyar Péter is ott járt Toldon, akkor azt mondta, hogy azt meséltem Elritók Nóra, hogy utána oda mentek hozzá azok az emberek, akik ebben a egyik napról a másikra stratégiában élik a kényszerűségből az életüket, és baromira semmi kapcsolódásuk nem volt a politikával, és ilyeneket kérdeztek tőle, hogy megmondták neki, hogy de nem is gonosz ez az ember. Mert hogy miért? Hát eddig azt mondták, hogy ez egy gonosz, és azért. Meg hogy volt olyan ember, aki azt hitt, hogy Brüsszel egy személy. Mert hogy állandóan támadja Orbán Viktort, támadja, és hogy igen, ez valahol rossz is, meg elkeserítő is, meg akár ironikusnak is lehet, de hogy emberek így élnek, hát most ezen valamit kellene kezdeni a társadalomnak, hogy minél kevesebben éljenek így, meg minél kevesebben lássák így a világot, és minél többen tudjanak minél többet a világról. Csak hogy mennyire számított az, hogy Magyar Péter odament is, elmondta, amit elmondott, és odament az el, hogy még abban a rétegben is, ahol a Fidesz ilyen 600%-okat, meg azokban a régiókban is képes volt fordítani, pusztán azért, mert az emberek rajta keresztül tudtak közvetlenül csatlakozni a politikához. Nem is csak az, hogy Magyar Péter, hanem az, hogy egyszerűen a politika, mint kézzel fogható valami, megjelent az életükben, és már nem csak egy ilyen elképzelhetetlen akármi volt. És ez átírta a választási térképet.
2: A szocialistáknak megvoltak ezek a hálózatai, és az anyagi források is ehhez. Hogy a bánatba történhetett ez, hogy ezzel ők nem akartak, nem tudtak élni?
3: Ezt édesapád szokta sokszor elmesélni, hogy milyen ügyesen számolta fel az MSZP a vidéki hálózatát.
2: Ez valami hihetetlen.
4: De és nem ugyan ebbe a hibába fog akár a Fidesz beleesni, vagy esett már bele, hogy elkezdtek a kis vidéki településeken felszámolódni
3: Hát, hogy ezt a Fidesz, vagy a Orbán Viktor ezt már megcsinálta egyszer a polgári körökkel, most néhány
4: lesz-e vajon új polgári
3: jobboldali jellemző azt mondja, hogy valami hasonlót kellene, igen. De hogy a fenében? Tehát, hogy azért a fideszes közönségnek egyszer már megtanulta, hogy ez nem akkora buli, mert hogy csinálták, és a választás után meg eldobták őket, mint egy
2: használt
3: akármit, mint egy használt polgári kört. És ezért megint belevágni, megint nekiállni, hát nem tudom. Én nem nagyon értem ezt a Orbán által meghirdetett alulról jövő, hogy nem, de azokkal kell beszélgetni, akik hasonlóan gondolkodnak, és ilyen kis közösségekben, meg szerintem irgalmatlanul elment már emellett a világ.
2: De most neki pont nem azokat kellene megtalálni, akik hasonlóan gondolkodnak, hanem valami olyan hitelességet magára vennie, mint egy ruhát, amivel vissza tudja hozni azokat az elvándorolt milliókat, vagy milliót.
3: Most már 1 millió, igen. Ugye most a legutolsó mérés az már az volt, hogy 1 millióval kevesebb.
4: Abszolút, én már meg se kérdőjelezem ezeket a méréseket, úgyhogy így elfogadom.
3: Luxi, na, mi gyorsan kis luxi.
4: Na, hogy...
2: De nem tudok vitatkozni, de mivel is kéne?
3: Én még nem szóltam hozzá a luxihoz, mert ti már ugye akkor átkanyarodtak erre a másikra, ami szerintem tök fontos téma egyébként, hogy én már besokaltam. Nekem már sok.
4: Tehát nekem elég is sok, volt a hergelés.
3: Nekem ez nem a hergelés volt elég, abból soha nem elég. Engem már ez így nem érdekel. Tehát eddig is tudtam, hogy a Fidesz és a NER, nagyjából tudtam, hogy működik most. Engem már ez így nem érdekel. Tehát eddig is tudtam, hogy a Fidesz

0: Rogán Antal-féle kabinet iroda, hát igen, na ott azért megszaladt.
1: Dolgoztál volna
0: a Dubai
1: ott?
0: Feeling. Rogán Antal minisztériumában?
1: Nem,
0: én abban az épületben. Én ott maximum fogva tartott lehettem volna.
1: Igen.
0: Bár az a belügyminisztérium.
1: Igen.
0: Most ez nekem, mint munkavállalónak az, hogy luxus körülmények között dolgozhatok, hát persze, hát ne örülök neki, bár egyébként szerintem sokkal fontosabb az, hogy milyen a munkai légkör és milyen a főnöke, itt közvetlen főnököd és a nagyfőnök. Ha az el van cseszve, akkor onnantól fog kezdve teljesen mindegy. Na, de abszolút megértem azokat az embereket is, akinek most egyébként az a sok ügy, amiről eddig a ellenzéki nyilván, vagy a nem kormányzati nyilvánosságban szó volt, hogy ilyen 100 milliárdok, mága és a többi, meg ez az ügy, meg az a ide 100 milliárd, meg a Tibor sztori, meg a Mátra erőmű, ahol csak ott 25 milliárdot rávertek az államra, Mészáros Lőrincék, és a többi, hogy az megfoghatatlan. Baromi nagy összegek, el kell képzelni ilyen billiókat, meg milliárdokat, és ez nem könnyű. Itt a két intézményen, és mondom, nem a Karmelitán, hanem nekem a másiknál, ott kapott a ellenzéki közönség egy kézzelfogható bizonyítékot, amihez tudja kötni azt, hogy akkor milyen is volt ez a luxizás.
2: És erre nincs válasz. Tehát itt ez a legdurvább, tehát olyan csapdában van ilyenkor a Fidesz, hogy erre nincsen épésszel
0: nekünk felfogható
2: válasz.
1: Tudok itt ilyen válaszokat, igen. Hogy ez nem maguknak, hogy igen.
2: Ez egy Nobel-díjas kutatás, hogy egy potenciális veszteségnek a fájdalma pszichológiailag kétszer olyan. Akkor belekezdek újból. Tehát egy potenciális veszteségnek a fájdalma az kétszer olyan erős pszichológiailag, mint egy ugyanolyan mértékű nyerességnek az öröme. Erről szól az a típusú hergelés, amire már egy iparág is felépült. Ez a luxizással hergelés, amiből egy Berki Krisztián, meg amit tudom én, a kőgazdag fiatalok, meg ezek a típusú műsorok kinőttek. Itt érvényesül ez is, hogy még mindig lehet vele hergelni, mert ez egy olyan evolúciós drive bennünk, amit nem tudunk levetkőzni. Ha sokáig tudják mutogatni ezeket, és István mondta, te számokkal ez már nem eladható, de tudják mutatni, hogy nézd meg, ez olyan, mint egy űrkabin, akkor azzal sokáig tudnak Netflix sorozatot gyártani. És amit korábban gondoltunk a Tiszáról, hogy ki fog fulladni, hogy nem tudnak minden napra valamit legyártani, én a két év alatt egy döccenésre emlékszem, egy 2-3 hónaposra, azon kívül mindig tudták hozni a témát. Kreatívak, ha ez a kreativitás fennmarad sokáig, akkor kormányozni sem kell majd annyira, mert úgyis behúzzák 4 év múlva a következőt. Egyetértetek? Köszi, oké.
1: Okay. Most már kormányozni kell, én már azt várom, majd arról tudok.
0: Tudnék vitatkozni veled, de nem tudok, mivel letelt az
2: adáson kívül fogsz. Köszönjük szépen, ez volt már a Provokatőr, viszontlátásra.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Spirit Plus. Különleges interjú, érdekes beszélgetések, fontos kérdések a Spirit FM-en.
1: Köszöntöm a Spirit Plus nézőit, nagyon érdekes témával megyünk tovább ma is. Vendégem dr. Hidas Tamás, sebész szakorvos, sérv specialista és robotsebész, üdvözlöm.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm én is.
1: És hát nem akármiről fogunk beszélgetni, hiszen a témánk a robotasszisztált sérvsebészet. Zárójelben nekem ide van írva, hogy Da Vinci, de ezt majd ki is fejtjük, hogy mi ez és mi is mit jelent. Miről beszélünk pontosan? Miről van szó?
2: Tehát Magyarországon eddig egy nem létező entitást szeretnénk, vagy szeretnék megalapozni a sérvsebészetben speciálisan. Tehát volt szerencsém az elmúlt közel egy évben a robotsebészethez közel kerülni, egy speciális képzésben részt venni, és Magyarországon eddig nem használatos technológiai újításokat tudunk itthon meghonosítani a robot technika segítségével, illetve ezek által olyan nyugat-európai modern műtéttechnikákat tudok alkalmazni, amik Magyarországon még nem terjedtek el széles körbe, de rendkívül előnyös a betegek számára.
1: Miért?
2: Tehát alapvetően ezek a műtéti technikák már Nyugat-Európában és USA-ban széles körben elterjedtek. Jelentős tudományos cikk szól ezeknek az előnyeiről. Itt nagyon sok típusú minimálinvazív beavatkozásról beszélünk a sérvsebészetben, tehát ennek a részleteivel nem szeretném a hallgatókat untatni, túl nyers sebészeti téma lenne. A fő előnyük az az, hogy egy olyan technikát alkalmazok, amivel magát a sérvet, tehát ez a hasfalon keletkezett defektust tulajdonképpen feszülésmentesen lehet zárni, és a sérveket mindig, vagyis a legtöbb esetben egy hálóval, speciális orvosi hálóval kell ellátni. Na most ezeknek a hálóknak a pozíciója a hasfalban az változó lehet, többféle rétegbe lehet beültetni. A legkedvezőbb réteg az a hasfali izomzat alá, de a hashártyán kívülre. Ez nehezen elképzelhető a laikusok számára, tudom. Minden esetre egy olyan pozícióba kerül ez a háló, ami rendkívül csökkenti a későbbi komplikációk számát, illetve rendkívül csökkenti a későbbi kiújulások arányát. Tehát a sérsebészetben az egy nagyon fontos mérőpont, vagy mérőszám, hogy X elvégzett műtétből hány lesz sikeres hosszú távon, ami azt jelenti, hogy a betegnek az eredeti problémája, méghozzá a sérv problémára nem újul ki. Most ezzel a technikával nagyon alacsonyra csökkenthetőek a kiújulások száma, szemben állítva a korábbi, kicsit már elavultabb technikákhoz képest, és ezek a újabb, modern sebészeti, sérsebészeti technikák Magyarországon még nem terjedtek el.
1: Miért fontos szerinted ez a téma?
2: Maga a téma az azért fontos, mert rendkívül sok embert érint. Magyarországra vetítve ez körülbelül tehát a sérvek általánosságban a lakosság olyan 2-5%-át érintik, ami ugye kiszámolva a 10 milliós lakosságban az 200-500 ezer főt jelent. Évente nagyjából ilyen 35-40 ezer sérvműtétet végeznek Magyarországon, tehát nagyon sok ember érint ez a téma, sokan szenvednek a sérvüktől, vagy akár nem jól sikerült műtétektől, vagy a kiújulásuktól. Éppen ezért én fontosnak látom azt, hogy Magyarországon legyen egyfajta reform indítvány és egy fejlesztés a sérsebészeti technikákban.
1: Azt ugye a laikusok is tudják, hogy sérveken belül is van több típus, vagy több fajta. Milyen típusúakról van szó itt leginkább?
2: Én alapvetően a hasfali sérvekkel foglalkozom, illetve ezt a Da Vinci eszközt a has elülső oldalán lévő sérveknél lehet jól alkalmazni, de minden típusú sérven segítség. Tehát ez egyszerűbbektől az egészen komplexekig. Nyilván, ahol a leginkább nagy segítséget tud nyújtani, azok bonyolultabb, komplexebb sérvtípusok, főleg a has elülső oldalán elhelyezkedő sérveknél, ahova egyébként laparoszkópos eszközökkel nagyon nehezen férünk hozzá, nagyon nehéz itt ezekhez a területeket elérni fizikailag, viszont a robotok hajlítható eszközeivel tulajdonképpen sokkal könnyebben és effektívebben tudjuk megműteni a betegeket.
1: Azért, mert annyira új ez a technika, vagy esetleg maguk a páciensek, betegek esetleg félnek tőle?
2: Nem, ez a betegek félelméhez nincsen semmi közük. A betegek erről nem tudnak, nem ez a baj, hanem az a baj, hogy a legtöbb Magyarországon praktizáló sérvekkel foglalkozó sebész sem tud ezekről a technikákról. Ezek relatív új módszerek, az elmúlt 10-15-20 évben kezdték el őket alkalmazni, tehát ez relatív újnak számít, és ez is főleg Nyugat-Európában, Amerikában, speciális sérvcentrumokban használnak ilyen műtéti technikákat. Úgyhogy ez az oka annak, hogy Magyarországra ez még nem terjedt el. Kicsit technikailag, tehát orvosi szempontból komplexebb, bonyolultabb műtétekről beszélünk, tehát nehezebb őket megtanulni, és hát egy extra energiát kell ebbe belefektetni ahhoz, hogy az ember el tudja őket sajátítani.
1: A betegek számára így a gyógyulás, vagy a műtét utáni napok, hetek, hónapok, bármi időszakról, ha beszélünk, ők nekik megterhelőbb?
2: Nem, épp ellenkezőleg ezek a módszerek, pláne hogyha mindezt az ember tudja párosítani minimál invazív módszerrel, beszélek itt a laparoszkópiáról, vagy a robotsebészettelről, akkor ez nem, hogy megterhelőbb a betegeknek, hanem pont, hogy jobb. Nyilván emiatt fejlődik az orvostudomány is, és emiatt kezdünk el újabb módszereket alkalmazni, mert jobb eredményekhez vezetnek, ezek az eredményeket nem én találom ki, hanem rendkívül sok tudományos cikk szól erről. Tehát a betegek alapvetően ezekkel az új műtéti technikákkal, amiket én alkalmazok, a robotsebészettel párosítva kevesebb műtét utáni fájdalomról számolnak be, gyorsabb a felépülésük, a gyógyulásuk, gyorsabban mobilizálódnak, az azt jelenti, hogy az ágyhoz kötöttség idő az nagyon rövid, és korábban vissza tudnak térni a mindennapi életükhöz. Ezen kívül tehát kevesebb posztoperatív szövődmény van, tehát kevesebb sebinfekció, kevesebb sebgyógyulási probléma, és a recidív rátát, tehát a visszaújulási rátát már említettem, ilyen szempontból is ezek jobb technikák.
1: A beköszönésem elején megemlítettem Da Vincit, és megígértem a hallgatóinknak, hogy vissza is térünk rá, kifejtjük bővebben, hogy hogyan kötődik ő mindehez.
2: A Da Vinci az tulajdonképpen egy szerzői név, ez az a cég nevezte el a robotot így, aki megteremtette, vagy kifejlesztette ezt a céget, tehát, hogy ennek azon kívül, hogy elnevezték a robotot, ezen a néven nagyon más tulajdonsága nincsen, lehet, hogy még egyfajta felhangot akartak a roboteszköz nagyszerűségének adni, ami összhangba cseng a ókori polihisztorral.
1: Nyilván nagyon nem megyünk bele, vagy én sem szeretném, hogy nagyon szaknyelvi, nagyon professzori dolgokba belemenjünk, hiszen a laikusoknak is szeretnénk új információkat adni, de magát egy ilyen robotasszisztált műtétet hogy kell elképzelni?
2: Igen, ez egy nagyon fontos és gyakori kérdés a betegektől is. A robot szó az itt egy félrevezető kifejezés, tehát itt abszolút semmi olyasmiről nincsen szó, hogy itt ez egy önállóan működő, vagy egy automatizált gépezet, ami megműti az embereket. Ez tulajdonképpen egy közvetítő eszköz a sebész és a beteg között. Ez azt jelenti, hogy a sebész az nem közvetlenül a beteg mellett áll, és a saját kezével, vagy laparoszkópos eszközökön keresztül operál, hanem egy rendkívül modern konzolban ül, és a konzolban lévő tulajdonképpen joystick-szerű karokkal tudom a beteg mellett álló robotkarokat irányítani. A robotkarokra vannak felszerelve rendkívül precízes, finom sebészeti műszerek, amik be vannak vezetve vékony kanülákon keresztül a beteg hasába, és így tudok tulajdonképpen egy háromdimenziós képet látva operálni rendkívül precíz, finom mozgásokkal. Ez egy óriási technikai vívmány, ami nagyon sokat segít nekünk.
1: Lehet ezt még továbbfejleszteni? Vannak ilyenkor akár nyitás, vagy új technológiák felé új kísérletezés, bármi kutatás? Vagy ezt úgy kell elképzelni, hogy most ez az, amivel foglalkoznak, ezt vezetik be, és most itt meg is maradnak?
2: Hát ezt a kérdést ezt inkább a robotot fejlesztő cégnek, képviselőinek kell feltenni. Tudok róla, hogy vannak további fejlesztések, az, hogy nagyon egy újabb eszköz kitalálnak ennél, azt nem gondolnám, de nyilván nagyon sok olyan attribútum van, ami még fejleszthető ezeken az eszközökön, bár én, mint sebészeti felhasználó, nekem óriási élmény ezzel az eszközzel dolgozni.
1: Nagy újdonság volt?
2: Egy rendkívül nagy újdonság, egy óriási újítás, amire én azt gondolom, hogy valahol a jövő az ebben rejlik. Ez Magyarországon még csak egy-két magánklinikán, illetve három-négy állami kórházban elérhető. Sérsebészetben sehol nem használják, csak én használom sérsebészetben ezt az eszközt. Mondom még egyszer, a fő előnye az eszköznek az, hogy három dimenzióban lehet látni nagyításban a műtéti területet, tehát minthogyha bent ülnék a beteg hasába, ezáltal rendkívül precízen lehet preparálni, nagyon finom anatómiai részleteket lehet látni, és ami a legfontosabb újítás benne a laparoszkópiához képest, hogy az eszközök végei hajlíthatóak, tehát ezeknek a mozgékonysága az emberi kéznél is jobb, és ezáltal olyan szűk helyeken is tudunk operálni, illetve olyan szögekben is tudunk operálni, amit laparoszkóppal, tehát a hagyományos laparoszkópos eszközökkel nem lehetne végrehajtani.
1: Milyen visszajelzések érkeznek a betegektől?
2: Pozitívak a visszajelzések, abszolút. Tehát amit említettem, Nyugat-Európából ismert tudományos eredményeket, nagyjából a mi, és az én tapasztalatom is ezeket igazolja vissza. Tehát a műtét után meglehetősen alacsony fájdalom szintről számolnak be, még úgy is, hogyha hosszabb műtétet végeztünk rajtuk. Ágyból gyorsan ki tudnak kelni, rövidebb idő alatt haza tudjuk őket engedni, mint mondjuk egy hagyományos konvencionális műtétnél. Tehát mindenképpen el tudunk végezni például olyan műtéteket, amikhez esetlegesen a betegnek fel kellene nyitni a hasát. Most nyilvánvalóan ehhez képest a posztoperatív fájdalom az sokkal jobb, de az eredmények is akár jobbak.
1: Mik összességében a mostani célkitűzéseik? Mit szeretnének elérni?
2: Hát az én közép-hosszú távú célkitűzésem alapvetően ezeknek a műtéti technikáknak a magyarországi meghonosítása, a sérvsebészetnek a fejlesztése egy magas szintű nyugat-európai vagy USA-beli színvonalhoz, és hát rövid távon a betegek jólétének az emelése, hogy elégedett betegeim legyenek, ez a fő célkitűzésem, hosszabb távon pedig, hogy egy jól működő, tudásban rendkívül megalapozott sérvsebészeti centrumot hozzak létre.
1: Dr. Hidas Tamás sérvspecialistának, a Waberer Medical Centers sérvspecialistájának köszönöm a beszélgetést.
2: Én köszönöm a meghívást.
0: Támogatott tartalmat hallottak.

0: Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este fél 11-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. Nyilvánossá tették a kegyelmi ügy dokumentumait. Számos új darabbal készül a Debreceni Csokonai Színház az új évadra. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta. A dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését. Ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal majd. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Kármán András pénzügyminiszter azt mondta, a hétvégére derül ki, milyen érdemi előrelépések lesznek a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás, a cél pedig jobbá tenni az oktatást, és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Bejelentette a következő évad újdonságait a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója. Vadász Dániel elmondta, hogy 17 új bemutatóval, 15 műsoron maradó előadással, 7 tantermi előadással és a Magda Fesztel várják a színház szerető közönséget. Az első bemutató ifjabb Vigyánszky Attila rendezése az Izik a Galagonya című ifjúsági komédia lesz. Verdi grandiózus operája az Ajda a Nagyerdő szabadtéri színpadán látható majd. A Csókos asszonyt, a Víg özvegyet és a West Side Story-t is műsorra tűzik. Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ostrom. Tarjányi válaszol. A háború legfrissebb hírei, taktikai elemzés, logisztikai analizálás, a haderő felmérése. A stúdióban Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő felel a hallgatók minden kérdésére. A mikrofonnál Vogyerák Anikó.
2: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Szabó Betti nevében is. Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő vendégem a héten is. Köszönöm, hogy itt vagy.
3: Természetesen is üdvözlök mindenkit.
2: Egy picit szeretném, hogyha Amerikával kezdenénk, illetve a Trumphoz kapcsolódó ügyekkel, és nyilván fontos a kínai látogatása is, de ma reggeli friss hír, és ugye az is fontos, hogy délelőtt rögzítjük ezt a felvételt, hogy újabb fenyegetést tett közzé Iránra vonatkozóan, ketyeg az óra, lejár az idő, most aztán tényleg kellene valamilyen megállapodás. Ez egy újabb fejezete annak, amiről egyébként hetek óta beszélünk, vagy most már tényleg elvesztette a türelmét Amerika?
3: Én azt gondolom, hogy ketyeg az idő, de nem csak Iránnak, hanem az Amerikai Egyesült Államok elnökének is. Nem tudom elkerülni, és persze fogunk majd bővebben foglalkozni a Pekingben történt egyeztetésekkel, de valójában így előre szaladva a Pekingben történő egyeztetés, amit az Egyesült Államok elnöke szempontjából vártak, meg egyáltalán az egész stábja várt, hogy Iránra majd valami hihetetlen nyomást helyez Kína, és közeledni fognak az álláspontok, ez nem történt meg. Tulajdonképpen Pekingben a kínai vezetés meghallgatta Donald Trumpot Irán vonatkozásában, mosolyogtak, ahogy szoktak, aztán valójában nem teljesítettek, és szerintem ezt közölték is az elnökkel, az amerikai elnökkel, hogy nem fognak segítséget nyújtani az Egyesült Államoknak. Innentől kezdve ketyeg az idő, azért ketyeg az idő, mert hogy két lehetséges út van az Egyesült Államok előtt. Mind a kettő Donald Trump szempontjából rossz. Nézzük először egy kicsit ilyen profilozási oldalról. Többször beszélgettünk arról, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke milyen gondolkodású ember, milyen személyiségű ember. Ő egy abszolút győztes típusú ember olyan szempontból, hogy a lehető legrövidebb időn belül szeret eredményeket elérni. Ezt teszi hihetetlenül agresszívan. Szereti azt, amikor kibillenti az ellenfeleit, tárgyalási ellenfeleit az egyensúlyukból, és eléri azt, hogy az agresszivitásán keresztül, és azzal, hogy minden áron feszültséget generál, hogy egyszerűen a másik oldal azt mondja, hogy akkor legyen feszültség, de ha van feszültség, az azért nagyon-nagyon jó, bocsánat, mert hogy akkor van megegyezés, tehát hogy valahogyan a feszültséget fel kell oldani, vagy katonai szempontból, vagy pedig tárgyalásos szempontból. Nagyon-nagyon sokszor ezért van az, hogy a katonai lépés az valójában egy feszültség generáló valami, amin keresztül eléri azt, hogy a másik oldal komolyan vegye őt, csapások érjék, tényleg legyen valami nagy olyan egész bolygóra kiható ilyen hullám, kommunikációs hullám, ami miatt mindenki azt mondja, hogy valahogy ezt nagyon gyorsan le kéne zárni. És akkor ez általában bejött eddig, és eredményeket hozott az Amerikai Egyesült Államoknak, és egyébként az elnöknek is. Mi a mostani helyzetben, ami miatt ez nem megy? Három dolog van. Az első dolog az az, hogy ez az első elnöki ciklusa során kétségbe ejtett mindenkit, mert nem ismerték ezt a fajta tárgyalási taktikát. De ezt most már mindenki ismeri a bolygón. Tehát itt, hogy mi erről beszélgetünk, ennek mélységeit nem tudom hány pszichológus, pszichiáter, diplomata végig beszélve, 60 ezerszer végig tárgyalták Moszkvában és Pekingben. Tudják, hogy ő kicsoda. A második dolog, hogy valójában Irán nem ijedt meg egyáltalán az Egyesült Államoktól, és Irán azt mondta, hogy mindenképpen a küzdelem és a fel nem adás mellett dönt. Már azt várja, tehát mindent megtett. Tehát azt mondja az Amerikai Egyesült Államok elnök, hogy mit nem láttok? Hát mi vagyunk az erősebbek, itt vagyunk nem tudom hány repülőgép hordozóval, itt vannak a repülőink, lebombáztunk mindent kétszer, mert tavaly is lebombáztunk, most is lebombáztunk, adjátok meg magatokat. És akkor ezzel nem nagyon tud mit kezdeni, amikor azt mondják az irániak, hogy nem. És van a harmadik, ami egy belpolitikai és gazdasági feszültség. Ez a félidős választás, ami ugye november elején történik az Egyesült Államokban, ahol neki eredményeket kellene fölmutatni, és ugye a Közel-Keletnek van egy ilyen furcsa helyzete, hogy nagyon-nagyon könnyű, ezt nem én mondom, tehát ezt nálam okosabbak, például Kissinger is beszélt erről, hogy a Közel-Kelettel azért kell vigyázni, mert nagyon könnyű besétálni ott egy válságba, viszont piszkosul nehéz abból kijönni. Bele lehet ragadni a Közel-Keleten válságokba. Így történt a Szovjetunió idején, amikor Afganisztánt lerohanták. Így történt, amikor a NATO beleragadt szintén Afganisztánba 20 évre. Ugyanezt történt Irak lerohanása kapcsán. Számtalan esetben ez előfordult, és ilyen szempontból nagyon-nagyon tart az adminisztráció attól, hogy ez a fajta rövid, impulzív hatásgyakorlás egyszerűen lepattan Teheránról. És ebben a helyzetben két döntése van az Egyesült Államok elnökének. Az egyik az, hogy belátja, nem tud mit kezdeni Teheránnal. Ez vérciki. Hát gondold el, hogy belementél egy fegyveres konfliktusba, félidős választás előtt, kiderül az, hogy te az eddigi politikáddal eléggé látványosan megbuksz. Ennek hatásai vannak, tehát ez végiggyűrűzik mindenhol. A másik, hogy megpróbálod megint, és erről szól ez a mondás, hogy fegyveres csapás, tehát fegyveres küzdelemben, katonai csapásokkal rákényszeríted Iránt arra, hogy most aztán az Armageddon jön, és innentől kezdve adjátok meg magatokat. Ezért mondom azt, hogy a százalékokat kellene mondanom, ismerve Donald Trump személyiségét. Én nagy eséllyel azt mondom, hogy neki fog menni most Iránnak, mert egyszerűen belőle az jön, hogy nézzük meg utolsó utáni alkalommal, hogy egy fegyveres csapás sorozat Izraellel közösen mit hoz. Ebben Izrael egy teljesen más szisztémában van. Izraelnek a túlélése szempontjából létkérdés, hogy Irán katonai ereje és katonai lehetőségei és hírszerzési és politikai döntési rendszere, gazdasága pusztuljon. Ha ebben egy ilyen méretű szövetséges, egy gigaszövetséges, mint az Egyesült Államok ott van mellettük, akkor ennek Jeruzsálem örül. És nyilván beleszáll ebbe a fegyveres újabb csapássorozatba, aminek egyébként a végeredmény oldalát én nagyon-nagyon kicsi eséllyel látom, úgyhogy azt mondják Teheránban, hogy nézzétek, pont ez volt az az utolsó csapás, ami bennünket átbillentett, hogy innentől kezdve tárgyalni akarjunk. Vagy, erre adom a kisebb esélyt, azt mondja Donald Trump, hogy jó, egyezzünk meg. A megegyezésnek azért vannak fájó pontjai. Tehát, hogy ez Pekingben láthatóvá vált. Ugye Peking adott egy ilyen áthidaló gondolatot, hogy hogy lehetne Iránnal megegyezni. Ezt próbálgatták egyébként, de most a hétvégén valójában erre nemet mondott az Egyesült Államok elnöke. Ez ugye úgy hangzott, hogy legyen egyeztetés a nukleáris fegyverzeti rendszer fejlesztések vonatkozásában úgy, hogy valójában vállalja Teherán, hogy az elkövetkező 20 évben nem fejleszt katonai célokra nukleáris fejlesztéseken, de egyébként a békés fejlesztési rész maradhat. Csak ugye ez ilyen fából vaskarika, mert hogy mi van azzal a 460 kilónyi 60%-ra feldúsított urániummal, az hol van, hova tűnt, erről hallgatott Teherán. Másrészt meg ki a fene hinné el, és ebben tökre igaza van Donald Trumpnak. Tehát, hogy könyörgöm, ennek már nem tudom hányszor neki futott a nyugat, és mindig átvágta Teherán a nyugatot, és mindig fejlesztett tovább. Tehát, ha most megint időt nyernének, és az történne, mert egyébként erre fűzték rá, hogy nézzétek, ezt megcsináljuk, mondja Teherán, de akkor nincsenek szankciók, nincs embargó, a gazdaság stabilizálódik, ezen keresztül a társadalom is stabilizálódik. Ezt nagyon egyszerűen lefordítva egy mondatban, levegőt kap Teherán. Ezt nem akarja hagyni az Egyesült Államok, és ebben van katonai és biztonságpolitikai logika is. Így látom ezt a Lejár az idő című történetet.
2: Ugye említetted te is, hogy ez is szóba került Kínában a találkozón.
3: Igen.
2: Ez inkább gazdasági vagy politikai szempontból volt fontos találkozó, ugye sok év, 9 év után.
3: Hát 2017-ben volt.
2: Amerikai elnök Kínába, tehát ilyen szintű találkozó igen rég volt. Te hogy látod? Mert ugye azért nagyon sok gazdasági kérdés is van a két ország között.
3: Ne. Tehát, hogy ezt teljesen jól látod, és az, amit az előző adásban mondtam, hogy három nagy téma lesz, hogyha vesszük, hogy az első téma ezek a gazdasági kérdések. Persze, tehát, hogy volt, hát két napig egyeztettek. Valójában, hogyha kezdhetem messzebbről, azt mondanám, hogy, és végig fogok menni a három témán, megvolt a találkozó, és a találkozó olyan szempontból sorsfordító volt, hogy 9 év után hurrá örüljünk annak, hogy legalább beszélt egymással a két nagyhatalom. Szerintem sok mindent elmond a bolygónk állapotáról és a világpolitikai helyzetről, hogyha annak tudunk már örülni, vagy csak annak, mert hogy egyébként olyan nagy áttörések nem történtek, annak tudunk örülni.
2: De legalább beszéltek.
3: Igen. Hogy ez szerintem mutatja azt, hogy mennyire elhidegült a Kelet és a Nyugat egymástól. És ezen belül a három téma, a kereskedelmi megállapodások, én ebben sem mondanám azt, hogy olyan hatalmas nagy áttörések voltak. Mert hogy a legtöbb téma kapcsán Peking politikai szándéknyilatkozatokat tett. Meg fogjuk tenni. Ugye a verte így a tamtamot az Egyesült Államok elnöke, hogy 200 repülőgépet, ugye Boeinget, még abból is szerintem a legnagyobbat, ugye a 767-est fognak vásárolni. Ez egy gigaüzlet, persze nem kicsi üzlet, de nem azt mondták, hogy megveszik, azt mondták, hogy elgondolkodnak rajta. Piszkosul nagy a különbség a kettő között. A vámok és egyéb dolgok tekintetében is. Nincs vámháború. Hurrá, örülünk. Ennek tényleg örülünk, de hogy a lehetőségrendszere az, hogy újból legyen vámháború, az nem múlt el. Tehát, hogy az alapokok nem oldódtak föl egyáltalán. Mondok mást. Ritka földfémek témaköre. Egyszerűen azt érzi a két nagy hatalom, hogy fogják egymást. Hogy valójában kereskedelmileg így összefűződött mindkét hatalom, és például a ritka földfémek tekintetében, mivel Kína az egyik legnagyobb nem bányászati szem, tehát hogy mondjam, nem kitermelési szempontból Kína területén, hanem nagyon-nagyon szisztematikusan az utóbbi 15-20 évben azokat a nagy bányákat Afrikában például Kína szerezte meg, ahol nikkel, kobalt, wolfram kitermelés folyik, amelyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy ma a gyógyászatban, az űrrepülésben, a repülésben, a haditechnikában, az AI-ban, az informatikában fejlesztéseket tudjál végrehajtani, hogy ezekkel a termékekkel, ami ezekből a ritka földfémekből van, és ugye ami nagyon lényeges, és amit el szoktak itthon felejteni, nem a bányászat önmagában a lényeg, hanem az egész gyártási lánc, amit erre föl tudsz fűzni. És igazán Kína ebben villantott, tehát nem Kínában vannak ezek a legnagyobb bányák, vannak, hanem az, hogy a bányákat birtokolja a bolygó nem tudom hány területén, és egyébként erre ráfűzött egy olyan fajta gyártási folyamatot, ami viszont Kínában van, ami egyébként hiányzik a nyugatnál. Az a baj, hogy a nyugat, Európa is, tökre így, és az Egyesült Államok is különösen rengeteg folyamatát ilyen speciális dolgok vonatkozásában kiszervezte. Elsősorban Ázsiába. Ezeket szerezte meg Kína. És az, hogy ebben visszatérve erre a találkozóra, abban tudtak maradni a felek, hogy nézzétek, nem húzzuk be a kéziféket. Tudtok vásárolni nálunk. Hurrá! Mert ezen keresztül azok a részterületek, amiket előfelsoroltam, gyógyászat, informatika, azok tudnak működni tovább. Ha ez így lezáródna, pro és kontra, az mindkét félnek fájna. De valójában nem oldódott meg megint csak, hogy ez a feszültség ne legyen meg, tehát hogy fogják egymást, és azt mondják, hogy nézzétek, az elkövetkező 10 évben ez nem történik meg. De ha egymásnak megyünk, akkor ez mindkettőnknek fáj. És az nem múlt el, hogy ne menjünk egymásnak. Érted, hogy mit akarok ebből kihozni? Tehát ez a kereskedelmi rész. A második rész, ez az Irán közel-kelet témakör, amiben, és ezt most nem fogom cifrázni, mert előbb elmondtam, mosolyogtak, és valójában nem adtak semmit. A harmadik témakör, ez Tajvan témaköre volt. Ez egy eléggé súlyos problémakör. És láthatóan egyébként Xi Jinpingnek ez volt a legfontosabb. Tehát, hogy lehetett látni, hogy mind a két vezetőnél van egy prioritási sorrend. A prioritási sorrendben bármennyire is furcsa, előbb elég sokat beszéltem a ritka földfémekről, meg minden, de egyébként a kereskedelmi megállapodások voltak, de az úgy ketyeg, ennyi. Kereskedünk egymással, ez a lényeg. Teherán vonatkozásában elmondtam, Tajvan vonatkozásában viszont egy vörös vonalat húzott Xi Jinping, és ugye a tükidides csapdát említette, ami egy eléggé súlyos valami. Tükidides ugye egy történetíró volt az ókorban, és az ő műveiben például Spárta és Atén háborúja vonatkozásában merült föl az, és hogy mennyire nem tud újat mutatni az ember, mert a válságaink ugyanúgy néznek ki alapmozgatórugóban. A válság lényege az volt, hogy Atén gazdasági fölemelkedése miatt Spárta egyre idegesebb lett, mint katonai állam, és veszélyeztetve érezte magát Atén által, és egy bizonyos idő elteltével ez egy csapdahelyzet volt, mert nem hitt abban, hogy Atén nem fogja őt bántani. Hogy egy bizonyos méret fölött Atén nem lesz olyan katonai hatalom, tehát gazdasági hatalomból katonai hatalom, ami adott esetben Spárta működését és azt a fajta monopól helyzetét, amiben nem volt kérdés, hogy abban az ókori világban a legjobb hadsereggel Spárta rendelkezett, leradírozza a földről. Ez az ahhoz vezetett, hogy Spárta megtámadta Atént, le is győzte egyébként. De hosszú távon azzal, hogy gazdasági szempontból Atén erősebb volt a kereskedelem, és ez a fajta gazdasági lét legyőzi azt az országot, amely ország csak katonai szempontból tud nagyot villantani. És ez volt a párhuzam, amit a kínai pártfőtitkár fölvezetett, hogy ezt mennyire értette Donald Trumpot abban a beszélgetésben, ezt nem tudom. Ezzel kapcsolatban vannak kérdőjelek a fejemben, tehát Tükididesnél nem tudom, szerintem ő elakadt, de nem baj. A csapdát biztos, hogy értette ebből, mert ugye így vezette föl a kínai pártfőtitkár elnök, hogy valójában, ha megnézed Spártát és Atént, az Egyesült Államok és Kína a felemelkedő Kína gazdasági szempontból, és hogy ideges lesz és feszült lesz emiatt Washington, már az sok évtizede, és ez adott esetben egy hatalmas válságot, egy háborút hozhat magával. És ennek kapcsán mondta azt, hogy és itt van egy vörös vonal. Tehát, hogy itt ez szépen föl volt vezetve a kínai pártfőtitkár által, és elnök által. Majd elmondta azt, hogy ebben a vörös vonalban azért Kína is ki tudja mutatni így, és elnök által. Majd elmondta azt, hogy ebben a

0: Ne felejtsük el, hogy ő ugye most már a harmadik ciklusát tölti, ami szerintem jövőre ketyeg le, tehát valahogy így van, ezt nem tudom, most Betty már klimpírozik is, tehát ezt most mondom a
1: nézőnek. 5 éves tervekben mérem kínát.
0: Igen, de nem, ezt így is kell, Anikó. És ilyen szempontból, ha jól emlékszem, úgy van náluk, hogy 3 ciklus után már nem tudom, hogy minek kell teljesülni, hogy egy negyedik ciklust valaki elkezdhessen. Tehát ő politikai és történelmi örökségeként szeretné azt hagyni, hogy valahogyan vissza tudjon jutni Tajvan Kína kebelébe, és akkor innentől kezdve az a fajta sok évtizedes különállóság azt mutatja, hogy Kína erős. Ebben Tajvan ezt nyilván másként gondolja. Óriási segítséget nyújtott eddig az elmúlt évtizedekben mindig a Nyugat, és ennek élén az Egyesült Államok. Ebben most van egy konkrétum, tehát hogy egy laza 14,5 milliárdos dollárban katonai segítségnyújtási csomag, amelynek a felfüggesztését és folyosításának leállítását kérte Kína, aminek vonatkozásában, amikor vége volt ennek az egész egyeztetésnek, úgy fogalmazott Donald Trump, hogy egy ember tudja csak, hogy ezzel kapcsolatban mi történik azzal a pénzzel. Na szerinted kicsoda? Nyilván ő, az Egyesült Államok elnöke, és hogy ő majd eldönti, de még nem döntött el. És ez a fajta kiszámíthatatlanság, ami jellemzi mindig az Egyesült Államokat, hogy stratégiai szempontból Kína nem tud erre építeni, hogy most akkor meglépik az amerikaiak, vagy nem. Tehát, hogy ez egy tudatos lebegtetés, ami egyik oldalról érthető Peking felé, hát a másik oldalról Tajvanban rohadtul idegesek, mert hát valaki mondja már meg, hogy akkor megkapják azt a felszerelést, meg azt a pénzt, vagy nem kapják meg. Tehát, mert hogy ez Tajvan védelméhez mindenképpen szükséges. És itt van, hogyha erre az egészre így ránézünk, erre a 3 témára. Kereskedelem, Teherán, Tajvan. Az egész találkozónak a furcsasága. Tehát, hogy beszélget egymással két top vezető, két nagy hatalom, de valójában mindenki bizalmatlan a másikkal, és valójában senki sem ad a másiknak semmit, csak az van, hogy nézd, a kereskedelmi dolgok mennek tovább, de Teherán kapcsán fityisz, tehát, hogy nem kapsz semmit, Tajvan kapcsán meg dettó vissza ugyanez, hogy te se kapsz semmit. És ezért mondom azt, hogy valójában ennek az egész egyeztetésnek, ahogy előbb mondtam egy mondatban, az összefoglaló része az, hogy de jó, hogy beszéltek, de valójában egyébként úgy nem értek el semmit sem.
1: Putyin pedig a héten érkezik egyébként, igen, ugyanúgy, igen, Kínába, úgyhogy hogy üzenhetett neki valamit Trump, majd erről kérdezlek, jó, egy rövid szünet után.

0: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ostrom. Tarjányi válaszol. A háború legfrissebb hírei, taktikai elemzés, logisztikai analizálás, a haderő felmérése. A stúdióban Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő felel a hallgatók minden kérdésére. A mikrofonnál Vogyerák Anikó.
1: A héten Putyin is Kínába látogat. Nagyon közel van egymáshoz a két látogatás. Ilyenkor ez csak bennem. Gyanút egyébként, nem, hogy egymás nem. Után azért két nagy hatalom vezetőjét nem. Fogadja Xi Jinping, vagy nem. Ilyenkor lehet az, hogy Trump jövő héten jön majd hozzám, a Putyin üzensz valamit?
2: Biztos, hogy volt üzenet, és biztos, hogy volt téma, és akkor elnézést kérek a nézőinktől, a hallgatóinktól, tehát nyilván a három nagy fő téma mellett Ukrajna is téma volt, jó, persze. Tehát hogy ez most, ne, tehát, hogy ezt, de nem volt olyan súlyú ez a téma. Ami miatt érdekes, hogy mi történik. Válaszolok a kérdésedre, de egy kicsit összefoglalom, hogy mi zajlik most Oroszország és Ukrajna között. Bajban van Oroszország, ezt többször mondtam, illetve a közösségi média oldalamon is írtam. Nem olyan szempontból, hogy ne lenne képes folytatni a háborút Moszkva, hanem olyan szempontból, hogy van egy óriási társadalmi feszültség most már Oroszországban, mert hogy egyre több olyan történés, akció, támadás zajlik, amelyben az orosz társadalom előtt lelepleződött, hogy valójában ez nem egy különleges hadművelet, hanem háború. Ennek a legplasztikusabb része, múlt héten beszéltünk erről, ugye ez a május 9-i győzelmi napi felvonulás, amit olvashatnak Oroszországban és oroszországi ellenzéki médiában is megjelent, de a világban is ezt így értékelték, hogy valójában Zelenszkij elnök engedélyt adott arra, hogy a Vörös téren az a rendezvény megtörténhessen. Mert valójában képes lett volna arra, hogy mármint Ukrajna, hogy ezt az egész rendezvényt tönkre tegye. És ez mutatja azt, hogy drónháború tekintetében a kezdeményezés átkerült teljes egészében Ukrajna oldalára, és ma reggelt, hogyha nézzük, az egyik legfrissebb hír, hogy egy év után ismételten áttörte Moszkva a légvédelmi rendszereit Ukrajna, és láthatták azt, hogy a Seremetyevói repülőtér füstöl és lángol járatokat, több száz járatot kellett törölni. Láthatták a luxus negyedekből, hogy azért, mert a luxus negyedeknek egy olyan elhelyezkedése van Moszkvában, hogy messzebbre ellátsz, most ez ilyen hülye hangzik, de tehát, hogy jobb a kilátás, és láthatóvá vált, hogy Moszkva környékén lévő kereskedelmi és olajterminálok lángolnak és füstölnek. Tehát innentől kezdve hirtelen ott hány ember él Moszkvában, most megint kinézek Bettire, én azt mondom Betty, hogy 11 millió. Lelepleződött előttük, hogy itt háború van. A katonai műveletek tekintetében pedig ez a lépés...
1: 13.
2: 13, te nyertél. Lépésről lépésre haladó taktika olyan véráldozattal jár, ami társadalmi szinten is, emlékezz vissza, hogy mit mondtam, hogy az 1 millió halott és sebesült, az egy repedés lesz az orosz társadalmon belül. Így lett. Most már alaphangon nem 1 millióról beszélnek, hanem ilyen 1 millió 200-1 millió 300 ezer emberről, aminek vonatkozásában ahhoz, hogy áttörés történhessen nyáron, ami jön, most nagyon mondtam, mert tényleg jön a nyár, de hogy a nyári hadműveletek szempontjából, az, ami katonai felszerelések és belső fejlesztések a nyugattól függetlenül, tehát amit Ukrajna saját maga meg tud már csinálni a drónháború vagy a drónfelderítések kapcsán, simán benne van, hogy az elkövetkező 3 hónapban 300-400 ezer ember hal meg, vagy sebesül meg. Ez bődületes, tehát eddig beszéltünk 30-40 ezer emberről, halottról és sebesültről havonta. Ez a mostani védelmi rendszerek kapcsán, amit felépített és mélységben felsorakoztatott Ukrajna, amennyire mesterséges intelligenciával, tehát tényleg 21. századi háborút vív már Ukrajna, tehát hogy ők fölnőttek, borzasztó, tehát hogy ennek nagyon nem örülök, mert ha van valaki, aki nálam jobban utálja a háborút, szerintem az már csal, tehát, de hogy ténylegesen 100 ezer ember tud meghalni, megsebesülni. Olyan szintre jutott ez a fajta informatikával és drónokkal megtámogatott védekezés Ukrajna oldaláról, hogy ezt nem nagyon meri bevállalni Oroszország. Vagy ha bevállalja, hát abból nagyon kemény feszültség lehet. És ez szembe megy azzal, ami megint csak egy hír volt, ezt szerintem 2 hete beszéltük, hogy tisztogatásokat indított Putyin a környezetében, mert hogy napvilágot látott, hogy van egy oligarha kör, akiknek vannak ilyen nyúlványai, csápjai az államigazgatásban, hogy mi lenne, ha leváltanák Vlagyimir Putyint, és mi lenne a jó Oroszország szempontjából egy új vezető tekintetében. Ez mindig rossz szó van Oroszországban. Tehát amikor az oligarchák elkezdenek azon töprengeni, hogy ki lehetne az új vezető, akkor abból általában hamar valami...
1: Ablakon kiesés lesz.
2: Hát vagy nekik ablakon kiesés, vagy adott esetben Prigozsin 2.0, tehát hogy valamilyen fajta pucskísérlet. Tehát ezzel van tisztában az orosz elnök. És itt jön az a kérdéskör, hogy de jó lenne, hogyha lenne valamilyen fajta megállapodás. Nagyon érdekes, hogy ez mutatja azt, hogy ha van egy kezdeményezés átvétel, mint katonai szempontból, akkor rögtön a másik oldal elkezd azon töprengeni, hogy hogy lehetne gyorsan akkor valamilyen fajta megállapodást összehozni. Ha visszaemlékszel, néhány hónappal, tehát mint a fél évvel, 8 hónappal korábban, amikor a kezdeményezés egyértelműen Oroszország oldalán volt, akkor Ukrajna próbált ugye az Egyesült Államokkal közösen, de elsősorban az Egyesült Államok nyomására valamilyen fajta megállapodást összehozni. Tudod, amikor ide-oda rohangáltak a tárgyaló delegációk Florida, Moszkva és Ukrajna között. Most Putyin szeretné ezt. És akkor visszakanyarodva, biztos, hogy üzent az Amerikai Egyesült Államok elnökének Putyin, és biztos, hogy volt erre viszont válasz a kínai pártfőtitkár elnökön keresztül, hogy ezt hogy lehetne gyorsan végrehajtani. A világ azért ideges, mert amikor ilyen háromszögelések vannak, tehát ugye Putyin, Trump, Xi Jinping, valójában 3 ember le tudja játszani azt, hogy mi legyen egy-egy térség jövője kapcsán. Ez egyrészt ugye a térségekben, tehát például Tajvan, tehát most ne csak Ukrajnáról beszélünk. Tehát ők is
1: ott Európa.
2: Így van. De azt mondom neked, hogy egyébként Európa feje fölött is tudnak így dönteni. És erre joggal lesz ideges a félvilág, hogy ez azért nem jó így. Hogy mi fog történni? Egyrészt azt gondolom, hogy lesz egy egyeztetés, hogy mi legyen Teheránnal. Tehát, hogy menjünk végig, tehát az amerikai kéréslistán. Az amerikai kéréslista alapján el fogja mondani a kínai pártfőtitkár, figyelj, itt volt Donald, hát ezeket mondta, nem értette ezt a tükit idéz csapdát, tehát és akkor ez Putyin szerintem ő meg igen. De ennek kapcsán ők beszorultak most a Közel-Keleten. Mit csináljunk ezzel? Támogassuk Teheránt, ne támogassuk. Nekünk azért fáj, mondja ezt Kína, mert hogy rengeteg olaj, LNG érkezik a Hormuzi szoroson keresztül, nekünk ez azért ez probléma. Tudtok-e segíteni? Persze, hogy tudunk, mondja Oroszország. De ezért kérünk valamit. Oké, de mi is kérünk valamit. Tehát, hogy ez mindenképpen benne lesz ebben az egyeztetésben.
1: Milyen jól le tudod egy szemében játszani az egész.
2: Hát figyelj, írói oldalam ilyenkor előjön. A másik Ukrajna kérdésköre. Az, amikor ilyen szintű veszteségi adatokkal számolunk, az orosz elnök biztos, hogy elkezdi firtatni, hogy azok az országok hogyan tudnak segíteni, és én itt nem Kínára gondolok, hogy katonai szempontból ne legyenek orosz veszteségek, hanem Észak-Koreára gondolok, hogy hogyan tud megjelenni ezekben a hadműveletekben úgy Észak-Korea, hogy valójában ne azt váltsa ki ezzel, hogy egy vörös vonal átlépéssel azt mondja Nyugat, hogy tényleg Észak-Korea belép Európa területén katonai hadműveletekbe. Na akkor innentől kezdve, ami a csövön kifér, mi is elkezdünk támogatni, hogy valahogyan egyensúly legyen. És én itt érzek, ez most egy olyan fajta megközelítés, amiben nyilván most jóslás, tehát mert hogy logikailag próbálom felbecsülni, hogy mi az, ami jövőben megtörténhet, odahathat Oroszország és Kína Teheránnak, ha ezzel kapcsolatban úgy zárhatják az ukrán háborút, ahogy Oroszországnak a legjobb. Ehhez pedig kellene katonai és emberi erőforrások, aminél, hát ha nem is úgy teljesen, de félig, tehát egy szemét becsukja a Nyugat, nem teljesen csukja be. Ilyen kockázatokat, és ennek számtalan megoldás, hogy most én ebből mondtam egyet Észak-Korea vonatkozásában, de számtalan ilyen dolog van. Tehát ezekről is mindenképpen lesz szó. Tehát azt tudom elmondani, hogy lesz egy kísérteties hasonlóság, mert kereskedelmi megállapodásokról fog beszélni Kína és Oroszország. Teheránról és Iránról, a Hormuzi szorosról fog beszélni Oroszország. Tajvanról is, de ott az kevésbé, viszont Ukrajna, de itt van az áthallás. Tehát én azt gondolom, hogy ez fog történni.
1: Még Amerikához egy picit ugorjunk vissza.
2: Jó.
1: Kuba kapcsán, amivel te is foglalkoztál a közösségi oldaladon, és sokan kérdezik, hogy most mi van Kubával?
2: Egy nagyon kemény gazdasági folytás láthatunk, amiben szisztematikus lépések sorozatán keresztül, tehát például Venezuela. Nagyon érdekes, hogy ha előbb, ahogy elmondtam a beszélgetésünk elején, hogy Teherán kapcsán nem működött a Trumpi megközelítés, ez a oda megyek, kemény vagyok, nagyhangú vagyok, oda csapok, Venezuelában igen. Ennek ugye egy ilyen nagyon vicces része volt, hogy ugye bejelentette a közösségi média oldalán, hogy milyen lenne, még térképet is, hogyha Venezuela lenne az 51. állam, tehát ilyen vicceskedő az amerikai elnök. Nyilván ez nem tud így működni. De jól mutatja azt, hogy valójában a mexikói öböl térségében ez a fajta nyomásgyakorlás az eredményre vezet, és ebben látnunk kell azt, hogy Kuba nehéz helyzetbe kerül, mert Kuba nem úgy működik már, mint az 1960-as években. A 60-as években egyrészt kapta az olajat, ha szükséges volt Venezuelából és a Szovjetunióból. Amerika nem volt képes olyan fajta embargót létrehozni, amiben ez a fajta utánpótlás megakadna, és sokkal-sokkal erősebb volt Kuba a katonai szempontból, mint most. Szépen lassan, ez olyan, mint a lassú rozsda, hogy elrozsdásodott, a katonai hírszerzési és biztonsági, nemzetbiztonsági rendszere Kubának. Emellett nem csak ez erodálódott el, hanem mindenfajta gazdasági működési része is. És ez nem csak Kubára igaz, hanem ahogy előbb mondtam, Venezuelára, illetve az egész karibi és mexikói öböl térségére. Valójában senki nem tud segíteni, és nem is akar. Nem tud, és nem is akar segíteni Kubának. És ebben az élharcos az Egyesült Államokban, bármennyire is furcsa, nem az Egyesült Államok elnöke, hanem Rubio, ugye a külügyminiszter. Egyszerűen azért, mert neki van egy származás belül, tehát neki ugye a szülei kubaiak megszöktek Kubából, diszidáltak, nem tudom, szerintem ez a fiatalabb nézőinknek nem mond sokat ez a szó, tehát hogy elhagyták az országukat. És ő így került az Egyesült Államokba, és így lett amerikai állampolgár, és tényleg egy szép karriert futott be. ő nagyon komolyan azt szeretné, hogyha ez a kubai rezsim megdőlne. Trump pedig megint mit néz? A félidős választásokat. Tehát, hogy nagyon-nagyon jó lenne, hogyha ez a fajta dinamikus, mint ami Venezuelában, mit tudom én, másfél nap alatt leradírozta a vezetést és eredményt hozott, hogyha valami ilyesmit lehetne villantani, mert Kuba közel van Floridához, közel van az Egyesült Államokhoz. Ebben vannak katonai lépésekre hajazó döntései is az Egyesült Államoknak, felderítési repülésekkel, tesztekkel, azzal, hogy például állami vezetőket bírósági döntés alapján felelősnek tartanak a 90-es években lelőtt két mentő repülőgép, tehát ilyen segélyeket szállító repülőgépek lelövéséért. Tehát, hogy megteremtik annak a pszichés, jogi és mindenfajta helyzetét, amiben azt tudja mondani, mint Venezuelánál, érted a hasonlóságot, hogy kiderült a venezuelai elnökről, hogy kábítószerkereskedő, és akkor ilyen döntések meg jogi lépések és rengeteg anyag is megszületett, amiben olvashatták az emberek, hogy hát úristen, ez tényleg egy drogkereskedő. Megvolt az indok, ami miatt be lehetett menni Venezuelába. Ez az, amit most Kubában érzékel a kubai vezetés, hogy valami ilyen fajta szempontrendszert épít tudatosan az Egyesült Államok, és tartanak attól, hogy be tud menni, és egy ilyen különleges műveletben leváltja a kubai vezetést. Hozzátenném, hogy a kubai rendszer más. Tehát ott van egy belső politikai rendszer, amiben hasonlóbb, amint Kínához és Észak-Koreához. Hát a kommunista párt ideológiát, most erre nem tudok más mondani, nem olyan szintű, meg hát nyilván karibi, tehát hogy ennél egy picit lazább, de ennek ellenére a Karib-tenger térségében is a helyét és az íróasztalát mindenki védi. Tehát, hogyha valaki hosszú évek óta vagy évtizedek óta azért, mert párt aparatcsik jó helyen volt a kubai társadalomban, nem szeretné, hogyha leváltanák. Tehát, hogy ez nem tud annyira zökkenőmentesen átmenni. És most ami van, hogy még nem döntött az Egyesült Államok, hogy megmerik tenni, vagy nem merik megtenni. Az elkövetkező másfél-két hétben szerintem eldől. És simán benne van, hogy ha az a döntés úgy érzékeli, szimat alapján, most nyilván hírszerzés, Donald Trump, illetve Rubio, hogy a társadalmi feszültség akkora, az elégedetlenség Kubában, hogy be lehet menni, és ezeket a top vezetőket így el lehet kapni, és megvan ennek a jogi része, hogy ők felelősek két szállítórepülőgép lelövéséért, emberek haláláért, akkor tulajdonképpen az Egyesült Államok igazságot szolgáltat. Ez dől el most. Az, amire szeretném felhívni a figyelmet, hogy egyre több fronton feszül az Egyesült Államok. Tehát Ukrajnában is ott van még, de ahol nagyon ott van, az a Közel-Kelet. Ott van a dél-amerikai térségben. Most, hogyha Kubát bevállalja, akkor ott van Kubában. Ne felejtsük el, hogy a hétvégén például Nigériában az Iszlám Állam terrorszervezet egyik afrikai csúcsvezetőjét levadázták. Tehát Afrikába is visszatér. Tehát van egy ilyen fajta expanziós törekvése külpolitikai, nemzetbiztonsági szempontból az Egyesült Államoknak, de látnunk kell, hogy ez gigapénzekbe kerül. És ezeket a költségeket nem biztos, hogy annyira jól tudja az Egyesült Államok állami és gazdasági gépezete biztosítani.
1: Elkezdtél már jósolni, úgyhogy igen, rajta maradnék ezen a trekken, mert hogy mi most egy ideig nem találkozunk, legalábbis az Ostrom című műsorban, mert majd nyári leállásunk lesz. Nyilván azt kívánom, hogy ne találkozunk breaking helyzetben, de előfordulhat ugye, hogy persze, breaking helyzet van. Te hogyan látod a nyarat, ami előttünk áll? És akkor most mondjuk már Kubáról beszéltünk. Orosz-ukrán háború? Kezdjük ezzel mondjuk egy-két-három percben, aztán szaladjunk végig.
2: Jó. Nem az orosz-ukrán háborút látom egyébként a legsúlyosabbnak.
1: Nem,
2: tartom azt, amit mondasz, mert az orosz-ukrán háború vonatkozásában a nyári hadjárat lesz érdekes, és azt gondolom, hogy szeptemberben, ha találkozunk, vagy augusztusban, mert nem tudom, valahogy így leszünk, ugye, tehát majd mondjátok, de hogy kora ősszel látni fogjuk azt, hogy ez a nyári hadjárat mit eredményezett.
1: Jó, de akkor nagy előre lépésre nem számít az.
2: Kivéve abban az esetben, hogyha Oroszország támogatást kap a távol-keletről, például Észak-Koreától, akkor olyan mennyiségű ember tud jönni, amiben... Meg figyelj,
1: de az éjszak... már azért pár éve pedzegetjük, hogyha más nem, akkor hát de már például ott kiképzésben a...
2: Igen,
1: is segítettek,
2: hát ott volt a beszéltünk Kurszkban.
1: Arról, hogy hogy értenek szót egymással.
2: Igen, de Kurszkban segítettek. Ott kínosan ügyeltek, és én akkor is mondtam azt, hogy van egy határ, szó szerint, amit nem lépett át Észak-Korea. Kurszk orosz terület volt, orosz anyaföld. Annak visszaszerzésével nem tették meg azt a lépést, hogy átlépjenek Ukrajnába, és azt mondják, hogy innentől kezdve egy európai állam elleni támadásban a távol-keleti kommunista nagyhatalom részt vesz. Úgy, mint ördög a tömjénfüsttől, hogy azt a határt még véletlenül se lépjék át. Itt, ha ez megtörténik nyáron, akkor nagyon komoly nehézségekkel szembesül Ukrajna, mert Észak-Koreában nem kell elszámolni úgy az emberekkel. És egyébként rengeteget tanult Észak-Korea azokban a hadműveletekben, és a háborút meg lehet tanulni. Tehát ez észbéli, akaratbéli, illetve támogatás oldalról kérdés. Ha ez mind a három rendelkezéssel onnantól kezdve bárkiből lehet jó katonát faragni most a jó idézőjelbe, tehát hogy végrehajtsa a feladatokat. Ez egy választóvíz lesz. Ha nem, tehát nem lesz ilyenfajta támogatás Oroszországnak, akkor azt gondolom, hogy nem tud áttörő sikereket elérni, és ilyen szempontból akkor egy ilyen status quo lesz, amiben kénytelen, kelletlen az, amit elkezdett május 9-e után pedzegetni Vlagyimir Putyin, hogy itt az idő, és most ő úgy érzi, hogy meg tudnak állapodni Ukrajnával, beköszönt a tűzszünet béke, akkor nagy eséllyel azt mondom, hogy 2026-ot zárhatjuk úgy, hogy valamilyen fajta tűzszünet lenne. Legyen így, csak az a baj, hogy addig lesz a nyári hadjárat, és rengeteg ember meghal.
1: Hormuzi szoros, illetve ugye Irán, de hát ott
2: én ezt tartom a nagyobb válságnak. Egyszerűen azért, mert gazdasági hatásait tekintve ez a nyáron itt lesz, hogyha nem oldódik meg. És ketyeg az idő, Donald Trumpot idézve. Ha az üzemanyag ellátást, tehát hogy innen nézem, ha nem oldódik meg a hormuzi szoros kérdése, akkor már most ugye a polgári repülésnek a kerozin hiánya jelen van, és ezen keresztül látni fogjuk a turizmusban, az utazási problémákban, és bizonyos szállítási kérdéskörökben is, hogy komoly gondok vannak. Ha az elkövetkező három hétben, mondjuk június közepéig, nem oldódik meg a hormuzi válság, sőt katonai csapások történnek, amire magas esélyt adok. Azt gondolom, hogy a nemzetközi szállítmányozásban, a közúti szállítmányozásban és a vasúti szállítmányozásban is üzemanyaghiány lép fel július közepe, július vége környékén. Ha akkor sem oldódik meg, akkor ez nyilván a mezőgazdasági termelésen keresztül olyan ár növekedéshez vezet, amit piszkosul meg fog érezni az egész világ a pénztárcáján. És ősz környékére azt gondolom, hogy ebben az esetben áteveződik a válság a saját személyautóinkra is. Tehát, hogyha nem oldódik meg addig a hormuzi szorosban ez a fajta katonai és gazdasági válság, akkor ősszel már érezni fogjuk itt Magyarországon és a benzinkutakon. Nem lesznek elegek a tartalékok ebben az esetben. Ezért várom azt, és ezért van az, hogy így szorítják valójában Trumpnak a nyakát. Nem ő szorítja Iránt. És ez egy óriási lehetőség Moszkvának, Pekingnek, Teheránnak, hogy valamit most kérjen a nyugattól. Vagy ne nézzen oda a nyugat Ukrajna kapcsán, amit mondtam, vagy Teherán végigvihesse a programjait. Tehát, hogy ilyen szempontból ezt látom. A hormuzi szorosban nagy eséllyel azt mondom, hogy katonai összecsapás lesz. Nagy eséllyel azt mondom, hogy nem tudja legyőzni Teheránt, Washington, és kénytelen lesz odaülni a tárgyalóasztalhoz Donald Trump, hogy valahogyan megegyezzenek.
1: Végszóra még két percben egy teljesen más szempontot is behoznék.
2: Igen.
1: Mindehez, amit egy elemzőtől hallottam, hogy szintén Amerikához kapcsolódóan egyébként, hogy azzal, hogy Trump igazából kivonja magát Afrikából és a rászoruló térségekből támogatás tekintetében, ők azt jelzik előre, hogy még Afrika szempontjából vagy onnan egy humanitárius katasztrófa, egy válság, és ezzel egy időben egy újabb menekült áradat is elindulhat Te ezt látod a következő hónapokra?
2: Hónapokban nem. Azt gondolom, hogy ezzel a támadással, amit az ISIS vezetők likvidálásában végrehajtott a hétvégén az Egyesült Államok, azt jelezték, hogy visszatérnek Afrikába. Afrikát nem véletlenül mondják Kína vonatkozásában Afrika erődnek, mert hogy gazdasági szempontból uralja Kína az afrikai övezetet, bizonyos térségeket pedig Oroszország. És pontosan azt érzékeli, hogy olyan fajta gazdasági és nyersanyagi háttért áll rendelkezésére Oroszországnak és Kínának, hogy ezt nem hagyhatja innentől kezdve az Egyesült Államok, úgyhogy kénytelen kelletlen vissza kell, hogy térjen nagyon-nagyon gyorsan ezekbe a térségekbe. Abban van igaza az elemzőknek, de azt sem hónapokban látnám, hogyha az a fajta polgárháborús vagy terrorhoz kapcsolódó hangulat erősödik közép-afrikai térségben, illetve a Száhel övezetben, ami már nem úgy fogalmaznék, hogy izzik, hanem már bizonyos szempontból lángol, akkor ez a tűz föllobbanhat, és jövő év elején egy nagyon komoly válságsorozatot indíthat Európa felé, és igen, ebben az esetben el tudom képzelni, hogy egy nagyon komoly migrációs hullámmal kell szembenéznünk. De ezt szerintem érzékelték, és nem azért, mert Európának akar segíteni Donald Trump, hanem egyszerűen azért, mert azt érzi, hogy Afrika, mint kontinens, olyan gazdasági nyersanyag és mindenfajta bázist ad Oroszországnak és Kínának, hogy az Egyesült Államok számára elengedhetetlenül szükséges, hogy oda valahogyan visszatérjen. Így látom.
1: Tarjányi Péter, köszönöm. Tervezel pihenést nyáron?
2: Nem tudom, még nem, nincs semmi a fejemben.
1: Vagy újabb könyv?
2: Dolgozom könyvön egyrészt, másrészt meg nem tudom, hogy hogy lesz a nyár. Ezt most teljesen komolyan mondom, és nem úgy, hogy persze menjünk el pihenni, tehát kell pihenni, és csak hogy hova tud majd az ember menni, és ezzel most nem huhogni akartam, hanem ténylegesen például a turizmust mennyire vágja ketté ez a hormuzi válság, amiben az elkövetkező hetekben, ha nem történik előrelépés, az a turizmust szerintem rögtön az elején érinteni fogja.
1: Köszönöm.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonddal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. A lengyel elnökkel és miniszterelnökkel is találkozik a magyar kormány delegáció. Meghalt Scherer Péter. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéa vagyok. Lengyelországba utazott Magyar Péter, ez a miniszterelnök első hivatalos külföldi útja. Krakóban arról beszélt, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülnek a megérdemelt helyükre. Szerdán már Varsóban tárgyal a kormányfő. A Reuters hírügynökség jelképértékűnek nevezte a látogatást, amely Magyarország európai fősodorba való visszatérését is szimbolizálja. Az utazás előtt a külügyminiszter bejelentette, leváltja a varsói nagykövetet. Orbán Anita szerint ugyanis a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni. Bizakodó az uniós pénzek hazahozataláról megkezdett budapesti tárgyalások ügyében a pénzügyminiszter. Kármán András közösségi oldalán feltöltött videóüzenetében elmondta, a hétvégére látható majd, hogy mennyire sikerült ebben a tárgyalási fordulóban érdemben előrelépni. A miniszterelnök korábban azt mondta, hogy megfeszített munkával augusztus végéig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében. Magyar Péter jelezte, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Borsfai Gábor a minisztériumi állománygyűlésen egyértelművé tette, hogy a szakmaiságnak elsőbbséget kell élveznie a politikával szemben. A következő időszak legfontosabb céljai között említette egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalay utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó, közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást, és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Meghalt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításai és színházi rendezései a kulturális élet kiemelkedő alakjává tették. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe, de játszott a Kontroll, az Argo, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Megkapta a Színi Kritikusok és a Filmkritikusok díját, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét és a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt. Túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Az Egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Hamarosan kiderülhet, hogy milyen folyamat előzte meg a bicskei gyermekotthon pedofil segítő tanárának, K. Endre kegyelmi kérelmének pozitív elbírálását. Ugyanis Súlyog Tamás jelezte, a Sándor Palota kész átadni a kegyelmi ügy náluk lévő iratait. A helyzetet Kósa Andrással és Kukorelli Endrével értékeljük. Be kell fizetniük a szolidaritási adókat az önkormányzatoknak, jelentette be a hétfői kormányülés után Magyar Péter. A miniszterelnök hangsúlyozta, lesz egy széles körű egyeztetés az önkormányzatokkal, hogy összetudják hangolni a települések és a kormányzat elvárásait. Zoomon kapcsoljuk Szita Károlyt. Nyilvánosságra hozta a kormány az igazságügyi minisztériumban fellelhető dokumentumokat a kegyelmi botránnyal kapcsolatban. Magyar Péter szerint az akkori igazságügyi miniszternek nem jelezték, hogy Novák Katalin megváltoztatta a K. Endre ügyében felterjesztett ajánlását. Répási Róbert, a tárca akkori államtitkára most azt mondta, nem szokásos módon zajlottak az események. Egy napon történt meg a kegyelmi határozat és az ellenjegyzés. Vendégünk Bárándi Péter. Kiemelten foglalkozik az új kormány a Magyarországon kialakult aszályhelyzettel. Egyes szakértők szerint, ha ilyen csapadék hiányos marad az időjárás, nyárra sokkal rosszabb helyzettel nézhetünk szembe, mint a 2022-es történelmi aszályként számon tartott nyáron. Hogy ezt hogyan lehet kezelni, azt Tímár Gábortól kérdezzük.
3: Aki vízügyi szakember, ért hozzá, és talán választ is tud. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket, az Egyenes beszédet látják. És két vendég, szokás szerint, ez esetben Kukorelli Endre és Kósa András, egy író és egy újságíró vendég. Szerbusztok, köszönöm, hogy itt vagytok. Hát akkor kezdjük ezzel a bizonyos kegyelmi üggyel, mert ezzel hirdettük meg, hogy miről fogunk beszélgetni. Hát akkor beszélgessünk erről, illetve arról, hogy van-e tétje annak, hogy az eredendő bűnöst, vagy a gondolat megfogalmazóját megtaláljuk. Tehát, hogy ki kért valójában kegyelmet K. Endrének?
4: Maximum azt gondolom, hogy morális vetületei lehetnek annak, hogy ki kérhetett valójában kegyelmet, ugye, akiről már azért itt elég egyértelmű utalásokat is tett, akár Magyar Péter is, hogy nyilván Ormán Viktor közvetlen közelében kereshetjük a főszereplőt, de jogi felelőssége valószínűleg semmilyen módon nem fog felmerülni, úgyhogy ebből a szempontból szerintem, mondom, jogilag nincs relevanciája a dolognak, attól tartok.
3: Viszont hát valóban erkölcsi kérdéseket felvet meg, hát ugye az a dolog maga is, ahogyan ez zajlott, itt majd beszélgetünk fél órával, 3-4 órával később Bárándi Péterrel arról, hogy mennyire gyakorlott az igazságügyi miniszternek ennyire sürgős aláírnia olyan dokumentumokat, amiket elé tesznek. Vagy előfordulhat-e az, hogy egy igazságügyi miniszter nem nézi meg, hogy mit ír alá? Mert ugye ilyen feltételezések hagyták el Magyar Péter száját, tehát hogy lehet, hogy Varga Judit meg sem nézte, kapott egy kupacot, aláírt, mindent vihetitek.
5: Szóval több mint egy hónapja, ezt kimondani is furcsa nekem ebben a pillanatban, több mint egy hónapja voltak a választások, és két hete van kormány körülbelül. Még mindig nem tértem magamhoz, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Tehát még mindig van benne egyfajta ilyen hát eufória jellegű, kicsit olyan fel vagyok zaklatva, hogy úgy mondjam. És annyi minden van egyszerre, hogy ez döbbenetes. Tehát így zuhannak be, ahogy szokták mondani, a csontvázat, de én inkább azt mondom, a dolgok így zuhannak be, zuhannak ránk kisebb, nagyobb, jelentős, nem jelentős dolgok. Ez valószínűleg ezt a dolgot elsőnek kell tisztázni, ez biztos. Természetesen itt beszélgettünk a beszélgetés elején, hogy te is szkeptikus vagy, hogy mennyire lehet tisztázni ezt, hogy mennyire lehet megtudni a részleteket. Fogalmam sincsen, hát hogyha egy bíróság előtt őszintén kell vallani, akkor őszintén kell vallani, akkor meg kell mondani a dolgot szerintem. Tehát akkor már büntetőjogi felelősséged van abban, hogy igazat mondjál, mert egyébként akkor meg bűncselekményt követsz el. Tehát még arra is van esély, hogy esetleg kiderülnek a dolgok. És azt mondom, hogy nem csak az, nem pusztán általában az ország szempontjából jó, lenne jó, hogyha kiderülnének dolgok, hanem azt gondolom, hogy még azoknak is jó lenne, akik esetleg azt mondják most, hogy be kell védeni a dolgokat, tehát még a Fidesz oldal számára is, mert a megtisztulás, a katarzis az mindig nagyon...
6: Igen, ezt akartam mondani, hogy nem arra vár a társadalomnak ez iránt érdeklődő része?
5: És várjon arra.
6: Hogy ez a katarzis meglegyen, hogy
5: odáig mennék, hogy jöjjünk rá emberek, mi jöjjünk rá, hogy igenis, jó dolog megszabadulni, akár a bűneinktől, és a gyónás az nem véletlenül van kitalálva, tehát tényleg, vagy a kedvenc görögjeim, amikor mentek a Dionizó színházba, a katarzis miatt, a megtisztulás miatt, a lelkük, testük, szellemük megtisztulása miatt mentek. Na most egy ilyen politikai kataklizma után szerintem a megtisztulás őrült fontos.
4: Hát most, hogyha ebből büntetőügy lesz, és valakit akár azt a szemét, akiről már beszéltünk, és nem mondhatjuk ki a nevét abszurd módon. Ha tanúként idézik be, akkor igazmondási kötelezettség terheli, ugye. Hát aki ebbe az ügybe, hogyha lesz ilyen gyanúsított lesz, vagy vádlott, azt nem terheli igazmondási kötelezettség, ugye saját magára senki nem...
6: Hol lehet ebből büntetőügy?
4: Hát. Nem tudom. Hát azért, ugye azt gondolom, csak azért is fogunk fociról beszélni ebbe az adásba is, méghozzá, úgyhogy a bandiba is beleszúrok egy kicsit. Szóval ez nyilván egyértelműen az a fajta jogászkodás, partikuláris jogérvényesítés volt, most itt a kegyelmi ügy részéről is, hogy valaki szerette volna, hogy KND-t mentsék fel, és beindult az egész hivatali gépezet az igazságügyminisztériumtól kezdve a köztársasági elnöki hivatalig. Bocsánat, Mariano Gomez, a Fradi argenti légiósa, hogy kaphatott 4 hónap alatt magyar állampolgárságot?
6: Hát nyilvánvalóan, úgyhogy semmilyen magyar felmenőt.
4: Igen, nyilvánvalóan valakinek a Fradi vezetéséből ez egy haránt érzése volt, és beindult itt is az egész magyar hivatali gépezet, és 4 hónap alatt állampolgárságot kapott. Szerintem ez analóg történet, csak az egyik sokkal-sokkal súlyosabb természetesen. De ez a magyar állam működésére, torz működésére mind a kettő rá.
6: Tényleg megszúrtad, Bandi.
5: Egyáltalán tényleg a zöld a szívem, meg a pulóverem, mint látszik, de
6: majdnem.
5: Az a helyzet, hogy tényleg ez itt, és nézem, hogy ennek mi értelme van. Tehát, hogy erkölcsileg roncsoló ez.
6: Hát futballmagyar, tudjátok, kell az 5 magyar, most már akkor ő is most, az.
5: Persze, én is, tehát lehet ezen viccelni, tehát én azt mondom, hogy na, még egyszer elmondom, amit az előbb megpróbáltam mondani, hogy igenis, ennek az országnak a katarzisra van szüksége. És most van egy olyan állapot, szerintem, egy lelki állapot, ahol ez esetleg megvalósulhat. És ezek a dolgok a legnagyobbtól, eddig a kegyelmi botránytól addig, hogy ez a szegény csávó most magyar állampolgár lett, teljesen érthetetlenül és indokatlanul, most tudjuk, hogy miért, meg minden. Tehát egyszerűen ezekkel szembe kell néznünk, és valami, tehát én nem azt mondom, hogy tehát már elég öreg vagyok ahhoz, hogy ezt mondjam, hogy hátralévő életemben egy meg az lenne, hogyha egy kicsit normálisabb országban él.
6: Egy másik téma, Tarz Zoltán felfüggesztette az NK főigazgatóját, ő ugye a pályázatokat felügyeli, és egyúttal megtiltotta a további NK-os kifizetéseket, további intézkedésig. Szerintem ezzel most a kulturális szakma képviselői nyilván szinte egy emberként egyet tudnak érteni, mert mindenki döbbentenül látva a számokat. Azok néhányan talán nem, akik még várták az utalást.
5: Ez viszont tényleg az én nőnökém, vagy az én problémám. Na, tehát a kultúra az takarásban van. A mai magyar társadalomban a kortárs magas kultúra, az irodalom, a képzőművészet, a színház, a zene, nem mondom, hogy teljes takarásban van, de ahhoz képest, hogy mi volt az én fiatal koromban, 70-es években mondjuk, hogy akkor mekkora emberek voltak a kultúra aktorai, ma ezt nem lehet elmondani. Akkor mindenki ismerte az I.S. Gyulát, a Nagy Lászlót, a Németh Lászlót, a Déri Tibort, és a Vas Istvánt, és a Zerg Zoltánt, és az Örkény Istvánt, és a Dotli Gézát, és a Nemesne Ágnest, és a Mándi Iván, mindenki ismerte ezeket az embereket, ezek hírozók
6: voltak. És tényleg mindenki ismerte.
5: Ma a Pilinszkinek volt az interjúja, kiürült a az utca. Amikor Nagy Lászlónak volt ez a híres interjúja, kiürült az utca, azt minden értelmiségi nézte. Sőt, még ott esetben nem értelmiség. Ma nulla, semmi. Na most, hogyha ilyen takarásban van a kultúra, akkor engedi meg az a kormányzat, amelyik felfúva akadott, és ekkorára hízott a hatalomba, hogy a kultúra az úgy sem látja senki, ott gátlástalanul ki lehet szorulni a pénzeket. És a Hankó ezzel élt vissza, és ez olyan szinten felháborító, és olyan szinten kellene, hogy felháborodjon rajta mindenki, minden értelmiségi, mindenki kultúra iránt érdeklődő ember, hogy nagyon. Tehát itt tényleg az asztalt kellene ezekre az emberekre ráborítani.
6: Az a legérdekesebb ebben, nyilván van egy kicsit kivétel, hogy nem kultúrára adták a pénzt. Tehát a kulturális források közepette, ezek nem kulturális termékek. Lehet, hogy érdekesek valakinek, lehet, hogy szórakoztatók valakinek, de hát már bocsánat, tehát hát nem, hát ennek ugye semmi köze nincs a kultúrához.
4: Hát egyrészt ugye nem emlékszem már, bocsánat, hogy melyik szerkesztőségben egy kolléga nézte meg, talán az átlátszó.hu, hogy a végén választókerületekre lebontva osztogatták. Igen. Ugye a pénzt, tehát tényleg semmi köze nem volt ahhoz.
5: A Vitályosnak, meg a nem tudom kinek,
4: és hogy Mága Zoltán pályázatáról.
6: Hát az mondjuk az teljesen nyílt, hát ott nincs vita, mert ő leírta, hogy mire kéri.
5: Igen. Szóval ezeket az embereket gicsadóval kellene sújtani, hát és oda vágnak nekik 3,7 milliárd forintot. Hát ez komolyan, tehát a 3,7 az egész kortárs magyar folyóirat irodalmat, az egész irodalmat, a kiadókat, az ösztöndi rendszer szalálni lehetne. 1 milliárd forintból is. És ennek az embernek, ennek a gics művésznek, idézőjelben, ennek is szólnak ennyi pénzt, komolyan.
4: Hát ismét csak egy analóg példa, de egy aktuális példa, ugye Vitézi Dávid a mai napon pedig a MÁV vezérigazgató helyettesét mentette fel.
6: A pénzügyi vezérigazgató.
4: Igen,
6: helyettest, pont.
4: Ott is lehetett tudni azért, hogy a MÁV-ban, hogy is mondjam, milyen mondjuk úgy, hogy elnéző hozzáállás volt. Például ahhoz, amikor kormányközeli oligarchák cégei mindenféle vasúti beruházásokkal csúsztak, drágában készültek el, egy fillér ködbért nem kellett senkinek se fizetni, az állam inkább eljátszott a hülyét és új szerződést kötött velük, tehát nyilván a felmentések a legelső lépés ebbe a folyamatban, amit hívhatunk akár egy ilyen katartikus vagy megtisztulási folyamatnak is, hogy akkor így Bandinak visszapasszoljam a labdát.
6: Hát a felmentés azt mutatja, hogy látszik, hogy látjuk, hogy tudjuk, hogy te vagy mögötte, de hát nyilván nem egyedül vagy mögötte. Tehát nehéz azt gondolni adott esetben, mondjuk a főigazgató az NKA-nál miniszteri ráhatás nélkül döntött volna így, vagy a MÁV vezérigazgató helyettese miniszteri döntés nélkül adta volna, vagy nem adta volna a büntetést, vagy a készpénzt.
5: Igen, de ezt valakinek alá is kellett írni, és ez olyan típusú cinizmusra val, amit egyszerűen nem szabadna megtűrnünk. Tehát én azt mondom tényleg, elsőbben a még megmaradt Fidesz szavazóknak, hogy szerintem nekik is jó lenne, most komolyan. Tehát nekik is jó lenne egyfajta erős, durva, radikális, könyörtelen szembenézés azzal, hogy itt mi folyt 16 évig. És ezt nekik is jó lenne. Tehát az oldal, ha lehet ilyet mondani, amelyik most így próbálja megúszni a dolgokat, meg ugye, hogy azok a miniszterek, amikor átadták, akkor így ültek így behúzott nyakkal, azért, mert a magyar osztotta őket. Ez kicsit számomra az én ízlésem szerint nem
6: túlzó volt?
5: Nekem sok volt, de...
6: De azt tudod, hogy most nagyon sokan úgy érzik, hogy semmi nem túlzó.
5: Jó, azért mondom, hogy jó, akkor érezzék, nekem sok. Tehát, és igazából az a durva, hogy hol van az Orbán? Hol van az Orbán? Nem az Orbánnak kellett volna ott ülnie, és valami módon a testével, az egész ott létével kellett volna fölvállalnia, hogy ilyen rondán mondjam ezt a dolgot, és valami módon neki kellett volna kvázi megvédeni a csapatát. Hát ő volt itt mindennek a feje, és nincs ott, elbújdósik, hova fog menni? Elmegy a futball VB-re, hogy megint a
4: futball jobban érdekli.
5: Elmegy a futball
4: VB-re. Jobban érdekli.
5: Van képe hozzá. Hú, egy kicsit most fel.
4: Nem, előtte elmegy még a Bajnokok Ligája döntőjére előtte. Aztán majd utána megy a foci VB-re. Ezek a dolgok ide, hogy sokkal jobban érdeklik. Meg az, hogy mi lesz a Puskással.
6: Viszont az, ami ott történt az átadás átvételni, az abból a szempontból tényleg tanulságos volt, hogy mennyire tűrték a miniszterek azt, amit Magyar Péter előadott, miközben nem kellett volna. Tehát ő miniszterelnök volt, nem ügyész, nem bíró, nem ítéletet hirdetett, hanem egy másik ember mondott valamit. És, hát, és mindenkit ülte, Rogán Antal szólt vissza egy ilyen félmosolyjal, az is elég
4: vagy Pintér Sándor, hogy akkor kérek egy vizsgálatot magam ellen, igen. De ez tényleg Szalai Bobrovnicki, Kristóf honvédelmi miniszter, meg a többiek, azt a fajta alázatot, vagy leforrázottságot, ez tényleg, de ja, mert tényleg kényelmetlen volt nézni, szóval mégiscsak felnőtt emberek, ugye, családapák, szóval látja.
5: Sírnak, rínak, egyesek, stb. Nem, mások így próbálnak így valamit mondani, de az, én azt várom, és remélem, hogy ez meg is fog történni, hogy egy-két tényleg felelős ember azt mondja, hogy igen, tényleg, akkor most tabularázza, akkor most beszéljünk, őszintén beszéljünk rendesen, és próbáljunk valami korrekt viszonyra kerülni a saját múltunkkal kapcsolatban.
6: Kitől várod ezt?
5: Hát valakitől. Ezek emberek, ugyanaz emberek, mint mi. Tehát mindenkiben van lélek, mindenkiben van lelkiismeret.
6: De van, aki megszólalt. Ugye az űrbiztos asszony megszólalt, és azonnal leárulózták. Tehát nem az történik, hogy igen, van ebben igazság, üljünk le, beszéljük át, hanem közlik nyilvánosan, hogy ő egy áruló.
4: Tehát nyilvánosan eddig csak önfelmentő nyilatkozatokat láttunk, igen, az illetékesek részéről valóban. Nem tudom, de azért tényleg nyilván a folyamatnak az elején vagyunk.
5: Igen, ez nagyon fontos.
4: Mert a sajtó rengeteg dolgot feltárt, és, de azért nyilván van egy csomó olyan, például a sajtónak ki nem adott dokumentum a minisztériumokba, amiket most nem tudtak ledarálni, nyilvánosságra fognak kerülni, úgyhogy azért itt nagyon kemény szembesülések lesznek még, azt hiszem.
6: Bani mondta, hogy ez olyan, mint egy előadás, hát ez olyan, mint egy opera, a nyitányban járunk éppen, igen, és várjuk, igen, hogy az első felvonás elkezdődjön.
5: Oké, tehát én azt gondolom, hogy egy olyan stádióban van a legtöbb ember, sokkos állapotban van, amikor még nem tud váltani. Tehát majd, hogyha lemegy az adrenalin, vagy nem tudom micsoda, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy tényleg vesznek egy levegőt, és azt mondják, hogy stb. De tényleg a visszatérő még egy pillanatra a foci metaforán. Van ilyen, hogy Ferencvárosi C közép, van egy ilyen Facebook oldal, és ott például tök normálisak ezek a fiúk, már mint ezek a Fradi Rukkerek, én is ilyen cégközep, a lelkem ilyen cégközepes lett. Igenis, tehát nem igaz az, hogy csak ilyennek kell lennünk. Azért, mert fradisták vagyunk, akkor már rögtön neresek vagyunk, ezt visszautasítom.
4: Nem, de az Orbán Viktor elvonulása és tagadása azt kétségtelen nem segíti elő azt a helyzetet, aminek az eljöveteléről te is kívánatos módon.
6: De talán erről nem a Fradi B közép te.
4: Hát erről talán.
6: Kósa András, Kukorelli Endre, köszönöm szépen.
4: Köszönjük szépen.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Editor. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Szerdán este 8 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. A munkaerőpiac gyorsabban változik, mint valaha. Mi a titka a vonzó munkahelynek 2026-ban? Hogyan tartsuk meg a tehetségeket egy globális versenyben? Az Álláspontban minden adásban új szakértővel keressük a választ a gazdaság humán kihívásaira. Szakmai mélység, közérthető válaszok.

0: az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Be kell fizetniük a szolidaritási adókat az önkormányzatoknak, jelentette be a hétfői kormányülés után Magyar Péter. A miniszterelnök hangsúlyozta, lesz egy széles körű egyeztetés az önkormányzatokkal, hogy össze tudják hangolni a települések és a kormányzat elvárásait. Zoomon kapcsoljuk Szita Károlyt.
2: Aki Kaposvár polgármester, emellett a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Hát ezt nagyon sokan úgy értelmezték, hogy egyfelől hideg zuhany, másrészt persze hirtelen jött, adjunk még egy kis türelmet az új kormánynak.
3: Magam is azt vallottam, és azt is hiszem, hogy addig, amíg ez a jogszabály érvényben van, a szolidaritási hozzájárulásról szóló jogszabály, addig azt be kell fizetni. Nagyon sok települési önkormányzat ezt tette a múltban is, és egész addig, amíg ez a jelenlegi formájában így működik, eddig fizetünk is kell, Kaposvár is befizette az ezért esedékes összeget, egyébként nekünk 1,6 milliárd forintot kell egy évben fizetünk szolidaritási hozzájárulásként, de hozzáteszem, nagyon bízunk mi abban, polgármesterek, már régóta, hogy ez a jogszabály ebben a formájában nem sokáig fog fennmaradni.
2: Vannak települések, amelyek egész egyszerűen nincs meg a forrásuk rá, vagy ha meg is van most még a forrásuk, nem húzzák évvégéig, ez a szokásos csiki-csuki. Budapest ebben a helyzetben van most már talán a harmadik esztendeje, de vannak más városok is, Budaörs is ilyesmikre panaszkodik. Ők remélték a leginkább, hogy ezt a rendeletet fel lehet függeszteni, vagy a végrehajtását legalább fel lehet függeszteni, és azt lehet mondani, hogy jó, akkor nézzük meg előbb, és utána elszámolunk.
3: Én pedig azt javaslom, hogy gyorsan, de közösen kezdjük el dolgozni arról. Több önkormányzati szövetség letette már egy 3 évvel ezelőtt az erre vonatkozó javaslatait, hogy alakítsuk át ezt a rendszert, és hogy ezt gyorsan tesszük, és a kormány is fogadókész erre, fogadókésznek kell lennie, és erről beszélt az elmúlt hónapokban, az elmúlt fél esztendőben, akkor szerintem nagyon hamar a végére jutunk.
2: Itt ugye sokan arra hivatkoznak, hogy van egy bírósági döntés, meg egy alkotmánybírósági állásfoglalás arról, hogy ez így abban a formában, ahogyan van, ez nem felel meg az alkotmánynak sem, és a magyarországi jognak sem úgy általában, de ez nem minden településre igaz, ez azokra a településekre igaz csak, amelyek többet fizetnek, mint amennyit kapnak az államtól. Tehát például nem tudom, hogy ezügyben Kaposvár mit remélhet.
3: Jelen pillanatban mi még többet kapunk az államtól, mint amit be kell, hogy fizessünk. Valóban így van, vannak olyan települések általában a nagy és erős gazdasággal rendelkező települések, ahol már az általuk befizetett pénz az magasabb, mint az állami támogatás. Nagyon szeretném, hogyha minél előbb létrejöhetne egy olyan konszenzus, az önkormányzatok között már megvan ez a konszenzus. De az önkormányzatok és a kormány között egy olyan konszenzus, hogy a jelenlegi önkormányzati rendszer, beleértve a szolidaritási hozzájárulást is, és annak a mértékét, ezt alakítsuk át, hisz megváltozott az elmúlt években körülöttünk a világ. Most már más csinálunk, más formában csináljuk, mint amit 10, 15 vagy 20 évvel ezelőtt tettünk.
2: Mi a javaslatuk? Ugye Navracsics és Tiborral tárgyaltak még akkor, amikor az előző garnitúra abban reménykedett, hogy ők folytatják a kormányzást, és ott is arról volt szó, hogy át kell alakítani a rendszert. Nem tudom, hogy ehhez képest van-e más elképzelés, hallottak-e bármi mást a Tisza kormány felől?
3: A mi részünkről letettük a javaslatot, egy asztalnál ültünk, főpolgármester úr Karácsony, főpolgármester úr Gémesi Tibor, jó magam, ott voltak a kisebb települések vezetői is, és akkor azt a javaslatot tettük, hogy a szolidaritási hozzájárulásnak a mértéke az a befolyó iparüzési adó mértékéhez kötődjön, és annak 15%-a legyen. Abban az esetben, hogyha több iparüzési adót szedünk be, akkor nyilvánvaló a befizetendő összeg magasabb, ha kevesebbet, akkor viszont kevesebb adót, akkor kevesebbet kelljen fizetnünk. Mi ezt a javaslatot letettük az asztalra. Én azt gondolom, hogy ez a Tisza kormány asztalára is oda fog kerülni, ha már ha csak nem került oda. Várjuk a megkeresést, hogy minél előbb egy konszenzusos döntést tudjon születni, mert az igaz, amit mondott, vannak olyan települések, akinek most már olyan nehézségeik vannak, nagyvárosok is vannak közöttük, akik nem tudják, vagy nagyon megterhelő lenne számukra a kiló szolidaritási hozzájárulás jelenlegi mértékét befizetni.
2: Ez a problémák legelső szintje, de mutatkozik itt más is, egy csomó olyan feladatot elvettek az önkormányzatoktól, amiket mind a mai napig az ott lakók, az önkormányzat vezetőink kérnek számon, az iskolák, az egészségügyi intézmények, a főutak akár, miközben ehhez valójában ma már egy város vezetésének semmi köze nincs, bármilyen furcsa, a település arculatának meghatározásához sem sok. És ezek közül jó néhányat és különböző mértékben az önkormányzatok szeretnének visszakapni. Például nem tudom, Kaposvár kérne-e valamit vissza?
3: Építéshatóságot. Ez az a jogkör, amely alapvetően meghatározza egy településnek az arculatát. Hatékonyan bele tudunk szólni abba, hogy mi épüljön és hol épüljön, és milyen formában épüljön. Egy centralizációs folyamat volt az előző kormány idején. Most azt látom, hogy az új kormány decentralizálni akar, mégpedig kétfelé. Egyrészt a kormányhivatali hatásköröknek a jelentős részét oda akarja adni a szakminisztériumoknak, és egy részét pedig hajlandóságot mutat arra, hogy odaadja az önkormányzatoknak. Kaposvár az építéshatóságot kérni. 32 éve vagyok polgármester, tudom, hogy mit jelent az, hogy beleszólásunk legyen abban, hogy hogy nézzen ki egy város, hogy egy üzlet hova épüljön, hogy egy ipari park hol alakuljon ki, vagy hogy milyen legyen a kerítés.
2: Hát nyilván az ott élőknek kell, hogy valami víziójuk legyen arról, hogy hogyan szeretnének ott élni, és milyen környezetben. Az iskolákat mennyire szeretnék visszakapni az önkormányzatok? Most ha Kaposvártól eltekintünk, milyen benyomásai vannak erről?
3: Na azt, hogy vannak, akik igen, de a jó, de a legnagyobb része nem. Egyszerűen azért, mert kialakult egy rendszer a közoktatáson belül, és ma a közoktatáson belül a rendszer úgy néz ki, hogy a közoktatást, magát a működtetést, az az államnak a feladata, és az állam is finanszírozza, a pedagógus bérekkel együtt. És okkal tartunk, és okkal félünk attól, hogy bekövetkezik az, ami már egyszer volt, hogy a feladatot megkaptuk, és utána a postás pedig nem érkezett meg, nem hozta az annak a működtetésre szükséges forrás.
2: Hivatalosan nem lehet arról hallani, de azért a suttogó része a kormányzati munkának már megpendítette talán, hogy lehetne egy előrehozott önkormányzati választás. Ugye nagyon sok olyan polgármester van országszerte, aki mögül elfogyott a pártja. És bizonyos mértékig ez még a Fideszre is igaz, de hát aztán vannak jó néhány állás, például a DK-s polgármesterek, akiknek a pártja gyakorlatilag szinte megszűnt. Ez lenne az érv, ez lenne az indok, nézzük meg, hogy ma kit támogatnak az ott élők. Erről ön mit gondol?
3: Jelen pillanatban 2029-ig szól a mandátumunk, én legutóbb azt hallottam a kormányfőtől, hogy nem tervezik az önkormányzati választásoknak az előre hozatalát. Ha bár látunk már karonvargut, ez elképzelhető. A kormány megteheti a kétharmados többségével, hogy időközi választást ír ki. Ennek vannak, akik örülnek, vannak, akik kevésbé örülnének.
2: Gondolkozott azon, hogy a saját politikai közössége mit rontott el az elmúlt 4 évben, 16 évben?
3: Csak ezen jár a fejem, akár iszi, akár nem. Nincs jó kedvem, voltak nekem is álmatlan éjszakáim, hisz ha csak a saját politikai közösségemet nézem, és nézem azt a 32 éves polgármesteri múltat, ami mögöttem van, az utóbbiból következik az, hogy voltam én idézőjelben ellenzéki polgármester vagy, amikor nem a kormány, az én pártom volt kormányon, és voltam úgyis polgármester, amikor az én pártom volt kormányon, és az önkormányzati munkám belül láttam ennek az előnyeit, és láttam ennek az hátrányait, mindkét oldalnál megfigyelhettem, és mérlegelést tettem, hogy melyik volt jobb. mikor kérdeztek meg jobban bennünket, mikor hallgatták meg a véleményünket, és nem vádoljon engem elfogultsággal, de a mögöttünk hagyott években igen, azt tudom mondani, hogy azért olyan döntéseiket tudtunk hozni, adósságkonszolidáció, 1300 milliárd forint, valamennyi települési önkormányzat bajba volt. Modern városprogram, most a nagyvárosokról beszélek, az elmúlt 100 év legnagyobb fejlesztései párthovatartozástól függetlenül valósultak meg, de az a centralizációs törekvés, ami az elmúlt esztendőkben azért érzékeltünk, az bizonyos esetekben túlzásba vittük. Egy példát említettem önnek.
2: Ez lehet az egyik ok?
3: Ez is az okok.
2: Mert az emberek többsége ezt így nem érzékelte valószínűleg. Lehet, hogy azt igen, hogy mondjuk a kórház már nem a városé, hogy mondjuk az iskolák elkerültek a város kezelése arról, de hát egészen másféle indokokat mondanak, lásd korrupció.
3: Igen, igen, ez nagyon ráégett. A mögöttünk hagyott kormányra, a mi kormányunkra, az én kormányomra is, és erre nem tudott megfelelő választ adni. Igen, ez nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a Fidesz elveszítette a választást, nem is kicsit.
2: Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és számítunk még erre, mert hiszen az önkormányzati ügyek azok igazából most kerülnek majd felszínre, és most lesz ez a történet egyre sűrűbb, úgyhogy Szita Károly, várjuk vissza az adásba. Köszönöm szépen.
3: Állok rendelkezésükre, köszönöm szépen.
2: Kaposvár polgármesterét látták az előzőekben, és hallották. Nyilván jön a híradó, és aztán várom vissza önöket.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Nyilvánosságra hozta a kormány az igazságügyi minisztériumban fellelhető dokumentumokat a kegyelmi botránnyal kapcsolatban. Magyar Péter szerint az akkori igazságügyi miniszternek nem jelezték, hogy Novák Katalin megváltoztatta a K. Endre ügyében felterjesztett ajánlását. Répási Róbert, a tárca akkori államtitkára most azt mondta, nem szokásos módon zajlottak az események. Egy napon történt meg a kegyelmi határozat és az ellenjegyzés. Vendégünk Bárándi Péter.
2: Egy intézménye vendégünk, tehát jó estét kívánok, örülök, hogy itt van. Volt igazságügyi miniszter, ügyvédként működik most, és hát mindig is tulajdonképpen ezen a rövid időszakon kívül. És ezért kérdem, az a dokumentum, ami a felterjesztés dokumentuma, és amit most sugalva, mutatva, hogy valami ilyesmi lehet, Gaudi Nagy Tamással azonosít a közvélemény, az tartalmazhat olyat, ami valami egészen extra, aminek a nyilvánosságra hozatala, vagy az ügyvédre, vagy az ügyre nézve különösen kellemetlen?
3: Én nem tudom, hogy ő ebben részt vette, hogy ő terjesztette elő a kérelmet, vagy sem. Ugye abból a szövegből, ami eddig napvilágot látott, nekem inkább azt tűnik ki, hogy Gaudi a felülvizsgálati kérelmet terjesztette elő a kúriához, amelyik a kúria elutasított, de benne volt az, hogy egyébként kegyelmet kapott ez az elítélt, és ebből lett aztán ugye, hogy a vidéki prókátor az keresett jogesetet, és rátalált erre a furcsaságra, megnézte, hogy milyen cselekmény, mondta, hogy hát ez egy olyan forró krumpli, úgyhogy kidobta a nyilvánosságra. Nem tudom, hogy Gaudi a kegyelmi kérelmet is előterjesztette-e. De hát ha előterjesztette, abban olyat nem írhatott le ennél az elítéltnél, ami a kegyelemre ténylegesen alapot adott volna. Hiszen a kegyelmet általában olyanoknak adja az elnök, és olyanoknál tesz pozitív felterjesztésre az igazságügyminiszter, ahol valami szörnyű csapás éri a jogerős ítélet meghozatala után az elítéltet. Most a végrehajtási kegyelemről beszélünk. Vagy pedig valami olyan egészen extra szituációban történik egy bűncselekmény. Ugye ilyenkor föl szoktuk hívni azt a mamát, akit elítéltek, mert megölte a kislányát, mert az könyörgött, mert olyan fájdalmai voltak. És ezt tette. Tehát valami egészen extra dolog kell, nem az, hogy igazságtalannak érzi az ítéletet, mert ez maga az elítélt mondta el, hogy eljárási szabálysértések voltak, igazságtalan az ítélet, ő ártatlan.
2: Hát ügyvéd úr tudja legjobban, hogy hány ártatlan ember kerül a bíróság elé, és derül ki róla, hogy nem az.
3: Igen, néha ugyan van tévedés, de hál' Istennek ritkán.
2: Arra visszakanyarodva, ami a sajtótájékoztató Magyar Pétertől elhangzott, ott ugye az látszik, hogy egyrészt neki mintha információja lenne arról, hogy az igazságügyi miniszter akkor, Varga Judit, nem tudott arról, hogy megváltozott a döntés a kegyelmi ügyben. Ő legalábbis ezt sugallja, hogy gyakorlatilag egy paksamétát kapott és írt alá. Az elképzelhető, hogy nem jelzik a munkatársak egy miniszternek, hogy ahhoz képest, amit felküldtél a köztársasági elnökhöz, ami visszajött, az más?
3: A rendes útja ennek az, hogy az igazságügyminiszter az előterjesztését úgy teszi, hogy a kegyelmi főosztály az előterjesztést megalapozza. Tesz egy javaslatot a miniszter számára, hogy pozitív vagy negatív tartalommal tegye a felterjesztést a köztársasági elnökhöz. Ott megint átmegy egy apparátuson, aki megint tesz egy előterjesztést az elnöknek, majd ha az elnök meghozta a határozatát, akkor az visszakerül az igazságügyminiszterhez, és az borzasztóan ritka, hogyha diszkrepancia ellentét van a igazságügyminiszteri felterjesztés és az elnöki döntés között. Tehát ennek, ha rendesen történnek a dolgok, föl kell, hogy tűnjön. Az apparátus is kell, hogy jelezzen, hogy miniszterasszony vagy miniszter úr. Itt egy elnöki döntés jött, ami az ön felterjesztésével és a mi véleményünkkel is ellentétes. Itt Répási Róbert mondta el, én nem voltam, mert ő ott volt, és azt mondja, hogy olyan sürgető módon lépett fel az államelnök, az igazságügyminiszterrel szemben.
2: Nem a szokásos módon.
3: Nem a szokás, annyira nem a szokásos módon, hogy nem ment át az apparátuson, hanem valaki letette a miniszteri asztalra.
2: Azzal a kéréssel, hogy gyorsan, na, mert jön igen. A pápa látogatás.
3: Azért én azt mondom, hogy ilyen esetben az ember fokozottan óvatos, és még inkább átlapozza azt a előterjesztést, ami nem járta meg a rendes útját. Tehát én nem, na de ezzel, vagyok abban biztos,
2: hogy ez egy tévedés. Na de ezzel azt mondja, hogy lehet, hogy át lett verve Varga Judit. Ön is azt mondja, mert hogy figyelmesebben azt... át kellett volna lapozni, tehát nem szóltak neki.
3: Én azt mondom, hogy valószínűleg egy olyan presszió volt rajta, aminek nem tudott ellenállni, ennek nagyobb a valószínűsége, nem kizárva azt, hogy nem vette észre. De minden esetre, hogy ez az egész folyamat bűnös módon volt megindítva, azt a nyilvánosságra került iratok több mint valószínűvé teszik, majdnem bizonyossá teszik. A sürgetés, az, hogy az államelnök sürgeti a minisztert, hogy azonnal tegye meg az előterjesztést. Az megteszi az előterjesztést, de sürgetés ellenére nemleges tartalommal. Majd visszajön az ellentétes döntés, és akkor tovább sürgeti az államelnök, hogy de most írd alá azonnal. Hát április 27-én írja alá az államelnök. Ugye ezt úgy képzelje, hogy egy papír van.
2: Igen, hát látjuk.
3: Körül van az államelnöki pecsét és aláírás, alul az igazságügyminiszteri ellenjegyzés. Ugyanazon a napon történik. Hát ennek visszafele meg kellene járni ugyanazt a hivatali utat. Tehát ezekből a momentumokból, ezekből az okirati tartalmakból kirajzolódik, hogy valaki, hát understatement lesz, hogy késztette erősen az államelnököt, hogy ezt a kegyelmet adja meg.
2: És az államelnök
3: úgy késztette, hogy nem tudott ennek ellenállni. És érdekes az, hogy ugyanebben a stádiumban történik ugye 12 vagy 20 másik kegyelem, ahol szélső jobboldali emberek kapnak kegyelmet, akik terrorcselekményt követnek.
2: Az a budaházi ügy.
3: Budaházi ügy. Ott nyilván egy másik csatornán jöhetett be egy meg nem engedett akarat. Itt egy személyes, valami szimpátia kötődés volt, ami az államelnököt késztette, amott egy politikai döntés, hogy nem lehet ilyen rendes embereket a börtönben tartani, akik rendes jobboldaliak. És hát Istenem, hát ilyen apró cselekményt, egy terrorcselekményt elkövettek. Hát ez igazán, nézzük az embert.
2: Tudom, hogy most ez egy nagy időugrás előre. De, mert hogy nem látjuk még például azt, hogy a köztársasági elnök hivatalban van dokumentum, bár egyes vélemények szerint ugyanazt fogjuk látni, mint itt.
3: Nem lesz új, mert a kívánságot azt nem írott formában terjesztették elő, ez nyilvánvaló.
2: Nos, tehát van itt valami, ami bűncselekményre utal? Van itt valami, ami jogilag üldözendő, vagy ez egyszerűen csak egy erkölcsi kérdés, de abból nagyon sok kérdés?
3: Hát erkölcsileg borzalmas. De hát bele is bukott egy egész hatalom.
2: Ez így van.
3: Igen. Ugye a legelevenebbjébe taposod bele ez az ügy. Ugye a gyermekvédelem, az erkölcsösség, a keresztény erkölcs.
2: A család szentsége.
3: Család igen. Szentsége. Igen. Hát, az, aki attól függ, hogy hogy csinálta, aki csinálta, azt a bizonyos késztetést az államelnökkel szemben, Hát az lehet valamilyen visszaélés, amit a jog is honorál, hivatali visszaélés, vagy ilyesmi, akár.
2: És ha nincs
3: ehhez
2: is hivatala.
3: De ehhez többet kell ismerni, azt ugye csak hivatalos személy követheti el. Tehát ez nagyobb ismeretanyag kell, hogy erre válaszoljon az ember. Minden esetre az erkölcstelenségnek egy olyan szintjét érték el ezek a cselekvések, amelyek biztos, hogy kiáltanak a büntetőjog iránt. Aztán vagy ütköznek formálisan megfogalmazott diszpozícióba, vagy nem. De az erkölcstelenség szintje az eléri a büntetendőt.
2: Azt mondja Répási Róbert, ugye őt már idéztük, hogy nem írt alá semmit ebben az üggyel kapcsolatban. Ugye Magyar Péter mondott egy ilyen félmondatot, hogy ő is aláírta, aztán ezt tisztázódni látszik, hogy nem. Balogh Zoltán viszont azt közölte, hogy belőle egy mukkot nem fognak kiszedni most már azok, akik nála érdeklődnek, ő semmivel sem mond el többet a saját szerepéről a kegyelmi ügyben. Ezt lehet úgy is tekinteni, hogy ráutaló magatartás, hogy hát van benne részem, de én hallgatok, meg lehet úgy is, hogy mit vártok tőlem.
3: Mind a kettő igaz. Egyrészt ez a Balogh-tól származó nyilatkozat, plusz a nyilvánosságra került okiratokból összeolvasható folyamat, ez nagyon szépen kirajzolja, hogy valószínűleg onnan jöhetett a kívánság. Hát egyébként mit várunk? Hát ugye abban maradtunk mi ketten, hogy ez az erkölcstelenségnek egy olyan szintje, ami már büntetésért kiállt. Hát egy ilyet elvárható egy embertől, hogy bevalljon? Hát talán ha pap, akkor igen.
2: Egy új minisztérium jön létre. Miután nem volt az elmúlt időszakban a jelek szerint olyan az előző minisztérium vezetésében ülő személy, aki magát át tudja menteni, erre mostanira egy teljesen új testületet kell létrehozni a maga támogatására az igazságügyi miniszternek. Nehéz feladat ez a mai jogi helyzetben, a mai személyi környezetben?
3: Személyileg nehéz egy olyan apparátust létrehozni, amelyik a jogalkotásban, a joggal kapcsolatos nemzetközi kapcsolatokban otthon van, és készségszerűen tudja ezt gyakorolni, mint mondjuk az a minisztérium, amiben én érkeztem, és amelyikből távoztam. Ezt a színvonalat létrehozni, nem én hoztam létre, az úgy volt. Remélem nem rontottam rajta, de azt a színvonalat létrehozni borzasztó nehéz lesz. Annyi hozzáértő jogászt, először is akinek a szellemi kapacitása megvan, de a jogalkotás az egy nagyon finom és nagyon igényes munka. Abba bele kell tanulni. Na most jelenleg azért, ahogy elnéztem, a személyi állomány ezekkel nem nagyon rendelkezik, ezekkel a készségekkel és tudásokkal. Tehát a miniszterasszonynak nagyon nehéz dolga lesz ilyen szempontból. A jog alakítása szempontjából nem lesz annyira nehéz a dolga, mert kétharmad van, és csak az alkotmányosság korlátozza. Nem az alaptörvény, mert az alkotmány ellenes. Az alkotmányosság korlátozza csak. Mert formálisan a jogi anyagot úgy alakítja tulajdonképpen, ahogy akarja. Technikailag nincs, ami megkösse a kezét. Ezen eszmeiség kivételével. Na most mivel ez a miniszter, ez azért egy egyetemi jelenség. Én azt feltételezem, hogy a korlátot is ugyanúgy érzi, mint a lehetőséget.
2: Akkor jó lesz.
3: De borzasztó nehéz lesz feltöltenie az apparátust.
2: Bárándi Péter, köszönöm szépen.
0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. Nyilvánossá tették a kegyelmi ügy dokumentumait. Számos új darabbal készül a Debreceni Csokonai Színház az új évadra. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta. A dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal majd. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Kármán András pénzügyminiszter azt mondta, a hétvégére derül ki, milyen érdemi előrelépések lesznek a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás, a cél pedig jobbá tenni az oktatást, és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Bejelentette a következő évad újdonságait a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója. Vadász Dániel elmondta, hogy 17 új bemutatóval, 15 műsoron maradó előadással, 7 tantermi előadással és a Magda Fesztel várják a színház szerető közönséget. Az első bemutató ifjabb Vigyánszky Attila rendezése az Izika Galagonya című ifjúsági komédia lesz. Verdi grandiózus operája az Ajda a Nagy Erdő szabadtéri színpadán látható majd. A Csókos asszonyt, a Vígözvegyet és a West Side Story-t is műsorra tűzik. Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Kiemelten foglalkozik az új kormány a Magyarországon kialakult aszályhelyzettel. Egyes szakértők szerint, ha ilyen csapadék hiányos marad az időjárás, nyárra sokkal rosszabb helyzettel nézhetünk szembe, mint a 2022-es történelmi aszályként számon tartott nyáron. Hogy ezt hogyan lehet kezelni, azt Tímár Gábortól kérdezzük.
3: Aki geofizikus egyetemi tanár, jó estét kívánok!
4: Jó estét.
3: És hát esőt nem tudom, hogy tud-e csinálni.
4: Hát most csináltunk a hétvégén.
3: Személyesen önnek köszönhetjük?
4: Hát sokan dolgoztunk rajta, de hát félretéve a viccet örülünk azért neki.
3: Abszolút örülünk, de hát ez egy kivételes alkalom volt, legalábbis, hogyha ezt a tavaszt nézzük, akkor sem előtte, és most úgy tűnik, hogy megint egy-két hétig utána sem nagyon.
4: Március utolsó hétvégén volt igazi áztató eső, ami körülbelül ugyanekkora volt, és azóta semmi. Vagy hát nagyon nem sok. Áprilisban szinte nekünk? Semmi.
3: És mit tudunk tenni, hogyha ez lesz velünk ellene?
4: Hát most két dologról beszélünk, és én most még azt sem tudom megmondani, hogy melyik fog bekövetkezni. Az biztos, hogy legjobb esetben marad ugyanannyi csapadékunk, mint eddig, csak nem egyenletesen, hanem megkapjuk néhány csomagban, és közte megosszuk be valahogy. Tehát ez, hogy ilyen áztató, őszi, kellemes eső két napig, három napig nincs, nem lesz. Ezek nagyon, nagyon visszaszorulnak. Helyette viszont jön egy ilyen mediterrán ciklon, és utána hetekig semmi. Tehát azzal majd dolgoznunk kell, hogy hova tudjuk eltenni ezt a vizet.
3: Most a vízügy láthatóan, és ez a Magyar Péter kormány megalakulásának köszönhető, én azt gondolom, hirtelen felpörgött. Tehát most már közleményt adtak ki arról, hogy mennyi vizet tudtak megfogni, és hogy milyen tározókban hogyan tudják elhelyezni. Ilyen közleményeket eddig nem olvastunk, nem hallottunk. Pedig a szakma, és gondolom ők is pontosan tudták eddig is, hogy ez lenne a megoldás.
4: Ők is pontosan tudták. Igen. Igen. De hát őnekik, hogyha a politika nem mondja meg, hogy merre van az előre, akkor ők egyet tudnak tenni, föllapozzák a törvényt, és a törvényszöveg, hát mondjuk, hogy nem egészen egyértelmű, hogy erre van az előre, de abban a pillanatban, hogy a miniszterelnök megmondja a vízügyi főigazgatóság, műszaki főigazgató helyettesének, hogy erre van az előre, akkor ő nagy örömmel azt mondja, hogy hát igen, ő is ezt gondolta-e.
3: Az új kabinet elment ópusztaszerre az első kabinetülésre, és ott előtte megnézték az aszálykár mértékét. Hát gondolom, hogyha nem esett az eső, ott sok minden néznivaló nem volt, így néz ki a porzóföld, a talaj.
4: Tudja, mit néztek meg? Nem az aszálykárt nézték meg, hanem elmentek egy vízőrző társasághoz, a Maris-pusztai vízőrzőkhöz Kiskomajsára, és ilyen vízőrzőkből van most már vagy 25-30, és ezekből kell, hogy legyen minél több, és az kell, hogy a vízügyi igazgatás ezeket támogassa, akik saját elhatározásból, saját földükön vizet tárolnak, nem igazán most kellett, mert ennek az évadja télen van, a téli évszakban, és ott most egy kis tavat néztek meg, hogy ennyi maradt belőle, amit örökítettek, és onnan szivárog be a talajvízbe. Ez talán még ütősebb. Itt nem csak azt nézték meg, hogy mennyire ki van száradva minden, hanem hogyha teszünk ellene, akkor nem.
3: Mit kell tenni ellene? Azt mondják, és ez már az ön szakterülete nyilván, tehát én igazából kérdezek, és ezzel az idézettel ezt készítem csak elő, hogy mondjuk a Tuna-Tisza közét rendbe lehetne hozni, hogyha két nagy folyóval jól gazdálkodnánk.
4: Na most a Duna-Tisza köze az egy külön műsor, tehát ott sajnos ez a homok és a kiemelt helyzet az ezt nem fogja megkönnyíteni. Ami az igazán nagy terület Magyarországon, az a Tiszán túl és a Tiszai alföld, kicsit a Duna is, de itt azért akkora gond még nincs, mert több a víz a környéken, és a legnagyobb baj, ahol a legjobban leesett a talajvíz, ugye pont a Duna-Tisza közé homokhátság, illetve ugyanez a nyírség van, ott is van egy homokhát. Tehát ez erről, ha még majd a végén jut idő, akkor erről is beszélhetünk, de amit igazából, sőt tulajdonképpen itt is, meg máshol is meg kell tenni, az, hogy amikor még valamennyi víz jön, viszonylag nagyobb víz jön télen, és nem párolg el, hogyha kivezetem, azt szabályozottan, mesterségesen, de kivezetni alacsonyabb térszínekre, olyan helyekre, ahol most gazdálkodunk, és utána is lehet ott gazdálkodni, csak hát leginkább rétlegelő, kaszáló. És akkor az a víz az ott talán be tud szivárogni a talajvízbe.
3: Azt hallgattuk mindig, hogy a belvíz, az mennyire káros, és hogy a belvíz ellen hogyan kell védekezni.
4: Most megfordítjuk.
3: Ez most az.
4: Most az.
3: Legyen belvíz.
4: Legyen belvíz, és azok a csatornák, az a 10 000 kilométernyi csatornahálózat, ami azért épült ki az Alföldön, hogy a belvizet elvezesse, szerencsére elég kicsi elejtése. Alkalmas a nagy része arra, hogy a másik irányból betáplálva a folyóból vezesse ki a területekre a vizet, és csináljunk belvizet télen, hogy el tudjon szivárogni a talajba, ugyanis Magyarország legnagyobb víztárolója a talaj. Tehát nem felszíni víztárolókban kell gondolkodni, mi nyáron nagyon gyorsan elpárolog, hanem a talajvízben.
3: Hát ráadásul a mezőgazdaságot egyébként meg pont az segít, hogy a talajban van víz.
4: Pontosan. És akkor innen a következő lépés az, hogy majd nyáron párologjon, és az a jó párologás, ami a növényen keresztül történik. Tehát még a talajnak a fedését is majd valahogy meg kell oldjuk. Ugyanis, amit az előbb elmondtam, hogy ugyanannyi a csapadékunk, csak rosszabb az eloszlása, ez nem biztos, hogy így van. Az utóbbi 3 év már azt mutatja, hogy csökken. Márpedig, hogyha a csapadékból is kevesebb van, és még ilyen szélsőségesen oszlik el, akkor nem fogjuk megúszni azt, hogy a mezőgazdaság az nem csak termékpalettát kell, hogy átgondoljon, hanem művelési módot is.
3: Én tudom, hogy ez nagyon sok érdeket sért, amit az előbb elmondott, hiszen művelt területeket kell elárasztani. Tehát itt magántulajdonok vannak, gazdálkodók vannak, akikkel ezügyben meg kell egyezni. De közben meg, amit mond, az nem tűnik annyira bonyolultnak, hogy azt mondjuk, hogy jó, és akkor ez a következő, mit tudom, 2 évtized nagy programja, mert hogy ezt viszonylag gyorsan meg lehet csinálni, szerintem.
4: Hát ez a következő 1-2-3 évnek a programja kell, hogy legyen. Tehát ebben semmilyen elképesztően bonyolult tudomány nincsen. Ezt csinálni kell, ennek a jogi alapjait minél inkább meg kell teremteni, minél egyszerűbb legyen ezt megcsinálni. A vízigazgatás láthatóan az utóbbi 1 hétben abszolút ebbe az irányba állt bele, tehát nem nagyon látom ennek akadályát, és amilyen volt mondjuk a 22-es asszály, vagy esetleg kinézhet idén, remélem, hogy még lesz egy ilyen mediterrán ciklon, és akkor esetleg nem lesz olyan súlyos, de akkor egy olyan utána gazdák is belátják, hogy hát bocsánat, 5-ször vetettünk kukoricát az elmúlt 5 évben, és 1-szer adattunk, az nem jó.
3: Nagyon sokan reménykednek a Duna-Tisza csatorna megépítésében, mint hogyha valami csoda történne általa. Lehet, hogy az öntözés szempontjából az sokat hozhatna.
4: Nem. Nem. A Duna-Tisza csatorna tervek, ugye ez 2 háború között nagyon ment, és a II. Világháború után engedélyezésig is eljutott, ezek hajózási tervek. Tehát ez hajózó csatorna. Ennek az olyan jellegű hatása, hogy mennyi vizet lehet a hátságra följuttatni ezzel, és ott öntözésre használni, ez minimális. Viszont az, hogy a Dunából mesterségesen emeljünk föl vizet a hátságerincre, úgy, mintha egy Duna-Tisza csatornának a legmagasabb zsilip közé tölteném föl, annak viszont nagyon is van jelentősége, és ebbe az irányba gondolkodik a vízügy.
3: Nem akarunk túl sokat a Dunától? Most felmerült, hogy a Velencei tó vizét is a Dunából kellene tölteni. A Balaton kapcsán ugye ott a Sió csatorna, hogyha nagy a baj, akkor ahhoz még mindig lehetne nyúlni, bár az nem egy egyszerű dolog, mert azt leeresztésre használják. Ugye ott a Sió csatorna, hogyha nagy a baj, akkor ahhoz még mindig lehetne.

0: Elveszek másodpercenként 20-25 fürdőkágyit, és fölteszem. És még mindig lesz mivel fürdeni, azt fölteszem a hátságerincre ott a Duna-Tisza közén, akkor azért az ott már tud segíteni.
1: Azt mondja, mert szavaiból ezt érzem, hogy van megoldás, és nem is annyira távoli, csak csináljuk?
0: Csak csináljuk. Hogy megoldás lesz-e, azt majd az idő megmutatja, de nagyon más út nincs. Tehát ebbe az irányba kell indulni, és akár már most is, tehát amikor azt mondja a vízügy most a hétvégén, hogy lezártam az összes zsilipet, vagy majdnem az összeset, és akkor reméljük a legjobbakat. Én először szkeptikus voltam, mert azt gondoltam, jó, hát és akkor most mi fog történni? Hát ez már alig valami, ezt a télen kellett volna megoldani, de valójában minden egyes vízmolekula szinte az a kis túlzással, amit megtartok a tájban, az növeli annak a valószínűségét, hogy a következő hidegfrontból esetleg kipattan egy zivatar, és akkor a középső légkörből is leesik valamivel több csapadék. És ami a legfontosabb, hogy a fejünkben elindul az, hogy igen, erre van az előre, hogy a vizet a tájban kell tartani.
1: Tímár Gábor, köszönöm szépen.
0: Köszönöm.
1: Bogyarák Anikó jön, kezdődik az Aktuál. Szervusz, Anikó.
2: Szervusz, jó estét kívánok mindenkinek.
1: Mondanám, rég láttalak, de nem, reggel.
2: És mennyire csak pár óra múlva fogunk találkozni, ugye? Hogy áruljuk el reggel a Startban. Szóval a mai nap nyilván minden a kegyelmi ügyről, illetve Magyar Péter sajtótájékoztatójáról és az arra való reakciókról szólt, úgyhogy mi is nyilván ezzel a témával fogunk kezdeni. Szabályos, de nem szokásos eljárás volt, ezt mondta például Répási Róbert, a vidéki prokurátor pedig, aki egyébként gyakorlatilag kirobbantotta az egész kegyelmi botrányt, úgy reagált, hogy az igazából teljesen mindegy, hogy ki volt az ügyvéd. Van miről beszélni, át fogjuk ezeket beszélni, és kíváncsiak vagyunk az önök véleményére is, ehhez kapcsolódik ugye a nap kérdése. Önök szerint kiderült új lényegi információ a kegyelmi ügyben, igen vagy nem? És kommenteljenek is, mert hogy ezekből is fogunk szemezgetni. Aztán, miközben te az egyenes beszédben beszélgettél, lett egy új vezérkari főnökünk, Ruszin Szendi Romulus menesztette Bőröndi Gábort, és Sándor Zsolt altábornagy lesz az új vezérkari főnök. Van bőven leváltás, ugye az NK kapcsán is, közben a miniszterelnök Lengyelországban, ahonnan hazarendelték a nagykövetet, szóval ezekről a helycserékről is szó lesz nálunk az adásban. Itt lesz velem Hanvai Péter újságíró kollégánk a HVG-től, és Juhász Bence és Üveges Gábor politológus. Mindjárt kezdünk.
1: Azt nem mondhatjuk, hogy eseménytelenek ezek a napok, úgyhogy igen, van miről beszélgetni. Köszönöm szépen, Anikó, az ajánlást. Köszönöm az önök figyelmét, hogy Anikó az előbb mondta, reggel számítunk rá újra, és holnap este itt Szőlősi György várja önöket. Viszontlátásra, jó éjszakát!
3: Műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en. Generátor. Terítéken a fizika és a tudomány. A Spirit FM energetika körülforgó műsorában Somodi Solymos Eszter várja vendégeivel a hallgatókat. Pénteken délután 2 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az érték állandó. Fizessen elő a nyomtatott hetekre, és mellé online előfizetést is adunk. Részletek hetek.hu/előfizetés.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Vogyanák Anikó és vendégei következnek.
2: Köszöntöm Önöket! Magyar Péter reggel, akkor a reggel sajtótájékoztatót tartott a kegyelmi ügy részleteiről. Erről is beszélünk majd a mai adásban, nyilván, hiszen minden hír gyakorlatilag ehhez kapcsolódik, és kíváncsiak vagyunk az Önök véleményére is, mit gondolnak, kiderült-e lényegi információ. Igen vagy nem? Szavazzanak és írjanak kommentet, lássuk, mivel foglalkozunk még és kikkel.
3: A kormány nyilvánosságra hozta a nála lévő dokumentumokat a kegyelmi ügyről. A köztársasági elnök is kész erre. Krakkóba utazott külügyminiszterével együtt Magyar Péter. A miniszterelnök közben több nagykövet lecserélését is kilátásba helyezte. Elrendelte a kultúráért felelős miniszter a Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését. Tar Zoltán menesztette az alapvezetőjét is. Ruszinszenti Romulus leváltotta Böröndi Gábor vezérkari főnököt, utódja Sándor Zsolt altábornagy lesz, aki korábban aténi nagykövetként szolgált. Vendégeink Hamvai Péter, a HVG újságírója, Juhász Bence, politológus, Üveges Gábor, politológus.
0: Ez az Aktuál. A stúdióban Vogyarák Anikó.
2: Szabályos, de nem megszokott az út, ezt mondta Répási Róbert, ahogy egyébként szolgálati út megkerülése nélkül került vissza elvileg ez a bizonyos kegyelmi ügy. Ezzel a témával kezdünk, köszöntelek titeket itt személyesen is. Mielőtt beszélgetünk, nézzünk meg egy rövid összefoglalót a témában.
4: Ez a nyilvánosságra hozatal, ahogy mondtam, kivételes és eseti jellegű.
5: Több, a kegyelmi ügyhöz köthető dokumentumot is nyilvánosságra hozott a Magyar Péter vezette kormány. Ezt a levelet 2023. április 18-án címezte az akkori igazságügyi miniszter Varga Judit, az akkori köztársasági elnöknek Novák Katalinnak. A kegyelemre javasolta között nem szerepelt K. Endre neve. Ebben az április 27-én kelt levélben Novák Katalin mégis kegyelmet ad K. Endrének, sőt Varga Judit még aznap ellenjegyezte.
4: Ez önmagában egy nagyon furcsa dolog.
5: Magyar Péternek nincs tudomása arról, hogy K. Endre ügyét külön tárgyalta volna az Orbán kabinet. Egyéb információk ugyanakkor eljutottak hozzá.
4: Mikor az igazságügyi miniszter elé tették ezt a baksamétát, és nem emlékszem, hogy pontosan hány kegyelmi ügyet, de talán 22-t, akkor nem tájékoztatták arról, hogy beletették ezt az ügyet is, és arról sem, hogy ebben az ügyben megváltoztatták volna az ő felterjesztését.
5: A kegyelmi ügy kirobbanása után Répási Róbert államtitkár levelet írt Uzson Bencének, aki időközben váltotta Vargát az igazságügyi tárca élén. Ebben Répási azt írta lényegében, hogy Novák Katalin Ferenc pápa látogatása miatt forszírozta a kegyelmi döntés megadását, és hogy erre nem a megszokott módon került sor.
4: Innen is üzenem köztársasági elnök úrnak, hogy még ma nyilvánosságra hozzák.
5: A kormányfő kedden reggel az államfőnél lévő dokumentumok nyilvánosságra hozatalá sürgette. Nem sokkal később Sülyog Tamás közleményben jelezte, a köztársasági elnök hivatala hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak.
2: Sokak szerint új dolog nem fog kiderülni egyébként a Sándor palotában lévő iratokból, ahhoz képest, amit ugye eddig tudunk, és korábban ugye Magyar Péter már előre jelezte azt, hogy május 18-áig nyilvánosságra fogják hozni, ezt aztán volt ugye a nagy sajtótájékoztató, ahol mondták, hogy ma reggel lesz egy újabb sajtótájékoztató, ahol pedig kiderült, hogy igazából nevető nem mond, hogy például ki az ügyvéd, de aztán gyakorlatilag mégis elmondta, finom burkoltan. Sokan ezt is vitatják, hogy igazából teljesen mindegy, hogy ki volt az az ügyvéd, aki ezt az egészet intézte. És vannak olyan vélemények, akik azt mondják, hogy igazából nagyon finoman, de próbálta kvázi menteni Varga Juditot a felelősség alól, aki egyébként korábban ugye vállalta a felelősséget és felállt. Összességében ti mit gondoltok? Egy több mint egy órás sajtótájékoztató volt egyébként ugye a reggeli. Tegnap is sok szó esett róla. Hol tartunk most? És mennyire követhető ez az ügy, vagy mennyire akarja követni egyáltalán a közvélemény ezt az ügyet?
6: Magyar Péter, jó a hosszú sajtótájékoztatókba és a hosszú beszédekbe. Értem körülbelül, hogy miért csinálja ezt, hiszen a kegyelmi ügy egy nagyon fontos, szimbolikus ügy, nem kell ezt különösebben tárgyalni, hiszen ez volt az a banánhéj, amin az Orbán rendszer elcsúszott, és ez volt az ügy, amivel Magyar Péter felemelkedett, tehát ez nyilván egy fontos dolog. Én nem hiszem, hogy ebbe különösebb újdonság lenne. Én azt sem nagyon hiszem, hogy ez a társadalmat különösebben érdekli, hogy ki lehetett az egy-két személy, akit eddig is sejtettünk, hogy ki lehetett hatással a köztársasági elnökre.
2: De ez az, ami nem is fog kiderülni.
6: És ez soha nem fog kiderülni,
2: tehát,
6: mert
2: pont a lényeget nem láthatjuk.
6: Ahogyan elhangzott, ez azt hiszem az előző műsorban, hogy az ilyen kéréseket nem szokták leírni, hanem fülbesúgják, és különösebben tényleg nincs is ennek relevanciája. Inkább abból a szempontból érdekes szerintem, hogy Magyar Péter ezt továbbra is szimbolikusnak tartja, és az is nagyon érdekes, ahogyan a volt feleségét akarja ezzel kvázi menteni, vagy felhasználja ezt arra, hiszen emlékezünk rá, amikor ő felbukkant, akkor ugyanezzel a történettel jött elő, hogy ne bújjanak nők szoknyája mögé a politikusok, vagy Orbán Viktor, és gyakorlatilag a legelső interjújában végül is azt sejtette, hogy nem Varga Judit volt ezért hibás, hanem valószínűleg Orbán Viktor, vagy az ő környezetéből jött ez a hatás. Én azt gondolom, hogy ez egy szimbolikus lépés. A társadalom nagyon várja, hogy nagy leleplezések legyenek. A kormány néhány napja lépett hivatalba, tehát nyilvánvalóan nem lehet komoly gazdasági ügyeket előhozni. Szerintem hát szegény ember vízzel főz, egyszerűen ez volt az, aminek lehetett egy ilyen nagy csinálatával
2: bejelenteni a valamit.
6: A semmit.
7: Valóban gyakorlatilag egy picit időt is kell húznia most az új felálló kormányzatnak ebben a tekintetben, és itt a politikai valóság show-ban azért kell továbbra is információkkal és mindig új helyzetekkel bombázni a nézőközönséget, hiszen hozzászoktunk ahhoz, hogy itt szinte minden nap történik valami drámai, most pedig egyik pillanatról a másikra gyakorlatilag megszűnt a kedvenc sorozatunk, és tanakodunk azon, hogy most éppen mit nézzünk. Hát ma Magyar Péter megadta azt a lehetőséget, hogy megnézhettük ezt az elég hosszú sajtótájékoztatót. Valóban szerintem is van ennek egy ilyen politikai kommunikációs célja gyakorlatilag, hogy beszéljünk a kegyelmi ügyről, ami abszolút egyébként egy erkölcsi értelemben súlyos ügy, és nagyon nagy szimbolikája van. Nyilván keretes szerkezetben foglalja az ő egész politikai pályafutását is, de van egy abszolút pragmatikus szempont. Egyszerűen nem tud még az új kormányzat épp eredményeket bemutatni a támogatók irányába. Úgyhogy kell valami más, amiről tudunk beszélni, ami gyakorlatilag megadja ezt a bulváros benyomását a jelenlegi közéletnek. Aztán persze van pár más témánk is még mellette, tehát azért történnek nyilván pragmatikus lépések is, de ezek jóval kisebb és talán nehezebben befogadható ügyek az átlag választópolgár számára, semmint ez a kegyelmi ügy, ami az elmúlt két évben abszolút a kirakatban volt, és a legfontosabb szimbolikus ügye volt az Orbán rendszer végének és a Tisza párt felívelésének.
8: Én azt gondolom, hogy a politikai napirendformálás mellett, ami nyilván fontos most rögtön az első napokban is, amikor még nagyon az elején van a kormányalakítás, és áll föl a szervezet, mégis alapvetően tényleg a központjában van, szimbolikusan is, és minden szempontból, akár a gyermekvédelem, akár az a szörnyűség, és én nem egyszerűsíteném le ezt a kérdést kizárólag úgymond kirakat témává, mert hogy tényleg azok az elszenvedők, azok az érintetteknek ez nagyon durva a húsvér valóság volt, és igazából egy játékszerré lettek silányítva abba a politikai cirkuszban, vagy éppen abban a fajta kurzusban, ahol azért jól mutatja akár Novák Katalinnak a mozgása is, és mindenki másé, hogy ahol van lobbyerő, ott át tudnak menni témák, ott gyakorlatilag akár aki neki, vagy valamelyik miniszternek, vagy valamelyik hozzá közel álló figurának éppen kedves ügy, vagy őt, ha valaki megkeresi, ő ki tud járni valamit, és közben, mint a moziban, a társadalom nagy része pedig nézi, hogy alapvetően ő meg nem fér hozzá ehhez a fajta lobby háttérhez. És egészen szürreális ez az egész történet, ahogy ez ki tudott ott lyukadni, hogy igazából pápa látogatás, hogy tud ez gyorsan átmenni, minthogyha a világ legfontosabb embere lenne ez a bizonyos K. Endre, és közben pedig egészen szörnyűségek történtek ugye a színfalak mögött, és egy olyan embert emelünk ki, és próbál akár még részvétet is ébreszteni iránta valaki, hogy alapvetően itt neki a nyugdíjáról és minden másról lehetett szó, hogy őt nem tudom, rehabilitálják, tehát egészen szürreális, és én azt gondolom, hogy egyrészt politikai bűn, nem kizárólag hiba Novák Katalin részéről, meglett a maga következménye. De én azt gondolom, hogy mindenféle magyarázat, ami abba az irányba mutat, hogy akár szegény Varga Judit, aki igazságügyminiszterként ezt az átírt vagy módosított előterjesztést már nem volt ideje végigolvasni, nem szóltak az ő munkatársai, hogy ugyanebben módosítás volt. Én azt gondolom, hogy egy felsővezetőt nem mentesít a felelősség alól, az, hogy gyakorlatilag, ha ő aláír és szignál valamit, ami alatta történik, ott nem mentség az, hogy esetleg a kollégái nem szólt.
2: Egy oldalas papírról van szó.
8: Abszolút. És azt gondolom, hogy ez ettől súlyosan...
2: Meg ettől az az üzenet, hogy egy igazságügyi miniszter igazából nem olvassa el, amit elérak.
8: És a másik, hogy nem egy lyuklopásért elítélt valakinek kellett a kegyelmet kijárni, hanem tényleg az egyik legszörnyűbb, ha van a bűnnek szintje, a legmélyebb ugyrába tartozó bűncselekményről van szó.
7: Csak ugye itt valószínűleg a helyzet az lehetett, hogy hiába változott meg ez a felterjesztés, igazából Varga Juditnak nem volt meg az az érdemi döntési lehetősége, hogy ne írja alá ezt a felterjesztést, mert valószínűleg olyan politikai hátszél volt mögötte, amit feltételezhetett Varga Judit, hogy akkor ez valószínűleg az ő karrierjének a végét
2: jelentene. Ezek megint csak találgatások, tehát megint ugyanott tartunk, hogy inkább vállaljuk be azt, hogy nem olvasta el, mint hogy egyébként kiderüljön, hogy ki volt az, aki megmondta, hogy már pedig alá kell ezt írni.
6: De szerintem ez abszurd feltételező, hogy nem olvasta el. Tehát, hogy
2: az erről szól a kommunikáció.
6: Igen. Az ő munkatársai adták oda ezt a paksamétet, és az ő, ha még a köztársasági elnök részéről volt is egy olyan vágy, hogy esetleg ez átcsúszon, de hát azért ez Varga Judit munkatársainak a kezén átmegy, tehát hogy ők viszont megnézik, ők egyenként megnézik ezeket, tehát ők szólnak neki, hogy mi van, tehát én szerintem ez teljesen
2: beszélünk
6: abszurd.
2: Erről 8 perce hagyom, hogy még hozzászóljál, de az nem aggályos egyébként, hogy erről beszélünk, erről van egy egyórás sajtótájékoztató, és kvázi a lényegről, amit pedzegetetek, hogy egyébként milyen állapotban van a gyermekvédelem, hogy azóta mi van ebben a szektorban, hogy a Szőlő utcát hogy szántották be, hogy mi van a rákospalotai leány neveldével, ami az egyetlen volt az országban, erről nem esik szó, csak arról, hogy ki az, aki aláírta a papírt, ki nem, ki lehetett, tehát találgatások vannak, és tapogatózunk a semmiben.
8: Ha kellően méltányosak akarunk lenni, én azt gondolom, hogy a kormányzás első néhány hetében, ahol áll föl a szakmai stáb, és nincs kétség egyébként, hogy ez ott van a mainstreamben, ott van a fókuszban, hogy ezt amilyen hamar lehet egyrészt lássunk tisztán, mutassunk egy teljes transzparenciát, és göngyölítsük fel, és tegyük úgy működőképessé, és humánussá ezt az egész szektort, és mindenki olyan, aki pedig ebben részt vett, hogy ez ekként tudjon működni, ilyen borzalmak történjenek, ők meg akár ország nyilvánossága előtt kapják meg azt a akár, nem tudom, erkölcsi és egyéb büntetést is, és megvetést is, ami nekik talán jár. Tehát én azt gondolom, hogy
2: Magyar itt Péter még volt az egyetlen kvázi, aki bocsánatot kért azonnal.
8: Igen, és amit az előző gondolati sorhoz szerettem volna mondani, hogy egy Novák Katalinnak az ügyét, ugye ez is lerágott csont, és egy kicsit átvezet minket a Súlyog Tamási karakterhez. Na itt sejlik föl megint az, amit már ugye kibontottunk, hogy mivé silányult és züllött a köztársasági elnöki intézménynek a súlya, méltósága is egyáltalán. Tehát ha valaki valakihez, vagy egy ilyen méltósághoz közeli munkatárs, legyen az egy Balogh Zoltán és bárki más, ha ennyire, mint egy marionett figurát ugye politikailag tudják mozgatni, és olyan döntésekre rábírni, rávenni, ahol ő egy bólogató Jánost játszik, és nem egy nemzetet testesít meg. Ez gyakorlatilag én azt gondolom, hogy minden részvétet magam részéről nélkülöz az ő egyébként a személyhez kapcsolódó bármi egyéb, mert hogy azt gondolom, hogy egy köztársasági elnöki méltóság, ott messze elvesztettünk már akkor, és ez folytatódik sajnos Súlyog Tamás karakterével.
7: Itt szerintem az előző rendszerben gyakorlatilag egy politikai értelemben autonóm cselekvő volt ebben a rendszerben, az Orbán Viktor volt maga. többiek esetleg a saját kis területükön, ahova éppen nem figyelt oda adott pillanatban Orbán Viktor, el tudtak intézni dolgokat, de ami olyan fajsúlyú ügy volt, én azt gondolom, hogy ezek mind központosítottan működtek ezek a döntések. És így akkor kapcsolódnék Gábor a felvetéseidhez. Tehát én nem gondolom azt, hogy akár a volt köztársasági elnök, vagy a jelenlegi köztársasági elnök ugye önállóan meghozná ezeket a döntéseket, hanem itt informális csatornákon keresztül adják át ezeket a nyomásgyakorlásokat és pressziókat, hogy a központi politikai akarat végbe menjen, és hogyha valaki ezen a rendszeren belül ennek ellene szeretne szegülni, akkor egyébként elmondta Varga Judit, hogy milyen következményekkel találkozhat, hiszen azon a hangfelvételen, amit Magyar Péter ugye először kihozott, ott Varga Judit nagyjából azt mondja el, ugye, hogy ez egy ilyen maffiaszerű kormányzás, amiből nem lehet csak úgy kilépni. Hogyha nem lehet csak úgy kilépni, akkor ott azt szerintem felvet kérdéseket, hogy mennyire lehet ugye szembe menni a politikai akarattal.
6: Én azért nem hiszem, hogy, de ezt majd évtizedek múlva fogjuk megtudni, hogy itt mindent Orbán Viktor irányított, hanem azért úgy van a politikában, meg a történelemben, rengeteg ember próbálja kitalálni a szuverénnek az akaratát, tehát hogy van ilyen módon önmozgásuk ezeknek az embereknek. Varga Judit felvállalhatta volna ennek az ódiumát, nem lett volna ettől vége a karrierjének, valószínűleg nem Orbán Viktor akarta K. Endrét fölmenteni, hanem ilyen haveri lobbik akarták, és pontosan tényleg azt mutatja, hogy maga az ország működött úgy, hogy azt gondolták, hogy ez nem fog kiderülni. Hogy nem fog kiderülni soha. Tehát meg lehet csinálni. Ugyanígy akármilyen gazdasági bűncselekményt el tudtak követni, bármilyen más politikai lépést, hiszen akkor már úgy érezhették magukat, hogy ez a rendszer soha nem fog megdőlni, vagy legalábbis emberi számítás szerint nem fog megdőlni.
2: És gondoljuk, jött egy banánhely.
6: És gondoljunk meg, hogy milyen állapotban volt az ellenzék akkoriban, hát tényleg fogták a hasukat a röhögéstől, hogy hát itt soha nem lesznek.
2: A kegyelmi ügy gyakorlatilag véletlen derült ki, ami ugye nyilván nem véletlen, mert hogy az úgynevezett vidéki prókátornak köszönhető, aki észrevette ezt az iratot, és Fülöbotond egyébként holnap majd az ATV-s tart vendége lesz, mert van véleménye erről az egész ügyről, de most felvetette a sajtótájékoztatóban Magyar Péter azt, hogy akkor innentől kezdve ők azt szeretnék, hogy a határozat, hogyha az kegyelmet kap valaki, tehát hogyha igen, felmenthető, azt hozzák nyilvánosságra, indoklás nélkül, tehát hogy azt igazából nem kell ennek benne lennie, amennyiben ellenjegyezte ugye az igazságügyi miniszter. Ez az átláthatóság, vagy a rejtettség elleni fellépés lehet, ezt gondolom sokan üdvözlik, mit gondoltok róla?
6: Én nem vagyok jogász, nem értek hozzá, de engem akkoriban döbbentett meg, hogy hát ez miért nem nyilvános? Hát kegyelmet adott. Nem kell megindokolni, azt teljesen értem, hogy nem kell megindokolni, de hogy ez miért nem nyilvános, azt nem értettem.
8: Én pedig azt gondolom, hogy nem ördögtől való az a történet sem, és az, hogy nyilván a jogászok jogászkodhatnak azon, hogy egyébként diszkrecionális jogkörében ezt indoklás nélkül előterjeszthet, dönthet, bármi egyéb lehet. Én pedig azt gondolom, hogy mivel demokráciában élünk, itt azért széles skálájú hangszeren lehet játszani, és sokkal transzparensebb, és szerintem megnyugtatóbb,
2: tehát
8: hogyha ebben
2: semmi
8: titkos nincs, hogy az indoklást is lássa a társadalom, hogyha volt egy elítélt valaki, és ehhez képest egyébként megváltoztatnak ítéletet, vagy felmentés születik. Mi az oka? Mi az oka, mik azok a körülmények és minden más, ami miatt esetleg méltányolható az ő kérés, hogy föl legyen mentve, egy másik optikában legyen az ő személye helyezve.
6: Mert hogyha olyan személyes dolgok, akár betegség, akár családtagok betegsége, tehát ha engem elítéltek, mit tudom én, ittas vezetésért, senkire nem tartozik az, hogy édesanyám haldoklik, és azért engedik el azt az utolsó nyomot.
8: Én azt gondolom, hogy van egy skála ezen a történeten, de én azt gondolom, hogy az önmagában nem ördögtől való, hogy valamiféle indoklás transzparens legyen, és nyilván az emberi méltóságnak az óvása mellett, de alapvetően az, hogy valamilyen magyarázatot, egy-két mondatot kapjon a nyilvánosság, szerintem ez erősítheti a bizalmat.
2: Bence?
7: Nekem is az első benyomásom az az, hogy a nyilvánosság és az indoklásnak egyébként a nyilvánosságra hozása az fontos lenne, bár egyértelmű, amit itt felhozol, a személyes adatoknak a védelme gyakorlatilag, persze ezeket lehet mérlegelni, de mégiscsak az elnöki kegyelem intézménye azért az egy olyan jogállami metódus, ami mégiscsak a megszokott egyébként bírósági eljárásokat írja felül. Tehát, hogyha ebből a szempontból vizsgáljuk meg a kérdést, akkor szerintem jogos a közvéleménynek az igénye, hogy lássunk tisztán, és tudjuk mérlegelni magunk között, hogy a döntés és a mögött álló indokok azok erkölcsi értelemben mennyire támogathatóak, mert hogy itt egy hivatalos jogi döntést, ugye egy bírósági döntést valamilyen más erkölcsi jellegű megfontolások miatt ír felül az elnök, tehát ebben az esetben szerintem ez gazdagítaná a közbeszédet.
2: Na lássuk, hogy a nézők mit gondolnak ezzel kapcsolatban. Ugye ehhez kapcsolódott a nap kérdése, a mai nap kérdése, ami úgy szólt, hogy önök mit gondolnak, ma kaptunk-e új információt, lényegi információt a kegyelmi ügyben, és úgy tűnik, hogy a többség, 56% azt gondolja, hogy nem, 44% pedig úgy gondolja, hogy igen, kaptunk új információt. És akkor nézzünk meg néhány kommentet is, hogy mi alapján gondolták, hogy így voksolnak. Mutatjuk. Anikó például azt mondja, hogy igen, mondjuk én eddig is sejtettem, hogy Varga Judit áldozat, magukkal rántották. Aztán Mátyás azt mondja, hogy ez nem kérdés, semmi új dolog nem derült ki, Magyar Péter megint csak vetített egy nagy semmit. Mária azt mondja, hogy szerintem itt nem csak maga a kegyelmi ügy az érdekes, hanem az is, hogy közben egyre jobban látszik, hogy működött a rendszer a háttérben. Bence, igen, mindössze annyi, hogy Varga Judit valóban ártatlan ebben az ügyben. Csaba úgy vélekedik, hogy valami azt súgja, hogy egy nagy kutya szennyesét fogják kiteregetni hamarosan. Hát ugye pont erről beszéltünk az adásban, hogy véletlenül ez az, amit sosem fogunk megtudni. És akkor nézzünk még egyet. Károly, nem derült ki semmi, ez egy politikai játszma része Sulyog Tamás elmozdítását készíti elő. Nagyon szépen köszönjük, hogy megtiszteltek azzal, hogy véleményt alkottak és hogy voksoltak. Innen folytatjuk egy rövid szünet után.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden

0: nekem az úradott téged.
1: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Vogyanák Anikó és vendégei következnek.
2: A reggeli sajtótájékoztató után rögtön Lengyelországba utazott a miniszterelnök egy igen nagy stábbal. Nézzünk meg egy összefoglalót.
3: Nem maradhatnak pozícióban azok a nagykövetek, akik nem tettek túl sokat Magyarország nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésért. Erről Krakkóban beszélt újságíróknak Magyar Péter. A miniszterelnök első hivatalos külföldi útján azt mondta, örül, hogy a lengyel-magyar kapcsolatok ismét visszakerülnek arra a helyre, amit megérdemelnek. Lengyelországban több minisztere is elkísérte Magyar Pétert, aki holnap Donald Tusk miniszterelnökkel és Karol Navrocki köztársasági elnökkel is tárgyal. Ennek kapcsán hozzátette, a legmagasabb várakozásai vannak. Az egyeztetésen a tervek szerint olyan konkrét ügyekben is lefektetik majd az együttműködés alapjait, mint az infrastruktúra, a kultúra vagy az agrárium.
2: Az elmúlt napokban végig arról beszéltünk, hogy gyakorlatilag még minden a szimbólumok szintjén van, a kegyelmétől kezdve a kordonbontásig, a karmelita, stb. A lengyelországi látogatás az mit üzen azon túl, hogy ugye a V4-ekkel jó lenne újra jóba lenni? Mit gondoltok?
4: Számomra mindenképpen azt üzeni, hogy az elmúlt ciklusokban a belpolitikai érdek az nagyon durván ment a külpolitika és a diplomáciai térbe. A mi szomszédságpolitikánkat, Európai Unióhoz való viszonyunkat, többi országhoz való viszonyunkat nagy mértékben meghatározta az a álláspont, ahol Orbán Viktor volt, az a fajta kurucos, mindenkivel szembe menő stílus, vagy ha valaki neki éppen nem a szíve csücske a szomszédos országok vezetői közül, az maga után mondta, hogy az a fajta szomszédságpolitika sem működött. Én azt gondolom, az államférfiúi szerep az ott kezdődik, azon túl, hogy történelmi gyökerekhez való tényleg újra szimbólum visszalépés történik, ha a lengyelországi látogatását nézzük most Magyar Péternek. De én azt gondolom, hogy onnan kellene újra gombolni azt a kabátot, hogy alapvetően a belpolitika az nem szüremkedhet ki a szomszédságpolitikára. Ez egy olyan talapzat, amit elvárunk akár egy köztársasági elnöki méltóságtól és sok minden mástól, amit emlegetünk nagyon sokszor, hogy nem született meg a nemzeti minimum a 89-es rendszerváltást követően. Egy diplomácia az, hogy független attól, hogy milyen széljárású és hova len ki az inga a szomszédság, a szomszédos országok választásán, ki van éppen hatalmon, ez nem írhatja felül azt, hogy jóban kell lenni, és egymást erősíteni kell, és nem gyengíteni adott esetben, és nem a szimpátián múlik, hogy milyen kapcsolatot ápolunk. És erre, ha teszünk kísérletet, hogy próbálunk egy kicsit ezt kivonni abból a napi iszabbirkózásos térből, mert ha mi nem fogunk össze, és itt nincs egy erős mag Európa kellős közepén, és ezt lehet nyilván tágítani, hogy szó is volt erről, akkor azt gondolom, hogy nincs annak alternatívája, és ez jelenthet egy erősítést, és minden más, az pedig a saját pozíciójunkat és az egész európai pozíció csak gyengíteni képes.
2: Péter?
5: Én azt gondolom, hogy még mindig egy kicsit a kampánynál vagyunk. Ezt ugye a kampányba ígértem meg Lengyelországot. Miért? Azért, mert a legfontosabb célja ugye a fideszes szavazóknak a bevonzása volt, az átcsábítása volt, és hát őnekik mit lehet ajánlani? Tehát azt nem mondhatja, hogy Brüsszelbe megy először, hiszen Brüssel a rém, a rossz, Németországba se, mert az meg nem, tehát hogy azért a mostani német vezetés itthon nem annyira népszerű, nem is ismerik, mit keresne Londonba vagy Párizsba, mit keresne ugye Szlovákia is, és problémás nyilván, mert Fico ugye a Orbán egyik fontos embere volt. Tehát Lengyelország az egy ilyen nagyon jó dolog, hiszen emlékezzünk vissza, hogy Lengyelországból jöttek a békemenetre még annó a derék emberek, és a lengyel-magyar barátság azért az mindenkiben azt hiszem, hogy megvan. Ugye velük nem volt soha nekünk igazából konfliktusunk, nem volt területi konfliktusunk, sőt, azon kevés országok közé tartozik, hogy egyetlen olyan ország, akivel kölcsönösen pozitív emlékeink vannak, olyan közös királyaink vannak, amikre úgy érezzük, hogy mind a ketten nyertünk velük. Tehát Lengyelország ilyen módon egyfajta szimbólum, egy picit visszatérés a normalitásba, visszatérés akár a régi Fidesznek a világába, hiszen azért ez a fajta kormány, ez egy kicsit a régi Fidesz, ugye nagyon jól mondta Borókai Gábor a valamilyen podcastbe, hogy megtörtént a Fideszbe a generációváltás, úgy hívják, hogy Tisza. Tehát, hogy valójában még mindig ennek a fideszes közegnek próbál üzenni szerintem Lengyelországgal, de tökéletesen egyetértek, nyilván ez egy tök értelmes, tök logikus lépés, a V4-eket fel kell újítani, ki kell terjeszteni, hiszen nekünk az az egyetlen nyomásgyakorlási eszközünk, az egyetlen lobbierőnk, hogyha 4-5-en tudunk, 4-5 kis ország, hát Lengyelország ráadásul nem kis ország, tud valamilyen módon valamilyen súlyt képezni, és még az is tök fontos, ugye több miniszterrel megy, Lengyelországtól nagyon sok mindent tanulhatunk, mezőgazdaság szempontjából, a gazdasági struktúra szempontjából Lengyelország tényleg nagyon komoly eredményeket ért el.
6: Ha már mit tanulhatunk, ugye vonatra is ültek Lengyelországban Magyar Péterék, például az infrastruktúra fejlesztésben is sokat tanulhatunk tőlük, és nekem ez egy szép példamutatás az új kormány részéről, hogy vonattal is hajlandóak utazni, mert tényleg úgy van, hogy az igazán gazdag ország, ahol még a gazdag emberek is tömegközlekedéssel utaznak, nem pedig az a gazdag ország, ahol mindenki autóval jár, tehát ezen a mentalitáson úgymond ezt meg kell lépnünk, ezt a kis mentalitásbeli váltást.
2: Nagyon picit messze vagyunk még ettől.
5: Meg ugye nem kormánygéppel utazik, hanem...
2: Meg a kék villogó.
5: Igen, szóval ezek szép gesztusok szerintem.
6: Igen, abszolút. De mutassuk azt, hogy azért a politikus is egy átlag ember, sőt, hát ugye nyilván, hogyha filozófiai értelemben vizsgáljuk, akkor igen, a politikus ugye a mindenkori népnek gyakorlatilag az egyik szolgája. Amilyen szempontból még nagyon fontos szerintem ez az ügy, az az Európai Uniónak az újjá szerveződése gyakorlatilag. Itt azért ez a magyarországi választás mégiscsak többé-kevésbé azt jelentette, hogy Magyarország visszacsatlakozik gyakorlatilag az Európai Unióhoz és az Európai Unióba. Tehát megvolt annak a valódi lehetősége, hogy az a fokozatos kisodródás ugye az tovább folytatódik, most visszalépünk gyakorlatilag. Szóval ez európai szinten nagyon fontos lehet. Illetve Gábor, amit mondtál, hogy két ország kapcsolata az ne azt jelentse már, hogy két politikus között éppen, hogy van egy momentáris politikai érdek egység, vagy hát nem is barátság, nem mondanám, de érdek egyezés, hanem mutasson ennél tovább egy országnak a szövetségi politikája, ez nyilvánvalóan egy nagyon fontos cél, és szerintem az, hogy Magyar Péter ugye nem csak Donald Tuskkal, hanem a lengyel elnökkel is találkozik, aki ugye a politikai oldalnak a másik részén helyezkedik el, ez szerintem mutatja ezt a fajta nyitottságot is. És ugye említetted, hogy nem volt ugye gyakorlatilag történeti konfliktusunk Lengyelországgal, hát most volt ugye egy félimeddig aktuális konfliktusunk Oroszország jelenkori megítélése kapcsán, és szerencsére úgy tűnik, hogy ugye ez a kérdés is rendeződni látszik, ez pedig ugye fontos lehet majd az európai védelmi struktúra felállítása szempontjából.
2: Ugye mielőtt utaztak volna, már Orbán Anita hazarendelte a varsói nagykövetet, és a kinti sajtótájékoztatóban elhangzott, ahogy a bejátszóban is hallották, hogy lehet arra számítani, hogy még máshol is lesznek ilyen típusú hazarendelések. Elindult ugye az átrendeződés. Például pár órával ezelőtt lett egy új vezérkari főnökünk is.
3: Sándor Zsolt altábornagyot nevezte ki vezérkari főnöknek Lucin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter Facebook oldalán jelentette be, hogy leváltja Böröndi Gábort. Azt írta, hogy Sándor Zsolt több mint 3 évtizedes katonai pályafutása során végigjárta a ranglétrát, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben és bizonyított vezetőként, emberként és katonaként is. Lucin Szendi arra is emlékeztetett, hogy Sándor Zsoltot választotta helyettesének, amikor ő volt a vezérkari főnök.
2: És ugye azt már igazából a bizottsági meghallgatáson megígérte Rosin Szendi Romulus, hogy kvázi, ahogy a tanárokkal az oktatási miniszter tett hasonló ígéretet, rehabilitálják majd azokat a katonákat, akiket egyébként fiatalítás kapcsán elküldtek, és nagyon sok vita volt ezzel kapcsolatban, hogy hát itt iszonyatosan jól képzett katonák, több nyelvet beszélő katonák estek ki kb. A rendszerből, holott az volt pont a hivatkozási alap, hogy jól képzett és nyelveket beszélő katonák kellenek, és egyesek szerint például annó így lett félreállítva Sándor Zsolt is, tehát lehet, hogy ő az első példája annak, hogy valaki, aki egyébként szakmailag bizonyított, és akiben Rószínű, hogy hallhattuk, megbízik, visszakerül egy vezető pozícióba. Mit gondoltok?
5: Mindenhol ez fog, ezt várjuk, tehát minden területen ezt várjuk. Nem tudom, hogy a magyar vezérkari főnöknek mekkora súlya van és jelentősége van ennek a hatalmas és ütőképes hadseregnek, de azt hiszem, hogy mindenhol ezt várjuk, hogy azok az emberek, akiket kitoltak a hatalomból, a szakpolitikából, azok visszatérjenek, hiszen az Orbán rendszer az utolsó 4 évében, vagy 8 évében, de az utolsó 4 évében biztos tényleg elképesztő módon tolta ki a szakpolitikát, és gyakorlatilag tényleg csak bólogató Jánosok maradtak a rendszerbe, és részben ez is okozta a bukását valószínűleg, hiszen nem voltak olyan súlyok, akik adott esetben szóltak volna, akik adott esetben végigvittek volna bizonyos történeteket. Sokszor kérdezik tőlem, hogy a kulturális újságíró vagyok, főleg, hogy lehetett az, hogy 17 óta mondjuk az Iparművészeti Múzeumot nem újították fel, amikor mindenki tudta, hogy hát ezt fel kell újítani, mindenki ismeri ezt a palotát, ez a csodálatos. Egyszerűen azért, mert nem volt szakpolitika, tehát valaki azt bevitte, mindenki örült neki, persze újítsuk fel, ennyibe kerül, oké. És el is indultak a dolgok, és utána az illetőt, mit tudom én, leváltották, félretették, a súlya csökkent. Jött egy másik ötlet, hát építsünk inkább egy másik múzeumot, egy ilyen ekkorát és nagyot, és ezért tényleg ez sokkal jobb, és ott volt a PPT, legyen ez. És egyszerűen, miután nem volt ezeknek az embereknek súlya, nem tudtak oda menni a kormányülésen, hiszen az egész kormányzati struktúra is olyan volt, hogy oké, ne kezdjük el azt addig, bocsánat, hiszen tudod, ezt elindítottuk másfél éve, és hogy ennek kell valami kifutásának lenni, hanem mindenki ölbetett kézzel várta, hiszen a főnök azt mondta, hogy most ezt tetszik neki, és akkor mindenki azt mondta, hogy jó, hát akkor az legyen, és ez meg el van felejtve. Tehát senkitől, és ugye senkitől nem kérték számon, hiszen nem volt szakpolitika, tehát nem az volt, hogy neked mi volt a feladatod. Az volt a feladatom, hogy az iparművészetit csinálja meg a közlekedési múzeumot, meg a nem tudom én micsodát, vagy ezt a kórházat felújítsuk, megcsináltad, hol tartasz? Nem ilyen számon kérés volt, hanem mindig az újabb őrületeket kellett vinni. Tehát azt gondolom, hogy minden területen ez kell.
4: Sőt, egy olyan időszakon, korszakon vagyunk túl, ahol a lojalitás az égvilágon mindent felülírt. Felülírta a lojalitás a szakmaiságot ezerrel.
5: Igen.
4: És az első Orbán kormányt, ha hozzuk esetleg viszonyítási pontnak, ott a legtöbbeknél az ügy volt a fókuszban. És az ügy alá volt minden más rendelve. És teljesen fonákjára fordult az orbáni rendszer az elmúlt kurzusokban, hogy alapvetően az ügy az elsikkadt. És onnantól kezdve, sőt a politika próbálta kimondani az összes szakmai kérdésben szinte az át vagy a bét, és szinte megerőszakolni a statisztikát és minden egyebet. És látok arra kísérletet, hogy a szakemberek térképre hozatalával, akár a piaci logikájú szakembereknek a térképre hozatalával, hogy ezen a tendencián próbál egyrészt a TISZA kormányzati struktúra felépítésében változtatni, hogy sokkal inkább az ügyek iránt elkötelezett, elszánt emberek kerülnek föl a térképre, és kapnak megbízást. De ami nagyon fontos, hogy azért akárhogy is, de ez egy bizalmi játék. A játékot idézőjelben nyilván. Tehát, hogy azért itt is, akár a új vezérkari főnök kinevezésénél, és az összes ágazatnál, azok a munkakapcsolatok, azok egyben bizalmi kapcsolatok is. És ezeket nem a tisztogatás szóval illetném, hogy a régi korszaknak az emberei, hogyha menesztve vannak, és helyettük jön más, hanem egész egyszerűen ez az egész team munka, csapat munka, ami a szakmaiság alá van rendelve, ez egy nagyon erősen bizalmi kapcsolat is. És így kell, hogy felálljanak ezek a stábok, akkor fognak tudni zökkenőmentesen és kellő nívóval, kellő korszerűséggel, kellő minőséggel működni.
6: Abszolút bizalmi kérdés. Egyrészt van nyilván egy bizalmi aspektus a kormányon belül is, Tehát teljesen egyértelmű, hogy ugye Ruszin Szenti nem tarthatja meg azokat a régi figurákat, akik az előző rendszer irányításában közreműködtek. Ez meggátolná valószínűleg az elszámoltatásnak a lehetőségét is, hogyha ez tömegesen maradna így. És egy másik szempont, amely felől a bizalom kulcskérdés, az pedig ugye a szövetségi rendszer felé adott bizalomnak a jele. És ugye itt szerintem, ha már említettük, ugye, hogy a magyar haderő mégis mekkora súllyal értelmezhető, akkor itt ugye nyilván a szövetségi rendszerbe való illeszkedés a legfontosabb tényező gyakorlatilag. Vissza tudjuk építeni azt a bizalmi rendszert, hogy megosszanak velünk kényes információkat, hogy ne kelljen kimenni egyes termekből, és hogy részei legyünk ennek az európai védelmi infrastruktúrának. Ez egyrésztről politikailag is, a nemzetközi kapcsolatok területén is ugye egy roppant fontos védelempolitikai szempont. Másrésztről viszont ugye gazdasági aspektusai is vannak, hiszen a védelmi iparban most nagyon komoly pénzeket ruháznak be európai országok, és hát hatalmas probléma lenne, hogyha mi esetleg ebből kimaradnánk.
5: Kár, hogy mi ezt elprivatizáltuk a választások előtt, a védelmi ipar, de hát...
2: Sorra halljuk ugye ezeket a híreket, a lemondásokat, és valószínűleg még nincs vége ennek a sornak. Érdekel majd, hogy szerintetek hol van a határa egyébként ennek, de előtte mutassunk meg egy újabb összefoglalót, hiszen az NKA főigazgatóját is felmentették, azért elég sokat beszéltünk az NKE ügyről az elmúlt napokban.
7: Nemrég kiderült, hogy a választások előtt Mága Zoltán 500 milliót kért a minisztériumtól tavaly nyáron, azért, hogy a Fidesznek kampányoljon. Az e-mailt elsőként Nagy Ervin, a Tisza párt parlamenti képviselője mutatta be egy videóüzenetben. Mága mellett milliókat kaptak az NKA pályázati pénzein keresztül a Fidesz holdudvarához tartozó zenészek, civil szervezetek is. A választások előtt 17 milliárdot osztottak szét. Az Ökoplen Egyesülethez is jutott pénz 40 milliót kapott a Nemzeti Kulturális Alaptól. Székhelyén ez a romos házál, tudta meg az RTL.
8: A következő ciklustól
7: a szervezet a térség korábbi fideszes képviselőjéhez, Szabó Zsolthoz köthető. Krucsainé, Herter Anikó, a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő főigazgatója május elején az Indexnek elismerte, hogy nem a klasszikus nyílt pályázati rendszerben osztották ki a pénzt, ugyanakkor állítása szerint bárki jelentkezhetett, aki megtalálta az NKA honlapján közzétett tájékoztatót.
9: Ez egy óriási változás lesz.
7: A Tisza kormány társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztere elrendelte a Nemzeti Kulturális Alap kifizetésének felfüggesztését. Tarr Zoltán most azt is bejelentette, hogy menesztette az alap vezetőjét, Krucsainé Herter Anikót, aki az elmúlt napokban napvilágra került, közpénz milliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért felelt Hankó Balázs utasításai alapján. Azt is bejelentette, hogy belső vizsgálatot indítanak, és a már zajló eljárások végéig kollégáival minden szükséges támogatást megadnak a hatóságoknak annak érdekében, hogy az összes érintett ügyben teljes körűen feltárják a felelősséget.
2: Hát ez egy olyan felmondás szerintem, amin nem lepődünk meg.
5: Nem sok könnyet hullatunk.
2: És akkor ugyanakkor viszont úgy dobnám át a szót, hogy arra is van, aki felhívja a figyelmet, hogy mindemellett viszont azért voltak olyan támogatottak is, akik mondjuk komoly kulturális munkát végeztek, és lehet, hogy ők járnak a legrosszabbul azzal, hogy most be van fagyasztva minden, például egyes szép irodalmi folyóiratok.
5: Én azt hiszem, hogy kell egy tabularázát csinálni, tehát szerintem ez egy... Ez egy kicsit erős, de szerintem egy elfogadható lépés volt. Kell egy új főigazgató, talán nem gondolom, hogy különösebben nehéz lesz, nem tudom, hogy mennyi pénz van még az NKA-ba. Nem, lehet, hogy nem olyan sok. Az NKA-t teljesen át kell alakítani, ez nyilván valamiféle döccenést fog hozni nyilvánvalóan a kifizetésekbe. Kell egy új törvény, vissza kell állítani azt a helyzetet, ugye régen azt mondták, hogy az NKA a minisztériumtól karnyújtásra lévő alap, tehát azt jelentette, hogy a miniszter kinevezte az elnököt, és ennek az elnöknek volt egy önmozgása. Ez mindenhol így volt, minden hivatalban, így volt, kulturális örökségvédelmi hivatalnál is, hogy kinevezték az elnököt, és az elnök döntött a kérdésekről, aki ugye szakemberekkel volt körülvéve. Tehát ezek az elnökök, még akkor is, hogyha lehet, hogy kollégiumi szobatársa volt a miniszternek, de hát a nyomorult, amikor beült egy hivatalba, akkor a saját szakembereivel kellett megvédeni a döntéseket. Tehát ezért volt ezeknek komoly, komoly önmozgás ezeknek a figuráknak, és nyilván a miniszter mondta azt időnként, hogy hát szeretném, hogyha lenne egy ilyen kuratórium, szeretném, hogyha mit tudom én, ennek a kuratóriumnak majd többet adnátok, és az elnök vagy elfogadta, vagy nem fogadta el. Tehát ez így működik egy demokrácia természetesen, nem pedig úgy, hogy Hankó leküldi, vagy lefaxolja ezeket a listákat, amit senki sem látott egybe valószínűleg, hanem a helyi választókörzetekből gyűjtötték össze, mert ugye ez ki is mutatta valamelyik lap, hogy minden választókerület kapott 100 milliót. Nyilvánvalóan nem kultúrára, hanem kampányra. Tehát még egyszer át kell alakítani, távol kell tartani a minisztériumtól. Legyen a miniszternek egy valamilyen jelképes kerete, vagy ne is legyen. Volt, amikor 5% volt, vagy 10%. A kurátorokat nevezze meg a szakma. Itt beülhet persze az MMA is, a Szimai is, sok mindenki nevezze meg a szakma, itt beülhet.

0: akiktől majd nyilván várnak valamit, és vártak valamit, és minden szakmaiságot sokszor nélkülözött, és az, hogy nyomokban szakmát is tartalmaz ez a fajta bírálati mechanizmus, én azt gondolom, hogy ez egyáltalán nem hozható föl pozitív érvként. Tehát alapvetően, ha becsúszik egy rosszul átgondolt szakmai döntés, de nem hagyja át 100%-ig a szakmaiság ezeket a döntéseket, akkor azt gondolom, hogy nagyon félrecsúszunk. És úgy, ahogy a tudományban, a különböző művészeti ágakban és minden másnál nincs bal és jobboldali, nincs kormánypárt és ellenzéki művészet vagy tehetség és egyáltalán. Hanem na, ezek azok a csomópontok, ahol konszenzus kell legyen, hogy a tehetséget díjazom, ami jó, a minőséget díjazom, ahol kell, ott alányulok és fölemelek, de ez szigorúan a szakmai minőségnek
1: hát
0: szóljon.
1: Azért van,
0: és
1: azért van.
0: Látunk
1: van.
0: Nagyon na, bocsánat, csak annyi még, hogy látunk nagyon sok rossz példát, és az a döbbenetes itt is, hogy hozzászoktunk egy olyan abnormális állapothoz, hogy már azt mondjuk, hogy hát már jó lenne, ha egy kicsit ehhez képest változna, mert hogy tényleg annyi ciklus eltelt ezzel a fajta reflexzel, hogy alapvetően hozzászoktunk, hogy ez aki közelebb a tűzhöz, az többet kap, aki lobbizik, az többet kap, és alapvetően behozhatjuk ide a Magyar Falu programot, mint egletás példája, hogy a választókerülethez egy politikai határvonalhoz igazítottak fejlesztést. Politikai elképzelés, támogatás politikai mechanizmusokat, és óriási kárt tudtak okozni azokban, akik sehova nem tartoztak, csak jól akarták azt csinálni, azt a területet, amihez tartoztak, amit ők műveltek. És alapvetően abban bízom, hogy itt most ezzel, hogy ki van nyitva a történet, és újra rendezés van, és valóban én is egyetértek, kell a tabularáza, ez az egész egy picit talán a normalitás irányába vissza.
2: Jó, csak erre egyébként bocsánat, mondhatják az... azt is, hogy hát miért az, ti is itt most arról beszéltetek, hogy vannak bizalmi pozíciók, ugye, és ez tök normális. Hogy azokat tesszük ezekbe a pozíciókba, akik
1: persze,
2: számukra
1: azokat
2: fontosak,
1: teszik,
2: hát ők is
1: azokat teszik, azokat teszik pozícióba, akik a miniszter bizalmát élvezik, hiszen az eddigi NKA elnökök is azok voltak, de aztán utána ezek az emberek szakmai alapon dolgoznak, tehát hogy nem ugye mindig volt olyan természetesen, hogy az adott kormányhoz közelállóba kicsit többet kaptak. Ez így volt. Ugye azért hördültem itt föl előbb, mert az nem igaz, hogy nincs jobboldali meg baloldali kultúra, dehogy nem, hát ebben az országban élünk, a népi urbánus vita itt ismerjük, igenis van ilyen fajta kultúra. Lehet, hogy ez majd egy picit oldódik az újabb korosztályokba. Tehát van ilyen, nincs olyan, hogy a szakma, tehát ezt szeretjük mondani.
2: A kultúránál még mondjuk vitatható, vagy lehet ilyen meg olyan véleményünk. Ugye pont Hankó Balázs itt Róna Egonnak mondta azt, hogy akkor aki a hazaszeretetet, azt hiszem erre hivatkozott, népszerűsíti. De a tudománynál ott mi a helyzet, és akkor itt behozom ebbe a körbe, hogy a Krausz Ferenc alapítványnál ugye ugyanezek a kétségek merülnek fel, és kb. Egy kalap alá vesszük most ezt az egészet az NK ügyjel.
1: Pedig az egészen mástól, azt azért szögezzük le, hogy Krausz Ferenc egy elképesztő tudású ember, egy milyen tisztességes...
2: Sokak fejébe, ez most ugyanaz, ott is milliárdok, minek szól.
1: Ez egy teljesen más történet, az NK-nál ez egy bűnös dolog volt, itt valóban a saját, ahogy mondtad, a saját embereinek az etetése volt, és nem is csak arról volt szó, hogy hát a jobbos művész kicsit többet kapott, hanem ezeket a pénzeket, ezeket a választásokba csatornázták be, tehát kampányba csatornázták be, tehát pont. Itt egészen másról van szó, itt a Fidesznek egy másik fajta metódusáról van szó, arról van szó, hogy a Fidesz soha nem bízott a régi struktúrákba, akadémia, iskola, stb., hanem azt mondta, hogy oké, nem jók ezek, nem látom át, túl önmozgásuk van, mitől járnom, panaszkodnak, majd én csinálok egy új rendszer. És akkor majd az lett, így lett a Magyarság Kutató Intézet, stb., és akkor majd azt fogja kutatni, amit én mondok. És ezt imádták, és mindig jöttek ilyen messiások, akik azt mondták, hogy jó, majd én megcsinálom, mert ugye mi kell? Kell világszínvonalú tudomány. És akkor jöttek emberek, akik azt mondják, hogy én tudom, és én megcsinálom. És a Krausznál is ez van, hogy azt mondja, hogy én haza tudom csábítani ezeket az embereket, mert nekem van olyan tehetségem, van olyan, és tudok összegyűjteni olyan öt embert, akik szintén Nobel-díjas, Abel-díjas, stb. De ilyet nem lehet csinálni egy demokratikus országban, hogy valakinek mennyit, 260 milliárdot odaadok.
2: Sokan
1: úgy, hogy kekvába teszem, hogy utána a miniszternek, az akadémiának, a Hunrennek, a mit tudom én, kinek
2: semmiféle... Szavát, hogy hallgassuk meg.
1: Semmiféle befolyása nincsen.

0: szerintem, ahogy a tudományban, úgy a kultúrában sincs egyébként neutralitás, tehát minden érték vezérelt, többé vagy kevésbé. Itt az igazi probléma az NK kapcsán az azzal van, hogy ezzel az állampárti szemüvegen keresztül folyt gyakorlatilag ez a munka. Tehát lehet, hogy voltak itt szakmai megfontolások, csak a szakmai megfontolás az nem az a szakmai megfontolás volt, hogy mi gazdagítja leginkább a magyar kultúrát, hanem mi mozdítja előre leginkább a Fidesz-KDNP pártállam győzelmét. Ez volt itt a nagy probléma, és ez büntető jogi kategória.
1: Köszönöm, hogy itt voltatok. És az adás végére, hogyha megengedik a nap, szerintem legfontosabb és legszomorúbb híre, azért mondjuk el, hogy itt hagyott minket Pepe, Scherer Péter, aki szerintem mindenki számára minimum egyszer mosolyt csalt az arcára, emlékezzenek rá úgy, hogy megnéznek egy jelenetet vele, mi pedig holnap reggel a Startban fogunk rá is emlékezni, Rónai Egonnal fogom várni önöket, Isten nyugosztalja, jó éjszakát!
2: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.

Spirit FM 92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

műsorajánló. Kultúra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultúra. Rónai Egonnal a Spirit FM-en.

0: és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Itt van már velünk Gáspár András, az M4 és a Privát Bank igazgatója. Szerbusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: Itt nagyon erős állítások hangzottak el a tegnapi sajtótájékoztatón az előző kormány által eltitkolt több száz milliárdról, ami bűncselekmény, hogyha ez igaz, de vajon igaza van-e a mostani kormánynak és kormányfőnek, vagy az a kommentár lehet a valóság, amit rögtön hozzáfűztek a fideszesek, mi szerint is ez úgy volt, hogy ott volt az, meg kell találni.
2: Igen, hát nyilván a vád az erős egyik szempontból, mert hogy azért mégiscsak az van, hogy azt állítjuk, hogy hát megkamisították a költségvetést, nem a valós számok alapján történtek a dolgok. Azért fura, hogyha ez tényleg így történt, mert ugye amikor egy időpillanatra kell beállítani mondjuk egy adott államadósságot, vagy egy tartozást, hát erre vannak, ahogy szokták mondani, trükkök százai, amik egyébként teljesen legálisak, mondjuk szokott jelenni, amikor el kell érni egy adott államadósság szintet, vagy legalább egy csökkenő pályát, akkor évvégén gyorsan visszavásárolnak mondjuk államkötvényeket, és aztán meg az első pár hónapban pedig kibocsátják azokat újra, de akkor volt egy olyan pillanat, amikor kisebb volt az állomány. Nyilván a költségvetésben is lehet ezeket úgy időzíteni kifizetéseket, úgy időzíteni bevételeket, tehát hogy azért ezt sokféleképpen meg lehet oldani. Na most, hogyha ez esetleg mégsem így történt, az jelentheti akár azt is, hogy ezek a mondjuk úgy legális trükkök már nem voltak elegendőek, akkora volt a probléma. Lehetett akár bűnös hanyagságról is szó, vagy pedig arról, hogy egyszerűen már tényleg nem volt mód arra, hogy ilyen módon legyenek szebbek azok a számok, mint amilyen valójában voltak. Nyilván erre kell majd egy vizsgálat. A jó hír egyelőre talán annyi, hogy nem is olyan nagyon sok pénz az a 280 milliárd forint. Persze ez olyan, mintha golfklubba szivarozgatva mondanánk ezt, de nem, hanem ezt makroszinten, hogyha költségvetés szintjén nézzük, ez nem egy hatalmas összeg, ezért is fura lenne, hogyha ennyit akartak volna szándékosan adott esetben eltitkolni, de hogy erre magyarázatot kell adni biztos, mert nem csak az összegszerűség miatt kérdéses ez, hanem hogyha a piac elkezdi megkérdőjelezni a magyar költségvetés számait, hogy azok valóban a valóságot mutatják-e, hogyha bármilyen ilyen hivatalos statisztikával kapcsolatban felmerül a kétség, akkor azért az jelenthet komoly kockázatot, és mondjuk a hitelminősítők is felhúzhatnák a szemöldöküket.
1: Látszik már, hogy az új kormány gazdaságpolitikája merre felé indul? Azért is kérdezem, mert a forint elkezdett gyengülni. Ugye volt egy hurra optimizmus a piacon, és hát egészen elképesztő erősödés volt ahhoz képest, amiket láttunk korábban forint euró árfolyamban, vagy a dollár majdnem 300 forint alá ment. És hát ehhez képest gyengül a forint, ami lehet nemzetközi okokra magyarázható, de közben meg történt itthon valami?
2: Igen, egy nagyon-nagyon erős megelőlegezett bizalom volt az, amit tulajdonképpen kapott a kormány. Ez mindenképpen köszönhető, vagy ennek mindenképpen köszönhető a forint ilyen szintű erősödése. Ami látszik egyelőre, és amit a piac el is vár, az a hitelességnek a visszaszerzése, a bizalomnak a visszaszerzése és megerősítése. Ezen azért látszik, hogy dolgozik a kormány. Látszik az, hogy sokkal nyitottabban áll olyan közvetlen partnerek felé, mint például az Európai Unió, akiktől a magyar gazdaság nagyon erőteljesen függ, és ez egy igen fontos viszony. Tehát ez a része, ez mindenképp megvan. Átláthatóságot ígérnek, és azért történnek is olyan intézkedések, amik ebbe az irányba mutatnak. Hát önmagában az is, hogy elmondanak egy ilyet, hogy 280 milliárdos lukat találtunk, vagy költséget, és ezt azért is...
1: Jó, ez most politikailag még jól jön?
2: Hát természetesen egy politikailag hasznos labdát sem fog kihagyni természetesen, vagy helyzetet a miniszterelnök, efelől nincsen kétség. Szóval ilyen intézkedések látszik az is, hogy milyen személyeket választottak például, hogy nem politikai, erős politikai pályafutással vagy lojalitással rendelkező személyek, hanem sokkal inkább komoly szakmai gazdasági múlttal rendelkező személyek vannak például a gazdaságért felelős irányításban. Ezek mindenképpen azok az irányok, amiket kedvelni fog a piac. Az, hogy a forint egyébként gyengül vagy nem gyengül, hát nyilván azért egy erőteljesen nyitott gazdaságról beszélünk, a mi devizánknak igen komoly befolyásolt, hogy mi devizánkról komoly befolyásolt tényező az, hogy mi történik a világban. Hát ott most erős dolgok azért tudnak történni, ehhez képest továbbra is kiváló erőben van a forint. Nem is biztos, hogy pontosan itt van a helye, lehet, hogy az egyensúlyi árfolyam feljebb alakul majd ki, de minden esetre jobb a helyzet, mint volt.
3: Még viszonylag frissen vagyunk egy átadás átvétel után. Mikorra látható át igazából mondjuk a költségvetés helyzete, vagy mikor eshetnek ki, vagy eshetnek-e még ki egyébként csontvázak a szekrényből, és most éppen ugye, ahogy említettem a reggeli lapokat is, két narratíva van. Az egyik oldal azt mondja, hogy lám-lám megszorítások lesznek, ugye egészen biztos, és majd arra fogják, hogy az előző kormányzatra. A másik oldal pedig azt mondja, hogy hát át kell látnunk, hogy mi a helyzet, úgy tűnik, hogy itt nem minden volt azért úgy lepapírozva, hogy mi gondoltuk. Eznek mi a realitása, mikorra látható a kép költségvetés szempontjából?
2: Szinte biztos, hogy mondjuk így, hogy csontvázak fognak még kiesni. Hát látszik is, hogy dolgozik is nagyon rajta a kormány, hogy kiessenek azok a csontvázak. Azért az első lépése tényleg az bármilyen átalakításnak az, hogy először is lássunk tisztán, és látszik, hogy erre komoly szándék van. Azért minden szerződést felülvizsgálnak, legyen szó akár támogatási szerződésről, akár beruházási szerződésről, ezek most folyamatosan vannak. Vannak olyan óriási projektek, amikről még egyelőre nagyon sokat nem hallottunk, hogy ott mi újság van, tehát ugye például a gázszállítási szerződéshez is tegnapi sajtótájékoztatón elhangzott, hogy még ahhoz nem jutottak hozzá, hogy azt át tudják tekinteni. A sejtem, hogy a Budapest-Belgrád vasútépítési projekt körül is azért meg biztos, hogy bőven fognak kiesni olyan szerződések, megbízások, amiket ott esetben átértékelésre fognak kerülni.
1: Hát és talán Paks 2-t sem ismeri senki a maga mélységében.
2: Így van, pontosan a Paks 2 ügyében is, amiből most még mi csak egy nagy gödröt látunk. Nyilván, hogyha az ember a szerződésekben néz bele, akkor sokkal többet fog látni, és van is szó róla, hogy ezt az átvilágítást megkezdik, tehát nagyon sok ilyen dolog lesz még, és ebből biztos, hogy megpróbálnak majd mozgásteret teremteni ahhoz, hogy adott esetben átalakítsák a költségvetés helyzetét, de nem csak a megszólítások az egyetlen lehetséges út, tehát hogy mindig azt szoktam, hogy a kiszámíthatóság beárazása az mindig elmaradt itt az elmúlt években, inkább a kiszámíthatatlanságnak, most akkor mondjuk úgy, hogy reméljük a kiszámíthatóságnak, az önmagában nagyon sokat tud jelenteni, a piaci bizalom nagyon sokat tud jelenteni, tehát látjuk, hogy az árfolyamnál egészen másra lehet számolni, anélkül, hogy valóban bármi, ahogy mondtad is, bármi történt volna. Már most egy másik árfolyammal dolgozhatunk. Ennek következtében másik kamatszinteken is dolgozhatunk, vagy dolgozhat a kormány adott esetben, ami a finanszírozásnál ekkora államadósság mellett, ugye óriási jelentőség van annak, hogy milyen kamatszintek mellett tudjuk újra finanszírozni ezt a hatalmas adósságot, illetve a költségvetési hiányt. És ezek önmaguktól már most egyelőre lejjebb vannak. Nyilván az uniós források, amik nem közvetlenül fogják majd csökkenteni azt, hogy nekünk mekkora az államadóságunk, azt nem beutalják a kasszába, és ott lesz. De azok a projektek, amiket ezek mondjuk lehetővé tesznek, azok olyan plusz adóbevételeket, beruházásokat tudnak generálni, amik szintén tudják segíteni. Tehát nem a megszorítás az egyetlen út ahhoz, hogy ezt rendbe tegyük. Ugye egy GDP arányos mutatónak egy kis matek a végére, ugye hát az egy osztás, a felső, a számlálójában van a GDP, az aljában pedig mondjuk az államadóság. Nem csak az államadóság csökkentésével lehet ezt, hanem a GDP növelésével is lehet ezt a mutatót adott esetben javítani. Az előző kormány mind a kettőben elég gyengén muzsikált, nem is nagyon volt nekik, úgy tűnik fontos a mostani adatok alapján, hogy ebben jól teljesítsenek, mert hogy azért a mutató azért látszik, hogy hova került az a pénz, azért leginkább a választási osztogatás környékén dőlt ez meg, tehát azért vannak erre itt, van arra mozgástér, hogy adott esetben súlyos megszorítások nélkül is rendezhető legyen a helyzet.
1: Tegnap azért szerintem Magyar Péter kiosztott egy fülest például az önkormányzat. Az egy egészen meglepő mondata volt, ami arról szólt, hogy előbb a szolidaritási adót most be kell fizetni, utána majd leülünk megbeszélni azt, hogy hogyan tovább. Miközben van egy bírósági ítélet a szolidaritási adó mértékének túlzásáról, és van egy alkotmánybírósági ítélet is ugyanerről. Ráadásul volt egy választási ígérete Magyar Péternek, ami arról szólt, hogy hát ezzel azonnal csinálni kell valamit. És Karácsony Gergely azt is várta, hogy ezt majd nem kell befizetni.
2: Igen, ez tényleg lehetett egyébként egy hideg zuhany, ezt el tudom képzelni. Az is biztos, hogy hajlamosak vagyunk egy kicsit megfeledkezni arról, hogy mennyi idő is telt el a választások óta, meg mennyi idő telt el mondjuk a kormánynak a hivatalba lépése óta. Hát lassan nem is az első 100 nap eredményeit, hanem az első 100 óra eredményeit is lehet már összegezni. Olyan sok bejelentés, olyan sok intézkedés megalapozása kezdődött el. Azért az is igaz, hogy Mindez úgy, hogy a eddigi leggyorsabb tempóban állt fel az új kormány, és jelölték ki, vagy választották meg a miniszterelnököt, jelölték ki, és tették le az esküt a miniszterek. Tehát, hogy amellett is, hogy ez roham tempóban történik, a választási ígéreteknek olyan széles volt a sora, vagy olyan hosszú volt a sora, hogy azért bőven van mit csinálni, nyilván itt van egy ilyen sorrendiség. Úgy tűnik, hogy nem az önkormányzatoknak a lobby ereje volt elég erős ahhoz, hogy ők ebbe a sorba valahogy előre kerüljenek, és elsők között rendezzék az ő helyet.
1: De hát azt lehetne mondani, hogy felfüggesztjük ennek a végrehajtását. Akkor nem kell rendezni semmit. Ugye, ahogy Krausz Ferencék esetében az alapítványi kifizetést fel lehetett függeszteni, miközben még érvényes a szerződés, ez kontrában is igaz lehetne. Tehát az az üzenete Magyar Péternek, hogy majd segítek Karácsony Gergelynek takarékoskodni, mert már átlátom a főváros ügyeit is, azért ez nem egy baráti üzenet.
2: Igen, ez lehet, hogy ebben a majd lesz a hangsúlyos, és a két ügy között, amit említett, az egyik különbség, vagy van egy jelentős különbség, az, hogy egészen gyorsan egy kifizetés, tehát egy állami kiadás volt az, amit rendelkeztek, hogy az ne valósuljon meg, a másik esetben pedig az állami bevételnek a beérkezésére nem annyira kapkodva mondták azt, hogy ez nekünk ráíradott esetben később is, vagy ezt függesszük fel. Tehát azért mondom, ezt azért látni kell, hogy szerintem mostanában kezdi jobban felmérni, vagy igazán felmérni a valós helyzetét a kormány, meg hogy mekkora mozgástere van, és lehet, hogy emögötté látok azért egy ilyet, hogy a bevételről egy kicsit nehezebben és lassabban fognak lemondani azért, mint a adott esetben a kiadása.
3: Az, hogy szintén még a tegnapi sajtótájékoztatón Magyar Péter egyértelműen kijelentette egyébként pont az ATV kérdésére, hogy a Tisza kormány alatt nem lesznek megszorítások, az egy elhamarkodott politikai ígéret, vagy egyébként, ahogy vázoltad, egy gazdaságilag megvalósítható dolog?
2: Hát én már nem is tudom, vagy 20 éve nem emlékszek megszorításokra, mindenféle spórolás volt itt, meg minden, csak minden volt itt, csak megszorítás.
1: Utoljára kimondhatatlan nevű Bokros Lajos volt, ugye Hazafi Zsolt kollégánk említette éppen Bokros Lajos mondta, példaként, és mondta Magyar Péter, hogy ezt a nevet nem akarja hallani.
2: Igen, és ezt a nevet nem akarja, se a megszorítás szót, tehát valójában, hogyha lesznek is olyan intézkedés, ugye, az állam a költségvetésből a bejövő pénzeket kell nekik valamilyen úton módon elosztani, meghatározni azokat a célokat, hogy mire adnak és mire nem. Nyilván, hogyha elkezdenek valamilyen célra kevesebbet adni, akkor azt hát egy erős kommunikációs táb meg tudja oldani, hogy elmondja azt, hogy hogyan jelent ez igazából mégiscsak jót az adófizetőknek. Tehát nem lehet egyszer mindenkinek többet adni, ezt mindenki tudja, hogyha valahol többet adok, akkor vagy a bevételeimet kell erőteljesen növelni, ami már eléggé a megszorításokra hajaz, hogyha ez az adóbevételekre vonatkozik, vagy valaki másnak kevesebbet kell adni, ez már megint megszorításokra hajaz. Hát akár nézhetnénk ezt így is, de nyilván lehet ezeket az intézkedéseket úgy tálni, hogy adott esetben ne érezze feltétlenül fájónak ezt a dolgot. Szerintem fontos is abból a szempontból, mondjuk adhatok igazat mindenképpen, hogy ha elkezdjük nem fekete-fehéren nevezni ezeket, vagy vizsgálni ezeket az intézkedéseket, mert azért korábban divat volt az, hogy annyira a végletekig leegyszerűsítették, hogy a hatásokkal már nem foglalkoztak. Nyilván a pozitív üzeneteknél volt ez inkább korábban jellemző, azt mondták, hogy árstopp, mindennél kevesebbet kell fizetni, örüljünk, ez egy jó dolog. De nem mutatta meg senki igazából az, hogy mi van valójában emögött, és hogyan járhat valami. Nagyon nehéz volt ezt elképzelni, közgazdász is háttérismeretek nélkül, hogy lehet ebből egyszer rosszul kijönni. Ugyanez igaz lehet a megszorítás a másik irányból is, ha csak azt mondja valamire a kormány, hogy most akkor oda kevesebbet adok, az kész. De ha elmagyarázzák, hogy ez miért van, hogyan lesz a végén ebből mégiscsak össztársadalmi szinten, makroszinten egyébként valami hasznos dolog, akkor azért ez egy nem egy lehetetlen dolog, egyszerűen csak felnőttként kell kezelni a polgárokat, és el kell nekik mondani, hogy mi történik, ami addig nem volt.
1: Van itt egy érdekes sztori, a Balási Gyula féle cégek ellen végrehajtást rendelt el a NAV, és a magyarázata az, hogy a tavalyi évből nem fizették be az áfát. Én úgy emlékszem, hogyha egy vállalkozás nem fizeti be az áfát az adott hónapban, akkor egy hónap türelem után azonnal rákerül a végrehajtás a számlájára, mindenfajta kommentár nélkül. Tehát itt valami nagyon fura.
2: Igen, hát itt sem tudjuk pontosan, hogy ezek most milyen számlákról, vagy milyen bevételekről van szó, vagy ezek hogy voltak adott esetben
1: eltárolva. 2025-ben nem fizetett áfát 2026 májusában.
2: Hát ha tényleg ezen, akkor valóban mindenképpen fura. Hát egyébként ez egy pikáns ugye abból a szempontból, hogy nyilván, ha mostani adófizetéseket kellene nézni, mert akkor azt, vagy akár csak később is be akarná fizetni, hát nem tudja befizetni a cég, hiszen be van fogyasztva a számlája. Ennek egyébként nyilván van köze ahhoz is, hogy ahogy a lapszemlében mutattad, hogy változtak az újságok címlapjai, mert hogy nem csak arról van,
1: meg
2: annak is van köze hozzá, hogy influencerek, meg propagandisták, meg sajtótermékek tűnnek el, illetve szűkülnek nagyon erősen a tevékenységük, a finanszírozásuk elapadása miatt, mert hogy nem csak Balázsi Gyula nem tud meg az ő cégei áfát fizetni, hanem azok a cégek, akik nem csak hogy nem számíthatnak a jövőben azokra a megbízásokra, amik rajta keresztül az államtól érkeztek, hanem korábbi megbízásokat sem tud kifizetni egyébként a cég.
1: Tömeges összeomlásra számítasz?
2: Abszolút mindenképpen, tehát nem csak hogy nem kapják meg a jövőbeli megbízásokat, a korábbi megbízásokat, amiket teljesítettek, és nyilván várták, hogy annak kifizessék az ellenértéket, ezek a számlák most nincsenek kiegyenlítve, mert nem csak az adóhatóságnak nem tudnak fizetni ezek a cégek, hanem nem tudnak fizetni azoknak, akik futtatták a Newlandnek a kampányait, viszont cserébe ezek a cégek, akik a számláikat viszont kiállították, áfát kell, hogy fizessenek. Tehát nem, hogy a bevétel nem jön, még kiadásuk is van nekik ebbe az ügybe, hát ez igen meg tud terhelni egy olyan szerkesztőséget, ami a piacról nem finanszírozza.
1: Persze az egy jó kérdés, az a szerkesztőség mennyiben büntethető azáltal, hogy zárolták a Newland számláját például, de ez megint egy ilyen körbetartozásos történet.
2: Igen, nem aggódom, értük ezt, ha vállalták ennek az előnyeit, akkor a hátrányait.
1: Nyilván, ez így van.
3: Gáspár András, köszönjük.
2: Köszönöm szépen, hogy hívtad.
4: Bezártak, nincsen olyan ember, aki megtalálna. Hogyha a szárnyadat levágták, hát szedd a lábad, elraboltak, messze vagyok a családtól, de megvédeném a babám a haláltól. Nem tudom, mert szélapám meg szélanyámtól messze járok, csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom, csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem, tarts meg őt, gyötörnek, sorvadok és ki.

szélapám meg szélanyámtól messze járok. Csak hogy találjanak meg engem, én erre várok. Egy életem, egy halálom, soha nem volt barátom. Csak ne lássam a könnyeket a harmad csepp anyámon. Istenem, tarts meg ő.

0: today are concerned about what's right and what's wrong. And they're not being told what's right and what's wrong. And they want somebody to stand up and say, what is right and what is wrong? How far can I go?
1: Műsorajánló. Kultóra. Az egyetlen naponta jelentkező kulturális magazin. Mit néz? Mit olvas? Mit hallgas? Ajánlatok a kultúra világából minden hétköznap kétszer, 9 és 17 órakor. Kultóra. Róna Jegondal a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegondal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en. Az egyenes beszéd ma esti témái és vendégei.
2: Hamarosan kiderülhet, hogy milyen folyamat előzte meg a bicskei gyermekotthon pedofil segítő tanárának, K. Endre kegyelmi kérelmének pozitív elbírálását. Ugyanis Súlyog Tamás jelezte, a Sándor Palota kész átadni a kegyelmi ügy náluk lévő iratait. A helyzetet Kósa Andrással és Kukorelli Endrével értékeljük. Be kell fizetniük a szolidaritási adókat az önkormányzatoknak, jelentette be a hétfői kormányülés után Magyar Péter. A miniszterelnök hangsúlyozta, lesz egy széles körű egyeztetés az önkormányzatokkal, hogy összetudják hangolni a települések és a kormányzat elvárásait. Zoomon kapcsoljuk Szita Károlyt. Nyilvánosságra hozta a kormány az igazságügyi minisztériumban fellelhető dokumentumokat a kegyelmi botránnyal kapcsolatban. Magyar Péter szerint az akkori igazságügyi miniszternek nem jelezték, hogy Novák Katalin megváltoztatta a K. Endre ügyében felterjesztett ajánlását. Répási Róbert, a tárca akkori államtitkára most azt mondta, nem szokásos módon zajlottak az események. Egy napon történt meg a kegyelmi határozat és az ellenjegyzés. Vendégünk Bárándi Péter. Kiemelten foglalkozik az új kormány a Magyarországon kialakult aszályhelyzettel. Egyes szakértők szerint, ha ilyen csapadék hiányos marad az időjárás, nyárra sokkal rosszabb helyzettel nézhetünk szembe, mint a 2022-es történelmi aszályként számon tartott nyáron. Hogy ezt hogyan lehet kezelni, azt Tímár Gábortól kérdezzük.
3: Aki vízügyi szakember, ért hozzá, és talán választ is tud. Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket, az egyenes beszédet látják. És két vendég, szokás szerint, ez esetben Kukorelli Endre és Kósa András, egy író és egy újságíró vendég. Szerbusztok, köszönöm, hogy itt vagytok. Hát akkor kezdjük ezzel a bizonyos kegyelmi üggyel, mert ezzel hirdettük meg, hogy miről fogunk beszélgetni. Hát akkor beszélgessünk erről, illetve arról, hogy van-e tétje annak, hogy az eredendő bűnöst, vagy a gondolat megfogalmazóját megtaláljuk. Tehát, hogy ki kért valójában kegyelmet K. Endrének?
4: Maximum azt gondolom, hogy morális vetületei lehetnek annak, hogy ki kérhetett valójában kegyelmet, ugye, akiről már azért itt elég egyértelmű utalásokat is tett, akár Magyar Péter is, hogy nyilván Ormán Viktor közvetlen közelében kereshetjük a főszereplőt, de jogi felelőssége valószínűleg semmilyen módon nem fog felmerülni, úgyhogy ebből a szempontból szerintem, mondom, jogilag nincs relevanciája a dolognak, attól tartok.
3: Viszont hát valóban erkölcsi kérdéseket felvet, meg hát ugye az a dolog maga is, ahogyan ez zajlott, itt majd beszélgetünk fél órával, 3-4 órával később Bárándi Péterrel arról, hogy mennyire gyakorlott az igazságügyi miniszternek ennyire sürgős aláírnia olyan dokumentumokat, amiket elé tesznek. Vagy előfordulhat-e az, hogy egy igazságügyi miniszter nem nézi meg, hogy mit ír alá? Mert ugye ilyen feltételezések hagyták el Magyar Péter száját, tehát hogy lehet, hogy Varga Judit meg sem nézte, kapott egy kupacot, aláírt, mindent vihetitek.
5: Szóval több mint egy hónapja, ezt kimondani is furcsa nekem ebben a pillanatban, több mint egy hónapja voltak a választások, és két hete van kormány körülbelül. Még mindig nem tértem magamhoz, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele. Tehát még mindig van benne egyfajta ilyen hát eufória jellegű, kicsit olyan fel vagyok zaklatva, hogy úgy mondjam. És annyi minden van egyszerre, hogy ez döbbenetes. Tehát így zuhannak be, ahogy szokták mondani, a csontvázat, de én inkább azt mondom, a dolgok így zuhannak be, zuhannak ránk kisebb, nagyobb, jelentős, nem jelentős dolgok. Ez valószínűleg ezt a dolgot elsőnek kell tisztázni, ez biztos. Természetesen itt beszélgettünk a beszélgetés elején, hogy te is szkeptikus vagy, hogy mennyire lehet tisztázni ezt, hogy mennyire lehet megtudni a részleteket. Fogalmam sincsen. Hát, hogyha egy bíróság előtt őszintén kell vallani, akkor őszintén kell vallani, akkor meg kell mondani a dolgot szerintem. Tehát akkor már büntetőjogi felelősséged van abban, hogy igazat mondjál, mert egyébként akkor meg bűncselekményt követsz el. Tehát még arra is van esély, hogy esetleg kiderülnek a dolgok. És azt mondom, hogy nem csak az, nem pusztán általában az ország szempontjából jó, lenne jó, hogyha kiderülnének dolgok, hanem azt gondolom, hogy még azoknak is jó lenne, akik esetleg azt mondják most, hogy be kell védeni a dolgokat, tehát még a Fidesz oldal számára is, mert a megtisztulás, a katarzis az mindig nagyon...
3: Igen, ezt akartam mondani, hogy nem arra vár a társadalomnak ez iránt érdeklődő része.
5: És várjon arra.
3: Hogy ez a katarzis meglegyen, oda, hogy
5: odaig mennék, hogy jöjjünk rá emberek, mi jöjjünk rá, hogy igenis, jó dolog megszabadulni, akár a bűneinktől, és a gyónás az nem véletlenül van kitalálva, tehát tényleg, vagy a kedvenc görögjeim, amikor mentek a Dionizó színházba, a katarzis miatt, a megtisztulás miatt, a lelkük, testük, szellemük megtisztulása miatt mentek. Na most ilyen politikai kataklizma után szerintem a megtisztulás őrült fontos.
4: Hát most, hogyha ebből büntetőügy lesz, és valakit akár azt a szemét, akiről már beszéltünk, és nem mondhatjuk ki a nevét abszurd módon. Ha tanúként idézik be, akkor igazmondási kötelezettség terheli, ugye. Hát aki ebbe az ügybe, hogyha lesz ilyen gyanúsított lesz, vagy vádlott, azt nem terheli igazmondási kötelezettség, ugye saját magára senki nem...
3: Hol lehet ebből büntetőügy?
4: Nem tudom. Hát azért, ugye azt gondolom, csak azért is fogunk fociról beszélni ebbe az adásba is, méghozzá, úgyhogy a Bandiba is beleszúrok egy kicsit. Szóval ez nyilván egyértelműen az a fajta jogászkodás, partikuláris jogérvényesítés volt, most itt a kegyelmi ügy részéről is, hogy valaki szerette volna, hogy KND-t mentsék fel, és beindult az egész hivatali gépezet az igazságügyi minisztériumtól kezdve a köztársasági elnöki hivatalig. Bocsánat, Mariano Gomez, a Fradi argenti légiósa, hogy kaphatott 4 hónap alatt magyar állampolgárságot?
3: Hát nyilvánvalóan, úgyhogy semmilyen magyar felmenőt.
4: Igen, nyilvánvalóan valakinek a Fradi vezetéséből ez egy haránt érzése volt, és beindult itt is az egész magyar hivatali gépezet, és 4 hónap alatt állampolgárságot kapott. Szerintem ez analóg történet, csak az egyik sokkal-sokkal súlyosabb természetesen. De ez a magyar állam működésére, torz működésére mind a kettőre állt.
3: Tényleg megszúrtad, Bandi.
5: Egyáltalán nem, tényleg zöld a szívem, meg a pulóverem, mint látszik, de
3: majdnem.
5: Az a helyzet, hogy tényleg ez itt, és nézem, hogy ennek mi értelme van. Tehát, hogy erkölcsileg roncsoló ez.
3: Hát futballmagyar, tudjátok, kell az 5 magyar, most már akkor ő is most, az.
5: Persze, én is, tehát lehet ezen viccelni, tehát én azt mondom, hogy na, még egyszer elmondom, amit az előbb megpróbáltam mondani, hogy igenis, ennek az országnak a katarzisra van szüksége. És most van egy olyan állapot, szerintem, egy lelki állapot, ahol ez esetleg megvalósulhat. És ezek a dolgok a legnagyobbtól, eddig a kegyelmi botránytól addig, hogy ez a szegény csávó most magyar állampolgár lett, teljesen érthetetlenül és indokatlanul, most tudjuk, hogy miért, meg minden. Tehát egyszerűen ezekkel szembe kell néznünk, és valami, tehát én nem azt mondom, hogy tehát már elég öreg vagyok ahhoz, hogy ezt mondjam, hogy hátralévő életemben egy meg az lenne, hogyha egy kicsit normálisabb országban él.
3: Egy másik téma, Tarz Zoltán felfüggesztette az NK főigazgatóját, ő ugye a pályázatokat felügyeli, és egyúttal megtiltotta a további NK-os kifizetéseket, további intézkedésig. Szerintem ezzel most a kulturális szakma képviselői nyilván szinte egy emberként egyet tudnak érteni, mert mindenki döbbentenül látva a számokat. Azok néhányan talán nem, akik még várták az utalást.
5: Ez viszont tényleg az én nőnökém, vagy az én problémám. Na, tehát a kultúra az takarásban van. A mai magyar társadalomban a kortárs magas kultúra, az irodalom, a képzőművészet, a színház, a zene, nem mondom, hogy teljes takarásban van, de ahhoz képest, hogy mi volt az én fiatal koromban, 70-es években mondjuk, hogy akkor mekkora emberek voltak a kultúra aktorai, ma ezt nem lehet elmondani. Akkor mindenki ismerte az I.S. Gyulát, a Nagy Lászlót, a Németh Lászlót, a Déri Tibort, és a Vas Istvánt, és az Zell Zoltánt, és az Örkény Istvánt, és a Doszli Gézát, és a Nemesre Ágnest, és a Mándi Iván, mindenki ismerte ezeket az embereket, ezek hírozók.
3: És tényleg
5: ma,
3: mindenki ismerte.
5: Ma a Pilinszkinek volt az interjúja, kiürült az utca. Amikor a Nagy Lászlónak volt ez a híres interjúja, kiürült az utca, azt minden értelmiségi nézte. Sőt, még ott esetben nem értelmiség. Ma nulla, semmi. Na most, hogyha ilyen takarásban van a kultúra, akkor engedi meg az a kormányzat, amelyik felfúvalkodott és ekkorára hízott a hatalomba, hogy a kultúra az úgy se látja senki, ott gátlástalanul ki lehet szorulni a pénzeket. És a Hankó ezzel élt vissza, és ez olyan szinten felháborító, és olyan szinten kellene, hogy felháborodjon rajta mindenki, minden értelmiségi, mindenki kultúra iránt érdeklődő ember, hogy nagyon. Tehát itt tényleg az asztalt kellene ezekre az emberekre ráborítani.
3: Az a legérdekesebb ebben, nyilván van egy kis kivétel, hogy nem kultúrára adták a pénzt. Tehát a kulturális források közepette, ezek nem kulturális termékek. Lehet, hogy érdekesek valakinek, lehet, hogy szórakoztatók valakinek, de hát már bocsánat, tehát hát nem, hát ennek ugye semmi köze nincs a kultúrához.
4: Hát egyrészt ugye nem emlékszem már, bocsánat, hogy melyik szerkesztőségben egy kolléga nézte meg, talán az átlátszó.hu, hogy a végén választókerületekre lebontva osztogatták. Igen. Ugye a pénzt, tehát tényleg semmi köze nem volt ahhoz.
5: A Vitályosnak, meg a nem tudom kinek,
4: és hogy
5: a választókerület.
4: Mága Zoltán pályázatáról.
3: Hát az mondjuk teljesen nyílt, hát ott nincs vita, mert ő leírta, hogy mire kéri.
4: Igen.
5: Szóval ezeket az embereket gicsadóval kellene sújtani, hát és oda vágnak nekik 3,7 milliárd forintot. Hát ez komolyan, tehát a 3,7 az egész kortárs magyar folyóirat irodalmat, az egész irodalmat, a kiadókat, az ösztöndíjrendszer szalálni lehetne. 1 milliárd forintból is. És ennek az embernek, ennek a gics művésznek, idézőjelben, ennek kiszólnak ennyi pénzt, komolyan.
4: Hát ismét csak egy analóg példa, de egy aktuális példa, ugye Vitézi Dávid a mai napon pedig a MÁV vezérigazgató helyettesét mentette fel.
3: A pénzügyi vezérigazgató.
4: Igen,
3: helyettes,
4: ott,
3: pont.
4: Ott is lehetett tudni azért, hogy a MÁV-ban, hogy is mondjam, milyen mondjuk úgy, hogy elnéző hozzáállás volt. Például ahhoz, amikor kormányközeli oligarchák cégei mindenféle vasúti beruházásokkal csúsztak, drágában készültek el, egy fillér ködbért nem kellett senkinek se fizetni, az állam inkább eljátszott a hülyét és új szerződést kötött velük, tehát nyilván a felmentések a legelső lépés ebbe a folyamatban, amit hívhatunk akár egy ilyen katartikus vagy megtisztulási folyamatnak is, hogy akkor így Bandinak visszapasszoljam a labdát.
3: Hát a felmentés azt mutatja, hogy látszik, hogy látjuk, hogy tudjuk, hogy te vagy mögötte, de hát nyilván nem egyedül vagy mögötte, tehát nehéz azt gondolni adott esetben, mondjuk a főigazgató az NK-nál miniszteri ráhatás nélkül döntött volna így, vagy a MÁV vezérigazgató helyettese miniszteri döntés nélkül adta volna, vagy nem adta volna a büntetést, vagy a készpénzt.
5: Igen, de ezt valakinek alá is kellett írni, és ez olyan típusú cinizmusra val, amit egyszerűen nem szabadna megtűrni. Tehát én azt mondom tényleg, elsőbben a még megmaradt Fidesz szavazóknak, hogy szerintem nekik is jó lenne, most komolyan. Tehát nekik is jó lenne egyfajta erős, durva, radikális, könyörtelen szembenézés azzal, hogy itt mi folyt 16 évig. És ezt nekik is jó lenne. Tehát az oldal, ha lehet ilyet mondani, amelyik most így próbálja megúszni a dolgokat, meg ugye, hogy azok a miniszterek, amikor átadták, akkor így ültek így beúzott nyakkal, azért, mert a magyar osztotta őket. Ez kicsit számomra az én ízlésem szerint nem
6: túlzó volt?
5: Nekem sok volt, de...
6: De azt tudod, hogy most nagyon sokan úgy érzik, hogy semmi nem túlzó.
5: Jó, azért mondom, hogy jó, akkor érezzék, nekem sok. Tehát, és igazából az a durva, hogy hol van az Orbán? Hol van az Orbán? Nem az Orbánnak kellett volna ott ülnie, és valami módon a testével, az egész ott létével kellett volna fölvállalnia, hogy ilyen rondán mondjam ezt a dolgot, és valami módon neki kellett volna kvázi megvédeni a csapatát. Hát ő volt itt mindennek a feje, és nincs ott, elbújdósik, hova fog menni? Elmegy a futball VB-re, hogy megint a futball
4: sokkal jobban érdekli. Elmegy
5: a futball VB-re.
4: Sokkal jobban érdekli.
5: Van képe hozzá. Hú, egy kicsit most fel.
4: Nem, előtte elmegy még a Bajnokok Ligája döntőjére előtte. Aztán majd utána megy a foci VB-re. Ezek a dolgok ide, hogy sokkal jobban érdeklik. Meg az, hogy mi lesz a Puskással.
6: Viszont az, ami ott történt az átadás átvételnél, az abból a szempontból tényleg tanulságos volt, hogy mennyire tűrték a miniszterek azt, amit Magyar Péter előadott, miközben nem kellett volna, tehát ő miniszterelnök volt, nem ügyész, nem bíró, nem ítéletet hirdetett, hanem egy másik ember mondott valamit. És, hát, és mindenki tűrte, Rogán Antal szólt vissza egy ilyen félmosolyjal, az is elég
4: vagy Pintér Sándor, hogy akkor kérek egy vizsgálatot magam ellen, igen. De ez tényleg Szalai Bobrovnicki, Kristóf honvédelmi miniszter, meg a többiek, azt a fajta alázatot, vagy leforrázottságot, ez tényleg, de már tényleg kényelmetlen volt nézni, szóval mégis csak felnőtt egyesek, emberek, ugye, családapák, szóval látja.
5: Sírnak, rínak, egyesek, stb. Nem, tehát mások így próbálnak így valamit mondani, de én azt várom, és remélem, hogy ez meg is fog történni, hogy egy-két tényleg felelős ember azt mondja, hogy igen, tényleg, akkor most tabularázza, akkor most őszintén beszéljünk rendesen, és próbáljunk valami korrekt viszonyra kerülni a saját múltunkkal kapcsolatban.
6: Kitől várod ezt?
5: Hát valakitől. Ezek emberek, ugyanaz emberek, mint mi. Tehát mindenkiben van lélek, mindenkiben van lelkiismeret.
6: De van, aki megszólalt. Ugye az űrbiztos asszony megszólalt, és azonnal leárulózták. Tehát nem az történik, hogy igen, van ebben igazság, üljünk le, beszéljük át, hanem közlik nyilvánosan, hogy ő egy áruló.
4: Tehát nyilvánosan eddig csak önfelmentő nyilatkozatokat láttunk, igen, az illetékesek részéről valóban. Nem tudom, de azért tényleg nyilván a folyamatnak az elején vagyunk.
5: Igen, ez nagyon fontos.
4: Mert a sajtó rengeteg dolgot feltárt, de azért nyilván van egy csomó olyan, például a sajtónak ki nem adott dokumentum a minisztériumokba, amiket most nem tudtak ledarálni, nyilvánosságra fognak kerülni, úgyhogy azért itt nagyon kemény szembesülések lesznek még, azt hiszem.
6: Bani mondta, hogy ez olyan, mint egy előadás, hát ez olyan, mint egy opera, a nyitányban járunk éppen, igen, és várjuk, igen, hogy az első felvonás elkezdődjön.
5: Oké, tehát én azt gondolom, hogy egy olyan stádióban van a legtöbb ember, sokkos állapotban van, amikor még nem tud váltani. Tehát majd, hogyha lemegy az adrenalin, vagy nem tudom micsoda, akkor lehet, hogy azt mondják, hogy tényleg vesznek egy levegőt, és azt mondják, hogy stb. De tényleg, a visszatérő még egy pillanatra a foci metaforán, van ilyen, hogy Ferencvárosi C közép, van egy ilyen Facebook oldal, és ott például tök normálisak ezek a fiúk, már mint ezek a fradi drukkerek, én is ilyen C közep, a lelkem ilyen C közepes lett, igenis, tehát nem igaz az, hogy csak ilyennek kell lennünk. Azért, mert fradisták vagyunk, akkor már rögtön neresek vagyunk. Ezt visszautasítom.
4: Nem, de az Orbán Viktor elvonulása és tagadása azt kétségtelen nem segíti elő azt a helyzetet, aminek az eljöveteléről te is kívánatos módon.
6: De talán erről nem a Fradi B-középte.
4: Hát erről talán.
6: Kósa András, Kukorelli Endre, köszönöm szépen.
4: Köszönjük szépen.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Mindössze 20%-on áll a Fidesz a biztos szavazók tekintetében, ez derül ki a Publikus friss felméréséből, és a Tisza párt 73%-on van mindeközben. Az okokat kutatjuk Pulai Andrással, a Publikus Intézet stratégiai igazgatójával, aki Zoom kapcsolaton keresztül van itt velünk. Jó reggelt kívánok! És ez már sokak szerint túlmutat azon a bizonyos győzteshez húzás elméletem.
2: Így van, ezzel én egyetértek. Szép reggelt kívánok én is mindenkinek. Persze az is van, de az azért nem nagyon szokott lenni mondjuk 5-10%-nál több. Nem zárjuk ki persze, hogy most egy kicsikét több ennél, mert mégiscsak óriási volt a győzelem. De hát mégiscsak azért 20%-ponnyi elmozdulás van, ami azért ezen is bőven túlmutat. És én azt gondolom, hogy hát itt eltűntek az alátámasztások a Fidesz alól. Eltűnt az a média többség, az a médiaerő, amelyiket alátámasztotta a Fidesznek a eddigi támogatottságát. Illetve eltűnt az a varázserő, ami bent volt Orbán Viktorban, meg bent volt ebben a világban, és amikor ezek így eltűntek, így elmentek a levegőbe, akkor utána hirtelen elpárogott a Fidesznek a támogatottsága. Azt hiszem, hogy úgy fogalmaztam a Népszavában tegnap, hogy összedőlt a kártyavár, amit az alternatív valóságnak az építése, illetve fenntartása tartott össze. Eltűnt az alternatív valóság, eltűnt a Fidesznek a támogatottsága, kiderült, hogy a király mesztelen.
1: Ez azt jelenti, hogy igazából az a bizonyos magszavazói réteg, amire a Fidesz mindig hivatkozott, és amiből azért láthattunk is számokat a választáson, az gyakorlatilag mégsem úgy van? Nem létezik? Mégsem annyi az annyi?
2: Hát én azt gondolom, hogy az annyi volt, mondjuk egy évvel ezelőtt, vagy adott esetben akár még fél évvel ezelőtt is, de hát a magszavazók is meggondolhatják magukat, és egy politikai csoportosulásnak a magja is el tud kezdeni természetesen lehámlani arról a csoportosulásról. Illetve még egy dolgot én még hozzátennék ehhez a folyamathoz, ugye az, hogy azért nyilván most már egy hónap eltelt a választások óta, nyilván az adatfelvételünk is nagyjából akkor készült, direkt így időzítettük, hogy azért legyen is idő arra, hogy az emberek átgondolják a döntésüket és megéljék a döntésüket. És szerintem az is számít, hogy ez az egy hónap alatt mit csinál a két politikai szereplő, mit csinál a Tisza, mit csinál Magyar Péter, mit csinál a Fidesz és mit csinál Orbán Viktor. És És itt elsősorban a másodikra térnék ki, a volt kormánypárta és a volt miniszterelnökre, ugyanis ők úgy mentek tovább, mint hogyha semmi se történt volna. Nyilvánvalóan persze elmondták, hogy vesztettek, és elmondták, hogy le kell vonni a következtetéseket, de aztán nem vonták le. És ugyanazokat a kommunikációs elemeket pufogtatták tovább, mint amit előtte, és ugyanazokat a mondatokat ismételgették, mint amiben hát azért nagyon látványosan megbuktak. És azt gondolom, hogy a választók ezt is érzékelték, hogy jó, hát akkor itt nincsen semmi önreflexió, nincsen semmi változásra való képesség, amit én egyébként igazából őszintén megértek, mert azért ekkora sok után, meg ilyen hosszú kormányzás után, 2-3 hét alatt azért nagyon nehéz érdemi változásokat elérni, de mégis, nyilván a választók ebből a szempontból nem voltak ennyire türelmesek, mint én, és azt mondták, hogy jó, hát oké, akkor köszönjük a viszontlátásra. Ebből viszont hát ugye alakul egy nagyon erős hegemon, hogyha úgy teszik egy újabb potenciális centrális erőtér, hogyha ez megmarad fél évig, egy évig, akkor egy hegemon pártrendszer fog kialakulni, amiben van egy erős párt, és aztán körülötte balról-jobbról köröznek, jelenleg egyébként inkább csak jobbról, köröznek olyan szereplők, akik nem tudnak érdemben beleszólni majd a politika alakításába, de nyilván persze azért jelen vannak.
1: Nézzük ezt a balról-jobbról körözést. Van félnivalója egyfelől a mi hazánknak, hogy mondjuk a Fidesz vagy Orbán Viktor az ő szavazóikat akarja majd megszólítani ahhoz, hogy mondjuk újra erősödjenek?
2: Én nagyon nem félek attól, mi hazánknak potenciálisan szerintem az érdektelenné válasz az, ami egy veszélyforrás, és ami őt átalakíthatja, de azért szerintem kiderült, hogy mi hazánk meglehetősen reziliens. Az elmúlt időszakban azért a Tisza is megpróbál bemenni az ő térfejére, Fidesz is megpróbált bemenni, nem igazán tudott senki se, és ez szerintem elsősorban azzal van összefüggésben, hogy nagyon speciális szavazói bázisa van, és ez szerintem nem elsősorban a szélső jobboldaliságából fakad, hanem abból, hogy ott nagyon sok olyan szavazó van, aki leginkább különböző féle összeesküvés elméleteknek a hívője. Ez a mi hazánk mozgalomnak a legfőbb megkülönböztető jegye, ez a világító színes mellény, amit a mi hazánk felvesz és kitűnjön a tömegből, amikor még nagyon sok párt volt, és azt szerintem nem változott az elmúlt időszakban. Minden olyan mainstream politikai ügy, amit más párt is képviselni tud, az ebben az egyébként most már beszűkült mezőnyben képviselve van. Ez az egy, ami nincs, és nem látom azt, hogy ezen túl tudna lépni, viszont azt se látom, hogy ebbe a térbe olyan nagyon más be akarna lépni, mert az mégis egy nagyon komoly arcvesztéssel járna egy mainstream párt számára.
1: Mi a helyzet a másik oldallal, az úgynevezett baloldallal? Mennyire lehet feléledni abból, amiben most van az úgynevezett óellenzék, ami gyakorlatilag már nincs?
2: Hát ugye ez a pontos kifejezés, hogy ők már nincsenek jelen pillanatban. Ugye két párt van a régi pártrendszerből, ami van a mi hazánkon túl, ugye a DK, illetve a két farkú, mind a kettőt 1-1%-ra mértük, ez nagyjából megegyezik az ő választási eredményeikkel. És ugye ilyen pillanatban az van, hogy minden olyan szavazó, aki kormányváltást akart, az megkapta, de nem ezektől a pártoktól, hanem a Tiszától, és ő most boldog. És ő most 5 méterről a felt felett jár. Nem látom azt, hogy a következő fél-egy éven belül ezek a pártok érdemben ezeket a szavazókat vissza tudnák csábítani, illetve azt sem látom, hogy ők olyan újat tudnának mutatni, amely ezek szavazók számára érdekes lehet. Hogyha majd valamikor a messzi távoli jövőben létre fog jönni valamiféle törés a Tiszán belül, valamiféle kiábrándulás, akkor persze elképzelhető, hogy szavazók ezen irányokba is fognak csorogni, de én talán sokkal inkább és sokkal inkább azt látom, hogy sokkal nagyobb esélyt adok annak, hogy valami új formáció fog egy ilyen még nagyon a messze távolban lévő hipotetikus helyzetben feljönni, hiszen az fontos észrevennünk, hogy én nem emlékszem arra, és megnéztem az adatokat az elmúlt napokban, ahogy a rendszerváltás óta, amióta több pártrendszer van, azóta egy pártnak van ekkora támogatottsága. Az utolsó, amit találtam, ilyen magas támogatottságot, az 2002 és 2003 fordulója volt, amikor Medgyessy Péter a 100 napos programmal megemelte mindenkinek a közfélában a fizetés duplájára, és nagyon sok pénzt osztott ki a szavazóknak a választás után. Akkor volt az MSZP 60%-on, vagy 60-61%-on. Az se tartott sokáig egyébként, ilyen kb. 3-4 év múlva már 20%-os magasságokban volt, vagy 25%, aztán pontosabb. De hogy ekkora előnye senkinek sem volt, amióta van a rendszerváltás, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon nehéz amortizálni, nagyon nehéz ebből eljutni egy olyan szintre, különösen a többi pártok állapotát figyelve, ami egy nagyon komoly szakadás jelent. Ugyanígy, hogyha megnézzük a Fidesznek a támogatottsága egy számjegyű, hát 20 éve volt, vagy inkább 25. És nem tudunk felidézni olyan időszakot, ami a politikai emlékezetben, az aktív politikai emlékezetben, amelyik ilyen Fidesz mutatott volna. Mindazonáltal nem zárom ki, hogy Fidesznek a támogatottsága tovább fog csökkenni. Nem gondolom azt, hogy mondjuk ez is még, inkább, még megfeleződik, nem tudjuk kizárni, mert azért van egy nagyon nagy adag szavazó, akinek továbbra is Fidesz az identitása, és nem lát maga mellett előtt más pártot, és nyilván azt se látjuk, hogy a nagyon lebatérben nagyon sok párt be tud mozogni. De tehát én azt gondolom, hogy körülbelül fél egy millió közötti szavazója Fidesznek meg fog maradni egy darabig, mert nekik ez a lényeg. De hogy hát azért az viszont a Fidesznek az irányába víz vissza, az a támogatottság, amikor a Fidesz még kormánypárt sem volt, és arra készül, hogy meg kormányozzon valamikor a 90-es
1: nagy,
2: évek.
1: Nagyon röviden, itt most 73%-ot látunk a Tisza pártnál, és ugye te is beszéltél róla, hogy a korábban a Fidesznek is azért komoly támogatottsága volt, ami most ugye nem látszódik. Honnan lehet ezt tudni, hogy a 70%-nak hanyad része az, akik effektíve Tisza szimpatizánsok vagy szavazók, vagy melyik a másik része, akik körülbelül bárkire szavaztak volna, csak ne Orbán Viktorra? Röviden.
2: Hát ezt azért nagyon nehéz ilyen pontosan megmérni, különösen akkor, mikor ilyen eufóriában van a tábor, de hát azért azt gondolom, hogy mivel egy hónappal vagyunk a választások után, ezért tudjuk, hogy hányan szavaztak a Tisza pártra, és mivel a mi mérésünk volt a legfontosabb az elmúlt időszakban, ezért bátran állíthatom, hogy körülbelül 20% pont az, aki az eufória hatására érkezett ilyen vagy olyan okból kifolyólag. Ők azok, akik egy nagyon könnyen elmozdíthatóak a Tisza környékéről, de azért ennek időnek el kell tenni, hogy ez be is következzen.
1: Pulai András, köszönöm.
2: Köszönöm én is.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Be kell fizetniük a szolidaritási adókat az önkormányzatoknak, jelentette be a hétfői kormányülés után Magyar Péter. A miniszterelnök hangsúlyozta, lesz egy széles körű egyeztetés az önkormányzatokkal, hogy össze tudják hangolni a települések és a kormányzat elvárásait. Zoomon kapcsoljuk Szita Károlyt.
2: Aki Kaposvár polgármester, emellett a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke. Jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: Hát ezt nagyon sokan úgy értelmezték, hogy egyfelől hideg zuhany, másrészt persze hirtelen jött, adjunk még egy kis türelmet az új kormánynak.
3: Magam is azt vallottam, és azt is hiszem, hogy addig, amíg ez a jogszabály érvényben van, a szolidaritási hozzájárulásról szóló jogszabály, addig azt be kell fizetni. Nagyon sok települési önkormányzat ezt tette a múltban is, és egész addig, amíg ez a jelenlegi formájában így működik, eddig fizetünk is kell. Kaposvár is befizette az ez évre esedékes összeget, egyébként nekünk 1,6 milliárd forintot kell egy évben fizetünk szolidaritási hozzájárulásként. De hozzáteszem, nagyon bízunk mi abban, polgármesterek, már régóta, hogy ez a jogszabály ebben a formájában nem sokáig fog fennmaradni.
2: Vannak települések, amelyek egész egyszerűen nincs meg a forrásuk rá, vagy ha meg is van most még a forrásuk, nem húzzák ki évvégéig, ez a szokásos csiki-csuki. Budapest ebben a helyzetben van most már talán a harmadik esztendeje, de vannak más városok is, Budaörs is ilyesmikre panaszkodik. Ők remélték a leginkább, hogy ezt a rendeletet fel lehet függeszteni, vagy a végrehajtását legalább fel lehet függeszteni, és azt lehet mondani, hogy jó, akkor nézzük meg előbb, és utána elszámolunk.
3: Én pedig azt javaslom, hogy gyorsan, de közösen kezdjük el dolgozni arról. Több önkormányzati szövetség letette már egy 3-4 évvel ezelőtt az erre vonatkozó javaslatait, hogy alakítsuk át ezt a rendszert, és hogy ezt gyorsan tesszük, és a kormány is fogadókész erre, fogadókésznek kell lennie, hisz erről beszélt az elmúlt hónapokban, az elmúlt fél esztendőben, akkor szerintem nagyon hamar a végére jutunk.
2: Itt ugye sokan arra hivatkoznak, hogy van egy bírósági döntés, meg egy alkotmánybírósági állásfoglalás arról, hogy ez így abban a formában, ahogyan van, ez nem felel meg az alkotmánynak sem, és a

0: magyarországi jognak sem úgy általában, de ez nem minden településre igaz, ez azokra a településekre igaz csak, amelyek többet fizetnek, mint amennyit kapnak az államtól. Tehát például nem tudom, hogy ezügyben Kaposvár mit remélhet?
1: Jelen pillanatban mi még többet kapunk az államtól, mint amit be kell, hogy fizessünk. Valóban így van, vannak olyan települések általában a nagy és erős gazdasággal rendelkező települések, ahol már az általuk befizetett pénz az magasabb, mint az állami támogatás. Nagyon szeretném, hogyha minél előbb létrejöhetne egy olyan konszenzus, az önkormányzatok között már megvan ez a konszenzus, de az önkormányzatok és a kormány között egy olyan konszenzus, hogy a jelenlegi önkormányzati rendszer, beleértve a szolidaritási hozzájárulást is, és annak a mértékét, ezt alakítsuk át, hisz megváltozott az elmúlt években körülöttünk a világ. Most már más csinálunk, más formában csináljuk, mint amit 10, 15 vagy 20 évvel ezelőtt tettünk.
0: Mi a javaslatuk? Ugye Navracsics Tiborral tárgyaltak még akkor, amikor az előző garnitúra abban reménykedett, hogy ők folytatják a kormányzást, és ott is arról volt szó, hogy át kell alakítani a rendszert. Nem tudom, hogy ehhez képest van-e más elképzelés, hallottak-e bármi mást a Tisza kormány felől?
1: A mi részünkről letettük a javaslatot, egy asztalnál ültünk, főpolgármester úr Karácsony, főpolgármester úr Gémesi Tibor, jó magam, ott voltak a kisebb települések vezetői is, és akkor azt a javaslatot tettük, hogy a szolidaritási hozzájárulásnak a mértéke az a befolyó iparüzési adó mértékéhez kötődjön, és annak 15%-a legyen. Abban az esetben, hogyha több iparüzési adót szedünk be, akkor nyilvánvaló a befizetendő összeg magasabb, ha kevesebbet, akkor viszont kevesebb adót, akkor kevesebbet kelljen fizetnünk. Mi ezt a javaslatot letettük az asztalra. Én azt gondolom, hogy ez a Tisza kormány asztalára is oda fog kerülni, ha már ha csak nem került oda. Várjuk a megkeresést, hogy minél előbb egy konszenzusos döntést tudjon születni, mert az igaz, amit mondott, vannak olyan települések, akinek most már olyan nehézségeik vannak, nagyvárosok is vannak közöttük, akik nem tudják, vagy nagyon megterhelő lenne számukra a kiló szolidaritási hozzájárulás jelenlegi mértékét befizetni.
0: Ez a problémák legelső szintje, de mutatkozik itt más is, egy csomó olyan feladatot elvettek az önkormányzatoktól, amiket mind a mai napig az ott lakók, az önkormányzat vezetőin kérnek számon, az iskolák, az egészségügyi intézmények, a főutak akár, miközben ehhez valójában ma már egy város vezetésének semmi köze nincs, bármilyen furcsa, a település arculatának meghatározásához sem sok. És ezek közül jó néhányat, és különböző mértékben az önkormányzatok szeretnének visszakapni. Például nem tudom, Kaposvár kérne-e valamit vissza?
1: Építéshatóságot. Ez az a jogkör, amely alapvetően meghatározza egy településnek az arculatát. Hatékonyan bele tudunk szólni abba, hogy mi épüljön és hol épüljön, és milyen formában épüljön. Egy centralizációs folyamat volt az előző kormány idején. Most azt látom, hogy az új kormány decentralizálni akar, mégpedig kétfelé. Egyrészt a kormányhivatali hatásköröknek a jelentős részét oda akarja adni a szakminisztériumoknak, és egy részét pedig hajlandóságot mutat arról, hogy odaadja az önkormányzatoknak. Kaposvár az építéshatóságot kérni. 32 éve vagyok polgármester, tudom, hogy mit jelent az, hogy beleszólásunk legyen abban, hogy hogy nézzen ki egy város, hogy egy üzlet hova épüljön, hogy egy ipari park hol alakuljon ki, vagy hogy milyen legyen a kerítés.
0: Hát nyilván az ott élőknek kell, hogy valami víziójuk legyen arról, hogy hogyan szeretnének ott élni, és milyen környezetben. Az iskolákat mennyire szeretnék visszakapni az önkormányzatok? Most ha Kaposvártól eltekintünk, milyen benyomásai vannak erről?
1: Na azt, hogy vannak, akik igen, de a legnagyobb része nem. Egyszerűen azért, mert kialakult egy rendszer a közoktatáson belül, és ma a közoktatáson belül a rendszer úgy néz ki, hogy a közoktatást, magát a működtetést, az az államnak a feladata, és az állam is finanszírozza, a pedagógus bérekkel együtt. És okkal tartunk, és okkal félünk attól, hogy bekövetkezik az, ami már egyszer volt, hogy a feladatot megkaptuk, és utána a postás pedig nem érkezett meg, nem hozta annak a működtetéséhez szükséges forrás.
0: Hivatalosan nem lehet arról hallani, de azért a suttogó része a kormányzati munkának már megpendítette talán, hogy lehetne egy előrehozott önkormányzati választás. Ugye nagyon sok olyan polgármester van országszerte, aki mögül elfogyott a pártja. és bizonyos mértékig ez még a Fideszre is igaz, de hát aztán vannak jó néhány allás, például a DK-s polgármesterek, akiknek a pártja gyakorlatilag szinte megszűnt. Ez lenne az érv, ez lenne az indok, nézzük meg, hogy ma kit támogatnak az ott élők. Erről ön mit gondol?
1: Jelen pillanatban 2029-ig szól a mandátumunk, én legutóbb azt hallottam a kormányfőtől, hogy nem tervezik az önkormányzati választásoknak az előre hozatalát, habár látunk már Karol Vargut, ez elképzelhető. A kormány megteheti a kétharmados többségével, hogy időközi választást ír ki. Ennek vannak, akik örülnek, vannak, akik kevésbé örülnének.
0: Gondolkozott azon, hogy a saját politikai közössége mit rontott el az elmúlt 4 évben, 16 évben?
1: Csak ezen jár a fejem, akár iszi, akár nem. Nincs jó kedvem, voltak nekem is álmatlan éjszakáim, hisz ha csak a saját politikai közösségemet nézem, és nézem azt a 32 éves polgármesteri múltat, ami mögöttem van, az utóbbiból következik az, hogy voltam én idézőjelben ellenzéki polgármester vagy, amikor nem a kormány, az én pártom volt kormányon, és voltam úgyis polgármester, amikor az én pártom volt kormányon, és az önkormányzati munkán belül láttam ennek az előnyeit, és láttam ennek az hátrányait, mindkét oldalnál megfigyelhettem, és mérlegrést tettem, hogy melyik volt jobb, mikor kérdeztek meg jobban bennünket, mikor hallgatták meg a véleményünket, és nem vádoljon engem elfogultsággal, de a mögöttünk hagyott években igen, azt tudom mondani, hogy azért olyan döntéseiket tudtunk hozni, adósságkonszolidáció, 1300 milliárd forint, valamennyi települési önkormányzat bajba volt. Modern városprogram, most a nagyvárosokról beszélek, az elmúlt 100 év legnagyobb fejlesztései párthovatartozástól függetlenül valósultak meg, de az a centralizációs törekvés, ami az elmúlt esztendőkben azért érzékeltünk, az bizonyos esetekben túlzásba vittük. Egy példát említettem önnek.
0: Ez lehet az egyik ok?
1: Ez is az ok.
0: Mert az emberek többsége ezt így nem érzékelte valószínűleg. Lehet, hogy azt igen, hogy mondjuk a kórház már nem a városé, hogy mondjuk az iskolák elkerültek a város kezelése arról, de hát egészen másféle indokokat mondanak, lásd korrupció.
1: Igen, ez nagyon ráégett. A mögöttünk hagyott kormányra, a mi kormányunkra, az én kormányomra is, és erre nem tudott megfelelő választ adni. Igen, ez nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a Fidesz elveszítette a választást, nem is kicsit.
0: Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, és számítunk még őre, mert hiszen az önkormányzati ügyek azok igazából most kerülnek majd felszínre, és most lesz ez a történet egyre sűrűbb, úgyhogy Szita Károly, várjuk vissza az adásba. Köszönöm szépen.
1: Állok rendelkezésükre, köszönöm szépen.
0: Kaposvár polgármesterét látták az előzőekben, és hallották. Nyilván jön a híradó, és aztán várom vissza önöket.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Folytatjuk a startot méghozzá Enrédi Zoltánnal, a Magyar Bírói Egyesület elnökségi tagjával. Jó reggelt kívánok, örülök, hogy itt van.
2: Jó reggelt kívánok. Én azt hiszem, hogy én az egyel ezelőtti program leszek Hegyi
1: Péterként. Na, látja? Ennyire reggel van. Bocsánat.
2: Igen, a kávé még ott van.
1: A kávé még itt van, igen, meg kéne innom talán. Elnézést kérek még egyszer. Probléma. Akkor viszont a Nemzeti Tudásközpont Akadémia programigazgatójával fogok beszélni, tehát nem Varga Zsé Andrásról fogom kérdezni, hanem Krausz Ferencről. Illetve erről az ügyről magáról, ami hát azért meglepő, mert Krausz Ferenc tervéről elég régóta lehetett hallani. Tehát ez nem egy ilyen búvópatak volt, ami hirtelen előbukkant, és azt is lehetett tudni, hogy ez nagyon komoly kormánytámogatást kap. Itt a közvéleményt és a politikát is az összeg mértékelette meg először, aztán majd beszélünk a program mélységéről és tárgyáról is.
2: A szakmát biztosan nem, mi nagyon örültünk nekik, hogy végre hosszú évtizedek alulfinanszírozása után egy komoly összeg kerül a tudományba. Itt a fő problémát abban láttuk, hogy egyszerűen egy nem ismert, úgymond titkosított szerződésről beszélhettünk, tehát a szakma nem ismerte a részleteket, a szakma ki volt hagyva az előkészületekből, sőt, még amikor aláírásra került ez a szerződés, akkor senki nem tudta, aki ott ült Gödöllőn a nézők között, rektorok, kutató intézetek igazgatói, hogy mi áll a szerződésben, még akkor az összeget se ismertük. Most már megismertük a szerződést, most már egyértelműen kimondható, hogy a probléma az nem az összegben, nem a célkitűzésben van, hanem a szerződéssel magával, hiszen ez egy bianco szerződés, ez egy bianco csekk, ami annyit jelent, hogy itt egy korlátlan felhatalmazásról van szó, mintsem egy részletesen szabályozott mechanizmus.
1: Hát ha így nézzük, akkor az összeggel is baj van, mert hogy nem tudjuk, hogy mire megy majd. Meg a tartalommal is baj van, mert ezek szerint, ha ez egy bianco csekk, akkor az sem számon kérhető, hogy milyen tartalom valósul meg.
2: A tartalom az nagyon fontos, hogyha tartalom, a fő célkitűzések megvalósulnak, akkor ez egy brilliáns, azt tudom mondani, célkitűzés, és egy olyan összeg, aminek szüksége van a magyar tudománynak, a magyar oktatásnak, a magyar jövőnek. A probléma az, hogy közpénzek esetében nem lehet az a logika, hogy korlátlan felelősséggel ruházunk fel egy szemét vagy egy alapítványt.
1: Hogyha egy Nobel-díjas tudós azt mondja, hogy ő hoz ide még néhányat. Az nem elég felhatalmazáshoz?
2: Közpénzeknél nem.
1: Mi az, amiről itt igazából szó van? Akkor beszéljünk a dolog tárgyáról, magáról. Mit ígér Krausz Ferenc és csapata ezzel a szerződéssel, ezzel az üggyel?
2: A szerződésben 4 pont van benne. Az egyik egy épület, beruházási struktúra azzal, hogy vállalkozásokat hoznak ide, az van benne, hogy külföldi kutatókat hoznak ide, és ami egyébként az én területem, a tehetséggondozás, ott azt ígérték, hogy 55 ezer diákot fognak bevonni a tehetséggondozásba, ami annyit jelent, hogy Magyarországnak egy nagyon komor jövőképet fognak hozni, és egy jövő embereit fogják képezni.
1: Mennyire hiteles ez? Mennyire van mögé rakva az, hogy hogyan?
2: A hitel, ahogy ön is említette, az ebben a struktúrában a Nobel-díj. A múlt...
1: De hát azt nem tehetséggondozásra kapta Krausz Ferenc. Ettől még elhiszem, hogy értene hozzá.
2: Nagy tisztelője vagyok a felfedezésének, hiszen az, hogy valaki az elektronokat le tudta fotózni, és ezért Nobel-díjat kapott, az tényleg óriási büszkeség, mint magyaroknak. De az, hogy egy néhány hónapja bejegyzett alapítvány, egy hónapja vagy két hónapja most már aláírt szerződés, és egy 22 milliárdos átutalás, ez így ebben a struktúrában a magyar tudományos életnek nem gondolom, hogy elég bizalmat tud adni, pláne úgy, hogy sem a Magyar Tudományos Akadémia nemrég nyilatkoztak, sem a rektori konferencia, ami több mint 40 egyetemet foglal magába, se a Nemzeti Tudósképző Akadémia, akit mi képviselünk, nincs benne a szerződésben, sőt, hát legutóbb Lovász László, mint az a Krausz Ferencen kívüli egyedüli kuratóriumi tag úgy nyilatkozott, hogy az összeggel tisztában volt, de azzal, hogy keletkezett ez az összeg, vagy mit tartalmaz, azzal még a kurátorok sincsenek tisztában. Én úgy gondolom, hogy egy ilyen bianco jellegű szerződés nem maradhat érvényben.
1: Nem lehet az, és akkor most nézzük ezt pozitívan, ezt a történetet, hogy nagyon előre szaladtak az ügyek. Tehát, hogy Klaus Ferenc szándéka tiszta, jó és támogatható, csak itt valakik nagyon siettek ezt bejegyezni, elutalni, aláírni, intézni.
2: A szándék az nem kérdés, hogy brilliáns. És úgy gondolom, hogy Magyarországnak szüksége van pénzre, sőt, én megjegyzem, én egy kicsit alulértékelem ezt az összeget, hiszen a jövőre nézve a magyar tudománynak ennél sokkal több pénzre van szüksége. Magyarország 1,4% körül költött a GDP-be, tudományba, az európai átlag 2,2%, az északi országok 3,3%-ot költenek, Tajvanon például 4,6%-ot, tehát azt azért fontos, hogy a nézők tudják, hogy iszonyatosan alulfinanszírozott a magyar tudomány, és ez körülbelül ilyen 0,05%-ot jelent ez csak az összeg. Tehát szeretném, hogyha amikor a beszélgetés véget ér, akkor az emberekbe az maradjon meg, hogy ennek az összegnek a tízszerese kellene a magyar tudományban. Tehát nem az összeggel van.
1: Jó, de ez a gondolat, Klaus Ferenc cél, ez nem a teljes tudományt fedi le, tehát ez nem a tudománynak ment, ez egy ügyre ment volna a tudomány világából.
2: A célkitűzés az nagyon jó. Tehát ha én elolvasom a célokat, 55 ezer középiskolás, 75 kiváló kutatócsoport, új cégek jelennek meg a tudományon belül, épületek jönnek, én azt hiszem, hogy nincsen olyan ember a tudományon belül, aki vitatná ennek a szükségességét.
1: Önök, a Nemzeti Tudósképző Akadémia, mivel foglalkoznak? Mivel foglalkoznak, ami nem az, amit Klaus Ferenc ígér?
2: Azt így nehéz megfogalmaznom a végén, hiszen a Klaus Ferenc azt ígéri, amit jelen pillanatban a Nemzeti Tudósképző Akadémia végez ebben a negyedik pontban. Amit mi csinálunk, az nem más, mint gimnáziumi szinten fölkutatjuk a tehetségeket. Magyarországon körülbelül 600 gimnázium van. Mi 375 gimnáziumból tudtunk egy tudományterületen az orvosbiológián belül 5500 középiskolás behozni a programba, 400 biológia tanárt, 5 komoly egyetemet, ELTE, Semmelweis, Szegedi Tudományegyetem és a többiek, 260 mentort, tehát egy olyan rendszert építettünk fel, nagyságrendekkel kisebb pénzből, ami reményt adhat Magyarországnak arra, hogy egy nagyon komoly tehetséggondozást legyen. Tehát a Nemzeti Tudósképző Akadémia egy nagyon komoly tehetséggondozást végez ma.
1: Akkor miért nem önök? Miért kell ez egy új fórum? Vagy miért nem önökkel együtt, Klaus Ferenc gondolata?
2: Hát az, hogy az Élvonal Alapítvány létrehozásába senki nem lett bevonva, mi sem. Az Élvonal Alapítványt megítélésem szerint úgy képzelték el, hogy ez egy ernyő szervezet, nekünk is ezt mondták, és azért nincs jelenleg szerződésünk. Hiszen a fő probléma a mi oldalunkról, hogy nekünk nincs finanszírozási szerződésünk erre az évre, nekik van, nekünk aktívan 400 fő van a kifizetési listán, diákok, tanárok, nem tudunk kifizetni bért, míg a másik oldalon csak egy jövőkép van, nagyságrendekkel, nagyobb összeggel. A fő probléma itt ebben a pillanatban az, hogy amikor leültünk tárgyalni az Élvonal Alapítvánnyal, akkor nyilvánvalóvá vált, és egy 600 millió forintos átutalást nem tudtunk elérni az év elején, hogy ők ezt nem úgy képzelik, hogy a Magyarországon jelenleg kiválóan teljesítő egyetemekkel, kutatóintézetekkel, tehetséggondozó programokkal együtt dolgoznak, hanem majd önmaguk akarják a jövőben ez az intézményrendszer nélkül kiépíteni ezt a programot.
1: Akkor önök valójában most ellenérdekeltek abban, hogy ez a program elinduljon Klaus Ferenccel?
2: Mi nem lennénk ellenérdekeltek, nekünk egy dolog a fontos, hogy a mi programunk megkapja a finanszírozást. Tehát Klaus Ferenccel szemben nekem ilyen jellegű problémám nincs. Nekünk a fő problémánk az, hogy a mi kuratóriumunk mögött egy több mint 5000 fős tehetséggondozó program áll, és a diákok, tanárok jelenleg nehezen tudják, vagy egy-két hónap múlva már nem is biztos, hogy meg tudják kapni a fizetésüket.
1: Miért nem? Kitől nem kapnak pénzt, vagy milyen indokkal nem kaptak tőle pénzt?
2: Jelenleg ugye a bianco szerződés miatt, így tudom mondani, mert egy felelőtlen szerződés lett aláírva. Nekünk a minisztérium tavaly nyáron azt mondta, hogy a mi pénzügyi keretünk az be van kalkulálva ebbe a szerződésbe.
1: Melyikbe?
2: Az Élvonal Alapítvány.
1: A Klaus Ferenc fél év? De mi közük hozzá önöknek?
2: Nekünk eredetileg természetesen nem volt közünk. Nekünk 5500 diák van mögöttünk, de ha megnézzük ebbe a szerződésbe, 55 ezer diák van. Hát ez elképzelhetetlen nélkülünk is. Mi meg azért örültünk neki, hát a Nobel-díj azért valljuk be őszintén, ahogy én is mondtam, nagyon büszke vagyok arra, hogy egy magyar Nobel-díjassal lehetett volna együtt dolgozni ezen a területen, ebben a témában. Hát ennek szerintem mindenki, aki tehetséggondozással foglalkozik, örül. A probléma az ott kezdődött, hogy mi nem ismertük a szerződést, nem tudtuk, hogy egyébként mi nem is vagyunk benne megnevesítve, mert ha én ezt tudtam volna, vagy a mi alapítványunk, kuratóriuma tudta volna, hogy mi nem is vagyunk benne megnevezve, akkor visszamentünk volna a minisztériumba. Ez nekünk az elmúlt héten derült ki, hogy ez a szerződés nem tartalmaz.
1: Figyelmetlenek voltak, vagy át voltak verve?
2: Én azt tudom mondani, hogy egyik se, titkosítva voltak a papírok,